hol van? Bennünk van. De, mint egy üres pohár, amit bármikor, bármivel tele tölthetsz, pontosan valami, egy behatárolt valami, vagy hogy képesek legyünk meginni egy pohár vizet.

Ha más gondolat nincs ezzel kapcsolatban, akkor mindössze ennyit a struktúráról. A mostani komponálás módom azon alapszik, hogy milyen papírhibákat veszek észre a lapon, amelyen éppen most írok. Emlékszem, egyszer megkérdeztek, hogy mit gondolok a technikáról. És nekem hirtelen nem volt mit mondanom. Pár nappal később fogtam fel, hogy azért nincs időm a technikára, mert mindig kitalálok valami technikát. Miután az egyik feledésbe merül, fel lehet fedezni egy másikat. Az egyik általam használt technikát a Yi Qing jóslásoknál használt módszerből fejlesztettem ki.

Lenn a hegy alján, fúj a szél. Ez a romlás képe. Így a nemes ember felrázza az embereket, és erősíti a szellemüket.

0: amikor a szél a hegy alján fúj, akkor visszaverődik a hegyről, és megrontja a növényzetet. Ez kihívást jelent a jobbításra. Ugyanígy van ez az alantas közfelfogással és divatokkal is, amelyek megrontják az emberi társadalmat. Ennek elhárításához a nemes embernek meg kell újítania a társadalmat.
1: Whether early or late, in it. It is not a question of counting. Our poetry now is the realization.
0: Idő.

0: Kezdem újra meghallani a régi hangokat, amiket már elkopottnak gondoltam. Az intellektualizmustól viselteseket úgy hallom újra őket, mintha nem is koptak volna el. A csend, miként a zene, nem létezik. Mindig vannak hangok. Azaz, ha van élő ember, aki meghallja őket.
1: Rettenetesen tetszett nekem az a történet Hollandiában, a rádiónál. Emlékszel? Tudod, az a mérnök.
0: Ja, igen, aki azt kérdezte, hogy miféle zene lesz.
1: Igen, igen.
0: Mire azt mondtam, olyan, mint Mondrian.
1: Pontosan.
0: És aztán, amikor már lement a zene, megkérdeztem, nos, mit tart róla, mire ő teljesen olyan, mint Mondrian. De ezt nem tartott fixa ideának. Betettem valamit a fejébe, és most már ott maradt.
1: És mit érdemel az, aki fixa ideákat ültet a fejünkbe?
0: Mit tegyük?
1: Emlékszem, hogy Stockhausen folyton arra akart rávenni, hogy írjak nagy zenekari műveket.
0: Bulez pont ezt mondta a téli zenémre. Tetszett neki, és azt mondta, kéne valamit kezdeni vele.

Egyszer egy zenémmel kapcsolatban Stockhausen megkérdezte, hogy hány hangszert használok benne. 5-öt, mondtam, de egészen boldogtalan lett tőle. Megint valami nagy zenekarit akart kicsikarni. És mit írsz most? Egy zongora darabot, mondtam, egy újra, de olyan nehéz, hogy nem is gondoltam volna.

0: Elmondtam már azt, amikor Suzuki Japánból Hawaii-ba utazott, hogy egy filozófiai kongresszuson részt vegyen.
1: Nem.
0: Na hát, már 3 napja vitatkoztak a résztvevők a valóságról, de Suzuki ki sem nyitotta a száját. A 3. napon aztán azt gondolták, csak van valami mondandója, ha a távoli Japánból eljött. Úgyhogy az elnök meg is kérdezte, Suzuki doktor, mondana valamit a valóságról? De semmit sem mondott. Akkor a konferencia elnöke megkérdezte, nos, például ez az asztal, amely mellett ülünk, mondhatjuk-e, hogy valóságos? Suzuki így válaszolt. Igen. Milyen értelemben mondja ön, hogy ez az asztal valóságos? Minden értelemben, válaszolta Suzuki.
2: Wellings, Wellings, daughters of Ifbat, offspring

0: Egyszer mondtál valamit a nagyobb mennyiségről, vagy kisebb minőségről. Hogy is volt az?
1: Ezt valahogy úgy gondoltam, hogy a festészetről, vagy most a zenéről szerzett tapasztalataink, hogy minden, amit megismerünk, hogy úgy mondjam, minőséget hordoz, úgyhogy további tapasztalatokat szeretnénk szerezni, más szóval mennyiséget akarunk. Na most ugye, amikor egy 78 fordulatos lemezoldal 3 percig szólt, akkor ez a 3 perc hosszúnak tűnt. Aztán, amikor jött a mikrobarázdás lemez, akkor a 20-30 perc tűnt így. Egy koncert pedig akár több órán át tarthat. Nemrég láttam Gertrude Stein egyik darabját 2 részben egy szünettel. Amikor vége lett,

0: Mindenki a helyén maradt. Senki sem akart elmenni. Szívesen nézték volna tovább a darabot. Hát persze Gertrude Stein volt az egyik az elsők között, akik felfedezték ezt a mindig tovább menési érzetet.
1: Once upon a time, a time, a once upon a time, a once upon a time, a time, a time, a once upon a time, once upon a time, once upon a time, a once upon a time, a time, once upon a time, upon a time.
2: Hol volt, hol nem volt, a világ kerek volt, s körbejárhattuk, körös körül.
1: Upon a time, the world was round, and it, and you could go on it, you could go, and you could go on it, and you could go on it.
2: You could... Megkérdezték tőlem, hogyan válhat népszerűvé egy magamfajta szerző. Könnyen mondom. Mindenki képes elmondani és leírni azt, amit bárki érez, s az érthető, a kifáradásig érthető. Bárki kifáradhat valamitől, mindenki kifáradhat valamitől, és nem tudják ugyan, mégis attól fáradtak ki, hogy úgy érzik, értik. Ezért aztán örömet okozhat, ha valami olyasmivel találkoznak, amit nem értenek.

Figyeljenek csak! Amikor a nyelv új volt még, akár Chaucer, akár Homérosz korában, a költő használhatta a valamely dolog nevét, és a dolog valóban ott volt. Azt mondta, ó hold, ó tenger, ó szerelem. És a hold, a tenger és a szerelem valóban ott volt. És figyeljenek csak! Évszázadok teltek el, versek ezreit írták, és azok a szavak elnyűjt irodalmi alkatrészek lettek. Mindannyian tudjuk, milyen nehéz öregen verset írni. Költemények százait írták a rózsákról, és csontjainkban is érezzük. A rózsa nincsen sehol. Megjegyzem, ezt mindenki tudja. Viccelődhet rajta, de tudja. Nem érdekel, hogy arról beszéljek, nagyobb vagyok-e Shakespeare-nél. Ő meghalt, és nem mondhatja, hogy nagyobb nálam. Majd az idő.

Nagyon valószínű, hogy szinte mindenki mindig is szinte biztos abban, hogy valami, ami neki érdekes, érdekes. Lehetséges-e, és így van-e? Nagyon érdekes, hogy legbelül bennük semmi sem. Azaz, ha tekintetbe veszik annak nagyon hosszú történetét, mit tettek és mit éreztek valaha is az emberek, nagyon érdekes, hogy legbelül bennük egyikükben sem teszi ezt semmi összekapcsolódóan különbözővé. Az egyedüli dolog, ami az egyik időszakot megkülönbözteti a másiktól, az, amit látunk. És az, amit látunk, attól függ, hogy tesz mindenki mindenfélét. Senki sem előzi meg a maga korát. Csak az van, hogy az a sajátos mód, ahogyan időtudatát megteremti, olyan, hogy kortársai, akik szintén megteremtik a maguk idejét, nem teszik magukévá. És egészen egyszerű okból nem teszik magukévá, mégpedig azért, mert nincs semmi, ami miatt magukévá kellene tenniük. Ha nem lenne mindenki olyan hajthatatlan, rájönnének, hogy a szép akkor is szép, amikor irritáló. És inspiráló nem csak, amikor elfogadott és klasszikus.

0: De hát nem ez a helyzet Joyce-szal, a Finnegan ébredésével is. A könyv az elejével végződik úgy, hogy tulajdonképpen befejezetlen. Mondd meg őszintén, Joyce-nál mondhatod-e azt, hogy a 267. oldal jobb, mint a 66.
1: De hát én nem gondolom, hogy Joyce a minőségen töprengett.
0: Persze, így nem. Csak éppen Joyce olvasásakor, vagy Stein olvasásakor, vagy a modern festészettel találkozva, a mi zenénket hallgatva és így tovább, megpillantjuk, megtapasztaljuk a minőséget. Ha elmegyünk sétálni az utcára, az semmivel sem kisebb értékű, mintha a Finnegan ébredését olvassuk.
1: Nem, én sem fogom azt mondani, hogy ez az oldal jobban tetszik, mint egy másik, hogy mondjuk a 9. oldal elrontja, vagy éppen ez adja a minőséget. Persze, hogy az egészben van a minőség.
0: Nem mondjuk azt, hogy itt jövünk be, vagy amott megyünk ki, hiszen, gondolom, itt akarunk maradni, ahol vagyunk. Egyre inkább az az érzésem, hogy sehová sem megyünk, és ez örömteli. Az nem irritáló, ha ott van az ember, ahol van. Csak akkor az, ha úgy véli az ember, hogy máshol szeretne lenni.
1: Nem, a magam részéről nem akarok menni.
0: Akkor tehát a kérdés?
1: Akár csak a halál.
0: Inkább így mondanám, hogyan töltjük el az időnket? Vagy mire is van szükségünk magunk körül? De nem egyedül akarjuk élvezni a dolgokat, hanem más emberekkel, nem igaz? Azért nem mindegy, honnan megyünk el.

0: Senki sem tudja, hogy művészet-e a kortárs zene, vagy hogy lehet-e művészet.
1: Szerintem egyszerűen csak irritáló.
0: De akár így, akár úgy irritáló, mégiscsak a megdermedéstől óv meg minket.
1: Erre azt lehet mondani, hogy ilyen alapon bármi megtörténhet.
0: És tényleg? Bármi megtörténhet, de csak akkor, ha a semmit tekintjük alapnak. A totális ürességben bármi helyet kap.
1: Az érzésünk, hogy sehova nem megyünk, örömteli.

Íme, így kell a modern képet tesztelnünk. Ha az árnyék nem teszi tönkre, akkor az egy valódi olajfestmény. Sem köhögés, sem csecsemő sírás nem ront el egy jó modern zeneművet. Ez az igazság. Mivel a kortárs zene akként alakul, ahogy én magam is változtatom. Ezért a hangok teljes felszabadításához fog vezetni. Amikor a 12 rádióra írt darabomon dolgoztam, nem a megbotránkoztatás vagy a viccelődés volt a célom, hanem a helyzetben már eleve benne lévő kiszámíthatatlanság fokozása.

0: véletlen nem más, mint elrugaszkodás. Méghozzá oly messzire, ahol az ember már nem képes felfogni önmagát. Az ember meghallja a hangot. Úgy hogyan? Nem tudom.
1: A föld nem szökhet el a menny elől.
0: Az utazás végén, amikor a siker már csak egy lépésre van, semmit sem tudok. Mindössze annyit tehetek, hogy elmondom, mi az, ami erősen változó jellegével hat rám a kortárzenében. Sajnos az európai gondolkodás azt eredményezte, hogy az olyan valóságos történéseket, mint a hirtelen odafigyelést vagy tüsszentést, az emberek nem tartják mélynek. A kottaolvasás a zenetudósoknak való. A hangjegyekből nem következnek egyenesen a hangok.

0: Minden idő rendelkezésre áll a zenében, még az életre oly kevés idő van.
1: Most elmondok egy iszonyú történetet, ami egy igen híres iskolában, egy igen híres szemináriumban történt. Egy fiatal zeneszerző hozott egy darabot, s a tanár, világhírű komponista, azt mondta, ezt másképp kell csinálni. És a tanítvány, tulajdonképpen nem is tanítvány volt, hanem ifjú zeneszerző, ezt mondta, de hát így hallom. És a tanár így válaszolt, ön azért van itt, hogy megváltoztassuk a hallását.
0: Azt hiszem, az ember nem szívesen hall ilyen vagy olyan megszabott módon. Viszont szeretem, ha a fülem azt hallja, ami hallatszik.

amennyiben a zene szó szent, és csak a 18. és 19. századi hangszerekre van fenntartva, akkor használjunk egy találóbb elnevezést, hangszervezés. Jobb egy zeneművet megkomponálni, mint előadni. Jobb előadni, mint meghallgatni, és jobb meghallgatni, mint visszaélni vele oly módon, hogy a kikapcsolódás, a szórakozás és a kultúra forrásának tekintjük. Legyen az elme fegyelmezett, és akkor a szív rettegése is azonnal szeretetbe fordul.

Amikor a hátsó ablakon nézzük a múltat, úgy szemléljük, mintha fölötte repülnénk. Látjuk múltbeli cselekedetek térképét és a jövő kétlenségét. Azok az utak, amelyeknek találkozniuk kellene, szétválnak. Egyéni érdekeket szolgálnak zsákutcák.

0: A happeningek egy olyan elemet vezettek be a művészetbe, amelyet még soha senki. És ez az unalom. Azért csinálni valamit, hogy az emberek, akik nézik, közben unatkozzanak, én erre soha nem gondoltam. És ez kár, mert nagyon szép elgondolás. Alapjában véve ugyanaz, mint a te csended, John, a zenében.
1: Valamikor ifjúkoromban az egyik tanárom rótta fel nekem, hogy alig kezdek el egy darabot, már be is fejezem. Bevezettem ugyanis a csendet, ami egyfajta talajnak bizonyult, amelyen kihajthatott az üresség. Jaj, baj. Legyintés, csepp felhő, békében és csendben. A csend

0: csend nem a hangok hiánya, hanem az a tény, hogy valakinek megváltozott a gondolkodása, hogy ugyanis érdeklik a hangok, amilyenek azok, hogy meghallja őket.
1: Még ha oly kevés van is belőlük.
0: Igen. A csend néha nagyon hangos.
1: A csend mindig meglepetés. A zene megszűnik, és nem tudjuk, mikor szólal meg újra. Lélektanilag is érdekes, agyunk visszafelé is gondol, meg előre is. A csend időtartama alatt újra átgondolhatjuk, és esetleg jobban megérthetjük a hallottakat. A csend nehéz dolog, tekinthetjük a cselekvés felfüggesztésének, de robbanás előtti állapotnak is. Ha nincs zene, csend van.
0: A semmi az, ami történik.
1: Amikor a lét csendbe merül.
0: Egy mezőről felrebbenő fekete rigó csapat páratlanul szépséges hangokat hallott. Én meghallottam a fejem fölött felszálló rigókat. A modern zene teljesen lenyűgözött. Ráébredtem, hogy sokkal jobban szeretem a zajokat, mint a hangközöket. De a zajokat is diszkriminálták. Amikor jött a háború, részben meggondolásból, részint szentimentalizmusból, csak csendes hangokkal kezdtem foglalkozni. Úgy tűnt, hogy nincsen jóság, nincsen semmi nagy léptékű az emberi társadalomban. Csak hogy a csendes hangok olyanok, akár a magány, vagy a szerelem, vagy a barátság. Hittem, hogy az értékek maradandók, vagy legalábbis függetlenek az élettől, az időtől és a Coca-Colától. Bevallom, ma is ugyanígy érzek, bár közben valami más is történik. Kezdem újra meghallani a régi hangokat, amiket már elkopottnak gondoltam. A gondolkodás nyűjtte el őket. Ha az ember nem gondol rájuk, akkor hirtelen frissek is, újak lesznek.

Az ember természetesen nem célokkal, hanem hangokkal foglalkozik. De a válasz paradoxális lehet. Egy célelvű céltalanság, vagy a céltalan játék. Bár ez a játék az élet igenlése. Nem arra tesz kísérletet, hogy rendet teremtsen a káoszból, nem is a teremtés jobbítására serkent, hanem ráébrez bennünket az életünkre, amely nagyon szép, ha az ember az értelmét és a vágyait kiiktatja az útjából, és hagyja, hogy az élet az legyen,

Metszetek. Íme tekints el óra. Közreműködött Bodnár Erika, John Cage, Korányi Tamás és Vallai Péter. A műsor Cage, Feldman, Gertrude Stein és a Yi King szövegeinek metszeteiből készült. Munkatárs volt Szakács Emese. A felvételt Kornides Tamás, Gero Csilla, Kosárszky Péter és Váli Marian készítette. Korányi Tamás műsorát hallották.

0: rádiókompozíció 2001-ben készült, és legutóbb 2003. február 12-én hangzott el a Magyar Rádióban.
1: Az Urhatnám polgár. Molière vígjátékának rádióváltozata.

0: Ez valami új szerzemény?
1: Igen, egy szerenád. Most frissiben csináltatta, hogy készen várja barátunkat, mire fel kell.
0: Van dolgunk mostanában bőven.
1: Van-e? Kifogtuk a szerencsét mindketten. Jó kis pénzes zsák, ez az urhatnám Jourdain a davalléroskodásával. Magunk fajta művész, elmondhatja, bár mindenki ilyen lenne.
0: No, nem éppen így van, én bizony szeretném, ha többet értene a művészethez.
1: Igaz, keveset ért hozzá, de sokat fizet érte. Van ennél fontosabb?
0: Megvallom, én dicsőségre is vágyom, megdobogtatja szívemet a taps, s mondhatom, nincs művész számára keservesebb kínszenvedés, mint ha ostobák előtt szerepel, és tűrnie kell, hogy holmi tök filkó belekotyogjon a dolgába.
1: A mi barátunknak bizony kevés a sütnivalója, hetet havat összehord, ha kinyitja a száját, és mindig akkor tapsol, amikor nem kell. De a pénze, az kibékít az ízlésével. A bukszája, az nagy műértő. Az ő bókjait aranyból verik. Többet ér nekünk egy ilyen jámborpolgár, mint az a sziporkázó nagyúr Dora gróf, aki ide beszerzett bennünket.
0: Van valami abban, amit mond, de ön szerintem túl sokat törődik a pénzzel. A haszon undorító. Úriember, ne törődjék vele.
1: Azért ön is szépen zsebre vágja a barátunk pénzét.
0: Természetesen, de nekem ez nem minden. Szeretném, ha pénze mellett ízlése is volna. Na, éppen jön.
2: Á, uraim! Mi újság, mi újság? Lesz valami kis móka?
0: Tessék, miféle móka?
2: Hát, hogy is hívják? Prológ, vagy dialóg, vagy mi?
1: Készen vagyunk. Parancsoljon velünk.
2: Megvárattam magukat egy kicsit. Tudják, máma engem is úgy öltöztetnek, mint a nemeseket. A szabóm valami sejemharisnyát küldött, már azt hittem, sose húzom fel.
1: Azért vagyunk itt, hogy várjunk, uram.
2: A szabóm mondta, hogy a nemes urak így öltöznek reggelenként.
1: Ragyogóan fest, uraságodon.
3: Inas! Hé? Inas! Mit parancsol, uraságos?
2: Semmit, csak látni akartam, ugorsz az óra. Uraim, hogy tetszik az inasom libériája?
0: Csodálatos!
2: Mondják, uraim, tanulnak a nemes urak muzsikát?
1: Hogyne, uram?
2: Akkor én is tanulok. Csak azt tudnám, hogy mikor lesz rá érkezésem, mert nem elég, hogy vívómester tartok. Fölfogadtam tegnap még egy filozófus tanárt is. Máma reggel kezdjük.
1: Nem mondom, a filozófia is valami, de a zene, uram, a zene.
0: A zene és a tánc, a zene és a tánc, kettőben minden benne van.
1: Az állam számára semmi sem olyan fontos, mint a zene.
0: Az emberiség számára semmi sem olyan nélkülözhetetlen, mint a tánc.
1: Zene nélkül az állam, nem állam.
0: Tánc nélkül az ember meg se tudna mozdulni.
1: A világon minden zavar, minden háborúság onnan származik, hogy az emberek nem tanulnak zenét.
0: Minden emberi boldogtalanság, minden amagyászos események, amelyeket a história följegyzett, a politikusok baklövései, a hadvezérek kudarcai, mindezek nem lettek volna, ha az emberiség megtanul táncolni.
2: Hogy a csodába?
1: A háború oka? Vajon nem a harmónia hiánya?
2: De bizony.
1: Ha minden ember tanulna zenét, nem ez volna a legegyszerűbb mód, hogy megszülessen az általános összhang, az örök béke?
2: Szent igaz!
0: Amikor valaki hibát követel, akár a családi életben, akár az államügyekben, akár a hadvezetésben, nem azt mondjuk, hogy XY ballépést követett el?
2: De bizony, azt mondjuk.
0: És ki követel ballépést? Aki nem tud táncolni.
2: Úgy bizony, mind a kettőjüknek igaza van.
0: Íme a tánc és a zene első rendű fontossága.
2: Most értem csak igazán.
1: De ez nem elég. Egy ilyen bőkezű, műértő uraságnak házi hangversenyt kell rendeznie minden szerdán, vagy minden csütörtökön.
2: A nemesek is rendeznek?
1: Hogy ne, uram?
2: Akkor én is. De aztán szép lesz.
1: De még milyen? Három énekhangra van szükség. Egy szopránra, egy tenorra és egy basszusra. Kíséretül kell egy cselló, egy gitár és egy spinét a basszus mellé. Továbbá két prímhegedű a közjátékok számára.
2: Tegyem bele még egy csimpolyát is.
1: Csimpolyát?
2: Csimpolyát, igen. A csimpolyát csodára szeretem, mert hogy olyan fülbe mászó.
1: Bizzaszt rám, uraságot.
2: Azám. Azt tanítsa meg, tánctanár uram, hogy kell kivágni a bókot egy grófnő előtt. Erre nem sokára szükségem lesz.
0: A bókot egy grófnő előtt?
2: Igen, egy grófnő előtt. Úgy hívják, hogy Dorimen.
0: Szabad a kezét?
3: Nem,
4: Csak mutassa, majd megjegyzem magamnak.
0: Ha mély tisztelettel akarja köszönteni, akkor legelőször is hátra lépve hajlik meg, így, így, aztán három bókkal feléje szökel, és az utolsónál lehajlik egészen a hölgy térdéig.
4: Jó. Hátra lépek, szökelek,
0: így,
4: lehajlok.
5: Megérkezett a vívómester, uram.
4: Mondd neki, hogy ide jöjjön leckét adni.
2: Azt akarom, hogy maguk is lássanak.
6: Üdvözlöm, Zsulden, uram, felkészültünk, felkészültünk, akkor mindjárt kezdhetjük is. No, első a tisztelgés, kihúzni a törzset, kissé a ballábra állunk, nem kell úgy szétvetni a lábat, a két sarkot egy vonalba, markolatot csípő magasságba, a törhegyet a válvonalba, ne feszítsük a kart, bal kezet szemmagasságba, balvál feljebb, előre nézünk, tekintetünk vakmerő, lépés előre, nem mozog a törzs, kvárt, vágni, vélni, egy, kettő, vissza, dobbantás, ugrás hátra, uram, kitöréskor először a tört, előre, utána a törzsel homorítunk, egy, kettő, rajta, terc, vágni, védeni, előre, kihúzni a törzset, előre, újra, egy, kettő, lépés hátra, dobbantás, ugrás hátra, védőállás, védőállás,
7: várjon! Na, egy, kettő, egy, kettő, egy, kettő, egy, kettő.
6: Szerűen csináltam. Mondtam már önnek, uram, a vívás művészetének mindössze két titka van, adni és nem kapni. S amint azt a múltkor demonstratíve illusztráltam, teljességgel lehetetlen kapnia, ha ellenfelének törét el tudja téríteni testének vonalától. Az egész egy csukló mozdulat, vagy ki, vagy be.
2: Szóval ezzel a módszerrel, ha nem nagy vitéz is az ember, bizonyos lehet benne, hogy megöli az ellenfelét, és neki magának semmi baja se lesz.
6: Hold biztos, hát nem demonstráltam?
2: De, igen.
6: Ebből látható, hogy milyen magasan felette áll a vívás tudománya, a többi haszontalan mesterségnek, mint a tánc, a zene.
0: Óvatosabban kardoskodjék, uram! Ne merjen tiszteletlenül beszélni a tánc tudományról!
6: És tanulja meg, hogy illik nyilatkozni a zeneművészetről!
5: Ilyen jót! Össze akarják hasonlítani a maguk tudományát az enyémmel!
6: Nagyképű Flattel!
0: Mulatságos barom azzal a plastronnal!
6: Majd megtáncoltatom én magát, táncmester uram! De magát is megtanítom kesztyűbe dudálni, muzsikus barátom!
0: Majd megtanítom én a saját mesterségére maga karcsörtető!
2: Megőrült! Ki kezdeni egy ilyen emberrel, aki terccel és kvarttal demonstrálva tud embert ölni?
0: Fütyülök a demonstrációjára, meg a tercére, meg a kvártyára.
2: Vigyázzon, kérem.
0: Micsoda? Pimasz vakas, cirkuszi majom.
2: No, de mester.
0: Micsoda? Maga bérgyilkos haramia.
2: No, de táncművész úr.
0: Ha én egyszer gallérom fogom.
2: Csendesen.
0: Ha én egyszer elkapom a...
2: No.
0: Úgy összetiprom.
2: Az Istenért.
0: Úgy ketté hasítom.
2: No, de kérem.
0: Hagyja csak, majd mi megtanítjuk, Mólesre.
2: Szent Isten, hagyják abba. Filozófus uram, éppen jókor jön a filozófiájával, békítse ki ezeket a szerencsétleneket.
8: Jó napot, Zsurden úr, mi történt, mi a baj?
2: Úgy összekaptak az elsőbségen, hogy még a keresztvizet is leszették egymásról, majd őre mentek.
8: De uraim, hát szabad így megfeledkezni magunkról. Nem olvasták ki önök Seneca milyen járó értekezését a haragról? Van-e alacsonyabb és szégyenletesebb ennél az indulatnál, amely az ember fiát vadállattá teszi? Vajon nem arra való-e az értelem, hogy uralkodjék szenvedélyeink hullámzását?
0: De uram, amikor nekünk esik és ócsárolja az én tánctudományomat, meg a kollégám zeneművészetét...
8: A bölcs felülemelkedik bármi némű sértésen. Az ő méltó válasza nem lehet más, mint türelem és mérséklet.
6: Összemerészelték hasonlítani az ő mesterségüket az én vívó művészetemmel.
8: Hát ezért kell úgy felindulni. Mi balgaság elsőbségért és hiú dicsőségért vetélkedni? Embert ember fölött nem tüntethet ki más, mint a bölcsesség és erény.
0: Tanuljon meg ez az úr, hogy a tánc tudományáról csak a legmélyebb tisztelet hangján szabad szólni.
6: És tanulja meg, hogy a zeneművészet előtt mindenkor térdet hajtott.
0: Ők pedig tanulják meg, hogy a fegyverforgatás tudománya a legdicsőbb és legnélkülözhetetlenebb minden tudományok között.
8: Hát a filozófia? Micsoda arcátlanság ez? Itt előttem tudománynak merik nevezni a maguk ócska kis játékait? Hisz ez még csak nem is művészet. harcát. Gladiátorok, gajdolók, pojácák, nyomorult mesterséges.
0: Kus, te kutya filozófus!
5: Kus, te pöffeszkető hólyag!
0: Kus, te nyavajás kintanyagó!
8: Hát a rühes kóklerei!
0: Filozófus uram!
8: Te tisztok nézd
0: meg! Filozófus úr! Veszett kutya!
8: Uraim, uraim! Szátlan gazer!
0: Filozófus úr! Tökeljen meg a barom!
8: Uraim, uraim! Briganti! Filozófus uram!
5: Rosszabb a gyalázatos
8: van! Te uraim! Dolvajok, rablók, gárulók! Filozófus
0: úr! Uraim!
4: Öljétek egymást, ha jól esik. Nem fogom miattatok tönkretenni a ruhámat. Majd bolond leszek békíteni, hogy a végén még én kapjak a fejemre.
8: Na, ezeket elintéztem. Kezdhetjük az órát.
4: Ó, uram, igazán restellem, hogy így magának estek.
8: Semmi, semmi. Egy filozófus kellő méltósággal tudja fogadni az eseményeket. Szatírát fogok írni róluk Juvenál modorában! És a legfinomabb gúnnyal sebzem őket halálra. De hagyjuk ezt. Mit óhajt ma tanulni?
4: Mindent, amit csak lehet. Egyetlen vágyom, hogy tudós legyek. Megveszek a méregtől, hogy apám, anyám miért nem tanítottak ki a világ minden tudományára még gyermekkoromban.
8: Teljesen igaza van. Nem színe doktrína vita est quasi mortis imago. Érti nem, de bizonyára tud latinul.
4: Bizonyára. De csak tegyen úgy, mintha nem érteném. Magyarázza meg nyugodtan.
8: Azt jelenti, tudomány nélkül az élet, mint egy a halál képmása.
4: Jól mondja az alatti.
8: Bizonyára tisztában van a főbb principiumokkal és a tudományos alapfogalmakkal.
4: Persze, tudok írni, olvasni.
8: Hol parancsolja, hogy kezdjük, óhagyja talán a logikán?
4: Mi az a logika?
8: Az a tudomány, mely az ész három műveletére oktat.
4: Melyik az ész három művelete?
8: Az első, a második és a harmadik.
4: Értem.
8: Az első a helyes fogalomalkotás az általános fogalmak segítségével. A második a helyes ítéletalkotás a kategóriák segítségével. És a harmadik a helyes következtetés az egyes szillogisztikus formulák segítségével. Úgy mint Barbara, Celarent, Dari, Férió, Baralipton, etc.
4: De sok zagyvalék, ez a logika, vagy mi ez nekem nem kell, tanuljunk valami csinosabbat.
8: Hogyha talán a morált.
4: A morált?
8: Úgy van.
4: Morált? Ez a morál, ez mire jó?
8: A morál a boldogságról szóló tudomány. Megtanít, hogyan legyünk orrá indulatainkon.
4: Hagyjuk ezt! Fenemód indulatos természetem van. Morál ide, morál oda, én bizony ki akarom fújni a mérgemet, amikor rám jön.
8: Parancsol talán egy kis fizikát.
4: Hát az mi fánterem?
8: A fizika az a tudomány, mely megmagyarázza a természeti dolgok alapelveit és a test sajátosságait. Továbbá értekezik a különböző elemekről, fémekről, ásványokról, kőzetekről, növényekről, állatokról, valamint oknyomozólag kutat minden némű szivárványt, meteort, üstököst, villámot, mennydörgést, mennykövet, záporesőt, jégesőt, hófúvás, szélvihart és szélörvényt.
4: Ebben nagyon sok a dirdur meg a kalamajka.
8: Hát akkor mit óhajt tanulni?
4: Tanítson meg a helyes írásra.
8: Kész örömmel.
4: Aztán majd megtanít a kalendáriumra, hogy tudja, mikor van hold, és mikor nincs.
8: Parancsára. Nos, hogy gondolatait helyes mederbe tereljük, és a tárgyat bölcseletileg ragadjuk meg, első teendőnk a dolgok rendje szerint az egyes betűk és hangok természetének és sajátos ejtési módjának pontos megismerése. Erre nézve tudnia kell, hogy a hangok két fő csoportra oszlanak, úgy mint magánhangzókra, melyek is így hivatnak, lévén, hogy magukban hangzanak, és mással hangzókra, melyek is ekként neveztetnek, lévén, hogy magánhangzókkal együtt hangzanak, és nem egyebek, mint az egyes hangok artikulációinak sajátos jegyei. Öt magánhangzót, vagy röviden hangot különböztetünk meg. A, E, I, O, U.
4: Értem mindegyiket.
8: Az A hangot egész tág szájnyílással képezzük. A, A, A, A.
4: Megy ez.
8: Az E hangot úgy képezzük, hogy az alsó állkapcsot közelítjük a felső állkapocshoz. E, E, E, E.
0: Igen. Az Isten megy, jaj, de szép is.
8: Az íj hangot úgy képezik, hogy a két állkapcsot egymáshoz még fokozottabban közelítjük, miközben a száj két sarkát a fülek irányába vonva távolítjuk egymástól.
0: Szent igaz, éljen, éljen a tudomány.
8: Az ó hangot úgy képezzük, hogy az állkapcsokat ismételten szétnyitva az alsó és felső ajkat a száj két sarkának segítségével egymáshoz közelítjük.
0: Ahogy mondja, csoda.
8: A szájnyílás kis kört alkot pontosan olyat, mint maga az ó betű.
0: Ó, milyen igaza van. Mégiscsak gyönyörű, ha az ember kitanul.
8: Az ó hangot úgy képezzük, hogy a fogsorokat egymáshoz közelítjük, vigyázva, hogy egymással mégse érintkezzenek, miközben az ajkakat csücsörítve előre nyújtjuk, és szintén egymáshoz közelítjük, vigyázva, hogy érintkezés ez esetben se történjék.
0: Ez aztán igen.
8: Uraságod ajka úgy előre nyúlik, mintha el akarná fintorítani az arcát. Tehát, ha uraságod valakire fintort akar vágni, hogy kigúnyolja, nem kell egyebet tennie, mint ezt az egybetűt ejtenie.
0: Milyen igaz. Miért is nem iskoláztattak idejében, hogy mindezt megtanultam volna?
8: Holnap veszük a másik csoportot, a mással hangzókat.
0: Azok is ilyen érdekesek?
8: Kétség kívül. A D hangot példának okáért úgy képezzük, hogy a nyelvhegyét a felső fogsor belső hegyéhez érintjük. D.
0: Így van. Szép dolog a tudomány hiába.
8: Az F-et viszont úgy képezzük, hogy a felső fogsort az alsó ajakkal hozzuk érintkezésbe. F.
0: Tiszta, igaz. Hely, apám, anyám, kerülnétek csak a szemem elő.
8: Az erre pedig úgy képezik, hogy a nyelv hegyét egészen a száj padlásig emeljük oly módon, hogy az a kitóduló levegő hatására helyéből el-elmozduljon, majd oda ismét vissza-vissza lendüljen, létrehozva a remegés egy sajátos nemét, íme.
0: Szent igaz, hogy maga mi mindent tud, de sokat is mulasztottam mostanáig.
8: Ne féljen, mindent el fogok magyarázni a legteljesebb részletességgel.
0: Nagyon kérem, hanem ezért meg kell vallanom magának valamit.
8: Parancsoljon.
0: Szerelmes vagyok egy igen finom úri hölgybe. Megkérném, hogy segítsen nekem megírni egy aféle kis levelet, amit úgy elpottyanthatnék valahol a lába előtt.
8: Nagyon helyes.
0: Gáláns dolog az e féle. Mi?
8: Minden bizonnyal. Hogy talán versben?
0: Nem kell versben.
8: Csak prózában?
0: Nem kell nekem se próza, se vers.
8: Ha már pedig a kettő között kell választania.
0: Miért?
8: Azon egyszerű oknál fogva, uram, mivel az emberi kifejezésmódnak mindössze két faját ismerjük, a prózát és a verset.
0: Csak a prózát és a verset.
8: Úgy van, uram. Mindaz, ami nem próza, vers, mindaz, ami nem vers, próza.
0: Hát amikor csak úgy beszél az ember, az micsoda?
8: Próza.
0: Hogy? Amikor azt mondom, hogy Nikolhé, ide a papucsom meg a hálósipkám, ez próza.
8: Úgy van, uram.
0: Terringettét. 40 esztendeje beszélek prózában, de azt se tudtam, mi az. De hálás vagyok, hogy megtanított rá. Szóval hát, azt szeretném megírni egy kis levélben. Szép grófnő, meghalok a szerelemtől a maga szép szeme miatt. De azt akarom, hogy megadjuk a módját, amúgy Isten igazában, finoman úgy, urrasan.
8: Hát írhatjuk először is úgy, ahogy ön mondta. Szép grófnő, meghalok a szerelemtől a maga szép szeme miatt. Avagy a maga szép szeme miatt halok meg a szerelemtől, szép grófnő. Avagy a szerelemtől halok meg a maga szép szeme miatt, szép grófnő.
9: avagy meg a maga szép szeme miatt halok szép grófnő a szerelemtől, avagy halok a maga szép szeme miatt meg a szerelemtől szép grófnő.
4: Melyik a legjobb valamennyi közül?
8: Az, amit uraságot mondott. Na. Szép grófnő, meghalok a szerelemtől a maga szép szeme miatt.
4: Pedig lám, ki se tanultam, csak úgy mondtam, ahogy jött. Szívből köszönöm a fáradtságát, aztán jöjjön ám holnap is jókor reggel.
8: Itt leszek, uram, a viszontlátásra.
4: Inas!
3: Parancsára, uram.
4: Hát a ruhám még mindig nincs itt?
3: Nincs.
4: Az uram. A rohadt Szabó is épp most várat, amikor úgyis annyi dolgom van. A guta üt meg. 3 napos hideg lejje ki azt a nyavajás kecskét. Verné ki a ragya. Rosszabb a belibej, ha most a kezem közé kaphatnám azt a kutyát, azt a disznót, azt a dögöt. No, csak hogy itt van, már éppen emlegettem.
10: Semmiképpen sem jöhettem előbb, pedig 20 legény dolgoztattam uraságod öltönyén. Parancsoljon, uram, az elképzelhető legszebb és legfinomabb úri öltözet. A lelemény valóságos remek műve, ünnepélyes és mégsem fekete. Fejemet rá, hogy nincs az a Szabó művész, aki utánam csinálja.
4: Hát ez meg mi? A virágok fejjel lefelé?
10: Uraságod nem mondta, hogy fejjel felfelé óhajtja?
4: Hát azt mondani kell.
10: Természetesen a nemes urak egyébként mind így hordják.
2: A nemes urak fejjel lefelé hordják a csokrot?
10: Úgy van, uram.
2: Akkor nagyon jól van.
10: Ha parancsolja, megfordíthatjuk.
4: Világértse.
10: Egy szavába
4: nem, ha mondom, nagyon jól csinálta.
10: Parancsolja felvenni a ruhát?
4: Na, adja föl.
10: Hé, legények, ide be! Adjátok fel a ruhát az úrnak úgy, ahogy rangbéli szemének szoktátok.
4: Úgy? Úgy? Na, adja föl.

0: Volna kegyes nemzetes úr egy kis borravalót adni nekünk a segédeknek.
1: Hogy szólított?
0: Nemzetes úrnak.
1: Nemzetes úr?
2: No lám, ha az ember úrnak öltözik, de marad csak a magad bugris gúnyájában, a kutya se fog nemzetes urazni.
1: Na, fogja! Ez a magáé
2: a nemzetes úrért.
0: Nagyságod végtelen hálára kötelez bennünket.
1: Nagyságod? Mit hallok? Nagyságod. Várjon csak, fiam!
2: A nagyságodért jár valami. Nem kis szó a nagyságod.
1: Ehol mi?
2: Lásd, hogy nagyságos úrral van dolgod.
0: Nagyságos uram, sietünk mindnyájan inni a kegyelmességed egészségére.
1: Kegyelmességed? Ha megálljon, ne siessen! Nekem mondta, hogy kegyelmességed.
2: Ha a fenségedig elmegy, bizisten utolsó fillérem is kiszedi.
1: No, fogja a kegyelmességért, és távozzon! Nikol!
3: Igen, igen, tessék, tessék parancsolni!
1: Ide hallgass!
3: Júj!
1: Mi az? Mit nevetsz?
3: Mi lehet
1: ezt a csatrát?
3: Ja, hogy kicsípte magát? Micsoda maskarás ruhát vett?
1: Micsoda?
3: Jó Istenem!
1: Ebattat locsója. Csúfolni mersz engem? Amint, amit, ha még egy muk lesz, olyat lekeverek, hogy hol ti arrulkódulsz? Hát... Mégsem hagyod abba?
3: Nem bánom, uram. Várja nagyon, csak most ez egyszer hadd röhögek Isten igazába.
1: Aggódjatok meg.
3: Az Istenre kérem, hadd röhögjek.
1: Na megállj, te. Na hát még ilyen kötélre való. Pimaszul, szemembe röhög, ahelyett, hogy a parancsra fülelne.
3: Mit tetszik parancsolni?
1: Azt ebatta, hogy ugorj, takarítsd ki a házat. Mert mindjárt itt lesznek a vendégek.
3: Hű, asztal! De elszállta nevethetnékem. Csinálnak itt ezek a maga vendégei olyan felfordulást. Hideg ráz, ha csak a hírüket hallom.
1: Talán bizony mindenkinek ajtót mutassak a te kedvedért.
3: Hát, egyiknek másiknak nem ártana ajtót mutatni.
4: Mondja csak, férjem
1: uram! No.
4: Ez megint miféle komédia?
1: Mi?
4: Micsoda maskarát szedett magára? Bolondnak néz minket, hogy ilyen madárjesztőt csinál magából. Azt akarja, hogy ország, világ magán nevessen.
2: Rajtam csak az fog nevetni, aki hülye.
4: Na, hát bizt, akinek épp esze volt, az már eddig is nevetett. Régóta máson sem ulatnak a népek, csak a maga bolondériáin.
1: Miféle népek, ha szabad tudnom?
4: Nagyon rendes népek. Mm. Több eszük van, mint magának. Én azt se tudom már, hogy hova legyek ettől a sok habbaigástól. Hát nem ismerek rá a tulajdonházunkra, mint a folyvást farsang volna. Már hajnalban itt kornyikál az a sok énekes, meg muzsikus, hogy a szomszédok is majd megvesznek.
3: Jól beszél az asszonyom. Az ördög tudja itt tisztán tartani a lakást, mikor folyton tele van ezzel a népséggel. Az egész város bejárják sárért, csak hogy ide hordják.
2: Szégyellem magam a butaságuk miatt.
1: Tudja maga például, hogy mi az, amit most kimondott?
4: Tudom bizony. Okos dolog. Éppen ideje volna már, hogy észre térjen.
1: Nem erről van szó, azt kérdem. Tudja, mi az, amit beszél?
4: Tudom, hát. Józan beszéd. De maga bezzeg nem józan.
1: Mondom, hogy nem erről van szó. Ide figyeljen. Amit én most beszélek, amit magának mondok, mi az?
4: Locsogás.
1: Dehogy is. Na hát, amit mondunk, ahogy egymással beszélünk, most is éppen.
4: Mit akar vele?
1: Hogy hívják azt?
4: Ahogy tetszik.
1: Jaj, ostoba. Prózának hívják.
4: Prózának?
1: Prózának, hát. Minden, ami próza, az nem vers. És minden, ami nem vers, az próza. Így van ez, ha kitanul az ember. De tehát, te, Nikol, na, te tudod-e, hogy kell azt mondani?
3: Micsoda?
1: Na, lám, mondd.
3: No hát.
1: Na, mit csinálsz most?
3: Azt mondom, hogy
1: Jól van, de mikor azt mondod, hogy mit csinálsz akkor?
4: Azt csinálom, amit az úr parancsol.
2: Teremtő Isten, micsoda barmokkal kell vesződni az embernek.
1: Az ajkaid előre nyújtod, csücsörítve, és a felső állkapcsot közelíted az alsóhoz. Látod? Fintort vágok, látod?
4: Ez?
3: Igen.
4: Mondhatom, gyönyörű.
2: Hát, ha még láttátok volna az ót, meg azt, hogy de.
4: Mi ez a sok zagyvali?
3: Miről jó ez?
2: Nem bírom a buta nőket.
4: Jobban tenné, ha szélnek ereszteni azt a sok kelekótya frátert.
3: De legelsőbb is azt a nyakig láb vívómestert. Az egész házat telehordja piszokkal.
1: De nagyon bögyödben van az a vívómester. No, ide figyelj te, tyúkeszű. Itt van két tör. Tessék vedd a másikat. Na nesze, lássuk csak.
2: Demonstratíve. Testvonalba, ha a kvartban támadnak, csak így csinálsz, ha a tercben támadnak, csak így csinálsz,

0: ez rá, mióta nemesekhez dörgölődzik.
1: Azért vagyok a nemesekkel, mert van ízlésem. Majd épp a maga bugrisaival járok össze.
0: Na hiszen, sokra megy a nemeseivel. Jó vásárt csinált ezzel a híres gróffal is, hogy úgy belehabarodott.
1: Csönd! Vigyázzon a nyelvére! Tudja, kiről beszél. Rangosabb úr az, mint gondolná, becsülete van az udvarnál is, csak úgy beszél a királlyal, mint én most magával. Hát nem nagy tisztesség, ha látja a világ, hogy egy ilyen előkelő személy jár hozzám, hogy kedves barátomnak szólít, hogy úgy beszél vele, mint egyik úr a másikkal. Olyan kegyes hozzám, hogy csíha, nem is sejtik. Ország világ előtt úgy kedveskedik velem, hogy néha még magam is belepirulok.
0: Nagyon kegyes, nagyon bájos, mondhatom. Elszedi a pénzét.
1: Hát aztán, nem kitüntetés az, hogy ilyen személyiségnek adhatok kölcsönt? Ennyit csak megtesz az ember egy nagy úrnak, ha kedves barátomnak hívja.
0: Hát ő meg mit tesz meg magáért?
1: Szeme szája elállna, ha tudná.
0: Ugyan mit?
1: Nincs tovább. Elég legyen. Annyi, hogy ha adtam kölcsön, vissza is kapom. Mégpedig hamarosan.
0: Na, arra várhat.
1: Várok is. Nem megígérte?
0: Na, ha megígérte, meg is tartja. Mi? Saját magának.
1: Nemesi szavára mondta.
0: Köszönöm szépen.
1: Makacs, mint a szamár. Mondom, hogy megtartja a szavát. Esküdni mernék rá.
0: Én is az ellenkezőjére. Arra jó az a sok mézes-mázos beszéd, hogy lépre csalja magát.
1: E hol jönni?
0: Még csak ez hiányzott. Jön megint kölcsön kérni. Gyomrom fölfordul, ha látom.
1: Elhallgasson.
2: Jó napot! Üdvözlöm, asszonyom, hogy van? Hogy van Jourdain úr, kedves barátom?
3: Köszönöm, jól alázatos tiszteletem, gróf.
2: Hát a kedves felesége, hogy van? Hogy van?
0: A kedves feleségét azt hagyjuk.
2: Jourdain úr, remek ruhája van, ez aztán az elegancia.
3: Na, ugye?
2: Nagyszerűen fest ebben a ruhában. Nincs az udvarnál egyetlen gavallér sem, aki ilyen nyalka volna.
1: Ugyan.
0: Ez is tudja, mitől döblik a légy.
2: Forduljon csak meg.
3: Tessék.
2: Tökélet.
0: Azám, elől hátul egyformán maskara.
2: Szavamra, Jourdain úr, alig vártam, hogy találkozzunk. Ön az a valódi nagyvilági férfiú, akit egész lelkemmel tisztelek. Épp ma reggel is említettem ő felsége hálószobájában.
3: Jaj, uraságod nagyon is megtisztel.
2: Adósa vagyok, amint ön is tudja. Nos, szeretném rendezni az ügyeimet. Azért jöttem, hogy elszámoljunk.
1: Lássa, kedves feleségem, hogy felsült a szemtelenségével.
0: Na várjon, csak várjon, majd meglátjuk.
2: Én már olyan ember vagyok, hogy szeretek minél előbb szabadulni az adósságtól. Nos, lássuk csak, mennyivel tartozom.
3: Van róla egy kis feljegyzésem. Ehol mi? Adtam egyszer 200 lajos aranyat, aztán egyszer 120-at, megint egyszer 140-et, az összesen 460 lajos arany, 5060 frank.
2: Helyes, a számítás 5060 frank.
3: 1832 frank a gróf úrtól kereskedőjének, 2780 frank a gróf úr szabójának, 4379 frank 12 szú 8 dénár a gróf úr posztól kereskedőjének.
2: Nagyon helyes, 12 szú 8 dénár, pontos a számítás.
3: 1748 frank 2 szú 4 dénár a gróf úr nyergesének.
2: Úgy van, ahogy mondja. Nos, mennyi az egész?
3: 15800 frank.
2: Helyes, a végösszeg 15800 frank, pontosan annyi. Most számítson hozzá még 200 aranyat, amit most fog adni, azzal együtt ezt az egész kerek 18000 frank. Első alkalommal törlesztem.
0: Na, nem volt igazam?
2: Mi? Talán alkalmatlan a kép.
3: Dehogy.
0: Fejős tehén maga férjem, uram.
2: Hallgass, ha önnek alkalmatlan, máshoz is fordulhatok. Vannak sokan, akik örömmel adnának kölcsön, de mint hogy ön a legjobb barátom, gondoltam, megbántanám, ha máshoz fordul.
3: Ó, gróf úr, túlságosan is megtisztel, mindjárt elintézzük a dolgot.
0: Micsoda, még akar neki adni?
1: Mit csináljak? Azt akarja, hogy visszautasítsam egy ilyen rangbeli ember kérését, aki ma reggel is beszélt róla a felsége hálószobájában.
0: Maga aztán bekapta horgot.
3: Tessék, gróf uram, 200 lajos arany.
2: Egész lelkemmel az öné vagyok, uram. Égek a vágytól, hogy a szolgálatára lehessek. Azonnal itt lesz a szép grófnő, hogy megnézze a balettet, ahogy a levélkében írtam. Végre sikerült rábeszélnem, hogy elfogadja meghívást.

0: húzódjunk egy kicsit arrébb, nehogy meghallja a feleségem.
1: Ja, bocsásson meg, hogy már egy hete hallgatok arról a gyémántról, melyet velem küldött a grófnőnek, de minden ékes szólásomat össze kellett szednem, míg végre ma elfogadt.
2: Hogy tetszett neki?
1: Oda volt a gyönyörűségtől. Esküdni mernék, hogy ez a gyémánt ellenállhatatlan szószólója lesz önnek.
2: Adnál Isten!
1: Külön felhívtam figyelmét az ajándék értékére és az ön szerelmének mélységére.
2: Gróf úr túlságosan kegyes, azt sem tudom, hova legyek a megilletődéstől, hogy ilyen előkelő úr így leereszkedik az én szerint személyemhez.
1: Ugyan, ne tréfáljon! Barátok közt ez csak természetes, ön talán nem ugyanúgy megtenni ezt nekem alkalomattal.
0: Mennyire?
1: Tiszta szívvel.
3: De Nikol, megpukkadok, ha soká kell tűrnöm ezt a grófot.
1: A baráti szolgálatról van szó, én nem ismerek tréfát. Látja, amikor bevallotta nekem, hogy lángra lobbant Dorimen grófnőért, magam ajánlottam fel minden segítséget. Ön eltalálta, hogy kell beférkőzni a szívébe. Az asszonyok semmit sem szeretnek úgy, mintha költenek rájuk. A sok szerenád, a sok csokor, a felséges tűzi játék a tavon, az ajándék gyémánt is most meglepetésül ez a kis balett. Mindez szebben beszél, mintha a legtündöklőbb szavakkal vallan a szerelme.
3: Mit posmognak ezek annyit? Nikol,
4: igen?
3: Lapoz oda és hegyezd a füle.
4: Igenis, asszonyom.
1: Nem sokára szemtől szembe gyönyörködhet benne. Nem győzi majd csodálni.
2: Óvatosságból úgy intéztem, hogy a feleségem ma a húgánál ebédeljem, és ott maradjon egész délutánra.
1: Nagyon helyes. Az asszony csak utóban lenne. Már kiadtam a parancsot a szakácsnak, és apróra előkészítettem a balettet. Az én leleményem az egész. Ha úgy sikerül, ahogy elterveztem, én fogadni mernék, ha...
0: Ilyes, Nikol! Úriemberek magánbeszélgetéseit kihallgatni?
5: Erre parancsoljon, menjünk, gróf úr!
4: No, asszonyom, ezt jól megkaptam a maga kíváncsiságáért. De annyit mondok, ezek közt van valami suskus, és magát el akarják takarítani az útból.
3: Én már régóta gyanakszom az uramra. Mérget veszek rá, hogy szerelem van a dologban. No, de ki is nyomozom, ne félj! Hanem gondoljunk előbb a lányomra. Tudod, hogy Kleont szerelmes belé. Tetszik nekem ez az ember. Segíteni akarok neki. Szívesen hozzáadnám Lucyt.
4: Jaj, de kedvem szerint tetszik beszélni. Asszonyom megkedvelte Kleont urat, én meg az inasát. Azt szeretném én, ha egy füst alatt a mi lakodalmunk is meg lenne.
3: Hát ide kérettem Kleont urat, hogy megkérjük az uramtól Lucy kezét. A szobámban vagyok, szólj be, ha megjön.
6: Jó napot! Adjon Isten!
4: Éppen jókor tetszik jönni, Kleont úr. Nagy örömet jelentek.
6: Takarodj a szemem elől, te csaló! Nem vagyok kíváncsi a hazugságaidra.
4: Hát így kell fogadni...
6: Takarodj innen! És mondd meg annak a hűtlen kisasszonynak, hogy a Jámbor Kleontot nem szedi rá többet.
4: Hát ezt mi lehet-e? Édes Kovi ellen beszél, mi ez?
7: Édes Kovi ellen, te véplera! Hordd el magad, hitvány, hagyj békén!
4: Mi az, te is kezded?
7: Hordd el magad, nem ismerjük egymást többet.
4: Hú, aszta! Mi ütött ezekbe? Szép kis história. Legjobb, ha jelentem az asszonyomnak.
6: Elháborító! Megcsalni ilyen szerelmest, mint én. A leghívebb, leglángolóbb szerelmest.
7: Gyalázat, amit velünk tettek, uram.
6: Szívem minden lobogása és minden gyengétsége az övé. Csak őt szeretem, csak ő le van tele a lelkem. Erre elfordítja szemét a hűtlen, s úgy suhan el mellettem, mintha soha életébe se látott volna.
7: Szakasztott, ezt mondhatom én is.
6: Hát van hűtlenebb teremtés, mint ez a hálátlan Lucy.
7: Hát még az a kötélre való Nikol.
6: Úgy látszik, nem hiába jár ide a gróf. Látom már, hogy elvakítja azt a lányt a rang, de vigyázok én a becsületemre. Ha ő más húrokat penget, én is tudom, hogy mit tegyek. Azért se ő fog szakítani velem.
7: Okos beszéd. Szakasztott, ezt mondom én is.
6: Segíts nekem haragot tartani, Koviel. Jó. Segíts kioltani lelkemből a szerelem utolsó szikráját is.
4: Kisasszonykám, jöjjön, mert én azt sem tudtam, hova legyek.
8: Meglátod, az az oka, amit mondtam.
6: Én hozzá se szólok.
9: Én se.
10: Mi történt Kleont? Mi lelt Koviel? Mi bántja a szívét?
4: Mi ütött beléd?
10: Mi az megnémult?
4: Lenyelted a nyelved?
10: Látom én, hogy az a reggeli találkozása maga baja.
4: Hát a reggeli dologért húztad fel az orrot.
10: No, ugye, hogy az bántja. Mi
8: Mindjárt megmagyarázom Kleont, miért kerültem el magát ma reggel.
6: Nem vagyok rá kíváncsi.
4: Hadd mondom el, miért nem álltam szóba veled.
7: Tőlem ugyan mondhatod.
8: Tudja meg, hogy ma reggel.
6: Nem érdekel.
4: Értsd meg már, hogy...
7: Csend, boszorkány.
8: Hallgasson meg.
6: Szót se többet.
4: Hát ide figyelj.
7: Süket vagyok.
8: Kleont.
6: Elég.
4: Koviel.
7: Hus.
8: Figyeljen rá.
6: Lárifári.
4: Hallgass ide.
7: Ne hápod.
8: Csak egy percre.
6: Egy percre sem.
4: Nézd már ide.
7: Fütyülök rád.
8: Csak két szó.
6: Bevégeztem.
4: Csak egy szó.
7: Nincs tovább.
8: Jól van, no. Ha nem akar meghallgatni, legyen magának igaza.
4: Ha így vagyunk, bánom is én. Csüsd meg az eszed.
6: Na jó. Halljuk hát, Lüszi kisasszony, mi volt reggel az a szíves fogadtatás?
8: Most már késő.
7: Na jó, mondd el, Nikola, mi a bögyödben van.
4: Hogy is ne.
6: Mondja hát.
8: Dehogy mondom.
7: Beszélj már.
4: Van eszemben.
6: Legyen szíve.
8: Elég volt.
7: Kérve, kérve.
4: Kár a szóért.
6: Esedezel.
8: Hagyjon békén.
7: Könyörgök.
4: Takarodj.
6: Lüszi.
8: Elég.
7: Nikol.
4: Kuss.
6: Az Isten szerelmére.
8: Szólt se többet.
7: Csak egy szót szólj.
4: Én egy kukkot se.
6: Oszlass el kétségeim.
8: Dehogy oszlatom.
7: Gyógyítsd meg a szíve.
4: Gyógyítja a hóhér.
6: Jól van, Lüszi. Ha maga nem törődik fájdalmammal, ha nem érdekli, hogy méltatlanul sérteget legforróbb érzéseinkben, utoljára lát most.
8: Hova megy?
6: Még nem tudom.
7: Dehogy nem. Megyünk meghalni.
8: Meghalni megy Kleont?
6: Igen, szívtelen. Mert maga akarja.
8: Én akarom, hogy meghalljon.
6: Maga. Maga.
8: Ki mondta ezt magának?
6: Hát nem a halálom akarja, aki nem oszlatja el a kétségeimet.
8: Hát tehetek én róla. Hát nem elmondom, ha meghallgatott volna, hogy a reggeli eset amiatt a vén nénikém miatt volt. Mert az esküszik, hogy férfi embernek csak a tekintete is megbesteleníti a hajadon leányt. Éjjel-nappal arról prédikál, hogy a férfiú maga a fekete ördög. Kerülni kell, mint a leprát.
4: No, hát ez a titok nyitja.
6: Igazat beszél?
7: Nem teszel lóvá.
8: Ez az igazság.
4: Oh. Így áll a bál.
7: Letegyük a fegyvert.
6: Ó, kis Lüszi. Hogy elcsendesíti a szívem egyetlen szavával. De könnyű hinni annak, akit szeretünk.
7: De könnyen befont bennünket az asszonyi állat.
3: De örülök, hogy látom Kleont. Mindjárt itt az uram. Most aztán kapjon az alkalmon, kérje meg Lüszi kezét.
6: Milyen édes ez a beszéd. Hogy megdobbantja a szívem. Van-e királyi kegy ennél a parancsnál?
9: Jó napot! Mit akar itt?
6: Uram, kitüntető kegy volna számomra, ha az önveje lehetnék. Kérem ehhez atyai áldását.
9: Csak egyet kérdek, mielőtt felelnék. Nemes ember az úr, vagy nem?
6: Nem vagyok nemes ember.
9: Kapjon a kezembe! Nem a magáé a lányom.
6: Tessék!
9: Nem nemes ember, nem kapja meg.
3: Mit akar azzal, hogy nemes ember? Mi talán a Szent Lajos bordájából lettünk?
9: Hallgasson, hallgasson! Tudom már, mi következik!
3: Hát nem derék polgári vadékok vagyunk mind a ketten?
9: Nem fogja
3: hát be... nem boltos volt az apja magának is, mint neked?
9: Rassebb a nyelvébe! Ezt ki nem hagyná! Ha a maga apja boltos volt is, úgy kell neki. De ami az enyémet illeti, nagyon téved százszónak is egy a vége, nemes ember lesz a vejem.
3: Olyan férjel a lányunknak, aki hozzávaló. Hát nem többet ér neki egy jó módú, jóképű, becsületes ember, mint egy koldus, göthös nemes.
9: Az én lányomnak van miből megélnie, nekünk csak a cinkel. Grófnét csinálok Lüsziből.
3: Grófnét?
9: Igenis, grófnét.
3: Már csak attól mentsen meg az
9: Már
3: Isten.
9: Már pedig én ezt elhatároztam.
3: Már pedig én ebbe bele nem egyezem. Olyan vőt akarok, aki hálás a lányomért, és akinek akármikor azt mondhatom, üljön le, vőm uram, vacsorázzon velük.
9: Tessék, így beszél egy tyúkeszű asszony, aki holtáig se akar kivakarózni a piszokból.
3: Na,
9: de az hogy közd be? Grófné lesz a lányom, ha megpukkatok is, de ha még sokat bosszantotok, hercegnét csinálok belőle. De most dolgom van. Viszontlátásra.
3: Jaj, csak ne csüggedjen, Kleón. Fel a fejjel. Gyere, lányom, menjünk apád után. Mondd meg neki kereken, ha Kleonté nem lehetsz, senki mási nem leszel. Gyere, Nikol, jó, ha te is ott vagy.
7: Hát, maga ugyan jól megjárta avval a nagy őszinteséggel.
6: Igazad van, de ki gondolta volna, hogy nemesnek kell kiadnom magamat, ha Zsurden veje akarok lenni?
11: Ide figyeljen!
6: Mi az?
11: Remek ötletem támad!
6: Mit nevetsz?
11: Eszembe jutott valami. Azzal bolondá tehetjük ezt a hólyagot, magának meg teljesülhet a szíve vágya.
6: Hogy?
11: Csuda egy tréfa volna.
6: Micsoda?
11: Nemrégen velődött össze itt egy komédiás társaság. Soha jobbkor. Ha az az éhenkórás zenetanár is segít ezekkel a kóklerekkel, megtréfálom azt a hólyag zsurdent. Nem mondom, lesz valami gyanús szaga a dolognak, de olyan jámbor az, hogy mindent bevesz. Nem érdemes sokat teketóriázni. Úgy fog őkelme táncolni, ahogy mi fütyülünk, megvannak a színészek, megvannak a maskarák, csak engedje, hogy elkezdjük.
6: Mégis mondd el!
11: Majd elmondok mindent. Most gyerünk innen, de gyorsan.

0: Igazán nem tudom, Dóra, hát jól tettem, hogy engedtem kérésének, és eljöttem ez Jourdan úr házába, hiszen senkit sem ismerek.
1: Édes Dorimen, hát hol kedveskedjem egy kis mulatsággal, amikor úgy fél a feltűnéstől, hogy se kegyernél, se nálam otthon nem akar.
0: Arról persze nem beszél, hogy napról napra mennyire kiszolgáltatom magam azzal, hogy elfogadom a maga sok gáláns ajándékát.
1: Úgy?
0: Hiába védekezem ellenük, végül kifáradok az ellenkezésbe. Van magában valami nyájas erőszak. Szép lassan mindenre rávesz, amire csak akar. Kezdte az állandó látogatásokkal, folytatta a forró vallomásokkal, aztán jöttek a szerenádok, balettek, ajándékok. Én mindennek ellenálltam, de maga csak nem tágít, és fokról fokra urrá lesz akaratomon. Most már nem felelek magamért, úgy látom, akármennyire húzódozom, végül mégis rávesz, hogy a felesége legyek.
1: Ó, már régen ott kellene tartanunk, asszonyom. Kegyed özvegy is független. Én a magam ura vagyok, és jobban szeretem az életemnél. Mi akadálya lehet, hogy még ma boldoggá tegyem?
0: Dorant, sok minden kell ahhoz, hogy egy férfi meg egy asszony boldogan éljen együtt. A világ két legmegértőbb lelkének is csak nagy nehezen sikerülhet úgy a házassága, hogy végül elmondhassák, ilyennek akartuk.
1: Kegyed tréfál, hogy ennyi rémképet fest. Nem, asszonyom, nem szabad általánosítani a kegyed tapasztalatait.
0: Én csak azt mondhatom, nyugtalanít, hogy annyit költekezik miattam. Először is mindez jobban lekötelez, mint sem szeretném, másodszor is... Megbocsásson, bizonyos vagyok benne, hogy sok gondjába kerül. Ezt nem akarom.
1: Asszonyom, csekéség az egész. Dehogy kerül nekem.
0: Tudom, mit beszélek. Például az a gyémánt, amit legutóbb rám erőszakolt. Erről a gyémántról...
1: De asszonyom, erről a gyémántról ne is beszéljünk. Az az apróság nem is méltó, hogy a kegyed szépségét ékesítse. Nagyon kérem. Jön a ház ura.
2: Ó, asszonyom, várjon csak egy kicsit. Szíveskedjék hátrább fáradni.
0: Tessék?
2: Csak egy lépést volna szíves.
0: Mi az?
2: Rukkoljon arrébb, hogy mind a három bók sikerüljön.
1: Jourdan úr tudja, mi illik, asszonyom.
2: Egy, kettő, három. Asszonyom, végtelen dicsőség számomra, hogy szerencsés vagyok oly boldog lenni, hogy ama kitüntetésben lehet részem, hogy arra méltóztat, hogy oly tisztességben részeltet, hogy szerencsélteti szerénységemet jelenlétének kegyével, és ha oly érdemes lehetnék megérdemelni oly érdemet, minő a kegye, és hogy az irigyegek, ha méltóztattak volna, méltóvá tenni.
1: Elég! Elég is lesz, Jourdan úr. A grófnő nem szereti a sok bókot, és önről amúgy is tudja, hogy sziporkázó szellem. Nos, engedje meg, asszonyom, hogy bemutassam legjobb barátomat, Jourdan ura.
3: A gróf úr túlságosan is megtisztel.
0: Minden tiszteletem a barátjáért.
3: Ó, asszonyom, semmit sem tettem még, hogy megérdemeljem ezt a kegyet.
1: Vigyázzon, nehogy szóba hozza azt a gyémántot.
4: Csak éppen annyit megkérdezhetnék, hogy tetszik-e neki.
1: Hová gondol? Ez volna a legnagyobb tapintatlanság. Ha igazi úr akar lenni, úgy kell tennie, mintha nem is maga adta volna a gyémántot. Asszonyom, Jourdan úr azt mondja, hogy kegyednél tündöklőbb szépség nincs is a világon.
0: Igazán nagyon kedves.
3: Kegyed a kedves, asszonyom.
1: Ideje az ebédre gondolnunk, Jourdan úr.
5: Terítve van, uram.
1: Nos, akkor üljünk asztalhoz.
0: De Dorant, hisz ez valóságos fejedelmi lakom.
2: Ott tréfál, szép grófnő, bármilyen több volna az asztal kegyet.
1: Igaza van, Jourdan úrnak. Végtelen hálás vagyok neki, hogy ilyen figyelmesen teljesíti otthonában a házigazda kötelességét. Egyet értek vele, ez a lakoma nem méltó kegyethez. Mint hogy az egészet én rendeltem meg, s mivel etéren nem vagyok olyan szakértő, mint némely barátaink, nem mondhatom, hogy tökéletes lukuluszi lakomával szolgálok. Kegyed bizonyára fog találni vécségeket és barbarizmusokat a választékos konyhaművészet, a kifinomult ízlés ellen. Én bevallom tudatlanságomat, s csak azzal fejezhetem be, amit Jourdan úr oly bölcsen és találóan mondott. Bár méltóbb volna ez az asztal kegyethez.
0: Erre a bókra csak egy választ adhatok. Eszem. Íme. íme?
3: Micsoda gyönyörű kéz.
0: Ó, a kéz szót sem érde, mert talán inkább erről a pompás gyémántról beszél.
4: Van itt, ami még gyönyörűbb.
0: Zsurden úr még nagyobb gavallér, mint hitte.
1: Asszonyom, hát minek tartott a Zsurden ura?
4: Bár tartana, majd megsúgom miének.
0: Folyton szebb lesz.
1: Még nem ismeri Zsurden urat?
4: Akkor ismerkedhetünk meg, amikor neki tetszik.
0: Ó, köszönöm.
1: Barátunk mindig kész a riposzttal. De nem látja, asszonyom, hogy Zsurden úr minden falatot megeszik, amihez kegyet hozzányúl.
0: Zsurden úr igazán elragadó.
4: Bár a szívecskéjét tudnám elragadni, akkor volnék én igazán elragadó.
1: Barti de Zsurden úrnak és a művész uraknak is. Mindjárt lesznek kedvesek, elénekelni nekünk egy bardalt.
0: A jó konyha legpompásabb fűszere, a zene. Igazán pazar vendéglátás.
6: Dehogy is, dehogy is.

0: társaság, mondhatom. De úgy látom, engem nem vártak. Hát ezért tessékelt annyira férjem uram a hugomhoz ebédre. Gyönyörű. Hát így veri el a pénzét. Itthon énekesekkel, komédiásokkal mulattatja a hölgyeit. Engem meg elküld az ördögbe.
1: Miket beszél, asszonyom? Miféle lázálom az, hogy az ura elveri a pénzét, meg lakomát rendez a hölgye tiszteletére? Tudja meg, hogy ezt az egész mulatságot én rendezem. Jourdain úr csak a házát engedte át. Jobban is meggondolhatná, mit beszél.
2: Úgy bizony, te szemtelen, a gróf úr ad ebédet a grófnő tiszteletére, mert grófnő. A gróf úr megtisztel azzal, hogy elfogadta a házamat és meghívott a társaságába.
0: Nekem ugyan beszélhettek. Látom, amit látok.
1: Tegyen fel jobb pápa szemet, asszonyom.
0: Nincs szükségem pápa szemre. Van nekem elég jó szemem. Régen gyanítom már, hogy mi folyik itt is. Én se estem a fejem lágyára. Szégyen, gyalázat, hogy az úr gróf létére egyébben se törődik, csak hogy az uram bolondériáját legyezgesse. De magától se szép ám, grófnő, hogy uridáma létére fölforgatja más házasságát, és elcsavarja az uram fejét.
3: Mi az, Dorant? Mondhatom, csúnya tréfa, hogy rám szabadít egy ilyen megkavarodott boszorkány. Távozom, Istenem!
1: Asszonyom, hol vár?
2: Grófnő, grófnő, könyörgő, gróf úr, mentjen ki előtte, próbálja meg visszahozni.
4: Szemtelen pimasz! Hát mit csinált? Nekem esik itt mindenki előtt, és elzavarja a nemesi vendégeimet.
0: Ügyülök a nemesi.
4: Boszorkány, vigyázzon, mert még a fején verem szét ezt a sok félbemaradt állat.
0: Bánom is én, mit tátok? Én a jogaimat védem, és minden asszony a pártomon lesz.
4: Jól teszi, a kitakarodik innét, mert nem felelek magamért.
0: Ezért még meglapod.
4: Épp most kellett neki ide dugni az orrát. Pedig hogy belejöttem már a bókolásba? Soha még ennyire nem éreztem, hogy sziporkázik a szellemem.
5: Hát ez meg ki?
6: Nem tudom, uram, megtetszik-e ismerni engem?
4: Nem ismerem az urat.
6: Én már akkor ismertem az urat, amikor még ilyen picurka volt.
4: Én?
6: Ön bizony. Uraságod volt a világ leggyönyörűbb csecsemője. A hölgyek mind a karjukra vették, úgy csókolgatták, majd megették.
4: Majd megettek?
6: Úgy bizony, jó barátja volt a megboldogult apja urának.
4: Megboldogult apám uramnak?
6: Úgy van, micsoda finom, nemes úr volt.
4: Hogy mondta?
6: Azt mondtam, hogy finom, nemes úr volt.
4: Az én apám?
6: Há.
4: Maga jól ismerte?
6: De milyen jó.
4: És nemes úrnak ismerte?
6: Persze, hogy annak.
5: Fene se igazodik el ezen a világon.
6: De miért?
4: Vannak hülyék, akik el akarják velem hitetni, hogy boltos volt.
6: Hogy boltos volt? Ez ne, soha. Rágalom. Egyszerűen az az igazság, hogy nagyon is szíves, nyájas úr volt. És mivel jól értett a szövetekhez, mindenütt kiválasztotta a legjavát, hazavitte, aztán átadott belőle a barátainak jutányos áron.
4: De boldog vagyok, uram, hogy megismerhettem. Végre van, aki bizonyságot tehet róla, hogy nemes ember volt az apám.
6: Megesküszöm rá az egész világ előtt.
4: Nagyon hálás leszek az úrnak, de tulajdonképpen mi járatban van?
6: Hát, kérem szépen. Nem sokkal azután, hogy megismerkedtünk néha jó, nemes és nemzetes apja urával, én magam világkörüli útra indultam.
4: Világkörüli útra?
6: Igen.
4: Az jó nagy út lehet.
6: Nagy, bizony. Csak most 4 napja tértem meg a sok utazásból, de mert úgy szívemen hordok mindent, ami uraságodat illeti, siettem ide mindjárt a nagy-nagy örömhírrel.
4: Miféle örömhírrel?
6: Hát azt tudja, ugye, hogy itt van a török szultán fia.
4: Nem tudtam.
6: Ugyan. Pedig olyan káprázatos kísérettel jött, hogy mindenki a csodájára jár. Az egész ország úgy fogadta, ahogy csak a legnagyobb urakat szokás.
4: Bizony, Isten, nem tudtam.
6: De ami önre nézve a legjobb újság, beleszeretett uraságod lányába.
4: A török szultán fia?
6: Ő. És egyetlen vágya, hogy az ön veje lehessen.
4: Az én vejem? A török szultán fia?
6: A török szultán fia, az ön veje. Múltkor meglátogattam, minthogy tökéletesen tudok törökül, belemelegettünk a beszélgetésbe. Egyszer csak azt mondja. Axim Croxoler us alla Mustafa Jourdina Amanahem Paris Varahine user Carbulat. Vagyis ez azt jelenti, nem ismersz erre egy gyönyörű lányt, annak a párizsi nemesnek, Jourdainnek a lánya.
7: A török szultán fia mondta ezt rólam.
6: Igen, ő. Mikor mondtam neki, hogy ismerem önt régről, és a lányát is láttam, fölsóhajtott.
8: Ah! Marababa Szahe!
6: Ez azt jelenti, ó, mi halálosan beleszerettem.
2: Azt?
6: Azt!
2: Jó, hogy mondja, mert én bizony Isten sose jöttem volna rá, hogy Marababa Szahem azt jelenti, ó, mi halálosan beleszerettem. Csodálatos nyelv ez a török.
6: Csodálatosabb, mint bárki inné. Tudja, mit jelent az? Kakarakamusen. Kakarakamusen.
1: Nem azt tudom.
6: Azt jelenti,
8: édes lelkem.
2: Kakarakamusen azt jelenti, hogy édes lelkem.
6: Úgy van.
2: Bámulatos kakarakamusen, édes lelkem. Hát ki hitte volna, szemem szám eláll.
6: Egy szóval, hogy bevégezzem küldetésemet, a szultánfi ide készül, hogy megkérje a kedves lánya kezét. És hogy uraságod méltó apusa legyen neki, megteszi önt mamamusinak. Ez az egyik legnagyobb méltóság náluk.
2: Mamamusi.
6: Igen. Mamamusi, ez olyan, mint nálunk a lovag. Szóval azok a régi lóf, de izéna, szóval lovag, no. Ennél már nincs is előkelőbb nemesség. Egy rangban lesz a főkerekség legnagyobb uraival.
7: Nagyon megtisztel a szultán fia. Kérem, vezessem hozzá, hogy személyesen mondjak neki köszönetet.
6: Felesleges, ő jön majd ide.
2: Ő jön ide?
6: Igen, és mindent magával hoz az avatási szertartáshoz.
7: Ez aztán gyors elintézés.
6: Szerelme nem tűr késedelme.
2: Csak egy hiba van itt. Ez az én lányom belehabarodott valami Kleontba, és amilyen makacs, esküszik, hogy máshoz nem megy feleségül.
6: Majd másképp beszél, ha megismeri a nagyszultán fiát. Meg aztán, van itt egy csodálatos véletlen.
2: Mi?
6: A nagyszultán fia csak nem szakasztott mása annak a Kleontnak. Ismerem azt az embert, épp az előbb mutatták az utcán. A régi szerelem könnyen átcsaphat az újba, és ha... Már jön is. Itt van ő felsége, a szultán fia.
9: Ambusahim okiboraf, Jourdina szálem alaikum.
6: Azt mondja, legyen az ön szíve, Jourdain úr, egész esztendőn át hasonlatos a rózsatőhöz. Ez már olyan udvarias szólás arra náluk.
2: Legalázatosabb szolgája vagyok szultán fia fenségének.
6: Karigál kambótó usztin moráf.
10: Usztinyokat a máleki beszumbisze alem órán.
6: Igen. Azt mondja, hogy az ég áldja meg uraságodat az oroszlán erejével és a kígyó okosságával.
2: Végtelenül megtisztel, szultán félfensége. Kívánom, hogy az ég áldása kísérje minden lépését.
6: Ossza binamen szadok baballé orakaf úram.
10: Bel men.
6: Kéri, menjen gyorsan vele, és készüljön fel a szertartásra, aztán keresse fel a kedves lányát, és kössék meg a házasságot.
2: Ennyi mindent két szóban.
6: A török nyelv már ilyen, kevés szóval sokat mond. Menjen, vigye gyorsan a szultánfit a lányához.
2: Parancsoljon velem jönni, fönség.
6: Ez aztán a komédia. Micsoda baleg. Ha mestersége volna, akkor se adhatná jobban a bolondot. Üdvözlöm, gróf uram. Nagyon kérem, legyen segítségünkre ebben a játékban.
1: Te vagy a Szkovjel. Meg se ismerlek. Micsoda maska.
6: Az bizony.
1: Mit nevet?
6: Van mit nevetni, gróf.
1: Mi? Na.
6: Fogadni mernék, nem találja ki, micsoda haditervet eszeltünk ki Jourdain úr ellen, hogy a lánya kezét az én uramnak adja.
1: Nem tudom, milyen a haditerv, de annyit tudok, hogy meg lesz a foganatja, ha egyszer te vagy a hadvezér.
6: Ismer a gróf úr, mint a rossz pénzt.
1: Beszélj, hát mi van?
6: Volna szíves félrehúzódni, hogy egy kis helyet adjunk azoknak, akik most ide bevonulnak. Hely, micsoda komédia. Nézze, gróf úr, már itt is vannak. Jourdain urat is hozzák. Hű, mi lesz itt?
1: Vadszerű, idehozom Dorimént. Hadd mulasson ő is.

0: nem tudni szólni te, ha nem tudni fogni be. Én vagy mufti, te vagy ki.
1: Én?
0: De nem tudni.
1: De én tudom.
0: Hallgatni.
1: Jourdain vagyok, francia nemes.
0: Egy kifile, egy kifajta. Anabaptista, Anabaptista.
2: Jók.
0: Zwinglista.
2: Jók.
0: Kofita.
2: Jók.
0: Huszita, morista, frohista.
2: Jók, jók, jók, jók, jók, jók.
0: Ateista.
2: Jók.
0: Luterista.
2: Jók.

0: Hogy hívja? Hogy hívja?
1: Giordino! Giordino!
2: Ez én
3: Giordino! Giordino!
1: Giordino!
2: Ez én vagyok, Giordino!

0: Mahometa, Mahometa, che gelmezni a giurdina.
1: De boldog vagyok.

0: te faci lovac, te faci la ciur.
1: Te nemirul, te nemirul, te faci lovac, te faci la ciur.
2: Ütni, ütöttek, tehát lovaggá ütni.

0: Mama Musi vagyok. Jaj, jaj!
1: Uram, teremtőm, ne hagyj el! Mi ez? Mi ez? Szent ég, micsoda figura! Mumusnak öltözött! Farsang van tán! Beszéljen már, mi lelte! Ki csinált magából ilyen madárjesztőt?
0: Nézd csak a pimasz perszónát! Hogy mer beszélni egy mamamusival?
1: Micsodával?
0: Tessék több tisztelettel lenni! Most avattak mamamusivá.
1: Mi az ördög az a mamamusi?
0: Hát, mamamusi. Én vagyok a mamamusi.
1: Az meg miféle állat?
0: Mamamusi, az mi nálunk azt jelenti, hogy lovag.
1: Lovag? Mi az? Már meg lovagolni akar vénségére?
0: Ostoba! Azt mondtam, hogy lovag. Ez egy nagy méltóság. Most volt az avatás.
1: Miféle avatás?
0: Mamamusi, a Giurdina.
1: Mit beszél itt össze-vissza?
0: Giurdina az Giurden.
1: Hát aztán Giurden.
0: Én Giurdina lovag te.
1: Micsoda?
0: Add mi szabja, ez turbána.
1: Mi akar ez lenni?
0: Holt almácsné pálesztin.
1: Mondja már, hogy mit akar.
0: Kipuki, mamamusi.
1: Mit zagyvál itt össze?
0: Te nem pirul, te vagy nagyúr.
1: Mi ez? Mi ez? Mi ez? Jaj, Szent Isten, megkergült az uram.
0: Fogd be a szád, szemtelen. Tanuld meg, mi dukál egy mamamusinak. A viszontlátásra, mamamusi.
1: Hol vesztette el az eszit ez a szerencsétlen? Futok, hogy el ne szabaduljon.
2: Mondom, Dorimer, olyan jól fog mulatni, mint még soha. Nincs a kerekföldön még egy ilyen hólyag, mint ez a Giurden. Csak segítsünk Kleontnak, hogy megkapja a szíve választottját. Legyünk mi is cinkosai a komédiázásban. Kedves ember, ennyit igazán megtehetünk.
3: Rajta leszek, megérdemli, hogy boldog legyen.
2: Meg aztán itt van a balett. Ezt a világért sem szabad elmulasztani. Kíváncsi vagyok, hogyan válik be az ötlet.
3: Láttam a pompás előkészületeket. De éppen ezt nem tűrhetem, Dorant. Nem engedhetem, hogy szórja a pénzét. Hát, hogy egyszer s mindenkorra véget vessek ennek a pazarlásnak, sürgősen férjhez megyek magához. Ez a legbiztosabb módszer, ha egyszer a felesége lettem, vége a gavalériának.
2: Ó, Dorimen, elhiggyem, hát mégis enyém a szívem.
3: De csak. Azért, hogy megmentsem a végromlástól, és különben ma holnap már egy fillérje se volna.
2: Hogy is hálálja meg, hogy így gondját viseli a vagyonomnak. Kegyedé a pénzem, akár csak a szívem. Parancsoljon velük, ahogy kedve tart.
3: Parancsolok én mindkettővel. Ne féljen. Ah, de itt jön a barátunk. Ez aztán a maskara. Nézze, török szultánnak öltözött.
2: Ó, Giurden uram! A grófnő és én eljöttünk, hogy tisztelegjünk új méltóság előtt, és együtt örvendezzünk önnel, kedves leányának a nagy szultán fiával való egybekelése alkalmából.
0: Az ég áldja meg méltóságodat a kígyó erejével és az oroszlán okosságával.
2: Fantasztikus.
3: Örülök, uram, hogy az elsők közt köszönhetem új magas kitüntetésének alkalmából.
0: Asszonyom, virágozzék az öntöve egész éven át, mint a rózsa. Végtelenül hálás vagyok, hogy fáradtságot vesz részt venni megtiszteltetésemben, és felettébb örvendek, hogy visszatértével alkalmat ad alázatosan engedelmet kérnem feleségem alkalmatlanságáért.
3: Ne, semmi az egész. Egy ilyen kis felindulás igazán megbocsátható. Az ön szíve bizonyára igen drága neki. És nem lehet csodálni, ha aggodalommal tölti el szívét oly férfiú birtoklása, mint ön.
0: Az én szívem birtoklása csak kegyedet illeti.
2: De hol van szultánfi ő fensége? Szeretnénk tisztelegni előtte, mint az ön barátai. Á, de íme itt is van.
4: Ambusahim oki boraf szálem alaikum.
2: Fenség, eljöttünk, hogy hódolatunkat nyilvánítsuk, mint fenséget tiszteletre méltó ipaurának régi barátai, és engedelmével felajánljuk legalázatosabb szolgálatainkat.
0: Hol a tolmács, hogy megmondja neki, ki a gróf úr és mit beszél? Majd meglátják, hogy felel úgy tud törökül, mint a vízfolyás. Hé, na, Hova a fenébe lett ez a tolmács? Jok, jok, jok. Izé, a gróf úr, grande szenyóra, grande szenyóra, grande szenyóra, a grófnő, granda dáma, granda dáma, grand, hát, a gróf úr mama musi, francia mama musi, a grófnő meg mama muska, hogy mondjam világosabban.
5: Itt vagyok, uram.
0: Na végre, itt a tolmács, hát hol bujkál? Meg se tudunk szólalni maga nélkül. Mondja meg neki, hogy a gróf úr meg a grófnő igen előkelő személyek, de eljöttek, hogy tisztelegjenek és felajánlják neki szolgálatukat, mert az én barátaim majd meglátják, hogy felel.
4: Alabal krajzamos akazi boram alabamen.
6: Kataleki tübal urén szóter amalusan.
0: Nem megmondtam.
5: Azt mondja, hogy a jó szerencse esője öntözze mindenkor az ön családjának kertjét.
0: Ugye mondtam, hogy törökül fog beszélni.
4: Bábulatos.
0: Gyere, lányom, gyere, gyere, jó, hogy itt vagy. Gyere csak közelebb. Nyújtsd a kezed ennek az úrnak, az a tisztességért, hogy feleségül kér.
7: Micsoda? Mi van magával, apám? Komédiát játszik?
0: Nem komédia ez, leányom, hanem nagyon is komoly dolog. Olyan megtiszteltetés ért, hogy különbet már kívánni se lehetne. Ide nézz, itt a férfiú, akit neked szánok.
7: Nekem?
0: Neked, leányom, tapj a tenyerébe, és adj hálát az égnek szerencsédért.
7: Nem akarok férhez menni.
0: De én meg azt akarom, hogy férhez menj! Apád vagyok.
7: Eszembe sincs.
0: Micsoda hang ez? Ide a kezed, ha mondom, de rögtön.
7: Nem. Megmondtam már, senki másé a világon nem leszek, csak Leonti. Inkább az életem... Jó Istenem. Hiszen ez Kleont.
4: Lucy, drága Lucy.
7: Elvégre maga az apám. Tudom, hogy engedelmességgel tartozom. Rendelkezzék velem, ahogy parancsolja.
0: Ezt már szeretem. Csak hogy ilyen egy-kettőre megjött az eszed. Nincs is nagyobb öröm, mintha az embernek engedelmes lánya van.
1: Mit hallok? Már az egész ház beszéli. Egy farsangi maskarával akarja összeadni a lányát?
0: Nem fogja be a száját, szemtelen. Hát mindenbe bele kell kotyogni. Mit csináljak már, hogy megjöjjön az eszed?
1: Inkább a magái nem ment volna el, hisz folyton lükkébb lesz. Mit akar már megint? Mit keres itt ez a népség?
0: Férhez adom a lányomat a török szultán fiához.
1: A török szultán fiához?
0: Ahhoz üdvözöld őfenségét illőképpen, ott a tolmács majd segít.
1: Kell a kutyának tolmács. Megmondom én magam is a szemek közé, hogy az én lányomból ugyan nem eszik.
0: Fogod be rögtön!
8: De asszonyom, hát képes volna visszautasítani ilyen szerencsét, kikosarazni őfenségét a nagy szultán fiához.
1: Törődjön az úr a maga dolgával.
9: Ilyen nagy dicsőséget nem valóan elszalasztani.
1: Kérem, asszonyom, magát is. Ne fájjon a feje olyasmiért, amilyen semmi köze nincs.
8: De mi csak kegyed iránti barátságból figyelmeztetjük saját érdekére.
1: Nem kérek a barátságukból.
8: De hiszen kedves leánya is beleegyezik édesapja kívánságával.
1: Az én lányom hozzá menne egy törökhöz.
8: Természetesen.
1: El tudnám felejteni Kleontot?
8: Ha mit meg nem tesz valaki, hogy főúri hölgy legyen?
1: Na hát ezzel a két kezemmel folytanám meg, ha ilyesmire vetemednek.
0: Elég volt a gágogásból, megmondtam, ez a házasság meg lesz.
1: Én meg azt mondtam, hogy nem lesz meg.
0: Hogy kukorékol?
7: Édesanyám.
1: Takarod, te rossz féle, ne is lássalak.
0: Micsoda? Azért meri szidni, mert nekem engedelmeskedik?
1: Azért! Épp úgy, lányom, nekem is, mint magának.
4: Asszonyom!
1: Maga is bolondá akar tenni?
4: Csak egy szót.
1: Nem vagyok rá kíváncsi.
4: Uram, csak egy szót szólhassak vele négy szem közt. Fogadom, hogy mindebbe beleegyezik.
1: Én ugyan soha.
0: Hallgasson
1: meg. Dehogy hallgatom.
0: Hallgassa hát meg.
1: Eszembe sincs.
0: Majd elmondja.
1: Nekem ugyan semmit sem mond el.
0: Est a makacs perszónát, hát belebetegedne, ha odafigyelne.
4: Csak éppen hallgasson meg, aztán azt teszi, amit jónak lát.
1: Jaj, halljuk noh. Mi ez?
4: Egy órája integetünk már. Nem látja, hogy csak férje ura bogara miatt van az egész cécó. Őt ugratjuk a maskarával, a török szultán fia, maga Kleont úr.
1: Ó!
4: Igen, én vagyok a török szultán fia. Azt hittem, hogy rögtön fölismer asszonyot.
10: A tolmács meg én vagyok.
4: Koviel.
1: Ó! Hisz akkor minden rendben van, minden jó.
4: Vigyázzon, el ne áruljon semmit.
1: No, jól van, na. Beleegyezem a házasságba.
0: Csak hogy végre mindenkinek megjött az esze. Na, ugye mondtam, nem akartad meghallgatni, de én tudtam, hogy majd ő megmagyarázza neked. Kicsoda is a nagy szultán fia.
9: Tökéletesen megmagyarázta. Küldjünk a jegyzőért. Hát Nikollal mi lesz?
0: Legyen a tolmácsé, a feleségem meg azé, aki elviszi.
8: Úgy van, helyes. És hogy senki se háborítsa többé Jourdainné asszonyom lelki békességét, hogy a mai szép napon utolsó szikrája is elhamvadjon szívében ama féltékenységnek, mellyel férje urát netán gyanúba vette. Ezennel bejelentem, hogy itt a jegyző előtt mi is házasságra lépünk Dorimen grófnővel.
9: Ebbe is beleegyezem.
0: Jól bolondá tett a feleségemet, ezt a közönséges perszónát, gróf uram.
8: Kell egy kis csalétek, hogy bekapja a horgot, nem?
0: Kell, hát. Hozzátok hamar azt a jegyzőt.
10: Ha ennél jámborabb birkát találok, jelentem a római pápának.

0: Az Urhatnám polgár. Kedves hallgatóink, Molière vígjátékának rádióváltozatát hallották. Fordította Mészöly Dezső. Zenét szerezte Hidas Frigyes. A szereposztás a következő volt. Jourdain úr, Agárdi Gábor. A felesége Fónai Márta. Lucy, Egri Márta. Nicole, Vojtági. Kleont, Kozák András. Koviel, Bodrogi Gyula. Dorimen, Vaséva. Dorant, Darvas Iván. Zenetanár és mufti, Rátonyi Róbert. Tánctanár, Balázs Péter. Vívómester, Szersény Gyula. Filozófia tanár, Csákányi László. Szabómester, Horkai János. Szabósegéd, Nagy István. Inas, Kun Tibor. Közreműködött a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarából és férfi karából alakult kamara együttes Hidas Frigyes vezényletével. Szólót énekelt Pere János. Technikai munkatársak Stuhl Béláné és Váci Györgyné. A rendező munkatársa Ószer Imre és Mátyás Piroska. Zenei rendező Fejes Cecília. Dramaturg Mesterházi Márton. Rádióra alkalmazta és rendezte Egri István.
1: A Vígjáték rádióváltozata 1973-ban készült, és legutóbb 2005. július 30-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. Aranyemberek, Rékai Gábor, Bodrogi Gyula színművésszel beszélget.
2: Aranyemberek. Vajon van-e olyan, hogy kedves, pozitív színész, és van-e az ellenkezője? Emberek, alkotók, akik csak jó fiúk lehetnek, és akik mindig a rosszak. Igazi kérdés, még az életben is, de sejthető a válasz. A színházban legalábbis mindenképpen.
3: Rokonszenves színész volt, a másik egy olyan, aki nem rokonszenves szerepekre volt alkalmas, és fordítva osztották ki.
2: Direkt?
3: Valószínű, direkt, valószínű ilyen ebből a kísérlet, hogy valami. A darab 32-szer ment. Isteni darab, remekül játszottak. De a végén annak kellett volna, hogy igaza legyen, és nem annak lett igaza. Én is játszottam egy ilyen szerepet. A darab első részében olyan volt a szerep, amilyen nekem való szerep. Aztán a közepétől megváltozott körülmények miatt megváltozott a dolog.
2: A figura.
3: A figura, de annyira megváltozott a darab szerint, hogy tökéletesen ellenszembes lett, és egyszerűen éreztem a végén, az előadás végén, hogy a közönség gyűlöli az egészet. Neki, ugye ahogy én elkezdtem, és mondjuk én közben lehettek az darab közben, ha nagyon rossz vagyok, és nagyon gonosz vagyok, és így, de a végén kiderül, hogy az azért volt, mert a jót akar, azt elfogadja. Azt, hogy teljesen, tökéletesen, mit, azt hiszem, kiraboltam a fiamat.
4: Valami borzal.
3: Az utolsó 15-20 perc éreztem, a bőrömön éreztem, hogy az emberek azt mondják, hogy elmenjenek a francba ennem.
2: Mielőtt azonban beszélgetnénk erről és másról, ízelítő műsor és műfai csokor a mai adás főszereplőjéről, akinek még szándékosan nem mondtam ki a nevét, de hát ez inkább olyan apró játék, hiszen alig ha van-e hazában, aki nem ismeri a hangját.
3: Kedves hallgatóim, jó estét kívánok! Ebben a műsorban is ezért előre elnézést kell kérnem, rólam lesz szó. Vagy még pontosabban, a legtöbb szó, ami ebben a műsorban elhangzik, általam lesz elmondva. Magyarul nekem jár a szám körülbelül egy órán keresztül.
2: Hát ez azért túlzás, ez az egy óra. Már is kiderült a turpisság, ugye? A következő szűk fél órában nem csak saját gondolatait olvassa föl, énekli, vagy mondja el interjújában Bodrogi Gyula, hanem színészként, drámaírók és dalszerzők műveinek részleteit is halljuk tőle. Tőle, aki Gyusziból, Gyuszikából mostanra a Gyula lett. Ám ezt most is ugyanolyan szeretettel mondják a körülötte lévők, vagy éppen a nézőtéren ülők, mint Hajdanán. 40 éve, amikor Kosztolányi szegény kisgyermekének panaszait mondta hangszalakra, és amelyből most egy részletet hallanak.
5: Ez az az alkalom, mikor nekem is lámpalázom van. Egyébként nem szerepelek. Ott felejtenek a sötét sarokban, gondjaim közepette, bánatom kibogozhatatlan hínárjában, maszatos arcomon piszkos forró könnyeimmel, s a duzzogástól dagadt orral. Ilyenkor kimosdatnak, megcsutakolnak, tisztára vakarnak, mint a halat, s bevezetnek a szalomba. A színpadra ráncigálnak. Most tartják a bemutatómat. Reán fordítják a fényszórót, a karácsonyfa égi reflektorát, s az arany és ezüst esőt. A csillagok színes üvegek, szobarakéták, tükrök fényében állok. Kivételesen első helyen emlegetnek a jelen voltak névsorában. Ott volt a kisgyermek. Utánam következnek a többiek, a népség, katonaság, stb. Jók voltak még apa, anya. De erre az ünnepre egész évben kell készülődnöm. Úgy szólván az év 364 napja szakadatlan próba az egyetlen előadásra. Még tavasz van, még nyár van, még ősz van, s már hallom, várj, majd karácsonykor. Az év a síralomvölgy, a kötelesség, a földi élet. A karácsony a túlvilág, a mennyország. Aki nem viselkedik illedelmesen, az elkárhozik. Karácsonyra nem kap semmit. Apám a kellékes. Ő tárgyal az angyalokkal, egy titokzatos égi bankárral, aki cseklapján minden elképzelhető és el nem képzelhető játékot kiutalhat. Anyám az ügyelő, a felügyelő, a rendező, az áldott súgó, aki titokban értésemre adja, mit kell hazudnom apámnak. A világosító, a fölvilágosító az a barátom, aki már évekkel ezelőtt közölte velem, hogy a karácsonyfát nem az angyal hozza, hanem a Sánta Viciné, és az egészet a nagyok találták ki, mert életük oly sivár és szürke, hogy szeretnének gyönyörködni a gyermekek tudatlanságában és ártatlanságában. Éppen ezért tilos őket felvilágosítani. Kegyetlenség volna. Hadd higgyenek egyetlen káprázatuk boldog hazugságában. Csitt, ne beszéljünk a felnőttek előtt. Inkább zsaroljuk őket mi is a magunk módján, az úgynevezett tág gyermekszemünkkel.
2: És még mindig az archívum. Nagyjából ugyanebben az időben, közel 4 évtizede láthattuk, hallhattuk, hogy a színpadi ének is megy, ennek a hol táncos komikus, hol drámai szerepekben már megmutatkozó, tehetségért megmutató fiatalembernek.
5: A főiskolai vizsgálóadáson Leprás Mátyást játszottam a Koldus Operában. Először közönség előtt, először igazi színpadon. Még ha nem is éreztem akkor teljesen mi az, hogy színház, én énekeltem Maxi dalát.
4: Hölgyek, urak! Bicska Maxi legújabb kalandjai! Versbeszedte Bertolt Brecht, zenét csinált a Kurt Weill. A bálna szájat átva, bárki látja fogsorát, ám de bicska Maxi rejtve tartja kisi spisztolyát. Múlt vasárnap vígan sétált épp a híddal vis-a-vis, megjegyezte szép idő van és egy hullám vis-a-vis. És a gazdag moly szemmelje, hogy keresti évekig az, hogy pénze Maxinál volt.

Sohói tűzvész, ne gyűlen ember, halt meg ott. Hányan nézték, köztük Maxi, ő persze semmi nem tudott. S hogy az ifjú

0: Ismét műfajt váltunk. Ha valakitől ma is hitelesen hat a ki a fiatal, ki az öreg elmélkedés, például a kabaréban, akkor az pontosan Bodrogi Gyula.
1: Mi is az a fiatal? Addig tudom, hogy aki most ebben a pillanatban született, az fiatal. Ettől kezdve zavarba vagyok. Mert egy félnapos tiszavirág, ugye, az már javakora beli. Egy 70 éves elefánt még szinte gyerek. Egy 50 éves esztergályos most van ereje teljében, és egy 30 éves sportoló már vénnek számít. Ezen az alapon nem lehet meghatározni, hogy ki számít fiatalnak. Egyetlen lehetőség van. Fiatal az, aki egy bizonyos szakmában kezdő, tapasztalatlan, és haladónak, tapasztaltnak, egy szóval öregnek akar látszani. Öreg az, aki fiatalnak akar látszani. És halott az, aki már nem él. Akár fiatalnak akar látszani, akár nem. Így a dolog nincs korhoz kötve. Mert vannak, akik lassan, mások gyorsan öregszenek. Ismerek például olyan színészt, aki 40 éve egyfolytában 17 éves fiúkat játszik nagyon jól. És nemrégiben láttam a magyar-görög futballmeccsen olyan 20 év körüli futballistát, aki 80 perc alatt úgy megöregedett, hogy menni is alig tud. Itt vagyok én. Úgy kezdtem ezt a mondókát, mint egy utánpótlás humorista. És lehet, hogy mivel befejezem, igényes íróvá öregszem, akinek a szavaim még egy röhögőgép se tud elmosolyodni. Azt minden esetre jó, ha tudjuk, hogy a fiatal szónak mindig két értelme van. Mert ugye vannak mai fiatalok, és vannak olyanok, akik máskor voltak fiatalok. Ez mindenkorban így van. De még soha nem fordult elő,

0: Ennyi idős koromban, mint te, már rég loptam. Csavarogtam. Leköptem a tanár úr cipőjét. És olyan hülye voltam, mint a tök. Hát ugye ilyet önök se hallottak. Szóval az öregeket és a fiatalokat onnan lehet a legjobban fölismerni, hogy nemzedéki vita van közöttük. Erges Ágnes Mai Fiatalok című kiváló könyvéből sok mindent megtudunk a mai és a régi mai fiatalokról. Hát a legfőbb fő probléma természetesen a szex. De hát az egész utánpótlás kérdés is ezen alapszik. Már maga az a tény, hogy öregek és fiatalok egyáltalán vannak, az is a szexnek köszönhető. Legalábbis addig, amíg ez a lombik dolog ki nem növi magát. Bár ahogy én az életet figyelem, ha a lombik ember sikerül, akkor az öreg elhasznált lombikok fogják szídni a fiatal lombikokat.
1: Hangfelvételből ízelítőnként ennyi talán elég. Ugrás a mába, helyszínünk a Vígszínház öltözője, 4:45 van, Bodrogi egyik cigarettáról a másikra gyújt, darabbéli ruhái precízen előkészítve. Mi valami sezlonfélén ülünk, és ugye a kedves fiú, ember, kedves darabbéli szerep párhuzomról, színházi jelenségről elmélkedünk kettesben.
2: A kísérlet, hogy valami... A darab 32-szer ment. Isteni darab, remekül játszottak. De a végén annak kellett volna, hogy igaza legyen, és nem annak lett igaza. Én is játszottam egy ilyen szerepet. A darab első részébe olyan volt a szerep, amilyen nekem való szerep. Aztán a közepétől megváltozott körülmények miatt megváltozott a dolog.
3: A figura.
2: A figura, de annyira megváltozott a darab szerint, hogy tökéletesen ellenszembes lett, és egyszerűen éreztem a végén, az előadás végén, hogy a közönség gyűlöli az egészet. Neki... Ugye, ahogy én elkezdtem, és mondjuk én közben lehetek, az darab közben, ha nagyon rossz vagyok, és nagyon gonosz vagyok, és így, de a végén kiderül, hogy az azért volt, mert az a jót akar, azt elfogadja. Azt, hogy teljesen, tökéletesen, mit azt hiszem, kiraboltam a fiamat. Valami borz. Az utolsó 15-20 perc éreztem, a bőrömön éreztem, hogy az emberek azt mondják, hogy elmenjenek a francba ennem.
3: Ez jó példa a következő kérdésre, hogy mit gondol a szerep visszaadásról? Volt ilyen az életében? Mondjuk hát elvi alapon visszaadott szerep, nem valami egyéb, mondjuk felszínesebb indokkal.
2: Nem. Visszaadott szerepe nem volt. De általában ilyenre is kértek föl, de visszaadott szerepem nem volt. Nem is nagyon szerettem, hogyha egy színész visszaad egy szerepet, de teljesen mindegy, hogy milyen okból kifolyólag. De olyan volt, hogy nagyon szerettem volna, és nem tudtam elválni más munkák miatt, de visszaadott nem.
3: És előérzett? Tehát, hogy jó, megcsinálom, ez a szakmám, stb. De érezte, hogy nem lesz ez az igazi. Tehát tartott a szereptől, tartott az előadástól. Nem azért, mert rosszul fog játszani, mert ez egy másik kérdés nyilván, hanem önmagában ez a szerep nem én vagyok.
2: Ilyen se. Az, hogy tartottam szereptől, minden szereptől tartok, de szerencsém volt az életben. Tehát olyan, hogy rákényszerültem volna valami olyanra, amire eleve azt mondtam magamba, hogy ez, jaj. Hát ez a darab, amit az előbb mondtam, az volt a cím, hogy Csin-csin. Hát ezt például isteni volt próbálni, isteni volt játszani, és egy darabig a közönség is istenien vett. És
4: amíg nem lett vége az előadás.
3: Szeret próbálni?
2: Én szeretek. Nagyon jó a színházba próbálni, hát ez színház, ez kifejezetten színházra vonatkozik, lána, amikor van egy kis idő is rá, meg minden, és ahogy az ember úgy közelebb kerül a szerepe, aztán egyszerre csak elhiszi saját magának, hogy az a szerep, az én vagyok. És én különben is, én azok közé, a színészek közé tartozom, akik nem bajusz szakál, meg szemceruza, meg... hanem aki azt próbálom meg, hogy én vagyok az. Tehát mi lenne, ha én lennék olyan?
3: Van, aki a próbát jobban szereti, mint az előadás. Ezt nem mondták ennyire határozottan, de ez volt minden szavukból, ami kiszűrődött.
2: Igen, van, aki jobban szereti. De ugye az az igazság, hogy amikor elkezdjük már egybe játszani a darabot, egymásnak már nem nagyon beszélünk. Mert hiszen a másik is tudja, mit fog mondani, én is tudom, hogy ő mit fog mondani. Tehát akkor bejön az a partner, akit én zseniálisnak tartok, abszolút zseniálisnak. Van, aki lenézi a közönséget, van, aki azt mondja, ugyan a közönség, az egy hülye. Én kifejezetten zseniálisnak tartom a közönséget.

0: segítséget,
1: ugyanis, mint harmadik partnert, vagy
0: mint partnert, ugyanis ő szövegkönyv nélkül tudja, hogy mikor mit kell csinálni. Tudja például, mikor kell azt mondani, hogy ha-ha-ha. Mikor kell azt mondani, hogy brühaha, vagy brühühü. Mikor kell kinyitni a retikült a nézőtéren, és kivenni a zsebkendőt, és megtörölni a szemet. Tehát ezt minden előzetes értesítés nélkül. Azért nem szerettem azokat az előadásokat, ahol a szereplőknek nem értem a szövegét. És van egy pár olyan előadás, ahol szinte észreveszem, hogy mint használják, hogy nem számít. Nem, ez csak olyan. Na most a közönség az minden szót akar érteni, minden szituációt akar érteni, és ami még érdekesebb, minden gesztust akar érteni. Volt egy ilyen régi előad, ahol játszottam egy szerepet, mit tudom én, az első felmás közepén valamire azt mondtam, hogy ne sózd meg, mert nem szeretem, ha sós. Megy a darab. Réges-régen elfelejtettem már, hogy ez van ott az első felmás. És a második rész vége felé egy asztalnál ültünk, tányér leves, és én valakivel vitatkoztam, és közben sóztam, és a közönség elkezdett dőlni a röhögéstől, mert ő emlékezett rá. Ő tudta, hogy én nem szeretem a sóst, és saját magamnak agyon sózom a leves.
1: Ha már a közönségnél tartunk, hát azt hiszem, nyugodtan lehet mondani mindenféle rossz íz nélkül, hogy roppant népszerű. Nem mondom, hogy volt, de szóval olyan periódusok voltak, amikor hát Bodrogi Gyulával a szó jó értelmében tele volt minden. De mégis másképp volt ez, vagy inkább kérdezem, hogy másképp volt ez, mint ma, amikor szintén népszerűek néhányan a színészek közül, nagyon sok képes újság, nagyon sok képen, nagyon sok szöveggel futtat, hát nyilván nem mindenkit, és most hagyjuk is azt, hogy most a színészi munkájáért vagy más. De hogy ebben a népszerűségben, akkor és most lát különbséget? Jól érzékelem én ezt?
0: Ezt nagyon jól. Sajnos jól. Sajnos jól, mert valamilyen oknál fogva, amikor mi, a mi nemzetünk, hát 5-6 év, 10 év ide-oda, ez nem számít, akkor még úgy volt, ami pályán kezdete, hogyha sikerült valamiben kiugrani, vagy sikerült megnyerni a közönség tetszését, akkor játszottunk filmbe, televíziós játékba, televíziós műsorba, rádióba, szinkronba, és mindenhonnan az emberek kiválasztották azt, akit ők nagyon szeretnek, és azt a közönség sztárolta. Akkoriban még nem is volt annyira divat, hogy ilyen sztárolásos, nem volt divat, hogy botránnyal lehetett címlapra kerülni, vagy ilyesmi, és mégis azokat a színészeket ma is ismeri a mai közönség is. Nekem például van egy olyan érdekes, én magam nem értem, hogy olyan helyzetekben, ahogy egészen más körülmények között, más környezetben, más, és jön egy vadidegen, soha nem látott ember, és azt mondja, hogy na, mi van, Gyula, hát mit csinál, erre felé valamit filmeznek, vagy, tehát annyira, pedig semmi olyan nincs az arcomon, ami mondjuk olyan rettenetesen fölismerhetővé tenni, valamiért fölismernek, annyira, hogy vannak olyan színészek, nagyon-nagyon jó színészek, és azt mondják, hogy őket nem nagyon ismerik föl. És hogyha velem jön, vagy sétál, vagy megyünk valahová, akkor abban a pillanatban fölismerik őt is. Ezt nem tudom, megmagyarázni semmiképpen nem tudom, de azt viszont igen, hogy ma nagyon-nagyon sok tehetséges fiatalember van, akiről gyakran én nem tudom, hogy kicsoda. Na most akkor a közönség hogy tudná? És ez nagyon ártalmas, mert ha most megnézzük a televíziós műsorokat, éppen ma álmélkodtam, hogy kapcsoltam egyik csatornát, délután volt egy fél óra, kapcsoltam az egyik csatornára, ott azt beszélték, hogy ki hogyan beszél szex közben. Na, mondom, jó van most már, és átkapcsoltam a másikra, ott pedig az volt, hogy kinek mekkora a nemi szerve, és hogy használ, és hogy csináltad belőle nagyobbat, vagy kisebbet, hogy lesz a be. Akkor ugye jön ez a újabb, ez a Grand Fatero.
1: Valóság show.
0: A valóság, meg a másik valóság.
1: Igen, kevés közzel a valóság.
0: Ezzel pedig úgy van a dolog, hogy nagyon sokan nézik, mert ugye most már tetszési index nincs, csak nézési index. Ez nagy furfang. Ugye mindenki néz, és kiderül, hogy mindenki arra vár, hogy mikor jön egy olyan rész, amikor valami szex jelent. És azt kérdeztem éppen a barátnőmtől, hogy lehetséges, hogy az emberek elszoktak a szextől, és most rá akarják őket szoktatni. Mert erre régen volt egy csata, ma is van, éjszaka be lehet kapcsolni, és ott megy a pornófilm. Na de hogy minden csatornán állandóan ez legyen a téma.
1: Délután.
0: Délután, és ezt se színészek adják elő, hanem civil emberek. Tehát ebben sincs egy úgynevezett előadási helyzet, egy úgynevezett megmutatási helyzet. Nem, ez natur, bátor, amatőrök hosszasan beszélnek különböző, hát akárhogy is veszük, fütyikről, meg egyéb.
1: Nem csak erre vonatkozik, hanem bármi másra is talán. Amikor véleményt mond, vagy elmondja, hogy mit gondol a mostani évek színházáról, vagy bármiéről, akkor hát óhatatlanul is ugye összehasonlítja a saját fiatalabb korával, az értékek talán inkább onnan jönnek, mint a mostaniakból, vagy legalábbis ezek megváltoztak. Nem fél attól, nem tart attól, hogy esetleg azt mondják, hogy hát az öreg, hát túlment rajta az idő, hát persze, hogy visszasírja a saját fiatalságát, és nem tetszik neki a modern kor. Tehát nem fékezi egy kicsit, és nem gondolja el azt, hogy hát lehet, hogy én öregettem meg.
0: Nem, nem. Azért nem, mert sajnos, mert bár ez lenne a dolog, hogy ezt így lehetnek gondolni, sajnos a fiatalok még keservesebben gondolják azt. Én nem azt mondom, hogy könnyű nektek, mert fiatalok vagytok, hanem azt mondom, könnyű volt nekem, amikor fiatal voltam. És akkor még 3 évet játszottam a leszerződtetés után havi 1500 forintért. Hát az akkor sem volt egy óriási pénz. Mondjuk akkor egy jó havi fizetés az a 8-10 ezer forint. Hát akkor 1500 3 éven keresztül. És aztán mindig valamit emeltek. De nem emlékszem, hogy azon kívül, hogyha nem volt a pénzünk, akkor idegesített bennünket, de hogy a pénzről olyan nagyon szó lett volna. Szerettük, hogyha van pénzünk, meg hogyha sok pénzünk van, de mindig keveset kaptunk, de az valahogy mégis elég volt éppen, hogy nem volt mit tudom, milyen ruhatárunk, meg nem tudom micsoda. De a pénz nem játszott akkora szerepet, mint ahogy most érzem. Én mondtam egy ilyet, ugye, mert van a megélhetési politikus. Mondom, lassan mindannyian megélhetési színészek leszünk.
1: Egyébként, ha ezt említi, akkor muszáj elmondanom, hogy ebben az interjú sorozatban, amiben mi most beszélgetünk, én megkerestem egy kollégáját, neves kollégát, aki elég barátságosan ugyan, de csak egy kérdést tett föl. Mondja, fizetnek maguk ezért? És elég érösteltem magam, mert most nem ennek van helye, de bizony sok embernek kellene fizetni nekünk a rádióban, vagy akár többet, mint a tudását, stb. Előadó, tanult, vagy ilyesfajta embernek, de azt mondta, hogy nem. Azt mondta, hogy hát akkor tártalan. És őszintén szóval első pillanatra nagyon meghökkentem, azt egy kicsit gondolkoztam, kicsit megértőbb lettem, mert ugyanakkor a pénz valamiféleképpen az olcsóság, az önmagam rossz értelmű eladásának az ellentételezése, vagy kontrája, de azért mégis nagyon örültem, hogy mi leülhettünk egy fillér nélkül.
0: Igen, ez, én is szoktam ilyet kérdezni, már csak azért is, hogy ez benne legyen a köztudatban, mert ez más országokban, ez egy természetes dolog, azt mondja, hogy van egy óra, és akkor mennyi, ennyi, meg ennyi. Most, hogyha magyar megy ki, és az mondjuk a Belmondóval akar egy interjút csinálni, ez is egy valódi példa, Belmondó is megkérdezte, hogy na is, és akkor az illető azt a fondorlatot találta ki, mert nagyon fölkészült a dolog, hogy elkezdett olyasmiket mondani, hogy a Belmondó ekkor meg ekkor mit csinált, azt mondja, hol csinált, tényleg, és honnan tudja. Ja, hát én még azt is tudom, hogy akkor ott meg azt és azt, ott meg volt az a lány, és ott meg volt az a producerrel való össze. Na gyere, akkor megcsináljuk. A végén még ő adott az illetőnek egy vadonatúj zakót ajándékba, de nálunk ez azért merül föl a színészekbe mostanában, azelőtt ez eszünkbe se jutott. Mert nem kérik föl tévéjátékra, nem kérik föl filmre, nem kérik föl... Viszont fölkérik a reggeli beszélgetésekre, mondjuk, és a reggeli beszélgetéseken tulajdonképpen bizonyos valakik, a főszerkesztők, azok keresnek pénzt, és azon keresik a legtöbb pénzt, ugye a politikus, hát az eszébe se jut. Magyarul, hogy az, és ez így igaz, az reklám a színésznek, hogy ő ott beszélhet, de reklám annak is, aki ott a szerkesztő, de annak még pénz. Tehát ezért nem annyira anyagias a színész társadalom, csak sok szó esik a pénzről.
1: Jó, hát ez valóban, én is azért említettem úgy, hogy aztán egy idő után megértettem, hogy itt mi van, és hát ezek között a nehéz viszonyok között kell mindenkinek lavírozni, ugye a riporternek is, nem csak a színészeknek. Ha így a beszélgetés vége fele azért egy olyan általános, vagy nem egészen gondolatú kérdést föl kell mindenképpen tennem, hogy áll személyesen Bodrogi Gyula az örökké valósággal?
0: Az örökké valósággal?
1: Hát a színészi örökké valósággal.
0: Színészi örökké valósággal van nekem egy nagyon szép mondatom, amit én találtam ki, és közkincsé teszem, nincs pótolhatatlan színész, csak feledhetetlen.
1: Hát ez valóban lehet, hogy ez lesz a mi beszélgetésünk vége. Egy valamit még engedjen meg, miután esett közöttünk szó arról, hogy régen sok minden más volt természetesen egyébként, mint ma, amikor ön 30, akár 40 évesen fiatal színészként szerepelt, de úgy rémlik, hogy nem indokatlan megkérdezni, hogy a személyes érzelmek mennyire határozódtak meg alkalmanként a színpadi szerepek által. Magyarul tehát szereplőtársak, akár férfiak, akár nők, és a velük való színpadi együttműködés, munka kihatott a magánéletére? Lesz szerelmes színésztárs nőjébe? Veszett össze színész barátjával, mert nem ment az együttmunka, stb. Vagy maga a szerep esetleg elvitte valahova a magánéletbe, akár csak ideiglenesen?
0: Érdekes, hogy nem vesztem össze színész kollégával, viszont szerelmes lettem gyakran. Egy kollégával hoztak minket, mintha szembeállók lettünk volna, de az se mi ketten való esetleges veszekedés vagy szembeállás miatt, hanem egy harmadik személy keltette. De nem, ez jó is a kérdés, mert most így hirtelen végigszaladta. Nem, senkivel. Volt néha, amikor valami olyasmit csináltam a színpadon, amit mondjuk fiatal koromban, amit ugye nem lett volna illendő, vagy ezért, és akkor így idősebb kollégák megharagudtak, és akár egy hétig is nem köszöntek vissza, de igazából azok se haragudtak meg rá.
1: És még egy nagyon rövid kérdés. A zene, zenés műfaj, próza, mindegy. Szóval mi volt a favorit, hogy mi volt az, amit nagyon-nagyon szeretett? Szóval tényleg úgy kiemelkedik visszapillantva erre a néhány évtizedre. Nem leget kérdezek, mert kettőt, hármat is lehet mondani, vagy ami most eszébe jut. Ez a legjobb teszt.
0: Nekem a különböző műfajok és a különböző helyek mind adnak valami olyat, amit a másik nem ad. Például a színház az ad olyat, amit semmilyen másik helyzet nem ad, a közvetlen a közönséggel való találkozás. A rádió ad olyat, hogy hanggal, kicsit szünetekkel, hangsúlyokkal egész jellemet lehet csinálni, és izgalmat is lehet kelteni. A televízió az egy nagyon sok embernek szóló dolog, napi esemény, és ott van egyfajta közlési vágya az embernek a televízióban. A film az egy teljesen más műfaj, ott önmagába kell, hogy mondjam, magát odaadni a rendezőnek, van a színésznek amekkora tehetsége, fénykép, de maga a film az szinte 100%-ig a rendező művészete.
1: Azt jelenti, hogy akkor minden műfajban jól érezte magát?
0: Igen, igen. Nem is tudom, hogy volt-e olyan műfaj, amiben nem éreztem jól magam.
1: Hát a szeret nélküliség. A játék nélküliség.
0: Az feltétlenül, az minden színésznek egy rossz rémálom, és oda is kéne sokkal jobban figyelni ezekre a dolgokra. Talán azért legyen valami rossz is. Voltak olyanok, hogy nőnap, és akkor mindenütt műsorok voltak, ami tulajdonképpen nagyon jó volt, mert hát akkor lehetett összekeresni egy csomó pénzt. De olyan, hogy nem mondjuk egy naponta 18 előadás, az kifejezetten rosszul esett, mert volt olyan mondjuk a 6.-7. előadás, hogy bementem a színpad, és azt mondtam, hogy Jézusom, én ezt már mondtam. Na nem baj, akkor elmondom még egyszer. Ha nevettek, akkor még nem hallották, ha nem, akkor nem tudom tovább még. Tehát, de az kifejezetten kellemetlen érzés volt.
2: Bodrogi Gyula színművésszel Rékai Gábor beszélgetett. A portré műsor 2000-ben készült, és legutóbb 2004. január 23-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. Amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak, egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth Rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig hallhatóak. Hallgassák akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ma mutatták be a főváros és a sajtó képviselőinek a föld alatti elektromos vasutat. Őszinte csodálkozással bámulták a jelen voltak a nagy művet, mely nem csak praktikus voltánál fogva érdemel dicséretet, hanem meglepő, mint nagyszerű alkotás is. Az alant átfúrt és fent összedrótozott fővárosnak közlekedési vonala a föld alatt. Az elektromos Budapest föld alatti csodája ez, hol az ember a 35 fokos nyári melegben fázni fog, ahol a kézzadt fővárosiak szívesen fognak nyaralni. A pálya összesen 3695 méter hosszú. Ennek befutására ma délután 10 perc és 40 másodperc kellett anélkül, hogy az egyes állomásokon megállott volna az a három kocsi, mely a vendégeket vitte. Az állomások körülbelül 70 másodpercnyire vannak egymástól. A társaságnak 20 kocsija van, de mi hamar lesz több is. A kocsik meglepően szép kiállításúak. Mind meg annyi szalon. 12 méter hosszú és 2 méter 20 centi széles. A közönségnek szánt helyen az ülések csak a fal mellett vannak egész körül. Az ellipszis alakú egyetlen padsor 28 személynek szolgál ülőhelyül. Benyúló padok nincsenek. Elül és hátul van a kocsi vezető helye, külön retezben, melyből a közönség közé lépni nem lehet. Az egy irányban haladó kocsik állomás távolságban mintegy másfél percnyire fogják egymást követni. A megengedett menetsebesség óránként 40 kilométerben van megállapítva.
1: április 7-én a Budapesti Hírlap tudósított így a nagy eseményről. A kisföld alatti, vagy ahogy a szakma nevezi, a MILFAV még hosszú hónapokig lázban tartotta a milleniumot ünneplő fővárosi és vidéki közönséget. A kontinens első föld alatti vasútján Medvecki Ágnes múzeológus társaságában utaztunk végig, az érdekesebb állomásokon pedig ki is szálltunk beszélgetni, mert a kocsik belseje túl zajos. A korszak hangulatát korabeli újságcikkek, Medvecki Ágnes könyve és természetesen zenék segítenek majd felidézni.
2: A Vörösmarty téren állunk, a Vörösmarty téri végállomáson, amit a hallgatók, illetve az utazó közönség leginkább a Zserbó cukrászdáról ismer, ez az egyik leghíresebb létesítmény itt a téren és a legnépszerűbb. Ezen kívül még miről nevezetes ez az állomás?
3: Hát ez az egykori Gizella téri végállomás, és talán a legnevezetesebb arról, hogy innen indult a különösen díszes kocsival, a 20-as úgynevezett királyi kocsival Ferenc József 1896. május 8-án kíséretével együtt a föld alatti útjára, első föld alatti útjára, mert aztán később, szeptemberben Vilmos császár kíséretében ismételten meglátogatta a föld alatti vasutat. Az első alkalommal az állatkerti állomásig utazott, és a vasút annyira megnyerte tetszését, hogy kegyesen megengedte, hogy azt őróra nevezzék el.
2: A kisföld alatti hogyan készült fel erre a látogatásra? Esetleg külön kocsit gyártottak erre az alkalomra, vagy külön kocsit állítottak be, vagy mégis milyen intézkedéseket tettek akkoriban?
3: A 20-as számú kocsi volt az úgynevezett királyi kocsi, ahogy mondtam. Ez egy teljesen eltérő szerkezetű és kialakítású jármű volt, eltért a többi 19-től. Ez volt tulajdonképpen először ilyen próbakocsinak szánták, aztán az építés során döntöttek úgy, hogy ez lesz a vendégek fogadására alkalmas kocsi. Ennek a forgóváza is érdekes volt, a kerekek átmérője különböző volt, az ajtó sem a kocsi közepén volt, hanem a két végén, és díszes faberakások voltak rajta még.

A millenniumi kiállítás 7. napján látogatta meg föld alattinkat a király. A Gizella téri állomást piros szőnyeg borította. Szakadó esőben várta a közönség az uralkodót. Ferenc Józsefet Bánfi miniszterelnök kísérte. Az előcsarnokban Dániel miniszter és vörös államtitkár fogadta a királyt, és vezette le a szőnyegekkel ékesített perrondra, hol Balázs Mór, Jelinek Henrik, Lukács József és Hűvös József igazgatók várakoztak. Az igazgatóság tagjai ő felségének pompás albumot nyújtottak át, mely az építésre vonatkozó fényképekkel van tele. A miniszter fölkérte ő felségét, hogy a vendégkönyvbe írja be a nevét, mire a király szép vonásokkal írta be: Ferenc József, 1896. május 8-a. A király egyúttal megengedte, hogy az új vasút Ferenc József föld alatti villamos vasútnak neveztessék el. 12 óra után 6 perccel a király beleült az egyik földíszített kocsiba, melyben kívüle a fogadására megjelent urak is helyet foglaltak. Egy másik üres kocsi ment a királyi kocsi előtt, melyet Stromszky és Lukács mérnökök vezettek. Ő felsége szakszerű kérdéseket intézett útja közben az igazgatókhoz, és megjegyezte: ilyen gyorsan még nem épült vasút, mint ez a vasút. Majd azt mondta: a vasút igen szép,

0: Egyébként ez a kocsi sokáig aztán később forgalomban is volt, majd a múzeumba került, aztán ismét átvették a forgalom számára, és sajnos egy baleset következtében az egyik telepen belehajtott egy másik kocsi, és ezért szét kellett bontani, és csak néhány alkatrésze maradt meg, ezt őrizik a Föld alatti Vasúti Múzeumban, ezekből néhányat.
1: Amikor a Vörösmarty téri állomás elkészült, akkor ezt is egy díszes külső épület borította a lépcső lejárót. Ez hova lett, és hogy nézett ki egyáltalán ez a kis épület?
0: Ezt a lejáróházikóknak nevezték. Itt és az oktogonnál hasonló stílusú, illetve azonos épületet emeltek. Hát ezeket majolika, színes majolika téglákkal díszítették, vasvázasak voltak. Ezek is egyébként a díszítő elemeket azt a zsolnai porcelángyár készítette, ugyanúgy, mint a falakat burkoló csempéket is.
1: És ennek mi volt a szerepe ennek a házikónak?
0: Hát, hogy védje részint az utasokat az esőtől, hólétől, és hát részint az állomásokat is, ugye kevésbé folyt be az állomásra, hogyha a védtető, a házikó védte.
1: Mikor és miért bontották le ezeket az épületeket?
0: Ezeket a 10-es évektől kezdődően 1925 között bontották le, azért, mert az akkori ízlésnek már nem feleltek meg, és részint akadályozták is a kilátást az utcán.

0: talán a Deák téri állomás, ahol most állunk, talán ez ment át a legtöbb változáson, mind az elhelyezését, mind a szerkezetét tekintve.
1: Hát ez így van. Régebben ott az evangélikus templom közelében volt az állomás. Most ennek a lejárónak az volt az érdekessége, amit itt emeltek, hogy itt egy épületben volt a lejárat meg a feljárat.
0: Ez volt a legnagyobb épület.
1: Ez volt a legnagyobb, ez 102 négyzetméteres alapterületű volt, míg a másik kettő, az egyik 18, a másik 24, a másik két stílus.
0: Nagyon díszes épület volt ez.
1: Igen, és hát ez be üzletek is voltak, egy időben még halüzlet is volt, aztán többnyire virágüzlet, könyvüzlet, ilyenek. Ezt bontották le a legkésőbb. Most amikor lebontották, akkor olyan csőkorlátokat készítettek, amik tulajdonképpen ma is vannak a többi állomásnál. Ezt az állomást, a Deák térit 1956-57-ben építették át, amikor is a kelet-nyugati metró építése miatt egy éles kanyar szakaszt kiiktattak a vonalból, és ezzel kapcsolatosan az állomást is áthelyezték ebbe a kiiktatott vonal szakaszon, létesült aztán később a föld alatti vasúti múzeum.
0: Ez milyen hosszú ez a kiiktatott pályaszakasz?
1: Hát ez eredetileg 80 méter volt, ebből 60 méter tudtunk hasznosítani úgy, hogy ebből 40 méter a kiállítási rész. Ekkor a 73-as rekonstrukció során ugye felszabadultak a régi járművek is, és ezeket is be lehetett a múzeumba helyezni.
0: Tehát az eredeti járművek 1896-tól gyakorlatilag 1973-ig közlekedtek?
1: Igen.
0: Ezek a még a Ferenc Jóska által is használt járművek.
1: Hát igen, kivételt képez ugye az 1960-ban forgalomba állított vezérlő pótkocsik, de ebből is egy a múzeumba került. Ezek nem közlekedtek olyan hosszú ideig természetesen.
0: Eleinte az ős metró, az ős kis föld alatti kocsiai szólóban közlekedtek, ugye?
1: Igen, bár már nagyon korán felmerült föld alatti vasúti szerelvények közlekedtetésének gondolata, hiszen az állomásokat is tulajdonképpen két motorkocsi hosszra építették, és pontosan egy évvel a megnyitott követően volt egy kísérlet is az összekapcsolt motorkocsikkal. Ez azonban nem vált be valószínűleg, pontosan nem tudjuk, hogy miért. Erre, hogy mondjam, igény is lett volna később, hisz már az első világháború idején felmerült a tulajdonképpen csukló szerelvényeknek a közlekedtetése. Sajnos azonban éppen a háborús konjunktúra pénzhiány miatt ebből sem lett semmi.
2: Azért érdemes meghallgatnunk, milyen lett volna, ha a század elején megvalósul a pótkocsi szerelvény terve.
3: A fülkébe vezető ajtó mellett a válaszfalon tükröket terveztek. A vasút motorkocsiaihoz hasonlóan a belső oldalfalakat ablakmagassági fenyőfával akarták borítatni. Oldalfalanként 6 darab rögzített és 4 darab leengedhető ablakot terveztek, amelyeket gyapjú szövetből készülő görgőfüggönnyel és a kihajolást megakadályozó ráccsal is fel akartak szerelni. Az utasítás 14 pontban szabályozta az összekapcsolt kocsik vezetésének módját. A két kalauzon kívül szükség volt két kocsi vezetőre, akik a kocsik első vezető fülkében foglaltak helyet, és egy vonatvezető ellenőrre, aki a kocsi hátsó vezető fülkéjéből ellenőrizte a kocsi vezetők által adott jeleket. Az ellenőr volt felelős a vonatért. A kalauzoknak csak a kocsi indíthatóságát kellett jelezniük kész felkiáltással, erre a vonatvezető jelzőkürttel adott jelt az indulásra. A két kocsi vezetőnek egyszerre kellett bekapcsolni, majd ezután a vezetés feladatát az első kocsi vezetője látta el, aki egy, illetve két csengetéssel jelzett a másik kocsi vezetőnek a fékezésre, illetve a kikapcsolásra.
2: Az egykori Váci körútra, vagyis a Bajcsy-Zsilinszky útra érkeztünk, amely mindig zsúfolt átszállóhely volt.
0: A kisföld alatti építése tulajdonképpen az Andrássy út létesítésénél kezdődött, illetve hát maga az eszme csak úgy akkor tudott megjelenni, amikor az Andrássy út elkészült. De az Andrássy út megépülése előtt mi volt itt?
1: Az Andrássy utat tulajdonképpen az 1870-ben megalakult közmunkatanács hozta létre. Hát addig nem volt utca itt, nem volt semmi. Akkor a Budapest fő utcája tulajdonképpen Sugár útja, ha úgy tetszik, a Király utca volt, amelyiken a zsufolt omnibuszok közlekedtek, és óriási közlekedési káosz volt a korabeli leírások és karikatúristák szerint legalábbis.
2: Már akkor is?
1: Már akkor is.
3: Korszak nagyszerű építésze Évő Miklós lett az Andrássy út építésének művészeti vezetője. Az operaházat ő maga tervezte. 1870 után megkezdték az akkor még falusias, elgondolás nélkül épült utcák bontását. Rövidesen egyetlen összefüggő, 2,5 kilométer hosszú, 400 méter széles sivatag maradt a lebontott utcasorok az egykori Könyök utca, Kőméres utca, Hermina térhelyén. A térségen százával építettek kérész életű bódékat, amelyekben bámulatos, a Sugár útnál is világvárosiasabb látványosságban gyönyörködhetett a pesti nép. Itt mutatta be művészetét Donátó, a fillábú táncos, a Kratky Basik keleti bűvészcsoport, itt tartotta előadásait Holden Báb színháza, Berger bácsi szellem színháza, a Kutya, a Majom és a Polha cirkusz. Ám a földmunkák a korhoz és a mikorunkhoz képest elég gyorsan haladtak. 1875-re megkezdődött az Operaház és a Képzőművészeti Főiskola alapozása. A mutatványosok kiszorultak a Városliget.

0: A 1876-ra elkészült sugárúton csak omnibusz közlekedést engedélyeztek, pedig már ekkor jelentkeztek különböző lóvasúti engedélykérelmekkel, azonban a közmunkatanács mereven elzárkózott attól, hogy vasúti sinekkel csúfítsák el kedvenc útjukat.
1: Milyen burkolatot kapott az Andrássy út?
0: Faburkolatot, de ez csak 1884-re készült el. Most képzelje el, hogy ugye akkor rögtön már itten lóvasutat, sőt később villamos vasutat akartak építeni, fel kellett volna szaggatni ismét az utat is. Úgyhogy...
1: Hát akkor annyira előrelátóak voltak, hogy nem tették rögtön ezt a faburkolatot? Ezt úgy kell érteni?
0: Nem, csak nem készült el.
1: Nem készült el? Azt,
0: ugye, akkor sem ment olyan gyorsan minden, úgyhogy ottan volt és némi vita a vállalkozókkal. Ez később egyébként a föld alatti építésénél is előfordult, hogy az alvállalkozók nem megfelelő tempóba dolgoztak.

Andrási útra síneket lerakni, ahol a kocsiút parkettját portalanító olajjal öntözik. A rendőröknek mindig vasalt a köpönyege, a kocsik fogatok abroncsa piros és zajtalan gumival födött. A kávéházakban zsong az élet, az emberek örökké mosolyognak és örökké élni akarnak. A kocsiút parkettja fakockákkal volt kirakva, fakockákkal, amelyeken legszebben verhette ki a muzsikát a fogatok trap menete, s a legrugalmasabb, a legtartósabb, a legvilágiasabb útja volt a cseperedő fővárosnak. Utoljára 66-ban szakították fel csákányok aszfaltsírjukból a fakockákat, akkor is új burkolatot kapott az Andrási út. Kockahalmok hevertek az úttesten, egy kiásott régi romvilág kövei. Hogy hova kerültek a fakockák? Állítólag a villamos vasút telepeire szállították, hogy a trolli szerelőcsarnokainak burkolata legyen belőlük. De meglétükről senki sem tud. Csupán néhány darabjuk maradt meg a kisföld alatti, Deák téri múzeumában kiállítási tárgyként.

0: Az ötlet az egyébként a Városi Villamos Vasút Társaság vezérigazgatójától, Balázs Mortól származott.
1: Azt hiszem, ő az egyedüli nemesi származású úriember, akinek a címerében egy nem akármilyen ábra van.
0: Igen, hát ő a föld alatti vasút létesítéséért kapta a nemesi címet, nemesi rangot, és a föld alatti vasút stilizált motivuma található a címerében, egy alagút és a villamos áramot jelképező villámok.
2: Borsszem Jankó. Az Andrássy út fáit kivagdossák. Nincs is szükség rájuk. Ezután úgyis az Andrássy út alatt sétál majd a közönség.
1: Térjünk még vissza egy pillanatra az építésre. Mai szemmel nézve is meglepően gyorsan, a tervezéstől az átadásig meglepően gyorsan dolgoztak. Ez hogyan sikerült az akkori műszaki feltételekkel létrehozni?
0: Igen, tulajdonképpen összesen 21 hónap állt rendelkezésre, mert az engedélyezésnek a kikötése volt, hogy el kell, hogy készüljön a Millenniumi kiállítás megnyitására. Hát az akkori kor legmodernebb gépeit, földmunkagépeket, sőt Vince Robert szabadalmaztatott elektromos üzemű betonkeverőgépet használták, villamos szivattyúkat, és nagyon intenzív munka is folyt. Mondjuk az első hónapottól eltekintve éjjel is dolgoztak, és úgy általában 1000-1200 ember dolgozott, az alvállalkozók embereit is beleszámítva az építkezésen rendszeresen. Úgyhogy 1895 novemberére el is készült az alagút. Végső határidőre az alagút teljes egészében elkészült, tehát a hatóságoknak a kekeckedése, hogy úgy mondjam, nem volt jogos.

0: Az építkezés során a kubikusok 150 ezer köbméter földet mozgattak meg. 52 ezer köbméter betont, 3100 tonna vasat építettek be. A többi között a MÁV gépgyár, Diósgyőr, Resica, a Schlick-Lichtig, a Siemens-Halske, a pécsi Zsolnai gyár, a Nicholson, a Lánygyár kooperációjával. A forgalom előtt 1896. május 2-án nyitották meg. Budapestet felvillanyozta az új jármű. Volt olyan nap, hogy 35 ezeren fizették le a 20 filléres menetdíjat, de még hónapokig sorok kígyóztak a furcsa, eklektikus, kelevies stílusú lejárati házikók előtt. Ez nagyon sok utas, ha figyelembe vesszük a régi kocsikba kiszögezett táblát, 28 ülő, 12 állóhely.
1: Itt az operaház épülete és a vele szemben lévő szép díszes Drexler palota.
2: Az a balettintézet.
1: A balettintézet akkor vendéglő, meg kávéház, sőt működött benne, sőt itt volt a MÁV-nak a nyugdíjpénztára is, akkor a nyugdíjintézete, ami most a Vörösmarty utcai megálló közelében van. Szóval itt nem akarták a lejáróházakkal eltakarni ezt a két szép épületet, és ezért itt ilyen balusztrádos kőkorlátot emeltek, amelyik tulajdonképpen hát a felújításig meg is volt.
2: És a felújítás során mi történt vele?
1: Hát ahogy elnézem, átépítették.
3: Az 1995-ös teljes felújítás vezetője a BKV részéről Blahó Tibor főmérnök volt. Vlasit Sarolta kért tőle interjút.
4: Az állomásburkolatok, ezek a dísztéglák, amik a Zsolnai gyárban készültek 100 évvel ezelőtt, ugyanolyan méretűre és ugyanolyan színűre gyártottuk az újakat is, amivel burkoltuk az állomásokat. Ezek pietrák. Szerettük volna, és meg is kerestük a Zsolnai gyárat, és meg is rendeltük nála, de az idő rövidsége miatt a gyár nem tudta vállalni már ilyen nagy mennyiségű csempéknek, vagy dísztégláknak az előállítását. Nagyon lényeges dolog volt, hogy a acélszerkezeteket, amik ugye a korábbi 100 éves megtámasztást szolgálták, ezeket megőrizve eredeti festéssel láttuk el őket. Általában zöld színűre festettük az oszlopokat és a gerendázatot, ami látható, kivéve egy állomást, az operállomást, ahol ezek a szerkezetek mind barna színűre kerültek lefestésre. Eredetileg is ez a festése volt az állomásoknak, és találtunk olyan oszlopokat, amik az eredeti színt megőrizték, és igyekeztünk ezt a színt utánozva újból helyreállítani.

0: az opera állomás kapcsán, vagy illetve a többi állomás kapcsán is előkerült a korabeli jegyautomaták és cukorka automaták, ugye, ami sokakat érdekelt már akkor is, mert egy technikai újdonság volt akkoriban.
1: Tehát tulajdonképpen a Millennium kiállítás kapcsán jelentek meg leginkább az automaták a fővárosunkban. Az, hogy a föld alattén volt-e jegyárusító automata vagy nem, ezt nem tudjuk, mert a mai napig sem teljes bizonyossága. Az kétségtelen, hogy a Föld alatti vasúttársaság szerződést kötött a Stolberg céggel, nem csak cukorkárosító, hanem jegyárusító automaták szállítására is. Több korabeli újság úgy ír ezekről az automatákról, mint amelyek voltak. Azonban később egy szót nem lehet találni az iratokban, hogy mikor tűntek el, egyáltalán mi történt velük. Nekem a személyes véleményem az, hogy ezeket valóban idehozták kipróbálásra, aztán a jópestiek már akkor is hamis pénzt vagy gombokat dobáltak bele, úgyhogy hamarosan tönkrementek, és ezért aztán el is tűntek.
2: A föld alatti pálya, mely mellesleg legyen mondva elég hűvös, és úgy nyárderekán sok náthának lesz okozója, nincs rendesen világítva. De világítják helyette a kocsikat, melyekről elül is, hátul is egy-egy elektromos reflektor vett fényt a pályatestre. A kocsik 2 percenként közlekednek, egymástól egy állomásnyi távolságban. Összeütközés karambol egyszerűen lehetetlen lesz. Érdekes, hogy jegyszedő kalauz nem háborgatja az utasokat az egész vonalon át. Vannak ehelyett a lejáratoknál automaták, amik 20 fillérért a legelőzékenyebben kiadnak egy jegyet. Mindegyik automata ért majd annyit a pénzekhez, hogy meg tudja ítélni, melyik az igazi 20 filléres, melyik a hamis. A hamisat egyszerűen kilöki magából. Zajt szerencsére nem csap, és a hamisítót nem veszi üldözőbe. A valódinak pedig kiadja az ellenértékét, az egész vonalra szóló jegyet. Ferenc József föld alatti villamos vasút RT. Vonaljegy. Érvényes egy menetre a Gizella tér, Deák tér, Váci körút vagy az Opera állomástól az Ártézi fürdőig. 20 fillér. Ezen jegy, mely az utasnak közvetlenül tekercsről leszakítva adandó át, csak is azon állomáson és csak abban az órában jogosít beszállásra, amelyben váltatott. Másra át nem ruházható, ellenőrzés végett a forgalmi személyzetnek átadandó, kiszálláskor visszaszolgáltatandó.

0: Közben az oktogonra érkeztünk.
1: Ennek az állomásnak nevezetes tervezői voltak.
2: Hát a lejáróházikónak.
1: Ami ma már nem látható.
2: Ami nem látható. Sikandas és Herzog tervezte, ugyanazok a tervezők, akik a Szépművészeti Múzeum épületét is tervezték. Most még egy érdekessége van ennek az állomásnak, hogy tulajdonképpen eredetileg nem ide tervezték.
1: Hanem hol van?
2: Hanem szembe, a körút előtt tervezték, tehát a lovagló út és a középső úttest közé akarták építeni.
1: Ami a szervizút és középső úttest.
2: Igen, igen, hát ugye a szervizút ott voltak a sétalovak, tehát ott lehetett lovagolni, tehát ott nem kocsival közlekedtek, hanem lóháton. Na most a hatóságok kívánták oda helyezni, azonban a társaság ragaszkodott ahhoz, hogy a mai helyen kerüljön kiépítésre a megálló. Ennek tulajdonképpen forgalmi okai voltak, jól indokolható forgalmi okai, hiszen így nem kellett a körúti villamos síppáron átmenni a föld alattival utazóknak, akik a belváros felől jöttek. A hatóságok indoka az tulajdonképpen az volt, hogy az épület az takarja a kilátást, és ezért tulajdonképpen ki kellett szélesíteni a járdát, tehát ugyanúgy, ahogy ma látható, ma érzékelhető, és ugye itt nagy forgalomra számítottak teljes joggal, úgyhogy itt a többi lépcsőt különbözően 2,5 méter szélesre építették a lejáratot, máshol csak 1,90 méter volt.
0: Legalább ennyire érdekes az is, hogy az oktogon és a többi állomás körül milyen történelmi események zajlottak.
3: Szeptember 1-én a nagy tüntetés délelőttjén, amikor 4500 rendőrt és 600 csendőrt vezényeltek ki a munkásság ellen, a föld alatti megállóhelyei volt a pihenőhely, a sebesült kötöző és az elfogottak első kihallgatása. 1938. május 25-én részben a föld alatti szállította a hősök terére a mennyei üdvösség hirdetőjének népes, száznyelvű sokadalmát. Pacelli bíboros ott misézett az euharisztikus kongresszus megnyitásának napján. Szegény tervezőjes Véger főmérnök bizonyára nem gondolt rá, hogy a pesti nép végső kétségbeesésében a vékony födémű kéregvasutat annak 50. születésnapján légoltalmi pincének használja. A liget platánfái alatt a németek légelhárító ágyukat helyeztek el. Augusztusban a szövetséges légierő ezeket támadta meg. Romba dőlt vagy kiégett a milleniumkor épített számos szép csarnok. Az emberek egymást taposták, hogy helyet kapjanak a föld alatti peronján. És csodák csodája, aki le tudott oda jutni, meg is menekült. Aki meg kint rekedt, halálos veszedelembe került.

Az alagút a II. Világháború során Oktovon és az Opera között egy helyen valószínű belövést kapott. Háború után a helyreállítás az nem volt egészen szakszerű, és a bontás során jutottunk el oda, hogy megtaláltuk ezt a helyet, találtunk egy keresztirányú gerendát, amely teljesen meg volt roppanva, és hát az beton, ahogyan helyreállították, az sem volt egészen tökéletes. Egy picit akkor megijedtünk, de hát szerencsére nem volt semmi baj ebből, és megerősítettük utólagosan úgy ezt a gerendát, hogy ma már ilyen veszélyforrást nem jelenthet. Nagyon érdekes része a Kisföld alattinak az Oktogon. A nagykörüti főgyújtó csatorna keresztezi itt a Kisföld alatti vonalát, és hát elődeink nagyon nagy gondba voltak, amikor ezt a Kisföld alatti tervezték, hiszen a csatorna már ott volt, viszont mindenféleképpen a föld alá kellett kerüljön ez a kis föld alatti, úgyhogy a csatorna és az úttest közötti magasság az adott volt, és akkora volt, amekkora, ezért lett a kis föld alatt ilyen kicsi, tulajdonképpen ilyen nyomott, mert magasabb kocsi nem fért át ezen a szelvényen. Még így is egy picit meg kellett emelni az útpályát az Oktogonon, ahhoz, hogy legalább ekkora kocsi születhessék. A vasúti pálya is olyan, hogy egy ilyen púp van a csatorna tetején felett, úgy megy át a kis föld alatt is, hát természetesen az út is a körút vonalában egy picit túl van emelve, fel van emelve, azért, hogy az alagút elférhessen alatta. Ennek kiküszöbölésére is tettünk most kisebb lépéseket, ezt a csatornát lefejeltük, mint egy 30 cm-rel, és helyette egy új szelvényt építettünk a műtárgy alatt, ami a keresztmetszetét megtartotta az eredetinek, azonban alacsonyabb szelvényűvé tette, így tulajdonképpen mérséklődött most a kis föld alattinak a pályapúpja, így a járművek is sebesebben haladhatnak ezen a szakaszon, hiszen korábban jelentős sebességkorlátozással lehetett csak ezen a szakaszon közlekedni.

0: Ez egy nagyon alacsony alagút, okozott-e valamilyen gondot ez a kocsik megtervezésében, hiszen nagyon kis magasságú kocsikat tudtak csak itt elhelyezni.
1: Egy nem egészen 3 méter magas csak az alagút, pontosan 2,85 méter, és ezért a kocsik szerkesztésével kellett az alacsony alagúthoz alkalmazkodni, hát ezért tervezték ezt az úgynevezett hattyúnyak alakú hoztartót, és ezért készült az áramszedő is ilyen függőleges rugózású rendszerrel, ami hát nem igényelt nagy szerkezeti magasságot.
0: A Vörösmarty utca és környéke néhány kedves helyről nevezetes, vagy néhány nevezetes épületről, építményről?
1: Talán a legnevezetesebb ezek közül a régi műcsarnok, ahol ma a képzőművészeti főiskola működik. Egy nagyon szép épület. És egészen a Szépművészeti Múzeum megnyitásáig itt voltak a Szépművészeti Múzeum külföldi gyűjteményének a kiállításai. Én most nem tudom, hogy a Báb Színház például pontosan mikor épül, de valószínűleg az is az odalátogató közönség és a gyerekközönség is igénybe vette a föld alatti vasutat már a kezdetektől.
0: A Lukács Tukrázda közönsége?
1: Hát ők is valószínűleg igen.

föld alatti, a tőkés fejlődés legmeredekebb szakaszain is megőrizte plebejus jellegét. Inkább a szellem kiemelkedő embereit lehetett a peronon látni, hiszen a kulturális élet igazi gócait érinti. Sokat jártak rajta zenészeink, Mahler Gusztávtól Kodáig, aki egyébként a halála után róla elnevezett köröndön lakott, hiszen a Vigadót, a Zeneakadémiát, az Operaházat, az Operettszínházat így lehetett könnyen, olcsón, kényelmesen megközelíteni. A föld alattival jártak az Andrássy út irodalmi kávéházaiba, Lido, Opera, Japán, Abbázia, Íróink, Aditól Kassákig, az Újságíró Szövetség egylet kamara miatt igénybe vették hírlapíróink. Festőinket, szobrászainkat ehhez a közlekedési eszközhöz kötötte a Szépművészeti Múzeum, a Főiskola, a Műcsarnok, az Ernst Múzeum, a Nemzeti Szalon, amely az Erzsébet téren állt.

0: Az építkezési területet egyébként 1 méter 80 centi magas palánkkal vették körül, hogy ne zavarják a lakókat főleg, és a ilyen fából kis hidakat építettek, hogy azért átjárni
1: tudjanak. Tehát a kereszteződésekben?
0: Kereszteződésekben, igen. Még érdekesség talán, hogy a föld alatti építését megelőzően ilyen nagy volumenű betonépítkezés nem folyt Magyarországon. Ezért az Aréna úti forgalmi telepen egy cementvizsgáló állomást állítottak fel, és egy próba fél alagút szakaszt is építettek, ahol a terhelési próbákat tartották.
1: Teljes méretben fölépítettek egy alagút szakaszt, vagy ez egy makett volt?
0: Ez egy 1:1 méretű alagút szakasz volt, de csak a felét építették, tehát nem 6 méter szélesre, hogy normálisan az alagútak voltak, hanem 3 méter szélesre, tehát egy nyomvonalnyira építették meg.
2: És hogy sikerült ez a teherpróba?
0: A teherpróba jól sikerült. Egyébként a föld alattit a kevésbé forgalmasra tervezett helyeken 16 tonna összsúlyú járművek terhelésére, a forgalmasabb helyeken pedig 24 tonna összsúlyú járművekre számították a terhelést.
1: A kisföld alatti története, hála Istennek, nem bővelkedik rendkívüli eseményekben. Egy-kettő azonban az évtizedek, ugye most a lassan 100 év alatt mindig előfordult.
0: Először csak füstölni kezdett a kocsi, ha jól emlékszem, éppen a Váci körúti megálló környékén. Akkor összekapcsolták egy másik kocsival, illetve tolta egy másik kocsi. Azonban akkor a tolókocsiból csaptak ki már lángnyelvek, és ezért az utazó közönséget sürgősen kiszállították a járművekből, és aztán a Városligeti végállomáshoz utasok nélkül járatták el a kocsikat. Az ellenállással volt probléma, úgyhogy a tűzesetet követően felülvizsgálták a rendszert, és valamit változtattak is rajta, úgyhogy több ilyen tűzeset aztán nem fordult.

túl egy kis tapasztalatot. Hát éppen jókor érkeztünk, mert alighogy megalkuttunk az bilétára, oda gurult nagy söbösen az föld alatt járó gőzös. No fene szoros ajtót töttek rája, alig fértünk be rajta a sztalisznyával. Hanem bizony itt se volt híresebb, mint odafönn, majdnem szétdurrantunk. Aztán alig mentünk egy futamodást, azt mondi a szkanbakter, szálljon ki mindenki, mert tűz van. Hát az igaz, hogy füstölgött is az kocsi fara, de mondok oda se neki, ha megfizettük az utat, egy kis melögött kiállunk. De azt mondi a szkanbakter, ki kell szállni? Mondok, akkor adják vissza a spízünket. Azt mondi, olyan nincs. Na mondok, hát huncotok is akkor maguk. Aztán, hogy pipára gyújtottunk az tűznél, gyalogban laktunk tovább a föld alatt. Mondok a sógornak, hogy tudták ezt a nagy lyukat idefúrni? Azt mondja a sógor, a manó tudja, az is lehet, hogy az ilyen nagy lyukakat készen árulják. Huncut az nímöt? Hát ránk kiabálám egy másik kanbakter, hogy azt mondja, hogy mernek itt gyalog. Mondok, megfizettünk. Azt mondja a sógor, bizony Pestön már azért is fizetni kell, ha gyalogol az ember. De azt mondja a szkanbakter, csak gyűjje neki kentök, mert megszűnt az vasút az tűz miatt. Megszűnt-e? Mögám, bezárik. Na mondok, ölék kár érte. Sógor, mondok aztán a Durbin sógornak, meg kellene venni ezt a fene nagy lyukat. Minek? Pincének, mondok.

0: A régi kocsiknál kívülről rázárták ám az utasokra az ajtót, ez volt a peronőrnek az egyik feladata, hogy volt egy ilyen kalantyú, amivel kívülről zárták a kocsikat, és a beérkező az állomásnak természetesen nyitották. Tehát ez is jellegzetes föld alatti vasúti megoldás volt.
1: Az imént szó volt a kapacitásról, tehát az omnibuszok szűkös kapacitásáról, és úgy tudom, hogy a kisföld alatti a milleniumi kiállításkor óriási mennyiségű tömeget szállított el, tehát már rögtön az elején.
0: Igen, hát azt a mennyiséget aztán később sose érték el, a megnyitás évében, tehát a kiállítási évben több mint 3 millió utast szállítottak. A későbbi években sokkal szerényebb, ennek egy tizedén alig haladta meg a későbbi utasforgalom.
2: Életkép a milleniumi kiállítás idejéből. Éppen vasárnap volt, és a föld alatti vasúton sok ember várakozott. A kalauz azonban keveset engedett be a perronra, a többi pedig a rács meget maradt, mint a majmok az állatjelben. Ekkor érkezett a kocsi, mely zsúfolva volt. A kalauz erre a kocsihoz ment, és kihúzott egy embert a kocsiból, és azon indoklás mellett, hogy az teli van, a rács megé kergette az embert. Minden következő kocsi zsúfolva volt, és mindegyikből kihúztak egyet. Úgyhogy egy óra múlva már tömve volt a rács mögötti tér, és a rácsos kaput végleg be kellett zárni. Bennünket pedig kikergettek, mint az ürgéket a föld alól.

0: Tehát tudjuk azt, hogy a Pajza utca és a Városliget közötti szakasz volt a legnehezebb építési szakasz a talajvíz feltörése miatt. Hogyan védekeztétek, milyen szigetelési módszereket alkalmaztak a múlt század végén?
1: A föld alatti vasútnál egy nagyon korszerű szigetelési módot alkalmaztak. Nemez lapokat itattak át bitumennel, és ezeket ilyen egymásra fektették, ilyen átfedő illesztéssel. Ez adta tulajdonképpen a szigetelést, és ez egy nagyon jó módszernek bizonyult, mert egészen addig, amíg mondjuk nem bontották meg ezt a rendszert, nem ázott be a föld alatti a problémák. Például, hát én a Föld alatti Múzeumért tudom leginkább, hogy nem ázott be.

0: addig, korábban ez a felhagyott vonalszakasz, amíg az átépítés során ezt a rendszert nem bontották meg, és ahogy kibontották is, megvolt, még egész jó állapotban volt ez a bitumen beáztatott nemez.
1: Ez most a 70-es évekbeli átépítés?
0: Igen, arról beszéltem.

az alagút bizony 100 éves, az akkori szigetelési technológiák sem voltak olyan tökéletesek, mint a maiak, és a 100 év alatt az szigetelés bizony nagyon nagy mértékben megsérült, rongálódott, tönkrement, és emiatt az alagút nagyon sok helyen beázott. Azt hiszem, ezt az utasok is számtalan helyen tapasztalták az állomásokon, hogy hát a fejükre csurgott a víz, amikor esett az eső. A vízelvezető rendszer is teljes egészében felmondta a szolgálatot, az alagút egyes szakaszai vízbe álltak, pangott a víz, és hát ennek volt egy ilyen kellemetlen szaga.

0: Hősök tere ismét egy sokkal nagyobb állomás, mint az előző három, és Ágnes említette az imént, hogy itt a forgalmi teleppel való kapcsolatról kíván beszélni.
1: Hát igen, mert a forgalmi telep az az Arena úton volt, és a...
0: Tehát ez a mai Dózsa György út?
1: Mai Dózsa György út, a MÁV kórháznak az új épülete található ott, ahol a forgalmi telep volt. Ezt egy alsó vezetékes vágány kötötte össze a föld a feletti szakaszával már a föld alatti vasútnak, tehát itt innen lehetett a telepre elvinni a járműveket, illetve hát itt garazsírozták a kocsikat.
0: Amikor... Tehát itt kibújt a föld felszíne fölé a föld kis föld alatti?
1: Igen, az egykor volt honvédelmi pavilonja mellett a Minenami kiállításnak ott bújt ki a föld alól.
0: Ez a honvédelmi pavilon hol volt?
1: Hát ez gyakorlatilag itt valahol a Gundel, a tó köz, és tó között, ugye akkor még nem volt a Szépművészeti Múzeum épülete, de az a mögött volt. Ott jött ki tulajdonképpen a föld alól. A Városligeti tó mellett vezetett a pálya, és a felszíni állomás, az első felszíni állomás az állatkertnél volt. Ez egy nagyon nagy forgalmú állomás volt, nem csak az állatkert miatt, hanem itt volt a közelben az ős Budavára, a mai Vidám Park egykori elődje, és ide nagyon sokan jártak, és azok bizony a föld alattival utaztak. Egyébként az állatkerti megállóhoz épült a Wünsch Róbert féle vasbeton híd, amelyiknek az architektúráját ugyanaz a Brüggemann György tervezte, aki a Deák téri és a többi azonos stílusú lejárót kivételt képezett, ahogy már mondtuk, a Vörösmarty tér és az Oktogoni.
0: Ezt a hidat ma is használják?
1: Ma már nem használják, hiszen a 73-as rekonstrukció során megszűnt a föld alatti vasút felszíni szakasza. Azonban műemlékként ezt a hidat megtartottuk, és reméljük, hogy meg is marad.
0: 1970-es évben volt egy nagy átépítés, amikor meghosszabbították a pálya vonalát. Ez pontosan hogyan alakította át a kisföld alatti pályáját és közlekedését?
1: Hát a felszíni szakasz megszűnt, és a Városligeti tó alatt ilyen átlós irányba vezették el a pályát, amelyik most... az új megállóig, ami gyakorlatilag a régi végállomással szembe, séjjen szembe kapott helyet. Ez az új szakasz ugye a Mexikói útig épült, 1200 méter körülbelül az új szakasz hossza, amit építettek. Na most a rekonstrukció során nem csak a felszíni szakasz szüntették meg teljesen, hanem átalakították a pályát is, új járműveket szereztek be. Az egyetlen, ami nem tudtak változtatni, ugye az az alagút magasság volt, tehát ismét a kocsikkal kellett az alacsony alagúthoz alkalmazkodni, és ezért az új járművek csuklóterébe helyezték el a villamos berendezéseket, gépészeti berendezéseket, és így sikerült kicsit megtartva a régi formát, ezt a hattyúnyak alakot egy picit legalábbis hát ilyen átköltött formában őrzik ezek a ganz járművek.

0: felújítás egyik alapvető oka volt a vasúti pályának a rossz állapota. Korábban itt hagyományosnak mondható zuzottkő ágyazatú pálya volt, amiben talpfák voltak, és a talpfákra voltak a sínszálak leerősítve. Ez az állapot már nem volt visszaállítható, ezért egy új megoldást kellett keresnünk. A megoldás hasonlít a nagy metrónál alkalmazott megoldáshoz. Itt az úszott követ helyettesítő betonágyazat került lefektetésre, és ebben a betonágyazatban kerültek tulajdonképpen a sínek ragasztás útján rögzítésre. Hát sajnos a betonnak az úszott ágyazattal szemben van egy olyan tulajdonság, hogy a közlekedésből eredő zajok felerősödve kerülnek ki a kocsi alól. Egy picit valóban hangosabb a pálya.
1: Gyakorlatilag 1973-ig közlekedtek a legrégebbi kocsik, akkor vonták ki őket végleg a forgalomból. Mi lett a sorsuk?
2: Hát sajnos nem nagyon jó lett a sorsuk, bár egy pár kocsi megmenekült. Hát a Föld alatti múzeumban elhelyezett 19-es meg 1-es számú kocsiról már beszéltünk. Ezen kívül egy eredeti kocsi a Brüni Műszaki Múzeumba került, ott várja a felújítását. Egyéb múzeumok is szerettek volna szerezni ezekből a kocsikból, hiszen Európa, az európai kontinens első föld alatti vasútjának a járművei voltak. Azonban hát különböző anyagi és egyéb természeti okok miatt ezek a vásárlások tulajdonképpen aztán mindegyik megfenek lett valahol. Hát most arról van szó, hogy még a meglévő egyetlen darab kocsit, a 11-est, azt a BKV felújítja és nosztalgia járatokban majd közlekedtetni fogja. Én magam részéről sajnálom, hogy sem a Siemens cég nem tudott szerezni kocsit, sem a amerikai múzeumoknak nem volt ennyi pénzük, tulajdonképpen a szállítási költséget nem tudták kifizetni.

0: 100 évet kibírtak a kis föld előtti. Mit gondol, kibír-e még 100-at?
1: Ugye a szlogenünk is az volt, hogy 100 év múlt és 100 év jövő. Mi úgy foglalkoztunk ezzel a kisföld alatti rekonstrukcióval, hogy ez valóban igaz legyen, és amit elvégeztünk munkát, az legalább 100 évig jó legyen. Én úgy gondolom, hogy ez sikerült, és egy nagyon értékes és maradandó létesítményt hoztunk létre a kisföld alatti felújítása kapcsán.
2: Föld alatti Budapest. Kedves hallgatóink, a millenniumi föld alatti vasútról szóló műsorunkat hallották. Részletek hangzottak el Kőbányai György írásából. Közreműködött Péter Ferenc. A felvételt Kornides Tamás és Váli Marian készítette. Zenei szerkesztő Kakó Gyula. Szerkesztő rendező Markovics Ferenc.

A Dokumentum műsor 1995-ben készült, és legutóbb 1995. december 26-án hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: a föld alatti Budapest város a város alatt. No meg barlangokban, metróalagutakban, óvóhelyekben és a körülöttük burjánzó legendákban megtestesülő történelem. Legnagyobb részük vagy egyáltalán nem, vagy csak korlátozásokkal látogatható. Némelyik remek turista csalogató látványosság lehetne, persze ha akadna rá pénz. Más esetekben pedig legjobb megoldásnak a pincék betemetése látszik. Mai föld alatti kirándulásunkhoz a Várhegy alatt ereszkedünk alá a mélybe, s majd csak Kőbánya pincénél bukkanunk elő a föld alól. Ha a Krisztina körút felől érkezünk a várhoz, a lovas úton alig észrevehető rácsoskapus kőépítményt láthatunk. A kapu mögött a II. Világháborúból megőrzött sziklakórház rejlik, berendezett műtőkkel, röntgennel, kórtermekkel, raktárakkal. A konyha több mint 50 éves tűzhelyeivel, kredenceivel olyan, mintha frissen melegítendő ételekre várna. A sziklakórház a 30-as években eredetileg föld alatti műkincsraktárnak épült. A háború közelettével lett belőle a János Kórház sebészeti szükségkórháza óvóhelye. Miután Szél Károllyal, az országos polgári védelem munkatársával átverekedtük magunkat a számos légóajtón és légzsilipen, váratlan esemény zavarta meg nézelődésünket.
1: Most egy gépház előtt állunk, ide be tudunk menni? Hoppá!
2: Na, elment a villany.
1: Most éppen tök sötét van, csak egy elemlámpa világít.
2: Központi áramszünet van.
1: Ez a gépház, ez egy ilyen villamos központ tulajdonképpen, ahol most éppen nincs áram. Jaj, de szép, amennyit látok itt elemlámpa fény mellett. Ez egy áramfejlesztő agregátor. Nem indítjuk be?
3: Hát be lehetne indítani végső soron. Ez két darab jendrasik típusú agregátor.
1: Ganzgyár készítette. De nagyon régen, amennyit látok belőle.
3: Hát igen, ezt az 1940-es években gyártotta a Jendrasik, és ez teljesen el tudja látni szükségállapotban az a sziklakórháznak az áramellátása.
1: A szükségállapotban, mert nincs áram.
3: Igen, de hát azért ez így nem indul automatikusan, hanem ezt kézzel kellene beindítani.
1: Gondolom, aki itt volt, mint beteg vagy orvos a háború alatt, az gyakran megtapasztalta ezt az érzést, amit most mi átélünk, mert elég nyomasztó.
3: Hát igen, természetesen azért egy háborús körülmények között órákon keresztül, sőt napokon keresztül nem volt elektromos áramszolgáltatás. Hát ebben az esetben megtalálták azokat az áramforrásokat, hogy egy akkumulátoros biztonsági világítással rendelkeztek, hogy magát a műtétet végre tudják hajtani.
1: Említette a felvétel előtt, hogy találkozott olyan várbeli lakosokkal, akik megfordultak itt a sziklakórházban, mint betegek ők. Meséltek valami érdekes élményt vagy történetet az itt töltött napokról vagy hetekről?
3: A felszabadulás 25. évfordulója alkalmából az akkori híradó készített felvételt, és ekkor megszólaltattunk vári lakosokat, akik itt élték meg az ostrom idejét. Akkor ebbe a kórházba, ami tulajdonképpen 70-80 fő befogadására volt előkészítve és képes, körülbelül 150, tehát majdnem duplája helyezkedett el a kórház területén. Akik nem fértek be, azok a csatlakozó barlangrendszerbe kerültek elhelyezésre. Volt olyan lakó, aki elmondta, hogy a szalmazsákon feküdtek, és a mellettük lévő másik szalmazsákon egy ilyen gyors amputáló műtétet hajtottak végre az orvosok, hiszen nem fértek egyszerűen már be a kórházba.
1: És úgy tudom, hogy a sebesült német katonák is itt voltak a magyar polgári lakosokkal együtt.
3: Találkoztam már olyan volt német katonával, aki mint turista jött vissza, és elmondta, hogy ő 2 hétig feküdt itt ebbe a kórházba, és itt mentették meg tulajdonképpen az életét.
1: Ez annyira érdekesek ezek a régi rekvizitumok, nem gondoltak még arra, hogy itt múzeumot csináljanak?
3: Hallottam már olyan szándékról is, hogy egy kórházmúzeumot kívánnak majd egyszer itt kialakítani. Én örülnék neki, hiszen egyedülálló lenne az egész országba.
1: Hogy hát Európában is talán?
3: Valószínű Európában is. Nem beszélve arról, hogy ennek a barlangrendszernek a kialakítása, kialakulása inkább így mondanám, ami a jégkorszakban kezdődött, és később itt a különböző történelmi korok tették szükségessé, hogy az emberek meneküljenek a betolakodó ellenségek ellen, és ezért kiváltak különböző halagutakat, helységeket, ezeket összekötötték, és így alakult ki a budai vár alatti barlangrendszer, ami egész Európában egyedülálló, hiszen egyetlen főváros közepén sincs egy ilyen összefüggő barlangrendszer.
1: És akkor itt jön most a hullakamra?
3: Elég sokat kellene itt felgyalogolnunk, de mint minden kórházban az emberek meghaltak, ezeket innen el kellett távolítani. Nem akarták átvinni a barlangrendszerbe vissza az embereken keresztül, hiszen az akkor is borzalmas, nyomasztó állapotot válthatott ki emberekből. Ezért egy részben egy menekülő lépcsőház is ez itt, ami előtt állunk.
1: Ki van írva, hogy feljárat a Szent Háromság utcára?
3: Igen, ez felmegy a Szent Háromság utcába egy háznak a pincéjébe, és onnan ki lehetett menni a szabadba. 13-15 méter körüli mélységben helyezkedik el maga a sziklakórház. A hullákat itt vitték fel, és helyezték el egy hullakamrába. Ebből a hullakamrából vitték, aztán szállították el őket a temetőkbe a II. Világháború alatt. Másrészt annak is szépült ez a feljárat, hogy egy menekülő lehetőség, hogyha a létesítménynek a bejárati része, vagy amit a hátsó részén sziklaomlás történhetett volna, akkor erre ki tudtak menekülni a szabadba az emberek.
1: Az igaz, hogy itt a várban több házból is le lehetett jutni a sziklakórházba titkos lejáratokon?
3: Hát ezek nem titkos lejáratok, hiszen a vári házak úgy épültek meg, hogy van egyszer a háznak a pincéje, és a pincéből pedig a barlangrendszerbe egy lejárat, melyet úgy építettek, úgy alakítottak ki, hogy bármikor a vári lakók ide le tudtak jönni, és a barlangi folyosókon keresztül a vár teljesen más oldalán tudtak kijönni a föld alól. Ez minden házból megvan, megvannak ezek a lejáratok, de le vannak biztonsági okok miatt falazva, hiszen ugye rengeteg alkalmat adott arra is, hogy a különböző nem kívánatos elemek itt a barlang rendszerbe bejutván a házak pincéjébe felmentek, és a lakosoknak a pince fülkéiket kifeszegették, és a szükséges ott tárolt anyagaikat eltulajdonították.

0: Ha a Szikla kórház bejáratától nem messze lévő lépcsőn fölkapaszkodunk a várba, jó 5 perces séta után érkezünk el az országos villamos teherelosztó központjába. A modern, csupa üveg épület szerényen húzódik meg az országos levéltár Ódon tömbje mellett. Itt Kapás Mihály, az országos diszpéccsel szolgálat vezetője fogadott.
1: Elég őrült világban élünk, mindenféle terrorista meg anarchista alakok szaladgálnak közöttünk, nem is tudjuk némelyikről, hogy kicsoda, micsoda. Eljátszott már azzal a gondolattal, hogy mi lenne, ha mondjuk ott valaki, akiről azt hiszi, hogy már régi jó ismerős, és bekerül a központba, ott valamihez hozzányúl, elkapcsol, belenyúl, és valami nagy zűrzavart vagy üzemzavart okoz, ilyen elképzelhető.
2: Nem tudnak belelépni innen a hálózatba, innen közvetlen működtetés nincsen, innen szóban tudunk kiadni utasításokat működtetésre, de közvetlen, hogy mi itt kikapcsoljunk valamit egy nyomógombbal, ezt nem tudjuk megtenni, úgyhogy ilyen veszély nem fenyeget bennünket. Ha valakinek ilyen gondolatai támadnának, akkor legfeljebb ezt a éppen szolgálatban levő 3 kollégában okozhatna kárt, esetleg a vezénylőteremnek a felszerelésében, de az üzemet ezután tovább tudnánk vinni.
1: Bizonyára még az idősebb vagy középkorú hallgatók emlékeznek a Táncdal fesztiválokra, meg a Ki mit tudokra, amikor az ország lakosságának úgy kellett szavazni, hogy otthon föl kellett gyújtani a villanyt, ha valamelyik énekes tetszett nekik. És ha jól tudom, akkor a közelben lévő régi központjukba futottak be ilyenkor a szavazatok, vagyis a lámpagyújtások. Ez helytálló megállapítás?
2: Igen, ez valóban így történt annak idején is, és jelenleg is az országi villamos energia fogyasztását és a pillanatnyilag éppen szükséges teljesítménynek az értékét, azt itt ebben a helyiségben nagyon pontosan tudjuk regisztrálni, mérni.
1: A műsor különböző föld alatti helyeket mutat be, és volt régen egy föld alatti központjuk, ez a bizonyos hely az Úri utcában, ahova befutott a lámpagyújtogatásnak a jelzése. Ezzel mi történt?
2: Hát ez ma már történelem. 1951-ben költözött át a teherelosztó a Révész utcából a föld alá. Az Úri utca 72-nek a föld alatti helyiségében alakították ki az új teherelosztót. A technika akkori legmodernebb vívmányaival szerelték fel, megfelelő távmérésekkel, távjelzésekkel, és szolgálta ezt a szerepet 1979-ig.
1: Milyen meggondolásból került akkor ez a központ a föld alá?
2: Az 50-es évek honvédelmi elveinek is ez felelt meg. A hidegháborús fenyegetettség időszakában az ilyen stratégiailag fontos pontokat mindig jól védhető helyre igyekeztek telepíteni. Mélyen a föld alatt volt. 10 és 30 méter között több emeleten helyezkedett el a teherelosztó. Nem voltak igazán kiválóak a munkafeltételek.
1: Itt viszont annál jobbak. Itt most, ahogy hallják a hallgatók, valami sípol. Mit jelez ez a sípolás?
2: Ez a sípolás hívja fel a diszpécser figyelmét arra, hogy az országos hálózaton valahol valamilyen esemény történt, jelen esetben egy megszakító kapcsolódott ki egy alállomásban, és ennek a pontos helyét egy villogó lámpa rögtön jelzi is.
1: Kicsit olyan, mint az Orion űrhajó kalandjainak az irányító központja. A termet egy félkör alakú hatalmas tábla uralja, amelyen, mint megtudtam az előbb, az ország villamos hálózatának sematikus ábrája látható, hogy piros, zöld és egyéb fényekkel, villogó lámpákkal.
2: Reggel mindenki, mikor felébred, akkor villanygyújt, bekapcsolja te a főzőt, a gyárak elkezdik a munkát, erősen nő a terhelés. Ha nem avatkoznánk be az erőműveknek a termelésébe, akkor teljesítményhiány lépne fel az országban, a saját erőműveink felé adunk ki teljesítmény növelő utasítást. A mi munkánknak az eredménye az, hogy a villamosenergia mindig kellő mennyiségben rendelkezésre áll minden ponton, hogy a frekvencia megfelelő értéken van. Ezt azt hiszem mindenki észrevette, hogy a 70-es évek vége felé a hálózatra kapcsolt órák, általában a szovjet importból jutott a lakosság ilyenekhez, azok erősen késtek. Hát ha valaki megtartotta ezeket az órákat és most figyeli, akkor láthatja, hogy ez 15-20 másodpercnél többet soha nem késik. Ha mégis elérnénk ezt a 20 másodperces késést, akkor Laufenburgból, Svájcból kapunk egy utasítást arra, hogy növeljük meg egy picit a hálózat frekvenciáját. Ez olyan kismértékű, hogy ezt a fogyasztó gyakorlatilag nem érzékeli, viszont egy nap alatt körülbelül korrigálni tudjuk ezt az idő elcsúszást, és ismét szinkronba hozzuk a csillagászati időt és az elektromos időt.

0: Voltunk már sziklakórházban, jöjjön most az igazi szikla. Légirányító ismerőseimet a 70-es években enyhe titokzatosság lengte körül, mikor a Kisgellért hegy oldalában megbúvó munkahelyükről beszéltek. Az atombiztosnak mondott bunker ma üresen áll, s a mellette lévő épületből megy a Magyarország felett átrepülő és a Ferihegyet érintő gépek irányítása, de már nem sokáig. Mavrák Gábor, az irányítók egyik csoportvezetője, 15 év után most először ment le velem egykori munkahelyére.
1: A föld alatt vagyunk már igen, mostoha körülmények között. Ez egy használaton kívüli egykori irányítóközpont bejárata a sziklában?
2: Igen, ez a szikla belsejében van már.
1: Milyen vagyunk a föld alatt?
2: Megsatszolni tudom csak, 50 és 80 méter között, tehát a jó 10 emelet, 15 emelet egész biztos, hogy megvan.
1: Tehát ami sziklarétek fölöttünk van a Kisgellért hegyből.
2: Igen, körülbelül. Ez volt a munkatermünk, itt le volt válasz egy üvegfallal, és mellettünk voltak a katonák. És egy idősebb csoportvezető adott a meghalt szegény Isten nyugasztalja, a Józsa Tóni bácsi, nagyon szerettük mindnyájan. Egyszer egy katona egy áthintett neki üvegfalról, ugye nem hallott, hogy mit mond, csak mutatott egy ilyen hármast a kezével, és azt akarta csak jelezni, mint kiderült, hogy három kávé készen van, a katonák csinálták nekünk a kávét. Szegény Tóni bácsi, aki nagyon félt így mindentől, ugye a nyugdíját féltette, szegény mindig fél évig, ha élvezte. Azt hitte, hogy a hármas folyos, a hármas kapura, akkor ez Kelebia volt, tehát Jugoszlávia felé belépő gép, hogy a hármas kapura jön egy gép. És hihetetlen pánikot kivert itt, hogy kijön a hármas kapura, itt irányítókat azon oda rohant, hogy hívjuk Belgrádot, stb. És visszamondta, hogy nem tudjuk, hogy kijön a hármas kapura a katonáknak. Erre a katonák azon a rendszer, azt hitték, hogy jön valaki tényleg, egy öngerjesztő rendszer beindult, és elkezdték a hármas kapura, már vadászt emeltek majdnem első fok, vagy lehet, hogy el is emelték a vadászköteléket. Hát az tisztázott, hogy csak három kávé van kész, az a dolga, de általában ilyen vadászemléseket végül is aztán csak sikerült mindig valahogy elsúmantani, tehát a honvédség ugye akkor üzemanyagpénz nem számított, tehát mindig egy gyakorlás terhére végül is beírták a költségeket, nem fizetették ki velünk, vagy a polgári irányítással.
1: Riadónak számított ez is.
2: Igen. Főleg az első fok az nagyon gyakori volt. Tehát ha nem sikerült a határ előtt már jóval tisztázni egy gépet, hogy ki az, mi az, akkor a minimum az volt, hogy a vadász már készültségbe helyezték.
0: A szikla egykori közös katonai és polgári központjából feljutva a mai irányítóterembe, egy kérdés nem hagyott nyugodni.
3: Air Berlin 4595 Budapest. What's your speed in Mach? Roger, thank you.
1: Pontosan mit jelent a vadászemelés?
2: Amikor nem tudjuk gyorsan azonosítani a gépet, tehát a szomszédos körzete nem sikerül azonnal tisztázni, hogy milyen gép lépett be, akkor a honvédség megfelelő erői. Ha nagy sebességű gépről van szó, akkor a vadászgépek, amelyben kisebb sebességű gépről van szó, tehát általában ezekkel szokott több probléma lenni, hiszen ezek nem kereskedelmi pilóták, hanem ilyen hobbi pilóták, tehát ilyen kisebb Piperek, Cessnák. Tehát ilyen kisebb eső gépnél pedig a elfogó helikopterek, tehát a Mi-24-es helikopterekkel rárepülnek, és hát azonosítják a légjárművet, ami engedi.
1: Leszállásra kényszerítik?
2: Adott esetben leszállásra is kényszeríthetik, de erre nem volt példa. Inkább csak arra volt példa, hogy valóban egy osztrák gép eltévedt, nem akart Magyarországra belépni, Szlovákiában repül, de eltes inkább segítséget nyújtottak neki helikopterek, amikor Pápára lekísérték, ott megebédeltek, üzemanyagot vettek fel, és folytathatták útjukat.
1: Miért éppen ide került ez a, főleg az átrepülőgépeket irányító központ?
2: Ez 1966-ig kim volt Ferihegyen, és egybe volt. Az akkori katonai doktrínának megfelelően sajnos beköltöztették ide az irányító állományt, hogy egy ilyen közös katonai polgári irányító központot hozzanak létre, aminek nagyon merev rendszer volt. Itt légi folyosók voltak, három légi folyosó keresztezte mondjuk 70-es évek közepén végén az országot. Ezek akkor már 20 kilométer szélesek voltak, előtte csak 10 kilométer. Minden más terület ezen kívül tiltott légtérnek számított. Tehát bárki, aki csak véletlenül is kiment a légi folyosóból, az veszélyeztette a vadász elfogást. Abban az időben magyar légtér az gyakorlatilag egy katonai, és inkább úgy mondom szovjet katonai, hiszen a döntőre szovjet, akkor szovjetunió légjárművére vadászgép repkedtek. Szűk fősorban kellett nekünk a polgár légiforgalmat lebonyolítani úgy, hogy 80-81-ig nem is volt radarunk, tehát csak eljárás irányítással dolgoztunk, ami igen nehéz volt abban az időben.
1: Engem itt a legjobban izgat ebben a teremben az egy hatalmas számítógép monitor, amin Magyarország sematikus térképe látható, és a térképen, ha jól gondolom, akkor különböző repülőgépek számai és szimbolikus jelei láthatók, és rendkívül lassan mozognak legalábbis itt a térképen.
2: Most körülbelül 15-20 repülőgép van az ország felett, ez viszonylag egy csendesebb, nyugodtabb időszak. Délőtt 10 óra, igen. Amit ma éppen látok, az az, hogy a Jugoszlávia felé sokkal kisebb a forgalom, és az északi szektorunkba, ahol lényegesen kevesebb gép szokott ez időtájt menni, sokkal nagyobb a forgalom, tehát nyilvánvaló, hogy főleg a nyugati gépek, ahogy nézem a Lufthansa, meg érlő, hogy német gépek, elkerülik a jugoszláv légteret, gondolom a válság miatt, és más útvonalakat, inkább a Románia, Magyarország, Szlovákia, Németország tengelyen repülnek.
4: Ez itt nézem, ez lehet, hogy két katonai gép.
1: Most mi történt?
2: A konfliktus jelző rendszer bejelzett, de valószínűleg két katonai gép.
1: Ez azt jelenti, hogy valamiféle veszélyhelyzetet jelölhet ilyenkor a gép?
2: Van egy olyan biztonsági rendszerünk, hogyha két gép körülbelül egy-másfél percen belül olyan pozícióba kerül, hogy túl közel egymáshoz a megengedett minimum alatt, akkor először sárgával, ilyen sárga pálcikával jelzi, hogy konfliktus alakulhat ki, majd ha már veszélyesebb helyett, akkor pirossal. Itten bejelzett pont éppen, de ez két vadászgép volt, egyetlen megállapítható a kódjából, ott viszont pont az a cél, ugye, hogy közel kerülnek egymáshoz, hogy ők állandóan elfogást gyakorolnak.

0: A kettes villamos közvágóhídi végállomása mellett több mint 100 éves, szépen felújított épületekben van a fővárosi csatornázási művek ferencvárosi szivattyú telepe. Szabó György telepvezetővel először a két medencés szűrőházba ereszkedtünk alá, ahová körülbelül 400 ezer ember szennyvize ömlik be, s mechanikus szűrésen esik át.
1: Amikor engedélyt kértem erre a felvételre, akkor először azt gondoltam, hogy régi fotókon láttam, hogy a csatornában csónakkal mennek, és hogy én is leereszkedem. És aztán egy hölgy erről lebeszélt engem. Ennek mi az oka?
2: Több oka lehet, az egyik egészségügyi okok miatt. A csatornában dolgozó kollégáink védőoltást kapnak.
1: Én engem is megfenyegettek, hogy be fognak oltani, ha le akarok menni.
2: A másik oka, hogy a főgyűjtőben a víz megnövekedett, hát valamikor régen ebbe a csatornába csónakkal végig lehetett menni. A fiatal mérnök kollégáknak az egyik próbatétele az volt, hogy megcsónakáztatták őket, és hát aki ezt a csónaktúrát hát átérte megpróbáltatások nélkül, az valószínű, hogy megmaradt a csatornásnak is.
1: Ma már mint orral kibírta? Itt is elég büdös van szó, ami szó. Ezt ön könnyen megszokta?
2: Hát én úgy mondanám, hogy itt egy üzemi illat van. A büdös az eléggé tág fogalom, meg lehet ezt szokni sok embernek a csatornáról, a tömény fekália jut eszébe, főleg azoknak az embereknek, akiknek nincs csatornájuk, és mondjuk a kertjükbe szippantanak. Ez egy lényegesen hígabb folyadék, amiben a fekália beérkezik a telepünkre, meg lehet szokni ezt a környezetet.
1: Tehát miután a szűrőrendszeren áthaladt a szennyvíz, bejut a Dunába?
2: Igen.
1: Hogyan?
2: A Duna vízállásától függően vagy gravitációsan, vagy pedig szivattyúzással kell a Dunába a vizeket beemelni.
1: Amennyire tudom, azt is jelenti, hogy pillanatnyilag ez a szennyvíz, ami itt folyik, alacsonyabban van, illetve a csatornarendszer is alacsonyabban van, mint a Duna átlag vízszintje.
2: Igen. A telepünk körülbelül 2,5 méteres vigadótéri Duna vízállásig tud gravitálni, e feletti vizeket át kell, hogy emeljünk, de nagy záporok esetén a szabad kiemlőkön keresztül lehetőség van a csapadékvizeknek parton való kiengedésére.
1: Miért pont ide települt ez a szivattyúház, ez a telep?
2: Annak idején ez volt Pestnek az alsó határa. Katonai lovaglótér volt, sőt érdekesség, hogy a hóhérnak, Fanda Jánosnak volt itt a háza, és a bonzterme is. 1894-ben kezdett üzemelni ez az átemelő telep. Egyébként a geodetikus viszonyok is olyanok, hogy ide kívánkozott ez az átemelő telep. Ide lejt a csatornahálózat. Pest ez enyhén dombos város, és itt találták meg az alkalmas pontot a végátemelőnek. A telepig többségében gravitációsan érkezik a szennyvíz.
1: Vízszint itt most mekkora egyébként?
2: 3,5 méter körül van ebben a medencében. A csatornában körülbelül 1 méter, 1,20 méter vízszint lehet most.
1: Itt pedig az embernek olyan érzése támad ebben a hatalmas gépteremben, mint egy hatalmas óceánjáró luxusgőzös gépterme, mondjuk legyen a Titanic, és egy csomó fekete szivattyú megy itt, villany meghajtású szivattyú. Hány darab gép fut itt?
2: 9 darab elektromos meghajtású szivattyú van. Ezek a szivattyúk az 1920-as évek közepén kerültek ide, és egy dízelgépegység van, ami esetleges áramszünet esetén, vagy magas dunavízállásnál besegít a érkező vizeknek az elvezetésébe.
1: Ezek a szivattyúk a szűrés utáni szennyvizet szivattyúzzák át a Dunába?
2: Igen.
1: Hogy itt nem történt egy nagyobb géppark felújítás, hogy itt 70-80 éves gépek mennek a mai napig?
2: Egyrészt nagyon üzembiztos a gépházunk. Amint a csepeli telep, tisztított telep megvalósul, akkor ez a telep átmegy ipari emlékké, és reméljük, hogy megmarad az utókornak.
1: Itt a gépek mellett van egy rögtönzött kis kiállítás, a római elődöktől egészen napjainkig kísérik végig a fővárosi csatornázás szennyvízkezelés történetét, és itt úgy látszik a piros szőnyegből is, hogy itt előfordulnak civil látogatók is.
2: Az elmúlt években több ízben volt nyílt nap, amikor bárki érdeklődőt szívesen láttunk azon a napon, és megnézhette a telepet, a telepen, amire kíváncsi volt.

0: Kőbánya Békés Óhegy parkjában egyszer csak bánya lejárathoz téved a gyanútlan kutya sétáltató. Daruval felszerelt akna, s 5 darab 3 méteres létre vezet a mélybe. A 10. kerületi önkormányzat két mérnöke, Szarvasi Ákos és Tolnai Gábor, valamint a Fömterv képviselője Nagy István vezetett végig egy néhány éve felfedezett pince szakaszon. Ennek megerősítésén szabályos bányászati módszerekkel dolgoznak.
1: 1244-ben 4. Béla Kőér néven csatolta kőbányát Pesthez. Na most hát a neve is utal arra, hogy itt már akkori időben is ezt a követ építkezésre használták, tehát ez a bányászkodás már azóta tart. Az 1800-as évek elejétől lendült fel, aztán igazán itt a területen a kőbányászat, főleg a nagypesti árvíz után szükség volt a város újjáépítésére, és gyakorlatilag innen teremtették elő az ehhez szükséges követ.
2: Ez gyakorlatilag olyan szintre emelkedett, hogy a múlt század közepén már a fővárosi akkori tanács is napirendi pontjára tűzte kőbánya kirablását, és gyakorlatilag az ő drasztikus közbelépésük kellett ahhoz, hogy itt ezt a bizonyos kirablást megszüntessék, és gyakorlatilag az 1870-es évek végén a kő kitermelést, kőbányászatot visszafejlesztették, utána kerültek ide azok az intézmények, akik ezeket a föld alatti üregeket megfelelően ki is használták, hát ugye mást nem mondjunk a kőbányai hölgyel, ami gondolom nagyon sok ember számára ismerős.
1: Pincerszert a II. Világháborúban óvóhelyként használták, egyébként ennek a nyomai még ma is látható, nem ott, ahol most állunk, hanem kicsit odébb.
3: Miben láthatók ezek a nyomok?
1: Ki van írva, hogy első segélynyújtóhely. Továbbá lehet látni olyan maradványokat, amelyek csatornázottságra, valamint vízelvezetésre utalnak.
2: Annak idején tekintett arra, hogy Ferihegy nincs túl messze, repülőgép alkatrészeket tároltak ebbe a pincerendszerbe, ami végül is egy bombabiztos hely volt, és mindenféleképp ki tudták szolgálni a repülőteret.
3: Volt-e baleset, mert lehetett időnként, vagy lehet időnként hallani, olvasni, hogy beszakadt az úttest itt meg ott Kőbányán. Voltak ezekből sérüléses balesetek, vagy bármiféle zavar a közlekedésben?
2: A régi időkből, főleg a sörgyári területeken nagyon sok ilyen pince beszakadás, ahol az ökrösszekeret több 10 méter hosszan dobta ki a légnyomás a járatból, és hát ennek ez volt az érdekesség, hogy a Tudományos Akadémiáról jöttek kivizsgálni ezt az eseményt, mert annyira nagy és jelentős dolognak tartották.
3: És mi lehetett az oka?
2: Hát ugyanúgy a főtér szakadás. Tehát
3: milyen szakadás?
2: Hát mi főtének mondjuk, illetve a bányászok főtének mondják, ez hétköznapi embernek a földnémet a mennyezetet jelenti gyakorlatilag. A kiszorult levegő gyakorlatilag, mint egy puskából, légpuskából kilőtt a szekeret.
4: 1993-ban egy óvodának a kertjében történt egy olyan beszakadás, amelyik nem is tudjuk, hogy micsoda erők védték meg az óvodában tartózkodókat a nagyobb balesettől. Az óvoda egyik sarka leszakadt. Az óvoda sarkát annak idején egy kútra építették rá, a kutat lefették egy deszkával, és erre falaszták föl az épületnek azon részét. Ez a kút egy darabig tartotta magát, illetve az épületet, és aztán a deszka elkorhadásával az épület a kútba szakadt bele.
3: Kérem, hogy engedjék szabadjára a fantáziájukat, és ha most szabadon lehet játszani a gondolatokkal, ha önök, tehát mint privát emberek lehetőséget kapnának, hogy bármit telepíthetnek ide a föld alá, mi lenne az a létesítmény, amit legszívesebben látnának itt?
4: Hát én talán egy barlangfürdőt telepítenék erre a helyre.
1: Hát akár kulturális létesítményt teszem, azt tárlatokat lehetne rendezni, vagy sportlétesítményként is hasznosítható lenne, akár lőtérként.
2: Tekintette arra, hogy ez valamikor egy teljesen egybefüggő pincerendszer volt, és a több mint 30 kilométernyi pincét beletett a föld alatt járni, ha ezt újból meg lehetne teremteni, akkor egy olyan barlangvasutat, amellyel itt napokat lehetne vasutazni lent a föld alatt.
3: Most azt játszok, mint a Kalipszon játszok, hogy egy személyes zsűri a műsorvezető, én a barlangvasutat helyezem az első helyre.
2: Én el tudom képzelni a két végállomáshoz valahol úgy, mint a metró kijönne a felszínre. Mondjuk az egyik indulhatna a sörgyártól, és akkor mondjuk ez lenne a végállomás.
3: Szerintem inkább a sörgyel legyen a vége, mert különben igen, kapatosak lesznek az utasok.

Elhangzott Föld alatti Budapest, a Szikla Kórháztól a Kőbányai pincékig. Markovics Ferenc dokumentum műsora. A hangfelvétel 1998-ban készült.

0: Pontosan 6 órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Megszavazta az országgyűlés az adórendszer egyszerűsítését célzó törvénycsomagot. Megszüntetik a kekvák adókedvezményét, kivezetik a bevándorlási különadót, eltörlik a települési adót és az ebrendészeti hozzájárulást is. Megszűnik a széndioxid kvóta adó, ugyanakkor megduplázzák a levegőterhelési díjat. Elfogadta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A hivatal feladatai ellátásához nyomozati és vádképviseleti hatásköröket kap, valamint kérheti a rendőrség, az ügyészség, a NAV vagy más szervezet közreműködését. Magyar Péter miniszterelnök szerint történelmi döntést hozott az országgyűlés, Európa legerősebb korrupció ellenes intézménye jöhet létre. A Fidesz parlamenti frakciójának vezetője ugyanakkor új politikai erőszakszervezet létrehozásával vádolta meg a Tisza pártot. Bóka János szerint magánemberek és cégek vagyona is a politikai bosszú célpontjává válhat. Közbeszerzéseken hirdetik meg a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben szereplő munkákat. Néhány tender már elindult, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid egy interjúban elmondta, a korábbinál sokkal nagyobb a verseny a vasútépítési piacon. Egyelőre az látszik, hogy az eddig domináns szereplők nem olcsóbbak, mint versenytársaik. Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel, valamint Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel is tárgyalt az amerikai elnök Washingtonban. A zsidó állam vezetőjével elsősorban az iráni háborúban tervezett következő amerikai lépésekről, Zelenszkyjel pedig az amerikai Patriot légvédelmi rakéták ukrajnai gyártásáról egyeztetett Donald Trump. Ismét a Közel-Keleten működő amerikai támaszpontok ellen indított támadást Irán. Az Egyesült Államok légvédelme az összes kilőtt ballisztikus rakétát megsemmisítette. Közben Washington továbbra is fenntartja a hormuzi szoros blokkádját. Csaknem két hét alatt 18 Irán felé tartó vagy onnan indult kereskedelmi hajót fordítottak vissza. Már legkevesebb 13 halálos áldozata van a Japán déli részén Kumamoto prefektúrában történt földrengésnek. A 7,1-es erősségű természeti katasztrófában sokan megsérültek. Utak és hidak rongálódtak meg, 40 ezer háztartás maradt áram nélkül. A földmozgás után nem sokkal robbanás volt egy bevásárlóközpontban. A vásárlók többségét evakuálták, de 20-30 alkalmazottat továbbra sem találnak. Újabb kitelepítéseket rendeltek el a franciaországi Bordeaux közelében az erdőtüzek miatt. Eddig 220 ezer ember volt kénytelen elhagyni lakhelyét. 4000 turistát evakuáltak Lacanau környékéről. Spanyolországban eközben 20 ezer az erdőtüzek miatt kitelepített lakó térhet vissza otthonába Madridba, valamint Kasztília és León tartományokba. Végül a hazai időjárásról. Jelenleg 9 és 21 fok közötti a hőmérséklet az országban, az észak-keleti határ mentén enyhébb a hajnal. Budapesten 17-20 fokot mérnek. Többnyire mindenütt derült az ég, csak Nógrádban és a főváros környékén vannak felhősebb tájak. Napközben országszerte napos száraz idő valószínű, az Alpok alján, valamint a Kisalföldön időnként megélénkül a szél. Délután 30-35, késő este 12-21 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 7 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. A pontos idő 6 óra 4 perc.
1: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Thomas Mann, Mário és a varázsló. Főszereplők: az író Bács Ferenc, Csipolla lovag Gáti József, Mário Gyabronka József. Egy kis olasz tengeri fürdőhely, 1929. augusztusában.
1: Torredi Wernerére nem emlékezem jó érzéssel. Atmoszféráját bosszúság, izgalom, feszültség remegtette kezdettől fogva, amíg be nem következett a robbanás ezzel a borzalmas csipollával. Hogy a rettentő végkifejlésnél még a gyerekeknek is jelen kellett lenniük, szomorú kisiklás volt, és tisztán e különös ember csaló ámítása aludas benne. Hál' Istennek a gyerekek nem értették meg, hol végződött a komédia, és hol kezdődött a szerencsétlenség. És abban a boldog hitben maradtak, hogy minden csak játék volt. A Torrei strandon zsivajgó, civódó lárás fürdőzőkösöknek. A tenger villogó kék ilyen lapos fenekű, vikítóra mázó csónakok imbáloznak. Legénységük csupa gyerkőc, akiknek zengzetes neve, amint az anyák rekett aggodalommal kiáltják, betölti a levegőt. A heverészök teste fölött átlépve, osztréka, ital, virág, korall és vajas kifliárusok kínálják portékáikat. Ugyancsak a déliek rekettes és nyílt hangján. Délutánonként néha a strandsétány kerti kávéházaiban üldögéltünk. Például az Esquisitóban, ahol Mário szolgált ki bennünket. Ugyanaz a Mário, akiről éppen mesélni akarok. Mário, két csokoládét kérünk, és kétszer
2: sütőt. Csokoládét, az nagyon jó.
3: Már is hozom, uram.
4: Iszonyú ma a hőség. Nincs kifejezés rá. Illetve van afrikai.
1: Jó. Ez a délszak, a klasszikus éghajlat, a kivirágzó kultúra klímája, Homérosz napja, és a többi.
4: Ha megittátok, majd visszamegyünk a strandra.
2: Jaj, de jó!
5: Fugyero! Fugyero! Legalább félj!
1: Micsoda hangjuk van ezeknek a nőknek. Az ember néha el se hiszi, hogy a déli énekművészet ős hazájában van.
3: Méltóztassanak. Két csokoládé és a kétszer süt.
1: Köszönjük, Mário.
2: Köszönjük, Mário.
1: Meleg van, ugye?
3: Mi már megszoktuk ezt, uram.
5: Jaj, jaj, meg fogok halni, jaj!
6: A Fuggiero, kicsi fiam, nagyon fáj. Doktor úr, az is bezelenél. Csak nem fog meghalni az egyetlen fiocska.
7: Egy rákosba ártalmatlan csípéséről van szó, asszony.
6: Nem halálos, Fuggiero, egyetlen kincsen, Fuggiero!
7: A legokosabb az lenne, ha visszamenne a vízbe, hogy lenyítsa a parányi sereg.
6: Megnyugtathatom. Még hogy a vízbe? Azért egyetlen Fuggiero. Hogy képzeli, doktor úr? Most azonnal hazakitetem. Egy hordágyot kérek, hordágyot!
2: Apa, hát olyan nagyon beteg ez a Fuggiero.
1: Holnap reggel már újra itt lesz, hogy szétrugja a homokváraitokat.
2: Utána pedig mindig azt mondja, hogy nem is akaratból.
8: Anya, úgy rátapadt a homok a fürdőruhámra.
2: Olyan rossz.
4: Vedd le, kislányom, és szaladja a vízhez. Öblisd át. Ha tiszta lesz, hamarabb megszárad, és a homok lepereg róla.
2: Levehetem?
4: Hát persze.
2: Akkor jó.
1: Attól félek, ebből komoly kellemetlenség lesz. Gyere vissza, kislányom!
2: Mi bajuk van ezeknek?
4: Egy 8 éves gyerek mesztelensége csak nem háborítja fel őket.
2: Itt vagyok.
4: Na, gyere, bújj bele gyorsan.
9: A kis német kotyó. Arcomat szégyentír borítja a felháborodástól.
10: Egy letér szellemű ország alatt való. Legyen nyugodt, asszonyom, én majd megfelelő elégtételt kérek.
1: Ide jön, és elégtételt kér tőle.
4: A kemény kalap a fején minden esetre legalább olyan kevés és strandszerű viselet, és a fekete frakk is.
1: Talán a szélsőségesen hazafias fekete inget pótolja.
10: Asszonyom?
11: Uram?
10: Önök súlyos megbotránkozást okoztak.
1: ami annál elítélendőbb, mint hogy ez országunk vendégszeretetével való háládatlan visszaélésnek minősül. Amit elkövettek, nem csak a fürdőszabályzat betűit és szellemét sérti, hazám becsületét is. Kénytelen leszek gondoskodni róla, hogy a nemzet méltósága ellen elkövetett merénylet ne maradjon megtorlatlanul. Uram, ez a leányka mindössze 8 esztendős. És alig hinném, hogy a szép országban az erkölcsi elvalóság valaha is olyan méreteket öltött volna, ami szükségessé tehetne ilyen...
11: Minden szóért kár. Példát kell statuálni. Nem ajánlanám, hogy amíg a hatóság megjelenik, megfelelő intézkedés céljából távozni merészeljenek a tetthelyről.
1: Eddig úgy képzeltem, hogy Angiolieri asszony nyári panziójának vendégei vagyunk, és most kiderült, hogy olaszországi. Minden esetre váratlan fordulat.
12: Ki óhajt még a levesből, kedves német vendégeink?
1: Köszönjük, de bőségesen elegendő volt.
12: A hús és a salátát! Engedjék meg,

0: megidézte beszédét, hogy 50 lira pénzbüntetést szabott ki ránk.
1: Szégyelnem kell magam. Szeretném megkövetni önöket. Amíg a nagy dúze Eleonóra élt, akinek, mint tudják, haláláig társalkodó nője, öltöztető nője, sőt, barátnője voltam. Ilyen szégyen nem eshetett meg ebben az országban.
0: Bocsásson meg, a művésznő mennyivel élte túl a dúce bevonulását?
1: Alig 2 éve. Ó, milyen zseniális művész volt. Micsoda mély érzelmi világ. Hogy felháborodott volna, ha olyasmit lát, ami hazájának makulátlan hírét rombolja, az olyan finom úri külföldiek előtt, mint például önök.
2: De Angiolieri asszony, az ügy végtére is lezárult, és mi nagyon vigyázunk, hogy még egyszer ne kövessünk el hasonló hibát, ha itt maradunk egyáltalán.
1: 50 lirát kifizettetni? Fájdalmos, megalázó, és nagyon méltánytalan.
0: Talán egy ilyen tanúság megérte a csekéke hozzájárulást az olasz államháztartás költségeihez. Ugyanis az a gondolat merült föl bennünk, hogy vajon nem lenne jobb, ha még ma összecsomagolnánk és hazautaznánk?
2: Éppen beköszöntött az utolsó.
1: Olyan nem, is. Nem, nem. Már csak azért sem, mert hiszen akkor nem találkozhatnának Csipollával.
0: Kivel?
1: Csipollával. Csipolla lovaggal, aki holnap este lép fel a községi előadóterembe. Tessék, tessék, épp most függesztettük ki.
0: Ó, oh, lovag Csipolla, utazó virtuóz, mulattató művész, artista, szemfényvesztő és bűvész, aki a tekintetes torredi venerei közönségnek néhány rendkívüli, titokzatos és elképesztő varázslatot szándékozik bemutatni. Ó, tehát bűvész. Mégis azt hiszem, hogy mi ma este...
3: Hadd nézzük meg Csipolla lovagot!
0: A kezdés este 9 órakor van. Olyan későn, ti már...
3: Én még sose láttam bűvész.
2: Az elején megnézhetnének egy-két mutatványt. Annyi biztosan elég is lesz.
3: Másnap alhatunk akármeddig.
1: Ó, Istenem! Szegény apróságaim!
0: Mit csináljunk?
1: Nem lenne gondjuk a jegyre sem. Van nálam néhány bizományban. Már is hozom. Ezt még nem mutattam. Itt a fényképe. Adatta az ajánlás. Nekem.
2: Csak ugyan? Angiolieri asszonynak. Eleonore Duse. Hát ez nagy büszkeség, Angiolieri asszony.
0: Én már mondtam. Mi inkább az ön vendégeinek tekintjük magunkat, semmint olaszországénak. De azért valahogy mégis olyan érzésem van. Jobban tennénk, ha a ma esti vonattal elutaznánk.
3: De igazán.
4: Nem, nem, látni akarjuk.
3: Lovag Csipollát.
0: Jobban tettük volna, ha ma este elutazunk.
5: A varázsló.
3: Mimi, mennyi ismerős?
6: Ott az a halász, akivel beszélgetni szoktunk.
3: Ciao, Sandro!
6: Antonio!
2: Csöndesebben.
3: Itt van Mário is. Mário az Esquisitóból, aki a csokoládénkat szokta hozni.
6: Az meg ott, látod? Attól szoktunk csónakot bérelni.
0: Egész Torre itt van. Csak a torony nincs itt, amiről a község nevét kapta.
2: Ott ül Angiolieri asszony, a férjével. Mondtam, hogy nem késünk el.
7: Itt senki nem késhet el. Csipolla várat magát.
8: Mindjárt 9:30.
9: Gyerünk, gyerünk, gyerünk már!
10: Olyan, mint egy iskolaterem.
6: Fekete fali tábla.
0: Meg egy üveg konyak. Ott a kerekasztalkán. Na, ez jól kezdődik. Talán sehol sem oly eleven még ma is a 18. század, mint Itáliában. S vele a charlatano típusa, a széltoló tréfa csinálói. Csipolla ezt a történelmi veretet éreztette a megjelenésével. Nehezen meghatározható korú, de már semmi esete sem ifjú férfiú volt. Apró, szigorú szemmel, amely alatt petyhűt zacskó fityegett, és alsó

0: sajka és álla között úgynevezett létszakállal. Bő fekete ujjatlan köpenyt viselt, nyaka körül fehér sál. Fején erősen homlokába nyomott karcsú cilinder. Valami nem volt rendben az alakjával, se elő, se hátul. Később mindez érthetőbb lett számomra, és a nyomorékok bizonyos méltósága árad belőle, amely ez esetben inkább gőgnek tetszett. A közönség épp oly élesen figyelte őt, mint ahogy ő fürkészte a közönséget. Egy doboz cigarettát vett elő, miközben hátra kellett vetnie a köpenyét. Ekkor látni lehetett, hogy bal karján, bőrhúrkon, karomszerű, ezüst kampójú, lovagló ostor függ, eléggé oda nem illőn. Rágyújtott, azután még mindig némán jártatta körül a tekintetét, és nem csinált egyebet, mint hogy lomhán és kihívón a közönség szemébe fújta cigarettája füstjét. A szótlan merett szembenézés feszültségét a közönség bírta kevésbé, vagy unta meg előbb.
1: Jó estét!
2: Ki volt az? Ki beszélt? Imádva szállt a bátorsága? Fél?
1: Én voltam. De
2: szép.
1: Én voltam. A maga dolga lett volna, hogy köszönjön, de én udvariasabb vagyok.
3: Jól fölvágták a nyelvét.
2: Bravo, bravo. Tetszel nekem, fiatal ember. Hiszed-e, hogy már régen észrevettelek? Nyilván kemény legény vagy. Azt teszed, amit akarsz. Vagy... előfordult már, hogy nem azt tetted, amit akartál, amit nem te akartál? Hallj csak, barátom, kényelmesebb is, mulatságosabb is lenne nem játszani mindig a kemény legényt, és lemondani egyszer valamelyikről, vagy az akarásról, vagy a cselekvésről. Jó lenne egy kis munkamegosztás. Meg akarnád például mutatni ennek a válogatott társaságnak a nyelvedet, és pedig az egész nyelvedet tölik?
1: Nem, nem akarom, mert azt hinnék, hogy neveletlen vagyok.
2: Semmit se hinnének, hiszen te csupán tennéd. Tisztelet, becsület a nevelésednek, de véleményem szerint, mielőtt én 3-ig számolnék, jobbra átot fogsz csinálni, és a közönség színe előtt kiöltöd a nyelvedet. Nem csak kiöltöd, hanem hosszabbra öltöd ki, mint amilyen hosszúra valaha is itted volna, hogy kiölthető. Egy...
4: csak ugyan kiöltötte.
2: Be! Ez meg én voltam. Be! Én voltam!
0: Ez derék! De miért iszik rá konyakot?
2: Hölgyeim és uraim, amint láthatják, kissé érzékeny vagyok az olyasfajta kioktatással szemben, mint amiben ez a szép reményű ifjú nyelvész részesíteni hajtott. Önérzetes ember vagyok. Vegyék ezt is számba. Nincsen ingyenre, ha másként, mint komoly és udvarias hangon kívánnak nekem jó estét. Senkinek sem adtam rá okot, hogy ellenkezőképp tegyen. Ha nekem valaki jó estét kíván, önmagának is kívánja, mert a közönségnek csak abban az esetben lesz jó estéje, ha nekem is az lesz. Ezért a torredi venerei leányok szemefényen nagyon is jól tette, hogy nyomban bizonyítékot szolgáltatott. Ma jó estém van, és ilyen módon az ő jó kívánságairól akár le is mondhatok. Büszkén árulhatom el, hogy csak nem mindig jó estém van. Igaz, néha-néha rosszabb is akad, de ez ritkaság. Az én hivatásom nehéz, és egészségem nem a legtökéletesebb. Sajnos van egy cekély testhibám, ami megakadályozott abban, hogy a haza ellenségei ellen vívott győzelmes háborúban részt vegyek. Én csupán az életet győzhettem le lelkem és szellemem erőivel, ami mindig annyit jelentett, hogy legyőzhettem önmagamat, és a művelt közönség tiszteletét és érdeklődését sikerült felkeltenem munkámmal. Ezt a munkát méltányolt a vezető sajtó is. A Corriere della Sera például tüneménynek nevezett, és Rómában olyan szerencsém volt, hogy egyik ott rendezett estémen a Duce fivére tüntetett ki megjelenésével. És én nem tartom szükségesnek, hogy lemondjak jól bevált szokásaimról, amelyeket fényes és előkelő helyeken is megértően fogadott a közönség. Nem tartom szükségesnek, hogy lemondjak róluk egy viszonylag mégiscsak kevésbé jelentős kis faluban, mint amilyen Torredi Venere. Nem óhajtom eltűrni, hogy egyesek, akiket a női nem kegyei úgy látszik kissé elkapadtak, rendre utasítsanak ezért.
4: Jól beszél.
2: Mielőtt előadásunk tárgyára térdénk, engedjék meg, hogy kényelembe helyezkedjek, és levegyem a cilinderemet és a köpenyemet.
5: De hiszen pupos.
0: Civilizált ember tapintattal viseltetik, a másik ember önhibáján kívül keletkezett, testi hibájával szemben.
2: Szolgálatukra, feltéve, hogy beleegyeznek, egy néhány számtani feladványnal kezdjük programunkat.
0: Halljátok, számtan, ti akartatok eljönni.
5: Nem baj, olyan jó, hogy...
2: Kérek ide föl két urat, minél fiatalabbak, annál jobb. Kivállalkozik? Köszönöm.
1: Bravo.
2: Milyen jól megtermett legénynek, csupa heroikus erő, s milyen hatalmas kezek, ha-ha, barátom! Előszöröm, itt van ez a kréta, írja fel a táblára azokat a számokat, amelyeket kiáltani fogom. Most, kezdhetem?
6: Én nem tudok írni, meg én se.
2: Botrányos! Ezzel nem csak magatokat alacsonyítjátok le, hanem a kormányt és az országot is mindenféle mendemondának teszitek ki. A Torredi Venere ilyen sötét zuga a nagy olasz hazának, hogy benne a legelemibb ismeretek is ismeretlenek. Akkor sajnálom, hogy erre a helyre jöttem, bár tudnom kellett volna róla, hogy jelentősége egy és más tekintetben mögötte áll a rómának.
1: Elég tréfát faragott Torréra. Mi ide valósiak nem tűrjük, hogy a községet idegenek előtt kigúnyolják. Ez a két férfiú is, ha nem is tudósok, azért épp olyan jóra való legények, mint az, aki Rómát hány torgatja, noha nem ő volt, aki alapította.
2: Na, nézd csak! A régi ismerős, a legényke, aki nyelvén hordja a szívét. Na, menjetek a helyetekre, barátaim. Most ezzel a dicső férfiúval lesz dolgom. Torredi Venere őrével, vagyis Vénusz toronyőrével, aki kétségkívül édes köszönetre vár azért, hogy résen
1: áll. Semmi kedvem a tréfához. Ez a dolog tamaj.
2: Hallották ezt, hölgyeim és uraim? Nincs kedve a tréfához. Hát ezt meg tudom érteni. Hiszen látnivaló, hogy nem jól érzi magát. Könnyelműség volt ma délután, ha sokat innod abból a fehér borból, hiszen rettenetesen savanyú volt. Most aztán itt van a hascsikarás. Olyannyira, hogy szeretnél meggörbülni fájdalodban. Tetsük meg! Ne szégyeld magad! Ha a test enged a meleg görcsös csavarodásának, megkönnyebbülhetsz valamelyest.
0: Arra gondoltam, hogy ez már mégiscsak sok. Akarat átvitel. Csipollának a fiatalember szemébe merült szemei, mintha egyszerre kilobbantak, s fölgyújtak volna a könyvzacskok fölött. Amannak bronz arcán pedig már nyomát sem lehetett látni a gőgnek. Legfeljebb sírelmas mosolygásnak. Mégis az volt az érzésem, hogy a komédia bizonyos mértékig összejátszáson alapszik. És a két írás tudatlan legény épp úgy, mint ez a szép fiú, félig meddig a kezére jár a bűvésznek a színház csinálásban.
4: Körbűnök! Mit tettél egyebet? Efféle kólika esetében ne kell görbülni.
2: Ne is berzenkedj ellene csak azért, mert más ajánlja.
5: Én ugyan nem görbülnék meg a helyében.
2: Na?
0: Csipollára úgy látszik, nem látszik.
4: Bravo!
2: Úgy, fiacskám! Erőj szépen a helyedre! A számtani mutatványtól minden esetre elment a kedve. Ha itt írástudatlan emberek akadnak, játszunk inkább mást. Há, most önök veszik át az irányítást. Jelöljenek meg egy tárgyat. Bármi legyen az. Egy karóra, egy csat, egy gyűrű, amelyet elrejtenek itt a teremben bárhol. És én ígérem, hogy megkeresem és fölmutatom. Nos, mi legyen az a tárgy?
7: Ez az égkövestű.
2: Helyes! Miközben én önöknek hátat fordítva fölhajtok engedelmükkel feszültségem feloldására egy poárka konyakot, önök hang nélkül elrejtik az égkövestűt, és szólnak, ha kezdhetem a keresést. Egészségükre!
8: Milyen sokat iszik.
7: Nos, keresheti Csipolla mester?
2: Kereshetem?
7: Igen.
2: Igazán boldog. Egy kísérőt kérek, akinek semmi egyéb dolga nincs, mint hogy gondolatait erősen az elrejtett tárgyra összpontosítsa, és jöjjön mögöttem.
7: Talán majd én, jó?
2: Köszönöm. Indulatunk. Nagyon kérem, hogy el ne árulják a titkukat, de azért mindannyian akarják, hogy megtaláljam az égköves tűt.
4: Tessék csak adni, hadd keressem.
2: Mostantól én vagyok a szenvedő, a befogadó, az engedelmeskedő fél, akinek kikapcsolódott az akarata, aki nem tesz egyebet, mint hogy a néma levegőben remegő közakaratot teljesít. Én, aki eddig parancsoltam és akartam, most csak engedelmeskedem. A szerepek tehát megcserélődtek, de ez egyre megy. Az a képesség, hogy túllépjünk önmagunkon, hogy eszközzé legyünk, hogy a legfeltétlenebbül és legteljesebben engedelmeskedjünk, csak fonákja a másiknak, hogy akarjunk és parancsoljunk. Mindkettő egy és ugyanazon képesség, parancsolás és engedelmesség egylényegűek, föloldhatatlan egységet alkotnak. Aki engedelmeskedni tud, azt tud parancsolni. És megfordítva, Az egyik benne foglaltatik a másik. Ahogy a tömeg és vezér benne foglaltatik egymásban, de a teljesítmény, a rendkívül ilyen nehéz és idefeszítő teljesítmény az övé, a vezéré és rendezőé, akiben az akarás engedelmeskedésé és az engedelmesség akarássá lesz, tehát éppen elég nehéz a dolga.
0: Bizonyosan megtalálja a tűt.
5: Megtalálja. Csak hogyan megtalálja, miért?
0: Majd meglátjátok, hiszen mindannyian akarjuk.
2: Rendkívül ilyen nehéz a dolgom. Akarás és engedelmesség. Itt van. Az ön cipőjében, asszony.
1: Bravo!
2: Ez íme!
0: Ő csak engedelmeskedett. Bravo!
5: Angiolieri asszony eléli? Nyújtja felé a tűt.
0: Szállásodó, ne hagyjálőképp zavar.
2: Ajándékomat, hódolatom jeléül. Engedd el az kezésből egyelőre. Elé!
9: Asszonyom, aki tud látni, az megpillanthatja az ön bájos homloka körül a fénykört, amely, ha nem csalódom, egykor erősebb volt, mint ma. Valami lassan elhalványodó fény, szót se, ne segítsen. Aki ön mellett ül, ez a férje ura, ugyebár?
5: Igen, ő a férjem.
9: Ön a férjemnek, a hölgynek is boldogságot tökéletes. De ebbe a boldogságba emlékek nyúlnak bele, fejedelmi emlékek, a múlt. Asszonyom, az ön jelen életében úgy látom, jelentéken szerepet játszik. Egy királlyal áll összeköttetésben, nem keresztezte egy király valaha az ön élet útját?
5: Király? Nem, az éppen nem.
9: Nem, nem király, durván és tisztázatlanul fogalmazok. Nem király, nem fejedelem, de mégis fejedelem, magasabb szférák királya. Egy nagy művész, akinek az oldalán ön egykor...
5: Kérem,
9: ön ellent akar mondani, pedig nem teheti. Nos hát, egy nagy világhírű művésznő volt az, akinek szent emlékezete az ön egész életét beárnyékolja és megvilágosítja. Ó, neve... Szükséges néven neveznem őt, kinek dicsősége régóta az ájéval egy és vele együtt. Halhatatlan.
0: Tudjátok, gyerekek, Angiolieri asszonynak nem is olyan védje, a legnagyobb olasz színész.
8: Alszanak, ezt már unják.
9: Nos hát, én mégis kimondom a nevét.
2: Eleonora Duse!
5: Igen.
10: A tapsvihar hazafias tüntetéshez volt hasonló. A teremben csak nem mindenki ismerte Angiolieri asszony nevezetes múltját. Csak az volt a kérdés, mennyit tudott Cipolla maga is róla? Mennyit nyomozott ki Torrébe való érkezése után az első rutinszerű körülszaglászásnál? De nincs semmi okom szemünk előtt végzetévé növő képességeit az észszerűség alapján kétségbe vonni. Nem sokára szünet következett, és parancsolónk visszavonul.
8: Gyerekek, ébredjetek fel szépen. Elég volt, most már hazamegyünk.
5: De igazán, hadmaradjunk.
11: Nem tudhatjuk, mi következik még. Olyan mulatságos, hadmaradjunk.
5: Hadd várjuk meg, mi lesz a szünet után.
10: Rendben van, maradjunk még egy kicsit.
8: De miért?
10: Erre a kérdésre a leghelyesebb lenne egy másik kérdésre felelni. Miért maradtunk itt Torrében, ha már általában nem utaztunk el? Logikátlan lenne egy részletkérdésben ezt tenni. Nem tudhatjuk, mi következik még.
5: Ciao, Sandro!
1: Már is hozom!
10: Nevetséges, izgalmas, csodálatos kísérletek hosszúra nyúló sorozatában, mely éjféltájpig javában folyt, az érdekterentől az iszonyúig minden megnyilvánulását láttuk e természetes titokzatos területnek, a hipnózisénak. A groteszk fordulatokat feszülten követte a kacagó, térdére csapó, tapsoló közönség, amely szemmel láthatóan egy erős öntudatú egyéniség varázsa alá került. És egyre kevésbé háborgott Csipolla diadalainak az egyénekre és az egész közönségre nézve sajátosan megszégyenítő jellege miatt. A diadalok előidézésében két dolog játszott főszerepet. A konyakos pohárka és a karmos fogójú lovagló ostor. Nem felejtem el a megindító és kísérteties komikumú második jelenetet Angiolieri asszonnyal. A lovag nyilván hamar észrevette a hölgy légies ellenállás képtelenségét hatalmával szemben, és most újra kiszemelte őt.
2: Asszonyom, ön most feláll székéről, és követ engem. Jön! Utánam!
5: Igenis. Igen.
2: Ura!
5: Igen.
2: Ön miért nem akadályozza meg? Szóljon vissza, sére! Szólítsa nyugodtan a kereszt nevén! Tartsa vissza!
12: Sofronia!
2: Sofronia! Jöjjön! Uram, ne hagyja! Kiáltson rána! Kiáltson!
12: Sofronia!
4: Elviszi!
5: Hiába kiáltott!
12: Kicsalj a teremből! Az ördögbe is! Sofronia! Megállj!
2: Elég!
9: Asszonyom!
2: Köszönöm! Uram! Ima a hitvese! Sértetlenül visszaszolgáltatom a kezébe hálás köszönetem kíséretében. Óvja férfiassága minden erejével a kincset, mely egészen az öné, s éberségét hevítse a megismerés, hogy vannak hatalmak, melyek erősebbek az értelemnél és az erénynél, s csak kivételképpen járnak együtt a lemondás nagy lelkűségével.
12: Sofronia!
2: Táncolni fognak. Na, ki kezdj el? A mi kedves nyelvészünk, aki közben kigyógyult görcseiből. Nem lesz vele nehéz dolgom, bizonyára örömestől adja a gyöngelábon álló önrendelkezési képességét. Büszke lesz rá, hogy a rök tönös maga elengedés és akarat nélküliség példaképe. Na? Itt vagy, fiacskám. Táncolj! Táncolj! Steppet! Először szép lassan. Táncolj!
5: Miért mindig ugyanaz a kiszomot fogad neki?
10: Igen, bizonyos mértékig furcsa.
4: De hát, táncol, látjátok.
2: Tessék, tessék, lehet csatlakozni hozzá. Ön, és ön is. Állj! Táncolj!
13: Rendben van, táncoljanak. Én egyébként nem vagyok ide most. Én római vagyok, érti? Csipolla úr. Római illetőségű. És azt szeretném kérdezni magától, hogy vajon vállalkozik rá, hogy akkor is táncra kényszerítsen engem, ha én nem akarom?
2: Hát ezzel némileg megnehezíti a feladatomat, de akkor is táncolni fog, ha meg akarja. Táncolj! Táncolj! Biztosíthatom önöket, hogy ezek a szótlan helyújázók egyáltalán nem fognak utólag kimerültséget érezni, akármeddig is ropják. Ugyanis tulajdonképpen nem is ők ropják, hanem én. Az én energiám fogy, én szenvedek. Nos, kedves Rómából jött honfitársam, táncolj! Táncolj! Miért ez a törvés? Szabadságnak mondom ezt az önmagad fölötti erőszakot? Egy kis táncocska. Fáj már minden tagod az ellenállástól. Nem ismered az engedelmesség gyönyörét. No lám, hiszen táncolsz már. Vége az ellenszegülő harcnak, és jön a puszta élvezet.
11: Pompás, pompás, táncol már a Róma is.
2: És ön is!
11: Táncol, mindenki táncol!
2: Ugyan! De hogy ne legyen unalmas, közben lássunk még valami mást is!
10: Látjátok, most már mindenki szót fogad neki, és nem csak mindig ugyanazok. Hát képzeltétek volna, hogy ilyen vidám lesz ez az este.
11: Pincérnek.
10: Csipolla az Esquisito Máriójának intett, a gyerekek barátjára. Intett hívogató mozdulattal, úgy szokás, az orra elé tartva, s hol hosszan előre meresztve, hol forgasva körbítve mutatóját.
2: Gyere! Gyere!
10: Mi sem természetesebb, mint hogy Márió, ha kissé vonakodva is, de engedelmeskedett a hívásnak. Ezt már a mestersége is megkövetelte. Azon kívül lelkileg teljes képtelenség lett volna, hogy egy ilyen dicsősége csúcsán trónoló férfiúnak, mint amilyen Csipolla volt e percben, vonakodjék a jeladását követni. Tessék elképzelni egy zömök testalkatú 20 éves fiatalembert. Haja rövidre nyírt, homloka alacsony, szeplős nyergű benyomott orr, vastag ajkak. Ez a duzzadt száj a függönyös szemmel együtt valami primitív mélabút árasztott el az arcán. S talán ez volt az oka, hogy mi kezdettől fogva vonzottunk Márióhoz, aki a lépcsőkön fölérve most megállt a lovag előtt.

0: Mário.
1: Fiacskám, ilyen későn ismerkedünk meg. Hidd el nekem, hogy én már ismerlek téged. Igen, igen. Régóta figyellek, és úgy látom, kiváló tulajdonságokkal dicsekedhetsz. Hogy is feledkezhettem meg rólad? Hát, tudod, a sok munka. De mondd csak, hogy is hívnak? Csak a keresztnevedet akarom tudni.
2: Mário a nevem.
1: Mário. Nagyon jó. Elterjedt név, klasszikus név, egyik azoknak, amelyeket a haza megszentelt hagyományai őriznek. Bravo! Légy üdvöz!
3: Miért emeli fel a karját?
4: Így üdvözölték egymást egykor a rómaiak.
0: Mennyit iszik? Pedig már elég ittas.
4: Na lássuk, mi lesz a következő varázslat.
1: Nos hát, kedves Mário, nagyon szép, hogy eljöttél ma este, és hozzá még ilyen csinos sálat csavartál a nyakad köré. Remekül áll az arcodhoz, és bizonnyal sikered lesz vele a szép torrei lányoknál.
5: Neki!
1: Azzal a szép fiúval ott nem sokat törődünk. Nyilván féltékeny a kendőd várható sikerére. Ha nagyon akarja, majd eszébe juttatom a hascsikarását. Hát mondd csak, kedves Mário, ma este szórakozol, igaz? És nappal egy rövidárú kereskedésben szolgálsz ki. Jól mondom?
2: Egy kávéházban.
1: Mi több? Egy kávéházban. Csipolla ez egyszerre. Mellé talált? Tehát pincér vagy, pohárnok, egy Ganimédesz. Na, ezt már szeretem. Ismét egy klasszikus vonás. Légy üdvözz!
2: De azelőtt egy ideig csak ugyan egy üzletben szolgáltam ki.
1: Egy rövidárú üzletben.
2: Fésüket és keféket árultunk.
1: Hát nem megmondtam. Csipolla még, ha mellé is talál, bizalom gerjesztő módon teszi. Mondd, bízol te bennem?
2: Talán.
1: Ez fél válasz, arcodon az árkózottság, a szomorúság jelét látom, váruld el nekem, bánatod van?
2: Nincs, uram.
1: Bánatod van, azt hiszed, nem látom, csipollát akarod lóvá tenni, ja? Persze, a lányok, holmi fehér cseléd, szerelmi bánatod van?
2: Nincs.
1: Rendben!
2: Ebből elég.
1: Jó is volna. Meg akarsz szökni? Ganimédesz, ha itt maradsz, nem bánod meg. Megígérem neked, hogy meggyőzlek bánatod alaptalanságáról. Az a lány. Na, hogy is hívják? Na, hát csak szemedben olvasom a nevét. A nyelvemen van már, s magad is rögtön kimondod.
5: Szilvestre!
1: Mennyi kotnyeles ember. Mennyi kotnyeles kakas, amelyik folyton kukorékol. Az ajkunkról orozza el a nevet, az enyémről és a tiédről, és még azt hiszi a jábbor, hogy joga van hozzá. Oda se neki. De szóval Szilvesztra, A te Szilvesztrát.
5: Na.
1: Szólj már, ez aztán a lány, mi? Valódi kincs. Elakad a lélegzetet, ha ránézel, ahogy jár. És amikor hátat fordít neked a kerek karja, amikor mos, és a fejét hátra veti, és a haját kirázza a homlokából. Igaz? Tehát ez a Szilveszter okoz neked gondot, vagy jobban mondva, miatta csinálsz gondot magadnak. Ez különbség, kedvesem. Súlyos alatba esett különbség, hidd el. Azt gondolod talán, hogy mit ért ez a csipolla a szerelemhez a maga testi hibájával? Tévedsz? Nagyon is jól ért hozzá, átfogó és alapos módon ért hozzá, ajánlatos meghallgatni szerelmi ügyekben a tanácsát. De hagyjuk csipollát, hagyjuk ki őt egészen a játékból, és gondoljunk csupán a te elrakató Szilvesztrádra. Micsoda? Talán holmi kukorikuló kakast helyez fölébed, és az vidáman kacag, amíg te sírsz, fölébed. És ilyen jó érzés, ilyen megnyerő ifjú fölé, na, ez igazán nem valószínű, ezt mi jobban tudjuk, már mint én és a kislány. Ha én az ő helyébe képzelem magam, igen, az ő helyébe is, és választanom kell egy pomádés hajú kakas, egy olyan szemétdombon kukorékoló picsul, és egy Mário, egy fölszolgáló lovak között, aki finom udaságok között mozog, és igaz, forró érzéssel szeret engem. Esküszöm, nem nehéz a választás az én szívemnek. Nem lehet kétséges, hogy kinek kell adnom. Hogy kinek adtam már régen. Egyes egyedül, kinek? Ideje, hogy belásd, de szívem választodj. Ideje, hogy jobban megismerj. Kedvesem, Mário, mondd meg nekem, ki vagyok én?
0: Szilvesztra. Szilvesztra.
1: Csókolj meg. Szabad. Szeretlek. Csókolj meg.
0: Szilveszter.
6: Mário fölriadva hátra tántorodott. Állt és bámult hátrahajló testtel. Két kezét megcsúfolt, ajkára szorította. Csipolla ölébe kulcsolt kézzel, válrezegtetve nevetett. Aztán a fiú lerohant a lépcsőn, lentről visszafordult, és...
7: Orvos! Utat! Utat! A gyendőről! Ez volt az! Ez a fickó! Tartóztassák le!
8: Nincs itt orvos!
9: Jön már!
8: Doktor úr, az Isten szerelmére, gyorsan!
10: Ezen ugyan már nem
8: segít. Gyerekek, menjünk! Szabad? Engedjenek, most már csak ugyan hazamegyünk.
11: De miért? Ez már a vége volt.
6: Igen, kedvesém, ez volt a vége. Azt hiszem.
8: Doktor úr!
12: Vége van.
8: Mondtam már, hogy menjünk. Szabad? Szabad lesz? Szabad?
5: Rettenetes. Szörnyű befejezés.
6: Igen. És mégis felszabadít.
7: De hát, hogy beszélhet így?
6: Nem tehetek róla. Felszabadítom.

0: Mário és a varázsló. Thomas Mann elbeszélésének rádió változatát hallották. A szereposztása következő volt. Az író Bács Ferenc, Csipolla lovag Gáti József, Mário Gyabronka József. Az író felesége Földi Teri. Kisfiú Láng Balázs, kislány Várszegi Nikolett. Hazafias úr Bicskei Károly. Angiolieri asszony Káldi Nóra. Közreműködött Bazilides Zoltán, Bérci Krisztina, Dobák Lajos, Jókati, Sugár László, Szilasi Gyula. Zenei munkatárs Hegedűs Emmi. A felvételt Bán Péter és Rangó Orsolya készítette. A rendező munkatársa Csillag Judit és Orbán Jenő. Szerkesztő Vágó Péter. Az elbeszélést Sárközi György fordításának felhasználásával rádióra alkalmazta és rendezte Török Tamás.
1: A Novella Rádió változata 1984-ben készült és legutóbb 1985. január 26-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
1: Elindult az anyai örökség premier sorozat a Dunán. És most öné a lehetőség, hogy nyerjen. Válaszoljon a sorozatról feltett kérdéseinkre a Duna Facebook oldalán. Játsszon velünk és gyűjtsön élményeket Szilvásváradon. Részletek és heti kérdések a Duna Facebook oldalán. Nyereményünk egy két fő részére szóló 3 nap két éjszakás pihenés a szilvásváradi 4 csillagos La Contessa Kastély Hotelben. Félpanziós ellátással és a 650 négyzetméteres különleges domboldali wellness részleg korlátlan használattal.
0: Reklámot hallottak.
3: A pontos idő 7 óra. Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is köszöntöm Önöket. A mikrofonnál a bemondó Veslin Bettina. Megszavazta az országgyűlés az adórendszer egyszerűsítését célzó törvénycsomagot. Megszüntetik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz tartozó adókedvezményeket, kivezetik a bevándorlási különadót, eltörlik a települési adót és az evrendészeti hozzájárulást is. Kármán András pénzügyminiszter felidézte, 2023-ban 54 adó nem volt Magyarországon, a Tisza célja ennek egyszerűsítése. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A hivatal feladatai ellátásához nyomozati és vádképviseleti hatásköröket kap, valamint kérheti a rendőrség, az ügyészség, a NAV vagy más szervezet közreműködését. Magyar Péter miniszterelnök szerint történelmi döntést hozott az országgyűlés, Európa legerősebb korrupcióellenes intézménye jöhet létre. A Fidesz parlamenti frakciójának vezetője ugyanakkor új politikai erőszakszervezet létrehozásával vádolta meg a Tisza pártot. Bóka János szerint magánemberek és cégek vagyona is a politikai bosszú célpontjává válhat. Budai Bencét nevezte ki a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség ZRT élére a gazdasági és energetikai miniszter. Az új igazgató több mint 15 év nemzetközi vezetői tapasztalattal rendelkezik. A rendkívüli szárazság miatt tovább apadt a Duna, emiatt a paksi atomerőműben tegnap estétől a 3-as blokk teljesítményét is csökkenteni kellett. Az MVM közölte, folyamatosan nyomon követik a vízhozam és a vízhőmérséklet alakulását, és az aktuális helyzethez igazodva hozzák meg a szükséges döntéseket. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hangsúlyozta, az ország energiaellátása az atomerőmű teljesítmény csökkentése ellenére is biztonságban van. Irán által támogatott iraki fegyveresek állásait támadta az amerikai és a szaúdi hadsereg. Az összehangolt akció részeként a terroristák több fegyverraktárát, valamint logisztikai központját megsemmisítették. A művelet válaszcsapásnak szánták, miután a milicisták az iráni iszlám forradalmi gárda utasítására az elmúlt napokban dróntámadásokat hajtottak végre szaudi energetikai létesítmények és a térségben állomásozó amerikai erők ellen. Egyre több az erdőtüzek miatt kitelepített lakó térhet vissza otthonába Spanyolországban. Madrid, valamint Kasztília és León tartományokban mintegy 20 000 mehettek haza. Azokon a településeken, ahol megszűnt a tűzveszély, a lakosokat hazakísérik, hogy felmérjék a veszteségeket. A hatóságok a fokozódó hőség miatt újabb tűzfészkek kialakulására számítanak. Erdőtűz pusztít az Égei-tengeri Páros szigetén. A turisták körében közkedvelt térségben már több települést is ki kellett üríteni. A gyorsan terjedő lángok miatt sokan a tengerpartra menekültek. Az oltást nehezíti az erős szél. Híreink végén a várható időjárásról. Idehaza országszerte napos száraz idő valószínű, az Alpok alján, valamint a Kisalföldön időnként megélénkül a szél. Délután 30-35, késő este 12-21 fok várható. A Balaton 22, a Velencei-tó 21, a Tisza-tó 24 fokos. A következő napokban tovább fokozódik a kánikula, hétvégén többfelé akár 40 fok is lehet. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 8 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban, 7 óra múlt 4 perccel.
4: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Az utazás kaland. Az utast hajtja vonzza az ismeretlenség varázsa. Könyveket olvas, földmappát nézeget, s mikor felzúg a térkép tengere, a messzeség hívására elindul. Utazó, útleírás és olvasó. Hármójuk összetalálkozása az éltetője az utazási irodalomnak. Első magyar nyelvű útleírásunk, késő reneszánsz irodalmunk egyik legeredetibb alkotása, 364 esztendeje jelent meg. Hosszú címe akár tartalomjegyzéknek is beillenék.
1: Európika varietas, avagy Szepsi Csombor Mártonnak, lengyel mazur prúz Dánia, Frízia, Hollandia, Zélandia, Anglia, Gallia, Német és Csehországon viszontag az prussziai, pomerániai, svéciai, norvégiai, fríziai, zélandiai, britanniai tengeren való bujdosásában látott, hallott különféle dolgoknak rövid leírása, mely minden olvasónak nem csak gyönyörűségére, sokféle hasznára is szolgálhat. Kassán, Festus János által 1620.
0: Csupa olyan ország, melyekről Kazinczy 200 évvel később a következőt írta.
2: Mi magyarok hozzászoktunk, hogy csak arra járjunk, amerre a nap nekünk nem felkel, hanem lenyugszik.
0: Szepsi Csombor Márton már azon a kijárt úton haladt, melyen a 14.-15. századtól kezdve sok tanulni vágyó elődje látogatta végig a nevezetesebb főiskolákat. Többek között a párizsit, a bolonyait, majd a 16. századtól a Wittenbergit, Heidelbergit, Jénait, később például a Tübingait, Genfit, Strasburgit, Stettinit. Ez a korábbi Europica varietas, azaz a változatos Európa, már jóval Szepsi Csombor előtt kialakult, sőt, Angliával tovább bővült. Figyelemre méltó, hogy Strasbourgban, Heidelbergben évekig tanult Szenci Molnár Albert, akinek enciklopédikus gazdagságú latin-magyar-magyar-latin szótárából Szepsi Csombor sokat merített. Szenci Molnár életformáját, az évekig tartó peregrinációt, az idegenben való látáshallást, amit később is jó ideig bujdosásnak hívtak a külföldön tanulók, maga is követni kívánta. De szóljon erről egyik nyitó mondata.
1: Gyermekségemtől fogván kiváltképpen való indulataim túl hajtattam én az idegen helyeknek látására, de mivel, hogy az, mint amaz közbeszéd tartja, peregrináció absque ere est sui et temporis perdicio, az járás kelés pénz nélkül mind magának embernek, s mind pedig az időnek vesztegetése, semmiképpen kívánságomnak eleget nem tehettem.
0: Előnevének tanúsága szerint Csombor Márton nem messze Kassától a Bódva melletti Szepsiben született 1595-ben. Károlyi Gáspár vizsói bibliája már 5 éve kész. Balassi Bálint esztendeje halott. Szepsi Csombor 1607-ben Kézsmárkra került német szóra. Ebben az évben jelent meg Szenci Molnár Zsoltár fordítása. Aztán otthon Szepsiben tanult, majd 16 évesen, még igen nevendékeny korában tanítójával erdélyi megszemlélésére indult. Nagybányán már a felső három osztály növendéke. Eljárta már a Marost is. S jó latin és még jobb német tudással, meg egy kis göröggel Göncön fejezte be iskoláit. Rögtön ezután Telki bányán az alsóbb elemi osztályok skóla mestere lett. Az ott töltött egy év, egy néhány forint gyűjtögetése jegyében telt el, s a feltűnő sok hazai utazgatás után 22 esztendősen 1616. május 15-én nekivágott az igazi nagy útnak, a változatos Európának. Angliát is tervbe vette, ahol még egy hónapja sem múlt, hogy Shakespeare-t eltemették. A közvetlen úti cél a Danckai gimnázium volt. Szepsiből Kassára, onnan Eperjesre, aztán a Kárpátokon át Lengyelországba. Egyedül veszélyes vállalkozás lett volna, de úti társul Liszkai Bálint deák adá bekezét, Az utazás biztonságáról pedig gondoskodtak az ugyanott szolgáló magyar hajdulegények, akik Varsóba igyekeztek. Így utaztak akkor mások is. A hosszú bujdosáshoz egy maga szerzette vers is erőt adott. Főleg annak két sora.
1: Hallgasd meg kérésem, ne bocsáss üresen. Fohászkodó szolgád útadra hadd térjen.
0: Lengyelország leírásával kezdődik a könyv. Határai, folyói, terményei, városai, lakosai. Ugyanezzel a módszerrel mutatja be a meglátogatott 10 másik országot is, ugyanannyi fejezetben, mindegyik előtt neves kassai polgároknak szóló szíves hangú ajánlással. Milyenek a lengyelek?
1: Népe ez országnak maga hányó, kevés cifrára űző, hirtelen haragú, buja, de mindazonáltal egymás között igen emberséges, szegényeken könyörülő, vallásának felette oltalmazója. Ruházatja a férfiaknak, noha azelőtt igen különbözött az magyarok ruházatjától, de most immár igen keveset különböz, minthogy mindaz két fél az török ruhájában kezd gyönyörködni. Az asszonyállatok, főképpen nemes renden valók, nagy fekete süvegeket viselnek, majd szintén, mint az danckaiak. Köszöntésük galliai módra gyakortább egymást megöleléssel szokott lenni.

is Szepsi Nagy István akkor volt, ki egy napon minket jól tartván tisztességesen egy teherhordó hajóra kommendála, hogy aképpen kevesebb költséggel Danckára érkeznénk. Ott létünkben nagy ország gyűlése volt, ahol az lengyel uraknak s nemeseknek színnépét megláttuk. Csodálkoztam az lengyel népnek sok drága sejem és posztó ruháján, gyalogvitézeknek magas és vastag termetén, sok főlovagoknak nyargalásán, uraknak sétálásán, nagyasszonyoknak csudaforma hintókban való járásán, kalmároknak gazdag áruin, barátoknak fatalpain.

0: Prúzország, a poroszok a következő állomás.
1: Oly gyümölstermő földje vagyon, oly bővizei vannak, oly gyönyörű és boldog tartomány, hogyha az Jupitert az égből alávetnék, soha jobb földre nem eshetnék Prúzországnál. Sokféle vadoknak anyja, vagyon sok erdei ökör benne, jávorok, vadszamárok, vadlovak, kiket soha ember meg nem szelidíthet, hanem húsukat az benne lakozók kedves ételgyanánt tartják. Népe szép, fehér és jókedvű, nagy ételű, gazdag és nyughatatlan.
0: Végre elértek Danskába, az óceánum mellett, ahol Szepsi Csombor két hónap hiány két évig maradt. Egész további útja ennek az időnek felét sem tette ki. Az iskola természettudományos légkörében újszerű műveltséget szerzett a korábbi kiegészítéseként, s az akadémiai szokásoknak megfelelően még disputált is. Egy év múlva a fémekről szóló munkáját nyilvános vitában védte meg. Milyen volt Danska akkoriban?
1: Ez város elejétől fogva nem annyira szépségével, mint hirtelen való épületeivel és gazdagságával szerzett magának idegen országokba hírt nevet. Prúzországnak nem csak metropolisa, hanem legfőbb empóriuma, azaz a tengerül behordott marhának vevésének adásának helye. Én mondom, ez egész országnak asszonyának.
0: Sok itt a templom, amiket Szepsi Csombor részletesen bemutat, majd a többi városból sem hagyja el egyiket sem. De egykori iskoláját különös szeretettel írja le.
1: Szép skólák vannak ez városban, kinek előjárója az szürke klastromból fordítatott gimnázium. Ez épület felette szép módjával rendeltetett. Foglal B ítéletem szerint annyi helyet, mint Tokaj vára. Környös környül felette szép bolthajtásokkal, mint az kassai elromlott klastrom. Építetett felső palotájában 60 kamora, melyekben régen barátok, mostan diákok laknak. Az ablaka felett öreg írással ez vagyon írva, Silencium. Az alsó része az épületnek szép auditoriumokkal, professzorok házával ékesítetett. B-menőknek jobb kézre vagyon az Auditorium Filozofikum. Annak utána az ökonómia, az, hol az nagyságos és eszes tanács tart mindenkor 32 deákot, maga ételén és italán, kiben én is 3 hónapig voltam. Ennek végében az nagy auditorium, ebben nincsen egy csepp kemence is, hanem alatt a földből fűtik, és a házban a spádimentomon lyukakat csináltak, ahol az meleg felmegyen. Éjforma láttatik itt Kassán, hogy régen volt az öreg Melda Györgyné asszonyomnak, kit tisztességesen említik, egyik házában.
0: Milyenek a danskai emberek?
1: Erkölcséről ez városnak azt írhatom. Gazdagságára képest minden lakosa igen kevés, semmi nemzethez nem barátságos. Minden tiszteket pénzen és ajándékokkal szereznek tanácsházi személyeken kívül. Muzsikában, szép éneklésekben, szolgálókban, szolgákban igen gyönyörködnek,

férfiúk az asszonyállat előtt elmegyen süvegemelés nélkül, gyalázatnak tartják. Az leány és asszonyállat pedig nem köszönt sem ifjat, sem vénet, hanem hova kevélyebben léphet, úgy megyen el az ember előtt.

A második danckai év már a vége felé járt, mikor újra elfogta Csombor Mártont, ahogy írta, az utazási gerjedezés. S társakat keresett, akik Dániába és Hollandiába igyekeztek. A tengerrel nem rendelkező országfia jókora vihart fogott ki. Az elsőt, de nem az utolsót hosszú bujdosása alatt. S ő is örökítette meg először magyarul. A későbbieket, Bethlen Miklóst, Széchenyi Istvánt, Szemere Bertalant a csatornán érte hasonló tapasztalat. Mikes Kelement a földközi tengeren. Bölöni Farkas Sándort meg az Atlanti óceánon nem is egyszer.

A széles tengerre adtuk magunkat, az tengernek pedig oly nagy habjai voltanak, hogy két kopjányira is felhányta a vizet. Zúgását elhallotta ember másfél mérföldön. Feljebb mentünk az tengeren egy egész mérföldnyire, ahol az nagy tengeri háború megtartóztatott, és egy kis hajóban négy emberek csaknem fenékre szállnak. Immár utolsó reménységgel az vizet az hajóból süvegeikkel és egyéb ruhájukkal is hányák vala nagy haszontalanul, de őket veté annak utána a szél egy nagy hajónak az orrához, az melyre felkapának szegények nagy reszketve.

Elindultunk nagy örömmel, de szüntelen könyörgéssel az, hova az Isten, a szerencse és a szél vinne az nagy tengeren, és éjjel-nappal menvén a pomerániai hegyeket 8 és 9 óra közben reggel megláttuk. Ugyanazon nap az tengeri betegség rajtunk elhatalmazék, és harmadegész napig sem ettem, sem ittam semmit, hanem csak nyomorgottam szertelen, az fogaimnak hús az sok hitvány tengeri nedvességek miatt annyira feldagadott, hogy az fogaimat a szájamból bizony rendre kiszedhettem volna.

Hányattattunk aztán az svéciai tengerre, azhonnan az másnap estre felé, és az egész éjszaka az jövő nappal egyetemben nagy habok között visszajöttünk az dániai tengerre, ugyanazon napon osztán, mint egy 12 óra tájban az dániai királynak lakóhelyét, Kopenhágent meglátánk, s az vitorlákat egyen kívül mind lebocsáták, melyen jelentik az királynak hatalmát és erejét, maguknak pedig alázatosságukat és engedelmes voltukat az őrállóknak, hogy nem ellenségek.

0: tengeri kalandok után végre feltűnt Hollandia, Szepsi Csombor egyik kedvenc országa.
1: Kerülete nem nagyobb 52 magyar mérföldnél. Úgyhogy álljon meg az ember az közepén Hollandiának, minden szeglete felől ez világnak gyalog ember egy nap kimehet belőle. Így szorosságában vagyon mégis 31 téglával kerített városa. Nincsen őneki kemencéjük, hanem csak sütő. Az is az földben. Nincsen szőlőhegyük, nincsen szántóföldjük, nincs fájuk, mely dolgon bizony elcsodálkozható, miképpen lehessen az embernek benne táplálásuk. Holott csak Amsterdamban is lakos gazda számláltatik 2-szer való 100 000. Vagyon rétségének nagy bősége, azhol számtalan sok barom tehene oly nagy termetű, mint nálunk akármely ökör. Felette jó sajtja, fehér, vörös, zöld, népe emberséges, tisztább ég alatt minden nemzetségnél. Csak hogy az fának szűk volt, amiatt igen rút étkekkel él, mert ugyan nagyrendbeli ember is csak 2-szer főzett egy egész héten, vasárnap, szerdán. Több napokon mind főtt húst, mind pecsenyét hidegen eszik. Ha pedig megmelegíti, bizony rosszabb lészen az íze, mert csak földből s ganéjból csinált fának tüzénél melegítik meg, mely teljességgel által járja az egész étküket. Hajósai ég alatt egy tartománynak jobbak sincsenek, mint ennek.

0: Az ország börtönei és a büntetések különféle fajtái már ekkor is érdekelték az utazót. 200 év múlva a reformkorban ugyanez egyik fő témája az útleírásoknak.
1: Az város közepén egy nagy tömlöc, mellette pedig egy akasztófa, melyen először az, ki megérdemlette, megfojtatik, és annak utána az kívülvaló akasztófára viszik az testet. Okát ez ő szokásuknak kérdettem, és azt mondották, hogy azért cselekszik, hogyha odavinnék mindjárt, az nép kifutna nézésére, és itthon vagy tűz, vagy pártütés történhetnék azon közben.
0: A tiszta és keresztény Anglia az utazás következő állomása. Ez is kedvére való ország. Hanem az angol nyelvvel nem volt kibékülve a magyar utazó.
2: Despite their small area, the British Isles contain rocks of all the main geological periods.
1: Nyelvük az lakosoknak is, csak szintén az közel való tartományoknak, úgy mint Hiberniának, Galliának, Németországnak nyelvéből összezűrt zavart, felette rút pronunciációjuk, mert minden út ünek ejtenek.
2: Britain has a generally mild and temperate climate. It lies in middle latitudes to the northwest of the great continental landmass of Eurasia.
0: Csombor Márton latin tudásával nem ment sokra Angliában, még a fővárosban sem. Így járt ezzel nem egy későbbi magyar utóda is.
1: Londénom, azhol mindenek előtte a népnek deáktalanságán csodálkoztam, mert három egész utcán kalmárok, szűcsök, szabók, etc. között felmenvén, sehol nem találtam egy embert, az, ki velem deákul tudott volna beszélni, hanem sokára találtam egy olaszra, kivel az mi kicsin tudtam olaszul, vesztegettem, ki engem igazgatott az olaszok ordinárius gazdájukhoz, mondván, hogy mostan ott vagyon egy magyar úrfi, mely dolgon felette igen megörülvén, nagy szorgalmatosan felkeresém, de noha magyarnak mondotta magát, mindazonáltal egy szót sem tud a velem magyarul szólani, mivel hogy cseh fiú volt, és csak akarta magát híresíteni messzi földről jöttségével, és azért mondotta magát magyarnak.
0: London nagysága, a Temze hídja valósággal elképeszti a távoli utazót, azért a Temzéjé, mely nagyobb a Bodrognál. De a templomok száma és nagysága is lenyűgözi. Ő még azt a Szent Pál katedrálist írta le, amelyik később az 1666-os nagy tűzvészben teljesen elpusztult.

0: Sok menése után eléri ember feljövésében az Szent Pál templomát. Igen régi épület, három árkusra szakasztva, szertelen nagy kőlábai, az szanktuáriuma 12 grádicsal magasabb a derék templomnál, kiben sok fehér, veres, fekete márványkőből és alabástromból csinált koporsók vannak. Csak úrvacsorája osztogatásakor nyitják fel ez szanktuáriumot. Én egy ablakon benézvén láttam egy püspöknek képét fekete márványkőből kifaragván, kinek természet szerint való csontjait elrothadása után kiszedték, és fölébe rakták. Egyéb írás sehol semmi rajta nincsen, hanem ímez vers kétszer.
1: Disce mori mundo, vivere disce Deo.
0: Disce mori mundo, vivere disce Deo. Tudjál meghalni itt, élni az Úrnak amott. Az derék templomban sok tudós, vitézlő és polgári személyeknek márvány és alabástrom kőkoporsója, kiket ha le akarnék írni egészen, talán az olvasónak nehézségére és megúnására lenne. Az kimenőknek ez templomból balkézre vagyon egy skóla, ilyen inszkripcióval.
1: Ingredere ut proficias.
0: Ingredere ut proficias. Lébi be, hogy előre lépj. Ezen skóla mellett balra, jobbra, elől, hátul valamely utcák vannak, mint csak könyvvárosok lakják. Úgyhogy csak az könyváruló hely is vagyon annyi, mint a szepesi Szeben városa.
2: Cambridge-be még el szeretett volna jutni, de a Cantabrigia nevet félreértették, s Csombor Márton valójában Cantuária, tehát Canterbury felé vette útját. Egymás után két kalandba is belekeveredett, amikhez hasonló más későbbi utazónkkal is megesett.

Bémennék az vendégfogadóba, bizony nem italért, mert akkor nem szomjúhoztam, de hogy valamit ehetném. Csak tisztességnek okáért azért kérék egy iccesert, ők hitetlenül 3 iccét adának előmbe, csak hogy többet kellessen fizetnem. És mivel, hogy igen, megfáradtam volt, és az idő is estve 6 óra felé volt, akartam ott maradni, de az szerencse álnokul szolgála, mert az gazdasszonynak házas leánya igen deli személy, bőkézzel és nyomott testtel bírt, ki hozzám járulván, mintha szánakoznék fáradtságomon és sok bújdosásomon, kezdé kezeimet szorongatni, fejemet édesgetni, gyakran meg is csókolni, mely ceremóniához én magyar, mivel hogy nem szoktam vala, és jól értem, valami végre lönnének efféle édesítések, meggondolván azt is, hogy egyedül volnék, fáradt testemet felemelém, és az útnak indulék.

Este eltévedék egy hűl erdőbe, az, hol tovább menni, hogy nem láték, B. heveredém egy tövises bokorba, az, hol ott is nagy szerencsén fordulék meg, mert midőn pallosomat rajtam hüvelye nélkül keresztül töttem volna, és nagy csendesen, de bizony félve nyugodnám, íme két parasztember nagy suttogva, egy-egy szekerce náluk, eljöve, én hiszem falopók voltanak. Az bokor felett megállának, mint hogy sötét volt, talán ők engem meg nem láttanak volna, de én őket szintén az fejem felett állani jól láttam. Féltem rettenetesképpen, ha valahogy tolvajok, s meglátnak először, úgy hajít valamelyik, avagy úgy üt, mert oly közel voltak, hogy ütve is elértek volna, hogy szörnyű halált meghalok. Ragadám az mezítelen hegyes tört kezembe, felugordám, ők ezt látván tőlem hátrább futának, de én vendégfogadót kérdezvén tőlük, meg bátorodának is hozzám jövén megbeszélék, hogy két egész mérföldön az igaz útat elhagytam volna. Igazítanak mindazonáltal egy vendégfogadó felé, ki még csak egy mérföldön valad, de mivel, hogy én szertelen megfáradtam volt, és meggondolván azt is, hogy ha szintén az vendégfogadóhoz elmegyek is, éjszakának idején egy embert bénem bocsátanak, főképpen az, ki nyelvükön nem tud. Keresék azért egy más helyet az erdőben, s ott hálék, az fileméléknek és baglyoknak keserves szavuk és éneklésük között.

0: újabb tengeri út következett, ezúttal vihar nélkül, s nem sokára feltűntek a galliai partok. Ez az ország talán még jobban tetszett az előzőknél. Végre, mit már régen látni kívánt, most megláthatta.
1: Bélyutánk ez világnak legnagyobb csodájába, Párizs városába. Vagyon benne 500 derék utca, mindenféle eledelnek annyi bősége. Szombatnapon, ha látnád, ítélnéd, hogy az egész országnak minden ökreit, juhait, madarait, kenyerét és minden gyümölcsét odahordották fel. Ez város nem csak franciának, hanem egész Galliának nem csak birodalmára, de nagyságára képest is feje. Az Szajna folyóvíz mellett szép térmezőn építtetett. Három részre választatik az folyóvíz miatt. Ez három város drága szép hidak foglalták egybe. Némelyik hídon nem különben, mint szintén Londonban, egész városok vannak, de az csuda dolog, hogy csak fahíd némelyik. Mégis oly nagy utcák vannak rajtuk, ember lehetetlen dolognak ítélni lenni, hogy csak két hónapig is oly nagy terhet megtartana, ki mindazonáltal 60-70 esztendeig is megáll. Az városnak pedig népe, az ő házuk népe szerint, noha néha több, s néha kevesebb, számláltatnak 450 000 idegen ember, az ki látásért, kalmálkodásért, búcsújárásért, az király udvarában való szolgálatért ott találtatik, vagyon viszontag 40 000. Gondold meg, édes olvasó, ha kenyér, bors, hús nem kellé azoknak, ne csodáld hát, ha az ő országuk drága, ne csodáld, hogy egy ludat 2 forinton, egy tyúkot 60 pénzen vettünk benne.
0: Bármi sok és nagy is az élmény, Csombor Márton egyre közelebb érzi az otthont. Rá tör a honvágy, ez van egyik szójátéka mögött is.
1: Ah, úristen, bár volnék nem Eperniben, hanem Eperjesben.
0: Igaz, Németországban, ismerve a nyelvét, könnyebben fogytak a mérföldek, bár csizmája nehezebben bírta, mint két jó lába. De amit hallott és látott, továbbra is szorgalmasan megörökítette.
1: Ez ország mindennel bővelkedik. Vannak sok helyen ezüst és vasbányái, sok forrásai, bő tava, nevezetes folyóvizei, ki közül híresbek ezek. Az Duna minden vizeinek atya, ki eredetet veszent Alzáciában, az Rénus vizének csak közel folyásához, és által menvén nagy sok tartományokon végre a fekete tengerbe szakad be. Vagyon bő bora, búzája és minden gabonája, de népének bősége miatt alig elégséges. Sok meleg feredője, erdeje, sok nemes és királyi városa, vára, kastélya, klastroma. Népe gyenge természetű, fehérbb Európában minden nemzetségnél, okos, magának való, régi szokásainak oltalmazója, nagy ehető, de többet iható.

0: A Strasbourgi Akadémiára csak beiratkozott a hazafelé igyekvő utas. A székesegyház csodálatos órájához hasonlót sehol se látott, de magas tornyát csak félig mászta meg. Majd Széchenyi és Veselényi jut fel a legtetejére 200 év múlva. Heidelbergben már magyar tanulókkal is találkozott. Itt sem maradt hosszan, csak körülnézett, s indult is tovább. Már csak Csehország volt hátra, a közelgő háború morajával. 1618. augusztusának első felét írták, mikor Csombor Márton Kassán át Szepsibe érkezett. Az európai forgószínpad után a csendes mezőváros fogadta. Céhekbe tömörült áros embereivel, az utcára könyöklő pincealjaival, mert a városnak virágzó borkereskedése is volt. Hevenyészve vezetett utinaplója, s mindenévé magával vitt albuma, benne azok aláírásával, akikkel hosszú útján találkozott, meg az a sok minden, amit látott, hallott, egyre a változatos Európára emlékeztette. 24 évesen neki látott hát, hogy az idegen országokat bemutassa egy olyan könyvben, amilyennek, ahogy írta, híjával vagyunk. Legyen az Magyarország hasznára, javára és tisztességére. Saját tapasztalatait, hogy a munka komolyságát emelje, egyéb tudós forrásmunkákból egészítette ki, s műfai elődök hiányában maga teremtett egyet, az útleírás formáját magára öltő naplójét. Közvetlen, könnyed, bensőségesen érzelmes és humoros, ma is élvezhető prózában. A munka jól haladt, s az Európika Varietas lett az első széleskörű olvasóközönségnek szánt, nyomtatásban is megjelent szociográfiai hiteli útikönyvünk, sok kései bujdosónk útbaigazítója. Egyes fejezeteit jó 300 év múltán angolra és lengyelre is lefordították. De a szerzővel előbb még fordult egyet a világ. Alvinczi Péter főprédikátor javaslatára meghívták a Kassai iskola rektorának. A könyvírás azonban a tanítás alaposan megsínlette, s Csombor Mártont a kassai nemes tanács többszöri megintés után elbocsátotta. A közeli Varannóra került, a városból falura Bedegi Nyári István családjához házi tanítónak, s egyszer mint lelkipásztornak. Vándorlása során használt verőfényszínű gránátposztóból csinált palástját feketére cserélte. Két év múlva a keserves síralommal teljes 1622. esztendőben, 26 éves korában, kis tanítványával együtt a Pest is vitte el. Jó kimúlásáért írt verse túl korán valóra vált.
1: Virágnak szépsége nagy hamar elmúlik, gyenge fűnek színe rútfölddé változik. Így rövid életem, ki mostan tündöklik, rövid idő múltán itt nem találtatik.

Elhangzott messze, messze. Régi magyar világutazók nyomában. Összeállította Maller Sándor. Szereplők: Szepsi Csombor Márton, Benkő Gyula. Narrátor: Fodor Tamás. Közreműködött Korbuj Péter és Herskovics Iván. A felvételt Németh Zoltán és Kónya Csaba készítette. Zenei munkatárs Veres Jolán, szerkesztő Szabó Éva. Rendezte Markovics Ferenc.

Az összeállítás 1984-ben készült, és legutóbb 1986. augusztus 11-én hangzott el a Magyar Rádióban.

0: A Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Tótfalusi Kis Miklós Maga mentsége című elbeszélését Garas Dezső olvassa fel.
1: Nékem Belgiumban olyan állapotom volt, hogy ha pénzgyűjtésben gyönyörködtem volna, annyi idő alatt ott könnyen 40 ezer vagy 50 ezer forintot is gyűjthettem volna. És ha eddig ott maradtam volna, azt merem mondani, kevés erdélyi úr volna, akivel cserélnék pénzdolgában. Az utolsó két esztendőmben kerestem én többet 15 ezer forintnál, melynek 11 ezer forintját csak egy embertől vettem. Ilyen gazdag jövedelmemet pedig könnyen elpazarolhattam volna én ott, a testnek minden gyönyörűségi között, ha a más jó mesterembereket követtem volna, akik többire azt cselekszik, hogy amit egy nap munkájukkal keresnek, nem nyugosznak addig, míg az karcsmákon és egyéb hitvány helyeken el nem tékozolják. Én pedig csak azt is kárnak tartottam annyi keresetem mellett, amit kenyére kellett költenem nyavajás testemnek táplálására. Néha egy hónapig is bizony bort nem ittam, és minél alább való és olcsóbb eledellen lehetett, olyannal éltem, olyan szűkön költő voltam, hogy véghez vihessem azokat, amikhez kezdettem Isten indításából. És ugyanazzal vesztettem talán el magamat, hogy országostul régen mozgatták, a magyar Bibliát ki kellene nyomtattatni. De mivel könnyen annyiba hagyták a dolgot, és csak ez volt, jó volna, ha mód volna benne, és a többi, mondék magamban, hozzáfogok én. Egy szegény legény lévén, és megmutatom, hogy egy szegény legénynek szíves buzgósága többet tészen, mint egy országnak immel ámmal való igyekezete. Én ezért jöttem haza, hogy orvosoljam hazánknak az előtteni nagy boldogtalanságát az iránt, hogy a magyarok által való nyomtatás csúnya volt amiatt, minden szomszéd keresztjén nemzetek között ugyan, példabeszéd és csúfság volt. Minek utána én az olyan hiba orvoslására hazajöttem, diszkrétus emberekhez nem illik, mégis az előbbi békamászás forma betűkkel élni. Némely szükséges eszközökre csak nehezen és későn teheték itt szert. Csak egy sróf, vagy egy fogó miatt mit nem cselekedtem én? Két egész esztendeig szorgalmatoskodván, mint hogy sehol sem találtatott nékem való, Storockóra, hova fogván, ahol jó mesterembert hallottam, nehezen vehetém mégis rá magamat. Sőt, ha egyebet holmit nem hoztam volna Belgiumból, még nehezebben boldogulhattunk volna. De mégis szerencsére hoztam volt afféléket, melyeket gondoltam, hogy itt nem, avagy nehezen kaphatunk. Még csak csiszolókövet is hoztam én onnét, és igen jól tettem, mert én eleget cirkumspiciálván Erdélyben olyan alkalmatos sehol nem találtam. Eléggé veddegélvén eszembe, mely bajosítsak mire is szert tenni, midőn a Belgiumból hozott apparátusból, lassan-lassan kikopván a mi embereinkre szorulok. Mert ha csak két poltúra árát dolgozhatok is ezekkel a mi mesterembereinkkel, 10 poltúráért fel nem venném, amennyit utánuk kell járni. Mert hol a kommendásnak, hol a gubernátornak, hol a hadnagynak, hol a kapitánynak dolgoznak, hol a temetésre vagy sírásásra vannak, hol a cévekkel vendégeskedniek, hol egyéb okkal verik el az embert, hogy ne mondjam azt ki, hogy többnyire a mesteremberek igen hazugok szoktak lenni.

Mint hogy neheztelés gyanánt említék, hogy a külső emberek között némelyek jó szívvel vannak hozzám. Felelet. Mindazok pedig engemet kevéssé ismernek. És ha valójában ismernének, még szívesebben volnának hozzám. Mi lenne hát akkor, ha még a mostani jó akaróimat is irigylik? Azt is irigylésképpen említik, hogy én feleségemmel olyan szépen élek. Felelet. Ezzel megmutatják ők egyelmek, hogy azt kívánnák, én a világi jóknak semmi nemével ne élhessek. Réges-régen idehagytam volna én Erdélyt, a házasodásom kedvem ellenlőtt volna, és nem láttam volna, hogy ebben is Isten engem megáldott. Kezdék hántorgatni feleségem cifraságát, hogy sejemmantlit viselt. Ha veresegyházi Mihálynét megillette, őt is megilleti. Annyi keresményemhez képest hátha, amint többnyire tanácsolták, hintós asszonyt vagy lányt vettem volna el, mi lenne belőle? Hogy pedig ő a rendit a nemes asszonyokkal megtartotta, igen jól cselekedte. Bár én is úgy cselekedtem volna, és nem lőttem volna, tudom, az emberek előtt ilyen megvetésben. Vezzeg másképpen járt elméje a méltóságos úrnak, Betlen Miklós uramnak, midőn Belgiumban nékem akképpen írt. Csak lopd el Hollandiának mesterségeit, és csináljunk Erdélyből egy kis Hollandiát, míg mind nékem, mind néked egy-egy tonna aranyunk lészen.

Azok az okai, hogy nem épülhetek, akik kényszerítenek efféle mentségek nyomtatására. Ha efélék helyett valami hasznosat nyomtattunk volna, mennyi hasznot kerestünk volna? Hogy itt egy néhány együttjáró mesterségekhez sok cselét kívántatván, sok költség, és talán több, mint némely udvarokban kívántatik, senki ne csodálja. Mert ott búzát pénzen nem vesznek, szalonnát, vajat, túrót, sajtot, bárányt, tyúkot és több efélét nem vesznek, bort pénzen nem vesznek. Mindennek pénz nélkül való szerzésben vagyon mód. Sőt, némely mesterembereket is tartanak, és azokkal, amikor akarnak, dolgoztatnak. De itt minden pénz lévén, ha zsákkal volna is a pénz, bizony megtántorítana akárkit a sok cseléttartás és egyéb költség ilyen drága időben. Remélem, hogy minek utána Isten által vitt a Szent Jobb szenvedésein, ha nem többekem. Isten még valami jót ád érnem, és nem maradok mindörökké a nyavajában. De itt azt vetik ellenem, ha úgy vagyon, miért kezdesz tehetséget felett való dolgokhoz? Felelet. Megvallom, örökké olyan természettel bírtam én, hogy Istenben bízván olyan dolgokhoz fogtam, melyekhez kezdeni, mint egy Isten kísértés volt. Mikor a Biblia nyomtatáshoz kezdettem, nem volt nékem több 200 talléromnál. A prédikátor jó akaróim tudakozván, ha van-e tehetségem, mikor megmondtam, mennyi van, csak elcsodálkoztak, és Isten kísértésnek mondták, lebeszélvén attól az igyekezettől, de én csak azt feleltem, kitartó vagyok, de nem vakmerő. Mint hogy már akkor jó munkák voltak kezemben, feltöttem azt, hogy ha Isten ihlette belém azt az indulatot, tehát bizony engem egészségben megtart, míg az véghez megyem. Egy kérelmemben, a véghetetlen és igen káros tekergést elunván, írtam ilyeneket. Minden országgyűlésben ott kell nékem lötyögnöm, fityegnem, és ugyan példabeszédé lőttem már ezért az embereknél. Holott én, mintha tövisen ülnék mindenkor, midőn otthon két oficináim az én jelenlétemet jól akarván dolgozni, igen megkívánják. Sok nyavajámból való egyszeri kimenekedésre ezt látom a legjobb orvosságnak, hogy úgy veszessem magam, mint Sámson, közönséges romlással. Tudnélik, innen hazamenvén mindazt, valamit ennyi esztendők alatt, annyi költségemmel és véres verítékemmel a hazahasznára készítettem, mindössze rontván, még a port is leverjem lábamról, mondván, nem méltó ez a hely én hozzám. Bujdosásra indulván az erdélyi méltóságoknak hitellevelét Kopja hegyébe függesztvén, ahol járok Kelek-Európában, teletorokkal kikürtőjem, ez az erdélyiek hite, így nyomorították meg a hazája javára teljes lélekkel igyekező szegénylegényt.

Tótfalusi Kis Miklós Maga mentsége című elbeszélését Garas Dezső olvasta fel. A hangfelvétel 1978-ban készült, és legutóbb 1992. december 4-én hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
2: Művész és tanár.
3: Van valami olyan varázsa, amit szerintem mástól nem hiszem, hogy az ember megkap.
4: Mi mindnyájan jó úton haladtunk.
2: Egy gazdag életút hangokkal kikövezve.
5: Mondják, hogy a kottában minden benne van. Csak jól kell tudni olvasni.
2: A mester, a művész és az ember. Baranyai László zongora művész, 80 éves. Vasárnap 17:40-kor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Hello, hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
7: Népszerű kérdés, segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot. A Verva 100 Premium benzin 35 forint alól csógliterenként augusztus 31-éig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
6: Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
0: Reklámot hallottak.
8: A pontos idő 8 óra. Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Ismét a Közel-Keleten működő amerikai támaszpontok ellen indított támadást Irán. Az Egyesült Államok légvédelme az összes kilőtt ballisztikus rakétát megsemmisítette. Közben Washington továbbra is fenntartja a Hormuzi szoros blokkádját. Csaknem két hét alatt 18 Irán felé tartó, vagy onnan indult kereskedelmi hajót fordítottak vissza. Kettőt katonai erővel kényszerítettek megállásra, két jármű fedélzetén pedig ellenőrzést tartottak. Ukrajna Patriot légvédelmi rakétákat gyárthat a jövőben. Az ukrán és az amerikai elnök erről Washingtonban tárgyalt. Volodymyr Zelenszky a megbeszélését követően közölte, hogy Donald Trump beleegyezett abba, hogy a rakéták előállítási engedélyét megadja Ukrajnának. Az ukrán elnök találkozott a fegyverek gyártását végző amerikai katonai vállalatok képviselőivel is. Idehaza megszavazta az országgyűlés az adórendszer egyszerűsítését célzó törvénycsomagot. Megszüntetik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz tartozó adókedvezményeket, kivezetik a bevándorlási különadót, eltörlik a települési adót és az ebrendészeti hozzájárulást is. Megszűnik a széndioxid kvóta adó, ugyanakkor megduplázzák a levegőterhelési díjat. Emellett a kormány Európa legszigorúbb környezetvédelmi szabályozásának megalkotását tervez. Az elmúlt évtizedek legnagyobb átfogó intézményrendszeri átalakítása van folyamatban a közösségi közlekedésben, közölte Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, az országgyűlésben tegnap megszavazott országos közlekedés szervező képes lesz összehangolni a helyközi, a regionális, az elővárosi, a távolsági közlekedés rendszerét, menetrendjét, tarifáit. Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten. Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Emellett bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így a repülőtérre, illetve onnan történő utazás alapdíja 2100 forint lesz. Újabb 13 elektromos autóbusz érkezett Kaposvárra. Jövő nyárig összesen 44 új járművet állítanak forgalomba a városban. Ebből a mostaniakkal együtt 15-öt már átadtak a tömegközlekedési vállalatnak. A beszerzéssel kiválthatják a több mint 10 éve vásárolt sűrített gázüzemű buszokat, így csökkenhet a káros anyag kibocsátás és javulhat a szolgáltatás színvonala. A projekt részeként bevezetik az elektronikus jegyrendszert, valamint elektromos töltőket és okos buszmegállókat is kialakítanak. Ma kezdődik az ötnapos Kodály Művészeti Fesztivál Kecskeméten. A rendezvény központjában idén a zene és a társművészetek találkozása áll. A nyitónapon a 60 éves Kecskeméti Szimfonikus Zenekar és az 50 éves Kecskemét Tánc Együttes ad közös gálaműsort. A zárónapon pedig Dés László és a Free Sounds Quartet lép színpadra. A fesztivál ünnepélyes megnyitóján két kiállítás nyílik a híres agórában. Híreink végén a várható időjárásról. Országszerte napos száraz idő valószínű, az Alpok alján, valamint a Kisalföldön időnként megélénkül a szél. Délután 30-35, késő este 12-21 fok várható. A Balaton 22, a Velencei tó 21, a Tisza tó 24 fokos. A következő napokban tovább fokozódik a kánikula, hétvégén többfelé akár 40 fok is lehet. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 9 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
9: A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: Emberi dolgok. Karel Csapek írásait rádióra alkalmazta Gyárfás Endre. Harmadik rész. Gyarlóságaink.

0: Balettes, fizet!
1: Meddig várjak, meddig várjak?
2: Igen, és azonnal jövök, uram.
3: Hanka lelkem, kapcsolja be a zenegépet.
2: Igen, is, uram.
1: Azonnal várja el, hát meg lehet süketni.
4: Hanka? Hanka! Még egy rundolt a pilzeniből.
2: Uraim, azt ajánlom, várjanak néhány percet, akkor lesz friss csapolás.
3: No, addig talán kibírjuk. Hát, ha meg nem sértem az urakat, javasolnám, hogy töltsük az időt hasznosan.
4: No,
3: nos, alapítsunk egyletet.
1: Helyes, de ne akármilyen. Egyletünk tevékenysége feltétlen közhasznú legyen.
3: Magam is így gondoltam. Hát mit szólnának ahhoz, ha a községbe vezető út mellé egy nyírfát ültetnénk? Köszöntse az utasembert, és nyújtson árnyékot a fáradt vándornak.
1: Brilliáns ötlet! Mostani sörözésünk tulajdonképpen át is alakulhat a nyírfa ültetés szorgalmazó egylet alakuló gyűlés.
3: Bravo! Nagyon helyes!
5: Igen, tisztelt közgyűlés.
4: Na, halljuk.
3: Szíves, örömes részt veszünk szülőföldünk szépítésében. Fogjunk hát össze, hogy ezt a mi öntudatos községünket mielőbb elborítsa a zsenge nyírfa üdezöldje. Hangsúlyozni kívánom, hogy ezzel fellendítjük az idegenforgalmat is, és emeljük az egész vidék jólétét.
4: Mindenben csatlakozom az előttem szóló véleményhez, de ha fontolóra vesszük a dolgot, uraim, fel kell tennem a kérdést. Okvetlen nyírfa legyen? Mire lehetne háros fal? Vagy árnyas diófa? És tervszerűen kell eljárnunk, nem egy csemetefából, egy egész fasorból kell kiindulnunk.
3: Na persze.
4: Állami támogatás nélkül ilyen vállalkozásra gondolni se lehet. No, azt mondjuk, legalább egy nyírfát erültetünk, magunk rendben van. De kérdem, ki fogja öntözni? Ki fogja őrizni, hogy kárt ne tegyenek benne?
3: Hát igen.
4: Miért ültetnénk fákat mi, amikor van a községben szépítő egylet is?
3: Hát igen, az nem lesz. Úgy, igen,
4: tökéletes. Feladata, hogy ilyesmivel törődjük.
3: Úgy van. Úgy van.
1: Helyes, ez a
2: tökéletes.
4: Na, hallod?
1: Na, végre, Hanka. Elepedünk a szomjúságra. Mi lesz már azzal a sörrel?
2: Jövök már, uraim, jövök már!
0: Pincér, három korsóval lesz!
1: Fogácsát is kérek!
2: Oda is megyek, urak, csak nem bírom egyszerre. Bocsánatot kérek, bocsánat, szabad egy kis helyet?
3: Tessék
2: csak megfogni, így mi? Tessék megfogni az alátíteket. Egy, kettő, Jesszusom, kiejtettem. Micsoda két balkezes vagyok.
3: No, nem kell.
1: Nem fáj.
3: Dehogy is. Anka maga nem két balkezes. Maga igazán ügyes teremtés. Na és ha két balkezes lenne, én mondom maguknak, az ügyetlenek jóvoltából született az emberiség legnagyobb találmánya. A sokak által megvetett két balkezesek hozták ugyanis létre a munkamegosztást.
1: Így van!
2: Tessék, tessék, már is pótoltam egészségükre. És még egyszer elnézést.
0: Anka, két korsó!
2: Igenis, megyek már!
3: Meg kellett születnie az első fenemód ügyetlen fickónak, hogy jóval ügyesebb ősember társa eltanácsolja a kő megmunkálásától, vagy a bőrcserzéstől. Mondván, ugyan haj, tök filkó, majd én megcsinálom. Ha mindenki egyformán ügyes rátermet volna, nem volna munka megosztás. Következésképp nem volna haladás sem.
1: Én kétlem, hogy ezek a két balkezesek nem értettek semmihez. Talán csak olyasmihez, aminek nem volt haszna.
4: Egyik unalmába megszámolta a csillagokat, a másik mindenféle hangot varázsolt elő a szájával, ezen a többiek nevettek, aztán elkezdték utánozni. A harmadik színes anyaggal, meg korommal játszott, és Altamira falára odapingálta az első freskó. Az ügyesek rájöttek, hogy kőből kést lehet csinálni.
3: Ugye?
4: Az ügyetlenek további felfedezést tettek, hogy tudnilik, ezt a munkát rá lehet hagyni másokra.
1: Markoljuk meg a korsó fülét, uraim! Emeljük fel, és ígyunk
4: a két balkezesek egészségére.
3: Ez a beszél. Olyan, vigyunk, éljenek a két balkezesek.
6: Esküszöm, hogy megjött az étvágyom, hogy hamarjába fel tudnék falni. Na, én nem is tudom, mit mondjak.
4: Ne mondjon semmit, barátom. Kár fantáziálni. Úgyis csak azzal csillapíthatja éhét, ami az étlapon van.
6: Bölcs beszéd. Hanka? Hanka!
2: Igen?
6: Étlapot.
2: Hozom már. Tessék. Ajánlottam a frissen sülteket, esetleg halat. Utána valami jó kis főttésztát.
6: Ne, köszönöm, Hanka elmehet. Nekem az étlap böngészéséhez idő kell.
2: Igen.
4: Alaposan fontolja meg, mit rendel. Na. Mert ami a táplálkozást illeti, úgy vélem, falánkságunkhoz mértéktelen zsír, hús és tészta fogyasztásunkhoz nem fér kétség.
3: Nem.
4: A rendszeres túltápláltság állapotában élünk. Ezzel szemben a hazai sajt, zöldség és gyümölcsfogyasztás olyan jelentéktelen, hogy az már bűn. A homéroszi hősökkel csak abban vagyunk egyek, hogy állunkon végig folyik a zsír. Az angolokhoz a fölös húsfogyasztásban hasonlítunk, de különbözünk tőlük abban, hogy még zsíros tésztákkal is tömjük magunkat, míg az angol épp csak betapasztja a gyomrát valami enyves pudinggal.
6: Maguk el akarják venni a kedvemet a jó ízű étkezést. Ráadásul alábecsülik a cseh konyhát.
4: A világért sem akarjuk alábecsülni. Csak szeretném, ha könnyebb ételeket állítana elő.
3: Meg aztán nem is étkezünk valami szépen. Elsősorban nem tálalunk ízlésesen.
6: Igaz? Talán még az otthoni vacsorához is smokingot vegyek.
3: A világ értse. De nem szükséges a vacsorához levetni a cipőnket, és feltűrni az ingünk ujját, mint a trágyahordás felejtékes munkájának rugaszkodnánk neki.

0: Miért kell elmosnia?
1: Hát erről van szó, uraim. Erről van szó. A mi házi asszonyainkat még mindig túlságosan terheli a konyhai rabszolgaság. Mindent a legelejétől kell kezdenie. Ha burgonyát főz, először tisztítsa meg a sáros földtől, és így tovább, és így tovább. Míg a párizsi házi asszony a legközelebbi szatócsnál megveheti a főt, hámozott burgonyát. Ugyanígy árusítanak főt spenótot, főt káposztát, főt lencsét, egyebet.
2: Na de a higiénia, a tisztaság.
1: Miért? Ha a pékekben megbízunk, miért irtózunk a kész zöldségfélét árusító kereskedőktől? Meg aztán ügyetlenül állítjuk össze az étlapot, és előszeretettel készítünk fáradtságos, munkát igénylő süteményeket, amelyek azokból az időkből maradtak ránk, amikor az embereknek még nyilván több volt a ráírő idejük.
3: Választott már valamit, uram? Mit rendelhetek meg önnek a konyhán?
2: Igen, Hanka. No, ide figyeljem. Kérek előbb egy olyan jó mindent belelevest. Aztán egy disznópörköltet, de ne sajnálják rá az aftot, persze. Knédlivel, le dupla adag, végül pedig... Nos. Na, meg van. Lekváros derejét, de bőségesen cukrozva.
3: Igen, is.
4: Zárják el azt a zenekémet, mert megsüketülöm.
0: Mi magát bosszantja, muzsika? Na, megvan magáról a véleményem. Hanka! Üresek a sörös korsók.
3: Azonnal hozom az újabb kört, uraim. Azonnal, pillanat.
0: Mondja, Hanka, hogy bírja maga ezt a munkát? Látom, egyszerre 15-18 korsó cipel a tálcáján.
3: Hát, bírni kell. De tessék elhinni, gyakran már álmomban is sörös korsókat látok. Sőt, a múltkor igazán rejtélyes eset történt velem. Csak 4-re kellett bejönnöm. Délelőtt otthon tíbláboltam, kinéztem az ablakon. Középütt egy fészer teteje van, enyhén lejt, kátránypapír borítja. No, mondom, kinézek, hát egy korsó áll a tetőn félig sörrel. Mi a csodát keres ott? Nincs mellette ember. A tető jó 4 méter magasan van. Se szellőztető, se padlásablak, se kérdény. Aki oda tette, csak is létrával juthatott fel, ám de sehol a létra. Na jó, jó, jó, jó, mondom magamnak. A tetőfedőmester járt fent, s ott felejtette a sörét.
4: No, az biztosan visszamegy érte.
3: Arra vártam én is. El se tudják képzelni, milyen fura látvány egy árva sörös korsó a háztetőn. Cigarettáért mentem, s mire visszaértem az ablakhoz, a sört megitta valaki. De a korsó ott állt a helyén.
2: Az ördögnek volt éppen a tetőn kedve sörhöz.
3: Csengetett a postás. Ajtót nyitottam, és mire visszatértem az ablakhoz, a korsónak nyoma veszett. Nem gurult le a tetőről, és se létra, se egy árva lélek nem volt a közelben. Mit szólnak hozzá az urak?
2: Rejtelmekkel vagyunk körülvéve, drága barátaim. Newton felfedezte, hogy minden test függőlegesen zuhan a föld felé. Csak hogy ez nem igaz. Mindenki tudja például, hogy az ingalléről lepattant gomb sose esik függőlegesen a földre, hanem mindig rézsúszik. És mindig az ágy alatt, vagy a fehér nevű szekrény mögött köt ki. Kétség kívül a végzet valamely titokzatos törvényéről van szó, nem?
1: Ilyen a csak azért is törvénye is. Na. Ha egy tárgyra nincs szükségünk, lépten nyomon belebotlunk, de nyoma vész, mihelyt szükségünk volna rá.
0: Ha villamosra várok, biztosan csak az ellenkező irányba tartó kocsik jönnek. Egy ízben úgy akartam kijátszani a sorsot, hogy szándékosan az ellenkező irányba menő villamos megállójához álltam.
2: Már is jött, mi?
0: Dehogy, a sors kérelhetetlen. Úgy került el a csapdát, hogy áramszolgáltatási zavart okozott, és semmiféle villamos nem közlekedett.
1: Számtalan ilyen törvény van. Mindjárt ismerik a valami harmadik,

0: törvényét, ugye? Arra számítunk, hogy egy dolog így vagy úgy dől el, aztán semmi, sem úgy, hanem harmadik módon. Teszem azt, úgy vélekedem, vagy lesz pénzem, és akkor veszek ruhát, vagy nem lesz, és akkor nem veszek. No de, mi történik? Vagy csak ugyan van az embernek pénze, de nem vesz ruhát, mert meg kell javítatni a káját, vagy ki kell fizetni a lakbért, vagy nincs pénze, mégis vesz ruhát. Hitelbe.
1: És tetejébe rászedi.
2: Úgy van, igaz. Ki ne tudna vég nélkül sorolni eféle eseteket. Minek nevezem például azt, amikor, na jó, legyen, teszem azt, sorozattörvény a neve. Tudják, amikor évekig nem találkozunk X úrral, hanem aztán egy napon az ördög vinnél hétszer is belebotlunk.
1: Na, így jártam én is. Soha senkitől nem szoktam nyulat kapni ajándékba. De egy hirtelen váratlan egyszerre csak négy nyúl érkezett a négy égtáj felől.
2: Na, azt mondják, az egész világon mindössze 6 kék Mauritius bélyeg van. Fogadni mernék, hogy egyszer majd 3000 kerül elő belőle. És ráadásul mint hamis lesz.
0: Uraim, megbocsátanak. Néhány percre magukra hagyom önöket.
2: Legalább ez idő alatt bekapcsolhatom a zenegépet.
3: Kék korzó!
4: Igen, is korzó!

0: hogy megy, megy itt a mocsaröme? Hol van?
1: Na, és azt ismeri ki az urak, hogy elkészül az új híd. Megkezdődik a próbaterhelés. És a tervező a híd alá állítja az anyósát. Azt mondja, ha nem szakad le, jó.
2: Ha leszakad, úgy is jó.
0: Na, Eddő, tűnődtek-e már azon, hogy vannak-e anyós viccek a Bibliában? Hesiodosz műveiben? Az egyiptomi sírfeliratokon? Előfordulnak-e minden népnél, minden kultúrában? Még kontár legyek, akinek sejtelme sincs a tudományról, ha egyszer valami német nem állít össze az anyós viccekből egy 729 oldalas fólián. 176 oldalas előszóval.
3: Nem mindegy az, hogy melyik anyós, mert a természetben két fajta anyós fordul elő.
0: Ugyan?
3: Mi pedig? A férj anyósa és a feleség anyósa. Az anekdotákban kivétel nélkül a férfi anyósa szerepel.
1: Ez is rejtély, uraim, meg az is, hogy annyi víz forog közszálljon a papucs férjekről. De arról nincs tréfás történet, hogy hogyan szekírozzák a férjek a feleségüket.
0: Ennek a rejtélynek is megvan a nyitja. Na, az anyósokról, meg a papucs férjekről szóló viccek onnan veszik eredetüket, hogy az anekdotákat férfiak találják is, sosem nők. A viccek zöme rituális férfi gyűléseken keletkezett, ahol nők nem vettek részt. Az anyós és papucs férj viccek alig, hanem annak a férfi lázadásnak a csökevényei, amelyek valaha az őskorban a nők nemzetség fői uralma ellen kitört. Sok primitív törzsnél mai napig tabu az anyós, fölöttébb szent személy. Úgy van, a férfi nem szólíthatja meg az anyósát, soha ki sem mondhatja a nevét. Rá sem nézhet, ha találkozik vele. Messziről kitér az útjából. Az anyós vicc kétségkívül aféle történelem előtti reakció erre a tabura. Hogy úgy mondjam, a káromkodásban lelt gyönyörűség.
3: És mit gondolnak? Nem ilyen atavisztikus emlékek éltetik a kocavadászokról, meg a halászokról szóló vicceket? A kertész balszerencséjéről nem faragnak anekdótákat, a vadászokéről annál inkább. Nem derülünk, ha nem sikerült egy vakbél operáció, vagy összedőlt egy ház. De kinevetjük a kárvallott vadászt.
0: Hát ennek nyilván az az oka, hogy a vadászat a legősibb férfi foglalkozás. Élvezettel nevetünk azon, amin már barlanglakó ősünk is nevetett. Az ősember a hasát fogta, a társa elhibázta a mamutot.
4: Tessék, parancsoljanak.
0: Ez
4: újabb sörök.
0: Ez az.
3: Uraim, ürítsük korsóinkat.
0: Helyes.
3: Az anyósokra.
0: Igen.
3: A papucs férjekre.
0: Igen.
3: És a kocsavadásokra. Igen.

0: megint, hogy az az üstösszöbet!
1: Láthatta, hogy most nem én kapcsoltam be a zenegépet? Az az új vendég, mi? Abban a zöld kalapban, az.
2: Akire az a hosszúkás bőrtok van.
1: Az, az.
2: Szóljon neki.
1: Nem, majd később. Neki nem.
3: Azt hiszem, nem csak őstörténeti, hanem lelki oka is van, hogy ősidők óta jót tudunk nevetni azon, ha a vadász elhibázza a nyulat, vagy hogyha a gyerek csalán közé esik. Az élet egyik titka ez. Ördögi kaján, rossz májú öröm, kár öröm, amely talán az élet sója.
2: Hát igen, sótlanul nem jó az étel sem, hát még az élet.
1: Hát bizony, bizony, gyarlóságokkal meg vagyunk áldva. Gondoljuk csak meg, milyen irigyek vagyunk. Ebédelni megyünk, s útközben látunk egy kőművest, amint jó étvágyal fajja a kenyeret, meg a szalonnát. E percbe a szalonna olyan erősen illatozik, hogy szívünk összeszorul az irigységtől, még ha otthon túrós bukta, vagy éppen liba pecsenye vár.
3: Ugye? Gyűlölettel is tele vagyunk, mi igaz emberek. Ha gyalog megyünk, haragszunk arra, aki autóban ül. De ha mi megyünk gépkocsin, gyűlöljük a gyalogost. Hogy pöffeszkedik, mondjuk dühösen az autóban ülőre. Könnyű neki, gondoljuk haragosan a gyalogosról.
1: Hát igen, akár kocsin haladunk, akár gyalogosan, csendben mérgelődünk mindenkire, aki más módon járja a maga útját.
2: Nem is csendben. De hát írva van, hogy még a szent is hétszer vétkezik napjában. Mivel azonban csak 10 parancsolat van, nyilvánvaló, hogy az igaz ember a nap folyamán legalább 3 ellen nem véthet. Ami engem illet, többnyire nem ölök meg senkit, meg mi egymást, ugye? Vannak bűnök, amelyeket minden ember elkövethet. Reméljük az utolsó ítéletkor a közé a hét közé sorolják majd őket, amelyek a szentek napi adagjaként megvannak engedve.
3: Anyka! Hozzon nekünk még
2: eskült!
3: Uraim, ha már a körökről beszélünk, gondoljanak a lábakra.
2: No.
3: Észrevették, hogy minden embernek megvan a maga jellegzetes lába? Nézzék meg a pincérnőjét. Nem mondom, statikailag is, meg esztétikailag is megfelel. A mesterségének. De ha az embernek a lába helyén kerekek volnának, ezek épp oly egyénileg alakulnának, mint a lábuk. A bankigazgató vastag, mesztelen, tökéletesen rugózott, valószínűleg Goodyear vagy Dunlop gumiabroncsal felszerelt kerekeken járna. A fiatal lányok könnyű hintó kerekeken futkároznának. Az alacsony és széles postakocsi kerekeken imbolygó éltesebb hölgyek felháborodottan néznének rájuk, és ilyeneket mondogatnának egymásnak. Nézze csak, hogy mutogatja a kerekeit az a szégyentelen.
1: A legények bicikli kerekeken száguldoznának, a kereskedők rozog a bérkocsi kerekeken döcöglének.
2: Holnának magas angol kerekek a ficsúrok számára, és népművészeti elemekkel díszített kerekek a népviseletbe öltözött együttesek számára. Holnának női kerekek, amelyeknek minden férfi utána fordulna, nem?
3: Így igaz, uraim! És az is igaz, hogy az ember technikailag tökéletesen volna, ha lába helyén kerék volna. De elveszíteni azt a lehetőséget, hogy úttalan utakon járjon.
1: Tudnék, az a... Mi? Hol, mi?
4: Sajnálom, uram, kutyát a vendéglőbe hoznak. Ki van írva, tessék csak elolvasni. Tessék az ajtó előtti lámpa oszlophoz kötni, vagy rábízni a sötétségre. Ide nem teheti be a lábát semmiféle kutya.
1: Ugyan, szegény kutya, nem.
4: Mi hoznak meg?
1: Ugyan.
2: Hey, na nagyon kutyául bánt a mi hankánk a kutyás emberrel. A kutya mindenit.
1: Jó formát végtagjai vannak.
5: Még mindig a pincérnő lábáról elmélkedik.
1: A csodát a kutyára gondoltam. Fajkutya van.
2: Ne, azt hiszem a füle nem megfelelő.
1: Mi jut eszébe? Ennél külön fület keresve sem talál.
3: Igen.
1: Nem látta, hogy áll a bal füle?
3: Igen. Férfi ember a kutyában elsősorban a tiszta fajtát kedveli és becsüli. De legjobban a kutyák intelligenciáját szokás dicsérni.
2: No.
3: Épp hogy csak meg nem szólal, mondják erről vagy arról a kutyáról, és elfelejtik, hogy a kutyák valóban tudnak beszélni, csak egy kicsit más nyelven. És sokszor hallottam, amikor a kutya egész érthetően azt mondta, átkozott bolhák. De, néha félreérthetetlenül így kiabál, pukkadj meg! Máskor meg elég gorombán szitkozó.
1: No. No, ez persze képzelődés, barátom, vallja be. De abban igenis van igazság, hogyha beszélünk a kutyához, a szemünkbe néz, és úgy rémlik, valamelyest érti is a szavunkat. Na, tavaly az erdőben gombáztam, és eltévedtem. Végül is találtam egy ösvényt. Mentem, mendegéltem az ösvényen, míg csak el nem értem egy tanyára. Ott kirontott elém egy hatalmas Bernáthegyi. Egyik kezemben egy nagy vargánya, a másikban két kisebb. Teljesen vételen voltam. Beszélni kezdtem hát a kutyához. És rendre elmondtam neki mindent, ki vagyok, miért jöttem ide, miért nem mehetek másfelé. De a kutya csak ugatott, mint a veszett.
2: Talán nem tudod sehül.
1: Próbáltam vele németül is beszélni.
2: Na.
1: Megvallom, soha életemben olyan udvariasan nem tárgyaltam senkivel, mint azzal a Bernáthegyivel. Békét ajánlottam neki. Tele voltam jó szándékkal. És a józan észre hivatkoztam a kettőnk kapcsolatát illetően. Amint így beszélek, egyre beszélek, egyszer csak látom, hogy a kerítésen belül komoly képpel figyel ránk a tanya minden lakója. És a kutya is elhallgatott, tátva a szája az ámulattól. Életem legnagyobb szónok sikere volt ez.

0: Nézzék csak azt a nőt. Aki most lépett be azzal a karót nyelt horjorgas alakkal.
1: Nem mondom, ez jó sztájú.
0: Leülnek a sarokasztalon. Most, hogy levette a bundáját, már nem is olyan észreszelítő.
1: Sőt, 12 belőle egy tucat. A bunda tette nagyját.
2: Tegnap én is hosszasan figyeltem egy bundás hölgyet a villamoson. Se öreg, se fiatal nem volt, először nem is gondoltam semmit. Aztán eszembe ötlött, hogy a bundás hölgyekkel jóformán soha nincs kisgyerek.
0: Talán mert a bundáknak nincs kicsinyük.
2: Aztán hirtelen az a szörnyű gondolatom támadt, vajon kit nyúzott meg ennek a hölgynek a férje, hogy ez a kövér nőszemély ilyen bundába járhasson. Eszembe jutott, hogy a bunda ősidők óta nem csak a hideg ellen szolgált védelmű, hanem egyúttal vadász trófea is volt.
1: Hát, igen.
2: És akkor kezdett bennem derengeni a felismerés, hogy a bunda, amit a hölgy visel, szintén vadász trófea, és azt hirdeti, micsoda nagy állatot nyúzott meg az a hölgy, és azért ül most itt ilyen gőgösen. Úgy gondolom, legalább egy bankigazgatót vagy nagy kereskedőt kellett elejtenie.
1: Én meg tudom érteni a férfi bolondságát, hogy asszonyát a legdrágább szörmébe öltözteti. Mert a bolondság tragikus dolog.
2: Mert tudja érteni a nő ostobaságát is, aki azt kívánja, burkolják a legdrágább szörmébe. Nem, uram. Az ostobaságot nem szabad megérteni. Ja. Az ellen küzdeni kell.
0: Ne, nyilván azért teszi, hogy bennünket borostásáló férfiakat elbűvöl.
2: Ugyan, uraim, barátaim, vessük véget egyszer ennek a szemérmetlen hazugságnak. Állapítsuk meg örök érvénnyel, hogy a nők nem azért öltözködnek, hogy mi férfiak ámuljunk, bámuljunk. Valljuk meg, mi férfiak rendszerint egyáltalán nem tudjuk, hogyan vannak a nők felöltözve. Egyikünk se tudja fejből, hogy az idén a keskeny vagy a széles kivágás divatos-e, elől vagy hátul, lent vagy fent hordják-e. Egyetlen normális férfi utána nem fordul egy gyöngysornak vagy egy bundának. Egyetlen férfi ezekbe a holmikba fülig bele nem szeret. A divat és a cicoma a nők ügye. A szó legszorosabb értelmében. Kizárólag a nőkre tartozik. Nem a férfiak fölött aratott győzelemért, hanem a nők közti elsőbségért dúló harc ez.
0: Ha jól értelmezem a szavait, azt is feltételezhetjük, hogy a milliókat kereső meg a követtörő férfi közt kisebb a társadalmi különbség, mint a bundában járó hölgy és a között az asszony között, akinek arra sem telik, hogy egy pár harisnyát vegyen a gyerekének.
2: Na, hát igen, valahogy
1: így. Igen.
2: Mert a férfinak, aki követtör, megmagyarázhatjuk, hogy valakinek ezt a munkát is kell csinálnia, de egy nőnek, akinek nincs egy rendes szoknyája, nem magyarázhatjuk meg, hogy olyannak is kell lennie, akinek nincs egy rendes szoknyája.
1: Igaza van.
0: Persze, nehéz dolog ez. Azt mégsem követelhetjük, hogy tiltsák meg a bundaviselést.
2: Nem erről van szó. Nem azt akarom én elérni, hogy megtiltsák a bundaviselést. Csak tetűt szeretnék telepíteni a bundákba.
0: Hát persze, el kéne töprengenünk azon. Nem volna helyesebb, ha az emberek érzelmeire hatnánk. A fele baráti szeretetet hirdetnénk. Felkeltenénk az erősebben a gyengék iránti kötelesség tudatot. Maga ebből a tetű dologgal a gyűlölet magvát akarja elhinteni, barátom. Azt hiszi, hogy a felkorbácsolt indulatok épp ott torpannak meg, ahol maga akarja.
2: Nézze, egy kis képmutatók volnánk, ha a fuvola hangon beszélnénk az árvák könnyeiről és a nyomorgó anyák megindító helyzetéről. A nyomor ellen nem az a legfőbb érv, hogy az emberi szív jó és könyörületes, hanem az, hogy az emberi nyomor durva és szörnyű. Arról beszélni valakinek, aki épp kaviár teszik, hogy vannak, akiknek még egy kiflire sem teli, nagyon ostoba ötlet. De a legrosszabb a dolgokban az, hogy igaz. Hirdetni lehetne, hogy a világ minden nője megérdemel egy szép gyöngysort. De a világ jelen állapotában inkább arra van szükség, hogy több kórházunk legyen. és nem több gyöngysorunk.
0: Van abban egy kis bújtogatás is, amit mond.
3: Látom, az urak kiürítették a korsókat. Hozhatom a következőt.
1: Nem, köszönjük, Hanka. Legalábbis a magam részéről mára befejezte.
0: Engem is várnak otthon. Fizetek?
3: Igenis.
2: Hanka, most már bekapcsolhatja azt az istentelen zenegépet. Engem nem zavar.
1: Persze, mert egy percen belül elhagyjuk a söröződ, ugye? Na, de azért az az egy perc is idő. Zenét!

0: Elhangzott Emberi dolgok. Harmadik rész. Gyarlóságaink. Karel Csapek írásait Maier Judit fordításának felhasználásával rádióra alkalmazta Gyárfás Endre. Közreműködött Busz Gyula, Gregus Zoltán, Hetés György, Rátonyi Róbert, Táncsics Mária, Tordai Gábor. Zenéjét összeállította Trost Margit. A felvételt Gajdos Ferenc és Takács Péter készítette. A rendező munkatársa Brauer Otto és Kuna Mátyás. Szerkesztő László György. Rendezte Turján György.
1: A rádiójáték 1979-ben készült, és legutóbb, egy évvel később november 11-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg.

0: Fűzfazsongás. Versek gyermekeknek.
1: Naphívogató. Süss föl nap, fényes nap, kis kakas kukorékol, megvirrad. Csillagok kialusznak, kószaködök szakadoznak, aranyajtók hasadoznak. Süss föl nap!

Nyitni kék. Alszik a hóban a hegy, a völgy, hallgat az erdő, hallgat a föld. Mikor legutóbb jártam itt, nyár nyitogatta pipacsait. A nyár nyitogatta, temette az ősz, és volt, aki vesztett, és nincs, aki győz. Lombnak, virágnak nyoma sehol, fekete csontváz a fa, bokor, s halotti csipke a díszük is, az a törékeny, tündéri dísz, mit rájuk aggat éjszaka fehér kezével a zúzmara. Alszik a hóban a hegy, a völgy, hallgat az erdő, hallgat a föld. Egyszerre mégis rezzen a táj. Hármat fütyül, egy kis madár. Háromszor hármat lüktet dala, vígan, szaporán, mint éles fuvola. Az a fuvolás, a nyitni kék. Már kezdi is újra az énekét. Két fütyre mindig kvárt lefelé, nem sok, de örülni ez is elég. Nyitni kék, fütyüli, nyitni kék, szívnek és tavasznak nyílni kék. Nyitni, te nyitni kék. Fütyülöm én is énekét. Nyitni kék, fütyüli, nyitni kék, a telet bírni illenék, bírni és bízni illenék. Fütyül, és elszáll a nyitni kék. Nyitni kék, fütyülök utána, s nézek az eltűnő madárra. Nyitni kék, fütyülöm, nyitni kék, hinni és bízni kellenék. Mint az a fázó kismadár, aki sírja, de bírja, ami fáj, akinek tele rosszabb, mint az enyém, és aki mégis csupa remény. Nyitni kék, indulok. Nyitni kék, fog az én szívem is nyitni még. Nyitni kék, ébred a hegy, a völgy, tudom, mire gondol a néma föld. Ő volt a szája, a nyitni kék. Elmondta a holnap üzenetét, a hitet, a vágyat fütyülte szét, kinyitotta a föld örök szívét. Fütty, fütty, fütty, nyitni kék, nyitni kék, nyisd ki te versem az emberekét.

0: Magyar etüdök. Csip-csep, egy csepp, öt cseppnek, tíz olvad a jégcsap, csepreg a víz.
1: Kora tavasz. A hóvirág hagymája mostan titokzatos hatalmat érez, s remegve, könnyekig hatottan ér el a vén föld felszínéhez. Ki ott jár, apró motozást hall, épp most búvik ki a világra, s tele a szív csodálkozással. Így nagy tojásból, így piciny madárka.
0: Magyar etüdök. Jön a tavasz, megy a tél, barna medve üldögél. Kibújás vagy bebújás, ez a gondom óriás. Ha kibújok, vacogok, ha bebújok, hortyogok. Ha kibújok, jót eszem, ha bebújok, éhezem. Barlangból kinézzek-e, fák közt szétfürkészzek-e. Lesz-e málna odú méz, ez a kérdés, de nehéz.
1: Tavaszi vizek. A mezőn még fehér a hó, de már zúgnak az új vizek, rohannak. Ébredj part, ha-hó! Rohannak, hívnak, fénylenek. Hangjuk százfelé hirdeti, jön a tavasz, jön a tavasz. Mi vagyunk a hírnökei, jön a zengő, a sugaras. Jön a tavasz, jön a tavasz. És májusi napok vidám, piros körtánca árad az örvénylő, kék vizek után.

0: eke kísérő. Szántás, szaporodj, friss föld, fodorodj, eke nyomán bőbarázda, sereg varjú bogarásza, meg egy kis bicegő, barázda billegető.
1: Rodoszi fecskedal. Megjött, megjött a fecske, a szép időt hozza, a szép évet kezdi, a begye fehérke, és a háta fekete. Te a füge sajtot gördíts kövérházadból, hozd a boros kancsót a sajtot kosárban. A fecske a kalácsot sem, bablizből sült kenyeret sem utasítja vissza. Elmenjünk-e hát, vagy kapunk valamit? Megyünk harc. Ha nem, mi nem megyünk tovább. Vagy visszük a kaput, vagy az ajtóbütüt, vagy visszük asszonyot, ki most még bent csücsül. Kicsike ő, könnyen visszük el. De ha adsz valamit, adj nagy valamit. Nyisd meg ajtódat a fecske előtt, hisz nem vagyunk mi vének, gyermekek vagyunk.

0: tavaszodik. Sáncban a hóvíz könnyű hajót visz, füstöl a fényben a barna tető. Messze határba indul az árva, lenge madárka, billegető. Titkon a bükkben, moccan a rügyben, mint csibehéjban kandinalomb, s mintha a róna kedve dalolna, úgy muzsikál, muzsikál a kolomb. Indulok, értem, jól tudom, értem, értem, üzenget a zsenge határ. Szíved a bomlott ócska kolompot, hozd ide, hozd ide, hozd ide már.
1: Magyar etüdök. Sándor napján megszakad a tél, József napján eltűnik a szél. Zsákban Benedek hoz majd meleget, nincs több fázás, boldog, aki él. Már közhírré szétdoboltatik, minden kislány férjhez adatik, szőkék legelébb, aztán feketék, végül barnák és a maradék.

0: Lepkecsalogató. Száj, száj, száj le, pördülj ide, pille, friss pillangó, föl lecsapongó, fénytündére, tavasz jön a télre, csordít mézet, megcsemegézzed.
1: Fűszazsongás. Hogy zsong, zenél a barkás fűzberek. Aranyzöldjét ragyogva tükrözik a kecskebékás tócsák, vízerek. A zsengelomb bodor barkáiban tengerni mét tolong, torosz vígan, zsákmányol, sárga lábbal elrepül, s helyére frissek zengő ezregyül, s a fényben zsong tovább a pachanál. Az őjv, mely szelte fenn a kékeget, ezt hallja tán, hogy most szitálva áll. Ha fűz lehetnél, barkás fűzliget, lelkem, hogy zsonganál, hogy zsonganál.

0: Mi kék az ég? Mi kék az ég, mi zöld a föld? Zöld föld felett kék ég alatt a hangos pacsirta fütyörész. Dalával a napot kicsalta, a nap rá gyönyörködve néz. Mi kék az ég? Mi zöld a föld? Zöld a föld, kék az ég, tavasz van, és én oly sült bolond vagyok, hogy ide benne a szűk szobában kádenciákat faragok.
1: Csanád Imre, Vörös Sándor, Jékely Zoltán, Tyutsev Fjodor Ivanovics, Szabó Lőrinc, Trencsényi Valdak Felimre, Áprili Lajos és Petőfi Sándor verseit Székhelyi József és Bodnár Erika mondta el. Összeállította Albert Zsuzsa, szerkesztette Molnár Magda, rendezte Bence Zsuzsa. A hangfelvétel 1976-ban készült, és legutóbb 1979. március 14-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Van köztetek valaki, aki most van először kakaó koncerten?
2: Egy családias koncert, ahol a komoly zene életre kel a gyermekek számára. Ahol a hangszerek mesélnek és beavatnak a titkaikba.
1: Miért kedvenc hangszer a tuba?
2: Ahol a fülbemászó dallamok után mindenkit egy pohár meleg kakaó vár. Budapesti Fesztivál Zenekar, Kakaó Koncert Fischer Ivánnal. Vasárnap 12 óra 55 perctől az M5 műsorán.
3: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
0: Reklámot hallottak.
5: Kilenc órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Ukrajna Patriot légvédelmi rakétákat gyárthat a jövőben. Az ukrán és az amerikai elnök erről Washingtonban tárgyalt. Volodymyr Zelenszky a megbeszélést követően közölte, hogy Donald Trump beleegyezett abba, hogy a rakéták előállítási engedélyét megadja Ukrajnának. Az ukrán elnök találkozott a fegyverek gyártását végző amerikai katonai vállalatok képviselőivel is. Az EU bekérette az orosz ügyvivőt a romániai légtérsértés miatt. Az Európai Bizottság illetékes szóvivője közölte, az Unió határozottan elítélte, hogy az orosz drónok szándékosan megsértették Románia légterét. Mint fogalmazott, ez súlyos eszkalációt jelent, veszélyezteti az uniós polgárok biztonságát, a térség stabilitását és a nemzetközi békét. Éjfélig regisztrálhatnak a Bálna Honvédelmi Központban tartandó szombati rendezvényre a volt katonák, akik újra csatlakoznának a honvédséghez, hívta fel a figyelmet a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus arra kérte az érdeklődőket, hogy az eseményre vigyék magukkal a szolgálati jogviszony megszüntetéséről szóló dokumentumot, ez ugyanis elengedhetetlen ahhoz, hogy az ügyintézés gördülékeny legyen. Megszavazta az országgyűlés az adórendszer egyszerűsítését célzó törvénycsomagot. Megszüntetik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz tartozó adókedvezményeket, kivezetik a bevándorlási különadót, eltörlik a települési adót és az ebrendészeti hozzájárulást is. A rendkívüli szárazság miatt tovább apadt a Duna, emiatt a Paksi atomerőműben tegnap estétől a hármas blokk teljesítményét is csökkenteni kellett. Az NVM közölte, folyamatosan nyomon követik a vízhozam és a vízhőmérséklet alakulását, és az aktuális helyzethez igazodva hozzák meg a szükséges döntéseket. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter tegnap hangsúlyozta, az orosz energiaellátás az atomerőmű teljesítmény csökkentése ellenére is biztonságban van. Nagyjából 15 szállodahajó várakozik a Duna-Magyarországi szakaszán. A teherhajók többsége sem tud tovább haladni az alacsony vízállás miatt. A rendkívüli szárazság nem csak Magyarországon, hanem szinte a folyó teljes hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. Rövidített útvonalon jár a 4-es metró vasárnapig. Karbantartás miatt csak Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem között közlekednek a szerelvények. A kimaradó szakaszon a sűrűbben közlekedő villamosokkal és a Rákóczi úti autóbuszokkal lehet utazni. A hétvégén tartják a Havas Boldogasszony nagy búcsút a Szeged Alsóvárosi Ferences templomban. Az eseményhez kapcsolódva a népi vallásosság egyik legfontosabb kutatójára, Bálint Sándor néprajztudósra is emlékeznek. Szombaton megkoszorúzzák emléktábláját és szobrát. Vasárnap szentmise, körmenet és kegyhely történeti bemutató is lesz. Híreink végén a várható időjárásról. Országszerte napos, száraz idő valószínű, az Alpok alján, valamint a Kisalföldön időnként megélénkül a szél. Délután 30-35, késő este 12-21 fok várható. A következő napokban tovább fokozódik a kánikula, holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 10 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. A pontos idő 9 óra 4 perc.
6: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: másnap! Tündér a berkenén! Gyere gyorsan! Támadás!
1: Zúrd a dubákot, zúrdon! Mielőtt elrepül! Gyorsan!
2: Itt
0: egy másik is! Vigyázzatok!
1: Kapd el, zúrdon!
0: Mindjárt megvan!
2: Kapaszkodj elém, melankó!
0: Megszöknek!
1: Hogy a feneket büdös ligát szaglásszák a sakálok, te undorító fénypamacs!
0: A morc kapitány nagyon ki fog bukni, ha kiderül, hogy meglógták!
1: Horgó! Te vadbarom! Mit műveltél? Mi lesz, ha morcona megtudja, hogy elszalasztottunk egy nyamba cseréptündért?
3: Sajnálom, prasnya, igazán nem akartam.
0: Minek bámulod azt a randa tündért? Ahelyett, hogy rendes morchoz illően egyszerűen elkapnád. Te tudod, mi vagy te? Egy igazi morcátok.
1: Na jó, gyerünk innen. Jelentést kell tenni a morc kapitánynak.
4: Várjatok meg, jövök!
1: Vonszoljátok már az ülepeteket, morcok! Ráz az undor ettől a sok randa színes virágtól!
0: Nekem mondod, hánynom kell tőlük, és ahogy sipítoznak ezek a szárnyas ízék a fák, a brrrr.
3: Ez a fikisz füzike hangja.
0: Horgó, te vagy a leghülyébb morc, akivel valaha találkoztam. Még jó, hogy azt nem mondod, hogy de szépen csicsereg!
1: Na, csutyerákok! Itt purcanok ki, ha nem tubákolok egyet.
0: De mennyire, hogy igazad van? Már legalább egy órája nem szippantyúztunk, elő a szelecékkel.
1: Na végre. Mindjárt rusnyábbnak látom a világot.
0: Szép szürke lett minden.
1: Na most már aztán nyomás. A morc kapitány így is pipa lesz, hogy nem kaptuk el azokat a nyomorult cseréptündéreket.
3: Várjatok, még én is tubákolok.
0: Na, siess már te, morcok szégyene.
1: Indulás!
3: Jól van, sietek.
4: Ez csúszós! Jaj! Most segíts meg, morcona! Segítség! Segítség!
1: Na, ez vicces volt.
4: Nem tudok úszni!
3: Ja? Morconának hála nem is olyan mély a víz. Segítsetek kimászni?
0: Ki hallott már olyat, hogy egy morc segít? Tök ciki ez a horgó. Na, indulás!
3: Legalább egy kis tubákon maradt volna. Hülye tó.
4: Várjatok meg! Jövök már!
5: Számolj 10-ig, és én addig elbújok, jó? Jöhet! Jöhetsz, Boldi, már elbújtam. Miért nem jössz már? Meg kellett volna találnod.
6: Megvagy.
5: De ez így nem ér. Az előbb kellett volna, amikor elbújtam.
6: Én úgysem játszom.
5: Akkor játsszuk azt, hogy te vagy rózsafőtündér. Én meg Málnácska altündér. És kiadott parancsba, hogy mentsük meg a...
6: Mondtam már, hogy nem játszom.
5: De miért?
6: Csak nincs kedvem.
5: Most már sosincs kedved semmihez. Oda néz, Boldizsár, eltűntek a tavi rózsák.
6: Látom.
5: És milyen piszkos a víz. Csupa iszap és hínár. Fúj, mi lesz így szegény halakkal?
6: Elpusztulnak.
5: Nem sokára kezdődik az iskola.
6: Ja.
5: Már alig várom.
6: Én nem megyek.
5: Miért nem?
6: Mert nem mehetek.
5: Ki mondta?
6: Az orvos, meg anyáik is.
5: Akkor te beteg vagy?
6: Mit tudom én, de az óvodába nem megyek vissza, abban biztos lehetsz.
5: Hát akkor gyere inkább iskolába. Már úgy is beiratkoztál.
6: Ja.
5: Látod ezt a dunsztas üveget a piros üveggolyóval?
6: Nem vagyok vak.
5: Akarod tudni, miért hoztam magammal?
6: Nekem mindegy.
5: Elmondjak egy titkot?
6: Tőlem.
5: Az ágyam fölött a falban van egy titkos ajtó. Nappal nem látszik, de esténként kinyílik. Kilép rajta egy cseréptündér. Az én cseréptündérem. Mert mindenkinek van saját. Az enyémet Nefelének hívják, és itt lakik a szivarfa odvában.
6: Hülyeség.
5: Miért lenne hülyeség?
6: Mit tudom én, különben sincsenek tündérek.
5: Nincsenek? Még hogy nincsenek? Akkor szerinted Nefelé micsoda? Egy se tudod képzelni, milyen gyönyörű. És tudd meg, hogy neked is van cseréptündéred. Csak beteg szegény, mert nem törődsz vele eleget. Mert ha elfeledkezel a cseréptündéredről, akkor a tündér legyengül, te meg nem tudsz örülni semminek.
6: Nekem nincs semmiféle tündérem, se cserép, se üveg, se fa, se semmilyen. Elegem van belőle, hogy folyton ilyen baromságokkal tömöd a fejem. Hazamegyek.
5: Menjél csak és pukkadj meg! Én ne keresem Nefelét.
7: Melankó, a szagos mögére kérlek, mondj valamit. Vagy legalább jelez valahogy, könyörgök. Csak nyisd ki a szemed.
8: Hol vagyok?
7: Itt vagyunk nálam, a szivarfa udvában. Jobban vagy?
8: Hát ez nem sokon múlt, igaz?
7: Hogy juthatott eszedbe, hogy az arborétumban csatangolj? Nagyon jól tudod, hogy vadásznak rád a morcok. Ennél még egy pitypangnak is több esze van.
8: Igazad van, de szerencsére te ott voltál.
7: Még jó, hogy időben érkeztem. De így is jutott rád bőven a tubákból. Meg tudsz egyáltalán mozdulni? Na várj, várj! Az én citrus, eukaliptus, hibiszkusz keverékem még egy döglött békát is életre keltene. Na, ebbe szippancs bele, Melankó. Azaz. Az lesz a legjobb, ha ide költözöl hozzám. Majd én kikurállak, te csak pihenj.
8: Nagyon rendes vagy velem, Nefeli. De félek, hogy ez sem segít. Láttad, mennyien vannak? Szétszincálnak, összetaposnak, letépnek és feltrancsíroznak mindent, ami szép vagy illatos.
7: Rekettye és gamondor, nem adhatod föl. Ha a fiút sikerülne...
8: Már mindent megpróbáltam. Színes kavicsokat dugtam a zsebébe. Kora tavasszal piros cseresznyét csempésztem a fára. Teleültettem a kertet lóherékkel, szép dolgokat súgtam a fülébe elalváskor, de Boldizsár csak egyre kedvetlenebb.
7: Beszélned kellene vele. Próbáld meg.
8: Már késő. Túl gyenge vagyok.
7: Papperlapap sajt! Emlékszel, mit szokott mondani a cserépmester? Hogy milyen elemmel működik a tündér?
8: Türelemmel.
7: Ki az? Ez csak az én Kenderike barátném. Bújj be nyugodtan!
9: Bocsánat, nem akarok zavarni.
7: Gyere csak be! Ő itt Melankó, egy nagyon kedves barátom. Egy ideig nálam fog lakni.
9: Vagy úgy, örvendek a szerencsének. Hallottatok róla, milyen rémséges dolgok történnek újabban az arborétumban? Hallatlan, hogy már itt sem érezheti magát biztonságban a madár.
7: Rémséges dolgok? Micsodák?
9: Elsőként a páfrányfenyő környékén élő darazsak kezdték duruzsolni, hogy valami nincsen rendjén. Egy reggel arra

0: Micsoda, hiszen rettentő magas láza van. Úgyhogy, ha most nem haragszol, pihennie kell a betegnek.
1: Persze, persze, persze, ne haragudjatok, már én sem vagyok, csak gondoltam erről, tudnod kell. Hát, hát izé, akkor jobbulást.
0: Nagy butaságot csináltál, Melankó. Ez a cserfes kenderike most telikürtöli bele az egész arborétumot, hogy te vagy az oka ezeknek a szörnyűségeknek.
2: Nefelé! Itt vagy valahol! Én vagyok a Sophie!
0: Mit keresel te itt? Arról nem volt szó, hogy ezentúl már a saját vackomban sem lehet nyugtom tőled.
3: Jaj, kérlek, könyörgök, ne haragudj. Jaj, otromba is szúros vagyok, mint egy útszéli bogáncs. Meg tudsz bocsátani?
4: Jó, de miért vagy ilyen undok velem? Minden tündér ilyen kiállhatatlan.
0: Jaj, csak el ne sírd magad. Akkor már tényleg én leszek a cseréptündérek szégyene.
4: Nézd, tulajdonképpen ezért jöttem.
0: Hogy egy kiürült uborkás üvegben rázogasd az üveggolyót.
4: Nem, már tegnap este eszembe jutott, csak aztán elaludtam, mielőtt még elmondhattam volna neked. Szerintem jó ötlet, remélem neked is tetszeni fog.
0: Biztosan, de micsoda?
4: Tehát arra gondoltam, hogy többbe csalhatnánk a marcokat. Vagyis csapdába. Azaz ebbe a dunsztos üvegbe. Beleraktam ezt a szép piros üveggolyót, mivel azt mondtad, hogy nem bírják, ha valami túl színes. Szerintem, ha ezt meglátják, rögtön szét akarják marcangolni, úgyhogy bebújnak az üvegbe. Mi meg gyorsan rázárjuk a fedelét.
0: Látod? Ez még sosem jutott eszembe.
4: Mi? A dunsztos üveg?
0: Dehogy. Az, hogy esetleg mi, cseréptündérek is leszámolhatnánk a morcokkal. De tudod mit? Kapotnyak és békakonty. Ez a dunsztos üveg akció tetszik nekem. Hallod ezt, Melankó? Befőttet csinálunk a morcokból!
4: Vagy kompótot. Most megyek, mert anya vár. Az üveget meg leteszem ide a berkenye alá. Találkozunk este?
0: Majd meglátjuk.

0: Boldizsár.
1: Hé, hey.
0: Boldizsár.
2: Boldizsár. Hé, hey, Boldizsár. Gyere, bujócskázzunk.
3: Nem.
2: Gyere, úgy, mint régen.
3: Ki vagy te?
0: Nem ismersz meg.
3: Nem tudom, olyan, mintha ismernélek, de nem emlékszem.
0: Pedig sokat játszottunk együtt.
3: Én már nem játszom.
0: Miért?
3: Nem tudom. Nincs kedvem elmenni sehova, meg beszélgetni, meg játszani, meg mesét hallgatni, de közben pedig nem akarok itthon maradni és semmit sem csinálni. És azt utálom a legjobban, hogy mindenki csak sóhajtozik, meg súgdolózik.
0: Aggódnak miattad.
3: De nem mondják azt, hogy hová tűnt a régi Boldizsár, mert én vagyok a régi Boldizsár, csak rossz kedvem van.
0: És nem szeretnél ezen változtatni?
3: Nem rajtam múlik.
0: Csak próbáld meg.
3: Nem megy.
0: Gondolj valami jóra.
3: Nem tudok, sajnálom.
0: Kakaós csigára, cappan buborékra, üveggolyóra, mamintire, rini kutyára, a szánkózásra, az égszínkékre, anya hangjára. Valamire, amit szeretsz, vagy valakire.
3: Mi történik veled? Egyre halványabb vagy.
0: Emlékezz Anankára, a kertre, a fényekre.
3: Ne menj el!
0: Mennem kell. Ne felejts el.
3: Ne menj el. Maradj itt velem.

0: Ne felé! Te vagy oda bent! Tegnap hiába vártalak! Ne felé!
1: Nem a kórok nyoma veszett!
0: Mi történt?
1: Tegnap délután egy csomó madár, légy és darázs gyűlt a szivarfa köré. És amikor már elegem voltak, elüldözték Melangó!
0: De hát miért tettek ilyen szörnyűséget?
1: Mert azt hitték, hogy Melangó tarolta le a virágaikat. Meg ők

0: követte el az összes borzalmat az arborétumban.
1: De miért gondolták ezt?
0: Mert Melankó azt mondta a Kenderikének, hogy ő tehet az egészről.
1: És nem kerested?
0: Tüvé tettem érte a kertet, de valami egészen más találtam.
1: Mit?
0: Gyere, nézd meg a saját szemeddel.
1: Hova megyünk?
0: Mindjárt meglátod.
1: A dunsztas üveghez? Működött a morc csapda?
0: Ezt nézd meg.
1: Fúj, de undorító. Egy kusztustalan ráncos sárgombóc. Hogy tudtad megfogni?
0: Sehogy. Egyszerűen bemászott az üvegbe. Később még kimászott és behurcolt magához néhány színes bogyót.
1: És mondott valamit?
0: Ha nem kérdezed, nem szól egy árva szót sem.
1: Nem is látszik olyan gonosznak.
0: Az még nem jelenti azt, hogy nem gonosz.
2: Szép a ruhád.
1: Úgy tudtam, a morcok nem szeretik a színeket.
2: Nem is. Csak én rossz morc vagyok. Hibás. A morcok szégyene. Igazuk van a többieknek, hogy nem hajlandóak szóba állni velem.
1: Szegénykém.
0: Hé, azért nehogy már neki álljunk sajnálni egy morcot. Te talán nem a cseréptündérek után vadászol.
2: De, csak nagyon rosszul. Tegnap is miattam nem sikerült elkapni azt a Melankó nevű tündért. Csapnivaló morc vagyok.
0: Azonnal mondd meg, mit tudsz Melankóról. Hová vittétek? Mit műveltetek vele?
2: Olyan közel volt hozzám, mint te most. De olyan szép volt az a meleg, narancssárga fény körülötte, hogy elfelejtettem elkapni.
0: És aztán mi történt?
2: Aztán meg jöttél te, és elrepültél vele valahová.
0: Pába kalács, bakszakál, baltacimbé.
2: Én meg hallgathattam a többiektől, hogy tündérbérenc vagyok, meg álmorc. Nem teljesen értem.
1: Ezek a vadvirág katalógus B-betűs virágai. Ez azt jelenti, hogy ideges. Arra kíváncsi, tudsz-e valamit arról, hogy hol van most Melankó?
2: Ó, igen. Szerencsére a többiek olyan ügyesek voltak, hogy éjszaka elfogták, úgyhogy bezárták a vasládába, és most éppen nagy gonoszságú varázslónőnk morcon a kastélyához igyekeznek vele. De nekem nem engedték meg, hogy velük tartsak. Azt mondták, csak kolonc vagyok a nyakukon.
0: Tudtam, hogy elrabolták. Most mit csináljunk? Én még soha nem hallottam olyat, hogy egy cseréptündér kiszabadult volna a morcok vasládájából.
1: De miért nem? Ha nagyon akarjuk, biztos sikerül.
0: A morcok ládája tele van tubákkal, és az mérgező a tündéreknek.
1: Annál inkább sietnünk kell.
0: Igazad van. Nem engedhetjük, hogy Melankó morcon a fogságába essen. Onnan nincs visszaút. Morcon a nem kegyelmez.
1: És akkor Boldizsár sosem lesz már a régi. Ne felé, tennünk kell valamit.
0: De azt sem tudom, hogy hol van morcon a kastélya.
1: És te? Te biztosan tudod, merre mentek. Segítesz nekünk megtalálni Melankót?
2: Hát én azt tanultam, hogy egy morc, ahol tud, nem segít.
0: Tudtam. Sose bízz egy morcban.
2: Ez igaz.
0: Nője be a kerted, a ragadós galaj, ha nem mondod meg most azonnal, hol van Melankó.
2: Ne kiabálj velem. Olyan vagy, mint a morc kapitány.
1: Kérlek szépen, mondd meg, merre kell mennünk.
2: Nehéz lenne elmagyarázni, de ha akarjátok, megmutatom.
1: Te vagy a legrendesebb morc, akit ismerek.
2: Tényleg? Egyébként a nevem Horgó.
1: Örülök. Szofi.
0: Akkor indulhatunk?
1: De nem kellene haditervet csinálni előbb? És megbeszéltem Boldizsára, hogy itt találkozunk.
0: Ezer katáng és galaj. Baj van. Nem mehetünk el Boldizsár nélkül. Minél messzebbre kerül Boldizsártól, annál kisebb rá az esély, hogy még életben látjuk viszont Melankót.
1: Akkor meggyőzzem Boldizsárt, hogy velünk kell tartania. A saját érdekében.
0: Próbáld meg. Bár Melankó hiába próbálkozott hónapokon keresztül, hogy jobb kedvre hangolja ezt a zsémbes kisembert.
1: Ő nem ilyen igazából. Majd látni fogod, ha meggyógyul. És én vagyok a legjobb barátja. Biztosan rá tudom beszélni, hogy velünk jöjjön. Már itt kellene lennie.
0: Csipkethetné magát.
1: Amíg várunk, megnézhetem azt a híres tubákot, Horgó. Annyit hallottam már róla.
2: Sajnos a tubák. Szóval még tegnap délután beleesett a tóba.
0: Azt hittem, a morcoknak óránként tubákolni kell.
2: Igen. Először nagyon furán éreztem magam. Kiszáradt a torkom, bedugult az orrom, és mindenből kettőt láttam. Pedig ha két morc kapitány kiabál veled egyszerre, az nagyon ijesztő.
1: De most már jól vagy?
2: Most arra még furább lett. Reggelre egyszer csak megszűnt minden rossz érzés, és én meg elkezdtem magam jól érezni, ami nagyon-nagyon rossz.
1: Ezt hogy érted?
2: Ezt egy morc nem engedheti meg magának. Még a legbutább morc is tudja, hogy egy valamire való morc moroghat, höröghet, dünnyöghet, nyöghet és nyöszöröghet, Esetleg tiporhat, döngölhet, marcangolhat, vagy cafrangolhat. De a napsütést élvezni, vagy virágot szagolni szigorúan tilos. Nagyon szégyellem magam.
1: Ez butaság. Mindenkinek szabad jól érezni magát. Inkább a többi morcot kell sajnálni, amiért ők még most is csak sóhajtoznak meg zsörtölődnek. Vagy neked talán nem jobb így? Tőlük is el kéne venni a tubákot.
2: Úgy érted, hogy el kéne venni tőlük a tubákot, és akkor mi lenne?
1: Hát tudnának végre örülni. Honnan van ez a tubák?
2: Morconától.
1: Gondolhattam volna. Itt terjeszti Morcona a zsémbességet meg a szomorúságot.
2: Értem már. Morcona porától rossz kedvűek a morcok. Meg kell szabadítanom a morcokat a tubáktól.
1: Hallod ezt, Nefeli? Horgó felszabadítja a morcokat Morcona zsarnoksága alól.
3: Ha nem haragszol, én fenntartom magamnak a jogot, hogy mindent kétkedéssel fogadjak, ami egy morctól jön.
1: Na csak várj!
2: Csak azt nem tudom, hogy ha már nem lesznek többé morcosak, hogy hívják majd őket, azaz minket.
3: Jön Boldizsár! Gyerünk, Szofi! Rajtad a világszeme!
1: Bújjatok el! Beszélek vele! Boldi, itt vagyok! Gyere ide!
4: Gyere ide, te!
1: Valami nagyon fontosat kell mondanom.
4: Nekem is.
1: Tényleg? Mi az?
4: Úgy döntöttem, hogy világgá megyek.
1: Anyukád tud róla?
4: Azt mondta reggel, hogy most már biztos, hogy nem mehetek iskolába. Úgyhogy megszököm.
1: Szökjünk meg együtt.
4: Minek jönnél? Te mehetsz iskolába.
1: Az éjszaka szörnyű dolog történt. Elraboltak valakit innen.
4: Ez csak kitalálás. Az arborétumban nincs senki éjszaka. Este 6-kor bezárják.
1: De van, aki itt lakik.
4: Kicsoda?
1: Emlékszel még? Meséltem a tündérről, aki esténként megjelenik a szobámban.
4: Jaj, Szofi, hagyjál már állandóan ezekkel a hülyeségekkel. Te is tudod, hogy tündérek nincsenek.
3: Nincsenek tündérek, mi?
1: Ő Nefeli, az én cserép tündérem.
4: Szofi, ez az beszél és világít.
3: Ez a legkevesebb, ami egy tündértől elvárható, nem? Azt hiszem, hogy a léteznek-e tündérek vitát most lezárhatjuk, mert sokkal fontosabb dolgokat kell megbeszélnünk. Érted, amit mondok?
4: Aha.
3: Akkor jó, csak olyan bamba képet vágsz, hogy nem voltam biztos benne. Szóval, ahogy Szofi is mondta, én vagyok az ő cseréptündére. Ez azt jelenti, hogy születése óta együtt vagyunk és vigyázunk egymásra. Én igyekszem megóvni őt minden bajtól, de ennek az a feltétele, hogy ő is törődjön velem, mert ha elfeledkezik rólam, akkor nem tudok többé vigyázni rá, és akkor megszűnik az öröm és jókedv is.
1: Bizony. És képzeld, nem is kell úgy emlékezni rá, hogy tényleg emlékszel, amikor rajzolsz, vagy zenét hallgatsz, vagy legurulsz a dombunkról, vagy valami jóra gondolsz, vagy nevetsz, vagy ilyesmi. Akkor az mind a cseréptündéred miatt van. Mert mindenkinek van saját cseréptündére.
4: Nekem nincs.
3: De még mennyire, hogy van, a csengő kóróját neki. Még Ananka kertjében, ahol a születésed előtt laktál, kiválasztottad őt. Csak elfeledkeztél róla. Éppen ez a baj. Ezért van Melankó veszélyben.
1: Mert úgy hívják a te tündéredet, hogy Melankó. És te elfeledkeztél róla. Ezért van rossz kedved. Ő meg beteg lett és gyenge. És ezért elkapták a morcok. És Morcon a börtönbe fogja zárni. És onnan meg már soha többé nem lehet kiszabadítani. És akkor már sosem fogsz velem játszani.
4: Hagyjátok már abba. Annyit beszéltek, hogy beletörik az agy velünk. Kik azok a morcok?
2: Szíves engedelmeddel mi lennénk. Illetve én, az egyik, de nem a legjobb. Ajaj, azt hiszem elijesztettem.
1: Gyere vissza, Boldi! Horgó teljesen ártalmatlan.
4: Nem megyek! Amíg az az nem megy arrébb, én nem megyek vissza.
2: Ez teljesen érthető. A magam szerény módján igazán visszataszító vagyok. Bemegyek a berkenye alá.
3: Hidd el, hogy megértelek. Én sem vagyok oda azért, hogy egy morccal szívja közös levegőt.
4: Kik azok a morcok?
3: Morcon a varázslónő katonái. Morcona pedig azon mesterkedik, hogy elpusztítson bennünket. Mert azt hiszi, hogy ha nem lesz többé jókedv és öröm, akkor uralkodhat majd az embereken.
1: És ezért kell gyorsan kiszabadítani Melangót.
4: Értem. És hány ilyen morc van ott?
1: Horgó, hány morc rabolta el Melangót? Horgó, elaludtál?
2: Tessék? Észrevettétek már, hogy más illat van reggel és este? Eddig sose tűnt fel.
1: Azt kérdeztük, hányan vannak a morcok?
2: Kijöhetek?
4: Nem.
2: Hát jó. Akkor várjatok, számolok. A kapitány, prasnya, römöcs, magor, moróz, zurdond, huroz, 8-an, vagy 11-en.
4: Az egyáltalán nem mindegy.
3: De igenis mindegy. Akárhányan vannak, indulnunk kell, mert még a végén későn érkezünk.
4: Egy szóval sem mondtam, hogy veletek megyek.
3: Velünk kell jönnöd, mert nélküled nincs esélyünk. Ha nem jössz, Melankó nem éli túl.
4: Én akkor sem megyek sehova.
1: De hát a te kedvedért csináljuk az egészet. Igen, pontosan a kedvedért, hogy újra legyen. Kedved, érted már?
3: Hogy te milyen hálátlan vagy? Tudod ki, Melankó? A világ legkedvesebb, legokosabb és legtehetségesebb cseréptündére. Még verseket is ír. Rizs szemekre.
1: Úgy is éppen el akartál szökni, nem? Ha megmentjük Melankót, neked is jó kedved lesz, és anyukád se fog sírni.
4: Végül is. Tök mindegy. De a morc tartsa magát távol tőlem.
2: Megígérem, hogy mindig a lehető legtávolabb leszek tőled.
3: Ez a beszéd. Indulás.
2: Egyenesen arra, aztán meg annál a szép sárga varjúhájnál erre. Hé, várjatok meg!
5: Mozgás! Egy, kettő, bamba, bamba! A saját fületekkel hallottátok, mit üzent nekünk Morcona? Ha holtöltőig nem szállítjuk le a foglyot, valamennyiünket elevenen betaníroz, és saját fenséges kezével dobál a sistergős, olajos serpenyőbe. Úgyhogy aki nem akar megsülni, az szedje a lábát.
6: Nem, mintha meg akarnék sülni, de nem állhatnánk meg egy tubák erejéig, főnök.
7: Zúzzon porrá, Morcon a gránit mozsara, ha még egyszer rálépsz a sarkamra.
8: Ha vagyjál már e Morcon a kemencébe, ha hova lépjek, ha egyszer nem mész?
7: Akkor mégis mit csinálok szerinted, te szerencsétlen?
8: Ha nem mennék,
7: akkor nem itt lennék, hanem ott lennék még mindig, ahonnan elindultam.
6: De tényleg, kapitány úr, iszonyú nehéz ez a tündér. Könnyűnek látszik, de nagyon megtévesztő a méret.
8: Bizony,
6: ha nem szívunk egy kis friss tubákot, én nem bírom tovább.
5: Na jó, kegyes vagyok. Engedélyezek egy gyors tubákot. De ne tötörögjetek, bumburnyákok, mert Morcona három fázisos panírozást ígért. Liszt, tojás, zseblemorzsa, és a tojás, az tényleg undorító.
6: Na végre.
8: De most miért oda ülsz? Direkt pont oda, ahova én akartam.
7: Késő. Ahhoz gyorsabban kellett volna letenned azt a randa ülepedet.
3: Hogy merészeltetek belépni a földemre az engedélyem nélkül, sárgombócok?
5: Te ki vagy?
7: Főnök, mondd azt neki, hogy öreganyám. Ilyenkor azt szokták.
5: Szóval, ki vagy te, öreganyám?
3: Nincs szerencsét, hogy öreganyádnak szólítottál. A bal sorsotok vezérelt erre titeket, rohadtalmák.
9: Ó, te átkozott pocogzabáló, add vissza az álmomat. Nem bírom tovább. Könyörülj meg végre rajta.
8: Most akkor megmondta, hogy ki ő?
7: Nem tudom. Én elvesztettem a fonalat.
9: 139 napja. Már 139 napja. Vondd vissza az átkodat, könyörgök.
7: Hozzád beszél?
5: Nem tudom. Lehet, hogy véletlenül megátkoztam.
8: Te tudsz átkozni?
5: Szemmel láthatóan.
3: Ti kik vagytok?
5: Nagy méltóságú Morcon, a dicső morc katonái. De tulajdonképpen már itt sem vagyunk.
3: Nem mentek innen egy tapottat sem. Ha nem segítetek visszaszerezni az álmomat, nektek végetek van. Megeszlek titeket szőröstül, bőröstül.
5: Már pedig mi elfből nem segítünk soha senkinek.
9: Ó, Istenem, legyen már vége. Belepusztulok. Aludni akarok. 139 napja egyfolytában ébren vagyok. Az a sárga szemű halálmadár rám húhogta az átkát. Az őrületbe kergetett, és azért vertem le a fészkét, hogy költözzön máshová. De összetörtek a tojásai, és álomtalanító átkot szórt a fejemre. Nem bírom tovább. Nem tudom, mit csináljak.
10: Azt hiszem, én tudom a megoldást.
3: Ki az? Ki szólt?
5: Senki! Egyáltalán senki? Én nem hallottam semmit. Ti igen?
6: Persze, főnök, hát a...
5: Tanír, forró olaj!
3: Ti szórakoztok velem, randaságok? Vagy lehet, hogy már hallucinálok a fáradtságtól?
10: Nem őrültél meg. Én beszéltem.
3: Melyik őtök a hasbeszélő? Követelem, hogy azonnal mondjátok meg, vagy nem állok jót magamért?
10: Én vagyok az. Itt a ládában.
3: Ki az? Ki van a ládában? Nyissátok ki!
5: Az teljességgel lehetetlen! Ez a fogoly még fénylik!
3: Ne kelljen még egyszer mondanom! Azonnal nyisd ki, vagy kinyitom én!
5: Nem fog menni, ugyanis a kulcsot lenyeltem.
3: Nem érdekel, hogy ki van a ládában és miért tanott. De sokkal nagyobb és erősebb vagyok nálatok. És tudni akarom, hogy mit akar mondani. Elég világosan fejeztem ki magam. Na te láda töltelék. Azt mondod, tudsz segíteni?
10: Igen. Olvastam erről a Nagy Álmos könyvben. Abban benne van minden álomvarázs és álomátok.
3: És az is, hogyan lehet tőlük megszabadulni?
10: Az is. Ha jól értem, téged egy anyabagoly átkozott meg, akinek összezúztad a tojásait.
3: Igen, de nem kész akarva tettem. Én csak aludni akartam egy kicsit. Aludni. Aludni. Aludni akarok az ég szerelmére.
10: Hány tojás volt a fészekben?
3: 7.
10: 7 bagoly gyermek életét megválthatod egy ember gyermek megmentésével. Ha nem, az átok szerint álomtalanul kell töltened 777 napot.
3: Még 638 álomtalan napot? De hát ez képtelenség. És honnan? De honnan vegyek én egy gyereket az erdő közepén? Mondjátok meg nekem, mit csináljak?
11: Szerintem lépjünk le.
5: Jó van! Figyelem, morcosztag! Lelépni! Futás, sutyerákok!
3: Nem mentek sehova! Na megáll! Elkaplak! Szerezzetek nekem gyereket, halljátok? Hé! Ládalakó! Hol van az a gyerek, akit meg kell mentenem? Azonnal mondd meg! Vagy megkeserülitek? Ezt tövezette segítségnek? Nem bírok ki még 638 percet se! Nemhogy 638 napot!
1: Ti nem hallottatok valamit?
12: De, hangosan korog a gyomrod.
1: Mintha valaki kiabált volna. De lehet, hogy csak az éhségtől van. Boldi, együnk valamit.
4: Mikor megyünk már haza?
2: Ez az, együnk. Jól fog esni egy kis mohás fakéreg.
4: Fúj, elmegy tőle az étvágyam.
1: Úgy sincs valami sok kajánk.
4: De azért még nem kell mindent megenned.
9: Mennyi vajszínű ördögszem és héjakút mácsonya. Az ott meg szürke aszat. Ez mennyei.
1: Ne felé, te nem eszel?
9: De igen, éppen azt csinálom.
4: Csak szagolgatod a virágokat.
9: Olvastál te valaha is olyan mesét, amelyikben a tündérek vajas kiflit uzsonnáznak? Mi annál sokkal finomabb, légiesebb teremtmények vagyunk, és bőven jól lakunk a virágillattal.
1: De jó neked, én még mindig nagyon éhes vagyok.
9: Miért nem szedtek almát? Azon a fán rengeteg piros alma van.
1: Gyere, Boldi, másszunk fára.
4: Inkább nem vagyok éhes.
1: Másszunk föl, és játsszuk azt, hogy kalózok vagyunk, és viharba kerültünk, és megtámadnak minket a cápák, és megdobáljuk őket almával.
4: Nem szeretnék fölmászni.
1: Jó, akkor te vagy rózsa főtündér, én meg Málnácska altündér, és szedek aranyalmákat, ledobom neked, te meg vigyázol, hogy ne lopja el őket a boszorkány, jó?
4: Most nincs hozzá kedvem.
1: Tudom, hogy nincs, de nem csinálhatnál úgy egy kicsit, mintha lenne?
4: Megpróbálhatom.
1: Ide nézz, milyen jól föl lehet mászni. Kapd el, Boldi, dobom.
4: Au.
1: Bocsi, én szóltam.
4: De már későn.
1: Na jó, cserébe leszedem neked ezt a szépet. Várjál, mindjárt megvan.
4: Szofi, vigyázz.
9: Fáj valamit?
1: Csak a könyököm meg a térdem. Egy picit.
9: Lábra tudsz állni?
1: Aha.
4: Minden esetre én hazamegyek.
9: Hogy hazamész? Most, amikor már ilyen közel vagyunk a célhoz.
4: Milyen célhoz? Nincs is semmiféle cél. Nem hiszek neked. Milyen tündér az, aki hagyja, hogy az embertársa simán leessen a fáról?
9: Mit gondolsz te? Hogy mi a cseréptündér dolga? Mindent megoldani az emberek helyett? Ne fordíts hátot, ha hozzád beszélek.
0: A cseréptündér erőt ad. Segít, hogy ne keseredjetek el, ha baj van. De nem oldja meg a dolgokat helyettetek. Azt nektek kell.
1: Boldi, ne menj el, gyere vissza.
0: Ilyen egy megátalkodott kisfiút.
1: Utána kell mennünk.
12: Kiduzzogja magát, aztán visszajön. Nem olyan bátor, hogy egyedül kószáljon az erdőben.
1: De igenis bátor. Ti mind félreismeritek őt. Boldizsár volt a legkedvesebb fiú az oviban. És az iskolában is az lesz, ha kiszabadítottuk Melankót.
2: És felszabadítottuk a morcokat.
0: Akkor meg mire várunk? Most nincs idő arra, hogy Boldizsár lelkét ápolgassuk. Ha túl későn érkezünk, akkor már úgyis mindegy.
1: De mi lesz, ha valami baj esik az erdőben? Kérlek, ne felé, repülj körbe, hogy látod-e valahol.
12: Na jó, megyek egy kört a kedvedért.
2: Ne aggódj, Sophie. Biztos nem lesz semmi baja. Ha csak morcokkal nem találkozik. De velük nem találkozhat, mert mi megyünk a morcok után. Ha csak nem előztük meg őket, mert akkor ők jönnek mi utánunk. De azt csak észrevettük volna.
1: Milyen messze van még Borcon a kastélya?
2: Az erdőn túl van.
1: Nézd már, jön is vissza ne felé.
0: Indulnunk kell.
1: Megtaláltad?
0: Boldizsárt nem, de a morcokat igen. Itt vannak a közelben. Ha most rögtön elindulunk, még elcsíphetjük őket.
1: De akkor mi lesz Boldizsárral?
0: Gyerünk, nincs vesztegetni való időnk.

0: Ezek a morcok nem amolyan ráncos, aszott képű mogorva és pimasz alakok? Akikre, ha ránézel, az élettől is elmegy a kedved?
1: De igen, a hideg kirász tőlük.
0: És egy ládába zárva viszik magukkal a te tündéredet?
1: Tetszik ismerni a morcokat?
0: Tetszik a fenének, de találkoztam velük nem is olyan régen. Sőt, a tündéreddel is beszéltem. Ott vannak arra felé.
1: Sophiék is őket keresik. Lehet, hogy már meg is találták őket.
0: Te mondd csak, ha megtaláljuk a barátaidat, akkor szerinted megmentettelek?
1: Nem engem kell megmenteni, hanem Melankót. Menjünk már!

0: te valahol?
1: Hoppá!
0: Nézzétek! Zurdon virágba borult!
2: Húj! Viselkedjél már, Zurdon! Legalább tépd le, amibe beleestél! Ez az! Tépjünk virágokat!
3: De vicceljék már! Föl sem bírok állami!
2: Vagy? Forogjunk körbe-körbe! Gyertek! Gyertek!
0: Marcona! Marcona, nagyon marcona lesz, ha nem érünk oda az idővel fogolyban. Vagy fordítva, a fogolyjal időben.
2: Mert nem is csak az a baj, hanem hogy gyorsan elfogyatunk már. De akkor se legyél pupák.
0: Ja, igaza van a főnöknek. Menjünk Morconához.
4: Mi az?
0: Ki segít fölállni?
5: A morcok gyengéje az erjedt vadkörte. Nem bírnak ellenállni neki.
3: Azt hiszem, hogy rosszul vagyok.
4: Úgy érted, részegek?
6: Milyen visszataszító bogás.
2: Hé, mi lenne, ha szornánk még be tubákot a kis nyavajásnak?
7: Az ötlet jó. De nem az enyémből.
0: Neked annyi fémpamacs.
4: Ezt nem hagyhatjuk. Most mit csinálunk? Nagyon sokan vannak.
6: Te részegek. Így talán bírunk velük.
5: Szegény megtévedt barátaim.
4: Van terve?
6: Aha. Én elterelem a figyelmüket, addig Horgó bemegy, és úgy tesz, mintha visszatérne közéjük. De közben megszerzi a ládát. És ha megvan melankó, futás.
5: Rendben.
4: És én mit csináljak?
6: Egyelőre maradj a bokorban, és gyere, ha segítség kell.
4: Jó.
8: Halihó! Morcok! Kapjatok el, ha tudtok! Rondaságok!
7: Ez meg honnan került ide?
0: Morc közlegények! Ellenség a láthatáron! Azaz itt! Mindenki talpra, és támadás!
8: Itt vagyok, ragyogok, mint a fekete zurok!
7: Elő a tubákkal! Morcok!
8: Erre csörög a dió!
5: Remélem, nem kapják el ne felét.
4: Á, sokkal gyorsabb náluk.
5: Csak néhány részeg morc maradt. Megyek.
2: Hibbant, Horgó! Visszajöttél!
5: Igen, mert hiányoztatok.
2: Fúj! Hogy mondhatsz ilyet? Csak semmi érzelem.
5: Igazad van. Akkor én megyek is.
2: Mit akarsz azzal a ládával, és hova viszed?
5: Biztonságos helyre. Majd én vigyázok rá.
2: Ja, értem. És a kapitány tud róla?
5: Persze, ő kérte.
2: Pont téged? A morcok szégyenít, na ne röhögtess. Majd én vigyázok rá.
5: Nem, majd én.
2: Na, én vigyázok.
5: Én.
2: Morcok! Horgó el akarja venni a foglyot.
9: De rosszul vagyok. Horgó, ha egy lépést is teszel a fogolyan morconára, esküszöm, hogy lehánylak.
4: Add ide gyorsan a ládát, Horgó.
9: Csak a testemen keresztül.
5: Már késő.
0: Vissza részek, banda! A cseréptündér csak elterelő hadművelőzővel volt. Fogolj szögletés esetek vannak fenn.
4: Fúj, hozzám ne érjetek, undormány.
0: Csönd legyen! Horgó, azonnal leteszed azt a foglyot, vagy saját kezűleg tollak be morcol a kemencéjébe.
5: Morcok, testvéreim, cselszűvés áldozatai vagytok, de ha rám hallgattok, nagy, dicső, és boldog lehet a morcok népe.
2: Mit vartyog ez a tündér bére?
5: Csak a tubáktól vagytok rossz kedvűek. Azért zavar titeket minden, ami színes vagy fényes.
9: Ne hallgassuk tovább az árulót!
0: Megkötözni! Mind a két új foglyot megkötözni!
5: Higgyetek nekem! Csak próbáljátok ki, hogy egy napig nem tubákoltok.
2: Neked az agyadra mentek a fénypamacsok!
5: Azért zavar titeket minden, ami színes vagy fényes.
9: Ne hallgassuk tovább az árulót!
0: Megkötözni! Mind a két új foglyot megkötözni!
5: Higgyetek nekem! Csak próbáljátok ki, hogy egy napig nem tubákoltok.
2: Neked az agyadra mentek a fénypamacsok! De honnan vegyünk kötelet, fődök?
0: Ti négyen, üljetek rá az embergyerekre! Te meg Mogor, szerez kötelet! Te meg fogd be a szád, Horgó! Adjanak neki tubákot, attól majd lehiggad!
7: Ne, ne, csak tubákot ne! Soha többé nem akarok tubákot, inkább hallgatok!
4: Jaj, hagyjatok békén! Szálljatok le rólam, segítség!
8: Erre gyertek! Gyorsan! Szofi, itt vagyunk!
4: Boldizsár!
1: Jaj, ne siess már úgy, fiam! Alig kapok levegőt! Jaj, nekem!
8: Fúj, mennyi morc, undorító. Luisa néni, én nem merem őket megfogni.
1: Bízd csak ide. Nem szálltok le rögtön arról a kislányról, a kutya fáját neki.
9: Nem bizony, mordizom adta.

0: Félsz tőlem, te perna hajder, a Herkó Páterét.
1: Fejnek, mi az a Herkó Páter?
2: Ne hagyjátok magatokat megzavarni!
0: Háromig számolok, és ha még mindig morcot látok a gyereken, nem állok jót magamért.
3: Most mit csináljunk?
2: Parancsolom, hogy mindenki üljön tovább!
1: Tubákolni lehet közben?
0: Egy, kettő, három. Ti akartátok. Még jó, hogy mindig van nálam zsák. Egy rohadt alma, meg még egy, meg még egy, és be a zsák.
3: Mindig nem ezt a csúnyát.
2: Támadunk! Harcolunk!
0: Talpra kisem! Hol vagytok még?
2: Hogy merészeled? Én vagyok a kapitány. Azonnal tegyél le, parancsolom! Parancsolom! Mi az a kéz? Akkor zúrdon, parancsolom, hogy vedd ki a könyököd az oldalamból!
4: Elfoglaltad a legjobb helyet a zsákban!
5: Ne bőgd, de simá! Te átok fajta!
0: Hékás! Csend legyen odaben! Na, van még valahol? Ahó, gyere csak, barátocskám!
6: Ütne, ő horgó, és rendes morc.
0: Hát akkor bocsánat.
7: Kérem, nem történt semmi.
8: A legjobbkor érkeztetek. Már azt hittem, Melankó mellett Sofit és Horgót is foggyulejtik a morcok.
6: Igen, köszönjük szépen.
0: Nagyon szívesen, igazán jól esett.
8: Akkor most nyissuk ki végre a ládát. Szegény Melankó már így is rengeteg port nyelhetett.
6: Majd én kinyitom.
9: Aki kinyitja a ládát, az halálfia!
10: Morcona!
9: Jaj, veled! Majd később számolok. Itt szegő morc. Kisfiú, adod a szépen a ládát?
6: Nem!
9: Ad oda, vagy békává változtatlak.
6: Nem lehet!
9: Nem! Velem mersz újat húzni! Rád fújok egyet, és olyan messze szállsz, hogy nem látod többé se a családod, se a kékeget!
6: Add oda neki, Boldizsár. Nem tehetünk semmit.
9: Hallgass a kis barátnődre, Boldizsár! Úgy látszik, okos kislány!
6: Ne felé, mit csináljak?
8: Sajnálom.
0: Na jó, ebből elég. Ne ijesztgesd a gyerekeket, te, boszorkány!
9: Ha? Én vagyok boszorkány! Mikor részél utoljára tükörbe? Egyébként, meg ha akarsz még valamikor aludni ebben az életben, akkor ajánlom, hogy húzd meg magad, és add ide azt a zsák, pancser marcot!
0: Soha!
9: Ha nem adod ide, örök életedre álomtalan maradsz te, karikás szemű, ráncos arcú, szánalmas vérasszony! Ha nem adod ide, garantálom, hogy ezek a tündéri kis gyerekek hamarosan a legmarconám marcokká változnak!
8: Ezt nem teheted! Tessék!
9: Na, jól van. Látom, értesz a szép szóból.
6: Lúzsa néni!
9: Na? Na hát, csak ugyan megijesztettelek volna benneteket. Mélységesen sajnálom. Akkor add még ide a ládát, és már itt se vagyok.
6: Melankó, segítened kell. Egyedül nem tudok mit csinálni.
9: Csak nem a ládikában szundikáló kis barátodhoz beszélsz. Az a kis fénypamacs teljesen kába a tubáktól. Kötve hiszem, hogy egyáltalán hal téged.
6: Hallod, Melankó? Szedd össze magad! Szükségem van rád! Sajnálom, hogy olyan buta voltam, és elfelejtettelek. Soha többé nem fog előfordulni.
9: Hát, azt garantálom! Erre a napra, fiacskám, emlékezni fogsz, amíg csak élsz!
10: Nyisd ki, Boldizsár!
0: Nem lehet, a morc kapitány lenyelte a kulcsot!
6: Nyitva van!
9: Mi ez a szörnyű fény? Azonnal csukd vissza a ládát! Annak a kis cserépizének már pislákolnia sem lenne szabad.
6: Ez az, Melankó, virágíts! Már emlékszem, mindenre emlékszem.
9: Fúj, fúj, mi ez a fény? Hát az undorító. Csukd be azonnal, követelem, hogy csukd be. Morcok, ki a zsákból, gyerünk, tüntessétek el őket.
3: Jaj, de kusztustalanuk. Védesek ezek a tizék!
2: Mi folyik
11: ilyen? Engedjetek vissza, nem akarok kijönni! Árt a szememnek!
12: Jaj, a fejem!
9: Jaj, mi haszna banda! Mindent egyedül kell csinálnom!
2: Nem! Felséges morcona majd én! Engedj, majd én! Szembeszállok velük! Büdös lábod elé vetem magam, morcona királynő!
9: Jaj, eredd el a lábam! Te ostoba morc!
12: Ez fájhatott.
0: Most jól pofára esett ővonossára.
12: Meg ránni.
2: Haza akarok menni.
3: Valaki ránnyújt a fogamra.
9: Jaj, hallgassatok, ostobák. De! De! Ezt ne, nem bírom hallgatni ezt a vernyákolást. Csönd legyen, nem ér titek. Fogjátok be, szétesik tőle a fejem. Bármi, csak ezt ne. Rettenetes, ez elviselhetetlen. Féljetek, sírjatok, reszkessetek tőlem, mert hatalmas vagyok, és veszedelmes, és.
5: Hogy dolgom van, de visszajövök.
9: Tudjátok meg, veletek meg otthon számolok. Gyerünk!
6: Elmentek.
8: El.
7: Életemben ilyen jót még nem nevettem. Sőt, az is lehet, hogy most nevettem először életemben.
8: Jól vagy?
7: Rég nem voltam ilyen jól. De azért még elég gyenge vagyok.
8: Hozok neked valamit.
7: Úgy tűnik, Morsona retteg a nevetéstől.
6: Mi ez a zaj?
7: Mintha fűrészelnének.
6: Luisa néni, végre elaludt. 139 nap után.
7: Akkor, srácok, én búcsúzom.
6: Hova mész?
7: A többiek után. A zsákban elvitte a morcokat. Nem hagyhatom, hogy örök életükre Morzon a rabszolgái maradjanak.
6: Jár szerencsével. Bárcsak, megölellek.
7: Hú, ez fura volt. Fura, de jó. Na, sziasztok.
6: Vigyázz magadra, horgó.
8: Szagolj, Melankó. Ide nézd, mit találtam.
12: Gyömbér. Ánis és édes kömény.
6: Boldi, te nevettél.
13: Te is.
6: Igen, de te most meg hová mész?
13: Sürgősen el kell intéznem valamit.
6: De mit?
13: Vissza kell szerezni az aranyalmákat a kalózoktól. Málnácska altindér, utánam.
6: Igenis, főtündér úr. Hé, várjál meg, Boldi!
12: Látod? Játszik.
8: A szagos mügébe, hogy egy pillanatig sem tudnak megmaradni a fenekükön. Na, gyere, ne veszítsük őket szem elől.

0: Ne felé. Mese kedves és kedvetlen gyerekeknek. Cser Katalin regénye alapján a rádióváltozatot írta Hárs Anna. Szereplők. Ne felé, Sipos Vera. Melankó, Mercs János. Szofi, Károly Lili. Boldizsár, Bogdán Gergő. Horgó, Horváth Sebestyén Sándor. Prasnya, Andrási Máté. Mogor, Mészáros Tibor. Zurdon, Pavletics Béla. Morc kapitány, Gáspár Tibor. Lujza néni, Egri Márta. Morcona, Csákányi Eszter. Kenderike, Kovács Olga. Zene, Rubik Ernő Zoltán. A rendező munkatársa, Gerő Szandra. A felvételt Liszkai Károly készítette. Szerkesztő, Varsányi Anikó. Rendezte, Göttinger Pál. A felvétel 2009-ben készült. A Rádiószínház műsorát hallották.
1: A regény rádióváltozata legutóbb 2012. szeptember 9-én hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban. Művész és tanár.
1: Van valami olyan varázsa, amit szerintem mástól nem hiszem, hogy az ember megkap.
2: Mi mindnyájan jó úton haladtunk.
0: Egy gazdag életút hangokkal kikövezve.
3: Mondják, hogy a kottában minden benne van. Csak jól kell tudni olvasni.
0: A mester, a művész és az ember. Baranyai László zongora művész, 80 éves. Vasárnap 17:40-kor az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Hello, hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
5: Népszerű kérdés, segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot. A Verva 100 prémium benzin 35 forint olcsóbb literenként augusztus 31-éig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
4: Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
0: Reklámot hallottak.
6: Pontosan 10 órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Rendkívüli riadó készültséget rendelt el az aszály miatt az élő környezetért felelős miniszter. Ez azt jelenti, hogy a vízügyi igazgatóságok az azonnali beavatkozásokat és intézkedéseket hatékonyabban, gyorsabban tudják elvégezni, tájékoztatott Gajdós László. Jelenleg az ország háromnegyedén súlyos a vízhiány. Megszavazta az országgyűlés az adórendszer egyszerűsítését célzó törvénycsomagot. Megszüntetik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz tartozó adókedvezményeket, kivezetik a bevándorlási különadót, eltörlik a települési adót és az ebrendészeti hozzájárulást is. Közbeszerzéseken hirdetik meg a Baross Gábor vasút fejlesztési tervben szereplő munkákat. Néhány tender már elindult, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a Válasz Online podcast videójában elmondta, a korábbinál sokkal nagyobb a verseny a vasútépítési piacon. Ma éjfélig regisztrálhatnak a Bálnában szombaton tartandó rendezvényre azok a volt katonák, akik újra csatlakoznának a honvédséghez, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, azok jelentkezhetnek, akiket fiatalítás címén vagy azért távolítottak el a honvédségtől, mert nem vették fel a COVID elleni védőoltást. A tárcavezető felhívta a figyelmet, hogy az ügyintézéshez szükség lesz a szolgálati jogviszony megszüntetéséről szóló dokumentumra. Rakétatámadás érte a dél-oroszországi Tagarogot. Helyi közlés szerint egy nő meghalt, egy férfi pedig megsebesült, több lakó és üzleti épület megrongálódott. A Moszkvától délkeletre fekvő Rjazanyban pedig 6 civilt vittek kórházba, akik az éjszakai ukrán dróntámadás miatt sérültek meg. Közben az orosz védelmi tárca szerint az ukrajnai Mikolajiv kikötőben dróncsapásért katonai raktárakat, üzemanyagtartályokat, valamint 2 fegyverrel és 6 felszereléssel megrakott hajót Odesszától keletre a Fekete-tengeren. Ukrajna Patriot légvédelmi rakétákat gyárthat a jövőben. Az ukrán és az amerikai elnök erről Washingtonban tárgyalt. Volodymyr Zelenszky a megbeszélést követően közölte, hogy Donald Trump beleegyezett abba, hogy a rakéták előállítási engedélyét megadja Ukrajnának. Az ukrán elnök találkozott a fegyverek gyártását végző amerikai katonai vállalatok képviselőivel is. A tegnapi földrengés miatt leállították a termelést a Toyota és a Honda több japán üzemében. A 7,1-es erősségű földmozgás utakat rongált meg, áramkimaradásokat okozott, ezért fennakadások vannak a logisztikában. A déli Kumamoto prefektúrában legkevesebb 13 áldozata van a természeti csapásnak, több helyen túlélők után kutatnak. A földrengés után nem sokkal gázszivárgás miatt robbanás volt egy bevásárlóközpontban. A vásárlók többségét kimenekítették, de 20-30 alkalmazottat továbbra sem találnak. Erdőtűz pusztít az Égei-tengeri Páros szigetén. A turisták körében közkedvelt szigeten már több települést ki kellett üríteni. A gyorsan terjedő lángok miatt sokan a tengerpartra menekültek. Az oltást nehezíti az erős szél. Az időjárásról. Idehaza országszerte napos száraz idő valószínű, az Alpokalján és a Kisalföldön megérénkül a szél. Délután 30-35, késő este 12-21 fok várható. A következő napokban fokozódik a kánikula, holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb délben jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban, 10 óra múlt 4 perccel.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Feltételes megállók. Nádas Péter emlékiratok könyve, 1986. A beszélgetés résztvevői Balassa Péter, Fogarasi Miklós és Károlyi Csaba. A műsorvezető Mészáros Sándor.
8: Emlékszem 10 évvel ezelőtt, 1986-ban, amikor megjelent Nádas Péter emlékiratok könyve című regénye, akkor, amikor frissen elolvastam, úgy tettem le a könyvet, hogy ezt a regényt feltétlenül újraolvasom. Kíváncsi voltam magamra, hogy vajon milyen is leszel, amikor ezt egy bizonyos életkorban újraolvasom. Mai vendégeinket, Balassa Pétert, Fogarasi Miklóst és Károlyi Csabát azért hívtam a stúdióba, hogy beszélgessünk erről az újraolvasás tapasztalatáról. Hogyan olvastuk ezt 1986-ban, és hogyan olvastuk újra ezt a könyvet? Megváltoztunk-e, mi változtunk-e meg, vagy a regény? Egyáltalán a regénynek az esztétikai állandósága, értéke miben lelhető? Személyesen, élményszinten az újraolvasás jelentette olyan élményt, mint az olvasás a regénynek?
9: Nekem nagyobb élményt jelentett, mert kevesebbet kellett bogarászni, szóval az első olvasásnak azért megvan a Nádas könyv esetében az a hátránya, hogy hát azért ez egy nagyon ravasz szerkezet, meg nagyon sok mindent ki kellett bogarászni, és ezért én azt csináltam, hogy amikor elolvastam, akkor egy kis szünet után, tehát én most harmadszor vagy negyedszer olvastam újra, egy kis szünet után újra elolvastam, és akkor vált elementárissá. A másik dolog pedig, hogy a mostani újraolvasásában egészen más hangsúlyok jöttek ki számomra, és itt mondanám is azt, amiről kíváncsiak a véleményetekre tényleg, most elég sokat vacakoltam ezzel a regénnyel, hogy a humora. Hogy ebben rengeteg idézőjelesség van, és rengeteg komikai elem, különösen abban a rétegben, amely a század elején játszódik, és amely Thomas Mann parafrázis. Tehát például csak egy ilyen hangsúlyátolódást mondok, hogy én most ezt a véresen komoly nagy mi voltát kevésbé vettem. Éreztem, hogy ott van, és érzékeltem, de nagyon sokszor úgy éreztem, hogy úgy olvastam, hogy az író egy hatalmasat játszik is.
8: Fogarasi Miklós?
10: Én a Péter első mondataihoz kapcsolódok először, hogy az, ami akkor 10 évvel ezelőtt bennünket foglalkoztatott, ennek a regénynek a kombinációjának, szerkezetének, rétegeinek, a kulcsainak, az összeillesztés, a zárok és kulcsok összeillesztése, az ma már egyáltalán nem érdekes. Én a Diptihon című tanulmánygyűjteményben írtam egy írást, ami ezzel foglalkozik, és most abban úgy belenézegettem, és az én akkori problémám az, vagy az akkori fejtegetésemnek ez a része. Ez egyáltalán nem érdekes, és felidéződött bennem az a publikáció történeti szituáció, hogy ennek a regénynek a főként a jelenkor hasábjain különállóan jelentek meg a fejezetei. Amit az ember akkoriban, a 80-as évek elején halatlan lebilincselve olvasott, de nem tudta azt, hogy ezek hogyan lesznek egymásba építve. És amikor megjelent a könyv, akkor igazából ezt az éveken, szinte éveken át halasztódó feladványt, ennek a regény 3 vagy 3 plusz X rétegű szerkezetének a megoldását tekintette sok olvasó, köztük magam is feladatának, és ez ma már teljes evidencia. Sőt, szinte most újraolvasva a könyvet, Szinte azt mondom, hogy majdnem, hogy ma már pofon egyszerű x-edik olvasásra, hogy ezek hogy kapcsolódnak, és ezeknek mi a viszonyuk. Másodjára én azt szeretném mondani, hogy az van egy nagy mű, egy könyv, amelyiket ma is olyan vastagnak, nagynak és súlyosnak lehet tartani, hogy 10 évvel ezelőtt tartottuk, de ugyanakkor a fényei és az árnyékai, vagy egyáltalán az egésznek a színeződése, az sajátos módon megváltozott. Más dolgok domborodnak ki, mások kerülnek háttérbe. A regény nagy erényei és érdekes problémái másként mutatkoztak most meg előttem az újraolvasással. Erre a humor kérdése majd én még később visszatérek.
11: Károly Csaba?
12: Én 86-ban elég fiatalon olvastam először, nekem ez egy tanulási folyamat része volt, akkor végeztem nemrég az egyetemen. Egy ilyen elérhetetlen, távoli dolognak tűnt ez a könyv, túl komolynak, nagynak, és aztán az újraolvasáskor, amikor ugye tegyük hozzá, hogy a jelenkor kiadó 3 fogható kisebb kötetben adta ki, akkor már olyan jobban megközelíthetőnek tűnt. Na most még annyit, hogy természetesen a Balassa Péter és Fogarasi Miklós nyilván 86-ban is újraolvasták a könyvet, hiszen tanulmányt írtak róla, tehát ugye sok minden, ami menet közben nem derül ki fejezeteken keresztül, hogy ki beszél, meg hogyan függnek össze a szereplők, az nyilván a tanulmányíró számára akkor már egy visszatekintő olvasás során, vagy újraböngészés során kiderült.
11: Azra szeretnék fordított úton visszakérdezni, ami az első és a második olvasást összehasonlítja, hogy milyen nehézségeket okozott ez a könyv olvasása, mert megvallom, nekem első olvasásra Nádas grandiózus mondatainak súlya merevnek, hidegnek, helyenként túlzottan szimmetrikusan teltnek tűnt, és becsületesen végigrágtam magam, de nem mondhatnám, hogy minden helyén élveztem volna. Az újraolvasás tapasztalata viszont éppen ellenkezőleg arról győzött meg, hogy ezek a mondatok nem hidegészel kiszámított nyelvi konstrukciók, hanem, ha tetszik, nagyon is érzékileg forró szövegek. Tehát erre szeretnék csak példát mondani, hogy nektek ez a fajta olvasás tapasztalat, újraolvasás megváltoztott-e bennetek? Már Péter is említett egyet a könyvnek az egyik rétege kapcsán. Tehát ilyen változásokra szeretnék rákérdezni.
9: Azért egy egész picit ellépve a műtől, illetőleg a kontextusába belépve, valószínűleg az olvasás élmények különbözősége 86 és 96 között azért bizonyos külső dolgokkal is összefüggenek, tehát ennek a könyvnek volt egy 86-ban egy olyan szabadság üzenete, és itt most a testre gondolok, tehát hogy itt minden a testekben és testek között történik, egy olyan szabadság üzenete, ami metapolitikai volt, de volt egy politikai implikációja is, és az ember úgy érezte, hogy elvégeztek most valamit a magyar irodalomban, nevezetesen a testről való beszéd epikájának a megalapozását, ami így ilyen mélységben nem történt még meg talán. És ezért volt, természetesen körülvette az egész emlékiratú könyvét, és amit Miklós mondott, hogy fejezetenként jelent meg, emlékszem ennek az élményére, hogy vártuk a jelenkor aktuális számát, körülvette egy bizonyos ilyen kultikus, kicsit szakrális várakozás, aminek megvannak az árnyoldalai, ezt tudjuk, de azért, hogy ne essünk túlzásba, azt még egyszer leszögezném, hogy ennek egészen különleges jelentése volt a 80-as évek közepének magyar kultúrájában. Tehát természetesen ez a különleges jelentés, ez hozzátapadt az akkori olvasathoz. Azt lehet mondani, hogy az ember most felszabadultabban, és bizonyos dolgokat természetesebbnek véve olvas benne. Tehát például a magam részéről a testköltészetet és az erotika világát nem csak e felől a

0: 10 évvel későbbi nyelvi és általános tudattal olvasom ezeket a mondatokat, és nekem is sokkal áttetszőbbek, sokkal simábbak, sokkal kevésbé rejtélyesek voltak ezek a nádasi nagy bekezdések. Ugyanakkor felfigyeltem két dologra, ami akkor valahogy nem ütött szembe vagy lélekbe. Az egyik az, hogy ez egy nagyon sajátos, és szinte az egész regény főmeneteit jellemző nyelvi, strukturális mozgás, hogy ezeknek a bekezdéseknek a nagy hullámzás, ami most nem csak egyszerűen nyelvnek tárgyilag is, tehát egy bizonyos szenvedély felfűtöttségi crescendóba megy előre, és amikor elér egy csúcspontra, akkor hirtelen behűl, és valami nagyon racionális kontrá elemzése, tulajdonképpen ott kezdődik egy nagy nádas esszé. Tehát van egy érzéki, empirikus, tárgyias kifejtés, és ott, amikor bizonyos csúcspontokra ér akár melyik regényrétegbe, akkor elkezd nagyon hidegen, és azt mondom, hogy hihetetlen eszesen meditálni, és akkor ennek megint megvan egy menete.
1: Ezt nagyon fontosnak tartom, amit mondasz, mert én eredetileg is, és most újraolvasva ebben nem történt változás, az egész Krisztián vonulatot, tehát a 18. fejezetet, amit végül is hát nem az elbeszélő ír, a Krisztián fejezetet nyomokban megtalálom ezeken a racionális, kihűlő, józan, én inkább a józan szót használom, a józan pontokon, a nem Krisztián által elbeszélt fejezetekben is. És itt tudom például valamennyire értelmezni, azt hiszem a Károly Csaba tavalyi tanulmányával egybevágóan, az utolsó mondatokat, amelyekről Nádas azt mondja egy interjúban, hogy már 8 évvel a regény elkészült előtt, fejben megvolt, hogy mi a három utolsó mondat, és a három utolsó mondat akörül mozog, hogy ilyen egyszerű volt minden. És ezt ebben én mindig is éreztem egy nagyon jó értelembe vett poétikai pimaszságot, hogy egy 1000 oldalas, hihetetlen bonyolultan, mindenféle bújtásokkal, öltéssel megcsinált, nagyon bonyolult szövetnek a végére valaki odaírja, hogy ilyen egyszerű volt minden, és aztán rájöttem, hogy ez ennek tényleg így kell ott lennie, mert végig van ebben az őrületben, ami a nagyobbik hányadát kiteszi a regénynek, egy józan kontroll, amit aztán később a Krisztián nagyon sajátos módon meg is személyesít.
2: Mielőtt erre reflektálnék, amit most mondott Péter, először arra röviden, amit korábbi körben mondott. Tehát, hogy 86-ban nem csak a testről való beszéd radikalitása lehetett egy ilyen politikailag is értelmezhető fantasztikus ereje ennek a regénynek, hanem maga a direkt politikum megjelenése a műben, tehát az 56-ról való beszéd, ugye a fikció nyelvén igaz beszéd 56-ról, tehát az egész 50-es évek és az 56 leírása ebben a regényben, ugye a hiányzó 56-ról és a forradalomról szóló irodalom végre 86-ban megszületik. Persze ez tulajdonképpen mellékes, de 86-ban ez revelatív erejű. Na most a stílusról és a mondatokról, meg azt gondolom, összevetve az akkori és a mostani olvasatomat, vagy olvasásomat, hogy akkor nekem a nagyobb élményt, vagy a nagyobb problémát az jelentette, hogy a fejezetek hogyan követik egymást, melyik mikor játszódik, ki beszél, tehát, hogy itt ugye három különböző időben játszódnak a történetek, ezt talán nem árt, hogyha elmondjuk, tehát van egy kelet-berlini történet, ami a 70-es években játszódik, és ennek van egy névtelen elbeszélője, másrészt van a századforduló Németországán játszódó történet, amelynek egy Thomas Tönnissen nevű figura az elbeszélője, akiről ugye kiderül, hogy a névtelen elbeszélőnek a regényéről van szó, és az ő általa teremtett hősről, illetve van a harmadik időség, ugye az 50-es évek Budapestje, és itt ugye a névtelen elbeszélőnek a gyerekkorában játszódik ez a történet. Na most ezt első olvasásra kibogozni elég kemény munka, és igen, érdekes, meg izgalmas. Na most a tavaly

0: Olvasáskor viszont számomra azt tűnt fel, hogy ezeknek a különböző regénysíkoknak vagy fejezeteknek a stílusa majdnem, hogy ugyanolyan. Tehát, hogy a mondatszerkesztés, ez az egész áradó elbeszélésmód, ez ugyanolyan, hogyha a névtelen elbeszélő a gyerekkoráról beszél, a Kelet-Berlin történetről, a századfordulóról, sőt, a kilógó fejezet, tehát a Somitott Krisztiánnak a fejezete, amelyről már szó volt, az is ugyan ezekkel a stíluselemekkel él.
1: Itt van eldugva egy nagyon érdekes dolog, hogy a legutolsó fejezet, ami tehát időben előbb van, mint a Krisztián, de sorrendben később olvassuk, tehát már egy halott névtelen elbeszélő kézirat, ott nincsenek körmondatok. Az igen, egyetlen fejezet, igen. Ahol rövid mondatok vannak, a szökés. Ezt ne arról, hogy ez hozzátartozik.
0: Ez így van, de minden esetre az, hogy a megelőző fejezetek valóban egyformák a stílus szempontjából, az számomra az egész regény konstrukció szempontjából egy fontos pontnak tűnik, mert hogy legalábbis nekem ez azt jelzi, hogy itt végül is, ahogy a Fogarasi Miklós a diptiombeli tanulmányában mondta, egy fiktív szubjektivitás jelenik meg, illetve van lebontva a különböző énekre. Tehát az én feltárás, ami ebben a regényben történik, az tulajdonképpen ugye lebontott különböző éneken keresztül valósul meg.
2: Az előbb már Csaba belebonyolult a regénynek a poétikai elemzésében, és ezt szívesen tenném, csak egy kérdést megelőlegezve, amit már többé-kevésbé körüljártunk, de arra a kérdésre azért nem ártana felelnünk, hogy a politikai kontextusnak a megváltozása, elillanása megváltoztatta-e vajon a regény olvasatát, vagy ha tetszik, kibírta-e a regény, nem hűltek-e ki azok a rétegei, amelyeket a 80-as években olyan forrónak és magunknak alapra Csaba utal, például az 56-ról való passzus, vagy egy, és ha nem, akkor miért? Mert egy dolog úgy eszembe jutott, amikor olvasgatom a Nádas bibliográfiában Pándi Pártnak a szuperlektori jelentését, hogy Pándi minden erőfeszítése ellenére nem tudja betiltani ezt a regényt. És úgy mosolyogtam magamba, hogy valójában ellenáll ez a könyv a betiltásnak is. Kérdésem viszont az, hogy akkor 96-ban egy kontextus megváltozásával a regény veszítette értékéből, és hanem akkor miért?
1: Én azt gondolom, hogy a Károly Csabához nagyon hangsúlyosan kapcsolódva. Elfogadva természetesen Péter megállapítás, hogy itt a testmély, az erotika, amelyik egy fontos koncepciós magmája a könyvnek. De azt gondolom, egyszerűen a tárgyi regény valóságában. Ez akkor is és most is, azt gondolom, egyik legnagyobb szabású kísérlet arra, hogy ezt a 1949-től mondjuk a 70-es évek közepéig tartó közép-kelet-európai valóságnak nagyon lényeges politikai dolgait feldolgozza, megírja, megjelenítse. Ami a mi szempontunkból, természetesen a magyar olvasók szempontjából kiugró dolog az, hogy az 56-os fejezet, de azt gondolom, ami csak úgy en passant van benne, az, hogy a Melchior beszél a berlini felkelésről, az, hogy a falról, mint olyanról a berlini fejezetekben olyan sok szó esik, az, hogy azok a moszkvai jelenetek a Bolsoj Teáterrel és a szállodával, a Krisztián fejezeteiben nagyon sok mindennel, egyáltalán a Sztálin halálának pillanatában megtörténő alapvető mozzanat a Krisztián és a főhős között. A nyomozás, a gyanúsítás, a Rákosi villa, és még sorolhatnék rengeteg olyan dolgot, amelyikben azt gondolom, hogy valaki egy nagyon szubjektív, mély pszichológiai koncepcióban próbál olyan politikai, szociológiai élményköröket befogni, ami egyszerűen páratlan, és azt nem is tudok rá igazában példát. És itt most hadd legyek egészen szubjektív, az, hogy a beszélgető partnerek közül én vagyok leginkább kortársa Nádas Péternek, sőt, két évvel vagyok idősebb. És azok az 50-es évek elejé élmények, amelyek itt a regénynek abban a vonulat sorában megtörténnek az 50-es évek közepén, az iskola igazgatóktól kezdve a egyszerűen a mentalitásig, meg a vizeldékben való elhangzó mondatok, igaz, nekem effektív gyerekkori portási élményem. Tehát ennek a regénynek, ha nem lenne, azt mondom, hogy antropológiai, vagy az emberi szenzualitásról szóló rétegeitől ki lehetne különíteni ezt a fajta részét, ez akkor is és ma is egy hallatlan nagy kvalifikációjú regény dolognak tűnik számomra.
3: Engedd meg, hogy egy egész picit vitatkozzak veled. Én azt gondolom, hogy ezek elkülöníthetetlenek, tehát hogy a Sándor nagyon lényeges kérdésére és az ő korának, már úgy értem, hogy Zeitgeistjének, tehát egy fiatalabb korszellemnek a nagyon lényeges kérdéséhez is visszakapcsoljak. Én azt gondolom, hogy ennek a regénynek a jelentősége más regények, korabeli regényekhez képest azt hiszem, hogy egyáltalán nem halványodik el, mert ez az egész politikum, amit Miklós említett, ez tényleg az érzékek szintjén jelenik meg, tehát hogy itt a hatalomról és az erotikáról, a politikáról és a szerelemről ugyanabban a sávban és ugyanabban a médiumban beszél, és ezzel elkap valami fantasztikusan, hogy mondjam, politikai aktualitásokon túlmutató kelet-közép-európai dolgot, az úrszolga viszonynak és az elnyomásnak a testiségét. És ebben találkozik a szerelem konfliktusaival is, tehát nem véletlen, hogy a Mélabú című hosszú eszély, ami a regény befejezése után született, azzal ér véget, hogy szóljunk át a szerelemről, szóljunk a politikáról. Tehát ezt csinálja az emlékiratok könyvében, ő a politikát is, az emberek, tehát ugye a városlakók együttélésének a problémájaként fogja fel, mint ahogyan a szerelmet két, uszkve három ember, vagy négy ember együttélésének a problémájaként fogja fel. Tehát, hogy ő itt valami egyetemeset csinál meg, és ezért annak az eredeti kontextusnak az eltűnése, vagy legalábbis a felszíni politikai eltűnése, az nem jelenti azt, hogy ennek a kelet-európai, kelet-közép-európai, mondjuk így, hogy sors problematikának az eltűnéséről lehetne beszélni. Tehát gondoljuk meg azt, hogy profétikus a regénynek az az epizódja, ahol a Kühnertnél levágja a kést az asztal, és elkezdi ezt az idegen gyűlölő hosszú monológiát a vietnamiakról, és ez Kelet-Berlinben és nem Nyugat-Berlinben van, és itt nem a politikai bátorsága, a nádas politikai bátorsága az érdekes, hanem hogy mondjam, profétikus ereje van annak, hogy mi történik majd akkor, hogyha ez a fal a regény megjelenése után 3 évvel ledől. Szóval itt a fal egészen döntő módon, a fal valóságos sorsa döntő módon belejátszott az emlékiratok könyve nemzetközi recepciójába.
0: Ehhez annyit tennék hozzá, hogy az 50-es évek szabadság hiányos világának a megjelenítése a regényben, és egyáltalán a létező szocializmusnak a szabadság, rabság kontextusában való vizsgálat, az belehelyeződik a szabadság eszmének egy sokkal tágabb értelmezésébe. Tudnélik itt a Fidéliónak az optimista szemléletétől a 19. századi polgári szabadság eszme megnyilvánulásáig, amely a 105 fordulós történetben van, és ahol ugye valahogy úgy lehetne összefoglalni a dolog lényegét, hogy lefolytani az irracionális ösztön világát az embernek egy vágyott, hát valamiféle nyugodt, polgári kiegyensúlyozott világ érdekében, és hogy aztán ez a szabadság eszme hogyan vezet a 20. század elején, közepén éppen a polgári baloldali értelmiség által ugye a kelet-európai létező szocializmusokig, ahogy ez megvalósul. Tehát, hogy azzal, hogy ennek a politikai világnak vége van, egyáltalán nincsen vége annak a tehát a szabadság eszméről való gondolkodásnak, a polgári gondolkodás kezdetétől fogva, amely talán azért lehet éppen érdekes a német, illetve a nyugat-európai olvasó számára, mert látja ennek az egész történetnek a megvalósulását és, egy, és a lehetetlenségét egy ilyen tágabb összefüggésben. Tehát az, ahogy megszűnt ez a világ, nem szűnt meg az alapprobléma, amely ebben a regényben megfogalmazódik.
2: Mielőtt azt a kérdést tenném föl, hogy a regénynek az emberképéről, emberfelfogásáról beszéljünk, egy fontos dolgot, amely a politikai kontextussal is összefügg. Gyakran emlegették a regénynek kelet-európai mi voltát. Ugyanakkor az interpretációban meglehetősen kevés helyet kapott a testvériség fogalomnak a jelenléte, mégpedig a én kiadásomban, a második kiadásban, a harmadik könyvnek a temetések éve helyett tematizáltan is jelen van 56 kapcsán, amikor arról beszél erről a kitüntető élményről, hogy a testvériség érzése. Vagy véleményem szerint legerőteljesebben ennek a testvériség gondolatnak a jelenléte avatja kelet-európai könyvé, ha tetszik ebben a nemben, utolsó kelet-európai könyvé.
3: Teljesen egyetértek veled, itt a testvériségnek az az élménye, ami a temetések évében benne van, az annak megfelelője, mert mindennek van egy tükör megfelelője valóban. Az Isten tenyerén ülünknek az a pillanata, amikor tényleg úgy érzi egyszer az életében az a Thomas Tönnissen nevű figura, hogy arányosan és valóságosan vált egyé egy másik emberrel. Tehát, hogy a testvériség a politikában, ugye a Bajcsi-Zsirinszki úton, és a testvériség az ágyban, amely egy nagyon fontos.
2: Tehát a Melchiorra való.
3: És a Melchiorra egymás karjában, pontosan. És a csóknak a többszörös leírás, és az a hosszú leírás, amelynek a vége az, hogy mintha Isten egyik szeme nézni a másik szemét. Tehát itt a testvériségnek egy különböző módokon való körbenjárása történik. Abban biztos vagyok, hogy nagyon fontosnak tartom, hogy ez egy utolsó nagy modern összefoglalás, és ebből a szempontból nagyon érdekes volna megnézni például az emlékiratok könyvének a folyamatos interpretációját. Tudnék, ez egy olyan kitüntetett helyzetbe került ez a könyv, tapasztalatom szerint, hogy a magyar kritika kitűnően működött körülötte. Ennek nagyon jó az interpretáció története, és nagyon gazdag, és interpretációs közösség jött létre, ami nem azt jelenti, hogy homogén, nagyon különböző, de például a 90-es években megjelent interpretációk, például a tiéd, Csaba, vagy a Szirák Péteré, Kulcsár Szabó Zoltáné, ezek mind kitűnő dolgok, vagy az Ungvári Rudolfé, azok hangsúlyokban különböznek attól, ami a diptihomban megjelent. Tehát én nem annyira azt látom, hogy ez halványulna ez a regény, hanem hogy a hangsúlyai megváltoznak egy olyan szituációban, amelyben tényleg hát ez a modernitás utolsó összefoglalásának látszik. Ez azért sajátos a magyar irodalom, mert ugyanakkor a magyar irodalom különböző fáziskésései miatt ez egy nagy modernizációs könyv is. És egyúttal lezár egyfajta modernitást.
2: Akkor térjünk vissza ahhoz a kérdéshez, amit az előbb szerettem volna már felvetni, és ami már Károlyi Csabának a elemzésében benne volt, hogy a elbeszélőknek a nyelvi magatartása hogyan aránylik egymáshoz. Tehát itt a névtelen elbeszélő, a Thomas és a Krisztiánnak a szerepe, illetve azt a kritikai megjegyzést tenném, amit Balassa Péter a diptuhombeli tanulmányában egy fél mondatban. Tehát, hogy mintha a Krisztián nyelvi szólama nem különülne, nem különbözne el igazából a másik két elbeszélés réteghez, és hogy ez valamilyen módon esztétikai gyengesége a könyvnek. Én ezt a felfogást osztom. Tehát, hogy mi a véleményetek erről?
4: Itt szeretnék most egy kicsit a kérdésedre válaszolva fordulatot tenni, mert megismételve azt, hogy ennek a regénynek a súlyát és jelentőségét kétségbe nem vonva, az újraolvasás ugyanakkor bizonyos szempontból a regény esztétikai megoldottságának a problémáit számomra más módon hozta elő talán, vagy bizonyos dolgokat felerősített, kérdéseket tett föl. Hadd incsíts csak egy kicsit messziről, de éppen a regény jelentőségét vagy súlyát megadva, hogy valóban van olyan nagy európai regény, és nevezzük ezt kelet-európai regénynek, hiszen most már sok nyelven megjelent és sikert aratott, amelyre még egy magyar kritikus is azt mondhatja, hogy hát ezt valahol a Thomas Mannnal, Prusttal, tehát a nagy európai regényekkel kellene valahogy összemérni is. És bizony szempontból a Ládas Péter hősies nagyvállalkozásának, hogy mondjam, az esendősége is előjön. Tehát az a fajta, most hadd maradjak a Prusztnál, az a fajta kulturális, szenzuális, intellektuális homogénitás, ami az eltűnt idő nyomában a megtalált idő utolsó mondatáig koherenciába tartja, azt Nádas Péter nem is óhajtja, azért próbálj szeletekből összerakni tulajdonképpen egy montázsregényt. Egy nagy, nagy méretű montázsregényt csinálni. Na most ez a nagy méretű montázs számomra tulajdonképpen két oldalról mutatja meg a heroikus esendőségét. Én számomra végül is ez a parafrazeált Thomas Manni, Thomas Tönnissen könyvnek a fikcionált, hiszterizált, mély pszichologizált vonulata tűnik jelentősen halványabbnak, mint a berlini és a gyermekkori, tehát Nádas Péter primér és eredendő életanyagának a feldolgozása. Ez egy ilyen humorisztikus kontrájának is vehető, hogy ezt a Péter mondta, tehát ott érzi az ember ennek a stílusnak is ezeket az inverz hangsúlyait. De ugyanakkor ez kicsit lihább, hogy úgy mondjam, mint szövedék nekem, hogy mondjam, inkább itt most lapozok, hogyha újra olvasok, és inkább szeretnék visszamenni a másik vonalra. A másik, ez tulajdonképpen a regényzárás problémája. És itt két regényzárás. Van az egyik a Somi Tóth Krisztián nádasi mondatokkal, de egy a regény alakok közül író alakká hozott emlékirat fejezete. A harmadik, ami önmagában nagyon szép, ez a bizonyos szökés, tehát a zárófejezet, ahol megszűnnek a nagy mondatok, de amelyet én esztétikailag egy kicsit, mit mondjak, szóval én kitalált dolognak tartok, hogy igazából az előzőekhez képest ilyen modern, szaggatott, hirtelen képváltásokból, töredék mondatokból, és behozva Stein Máriát, az Ávót, a börtönt, és mindenfélét még, amit ez a regény egészében, Heiligen Dám 1910-től egészen az Ávó börtönig, ez már nem bír meg.
2: Akkor ezt javaslom, hogy vitassuk meg, mert a névének azt hiszem megosztanak az álláspontok. Először ezt a Thomas Tönnigen részt. Én egészen máshogy viszonyulnék ehhez, és talán érdemes lenne azt megközelíteni, amit minden elemzés érint, de valójában Nádasnak a viszonyát, és ennek a könyvnek a viszonyát a Thomas Manni hagyományhoz. Mert Valasa Péter már említette a bevezetésben, hogy ennek a humorra a parodisztikus eleme, igazából nekem megvalóan a második olvasásba tűnt, hogy valóban itt egy nagyon erős kifordítás, a parodisztikus inverze van a Thomas Mannnak, én mint a követő regénynek gondoltam. És itt igazából egy bizonyos eltávolodás, ha tetszik, leszámolás is. Esztétikai értelemben leszámolás a Thomas Manni.
3: Én egészen biztos vagyok, és ezeknek indirekt bizonyítékuk azok a Nádas eszék, amelyek a regény után jelentek meg a Thomas Mann naplóiról, meg az egész Thomas Mann problémáról. Itt egy végtelen paródia nyílik meg, tudni, maga Thomas Mann, ugye kvázi Goethe unokájaként, Goethe parodistájának és a polgárság parodistájának tekintette saját magát. Prusztnál már van egy rendkívül erős idézőjelesség, itt hadd vessem közbe, hogy egy döntő különbség a Pruszti folyam és a Nádasi folyam között, aminek tényleg üzenetértéke van, kéne meg ezt a szót használni, hogy megtalálódik az idő az eltűnt idő nyomában végén, és a névtelen narrátor, akinek a neve ötször hangzik el a 3000 oldalba, és Marcelnek hívják, ez kiderül, azért találja meg az időt, mert amikor befejeződik ez a regény, akkor elkezdi írni a saját regényét. Na most az emlékiratokönyve az úgy fejeződik be, hogy nem írja meg a saját regényét, mert eltapossák a motorosok. Ez egy döntő kelet-nyugati különbség. Na most visszatérve a Thomas Mann ügyhöz, én azt gondolom, hogy ez egy leszámolás is azzal, ami már Thomas Mannnál is olyan kétséges volt, és ugyanakkor egy radikalizálása, tehát azt ő meg is mondja, hogy ő látja a század irodalmában azokat a csonkolásokat, ahol a homoszexualitást nem írták meg, és ennek hát erről eddig nem beszéltünk. Ez a testköltészeten belül a nagy tette az, nem csak a magyar irodalom szempontjával, hanem más irodalmakhoz képest is, hogy itt a homoszexuális magatartás azt mint egy lehetséges magatartást tematizálja, és a testvériséghez, az egyneműnek testvérisége is nagyon hozzátartozik ez az egész testvériség dologhoz. Tehát ebben van egy éles Thomas Mann kritika, vagy egy éles és szeretetteljes Thomas Mann kritika, és ezzel az egész polgári nagy paradigmával szemben egy szeretve gyűlöllek ambivalencia.
0: Visszatérve Fogarasi Miklós kritikájához, hogy tudnélik az utolsó fejezetet most újraolvasva gyengébbnek érzékeli, mint első olvasásra, én meg éppen, hogy erősebbnek. Tehát valahogy úgy érzem, hogy itt ezzel van megoldva szerkezetileg az egész mű, tehát hogy pontosan ez a sűrítettség, hogy bejön az apa és Steinmária története, ugye az 50-es évekbeli történetekből bejön a Melchior szökésének a lezárása a kelet-berlini történetszáról, és még az is, hogy ugye amikor a rendőrségen a fogdába kerül a névtelen elbeszélő, akkor ott hirtelen átvált, és elkezd a századfordulás történetről variálni, és azt mondja, hogy most megmondanám a rendőröknek, hogy én ölettem meg a barátomat a szobainassal. Tehát összefűzi ez az utolsó fejezet, a szökés, a három történetszálat, és ezzel zárja le. Tehát én azt gondolom, és persze még szerkezetileg a másik pikantéria, hogy ez elé kerül a Krisztián fejezete, és ez az utolsó fejezet, ez ahogy a Balassa Péter a diptombeli tanulmányában írta, ugye már meghalt az elbeszélő, miután ezt az utolsó fejezetet megkapjuk. Tehát előbb hal meg, és utána zárul le az a kézirat, amit ő végül is abban a bizonyos meg nem nevezett dunamenti kis faluban papírra vet, és amit ugye a Krisztián válogat össze. Tehát én ezt egy tényleg nem tudok jobbat mondani, egy bravúros szerkezeti lezárásnak tartom.
1: Én ezt elfogadom, ez bravúrosan ki van kombinálva. De nem győz meg engem mindez, elfogadva a Csaba észrevételét, az, hogy ez eszenciális esztétika meg van oldva. Pontosabban a regény érdekessége ennek a megoldatlansága. És most ezen a, nem azért, hogy a saját paripáimat hajszolni, de visszatérek erre a Thomas Tönnissen és régi Heiligen, a régi Berlin problémára, illetve a lezárásra és a gyerekkor. Tehát, hogy a Nádas Péter a Thomas Tönnissen monológ sorban, amiről az ő gyerekkorát, felnőtt korát, szerelmeit, életét tárgyazza, nagyon fantasztikus betétekkel, az antik fejezettel, a csigákról szóló nagy eszével, tehát olyan antropológiai, azt lehet mondani, kozmológiai kérdésekig megy el, bír itt elmenni, amik tényleg önmagukban fantasztikusak. De ugyanakkor beleértve ezt, amit Péter nagyon pregnánsan mondott, a Thomas Manni, az európai nagypolgári regény mentalitásával leszámolás, ott valóban benne van egy ironikus, játékos, humorisztikus távolságtartás a szellemi apákkal kapcsolatban. Na most vegyük a névtelen elbeszélő történetét, és ezt én nagyon ellen tudom érvekkel jól megindokolni, csak nekem az az érzésem, hogy az anya, az apa, a Hamar János és a Steinmária, tehát a nem a szellemi apákkal való leszámolás, ábrázolás, feldolgozás, ott nincs humor, ott valahol egy végletesen a szív tépettsége van, és ezért az egész regénynek van ilyen módon a szellemi egészében, vagy tartalmi egészében valami sajátos, ilyen érdekes egyensúlytalanság, amikor mint egy nagy hajó, amelyik billeg, és az ember, miután sokatszor olvassa, érzi ezt a két pólust. A Thomas Mann-t, meg az élő apukákat. És valahogy szellemileg
4: a nádas érettebben tud az európai kulturális hagyományhoz viszonyulni, mint az ávós szülői múlta.
3: Ezzel tökéletesen egyetértek, csak mégis az átjárhatóságot had. Én nem annyira a polaritásra helyezem a hangsúlyt, hanem az átjárhatóságra, hogy a Thomas Tönnissen rétegben is van egy előképe ennek a igazi vagy vélt apuka, Hamar János, stb. Őrületnek, ez a Theodor Tönnissen, tehát a Thomas Tönnissennek is van egy papája, és itt hadd vessek be egy apró témát, amiről eddig nem volt szó, a szörnyetegség motivuma az egész regényben, ami végigvonul, és nagyon plasztikus volt számomra, ahogyan ezt a billegést leírtad, hogy ezzel a nagypolgári tradícióval és az ávós tradícióval, mondjuk így, vagy a kettő összekeveredésével kapcsolatban itt a szörnyetegség, tehát hogy a lélek vagy az én akár meddig osztódik, és akár tükörteremből tükörterembe megy, és nem jut el egy bizonyos végső eszenciához, ebben a léleknek, vagy az európai léleknek a sors tragédiája is benne van, és ilyen értelemben a modernitáson túlmutat, mert nem mondja azt, hogy vannak végső autorizált jelentések. Itt éppen az, hogy ezen a modern regényen belül van egy nem modern vonulat, ez a végtelen folytathatóság és ismétlődés, és az, hogy nincsen végpont, és ennek egyik attribútuma ez a szörnyeteg probléma, ami egyébként is a nádas Európa tanulmányaiban is nagyon-nagyon fontos, tehát, hogy szörnyetegé válunk ebben a közegben.
2: Egy más kérdést akartam föltenni, de akkor ehhez kötődve. Érdekes, hogy a magyar irodalmi recepcióban egyáltalán nem nagyon jelent meg, ami a Radnóti által a német irodalomban igen, és ez a mondat nagyon megütött a fülemet, és érdemes volna elgondolkodni. Noha tudom, hogy ez a fogalom önmagában nagyon bonyolult, hogy ennek a könyvnek mi a viszonya a posztmodernhez. Tudnélik, a Radnóti idéz egy német kritikát, amit én nem olvastam, csak ott van egy mondat, ami érdekesen hat a magyar füleknek. Azt mondja ez a kritikus, hogy a modernitás pátosza-e könyv végzete, minden kortársi eleme ebben oldódik fel. Stb. És akkor azt mondja, hogy alászántja a gondolati lamentó, amely megakadályozza, hogy bármilyen eseményből puszta elbeszélés legyen, mivel azon nyomban transzcendálja és általános érvényű szentenciákban préseli. Vagyis, hogy egy ilyen relativizáló szemlélet számára ez a könyv túlságosan masszív egésznek tűnik, és olvasat. Ezt csak inkább tapasztalatként akarom kérdezni, vagy pontosabban azt a kérdésemet alátámasztani, hogy egy ilyen relativizáló korban, amiben valamennyire a magyar kultúra is előbb-utóbb szembeszáll, hogy ez mennyire kiálló könyv, vagy mi a viszonya a modernséghez, posztmodernséghez?
3: Én azt hiszem, hogy most az újraolvasásnál éppen azt vettem észre, hogy nem annyira rigiden, nem annyira föltörhetetlenül régi értelemben modern, már csak azért sem, amit az előbb mondtam. Másrészt pedig ez a pátosza, ez teljesen idézőjeles véleményem. Az egyre inkább úgy láttam, hogy a pátoszában idézőjelesség is van. Ott nincs, ahol a Fogarasi mondja, tehát a valóságos apukák drámájában és az 50-es évek világában ott valóban a tragikum mélypontjára jut el. De ezt a modernség pátoszát, ezt én nagyon relatívnak érzem. Tehát én úgy gondolom, hogy egy relativisztikusabb korszellemben is ez nagyon gazdagon értelmezhető valami.
4: Én a saját korábbi gondolataimra utalok vissza, hogy ellentétben ezzel a kritikussal én azt tartom, hogy igazából ezt a nagyon bonyolult szerkezetet, tartalmat, amit az emlékiratok könyve egybefog, ennek valóban a punktum szálienszá, azaz nádas intellektusa transzendeáló attitűdje, hogy ezeket a mondataival és a mondatok kvázi ideológikus transzendenciával próbál egységbe fogni. Tehát az, hogy ezek a mondatok még a Krisztiánnál is valamilyen módon hasonló módon szólalnak meg, abban a nádas emberfelfogásának, emberképének, világfelfogásának egy homogén transzendenciája működik, ami az első mondattól az utolsóig átfogja ezt az egészet, és amelyet hogy a Péter is mondja, hogy tulajdonképpen kontrapunktokkal ironizál is, tehát tulajdonképpen a saját gondolkodása mögé is lát, de igazából ennek az ténylegesen megvan a transzcendens pátosza.
3: Abban a kritikusnak igaza van, de ezt én inkább az esszéisztikánál, meg az Égi és Földi Szerelemről című esszénél érzékelem, ahogyan a Nádasnak, mint írói alkatnak hajlama van az apodiktikus normatív kijelentő tónusra. Tehát itt azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon rugalmas, időnként relativisztikusan is gondolkodó írói ész és egy alkati, időnként merevségre hajló tónus veszekszik egymással ebben a könyvben is.
2: Ha már szóba hoztad, akkor érdemes lenne azt megvizsgálni, hogy ennek a könyvnek mi a szerelem felfogása, illetve milyen viszonya van az Égi és Földi Szerelem című eszéhez, Nádashoz. Kérdésem természetesen valami olyasmit is megcélozna, hogy a teoretikus gondolkodó Nádas és az elbeszélő Nádas, a szerelmet megjelenítő Nádas milyen viszonyban áll egymással?
0: Nem tudom, visszatérhetnék-e az előző kérdésre.
2: Persze.
0: Mert eszembe jutott valami, hogy ugye modern, posztmodern, azért az hangozik el talán, hogy van egy kritika, ami ezt végigvezette, Szegedi Maszák Mihálynak az írása, ahol poétikai nézőpontból ugyan, de bizonyos jegyeket kiemel, amelyek posztmodern jegyek az emlékiratok könyvében, és más jegyeket, vagy inkább szemléletmódot, ami inkább a modernséghez köti. Tehát, hogy csak egyet mondja, a posztmodern sajátosság az, hogy talált kéziratokkal dolgozik egy könyv, tehát kitalálja ezt a játékot, hogy van valaki, aki megtalálja a kéziratokat, vagy rájátszik egy műfaji hagyományra, jelen esetben az emlékiratok az önéletírás hagyományára, és azt valamilyen módon kifordítja, tehát, hogy ez egy posztmodern politikai sajátosság. A bölcseleti nézőpontból pedig inkább azt lehetne mondani, hogy a modernségen belül helyezkedik el ez a regény, tehát, hogy legalábbis föntartja a lehetséges viszony egyfajta teljességgel az egész világmagyarázat lehetségességével, ha csak úgy is, hogy ez töredékeiben idézhető meg, vagy valami ilyesmi, és egyáltalán a nagy elbeszélésekhez való viszony. Tehát az, hogy vágyként vagy töredékes formában felidézhető az a fajta teljesség, ami nem sajátunk, de rá tudunk mutatni. Tehát valahogy itt ez azt jelzi, hogy a regény szemléletmódja benne marad a modernség világában.
2: Akkor erre az előbbi kérdésemre térünk vissza, tehát valamiféleképpen ez a szerelem felfogása és a eszé és elbeszélő közötti viszonyt.
4: Én úgy érzem, nem szeretnék igazából a kérdésedre válaszolni, hogy a regényt az eszékkel összehasonlítom. Én úgy érzem, hogy ez a könyv egy nagy eszéregény magában. Ebben annyi gondolat, annyi reflexivitás mozog. Igazából azt lehet mondani, hogy többségében az érosz, a szerelem, az érzék, a test mélye, a test magasa, egyáltalán az emberi psziché természete tárgyában, hogy igazából ez a Nádas legnagyobb eszélye is egyben ez a regény, miközben ez egy igazi regény, és itt a regényes, a cselekményes, az epikus és a szerelem felfogás, hogyha azt mondom, hogy ez a fő tematikáról szóló reflexivitás, ez nagyon szép arányban van, tehát ez egy kompakt ebben. És hát olvasom, még véletlenül most akadtam rá, és természetesen nem Nádas Péterről szól, hanem az európai irodalom történetben a 2,5 oldalt szentelt Babits az eltűntető nyomában vannak, és igazából ez a fajta reflexivitás, tehát a szerelem filozófia, vagy a regény filozófiája kapcsán, hadd olvasom fel ezt a mondatot, ami erről a regényről is szól, hogy azt mondja, hogy Pruszti szövegről mondja. Ez az elemzés egyúttal rekonstruálás. Nem történetírás, hanem újraélés. Kísérlet a lelki idő teljes bonyolultságában való visszahozására. De most a teljes bonyolultságában való visszahozása egyszerre
1: az érzéki megjelenítését és ennek egy intellektuális, filozófiai, antropológiai, népszichológiai rekonstruálására törekszik, és azért érzem, én ezt valóban modern regénynek, mert a maga szabálytalanságom szépségeiben végül is egy heroikus, modern és nagyon komoly törekvés van, amelyikben a bizonyos fajta elemek lehet, hogy egy következő stílus korszakot előlegeznek, de igazából ez a 20. századi modernitás héroszának szelleme lebeg a könyv fölött.
2: Végezetül két kérdést szeretnék föltenni, ami bizonyos mértékig összefügg egymással. Mégpedig az olyan kérdéseket, amire feltétlenül csak töredékesen lehet válaszolni. Az első az, hogy Nádas pályának alakulás történetében milyen helyet foglal ez a könyv, mi a viszonya ennek a regénynek a későbbi és korábbi művekhez, értékelését is gondolnám ebben. Tehát a regényt követő 10 év teljesítményeihez képest hogyan rájlik. A másik kérdés, ami ebben valamennyire összefügg, és lehet, hogy az analízisra szét kell választani, de különös ellentmondásra lettem figyelmes, amikor a regény recepcióját végigolvastam, hogy Nádas kritikusai szinte mindegyike kivételes teljesítménynek minősíti, azt hiszem teljes joggal az emlékiratok könyvét, és Nádas kitüntetett érdeklődést foglal el minden értekezőnek, akik az elmúlt 10-15 évben dolgoztak, és a magyar kultúráról gondolkodtak. Tehát hatásában igen jelentős a magyar kultúrában egyfelől. Másrészt az újabb irodalomnak a alakulás történetére viszonylag csekély hatással van. Nagyon kevés olyan írót tudnék mondani, akinek Nádas írásmódja kimutathatóan jó hatása lenne. Tehát legalábbis az én megfigyelésem, tapasztalat ezt mutatja. Mire magyarázható ez az ellentmondás? Ha egyáltalán igaz ez a megfigyelés.
3: Igen, megpróbálok egész röviden a másodikkal kezdeném, hogy azt gondolom, hogy itt szembe kell néznie mindenfélnek azzal, és ezt tulajdonképpen sokkal normálisabban kellene megbeszélni, mint ahogyan ez általában történik az utóbbi években, hogy itt egy bizonyos irodalomfajta apa helyzetbe került, akik egyébként a fiú témát tematizálták állandóan, mint ahogyan Mészöly és Nádas is. Ő helyzetbe került, és ez egy nehéz helyzet az apákra nézve is, és a fiúkra nézve is. Most ami az epigonizmust illeti, az nagyon ritkán megjelenik eszékben. Zárójelben megjegyzem, hogy teljesen terméketlennek tartom egy-két eszéistának a nádasos nyelvét meddőnek, és tehát ez egy követhetetlen dolog, ezt a Nádas tudja, készpassz. A másik, hogy azért nem jelenik meg az újabb irodalomban ez a fajta írásmód, mert most szép irodalom van, mert mondom, hogy van egy apa-fiú szakadás, és ez egy megkerülhetetlen, de roppant nehéz ügy az emlékiratok könyve, tehát még mindig nem zárult le a recepciója, ez még mindig nem egy történeti dolog, tehát azt hiszem, hogy itt van egy nagy idő különbség, tehát ez kevéssé jelenhet még meg a fiatal prózában. Én egy-két helyen látok rejtett vitát, például a Márton László művészetében rejtett vitát ezzel, vagy nagyon érdekes lenne megnézni azt, hogy a Parti Nagy Lajosnak a testprózája, mert az egy testpróza, az mennyiben különbözik méghozzá, nagyon különbözik, és mennyiben vitatkozik a Nádasival. Vagy hogy viszonyul, nem tudom én, az Eszterházi egy nője a Nádas erotika felfogásához. Az első kérdésedre csak azt tudom mondani tényleg egy mondatban, hogy én azt gondolom, hogy ez egy megkerülhetetlenül jelentékeny mű. Az életművön belül is egy új minőség, vagy egy új nagyságrend, és én a magam részéhez ehhez viszonyítva látom az életmű belső arányait, sőt az az érzésem, hogy e felé megy minden, és ebből ered aztán később minden, tehát van valami abba hagyhatatlan kommentárszerűség a Nádas emlékiratokönyve utáni esszéisztikájában, ami még mindig kommentárokat, még mindig van anyag, még mindig onnan jön az egész, ami megítéletünk akár, hogy de egy nagyon érdekes struktúráját adja ennek a dolognak.
0: Tulajdonképpen az emlékiratok könyvének az alaptémája már kétszer meg volt írva korábban. Tehát a nagyobb prózai művek, azok mindig az emlékiratok könyvének a gyerektörténete körül forognak. Ugye először a Bibliában, másodszor az egy családregény végében, és harmadszor a legteljesebb módon és legszisztematikusabban az emlékiratokban. Meg hát a drámákat is ide lehet kötni, tehát egyetértek Balassa Péterrel, hogy a korábbi szépirodalmi művek, azok ide haladnak az emlékiratok könyve valahogy összefogja az egészet. A másik kérdéshez, hogy mennyire követhető vagy nem követhető. Azt gondolom, hogy Nádas írásművészetre nem csak, hogy eléggé követők nélkül van, hanem hogy előzmények nélküli is a magyar prózában, tehát nem nagyon lehet direkt kapcsolódásokat találni Nádas és mondjuk a 19. század vagy 20. század első felének magyar prózájához. Inkább kapcsolódik közvetlenül a német prózához, vagy akkor már inkább a franciához, Prousthoz és Thomas Mannhoz és egyéb, tehát a német hagyományhoz, a Bildungsroman hagyományához, de nem nagyon, vagy nem direkt módon a magyar próza hagyományához. És talán ez lehet egy áttételes oka annak, hogy nehéz a Nádashoz kapcsolódni is a későbbiekben. A másik meg, ez már csak egy futurológiai megjegyzés, hogy az, hogy most teszem azt a későbbi íróknál, mondjuk az Eszterházi hatás erősebb és meghatározóbb, ez lehet, hogy 10 év múlva, 15 év múlva úgy alakul, hogy a Nádas hatás jön elő, tehát búvópatakszerűen bármikor előtérbe kerülhet ez a fajta prózaírási hagyomány, úgyhogy én ezt egy teljesen normális és természetes dolognak tartom.
2: És azt hogy látod, amit az előbb Péter mondott, ezt az apa-fiú konfliktust, ezt a kibeszéletlen, megbeszéletlen konfliktust?
0: Hát azt hiszem, hogy egy hosszú beszélgetés tárgya lenne, és talán jó is lenne egyszer ezt megejteni.
4: Én inkább arról beszélnék, amit a Csaba is mondott, tehát, hogy ez valóban, édesem szerint ez a betetődése az életműnek, ebben benne van az, hogy én ezt valóban egy csúcsnak tartom, amihez képest érdekes dolgok jelentek meg tőle azóta, de inkább egyfajta lecsengése, vagy hogy mondjam, szóval ehhez a könyvhöz van mérve minden. És ez olyan organikusan jön az ő legkorábbi novellájának részben tartalom, részben formai alakulásából, azokkal a 70-es évek közepén a novella kötetét csinál egy szöveg...
3: Leírás.
4: Leírás kötetnek a szövegkísérleteinek, tehát itt ebben a regényben tulajdonképpen már érett formájában és egy nagy regény formájában beépült módon azoknak az eredménye. Nem is beszélve arra a tematikai homogenitásról, vagy fejlődésről, ami tapasztalható. Ami pedig szívem szerint volt, amit a Péter mondott, hogy most, hogy jöttem ide, meg hogy 10 év után újraolvastam a könyvet, hogy én szeretném már 20 év múlva újraolvasni, valahogy vágyom egy még nagyobb távolságra, és az az érzésem, hogy ez lehet, hogy kicsit kétértelműnek fog hatni, vagy nem biztos, hogy jól hangzik ez így, hogy direkt hat, olyan módon direkt hatás, hogy ezt a stílust másolni lehessen, ez szinte nevetséges, vagy ezt a tónust. Viszont amikor esetleg talán egy következő generáció maga is megcsinálja a nagy paródiáját az emlékiratok könyvéről, ahogy ő megcsinálja a Thomas Mannról, tehát bizonyos szempontból már annyira magája teszi, hogy meri is, hát a szent paródiát, most nem tiszteletlen módon mondom, akkor fogja megmutatni a maga formátumát ebben az inverzben.
2: Szokatos Miklós mondott, hogy akár jó zárszók is voltak, mert én is valami ilyesmit gondoltam, tőle némileg függetlenül is, hogy nagyjából a nagykönyveknek ez a természete, hogy magunkra kíváncsi vagyunk bizonyos periódusokban, hogy vajon hogyan fogjuk ezt újraolvasni. Köszönöm a beszélgetést.
5: Feltételes megállók. Az Irodalmi Szerkesztőség sorozatának mai adásában Nádas Péter emlékiratok könyve című regényéről Balassa Péter, Fogarasi Miklós és Károlyi Csaba beszélgetett. A műsort Mészáros Sándor vezette. Szerkesztette Bán Magda.
6: A felvétel 1995-ben készült, és legutóbb 1997. július 1-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg.

0: Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. 6-3. Legenda 9 gólról és 8 szögletrúgásról. 1953. november 25. Szerda.
1: A Meteorológiai Intézet jelenti. Várható időjárás ma estig. Változó felhőzet. Több helyen eső, havas eső, esetleg hó. A hőmérséklet csökken.
0: 1953. november 25. Szerda.
2: Bécsből jelenti a TASZ. A Békevilágtanács ülésszakának délelőtti ülésén James Endicott kanadai küldött elnökölt. Először Mao Tun-nak, a Békevilágtanács elnöksége tagjának, a kínai írószövetség elnökének adta meg a szót.
0: Szerda.
1: Nyugati hírügynökségek jelentik, hogy Churchill javaslatára meghívták Lord Ismayt, az Atlanti Szövetség főtitkárát, hogy megfigyelőként vegyen részt a bermudai értekezleten.
0: Szerda.
2: Nasser, egyiptomi miniszterelnök helyettes szerint az Egyesült Államok segítséget ígért Egyiptomnak, de ebből a mai napig semmi sem valósult meg.
0: Szerda.
1: A Pravda egészen nyilvánvalónak tartja, hogy az amerikai-szovjet viszony megjavítása most is megfelel mind a szovjet, mind az amerikai nép érdekeinek.
0: Szerda.
2: A Szabad Nép tudósítója jelenti, hogy Muszka Imre újításai utat törnek. Muszka Imre Kossuth Díjas esztergályos túl van már a 30. újításán. A legutóbbi 2 hónapban végre megtörténtek az első lépések, hogy Muszka elvtárs újításai közkincsé váljanak.
0: 2 apró hirdetés a Népszava november 25-i számából.
2: Ezüst evőeszköz 12 személyes, teljesen komplett, 216 darab, eladó. Megtekinthető reggel 8-tól 11-ig, Pannónia utca 22, 4. emelet 1A. Kirakat babákat keresünk megvételre. Cím Rex Vállalat, Alpári Gyula utca 22, telefon 315-397.
0: A budapesti mozik mai műsorából.
1: Vörös Csillag, Táncsics, a harag napja. Korvin, támadás 6:25-kor. Előre, ezerarcú hős. Ipoly, Janika. Sziget, Tündér, nyugati övezet. Árpád, otthon, Csoda Milánóban.

0: és volt egy meccs.
1: Két óra, 17 perc londoni idő szerint, amikor Kocsishoz került a labda, és aztán Bosiké. Bosik előre vágja Budainak. Budai leveszi, ott vagyunk most az angol térfél közepén. Kocsisi a labda, vissza Budainak. Most már azonban ott van Dickinson, aki kiküldi a labdát. Az oldalvonalon túlra, len vagyunk az angol térfélen, egészen az alapvonalnál. Budai Kocsis fejére teszi a bedobást, a játékvezető azonban lesípolja, és pedig azért tesz a bedobást, mert elmozdult Budai Laci lába. A játékvezető elég magas, 40 év körüli férfi, azt mondják, hogy Hollandiában igen jól vezeti a mérkőzést. De nézzük most, mi lesz, Budainál van-e pillanatban a labda? Budai egy csel csinál, aztán Kocsisnak adja, Kocsist azonban elválasztják a labdától. Szerencsére ott van Bozsik, Zakariás, majd újra Bozsik a labda útja, aztán Hidegkuti.
0: Hidegkuti Nándor, 51 éves, 68-szoros válogatott. Jelenleg az Egyesült Arab Köztársaságban edzőként működik a Zamelek csapata mellett. Ez a csapat az első osztályban szerepel, és az első helyen áll.
1: Aztán Hidegkuti, Hidegkuti, egy csel csinál, most lő a pillanatban, gól! Óriási, 1-0-ra vezetünk! Hidegkuti 16 méteres lövése, a jobb felső sarokba szállt. Hallgatóim, 1-0 az eredmény Magyarország csapata javára az első félidő első percében.
0: Banktisztviselő, 45 éves.
2: Akkor is már bankban dolgoztam, tudva lévő, hogy a bankokban nagy a fegyelem, de erre az alkalomra ott is leálltak a dolgozók is, az ügyfelek is, mindenki rádió mellé csoportosulva hallgatta a mérkőzést. Már az első percek után éreztük, hogy itt valami nagy dolog készül.
1: Még megállítja a Lantos, mielőtt Matthews hozzányúlna a labdához. Rögtön előre vágja, ott van azonban Wright, az angolok jobb fedezete, ő hozza fel a labdát, vágja tovább Mortensennek, Mortensen a bal összekötött Juelnak, aki a jobb összekötött helyén tör előre, megint Mortensen, így de veszélyes. Bravo, Lantos lába, biztos, halálbiztos, terelni tudja az angol játékost, és már is a miénk támadása jön előre. Hidegkutinál van-e pillanatban a labda, Hidegkuti Puskásnak adja, szét van verve most az angol védelem, öcsi most Hidegkutinak, Hidegkuti lő, gól! Gól, gól, és a játékvezető offside-ot ítél, hát egy ilyen gól, te jó ég, hát mit csinált a játékvezetője pillanatban? Hallatlan dolog. Kiugrott hátulról Hidegkuti, és remekül vágta az elmozduló Merrick mellett a hálóba a második magyar gólt. Leo Horna játékvezető azonban nem ítélte meg. Az első félidő 15. percében vagyunk. Gondolom, nagy az izgalom otthon, nagy az izgalom, de remélem nagy az öröm is, hiszen 1-0-ra vezetünk, és a fiúk jól játszanak, csak így tovább, fiúk. Otthon is hangozzék a bíztatás, a buzdításnak. Rosics most vágja előre a labdát, Puskási a

0: A nyomás, de vigyázzunk, vigyázzunk! E pillanatban Merik vágja előre a labdát, a félvonalig, ott Buzánszki szerel, Kocsisnak adja a labdát, Kocsis tovább teszi Hidegkutinak, megint közeledünk a 16-oshoz. Hidegkuti a 16-osnál van, e pillanatban Kocsisnak adná. Azonban a lapos leadás, Johnston elcsípi, a középhátvéd előre tör a labdával, most ez nehéz helyzet, ott van e pillanatban, megint áll a labda, majd Mortenzeni, Mortenzeni, Juelnak adja!
1: A Magyar Rádió angol szekciójának vezetője, 51 éves.
2: I must tell you that immediately after that game we abandoned all our old favourites like Gordon Smith, Laurie Riley and all the people who'd been the big names in our sort of football ideas and thinking, and we all started to collect photographs of Hidikuti, Puskas, Bozi, Budai and all the rest of them. Of course for us, Hidikuti was the man that day that we thought really made the difference between the two teams.
0: Már is Hidegkuti megy el a labdával. Ott van mellette Kocsis, menjél, Nándi, menjél! Viszi a labdát, Budainak adja. Budait azonban szerelni tudja Ekesli. Ekesli tovább teszi Robnak, a bal szélsőnek a labdát, majd újra Ekesli. De közben nyúl most már Kocsis, és ő vágja előre a 16-oson belülre a labdát. Ott azonban Johnston, az angolok közép hátvédje állítja, megkihozza az oldalvonal mentén, aztán oda küldi laposan tovább, ide Ekeslinek, Ekesli most a 16-oson van, megtámadja Hidegkuti őt, el is küldi a labdát, Zakariás Puskásnak adja egy pillanatban. Puskás egy cselt csinál, Wright-tal cselet! De Wright lesz a győztes, Wright lesz a győztes, és kiküldi a labdát az oldalvonalon túlra. Bedobás következett, tehát a miénk javára. Buzánszki veszi kézbe a labdát, Hidegkuti lábára teszi, Hidegkuti ragyogóan játszik, Bozsiknak adja, Bozsik leállítja, vissza Hidegkutinak. Hidegkuti egy cselt csinál, még mindig nála, áttör a védőkön. A 16-osnál van, most adja Budainak, Budai az alapvonalnál van, most okosan befelé, ott van Kocsisnál, lőj! Lövés, hely, de gyenge, lőj!
1: Kocsis Sándor, 44 éves, 68-szoros válogatott. Spanyol állampolgár, foglalkozása nincs.
0: Kikerül a labda az oldalvonalon túrait, tehát bedobás következhet, és pedig a felező vonal tájékáról. Wright az angolok jobb fedezete dobja most befelé, Taylornál van-e pillanatban a labda, de Lantos remekül, szerel megint, előre vágja a labdát, egy kicsit hosszan, nem megy rá egyetlen magyar csatár sem, mert a csatárok azonnal hátra húzódnak a féde segítségére, úgyhogy most Meriké lett a labda. Merik hosszú ívben küldi előre, Bozsik veszi le a labdát, azonban elfejelik előle, miután fölpattant. Szerencsére ott van Lorán, de Lorán rossz helyre adja, pontosan Wright lábára. Wright vágja át keresztbe, ott van Buzánszki, elmegy mégis a bal szélső mellette Zakariás, majd Bozsik azonban megállítja, és már is Bozsik előreadása Hidegkuti töre. Tovább Puskási a labda Puskás lábáról, lecsúszik, lecsúszik, ketten is állnak mellette, Wright és Remzi is rávigyáz, úgyhogy megszerzi aztán a labdát a kapus, de pillanatban rosszul rúgja ki, pontosan Puskás lábára, Puskás Tibor szökteti, Tibor elmegy Remzi mellett, most vigyáz Zoli, Puskási, Puskás áttör a védőkön, elesik, hely nem futja a bíró, de Hidegkutinál a labda lövés, következik. Puskás végzi ezt, elbefelé dobja Tibornak a labdát, Wright ott van, és elcsípi a labdát, hazaadással tisztáz. Merik rúgja most előre, Robnak a bal szélsőnek teszi a labdát, az merre veszi, aztán tovább teszi, ott van Mortensennél, Mortensen hátrafelé gurítja, ott van Taylornál, az apró termeti jobb összekötőnél. Ő most jön át a felező vonalon, vágja tovább előre Mortensennek a labdát. Mortensen tör előre a magyar kapu felé, de egy kicsit oldalra húzódik, még mindig nála van, kísérik, kísérik, támad meg Lórán, megtámadta.
1: Lórán Gyula, 50 éves, 37-szeres válogatott. Állampolgársága nincs. A Német Szövetségi Köztársaságban dolgozik. A Kickers Offenbach első osztályú labdarúgó csapat edzője.
0: Jól van Lórán, alkalmas pillanatban lépett közbe, és kiküldte a labdát egészen messzire a közönség sorai közé, bedobás következik tehát. Matthews az angolok jobb szélsője veszi kézbe a labdát, Taylor rábára teszi, Taylor tovább küldeli, azonban közben már Matthews le sem volt, itt hát a játékvezetői sípszó, a partjelző magas beemelkedő zászlaja láttán szabadrúgást ítél a magyar csapat javára, és pedig mintegy 5-6 méterre az alapvonalon innen a magyar csapat térfelén. Lantos a magyar csapat bal hátvédje, rúgja most előre jobb lábbal a labdát, 2-1-es magyar vezetésnél. Hidegkuti felé száll, pontosan a felezővonal, a fejjel tovább küldi, ott van Kocsisnál, Kocsis is fejjel Budainak. Budai leállítja, egy csel csinál, igyekszik elmenni, Rob, a bal szélső megtámadja, Budai lesz a győztes, viszi, viszi, ketten is üldözik, övé a labda. A pillanatban Ekesli megtámadja, és gyönyörűen szerel, derenekül szerelt Ekesli. A szerelés minta példánya volt, minta képe volt ez, és már is Juelnek adja előre a labdát. Most át a félvonalon a bal összekötő, megint veszélyes támadás, Juel viszi, viszi a labdát, megtámadja Lórán, becsúszó szerelés, ragyogó szerelés, bravo Lóri, Már is Lantosi a labdalantos átvágja keresztbe, Kocsis, menj rá, nem megy rá, nem megy rá, nem megy rá.

0: labdára, most a félvonalon, úgy, hogy elcsípik az angol játékosok, Budai annál inkább rámegy. Utána nyargal a labdának is a magyar térfélen szerzi meg. Buzánszkinak adja hátra, hogy Puskásnak teszi, Puskás a mi télfelünkről indul el vele. Laposan gurítja Kocsis lábára, Kocsis laposan tovább Bozsiknak, Bozsik laposan tovább Hidegkutinak, Hidegkuti laposan tovább Budainak, így laposan, na most laposan Cibornak.
1: Cibor Zoltán, 44 éves, 43-szoros válogatott, spanyol állampolgár, Barcelonában él. A Kék Duna étterem tulajdonosa, az üzletet a fia vezeti.
0: Tibor elmegy a labdával, nincsen rajta senki, a jobb szélső helyén van-e pillanatban. Tibor most az alapvonalról Puskásnak adja, Puskás Csácsinál lő, gól! Vezet Magyarország csapat Anglia válogatottja ellen. Óriási volt! A közönség terülben fölugrottam, és örömemben megcsókoltam egy angolt.
1: Színművész, a Víg Színház tagja, 31 éves.
2: Van egy nővérem, aki 6 évvel idősebb, mint én, és észre jobban felfogta ez úgy, mit jelent. Bennem a lelkesedés óriási volt, és 11 éves voltam. Szóval felnőttek nagy izgalma nagyon rám ragadt. És amikor jöttek a gólok, óriási nagyokat sikoltoztunk, főleg én.
0: A magyar csapat kapuvédője jobb lábbal íveli, most előre vágja tovább. Ott vagyunk az angol csapat térfelének közepén. Leveszi Remzima, Johnstoné, Johnston bal lábbal íveli előre tovább. Bozsik fejére száll a labda, Bozsik fejéről Buzánszkihoz. Buzánszki leteszi laposan, laposan Budainak. Budai meg is kapja, de még mindig a magyar térfélen vagyunk. És most belevágja, Ekezli mellébe a labdát, kikerül az oldalvonalon túlra, bedobás következett, Kocsis leveszi gyönyörűen a labdát, Puskásnak adja, Puskás a félvonalról indul el, Szeredeken szökteti Budai, Budai elmegy a labdával, elkezdi becsúszó szereléssel próbálja elcsípni, a játékvezető azonban szabadrugást ítél a miénk javára, úgy ítélte meg Ekezli megmozdulását. Szabadrugás a miénk javára, tehát mintegy 20 méterre, 25 méterre Meri kapujától. Bozsi készülődik neki a labda elrugásának, Puskás felé küldeni, nem inkább lőjé, Puskás beledeti a lába, gól! Fejéről száll tovább a labda. Bozsiké, a játékvezető sípol, és most kíváncsi vagyok, hogy mit ítél. Igen, a miénk javára ítél szabadrugást 4-1-es magyar vezetésnél a félvonalon túl, mint egy 10 méterre. Lóránt, a magyar csapat középhátvédje az, aki jobb lábbal íveli előre laposan a labdát, Hidegkuti átlépi, azonban nem tudja becsapni Johnston. Johnston kivágja a labdát előre Robnak, Rob a bal szélső, áttör Buzánszki.
3: A kapott gólokra védőjátékosok nem szívesen emlékeznek. Pardobás gólt az én oldalamról, bedobták a labdát középre, visszajátszották az én oldalamon, kiugró Mortensen nevű játékos elé, aki kivírt lépni a résen keresztül, kicsit elaludtunk, és a rövid csarokba berúgta a labdát.
1: Buzánszki Jenő, 48 éves, 48-szoros válogatott. Dorogon él, tisztviselő.
0: Buzánszkin azonban túl meredeken szökteti saját magát, úgyhogy a labda az oldalvonalon kívülre kerül. A játékvezető azonban úgy ítéli meg, hogy Buzánszki lába is hozzáért a labdához, és így mintegy 15 méter a félvonalon túl a magyar csapat térfelén bedobást rendel el az angol csapat javára. Ívelődik befelé a labda, ott van Mortensennél, Mortensen áttör Lórán felett, ott van Buzánszki, Mortensen lő! Elvégzésének Puskás felé küldi a labdát, Puskás azonban nem éri el, mert Merrick az angolok kapuvédője rúgja ki, pont Bozsik lábára, Bozsik távolról lő, a lövés azonban elzúg a jobb kapuba mellett, Bozsik 40 méterről lőtte rá a labdát, látta, hogy Merrick nincs a kapujában, pontosan az ő lábára küldte ki az angol kapus a labdát, azonnal ki akarta használni a kínálkozó lehetőséget, azonban a labda elzúgott a jobb kapuba mellett. Itt hát újabb kapukirúgás következik, Merrick végzi ezt el, az ötösről íveli előre a labdát, Bozsik fejéről hátrafelé kerül, Sziu elé a labda, aztán Mortensené, Mortensen Télornak adja, de veszélyes támadás, Mortensen jön előre, ott van Sziu elnél a labda, Krasics kifut, Lai Lorenz lábáról kerül előre a labda, jaj, de nehéz volt, de nehéz volt, de nehéz volt, és milyen nehéz most, megint az angolok támadnak, Hidegkuti mellett elmegy a labda, Rajté, Rajt előre tör, Matthewsnak adja, megzavarodott most a védelmünk, vigyázzatok, fiúk, fiúk, Matthews megy a labdával, befelé gurít, Bozsik lába mellett elcsúszik, hátra jön Rob a labdáért, Kocsis is ott van, de Rob mégis lőni próbál, Bozsik belevetődik, és Budai is ott van, segít neki, Kocsis előre, előre vágja Tibornak, Tibor a jobb szélső helyén van, menjél Zoli, már ott megyünk az angol térfélen. Jaj, de izgalmas volt. Na most Puskási. Puskás átvágja Budainak. Budai mellett nincs senki. Most jól befelé venni. Ívelődik a labda. Merrick egy kézzel elcsípi a beadást. a gólra éhes Puskás előtt, és megint az angolok jönnek, de hogy jönnek, hogy jönnek? Megint Matthewsnál van a labda, vigyázzunk, fiúk, Taylor-i a labda, Taylor előre vágja, Lorán szerel, megint Rajté, de nagy az angol nyomás, micsoda támadás, sorozat, megint Matthews-tör előre, a 16-osnál van, Zakariás mellett elmegy, befelé ível, ott van Taylornál lövés, Grosic véd! Angolok javára, Matthews lábán van-e pillanatban a labda, Lantos támad meg, elmegy mellette, milyen jó csel, Lorán kifejeli a labdát, Kocsisé, Kocsis tovább, nem jól, Rejtnek adja, na Zakariás, jól van, Zakariás, az egyik hőse a mérkőzésnek, akárhogy is végződik ez a nagy mérkőzés, mindenütt ott van ő is, a leadás most Puskás felé száll, de őt szerelték, úgyhogy Mortensen menne előre a labdával, amikor a játékvezetőt véget vet ennek az izgalmas, hallatlanul, határtalanul izgalmas első félidőnek.
1: Sebes Gusztáv, 67 éves nyugdíjas. 1936-ban magyar válogatott volt. 1953-ban a magyar válogatott szakvezetője. Jelenleg az utánpótlással foglalkozik.
4: Szünetben a nyugodtságot próbáltuk fenntartani, a gyerekek nagyon jó hangulatba jöttek be, de nem elbizakodottan, rengeteg táviratot kaptunk.
1: A táviratok száma 3714.
4: Magammal vittem ki a pályára, és nem mutattam előzőleg meg nekik, csak amikor indultak ki a pályára, akkor fordítottam ki a táskámat, és mutattam meg a masszírozó padon, gyerekek, ilyen az érdeklődés Magyarországon.
0: Ragyogóan küzdöttek a fiúk, úgy, ahogy azt dolgozó népünk elvárta tőle. Csodálatosan ment a játék mindenkinek, és rajta voltak minden labdán. De az angolok is félelmetes játéktudásról tettek tanúbizonyságot. És most folytatódik 4-2-es magyar vezetésnél a küzdelem. Matthews-nál van a jobb oldalon a labda. Előre tör vele, milyen cselek, viszi testsel, bevágja középre. Ott van Johnstonnál a labda, az előre vágja a magyar 16-osa, ott Taylor igyekszik rámenni. Lorán ott áll mellette, ballal küldi el a labdát az oldalvonalon túlra. Bedobás következik tehát, a bedobást Matthews végzi el, Taylor lábára teszi, aztán vissza. Matthews íveli befelé, de jó ez a beadás! Kutárszki fejéről kerül kifelé a labda. Robba bal szélső utána szalad, hátra jön Budai segíteni. A magyar szélsők állandóan a védők segítségére sietnek. És most Kocsis vinni a labdát, de a játékvezető teljesen érthetetlenül e pillanatban szabadrúgást ítél a magyar csapat ellen, és pedig a 16-os mentéről. Ezt a szabadrúgást végzik az angolok el, ívelődik a labda, Kocsik fejelik ki azonban a labdát, e pillanatban kiküldik itt az angolok közben, rám támadnak, mert fölálltam egy pillanatra, Matthews serez, Matthews befelével, Kocsik véd, bravo Gyula!
1: Műszaki titkár, 54 éves.
5: A gyár egész termelése leállt, és végighallgattuk ott a több százan, ezren. Még emlékszem rá, hogy szinte senkit nem lehet utcán látni, mindenki otthon ült, vagy a munkahelyén hallgatta, és az ember örült annak, hogy magyar.
1: Kossuth Díjas költő, 46 éves.
6: Abban az időben én Zelk Zoltán költővel, nagyon jó barátommal egy szerkesztőségben dolgoztam a Kisdobosnál. Az ő drukja rám ragadt, és akkor végighallgattuk ezt a meccset. És természetesen én is lelkesedtem, hiszen hát magyar siker volt, és állítólag még Angliát nem győzték le otthon.
0: Előre vágja a labdát, ott van Matthews-nál. Matthews az angol térfél közepéről indul el a labdával. Ő is mindig hátra jön a védők segítségére. Most csípte el a labdát, tehát bevágta középre. Jó, eldobja tovább a labdát. Taylornak közelednek a 16-oshoz. Robnál a labda. Laurent lába nyújt közbe. Matthews tör előre, megint vele befelé vágja. Ott Bosik állítja meg aztán. Zakariás, de megint Matthews-i a labda. Jó, ide támad Matthews. Lantos mellett igyekszik elmenni. Lantos azonban szépen szerel, kiküldi a labdát az alapvonalon túlra. Micsoda nagy mérkőzés, valóban az évszázad mérkőzése ez. És most morog az aréna, Wright-i a labda. Wright ível befelé, kifejelés, Grosic. Elvetődve csípi el Mortensen ragyogó fejesét. Hogy véd a Grosic most ragyogóan? Az idő egy kicsit sötétedik is. Mint már bevezetőmben említettem, néhány pillanatra elő-elő mosolygott a nap, és most halványan még mindig ott van a ködfelhő mögött ez a napsugár. De azért most már egyre inkább a délutáni köd borul rá a pályára, és attól félek, hogy a mérkőzés végére esetleg besötétedik majd. Szabadrugás a miénk javára! Teljesen szabályos, hiába zúg a tömeg! kocsis címbe fogták, úgyhogy mintegy 25 méterre Merrick kapujától Puskás készülődik szabadrugás elvégzésének. Posik is ott áll mellette, melyikük rúgja vajon a labdát? Puskás szalad a labdának, laposan teszi ide Kutinak, Landi lőj! Nem tud lőni, visszaadja Puskásnak, és most már Puskás mellett elviszik a labdát. Posik utána nyargal, fej megy a labdáért, megy, és az alapvonal előtt elcsípi. Most adja befelé, öcsi, vigyázz a labdával, most vágja befelé, kocsis fejjel, kapufáról vágódik Budai elé. Milyen bal szerencse! Most ott van megint Bozsiknál a labda, 16-osról lövés, gól! Nagy az öröm, Sándort látom, beszaladt a pályán, ott...
7: Jaj, Istenem, most is nagyot dobban a szívem, ha visszaemlékszem rá. Végtelenül boldog vagyok most, ha rágondolok, hogy ha csak mint tartalék is, részese lettem ennek a csodálatos győzelemnek. Egy kicsit talán fáj, hogy nem lettem aktív részese.
1: Sándor Károly 45 éves, 75-szörös válogatott. Az MTK szaktanácsadója.
0: Öröm. Sándort látom, beszaladt a pályán, ott van Várhidi, Palotás, ott van Sebes Gusztáv a pálya szélén, Mándi Gyula, Polacsek Gyula, sportolvos, mindenki nagyon-nagyon boldog, érthetéset, hiszen most a második félidő 5. percében Bozsik szédületes lövésével 5-2-re vezetünk. Előre a labdát Oxforddal, miután az a lábára szállt, az angol balhátvéd szabadrugása után. Aztán előre vágódik, ott azonban Johnston az angol középhátvéd vágja visszafelé, a magyar csapat térfelének közepén csúszik ki a labda az oldalvonalon túlra. A bedobás után Puskás lábát látjuk, amint munkába van. Ezek a cselek nincsenek benne az angolok futball lexikonjába. Úgy tör előre, ahogy ezt megszoktuk tőle, de a leadása már nem olyan. De talán most utána megy a labdának, és sikerül elcsípnie. Öcsi hátrafelé küldi most a labdát. Lantos, a magyar csapat bal hátvédje jobb lábára helyezi átévelé Hidegkúti felé, Hidegkúti fejéről hátrafelé száll, ott van Bozsiknál megint, Bozsik feje kicsit jobbra küldi Buzánszkinak, Buzánszki laposan küldi tovább eléggé könnyelműen Cibornak, de mégis Ciboré lesz a labda, Cibor a jobb hátvéd helyén van, és Buzánszki a jobb szélső posztján egy pillanatban az angol térfél közepén. Most ívelődik át Budai felé a labda, aztán Kocsisé, Kocsis fejjel Puskásnak adja, 16-oson vagyunk, Puskás fölemeli, Hidegkúti lő, gól! Még nem hittem, hogy láttak futballpályán, mint ez volt. Emelgették a fiúk a labdát, és aztán Hidegkúti kapásból, amikor megkapta a labdát, 5 méterről bomba erősen küldte be a háló közepébe a labdát, és pedig a második félidő 8-9. Percében, 6-2 Angliában, a labdarúgás ős hazájában, a 90 éve veretlen angol válogatott ellen. All right, Mr. Right, ez jó volt nekünk minden esetre, mert e pillanatban újabb szögletet rúghatunk befelé. Puskás készülődik a labda berugásának, most is jól száll befelé a labda, Kocsis fejéről tovább, de aztán angol játékosi, Bozsik fejeli visszafelé a labdát, Budainál! Budai azonban nem tud lőni, mert megállítja ezt a lefasztanó labdát. Remzi, az angolok jobb hátvédje vágja előre, Bozsik fejéről kerül vissza a labda, Bozsik kiszámítja, hogy hova száll a labda, aztán továbbította, de ezúttal rossz helyre, úgyhogy az angol játékosok tudták megszerezni, vágták Sziuel felé a bal összekötőt, fölényes nyugalommal szereli Lóránt, a magyar védelem egyik oszlopa. A magyar csapat térfelének közepéről jár bedobást, mert Lóránt az oldalvonalon kívülre küldte a labdát. Téloré lett a bedobás, aztán Mortenzené, Mortenzen fejjel küldeni tovább, Grosics azonban rámegy a labdára, kiejti!
8: Van egy iratlan törvény a labdarúgásban, 11-est védeni nem lehet, csak rosszul rúgni. Ami a kapus lélektanát illeti, hát ezekben az esetekben valóban nagyon egyedül érzi magát, hiszen...
0: kiejti! Mit csináltál? A magyar védelem megint összehozott egy 11-est, egy gólt. Jaj, teljesen nyugodtan jött a labda felük, senki nem volt ott, amikor Lóránt vagy Buzánszki zavart a Grosicsot, 11-es, Remzi áll a labdának.
8: Ebben az esetben 100 000 angol szurkolt a sikerért, és én pedig úgy éreztem, hogy most teljesen egyedül állok 101 000 angollal szemben, akik minden áron arra törekszenek, hogy a hálóba vágják a labdát.
0: Remzi áll a labdának, lövés, gól! Jaj, fiú, ez érdekel! határ volt, ezért a gólért. Nem lett volna szabad ennek bemenni a hálóba, nem lett volna szabad.
8: Rajta is voltam a labdán, sajnos a pálya talaja nagyon csúszós volt, és a labda lapos íve következtében olyan gyorsan közeledett, hogy mire leírtam a talajra, a kezem alatt bement a hálóba a labda.
1: Grosics Gyula, 47 éves, 86-szoros válogatott. Jelenleg tisztviselő.
8: Nagy elragadtatással figyeltem ezen a találkozón azt a ragyogó játékot, amit a csapat ezen a találkozón nyújtott. Hogy mennyire elragadtatással néztem a játékosok nagyszerű játékát, arra a kapott három gól a bizonyíték, mert bizony őszintén szólva annyira elcsodálkoztam a látott játék következtében, hogy egy-két esetben még arról is megfeledkeztem, hogy tulajdonképpen most nem szurkolója és nézője vagyok a mérkőzésnek, hanem a kapusa.
0: Egyszer elmegy Remzi mellett, ott a labda előtte Guricsbe, évelődik, ott van Budainál, lőd rá! Kövés mellé, mellé, mellé, mellé, Budai, Budai, de nagy helyzet volt, de nagy helyzet.
7: Egy nagyon jó labdát kaptam a Bozsiktól, körülbelül egy olyan 35 méterre kaputól. Sajnos akkor már a pálya olyan mély volt, és a köd annyira ereszkedett le bizony, hogy egészen nehéz volt ottan eljátszadozni Márt a labdával. De így is a bek már jött keresztezni, és szorított kifelé. Ezért körülbelül olyan 6-7 méterre oldalról úgy gondoltam, hogy a hosszú sarokba el tudom rúgni a labdát, de ha hosszúba rúgtam volna, akkor belerúgom bekbe, na mondom, ide a rövid sarokba inkább berúgom erővel, de egy pár centivel sajnos a lábam nem úgy állt a labdára, és ezért az oldalhálót találtam el.
1: Budai Kettő László, 45 éves, 39-szeres válogatott, honvédtiszt, a Kossuth KFS-e edzője.
0: Ott van egy pillanatban a labda, a szélsőnél.
9: Óriási hír előzte meg Matthews. Nem is annyira a góllövésben jeleskedett, mint inkább határtalan cselezőkészsége. A gyors robbanásszerű megindulások, megállások jellemezték az egész játékát. Jóval idősebb volt, mint mi. 10-15 évvel volt idősebb az átlag életkorú játékosoknál is. És az volt nekem a benyomásom, mint hogyha egy 20 éves fiatalember játszana ellene.
0: Ott van egy pillanatban a labda, a szélsőnél az tovább éveli, Juelnek, de veszélyes helyzet, Veredek hosszú labda, Juel vágja befelé a labdát, ott van Mortensennél, Mortensen tovább teszi Taylornak, Taylor előre vágja Mortensennek, Mortensen elesik, Lantos pedig kihozza a labdát, és aztán bal lábbal vágja, vágja, vágja előre egészen messzire.
1: Lantos Mihály, 45 éves, 52-szeres válogatott. A Komlói Bányász csapatának edzője.
0: De megint az angoloké, Remzi Matthewsnak adja. Matthews laposan tovább Wrightnak, Wright vissza, megint Matthewsnak. Matthews elmegy Lantos mellett. Lantos üldözi, íveli befelé a labdát. Aztán kifejelik a védőjátékosok. Hidegkutinál van egy pillanatban a labda, amikor a játékvezető szabad rugást ítél a mieink ellen. Mieink ellen, de miért, miért? Az angoloké most a labda, angol előrevágás következik, igazi angol leadás, de nem talál egyetlen csatár sem jó helyzetben, úgyhogy Grosics akadálytalanul szedi föl a 16-oson belül a labdát. A második félidő 20-21. percében, amikor vezetünk 6-3-ra, Kocsisé a labda, Kocsis megfordul vele, aztán Budai, na Budai most menjen, az alapvonalnál van már, most okosan befelé Puskási a labda, Puskás elől elviszik az angolok, kilökik az alapvonalon túlra, a játékvezető nem sípol, miért nem sípol, ez is nagyon gyanús, 11-es gyanús eset volt pedig, így most az angolok jöhetnek föl, a félvonalon Bozsik szerel, továbbadja a labdát, Lantos megállítja, Zakariási, aztán újra Lantosi, majd Ciboré. Cibor e pillanatban már az angol térféle laposan, könnyelműen teszi tovább a labdát. Fiúk, ne könnyelmisködjünk, ne könnyelmisködjünk, hiszen itt vagyunk Angliában, nehéz helyzetet, de azért most Kocsisé már is a labda, Kocsis a 16-oson lő fölé. A kapukirúgás után megint az angolok ki a labda. Taylor éjjel pillanatban, Taylor egy-két lépést tesz vele, aztán továbbítja, Zakariási állítja meg. Jól van, Zaki, jól van.
1: Zakariási József. Született 1924-ben, 35-szörös válogatott.
10: Zakariás József 1971. októberében jelentkezett a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetem 4. számú sebészeti klinikáján jobb felső végtagi panaszaival. Megvizsgálva az agyi keringés zavarára utaló jeleket észleltünk, amely miatt 1971. november 5-én klinikai felvételre került. A részletes kivizsgálás során megállapítható volt, hogy a jobb agy féltekét, a vállövet és felső végtagot ellátó artériatörzs elzáródott. Ennek helyreállítására 1971. 11. hó 17-én műtétet végeztünk. Műtét utáni első-második napon állapota rendezett volt, a harmadik napon azonban kiterjedt agytörzsi károsodás lépett fel, amelynek következtében az 5. posztoperatív nap délutánján 1971. november 22-én elhunyt. Aláírás: dr. Besznyák István, osztályvezető egyetemi adjunktus, az orvostudományok kandidátusa.
0: Mindenkuti Budainak adja, ott vagyunk már az angol 16-oson most egy pillanatban, mert a névelődik a labda, Kocsis lő! A lövés azonban beleakad a sorfalba, estében fordulásból akarta Kocsis lőni a labdát, de belevágódott az angol védelem jól záró tagjaiba, és a védők már is felszabadítanak. Vágódik előre a labda, de milyen jól, ott van egy pillanatban Mortensen előtt, de Bozsik megint csak szerel. Hát, hogy a Bozsik mit játszik, hát ez egészen csodálat, és erre nem is találok már jelzőket. Támad, aztán védekezik, újra támad, újra védekezik, nem is tudom, hogy futja erejéből, ennyi mindenre.
11: Nem csak fizikailag, hanem lelkileg is készültem erre a mérkőzésre. Mikor a játékvezető lefújta a mérkőzést, még akkor is fit voltam, mert olyan hihetetlen és hallatlan boldog voltam.
1: Bozsik József, 48 éves, 100-szoros válogatott, a Budapesti Honvéd elnökségének tagja, kötőkisiparos.
0: A rúgja előre jobb lábbal a labdát a magyar 16-oson. Mellőre Loránt fejel bele, kifejeli, de rossz helyre. Taylor lábára száll a labda. Taylor a 16-osnál most kiadja Matthews-nak a labdát. Matthews megtámadja Lantos, elmegy mellette, beível. Grosics kiugrik, de nem tudja elcsípni a labdát. Rob lőni készül, azonban hideg húti jön hátra, és szerelni tud a magyar csapat középcsatáram. Ragyogó volt Nándi. 31 éves korában milyen lelkesen küzd Hidegkuti Nándi, úgy, mint egy 20 éves, vagy még talán annál is fiatalabb gyerek, és most Puskási a labda. Puskás meredeken szökteti Tibort, le van futva az angol védelem, csak Tibor most okosan adja. Budai a labda, Budai lőj már! Nem, odaadja a labdát Puskásnak, Puskás lő, elvetődnek az angol játékosok a kapu torkában, és úgy mentik a helyzetet. Tibori aztán a labda, Tibor egy csel csinál, igyekszik elmenni vele, megfogják a lábát, mégis az övé a labda, Tibor menj befelé, fölvágja Remzi, de még mindig el tud menni. Hát ha ez nem 11-es, nem 11-es, hát miért nem 11-es, bíró? Hát mi a 11-es, ha nem ez? Magasba emelkedik két kéz. Az egyik kéz a magyar csapat kapuvédőjé, Grosicsé, a másik pedig Gelléré. A játékvezetőnek intenek, csele történik a magyar csapatban.
12: Borzalmas érzés volt a Gyula mögött beállni, akkor, amikor ilyen csodálatosan védett, hogy ezt az eredményt el fogom szúrni, vagy sem. Egy olyan érzésem is volt, jaj, mi lesz, ha gólt kapok. És bár még lehetne az életünkben ilyen csodálatos érzés, és tudhatnánk segíteni.
0: Grosics Gyula helyére tehát a második félidő vége felé, 10 perccel a mérkőzés befejezése előtt Gellér fog beállni. A játékvezető oda megy, megnézi Grosics karját, hogy valóban sérült-e a magyar csapat játékosa, és aztán most azon derül a közönség, hogy Gellér Sándor a magyar csapat tartalékkapusa milyen komoly bemelegítő mozgásokat végez. Felugrik a kapufára, lehuppan a földre, újra felugrik, megint leugrik.
1: Gellér Sándor, 48 éves, 8-szoros válogatott, tisztviselő.
0: E pillanatban Gellér kapukirúgása után pedig előre vágódik a labda az angol hátvédektől Mortensenhez. 6-3 arányban vezetünk most, amikor ott a labda a félvonalon. Hadáljak meg, kedves hallgatói, mert a órám kicsúszott a kezemből, föl kell emelnem a földről. Azt látom ugyan még most, hogy Merri kapukirúgása átjön a másik oldalra, de ott Buzánt kiadja hazafelé Gellérnek. Ha már újra a kezemben az óra.
1: Szepesi György, 51 éves rádióriporter, a Magyar Rádió főmunkatársa. 1973. december 14-én ezt mondja.
13: Keresem, kutatom jegyzeteim között a 6-3 emlékeit, és köztük egy táviratot. Egy táviratot, amely annak idején nagyon kedves volt számomra, és sokat ígérő, hiszen éppen a 6-3-as győzelem emlékére és azon fellelkesülve megígérte egy órás szövetkezet, hogy a következő 20 esztendőben mindig díjmentesen kijavítja a meghibásodott óráimat. De hát kérem, pontatlan és rendetlen ember vagyok. Elfelejtek sok mindent, és elvesztem a táviratokat. Még a legfontosabbakat is.
0: Utolsó percek következtek. és most Buzánszky magasra fölugorva nem fejjel, hanem kézzel üti el a labdát. Meg akarja mutatni, hogy nem csak kiváló futballista, hanem ragyogó kosárlabdázó vagy kézilabdázó is lett volna. Olyan magasra ugrott fel, mint legalábbis egy jó kapus, vagy egy hosszú kétméteres kosárlabda játékos. Közben szabadrugás járt, tehát ez Bozsi kifejeli a 16-oson belülről, hidegkutié, Kocsisé a labda, Kocsis egy kicsit finomkodik, szerelik, és utána Kocsis utána nyargal a labdának, és sikerül neki szerelnie. Bravo, Sanyi, bravo! Visszatért az önbizalma, lelkesedése, úgyhogy előre vágódik, aztán Kocsis előreadás a Puskás felé, de Johnston szerzi meg a labdát pontosan a felező vonalon, amikor még egy-két perc lehet hátra a mérkőzésből, és 6-3-ra vezetünk. A játékvezető nézi már az óráját, amikor Remzi vágja most előre a labdát, és aztán vége a mérkőzésnek! Vége a mérkőzésnek! Megszületett a ragyogó diadal! Rúg a taps! Hallgassák ezt a tapsot, hallgatóink! Tapsoljanak velünk! Tapsoljanak a magyar csapat játékosainak! 6-3-ra győzött a magyar csapat Remzivel! Végtelenül boldogan köszöntöm az otthoniakat a magyar csapat játékosai nevében! Ragyogó győzelemet, méltó betetőzés az idei mérkőzés sorozatoknak! A római, a stockholmi, a prágai, a bécsi diadal után Londonban, Wembleyben győztük le az angolokat, akik 90 éve nem szenvedtek otthonukban vereséget külföldi csapattól. A labdarúgás őshajlájában győzött a magyar válogatott. Azt hiszem, hallgatóim, hogy önök között ott vannak neves költők, olyan Kossuth-díjas költők, mint Zell Zoltán, Benyámin László. Arra kérem most önöket, buzdítsák, lelkesítsék majd a magyar csapatot egy szép verssel, amikor hazatérünk ismét a mi szép hazánkba, hazatérünk Magyarországra, várják a magyar csapatot egy gyönyörű verssel.
14: Alig, hogy átszállt a határon a győzelem, az a 6-3, s fáradtan a nagy drukkolástól ledőlnék, egyszerre csak rám szól a rádió, és arra bíztat, hogy verset írjak. Hát írok is. Miért ne tenném? Miért ne váljon ez az eredmény, ez a diadal versorokra? Miért ne mondhassam rímmel szólva, hogy milyen szívvidító jó volt hallani azt a 6 magyar gólt? S a nagyképűség, ha legyintne? Mit tudja ő, mély kedves kincse a felnőtt embernek a játék? Hogy minden vasárnap megvár még találkozóra jő gyermekkorunk, amikor csapatunknak drukkolunk. Mert nem csak néz a néző, játszik. A labdával ő is cicázik a védők közt. Cselez is, lő is, csapatával veszít is, győz is. Akár csak most, ugye barátom, mintha egy óriás lelátón külön-külön és mégis együtt a rádiót fülelve lestük. Puskást, ahogy lefut cselezve, beacs aztán, haj, bal szerencse.
1: Puskás Ferenc, 46 éves, 84-szeres magyar válogatott, 9-szeres spanyol válogatott, spanyol állampolgár, jelenleg Athénben él, a görög Panathinaikos edzője.
14: Kocsis fejese kapufára csattan, de ő Bozsiks bevágja, s Hidegkuti talál megint utat a kapu előtt, s benne fél tucat. Hát így esett, hogy a hívó szó és magam jó kedve a 6-3-ról most verset irat, indulj hát száj te rímes üdvözlő távirat. Vidd örömünk a győztes 11-nek, s a dolguk értő derékmestereknek, Mándinak és Titkosnak is, s vidd el szavam, vidd el külön Sebesnek, kinek bátyjával hajdan együtt jártam a gödi fecskefészek homokjában. Csendőr szurony villant a nyári égen, s álmodtuk, vártuk, hogy jövővé érjen munka, harc, hűség az emberi érdem. S mikor már a jövendő kapujában meghalt 1944-ben. Lám, így van mindennel az ember. Verset ír, tréfás, játszik kedvel, s hirtelen rálel egy emlékre, hogy ne felejtse, hogy megértse, hogy újfent s jól eszébe vésse, mi dolga van-e földön élve.
0: 12 boldog magyar játékos állott a pálya közepén. 12, hiszen Gellér és Kossuth is ott van benn, és aztán Puskás, a magyar csapat kapitánya, oda megy, és gratulál rajta az angol kapitányának. Közben itt mögöttem integetnek az angolok.
15: Bravo, Hungaria! Bravo!
0: Bravo, Hungarian, mondják az angolok. mert sportszerű volt a közönség, tetszett nekik a magyar csapat játéka. Ez a játék csodálatos volt, hallgatóim. Lóránt akárcsak az olimpiai bajnokság döntője után, most úgy fut ki a pályáról elsőként Puskás, Budai és a többiek, zúg a taps, boldogan integettek a kis magyar sarok felé, és boldogok vagyunk mi is, hallgatóink. Azt hiszem otthon nagyon-nagyon szép este lett, és ez az estéhez, ez a mai felejthetetlen nagy siker estéhez kívánok önöknek, hallgatóim. Jó mulatást, nagyszerű szórakozást! Legyünk boldogok, örüljünk, hogy az angol válogatott ellen, itt Wembleyben a magyar válogatott csapat nagyszerű játék után 6-3 arányú győzelmet tudott elérni.
1: Joghallgató, 21-szeres magyar válogatott. Az 1972-es év labdarúgója, 28 éves.
15: Bennem ez olyan nagy élmény, olyan nagy hatással volt, hogy akkor eldöntöttem magamból, hogy végleg labdarúgó leszek.
1: Bölcsészhallgató, 26 éves.
16: Tulajdonképpen rettenetesen unom már a 6-3-at, mert állandóan erről van szó, és nagyon szép volt, de nagyon régen volt. Rettenetesen unom, hogy állandóan mindig csak erről beszélünk.
1: Író, a Vidám Színpad igazgatója, 42 éves.
17: Általában örömet szokott okozni az úgynevezett talált pénz, illetőleg azt hiszem, hogy örömet okozna, mert még sose sikerült találnom, tehát amiért az ember nem dolgozik, meg nem asszociálja hozzá a vért és a verejtéket, nem tapad hozzá semmi. Ugyanígy valahogy nagyon szép az a dicsőség, amit más harcol ki helyettünk, tehát nagyon örültem, hogy helyettünk, személy szerint helyettem 11-en ilyen zseniálisan rúgták a labdát Anglia ellen, szóval mondjuk dupla öröm volt.
1: Színművész, országgyűlési képviselő, a Nemzeti Színház tagja, 39 éves.
18: Én életemben azt hiszem, semmi különösebbet nem jelent a 6-3. Én, mint a többi ember, egyszerűen örültem, büszke voltam, drukkoltam, és nem hiszem, hogy életem egyik legnagyobb pillanata volt, amikor meghallottam, hogy győztünk. Még csak végig se tudtam hallgatni az egész közvetítést.
1: Színművész, a Madách Színház tagja, 31 éves.
19: Édesanyámmal, meg édesapámmal, meg a húgommal kirándulni voltunk, amikor éppen mentünk a hét felé, már nem tudom pontosan, hogy hol voltunk, de valami őrületes üvöltést hallottam, és akkor mondták, hogy 6-3-ra győztünk.
0: Az oldalvonalon túlra, nem vagyunk az angol térfélen, egészen az alaponalnál Budai kocsis fejére teszi a bedobást, a játékvezető azonban lesípolja, és pedig azért tesz a bedobást, mert elmozdult Budai Laci lába. A játékvezető elég magas, 40 év körüli férfi, azt mondják, hogy Hollandiában igen jól vezeti a mérkőzést. De nézzük most, mi lesz, Budainál van-e pillanatban a labda? Budai egy csel csinál, aztán Kocsisnak adja, Kocsist azonban elválasztják a labdától. Szerencsére ott van Bozsik, Zakariás, majd újra Bozsik a labda útja, aztán Hidekuti, egy csel csinál, most lő a pillanatban, gól!

0: Azóta ezt, mint a verset tudjuk. A kapuban Grosics, Buzánszki Lóránt Antos, Bozsai Zakariás, Budai Kocsis, Hidegkuti Puskás Cibor.
1: Hat-három. Legenda 9 gólról és 8 szögletrúgásról. László György, Szász Péter és Szepesi György műsorát hallották. Közreműködött Elekes Pál, Kertés Zsuzsa, Pintér Sándor és Újlaki Károly. Munkatársak voltak Bán Péter, Fejér Zoltán, Nagy Erzsébet, Mácsai Tamás, Olá Györgyi, Ószer Imre, Pél Andrea, Szaladnya Győző, Tóth Gabriella és Várajai Krisztina.
2: A Dokumentum műsor 1973-ban készült, és legutóbb ugyanabban az évben, december 22-én hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban. Művész és tanár.
1: Van valami olyan varázsa, amit szerintem mástól nem hiszem, hogy az ember megkap.
2: Mi mindnyájan jó úton haladtunk.
0: Egy gazdag életút hangokkal kikövezve.
3: Mondják, hogy a kottában minden benne van. Csak jól kell tudni olvasni.
0: A mester, a művész és az ember. Baranyai László zongora művész, 80 éves. Vasárnap 17:40-kor az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
0: Reklámot hallottak.
5: Kedves hallgatóink! Ma délben a Hidas Németi Római Katolikus Templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Hidas Németi Borsodabaui Zemplén vármegyei község, Kassától 20 kilométerre délkeletre. A hernádmenti település a 13. században azon 10 királynéi német falu közé tartozott, amely a Vizsolyi Várispánság része volt. A folyó melletti három németi nevű község történelme a 17. századig összefonódott. Így is nevezték, Al-, Közép- és Felnémetinek. A 15. század elején a királynéi birtok a Perényieké lett. Felnémeti összeépült Migléccel. Középnémetit a mai Tornyos-Németinek, míg Alnémetit Vámos-Németinek említi a történetírás. Ez az elnevezés utal a Hernádon átvezető hídon a Vám és 36 szedőhely jogára, ezért hívják Hidas Németinek. A 17. században a Kecser család birtokolta. Egy 1696-os püspöki feljegyzés templomát elhagyottnak írta. Egyházközségét a szomszédos Perény leány egyházaként tartották nyilván. A temető melletti kápolnát használták templomként 1771-től, majd 1800-ban átépítették templommá. A hívek adományából 1943-ban kibővítették. A Hidas Németiben álló Szent Kereszt felmagasztalása templom 15 méter magas tornyában három harang lakik. A délidőben megszólaló 173 kilós harangot Ducsák István mester öntötte Őrszent Miklóson 1965-ben.

0: Kedves hallgatóink, hírek következnek a Kossuth Rádióban. A hírszerkesztő Naményi Krisztina, a bemondó Beslin Bettina. Aláírta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényt a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök. Forsthofer Ágnes közölte, a szabályozást előzőleg megvizsgálták alkotmányossági szempontból, aggály nem merült fel, így a törvény mától hatályos. Emlékeztetett, a kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek megelőzéséért. Ma éjfélig regisztrálhatnak a Bálnában szombaton tartandó rendezvényre azok a volt katonák, akik újra csatlakoznának a honvédséghez, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, azok jelentkezhetnek, akiket fiatalítás címén vagy azért távolítottak el a honvédségtől, mert nem vették fel a COVID elleni védőoltást. Soha nem volt még szükség olyan vízpótlási intézkedésekre a Körösök vidékén, mint idén. A vízügy egész évben nyári duzzasztási szinteket tart. A Békési és Békés-Szentandrási duzzasztó által visszatartott vizet juttatják el a csatornákba. A kövízik területén képített 17 mezőgazdasági öntözőrendszerből jelenleg 15 üzemel. Az ország háromnegyedét sújtó aszály miatt rendkívüli riadó készültséget rendelt el Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter. Ez azt jelenti, hogy a vízügyi igazgatóságok az azonnali beavatkozásokat és intézkedéseket hatékonyabban, gyorsabban tudják elvégezni. A Mi Hazánk mozgalom szerint vízlépcsőépítéssel is ellensúlyozható a klímaváltozás hatása. Dózs Dávid, az ellenzéki párt alelnöke hangsúlyozta, a Duna minél délebbi szakaszán kellene megépíteni a vízlépcsőt, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű víz maradjon az ország területén. A Demokratikus Koalíció felszólította a kormányt, hogy állítsa le az akkumulátorgyárakat a legsúlyosabb aszályos időszakokban. A párt arról írt, hogy a hatalmas vízigényű gyárakkal szemben elsőbséget kell adni az embereknek, a természetnek és a mezőgazdaságnak. Fogyasztóvédelmi jogi tanácsadást indított a Kereskedelmi és Iparkamara a vállalkozásoknak. A program célja, hogy segítsen a kis- és középvállalkozásoknak megelőzni a jogsértéseket, illetve hogy a cégek megfeleljenek a gyorsan változó fogyasztóvédelmi előírásoknak. Az érdeklődő vállalkozások ingyenes fogyasztóvédelmi kisokost és panaszkezelési folyamatábrát is kaphatnak. A részletekről és a jelentkezés módjáról a területi kereskedelmi és iparkamarák nyújtanak tájékoztatást. Elkezdődött a hazai őszi barack szezon. A korai és középérésű fajták már mindenhol kaphatók, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Több gazdaságban idén is lehetőség nyílik szedd magad szüretre, így a friss gyümölcsöt közvetlenül a termelőktől is meg lehet venni. Hozzáteszik, hogy az időjárástól függően a magyar őszi barack akár szeptember közepéig is elérhető lehet. Végül az időjárásról. Országszerte napos száraz az idő. Az Alpok alján, valamint a Kisalföldön időnként megélénkül a szél. Délután 30-35, késő este 12-21 fok várható. A Balaton 22, a Velencei tó 21, a Tisza tó 24 fokos. A következő napokban tovább fokozódik a kánikula, holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 13 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Pompásan buszozunk. Részletek Garaci László regényéből. Felolvassa Kaszás Attila. Harmadik rész.
1: Jövő héten kirándulni megyünk Komlóra. 33 torok üdvivalgásban tör ki. Pompásan buszozunk. Buszunk hűtőrácsán a feltekerhető bőrvédő. Törekedés a lépcsőn, hátulról egy hang, Dormán az új ősvezető, gyerekek. Mi ez? Nem vagyunk csürhék? Barát, barát mellett foglal helyet. A busz harákolva, köpködve elindul, és már pattog is a nóta. Kender, kender, de szép tábla, kender! Az Ibrányi lányoknak csak ez kell! Sofőr bácsi átraszól, csendesebben végadjatok. A nótázó kézbe kapnak. A kultúrált éneklés. Buszunk nyeli, fajja, habzsolja a kilométereket. Már messziről észreveszük az erőt sugárzó alakot, és feltesszük Klári néninek kérdéseinket, hogy a faszba készült ez a szobor. Mi a picsát jelent az arcán a mérgesség? Mondja Klári néni, mert ráz a busz a makadámon. Kifejezésre juttattuk, hogy otthon mi is megpróbálunk Lenint formázni beáztatott tojásos dobozból, aztán visszaindultunk a buszhoz. Utoljára maradtam. Megigézett Lenin szigorú tekintete. Szerbusz, Lenin, mondtam. Homlokán recsegve felgyűrődött a kőbőr. Kérsz Szotyit, kisöreg? Kérdezte. Benyúlt kőszájába, kicsavart a kőfogát, azzal törjem a kőszotyit. A gyerekek vadul integettek, nehogy lemaradjak, mint a borravaló. Az égen olajzöld felhők nyargaltak keresztben. A kísérő tanár csípőretett kézzel beszélget a nyilvános vizelde mellett. Rászáll egy légy a szájára, és rögtön tovább repül. Hogy hívnak? Kérdeztem. Lenin, mondta Lenin. De igazából mi az igazi neved? Arra vagy kíváncsi, kisfiú, mi volt a nagy Lenin igazi neve? Arra. Lenin neve, de most aztán jól figyelj, jó szív volt. Lenin neve fürge szarvas volt. Lenin neve pöttyös labda volt. Lenin neve Stikey Fingers volt. Lenin neve korai öröm volt. Lenin neve pompásan buszozunk volt. Lenin neve na de most aztán jól figyelj volt. Innen utunk a bányába vezetett. Nagyon tetszett a modern megoldás, hogy a bányából feljövő bányászoknak nem kell törölközőt használni, hanem higiénikusabb, hogy egy levegőt fúvó folyosón haladnak át a fürdőből a szekrényükig, és az leszárítja fáradt testüket. Továbbra is jól viselkedtünk, nem akartunk rossz színben feltűnni. Aki mégis rosszalkodni próbált, azt a többiek leintették. Navratil beköpött a tárnába. Kifaggattuk az idős vájárt. A súlytólég ma már nem olyan halálos veszély, mint a kincskereső kisködmön idején. Füstölgő salakdombok a város szélen, irány a természet. Orvadász által felállított hurokban vergődő nyúlra bukkanunk. Klári néni vadon élő állatok életéről, táplálkozásáról, szokásairól mesél. Bogarat gyűjtünk, áradmányos talajt és szuvas kutyalapockát. Mókus majszolja tobozt fán. Milyen változatos vidék a mi szűkebb hazánk. Nézd, bazd meg, őzikék. A TS kapuban hever a gazdaság vén házőrző ebbe, a portás úgy hívja, életunk tömlő. Hússertés, a tehenek törzslapjai, nagyüzemi baromfi tenyésztés, tyúkszarba, libafosba taposni, csesznegire kenni. A vájúban szivacsos, zöld lepedék a tehenek nyálától. Átlagos tejhozam, tejszeparátor, bruttó regiszter tonna. Tanuljatok szorgalmasan, mondja az idős parasztasszony, nektek már ne kelljen ilyen csúnya munkát végezni. Klári néni bebizonyítja a TS munka nagyszerűségét, fontosságát, sőt a TMK a terszerű megelőző karbantartás szépségeit. Osztályfőnöki feldolgozó órán majd mindent átismétlünk. Mit éreztél az óra elején, mit érzel most? A bogarat az áradmányos talajba tesszük, hogy megpuhuljon, otthon megfelelő méretű rovartűvel átszúrjuk a szárnyfedelét, és megvárjuk, hogy kiszáradjon. Szabad foglalkozás a dombok ölelte, kikericselteli virághíves tavaszi réten. A lányok összevesznek a zsinórlabdán, tauszék fogyasztós kidobóst akarnak játszani, megy a klipkezés, egy labdát hoztak. Ismerkedünk a famászással, annak lehetséges következményeivel. Bekanyarodik a parkolóba egy másik farmotoros Ikarusz. Játszatok a rétnek ezen a felén, mondja Klári néni. Nem kell velük keveredni. Gimnazisták, az Alföldről. Piócásnak hívják a virághímes rétet. Reket hangon röhögnek. Navratil célba vesz egy fángubbasztó karvajt. Mire ott terem két gimnazista az Alföldről, felkapják a szédült karvajt, és elszaladnak vele. Amiaink utána? Adjátok vissza a szédült karvajt! Gúnyosan nevetgélnek, és szó nélkül elteszik a szédült karvajt a buszokba. Szólunk Klári néninek, hogy tanári tekintélyével szerezzen érvényt az igazságnak. Kérje vissza a szédült karvajt! De a gimnazisták azt mondják, a szédült karvaj a sofőrjüknek kell. Ilyenkor hol van a társadalmi bíróság? Nincs mit tenni, focizzunk. Mi leszünk a mötöká? Felfújtuk a fűzős focit, és megkérjük a kísérő tanárt, Kárpáti Marika papáját, bíráskodjon. A lányok is kibékülnek, klinikát játszanak. Kárpáti Marika a legfélősebb kislány az osztályban. Nyuszi. Szembe ráncos szoknya, szürke garbó. Egyetlen érdekessége, hogy a papája filozófus. Mikor rákerül a sor, apja foglalkozása, suttogva bemondja, filozófus. Az meg mi fánterem? Filozófus az, aki mindent tud. Rábeszéltük Klári nénit, hogy Kárpáti Marika filozófus papája legyen a kísérőtanár az osztálykiránduláson, de Kárpáti Marika filozófus papája csalódást keltett, mert kopaszodott középen, és mikor megkértük, hogy bíráskodjon a fuciba, az előzetes szabály megbeszélés során kiderült, hogy a legmesszebb menőkig nincs tisztában a les szabály jelentőségével. Nem tudja, mi a les. Fuvolázni sem hallott róla. Mi igazából a bevett szokásokhoz híven nem is kívántuk kispályán a les szabályt alkalmazni. De ahhoz, hogy egy szabályról komoly megfontolások után lemondjunk, töviről hegyire ismernünk kell magát a szabályt. Ahhoz, hogy egy törvényt semmisnek nyilvánítsunk, behatóan ismernünk kell magát a törvényt. Ő viszont a legellenszervesebb és legfelületesebb módon a leszszabály ismerete nélkül is lemondott volna a leszszabály alkalmazásáról, amivel elásta magát a szemünkben. Még hogy filozófus. Thalész legalább, a nagy görög gondolkodó, mikor állandóan szivatták a poriszban, hogy élhetetlen idióta, például egyszer sétaközben annyira elgondolkodott egy matematikai problémán, nyilván a Thalész tételen, hogy belezuhant a meszes gödörbe. Thalész ekkor legalább kiszámította a csillagokból a jövő évi termést, felvásárolta az összes szőlőprést a városban, így lett egy csapásra gazdag, és így állt bosszút. De mi később sem tanultuk megtisztelni Kárpáti Marika filozófus apukáját. Mert azután sem produkált semmi különöset, hogy olyan csúnyán felsült a leszszabállyal. Egyáltalán nem számította ki a szőlőtermést, sőt, még ő volt megsértődve. Kamgárn pantallómat gyerekek fotbalozás ürügyén sárral összecsapták, kérem intézkedni. Ül a buszban egyedül, hátravetett fej, száraz migrén, ne zajongjunk. Be lehet állni? Kérdezte egy mutálós gimnazista az Alföldről.

0: hogy mostantól, 10:30-tól a Kárpáti Marika, aki eddig soha, semmelyikünk szerelem sorában nem szerepelt, sosem kapott szerelmes levelet, és az osztály azon félénk, visszahúzódó tagjai közé számított, akik észrevétlenül, fátyol alatt tengetik szemérmes életüket, és nem is vágyakoznak arra, hogy kitörjenek az ismeretlenség homályából, mostantól, 10:30-tól a Kárpáti Marika mindannyiunk szívszerelme. Nem örült neki. Padjára tettük sorban a pisztolyokat, és követeltük, hogy valljon szint. Na, most boldogok vagytok? Kérdezte a pattársnője, amikor Kárpáti Marika megint sírva fakadt. Kárpáti Marika szerepe ebben a vérre menő rivalizálásban a szükséges, de önmagában értéktelen kellék jelentőségére korlátozódott. Írja a földrajzleckét, a szavak átégetik a füzetet, az asztalt, a padlót, és beleesnek a földbe. A bütyök meglesi a lépcsőházban, mintha ő is tudna a banda szerelmi tébolyáról. Hegyen azt az édes kis puncikádat! Sírógörcsöt kap. Zárva termőket összekeveri nyitva termőkkel. Maradékot elfelejti hozzáadni. Radírját elveszti, áttér a kockázatos reggeli bepakolásra. Feláll, és reszkető hangon bejelenti Sarolta néninek, hogy az ő leckéje, a Karaganda, Kujbisev, Krivojrog beleesett a földbe. Hetekig üres a padja. Nem tudunk róla semmit. Szenvedélyünk szalmalánk természetűnek bizonyul. Kurta tréfa. Egy percre tündökölve mindenki fölé emelkedik, majd azonnal visszahull az árnyszerű töredéksorsok egynemű televényébe. Papírgyűjtés közben elcsapja egy autó. Fekszik az aszfalton. Kíváncsian és részvétlenül bámuljuk fentről az ablakból. Beláthatatlan következményekkel járhat, ha délelőtt 10-kor fejbe vágsz egy lányt a napköziben. Az osztálykirándulás másnapján kiderül, hogy Klári néni kém. Lemúr Miki hegykén oda kiállt, így szoktunk elvánni a kémekkel, lealázzuk őket. Japán és kínai elmentek, stb. Klári néni átolvad az ablakon keresztül a tájba. Vígan pattog az énekszó, sofőrbácsi engedi. Kocaturisták vagyunk, még nem szeretünk gyalogolni. Csak akkor, ha busz visz minket, járjuk be a hegyvidéket. Ikarussza russza, ikarussza russza, ikarussza russza, ikarussz busz. Akkor derült ki, hogy Klári néni kém, mikor mikrofilmet dugott az orrába. A CIA-jétól kapta. Akkora, mint egy szőrszál. Fel lehet rá venni a laktanyákat. Klári néni számító ravassággal úgy tervezte meg az osztálykirándulás útvonalát, hogy a legfontosabb laktanyákat lefényképezhesse az orrával. A lefényképezett laktanyák kiszolgáltatottá válnak, mint a hátára fordított szarvasbogár. Magasan tartott orrát mindig pontosan abba az irányba fordította, amerre kinézett a buszból. Bár ez talán bizonyítéknak kevés, mert könnyen hivatkozhat anatómiai és kényelmi szempontokra, hogy nem a szemesarkából, a perifériás látásával szemléli az elsuhanó tájat, hanem teljes arccal fordul kifelé. A természet, az arc fiziognómiája nyilván nem szándékosan, de ez esetben a kém tevékenység segítségére sietett, mikor ős eredeti adottságként mutatta fel, hogy az orrtengely és a szemtengely merőlegesek egymásra. Szólni kéne a kalandjai felügyelőnek, vagy írni Kádár apánknak. A titkos adóvevőt óvatosságból otthon hagyta, de orrába túrt, leleplezte magát. Stirlitz tudta, hogy hibázott. Klári néni viszont nem tudta, hogy hibázott, és mi az Emil és a detektívek mintájára figyelő szolgálatot szerveztünk. Szemmel tartottuk Klári néni orrát. Ha beszélt hozzánk, forognia kellett, mert elsasszéztunk leselkedő orluka elől.
1: Minket ugyan nem fognak beszervezni a rohadt imperialisták.
0: Titkos kupaktanácsot tartottunk a hátsó ülésen. A figyelőszolgálat nem elég. Tárgyi bizonyítékra van szükség. Takács Feri
1: Éjjel belopó

0: Húzi Klári néni szobájába, kitépi órából a szörfilmet.
1: Lenne meglepetés. Kalocsán robogott keresztül az Ikarusz. Pompásan buszoztunk. De nem vétettük el, hogy Klári néni orcimpája a forradalmi ezred laktanyájánál remegve elfehéredve kitágul. Hogy minél szélesebb öblöt tárhasson a tiltott látvány felé. Majd a jól végzett munka örömteli fáradtságával bágyattan elernyed. A harckocsizó ezred laktanyája következett. Ford bennünk a tehetetlendű. Klári néni orra kalocsán két legyet ütött egy csapásra. Láttuk lelki szemeinkkel, hogy a katonai üzemek, fegyvergyárak, stratégiai fontosságú csomópontok, hidak és vasúti átjárók, középületek, élelmiszerraktárak és víztárulók a hátukon fekve kalimpálnak, mint a szerencsétlenül járt, védtelen szarvasbogarak. És immár lehetetlen őket megoltalmazni. Klári néni az orrába gyűjti egész Magyarországot, mi meg ölbetett kézzel ülünk. És ki tudja még mire készül? Előre dőlve oson a pártház kihalt folyosóján, egyik kezében mordály, másikban tarantella. Frici megkérdezte, mert hogy ezen vitatkoznánk, hogy mi a különbség a CIA és az FBI között. De Klári néni rárivalt, maradsz a seggeden? Aha, na jó. Fogod te még másképp is beszélni? Azzal fenyegetőzött, ha így folytatjuk, nem viszel a mezőgazdasági vásárra. Aztán persze elvitt, kötelező. Prospektusok külföldiül, 500 kilós disznó, és a bűz. Klári néni, ott hagytam a gázál arcom. A pavilonban szép gyümölcsök kínálják magukat. Kevesen gondolnak azok munkájára, akik ezeket megtermelik. Lengyel répaszedőgép, intenzív alma, önfelszedő csávázó. Az a modern tanítónéni, aki kiállításon szétengedi a gyereket. De hát egy kémtől mit vársz? És akkor kiderült, hogy Klári néni mégsem kém.

0: pompásan buszozunk. Részletek Garaci László regényéből. A harmadik részt hallották. Felolvasta Kaszás Attila. A felvételt Varga Károly és Gera Csilla készítette. Zenei szerkesztő Molnár András. Szerkesztő Palotás Ágnes. Rendezte Csizmadia Tibor.
1: A regény rádióváltozata 1998-ban készült, és legutóbb 2020. június 17-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg.

0: Bácsi!
1: Bácsi, maga mit csinál itt?
2: Itt lakom.
0: Ládában nem lehet lakni.
2: De ebben lehet.
0: De nem lehet.
2: De lehet, mert ez csodaláda. Látod? Benne lakom.
0: Az igaz.
2: Na látod.
0: És ember a bácsi?
2: Ember. Na igen, ember.
0: És akkor ez a láda, ez a csodaláda ház?
2: Csak is. Nem látod?
0: És nagyon szép.
2: Tessék, lépjetek be bátran. Ez itt az ajtó.
0: A bácsi mindig itt lakik?
2: Nem mindig. Néha máshol is lakom, de nem szívesen.
0: És nem fél a bácsi, hogy valaki beköltözik ide, mikor a bácsi nincsen itt?
2: Miattam aztán beköltözhet.
0: Hát akkor lakhatnánk itt mi is?
2: Nyugodtan.
0: Te buta, hiszen nincs kiutalásunk.
2: Annyi baj legyen, én már is adok egy kiutalást. Tessék.
0: Jaj, de jó.
2: Na de, mit szeretsz játszani?
0: Háborút.
2: Akkor add vissza a kiutalást.
0: De békét akarok. És rendőrt is szeretek játszani. Én papát, mamát szeretek játszani.
3: Gyerekszínész voltam a rádióban. Kaszás Gergővel beszélget Szabó Éva.
4: Ha egy gyerek már nagyobbacska lesz, akkor nem szokta szeretni, hogyha a felnőttek arról mesélnek, hogy milyen aranyos volt, amikor papás-mamást játszott, és amikor még nem tudta tisztán kimondani, hogy épp a jetek magyajó. Vállalod el a gyerekszínész Kaszás Gergőt?
5: Vállalom. Igen, nagyon jó emlék volt ez nekem, és nagyon jó, nagyon szívesen emlékszem arra.
4: Gyerekszínészekből ritkán van, hogy azután felnőtt színészként is pályán maradnak, hogy így mondjam, másrészt meg, hogy mondjuk ugyanolyan tehetségesen, mint amilyenek gyerekkorukban voltak. Véletlenül lettél itt a rádióban gyerekszínész, vagy pedig volt akár szülői akarat, akár pedig esetleg tanári szándéka mögött, hogy te rádiós gyerekszínész lettél?
5: Ez abszolút véletleneken múlott. Azon múlott, hogy én a rádióhoz elég közeli általános iskolába jártam, a 9. kerületbe, és minden iskolához kiküldtek akkor valamilyen írást, hogy a jól szavalló vagy szépen szavalló gyerekeket küldjék el felvételire. És akkor engem elküldtek ide, akkor voltam harmadikos általános iskolás, 9-10 éves, és a Kornis Mihály, akit akkor még Kertész Mihálynak hívtak, vagy hát azt a neveit használta, ő tartotta a felvételit, és én fel sem fogtam az egészet. Elmondtam a Vörös Sándor bóbitáját, és akkor fölvettek, és jártam a gyerek stúdióba, amit ő vezetett akkor. Sokáig nem engedett rádiózni, mert majdnem a legfiatalabb voltam a társaságban, és aztán nála kezdtem el ezt csinálni. De az, hogy ide kerültem, az tulajdonképpen véletlen. Véletlen volt.
4: Amikor fölvesznek egy gyereket rádiós gyereknek, akkor azért veszik föl, mert saját magát hozza, azután elkezdik gyúrni őt. Számomra még mindig kérdéses az, hogy mennyit hoz egy gyerek kicsi gyerekként a saját gyerek állapotából ide, mennyit tud megőrizni, miközben dolgoznak rajta.
5: Hát ez is olyan nehéz, mert ezt is inkább akkor jöttem ezekre a dolgokra rá, amikor a Kornis Mityóval elkezdtem beszélgetni erről, és ő mondta, hogy ő azt szerette akkor bennem, hogy nem egy ilyen komolykodó gyerek voltam, és el tudta képzelni rólam, hogy a téren focizom, meg bunyózok a többiekkel, mint ahogy más gyerek. Amikor a munka része volt, akkor azt érezte, hogy olyan komolyan tudom azt venni. De közben persze, igen, hát gyerekszínésznél az a lényeg. Nagyon-nagyon későn kaptam olyan feladatot, ami nem én volt, tehát nem egy kisgyereket kellett játszani, és azt hiszem, hogy meg tudtam én maradni akkor gyereknek, talán ezért sikerült, és igen, és nem rontottak, és nem kezdtem el mórikálni magam. Azt hiszem, soha nem hittem el, hogyha, szóval mindig igényes voltam, akkor is azt hiszem magammal, és nem hittem el, hogyha úgy aranyoskodva azt mondják, hogy jaj, de jó, hanem én, bár azt igazán nem tudtam, hogy kell, meg mit, hogy kell csinálni, de úgy emlékszem, hogy rosszul éreztem magam, ha valami nem sikerült.
0: Most rendet csinálok. Először is feltörlöm ezt a tócsát.
6: Én meg olvasom az újságot.
0: Olvasd csak, apuka. Legyen egy kis nyugalmad. Fehérbe vagyon, fehér a rózsa.
6: Asszony, hagyd már abba a munkát. A tócsának hasznát veheted. Levest főzhetsz belőle, hallod?
0: Igazad van, apuka. Ez a tócsa nem is olyan piszkos. Levest főzök belőle nudlival.
6: Teríts meg, már korog a gyomrom.
0: Adom már, apuka. Tudom, hogy éhes vagy. Hozom már. Mi van az újságban, apuka?
6: Á, semmi kár rá szót vesztegetni.
0: Lesz háború, apuka?
6: Nem én mondom, azt meg anyuka.
0: Én nem akarom, hogy háború legyen. Te sem, ugye?
6: Hogy igazi háború legyen, azt nem akarom. De az én játékrevolverem megmaradhatna. Meg a kis ágyuk is.
0: Az én házamban senki sem lövöldözhet. Az én házamban rend lesz.
6: Jó, csak ne kiabálj.
4: Én most visszahallgattam itt ezt a Ketten a ládikában című darabot. Nem tudom, hogy az első hangjáték volt-e, amiben játszottál, 76-ban készült.
5: Ez az első között volt, 76, igen.
4: Én nagyon szeretem azokat az őszinte belső gyerekhangokat, amiket itt most ebben a hangjátékban hallottam, és egyáltalán egy rendkívül tiszta, lírai gyerekhang volt a tied. Milyen gyerek voltál? Még nem vagy túl messze a gyerekkorodtól, de azért már van egy pici-pici rálátásod. Játékos gyerek voltál, meditatív gyerek voltál?
5: Hát ez, ami itt a rádióban volt, ez nagyon-nagyon sokat segített abban, hogy jól tudjam érezni magam gyerekként. Mindig valami fontos feladatot akartam én csinálni, szóval mindig fontos akartam lenni. Egy társaságban belül is, és a családban is, a szüleimmel is. És nagyon általában idősebb barátaim voltak, akikkel, és a velem egykorúakat kicsit, hát akkor ez még őszintében jelentkezik, kicsit néha gőggel néztem, hogy velük nem lehet beszélni, mert azok milyen buták, és idősebbekkel barátkoztam, de közben tényleg az, a Bakács téren volt az iskolánk, és oda lejártunk a templom mellé focizni, állandóan verekedtünk is ott, meg elég jól tornáztam, sportoltam is mindig mellette, tehát úgy olyan egyensúlyban volt ez, azt hiszem. És ez ebben a rádió nagyon fontos volt, mert itt játékosan, de mégiscsak valami, szóval hogy bejöttem kettőre, és akkor olyan nagyon komolyan tudtam ezt venni, hogy itt nekem most dolgom van.
0: Szervusz, apuka!
6: Szervusz!
0: Mit csinálsz, apuka?
6: Frász!
0: Nem szeretem, ha így beszélsz.
6: Veszekednünk kell. Még nem is veszekedtünk.
0: De hiszen szép idő van. Veszekedjünk holnap.
6: Na jó, akkor holnap.
0: Vagy holnap után, vagy amikor majd én szólok.
6: Akkor hagyjuk csütörtökre. Nem tudod, mikor lesz csütörtök?
0: Soha se fogunk veszekedni, ha szép idő lesz. Csak ha majd esik az eső.
6: Azt nem lehet. Apuka meg anyuka vagyunk. Muszáj veszekednünk, ha nem is esik az eső. Mit szipogsz?
0: Nem szipogok.
6: És mit húzogatsz mindig?
0: Semmit se húzogatok.
6: A kötényedet húzogatod. Minek?
0: Annak, hogy ezt így szokták. A kötényt húzogatni kell.
6: Frászt.
4: Ugye Cserár Rékával ketten ültök ebben a ládikában, ebben az askenázi írásból készült hangjátékban, és azt mondja az a bizonyos apuka, akit játszottál, hogy háborút meg rendőrt szeretek játszani. Hogy vagy ezzel most?
5: Jaj, hát... Hájaj... Na, borzasztóan nyomaszt engem minden, ami itten körülöttünk van, ami erőszak, minden. És hát nagyon nem szeretek háborút és rendőrt játszani, még gondolatban sem.
4: Emlékszel még erre a darabra?
5: Nagyjából igen. Egy ládikába bevonulnak és eljátszák, hogy ők akkor most férjes feleség lesznek, és ezt néha borzasztóan komolyan is veszik. Azt hiszem még igen.
4: Igen, halálosan komolyan veszik, ugye kiutalásuk van erre a ládára. Azt is mondja a Cserár Réka ebben a darabban, hogy apuka nem szeret egyedül lenni, akkor most Kasszás Gergőt kérdezem, hogy vagy a magánnyal?
5: Szeretek egyedül lenni, bár hogyha sokáig vagyok egyedül, az elkezd nyomasztani, de amikor sokat dolgozom, vagy úgy felgyorsulnak a dolgok körülöttem, és sok emberrel találkozom, akkor mindig kell utána egy pár nap, amikor egyedül vagyok, és ezeket úgy feldolgozom. Általában különben ilyennek ismertem meg magam mostanában, hogy hagyom történni a dolgokat magam körül, és megpróbálok valamely elég nyitottan részt venni helyzetekben, és aztán utána kell egy kis lenyugodás és pár nap szünet, amikor ezeket mind feldolgozom és ugye elrakosgatom.
4: Abban is megállapodtok itt a apuka és anyukaként a ládában, hogy veszekedni kell. Veszekedős ember vagy, már úgy értem, hogyha igazad van, és összeütközésbe kerülsz valakivel, akkor befele mennek a dolgok, vagy tudsz verekedni az igazadért?
5: Tudok verekedni, bár 18 éves koromban jobban tudtam. Szóval annyira fejjel a falnak már nem megyek, mint régebben, és ezt néha sajnálom is. Hogy először jó sokszor átgondolom, hogy tényleg igazam van-e, de hogyha igazam van, és valami nagyon fontos dolog múlik azon, hogy most nekem legyen igazam, akkor azért képes vagyok egészen komolyan is verekedni, veszekedni, kiharcolni azt.
4: Na most ebből a ládából azért egy idő után mégiscsak kijöttél, ugye? Akkor, amikor még a ládikában üldögéltél, gondoltál már arra, hogy színész akarsz lenni?
5: Akkor még nem. Nem. Ez kicsit később jött. Először a csillogása, meg maga ez a furcsa, izgalmas élet, az tetszett. Nem is a pénz, meg az, hogy milyen ruhába járnak a színészek, meg hogy autójuk van biztosan, nem is ez, hanem az tetszett először is, hogy itt kettőre bejönni, és akkor ez ilyen jófajta munka. És akkor, amikor 7.-8. voltam, akkor kezdtem el először komolyabban azt gondolni, hogy hát miért ne csinálhatnám én ezt felnőtt koromban is majd. És akkortól kezdődött ez, de ez olyan 3-4 évig ez csak játék volt. Én közben egyre inkább éreztem, hogy nekem dolgom van itt, meg talán helyem is van.
4: Volt, Gergő, valami egy olyan szituáció, amikor egész biztos volt benned a felismerés, hogy neked itt dolgod van, és neked itt helyet kell, hogy legyen.
5: Ajaj, a Siklós Olga elhívott engem az Ószt csinálni, és az Ószban az volt az első olyan rádiójáték, amikor egy kutyát kellett játszani, ami nem kisgyerek. De akkor én már 14-15 éves voltam, épp ilyen mutálós szerű hanggal, és aközben, a munka közben éreztem meg először azt. Akkor döntöttem el végleg, hogy színész akarok lenni, és akkor azt is megéreztem valahogy, hogy nekem ezt kell csinálnom. És hogyha nagyon akarom, akkor ez menni is fog. És épp ezért nem is keserített el, amikor elsőre nem vettek fel.
4: Milyen volt a főiskolád?
5: Nagyon jó volt. Remek volt. Remek volt. Borzasztóan boldog 4 év volt. Főleg az első 2, amikor egy osztályteremben magunk egymást kóstolgatva csináltuk a helyzetgyakorlatokat és jeleneteket. Szóval nagyon jól éreztem én magam a főiskolán.
4: Jó volt az évfolyamod?
5: Jó. Igen, nagyon jól tudtunk együtt dolgozni. Igazán az volt az ereje az osztályunknak. Nagyon sokan mondták, hogy ez egy nagyon jó osztály. Azt hiszem, hogy nem igazán azért, mert külön-külön nagyon jók voltunk, hanem együtt nagyon jól tudtunk dolgozni, és nagyon... Ezt bizonyítja, hogy elég sokunkat leszerződtetett a Zsámbéki Gábor, a Stól Andris, Söptei Andrea, Bertalan Ági, Gazdag Tibi, Csányi Jancsi, meg én, mi kerültünk a Katona József Színházba utána. De hát én például borzasztóan szerettem együtt dolgozni az I.S. Robival, aki most Nyíregyházán van, meg Mojzik Edittel, aki szintén Nyíregyházán van. És volt még egy lány, aki közben férjhez ment, és most nem lehet tudni igazán, hogy mi lesz, vagy fogja ezt csinálni, vagy nem. Ő a Nagy Adrien, és a Tihanyi Szilvia volt még az osztályunkban, aki most Békés Csabán van.
4: Látszólag sima volt az átmenet a főiskoláról a katonában, mert az osztály egy hányada, ugye? Az Odri színpadáról, a katona színpadára került. Ilyen sima-e? Mégis?
5: Eleinte azt gondoltam, hogy nagyon sima lesz, főleg azért, mert nagy felzúdulás volt még színházon belül is, amikor a Zsámbéki megrendezte a Vízkeresztet, és a Vízkeresztbe a Violát, a Söptei Andreának adta, a Bohócot meg nekem, és mind az öten közepes, vagy még annál is nagyobb szerepeket játszottunk, ekkor voltunk harmadikos főiskolások. És valahogy nem lett az igazán jó előadás, úgy érzem, és nem csináltam, meg én sem, meg egyikünk sem csinálta meg igazán nagyon jól a szerepét. De mégis valahogy akkor tartott még az a főiskolás lendület, és közben a főiskolán is dolgoztunk, és valahogy olyan folyamatosnak tűnt. És akkor azt gondoltam, és így is gondoltam akkor, hogy most majd akkor ott is kipróbálgatjuk magunkat, és akkor egyszer csak úgy minden, észre se vesszük majd az átmenetet, és egyszer csak ott vagyunk a katonában. Aztán utána kellett annak kiderülnie, hogy hát a katonában nagyon kevés bemutató van, és nagyon sok tehetséges színész, és nem is tudnék szinte olyat mondani, akivel ne szeretnék együtt dolgozni. És az évi 3-4 bemutató, ami volt eddig most, hogy megnyílt ez a stúdiószínház a katonának, most lesz 6, de még ez a 6 is kevés arra, hogy igazán megterhelő feladatokat kapjunk sorozatban mind az öten. És hát emiatt van mindenkiben egy kis keresgélés, mert hát amit a főiskolán megszoktunk, hogy az egyik produkcióból a másikba estünk bele, ami nagyon kellett is. És szinte időnk sem volt végig gondolni, hogy most ez jó volt vagy nem, mert már ott volt a következő. Most még valami másfajta van. Most például a Hamletben sok kis szerepet játszom, a legnagyobb közöttük az Osric. Szerintem nagyon sokan, akik majd talán hallgatni fogják, ezt azt se tudják, hogy ki az a Hamletben, mert a Hamletet ismerik, meg az Oféliát, meg a királyt, a Gertrudist, a királynét. És ez másfajta munka, mint percről percre újabb és újabb feladatok.
4: Ugye nem kell sokat mondani, hogy a Katona József színházak között most a legjobb színházként emlegetett, a színház vezetést illetően legalább annyira, mint az együttest illetően. Milyen a Zsámbéki színháza egy színész számára?
5: Van egy nagy baj, hogy én kicsit későn kerültem idebe. Szóval amikor hallgatom a többiektől, és én azt hiszem nagyon sok emberrel nagyon jóba vagyok színházban, és nagyon sok embert személyesen is majdnem, hogy a barátomnak mondhatok, akkor rengetegszer hallom, hogy ahogy ez a színház indult, azt az eufóriát, és látom a szemeikben olyankor. És ezt én mind megértem, csak én akkor még nem voltam ott, és borzasztóan irigylem őket ezért. Most pedig azt hiszem egy olyan állapota van a színháznak, mint amikor az a kezdeti nagy szerelem elmúlt, és be kell rendezkedni egy ilyen hosszas együttlétre, mint mondjuk egy házasságban, amikor már nem lángoló a szerelem, de egyes helyzetek föl tudják persze azt újra kelteni, és nagyon okosan kell úgy alakítani, hogy mégis izgalmas maradjon egymásnak ez a 31 néhány ember, aki ott van a színházban, és hát persze ezt a Zsámbéki is érzi. És ezért vannak azok, hogy most már olyan másfél éve nagyon erős a szándék, hogy valami újfajta utat keresni a színháznak, ami rengeteg döccenővel jár, és persze belecsúsznak bukások is, ami azért veszélyes, mert nagyon kevés bemutatója van a színháznak, és nagyon kikezdik a színházat, hogyha bukik valami, de ez még azt hiszem még mindig jobb, mint hogyha elkezdene belemerevedni egy múltba a színház.
4: Mondják, hogy kedvetlen a színház, úgy általában. Ez nálatok is érződik most túl azon, amiről beszéltél?
5: Kicsit érződik, igen. Igen. Az, hogy kevesebb a munka a színházon kívül, hogy igenis komoly színészeknek megélhetési gondjaik vannak, és ezek nem is látszik igazán a közeljövőben, hogy ez valahogy is változna. Mert nem látszik. Ez azért megvisel embereket, és a tűrőképességét próbára teszi. És hát közben persze az is tény, hogy 9 évvel ezelőtt alakult a színház, és elég kevés változás volt a színházban. Tehát ez még mindig arra a magra épül, akik elkezdték. És azok 9 évvel idősebbek, azoknak gyerekeik születtek, vagy ha már voltak csöbb kis csecsemőik, azok már nagyobbak, az iskolára kell gondolni. Meg hát 9 évvel mindenki idősebb lett, úgyhogy valamiféle kedvetlenséget én érzek általában, aztán utána, amikor a munka elkezdődik, például most a Hamlet, az azért abban egy munkába bele tud szeretni azért még az egész társulat, szinte mindenki.
4: Ez a rosszkedőség, sokat mondják, abból van, hogy hiányzik a szeretet a színház körül és a színházon belül. Mennyire fontos neked az, hogy egy olyan légkör legyen körülötted, akár magánemberként, akár pedig a színházban, ahol emberek odafigyelnek egymásra, ahol drukkerei egymásnak, és nem ellendrukkerei.
5: Borzasztóan, borzasztóan nagyon fontos magánéletben is, és hát színházban is, mert azért eléggé összefügg nekem a magánéletem a színházammal is, illetve a színházzal is, mert állandóan csak arra gondolok, hogy mit kéne, hogyan kéne. Volt egy elég mély gödör. Pont egy évvel ezelőtt télen volt egy olyan érzésem, hogy én ezt nem. Amikor ugye elmentem más színházakban, vagy rádióban, tévében, itt-ott találkoztam kollégákkal, és azt éreztem, hogy nem igazán őszinte a dolog, és nem igazán és nincs meg az a szeretet, és nem tudom, hogy most a másik azért mondja, hogy jó volt, mert aztán neki is lesz bemutatója, és akkor én is mondjam majd neki azt. És akkor volt egy ilyen elég mély pont, amikor azt gondoltam, hogy én ezt az egészet nem, szóval ezt a profi színházat én ezt nem fogom tudni, és nem is akarom csinálni. Aztán mindig, amikor a legmélyebben van az ember, akkor történik valami, és akkor valami olyan munkában vesz részt. Ez nekem a Lulu-nak a felújító próba időszaka volt, amikor azt éreztem újra, hogy, hogy nem kell az egész világgal jóba lenni, hanem elég az, hogyha van, de az nagyon fontos, hogy legyen egy-két ember, akivel igazán komolyan, őszintén lehet dolgozni. És hogyha ez még valami személyes szeretettel is összejön párosulva, akkor valami csoda történhet.
4: Van?
5: De van. Van.
4: Gergő, racionális ember vagy érzelmi ember vagy? Én borítékolom a választ, a kérdés lehet, hogy akadémikus.
5: Hát jó, de jó, ez nagyon jó, mert kíváncsi lennék én is, nem tudom igazán. Borzasztóan váltakozik. Én nagyon jó voltam gimnáziumban, és elsőben még kiemelkedően jó matematikából. Nagyon sokat mondta is az osztályfőnököm, aki matematika tanár, hogy hát mit kell ezzel a színészettel annyit foglalkozni, én tanuljam csak a matematikát, hogyha majd színész akarok lenni, az majd megy magától. De a matematikát azt tanuljam, és nagyon jól is ment, és szerettem is. Közben pedig borzasztóan szerettem az irodalmat és a színjátékot, és színészként azt tudom, hogy ott biztos vagyok benne, hogy állandóan összekeveredik. Tehát elgondolni is nagyon szeretek valamit, és megfejteni, és logikailag végigkövetni, és aztán amikor fölmegyek a színpadra, akkor magam is meglepődöm azon, hogy egész másfele mozdul a belsőm, nem csak a kezem, lábam, hanem valami ott belül másfele visz, és akkor hagyom magam arra ráülni. És aztán hazamegyek, és aztán megint átgondolom, és akkor de így össze-vissza változik, azt hiszem.
4: Nem biztos, hogy ez össze-vissza. Én láttalak téged színpadon, lehet, hogy éppen ebből vannak a szerepformálásaidnak az egyensúly pontjai, hogy egyszerre működsz kétféleképpen, és nem egymás ellenébe hattak a dolgok, hanem egymást segítik.
5: Ha így van, vagy így lenne, akkor annak nagyon örülnék, mert azt hiszem az a jó, hogyha az embernek működnek az ösztönei, és működnek azok a amik megmagyarázhatatlanná tesznek egy színészi alakítást, hogy és közben pedig mégiscsak ezeket adagolni kell, és állandóan ura kell, hogy legyek ezeknek a dolgoknak.
4: Van egy francia színház esztéta, aki azt mondta, hogy amikor az Isten kiűzte az embereket, az első emberpárt a paradicsomból, akkor kárpótlásul adta az emberiségnek a színházat. Mi a véleményed erről?
5: Nem, olvastam mégis, de hát nagyon, nagyon hízelgő dolog az a szakmánkra nézve, szóval hát van ebbe valami, de lehet, hogy csak én akarom hinni, hogy fontosak vagyunk.
4: Én úgy fordítom most le ezt, amit idéztem, hogy neked mi a színház? Azt mondtad, a magánéleted és a szakmai életed egyszerre, és még azon kívül mi?
5: Egy jó nagy adag gyógyszer különben, és valami terápia is arra, hogy tudjak létezni. Vagy, szóval amikor egy olyan szerepet kapok, amilyen nem én vagyok, de közben rájövök arra, hogy csinálom, és valami borzasztó könnyen jönnek elő dolgok bennem. De hát én ilyet soha nem csináltam, azt érzem. És akkor arra jövök rá, hogy valami isteni adomány ez, hogy én ezt csinálhatom, mert valószínű magánéletemben, mondjuk amikor a Rambót játszottam, akkor magánéletemben én biztos, hogy nem mennék oda senkihez kocsmában, és nem önteném a fejére a sört, és nem kínoznék meg embereket az igazamért, és azért, hogy ő is belássa. És mégis, amikor csináltam, akkor azt éreztem, hogy ez bennem, nagyon erősen bennem van, csak én a mai világban nem úgy, én sem vagyok annyira bátor, és ezt nem tudom kiadni magamból. És nagyon sok helyzetben érzem, amikor feszültségek és szorongások és stressz helyzeteim vannak, hogy egy jó előadásban jó szerepet játszva, de ez nagyon fontos, jó előadásban jó szerepet játszva, ezek el tudnak szállni, és ki tudnak teljesen mosódni ezek a szorongások. Néha mondjuk eltelik egy rossz nap, és este 7-kor van egy Lulu előadás mondjuk, és ilyet most már nincs, mert most már levették műsorról, de amíg volt, bementem 7-től 10:30-ig játszottuk, és 10:30-kor, ha bár fáradt voltam, de valami borzasztó boldogság volt rajtam, és olyan, mintha elmentem volna egy pszichológushoz, és kibeszéltem volna magamból, vagy itt berúgtam volna, és azzal kitöröltem volna magamból, és hosszabban tartó is. Szóval ez most ilyen módon értem azt, hogy gyógyszer, és aztán pedig azt érzem magamban, ez nehéz erről beszélni, azt érzem magamban, hogy valamit, én igazán nem is tudom pontosan, hogy mit, de valami közlésvágy nagyon van bennem. Bár abszolút nem volt megfogalmazott elképzelésem arról, hogy hogyan kell játszani, de mégiscsak kialakult valami olyan, hogy a legőszintébben és a leginkább azt, ami nekem eszembe jut. És akkor ez talán, hogy minél őszintébb és igazabb, akkor ez talán érdekelni fog másokat is. És nagyon fontos Volt persze megint a szerencse, hogy 23 évesen és harmadikos főiskolásként odajött hozzám Balikó Tamás, akivel személyesen is elég jóba voltam, és két sör közben azt mondta, hogy de van, lenne itt egy ilyen darab, amit meg kéne csinálni, és hát kivel csináljuk meg, hogy, és ő gondolta Balkai Gézára, és nekem mi lenne a véleménye. Mondtam, hogy nagyon örülök is. És valami olyan módon jött létre egy előadás, ahogy én szeretek dolgozni. Hogy felhívtuk a Gézát, leültünk beszélgetni hárman, aztán kitaláltuk, hogy kik legyenek a többi szereplők. Akkor ők is megvoltak, elkezdtünk próbálni. Akkor összevesztünk, kibékültünk, megint összevesztünk, megint kibékültünk, de maga az a tény, hogy kaptam egy ilyen lehetőséget, ami ráadásul erről is szólt, hogy a lehető legőszintébben kell részt venni mindenben, és hogyha az embernek komoly belső tartása és belső mondani valója és tüze van, akkor nem kell semmit kitalálni, semmilyen formát, hanem az kiadja magát. És akkor az az ember az érdekes lesz, mint hogy a Rembo is érdekes lett rengeteg mindenki számára.
4: Számomra mindig nagy kérdőjel, hogy el tud-e játszani egy színész egy olyan figurát, amely figura nem tud megtörténni benne. És rögtön azt mondom, hogy egy színész azért színész, hogy minden figura megtörténhessen benne.
5: Igen, igen. Én azt gondolom, hogy legalábbis én szeretnék majd egyszer odáig eljutni, hogy annyira... Ez egy idegállapot kérdése, azt hiszem, ez az egész színészet hosszú távon, hogy mennyire tudja megőrizni azt a borzasztó veszélyes állít, biztos vagyok benne, szóval épp elmével megúszni nem lehet. De azt az egyensúlyozást, hogy ne a diliházba zuhanjon bele az ember, de ne is zárjon be minden kaput, ezt, hogyha meg tudja őrizni az ember, akkor az idegrendszere olyan képlékenyé válik az eljátszott szerepek során, hogy emiatt minden meg tud történni benne. De ez fontos, hogy én úgy gondolom, hogy nem kell azért, mint amikor én tolvajt játszom, akkor nem kell kimenni a piacra és ott valakit kirabolni ahhoz, hogy én ezt meg tudjam, hanem hogy olyan érzékletesen és igazán, mintha megtörténne, úgy tudjam felidézni, és velem meg tudjon történni.
4: Hadd legyek most büszke arra, hogy mégiscsak abban a ládikában kezdődött valami, amit itt a beszélgetésünk elején idéztünk, ketten ültetek benne Csellárékával. Róla mit tudsz?
5: Azt tudom, illetve néha-néha találkozom vele a szinkronban, és nagyon jóba voltunk akkor, és ez igazán nem múlt el. Én érzem, hogy ő is szeret engem, meg én is szeretem őt, és jó vele találkozni, de azért elég ritkán találkozom ahhoz vele, hogy igazán tudjam, hogy milyen az élete.
0: Szervusz!
7: Szervusz!
0: Nekem nem szabad veled játszani.
7: Nekem se veled.
0: Ülj a televízióhoz, én meg ide a rekamiéra.
7: Kár, hogy nem szabad veled játszani. A becsület szavamat adtam.
0: Nekem is a becsület szavamat kellett adni. A nagy becsület szavamat.
7: Hát jó. Ha nem szabad, hát nem szabad. Kapcsold be a rádiót.
0: Jó. Aztán kimosom a függönyt. Aztán elmegyek neked sörért.
7: Ha a papagáj kijön a folyosóra, akkor tépek belőle egy zöld tollat. És neked adom, hogy legyen tollad. Jó lesz?
0: Nagyon jó lesz.

Kozás Gergő színművésszel Szabó Éva beszélgetett, közreműködött Csellár Réka és Végvári Tamás, szerkesztette Szebényi Cecília. A beszélgetés 1992-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, február 7-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: Itt van, utánam jött.
3: Atya, örökség. Hol van? Sehol.
2: Önnek a pénz többet ér, mint az, akit szeret.
4: Filmek Jókai Mór regényeiből.
2: Nőr megyek a várokhoz.
4: Szegény gazdagok, gazdag szegények.
5: Boldogsághoz mindenkinek jussa van.
4: Vasárnap 20 órától az M1-en.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Hello, hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
7: Népszerű kérdés. Segítek. Töltsd le a megújult Orlenappot. A Verva 100 prémium benzin 35 forinttal olcsóbb literenként augusztus 31-ig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
6: Orlen. Mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
8: Elindult az anyai örökség premier sorozat a Dunán. És most önné a lehetőség, hogy nyerjen. Válaszoljon a sorozatról feltett kérdéseinkre a Duna Facebook oldalán. Játsszon velünk és gyűjtsön élményeket Szilvásváradon. Részletek és heti kérdések a Duna Facebook oldalán. Nyereményünk egy két fő részére szóló 3 nap, 2 éjszakás pihenés a Szilvásváradi 4 csillagos La Contessa Kastély Hotelben. Félpanziós ellátással és a 650 négyzetméteres különleges domboldali wellness részleg korlátlan használattal.
0: Reklámot hallottak.
9: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. A Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos ma éjféltől jövő keddig. A hét második felében többfelé 27, Komárom-Esztergomban, Fejérben és Bács-Kiskunban 29 fok feletti középhőmérséklet várható. A tartós hőség jelentősen megterheli az emberi szervezetet. A szakemberek ezért arra hívják fel a figyelmet, hogy ilyenkor nagyon fontos a folyadékpótlás. Úszóműveket és úszódarukat állítottak készenlétbe a Duna-Paksi szakaszán. Több mint 50 vízügyes dolgozik azon éjjel-nappal, hogy az atomerőmű hűtővízellátása az extrém alacsony vízállás mellett is biztonságos maradjon, tájékoztatott az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László délelőtt rendkívüli riadókészültséget rendelt el az aszály miatt. Ez azt jelenti, hogy a vízügyi igazgatóságok az azonnali beavatkozásokat és intézkedéseket hatékonyabban, gyorsabban tudják elvégezni. A fővárosi szolgáltatók és intézmények felkészültek a tartós melegre, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, a rekordalacsony dunai vízállás ellenére a fővárosi vízművek biztosítani tudja Budapest ivóvízellátását, így vízkorlátozásra nincs szükség. Hozzátette, megkezdődött a szükségkutak kihelyezése a fővárosban. Aláírta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényt a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök. Forsthoffer Ágnes közölte, a szabályozást előzőleg megvizsgálták alkotmányossági szempontból, aggály nem merült föl, így a törvény mától hatályos. Emlékeztetett, a kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének előkészítésért, elősegítésért, valamint a hasonló ügyek megelőzéséért. Fogyasztóvédelmi jogi tanácsadást indított a Kereskedelmi és Iparkamara a vállalkozásoknak. A program célja, hogy segítsen a kis- és középvállalkozásoknak megelőzni a jogsértéseket, illetve hogy a cégek megfeleljenek a gyorsan változó fogyasztóvédelmi előírásoknak. Megnyílt a 29. Kárpát-medencei Nyári Egyetem Budapesten. Idén összesen 6 kar közreműködésével és a Kárpát-medencei szakkollégiumi konferenciával együttműködve valósul meg a vasárnapig tartó rendezvény. Ezzel párhuzamosan zajlik a határon túli intézmények fóruma. A szervező ELTE rektora Darázs Lénárt hangsúlyozta, a nyári egyetem célja, hogy mindenfajta ideológiai, politikai és egyéb befolyástól mentesen megerősítsék a Kárpát-medencei magyar nyelvű egyetemek és hallgatók oktatási, illetve tudományos kooperációját. Mérséklődött júniusban a hazai turizmus. A KSH közölte, a múlt hónapban csaknem 2 millió vendég átlagosan 4 éjszakát töltött el hazai szálláshelyeken. A vendégek száma 2,2%-kal, a vendégészakáké 2,5%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. A külföldiek és a magyarok is kevesebben és rövidebb ideig üdültek itthon a múlt hónapban. Ugyanakkor az első fél évben 2,3%-kal több volt a belföldi vendég, mint a tavalyi azonos időszakban. Országszerte napos száraz idő várható, az Alpok alján, valamint a Kisalföldön időnként megélénkül a szél. A hőmérséklet délután 30 és 35, késő este 12 és 21 fok között alakul. A következő napokban tovább folytatódik a kánikula. Hírekkel legközelebb 14 órakor jelentkezünk.
0: A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Biszku Bélát. Elfutott a méreg, ha arra gondolt, hogy megint kimaradt egy alkalom. Hiába vonultak be Csehszlovákiába a szovjetek, a kapitalisták élen az amerikai elnökkel csak prüszköltek, csattogtatták a fogukat, de nem haraptak. Tipródott, nem találta a helyét. Úgy döntött, kimegy a konyhába. Neki nem kellett hatalmas fagyasztó tér, mint a Cinege Lajosnak, csak egy szerény hűtőszekrény állt a sarokban. Kinyitotta az ajtaját, belesett. Kefírek, joghurtok sorakoztak a polcokon, mást nem is nagyon tartott. Pár darab sárgarépát megpucolva azért igen, azt szerette nasolni. Kiemelt most is egy zsenge darabot, beleharapott. Ropogott a fogai alatt, ahogy rágta. Misztikus érzés hatalmasodott el rajta. Pártmunkáshoz nem éppen illő. Ha üres volt a hasa, és mégsem evett, hanem csak mondjuk megivott egy pohár vizet, fél órára, egy órácskára megnyugodott. Tagjaiban kellemes zsibbadás áradt szét, az eljövendő események ígérete. Amikor minden kontinensen olyanok fogják kézben tartani a dolgokat, mint ő. A világ lakosai csak annyit dolgoznak, amennyit kedvük lesz. Mindenki olyasmit, amit szeret, mert az aljamunkát a gépek végzik majd. Igazság, jóság, szeretet uralkodik a földön. Az út ide a világforradalmon keresztül vezet. Beviharzott a nappaliba. Telefonált. Röviden beszélt, tulajdonképpen rejtjelesen, hogy a biztonságiak lehetőleg ne legyenek okosabbak, ha meghallgatják a magnetofonra vett hanganyagot. Az már kiderült, hogy szinte lehetetlen a fineszes Kádár János háta mögött kiterlelni valamit. Szerencsére a világforradalom ügyének akadtak szimpatizánsai az élet minden területén. Így például egy szerszámgépgyár igazgatója a rendelkezésükre bocsátott egy kis irodahelyiséget, amit mindössze egyetlen ajtó választott el a legnagyobb üzemcsarnoktól. Igaz, a folyamatos dübörgésben egymás szavát sem értették, de erre nem is volt szükség. Papírlapokat adtak kézről kézre, írásban tanácskozták meg azt, amit kellett. A gyűlés végén pedig a lapokat télen egyszerűen behajították az irodát fűtővaskájába. Nyáron a kályhába begyűrt dokumentumot gyufa segítségével semmisítették meg. Most is, mint minden alkalommal, a néma készfogás után azonnal előkerült a papíros. Bevezetésként Biszku Béla ismét leszögezte, hogy nem értenek egyet azzal, hogy a világforradalom országonként külön-külön győzedelmeskedhet, még ha Moszkvában ezt vallják is hivatalosan, akkor sem. Mindenkit egyszerre nem figyelmeztethetnek a lelassult történelem veszélyére, nekik itthon kell megtenniük azt, amit a kommunista hitük parancsol. Méghozzá egy olyan országban, melynek első titkára addig-addig tűrte a Kovács elvtársi vágyak megszállottjait a vezetésben, míg ezek a vágyak elburjánoztak. Az ország mind több lakosában visszhangra találnak. Csináljunk valamit azzal a virággal, firkantotta a lakos elvtárs. Komócsi Zoltán válaszul azt írta, hogy a virág lerágott csont. Az öccse, aki véletlenül épp följött valamiért Szegedről, így meg tudott jelenni, helyeselt. Németh Károly tanácstalanul biggyeztette a száját. Ott fogunk hírt adni magunkról, ahová a legnagyobb figyelem irányul, véste Biszku Béla a lapra szálkás egyenes betűkkel. Minden szem a papír üres részére merett kíváncsian. Az embereket a legjobban az evés érdekli, fejtette ki világosabban. Csapásunk itt lenne a legnagyobb hatású, mindenképpen ezen a területen ajánlatos mozognunk. Nem sokára jön a szovjet mezőgazdasági miniszter. Én is a fogadó küldöttség tagja leszek. Teltek a napok. Közeledett Sapolnyikov, az új szovjet mezőgazdasági miniszter magyarországi látogatása. Egy reggel aztán a Ferihegyi repülőtéren a szovjet kormány egyik legfontosabb tisztviselője megjelent a lépcsősor tetején, a különgépe kinyíló ajtajában, integetve, nevetve, és mind a 130 kilójával elindult lefelé. Biszku Bélának a földbe gyökerezett a lába. Döbbenten állt, és csak állt, és csak állt. A hústorony miniszter mögött véget érni nem akaró hosszú sorban bújt ki a gépből a küldöttség, melynek minden tagja legalábbis dundi volt, ha éppen nem pacal. Az érkező és a fogadó küldöttség is bevágta magát a várakozó fekete autókba, és száguldottak, de nem oda, ahova a terv szerint először menniük kellett volna, az állami szállásra, hanem egyenesen a terített asztalhoz, amely egy másik állami vendégházban várt rájuk. Sapolnyikov még a reptéren úgy rendelkezett, hogy az első a gulyás. Az első a gulyás is volt. Utána következtek a különféle hideg vadpecsenyék, libamájjal, lazaccal megrakott tálak, és vodka, és bar, és orosz pezsgő, és a Biszku elvtárs jogkortja. Biszku Béla, akivel nem törődött senki, mert nem ivott, nem falt, a joghurt elfogyasztása után föltűnés nélkül távozott. A világforradalmat előmozdító kombinációk elszálltak a fejéből. Sápadtan, görbeháttal, behúzott nyakkal kullogott a gépkocsijához, és még odáig se volt kedve elmenni. Leült a parkoló betonjára. A sofőrök csak bámultak, hogy mit művel a Biszku elvtárs. Biszku Béla rájuk se hederített, nézelődött törökülésben. Egy csapat veréb röppent át az egyik bokorról egy másik bokorra, majd valamilyen hirtelen ötlettől vezérelve vissza az elsőre. Ott se volt sokáig nyugtuk, az egyik ugrott egyet, fölemelkedett a szárnyaival, a többi meg követte.
1: Verebek,
0: mondta Biszku Béla a verebeknek mély megvetéssel. Ezt még nem hallotta a sofőrje, nem ért annyira közel, de azt már igen, amikor hozzátett még valamit.
1: Verebek vagytok ti a világforradalomhoz képest.
2: Rosszul van a Biszku elvtárs.
0: Biszku Béla felelet helyett a karját nyújtotta.
1: Segítsen föl!
0: Nagyon készségesen talpra állította őt a sofőr. Haza is szállította őt, mert Biszku Béla ezt kérte. Rosszul lett, csak szégyelli, gondolta a sofőr, habár a visszapillantó tükörből figyelve nem tűnt föl rajta semmi rendkívüli, nem látszott betegesebbnek, mint máskor. Az eset híre természetesen eljutott Kádár János fülébe. amikor a titkos szolgálat referense a jelentésből föl

0: mit szentett. Kevés volt, mint a legtöbb tudományosan táplálkozó ember. Tekintete rátévedt Kádár János kigombolt zakúja alól domborodó kis pocakjára.
1: Én makkegészséges vagyok.
2: Ajánlom is, mert számítok magára. Foglaljon helyet.
0: Meglepődött a Biszku Béla, mert ő viszont mindent feltételezett, amikor közeledett a Kádár János szobája felé, csak ezt nem. Kádár János eddig jobban mellőzte a világforradalmiakat, mint a Kovács elvtársi vágyaktól megszállottakat. Oda nem engedte volna őket még a kormányrúd tájékára sem. Vajon mi történt?
2: Változtatni kellene bizonyos dolgokon. A szovjetek megtesznek mindent, amit tudnak a világméretű harc terén, de leterhelik őket a saját problémáik. Alkalmam volt szót váltani a miniszterükkel, a Sapolnyikov elvtársal. Már csak a külseje alapján is biztosra vehető, hogy szívügye a mezőgazdaság. Kár, hogy a Biszku elvtárs nem tudott vele érdemben tárgyalni.
0: Az utóbbi mondatok alatt a szobában ide-oda sétáló Kádár János hamiskás grimaszt vágott. Biszku Béla pedig konokon rejtőzködően nézett maga elé.
2: Ne kerteljünk! Attól, hogy a világforradalom elszórtan országonként győzedelmeskedett, tétovává váltunk. Mindenki a maga boldogulását keresi. Lassan elfelejtjük, hogy ez nem elég. Néha elgondolkodom, hová vezet ez?
0: Kádár János kinézett az irodája ablakán hosszasan, mintha nagyon-nagyon messzire látna, egészen a világforradalom győzelméig.
2: Az foglalkoztat, hogy vajon elrontottuk-e valahol, vagy ennek így kellett lennie? Ha viszont így kellett lennie, lehet, hogy csak eddig kellett így lennie, és majd most rontjuk el. Mert nem csak az okozhat bajt, ha valamit gyorsítani akarunk, holott a termelő erők és a termelési viszonyok adott helyzetében nem lehet, hanem az is, ha lelassul az, ami folyhatna gyorsabban.
0: Kádár János megint kitekintett az ablakon, úgy számított, hogy erre most már reagál a Biszku Béla. Mivel mégse árult el semmi lelkesedést, pár pillanat töprengésteli csönd után Kádár János szólalt meg újra.
2: A Biszku elvtárs sok mindenben nem értett már velem egyet. Például abban sem, hogy mit kezeljünk belügyként. De biztos vagyok benne, hogy abban, amit most mondok, egyetértünk. Kicsi ország vagyunk. Miért ne lehetnénk a féle kísérleti laboratórium, ahol kipróbálják azt, ami nagyban túl kockázatos lenne. Ha viszont sikerül a kísérlet, az már egészen más helyzet.
0: Kádár János észrevette, hogy Biszku Béla bólint. Hirtelen rápillantott a karórájára. Szívélyesen kézfogásra nyújtott karral odalépett Biszku elvtárshoz, akinek persze ahhoz, hogy elfogadja Kádár János kezét, föl kellett állnia.
2: Nem is tartóztatom tovább, Biszku elvtárs. Tudom, már alig várja, hogy munkához láthasson.
0: A megzavarodott Biszku Béla még fogta volna Kádár János kezét, de az elengedte az övét.
3: Végeredményben mivel is bíz meg engem a Kádár elvtárs?
2: Nem beszéltem elég világosan. Dugják össze a fejüket a Komolcsi elvtársékkal, és a következő politikai bizottsági ülésre dolgozzák ki, milyen változtatásokat látnak szükségesnek a mezőgazdaságban. Ha megtetszik nekünk az, amit gondolnak, átültetjük az egészet a gyakorlatba.
0: Ez már volt valami. Biszku Béla olyan sietve távozott, hogy még az ajtót is rosszul csukta be maga után. Nem is látták egymást a következő politikai bizottsági ülésig.

0: Igazságos Kádár János. Csaplár Vilmos regényét Németh Gábor alkalmazta rádióra. A szereposztás a következő volt. Mesélő Vallai Péter. Kádár Blaskó Péter. Biszkó Helyei László. Sofőr Szarvas József. A hangfelvételt Gera Csilla, Kerekes Endre, Liszkai Károly és Maksai Helga készítette. A műsor zenéjét Molnár András állította össze. A rendező munkatársa Csepedi Sándor volt. Rendezte Zoltán Gábor.
1: A regény rádióváltozata 2005-ben készült, és legutóbb 2012. június 1-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.

0: A Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Minden időben. A Magyarországi Református Egyház műsora.
1: Áldás békesség, köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő, Kojsza Péter. Nekem itt már semmi dolgom, mondta megkönnyebbülten a parkolóba kiérkező mentőtiszt, amikor egy református szolgálati autóban Ján Boglárka világra hozta harmadik gyermekét. Mindeközben férje, Németi Varga Dávid ott bábáskodott mellette. Három egymástól teljesen eltérő várandóság során újra és újra megtapasztalták, hogy a félelem, a kiszolgáltatottság és a bizonytalanság közepette is van, aki megtartja őket. Azt mondják, ezek az élmények nem csak a hitüket mélyítették el, hanem a házasságukat is formálták. Hogy miként lett egy rendkívüli szüléstörténetből Isten megtartó kegyelmének személyes bizonysága, kiderül Dóka Viktória riportjából.
2: Lehet egy hónap után érezni, hogy ő az igazi?
3: Abszolút. Nem volt kérdés. Talán már az első találkozás után sem volt kérdés.
2: Az első találkozás után?
4: Szerintem nem az első találkozás után, de egy hónap után lehet. Testvérem, barátaim is azt mondták, hogy kicsit őrült vagyok, és várni kellett volna. De azt hiszem, hogy 18 év együtt töltött idő azt igazolta, hogy ez egy jó döntés volt. Jelenleg sem bántam meg, és volt ez a népszerű kampány, és hirtelen nem is jut eszembe a most is igent mondanék. Hát igen, én most is igent mondanék, pedig tőle kérdeztem.
2: És most is fogják egymás kezét. Na de mi fogta meg elsőre, amikor ránézett?
3: Valójában mi együtt kezdtük az egyetemet, de nem kerültünk közel egymáshoz. Egyszer Dávid elhívott egy randira, és egyszerűen felszabadultnak éreztem magamat. Volt egy megérkezés élmény, hogy valahogy mégis lehetek önmagam, nem kellett semmit játszani, minden olyan magától értetődő volt.
2: 18 év után hogyan ápolják ezt a kapcsolatot?
4: Sokkal fontosabb kérdés, mint az, hogy tudsz valakivel összejönni, mert nagyon sok ember össze tud valakivel jönni, csak utána ezek véget is érnek. Hangsúlyt fektetünk arra, hogy minden este beszélgessünk, és elég kemény kérdéseket is nekiszegezzünk akár egymásnak. Másrészt pedig van kettesben töltött időnk, ami fölfogható randinak, fölfogható bevásárlásnak, most pedig éppen Budafokon házaskörre készülünk. Folyamatosan revizionáljuk a kapcsolatunkat, és megnézzük, hogy a 18 év alatt mi változott.
2: És mi változott?
3: Nagyon sok minden. Megkerülhetetlen, hogy lett három gyermekünk, és az élet teljesen átrendeződött. Hála Istennek van a segítségünk. Ezáltal három gyerek mellett is megtehetjük időnként azt, hogy ketten vagyunk. És ott érezzük, hogy mennyire más ketten lennünk, mint a gyerekekkel együtt. És hogy apa-anya szerepből ki kell jönni, és vissza kell térnünk magunkhoz. A másik, mi magunk is változtunk.
2: Mindig biztosak voltak benne? Meg volt a közös megegyezés, hogy hány gyermeket szeretnének?
3: Nekem nincs testvérem, egyke vagyok. Dávidék hatan vannak testvérek. Az, hogy több gyereket szeretnénk, az mindig is alap volt, és nem tudom, hogy a hat meg a nullának azért.
4: Középértéke az pont három.
3: Hogy két gyereket többet szeretnénk, mindig egyértelmű volt.
2: Gondolkodtak alternatív szülésben?
3: Gondolkodtunk, viszont inkább a nem felé döntöttem. Mert a Bencével császármetszéssel születtem, és ott volt az első élmény. Az orvosok ott minket megmentettek, nekem a kórház biztonságot adott. Beindult a szülés a 33. héten, és akkor Isten különös óvásának köszönhetően egy gondolat megszállt minket, és besétáltunk a Szent Imre kórházba, akkor kb. 10 percre laktunk onnan, akkor ha már itt vagyunk, nézzünk rá. Ez volt az, ahol legelőször ezekben a történetekben Isten mellénk állt, mert ott azt számított, hogy 10 perc múlva a kórházban voltam, és azt mondták, hogy igen, ez egy beindult szülés, mindent megteszünk, hogy megállítsuk, és megállították. És a babánk még 4 hétig a pocakomban növekedhetett, orvosi felügyelet alatt, de végül is mélylepény problémák miatt bekövetkezett a sürgősségi császárral született az első gyermekünk, viszonylag kis súllyal, nagyon pici volt, nagyon törékeny, de rengeteg haja volt. Azért egy császármetszés egy műtét folyamán, azért ez egy sokkos élmény is volt.
2: Mit érez egy édesapa, amikor meghallja, hogy egy ilyen veszélyes helyzetben nemhogy természetes szülésen kell átesnie a családjának, hanem császármetszésre.
4: Én is sokkot kaptam, amikor közölték, hogy hát apuka, ez már egy beindult szülés, de hogy itt koraszülöttekkel nem tudnak foglalkozni, úgyhogy riasztották a mentőket is, akkor úgy sejtettem, hogy ez nem lesz egy egyszerű történet. Utólag már jót mosolygok rajta, én mindenkinek el szoktam mondani, hogy szerintem én vagyok a nem szülész-nőgyógyász szakorvosok közül ma Magyarországon az a férfi, aki talán a legtöbbet járt szülőszobán, mert hogy az első gyermekünknél folyamatosan léptek fel komplikációk, amit mindig megoldottak a kórházban, de nagyon rendesek voltak, és minden alkalommal behívtak. Mire ténylegesen megszületett a kisfiam, szerintem 5 alkalommal voltam szülőszobán, és utána a 2 gyermekünkkel is jártam szülőszobán, hogyha jól emlékszem, végül is 3 gyereknél 7-szer vagy 8-szor voltam szülőszobán, ami azért egy igen szép szám, utólag ezzel jót mosolygok, ott azért nem volt mindig őszinte a mosolyom, bevallom.
2: Érzett valamiféle gátat a gyermekhez, Bencihez való kapcsolódásában?
3: Nem éreztem. Valójában egy elképesztően mély hála volt bennem afelé, hogy ennek a történetnek ilyen szépen és egészségben lett vége. Viszont az anyaságba való megérkezés, hogy akkor én vagyok az anya, ellátom a gyereket, és ez egy normális helyzet. Ahhoz azért nekem majdnem egy bő fél év kellett. Pici volt a baba, mindenféle fejlesztés megindult, rengeteget küzdöttünk az anyatejért, tápszer sárga, nem sárga, alszik, nem alszik, fölkelni, etetni 2 óránként, 3 óránként, eszik, nem iszik. Valójában egy olyan fél, 3/4 év kellett, mire a babát is elhittem, hogy most már elég húsos, most már nem kell többet tennie. Éreztem, hogy kezdenek rendben lenni a dolgok.
2: Az ember olykor azért is vádolja magát, amért igazán nem tehet.
3: Vád nem volt, de a születéstől fogva az első bő fél év ott iratlan nehéz volt egyáltalán Istenhez fordulni, hinni, vagy egyáltalán imádkozni. Tehát ott ment a mindennapi küzdelem már a holnapra, és aztán hiába ez hétről hétre könnyebbé vált, az ember még hajtotta magát, mert akkor már az összes hibát idézőjelbe akkor meg kell oldani. Nagyon sok akkori volt kollégámmal, nagyjából egy időben szültünk, és láttam, hogy hogyan fejlődnek a babák, és akkor hú, már ennyi hónaposan ezt csinálja, és az enyém még nem, holott ez ezen a ponton már csak az ember fejében van, de ami azért abban a fél évben a fejemben uralkodott, az szinte lehetetlen volt bárhogyan leküzdeni, és nem is nagyon tudtam se Istenhez, se senkihez. Még sokszor a Dávidhoz is nehezen kapcsolódtam ebben a témában, mert nagyon sokat túlpörgettem a fejemet, de ennek meg kellett hagyni ezt az időt. Mire megdolgozta bennem a jó Isten, hogy ezeket el lehet engedni, és higgyem el, és akkor utána meg lehetett tisztulni, és akkor el lehetett gondolkodni esetleg egy kis testvérem.
2: Ilyenkor az első gyermekvállalás után milyen kettősség van a férfiakban, mert most már családapák is, de a munkahelyükre ugyanúgy be kell járni napközben. Sőt, hogyha szeretnének még egy gyermeket, akkor ezt mind a kettőt egyszerre kell valahogy menedzselni. Ön miért imádkozott Luisa születésénél?
4: Azért imádkoztam, hogy minden legyen a helyén, és azt a káoszt, ami bennem uralkodott, hogy hogy hangolom össze az apai teendőmet a már meglévő gyerekkel, hogy hangolom össze ezt a munkával, hogy hangolom össze a már születendő gyerekkel, és hogy hangolom össze a feleségemmel. Ez egy elsőre lehetetlennek tűnő küldetés volt. A sors különös fintora, hogy a Reformátusok Szárszói konferenciája alatt indult meg a második gyermekünk születése. Erre egyébként készültünk, már nem pakoltam ki a táskámból, és amikor megérkeztem, úgy rendeztem a cuccokat, hogyha az éjszaka közepén felébredek a telefonra, akkor ne gondolkodnom kelljen, hanem ilyen drill-szerűen, mint a katonaságnál hajtsam az egymást követő feladatokat végre. Kiraktam a pólót, a zoknit, a nadrágot, a kabátot és végül az összepakolt táskát. Azért, hogy ne kelljen az éjszaka közepén gondolkodni, csak fel kelljen öltözni. Végül is ez így is zajlott. A kislányom szerencsére megvárt az első napot, amíg összeállítottuk a streamet, az élő közvetítés, lement a gondolkodás, a stressz része a konferenciának, elaludtam éjszaka teljesen nyugodtan, és akkor olyan 2-3 óra környékén jött a telefon, hogy akkor pakoljak, menjek, és mivel minden elő volt készítve, ez azt jelentette, hogy bár az álmomból keltettek föl, de szerintem a telefonbeszélgetés után 10 perccel én végül már úton voltam vissza Budapestre Balatonszárszóról.
2: Ugye azt mondják, hogy az első gyermeknél meg kell, hogy szülessen az anya, és meg kell szülessen az apa is. Ez a második gyermek esetében hogyan alakul, vagy változik?
3: Bennem a második terhességem alatt született meg igazán az anya. És valószínűleg ehhez az is hozzájátszik, hogy kicsit önzőnek tűnhető módon, de szerettem volna természetesen szülni. itt kapcsolódott vissza a hitem valóban Istenhez, és meg tudtam élni a hitemben azt, hogy mindent megteszünk ezért, de valójában a felett nem lesz hatalmam, hogy mi történik ma, vagy holnap után. És hogy bármi megtörténhet, mint ahogy az elsőnél megtörtént. És megengedte Isten az útunkat mindenben, amit szinte én kitaláltam, hogy akkor most ez jó lesz ezért a célért. És ebben a hitben meg tudtam erősödni.
2: Milyen érdekes, hogy az embernek hónapjai vannak arra, hogy megtanuljon bízni.
3: Lehet, igen. Azért az első szülésünk az idézőjelben egy traumás élmény is volt, kizökkentett minket a saját kis életünkből, és utána kellett idő, hogy újra fölépítse a bizalmat, a hitet.
2: Ez a hit, amit Luizánál élt meg, segített majd a harmadik nem hétköznapi szüléshez?
3: Abszolút. De ahhoz, hogy az autóban lévő szülést meg tudjuk csinálni, kellett Luizival a második terhességem, de ahhoz meg nélkülözhetetlen volt az első terhességünk. Ez egy út, három teljesen más terhesség és szülés élmény, de egyik a másik nélkül nem lenne olyan.
2: A születése az élet egyik legmeghittebb pillanata. Így van ez akkor is, amikor egy autóban történik?
4: Egyrészt igen, másrészt pedig nem. Végül is volt egy adott pillanat, ahol mi hárman voltunk egymás szeretve, békében, csendben, ahol semmi nem történt. Tehát ilyen szempontból egy autószülés is belsőséges. A másik szempontból viszont egyáltalán nem beszélhetünk, mert azért még közterületen egy parkolóban szültünk, ahova a mentő érkezett menet közben, ahonnan a környező lakóházakból kiáramlottak az emberek. Én utólag szoktam azt mondani, hogy ez egy cirkuszi előadáshoz hasonlított, és azért ebben a helyzetben nehéz intimitásról beszélni, mikor mindenki téged néz. De mégis ott van az intimitás, és mégis megkaptuk azt a részt, hogy hárman egymás felé fordulva nyugodtan lehettünk, amikor nem zavart senki. És ezért mind a mai napig nagyon hálás vagyok a mentőorvosnak.
2: Melyik az első emlékképe arról az estéről?
4: A lefekvéshez készülöttünk, és Boglárka jelezte, hogy olyan, mintha lennének itt ilyen furcsa fájdalmak, de két gyerek után ezek nem olyanok voltak, amik addig jelentkeztek, és nem is vettük őket komolyan, de aztán egyre gyorsuló tempóban zajlottak a folyamatok, míg végül eljutottunk oda, hogy 20 perc fél óra alatt, hogy na, akkor most már tényleg el kéne menni kórházba, mert hogy nem értjük, hogy mi történik.
3: A fájás jön, elmúlik, és utána van egy kis pihés, nem volt pihenés. Nyilván voltak hullámok, de közte is fájt, és megjött a segítségünk, elmúlt egy fájás a lakásba, és akkor mondtam Dávidnak, hogy menjünk le. Lesétáltunk négy emeletet, kiléptünk az utcára, jött egy dolog fájás, így nem volt kérdés. Mondtam is a Dávidnak, hogy itt a baba feje, mondom, érzem, jön. Eljutottunk valahogy a kocsig, erre a részre egyáltalán nem emlékszem, és itt és az autónál akkor jött a következő fájás, és egyértelműen tolófájás volt, és tolni kellett, éreztem, hogy jön a babának a feje, és ott volt egy pillanat a fejemben, amikor elfogott a pánik. Nagyon sok szülés történetet olvastam a szülésekre való felkészüléseknél. Hát abban az egy másodpercben minden lehetséges komplikáció eszembe jutott, hogy ott mi tud velünk megtörténni, és nem volt képességem Istenhez fordulni, vagy egy imád. És amikor ez a pánik elhatalmasodott rajtam, mégis valaki lenyúlt, és engem megfogott, és mintha így fizikailag felemeltem volna az arcomat, tekintettem fölfelé, és eszembe jutott, hogy a negyedik emeleten a gyerekek ott alszanak fent, és a második gyermekünk, ahogy természetes úton megszületett, és ez a gondolat megkaptam a fejemben, hogy hogy született meg a második gyermekünk, és ezzel a gondolattal utána a harmadik is megszületett. Mint ember megvoltak a határaim, de ott volt Isten, és ez egy elképesztő kegyelmi pillanat, hogy ez megadatott, hogy lenyúlt, és azt mondta, hogy nem, nincs erre szükség. Ő ott adja, jött a gondolat, és megszületett az Eszter, és ott volt az Dávid kezében. Ez tényleg egy csoda, nem tudom rá jó szót, de hogy ez nem ilyen kézzelfogható dolog, ami ott történt.
2: Mennyire tudod bízni a férjében ebben a helyzetben, hogy ott telefonálgat, mentősökkel megszakad a vonal?
3: Én abszolút megbíztam a Dávidban, mindenben támogatott, és ő el tudta fogadni. Nem csak a szülés alkalmaival, hanem már a terhességek alkalmaival is keményen beleállt abba, hogy a maga módján erre felkészült, a maga módján ennek után olvasott, hogy mi zajlik bennem a testemben, hogy mi zajlik a lelkemben, és nem kellett, hogy menjenek a terhes viccek, meg a nem tudom, mert hogy jó, ez van, és akkor mentünk tovább, és hogy nagyon mellém állt érzelmileg is. Ez érdetlen nehéz lehet férfiként, én nem tudom, nyilván én nő vagyok, de ezáltal, amire az Eszter születéséhez érkeztünk, fel sem merült semmilyen kérdés, hogy ő mit tud, mit nem tud.
2: Végig futott a gondolat, hogy akár elveszítheti őket?
4: Nem, valószínűleg semmire nem gondoltam, tettem a feladatokat abban a sorrendben, ahogy jöttek, és próbáltam mindent megoldani. Nekem két nagy feladatom volt ott, az egyik az, hogy valahogy próbáljam elérni a mentőket, ami végül is a kocsinak a Bluetooth rendszerén keresztül sikerült, illetve, hogy próbáljak kapcsolatot tartani a mögöttünk álló külvilággal, vagy szurkoló táborral, hogy például hozzanak egy takarót, mert annak is hiánya volt. Mikor megszületett a gyerek, akkor a mentés irányító folyamatosan kérdezte, hogy de miért nem sír? Kap levegőt? Minden gyereknek sírnia kell. És mi mondtuk, hogy nem tudjuk, hogy miért nem sír, de látjuk rajta, hogy békésen szuszog és alszik az édesanyja mellkasán. Mondtam a mentés irányítónak, hogy nem tudom rábírni arra, hogy sírjon, de látom, hogy veszi a levegőt, hallom. És itt volt az a pillanat, amikor így megnyugodtam, és jó, ennek itt most vége van. És akkor így elöntött minket egy nagy nyugalom, valaki beadott az autóba nekünk egy cigaretta füstös kutyaszőrös takarót, abba takartuk be a gyermekünket, ami egyébként egy 7 fokos éjszakán nem volt egy hátrány, hogy volt. És innentől kezdve, hogy már tudták, hogy hol vagyunk, 2 perc alatt kiért a mentő, benézett a mentőorvos az autóba, gyorsan szemrevételezte a gyermeket, meg az édesanyját, és utána elhangzott az ikonikus mondat, amin azóta is nevetünk, hogy apuka, itt van a telefonja, csinálok egy fotót, mert nekem itt már semmi dolgom.
2: Trauma volt, vagy inkább egy élmény mindez?
4: Valaki ezt traumának fogná fel, valaki ezt élménynek, és mind a kettő egy valid és megérthető, ez egyszerre trauma és egyszerre élmény. Én viszont abban a pillanatban úgy döntöttem, hogy az életem élménye lesz, és ez a legnagyobb, legjobb, legkeményebb dolog, ami történt velem, de amikor igazán mélyen vagyok, akár magamban, akár egy nehéz munkanapon, eszembe jut és mindig erőt ad ez a pillanat. Ez egy hatalmas élmény, és egész életemben el fog kísérni.
2: Bublárka?
3: Mind a kettő egy kicsit. Nekem volt egy kis küzdelmem azzal, hogy megéljem, hogy autóban születtünk. Konszolidáltabban képzeltem el a szülést, és azt egy kicsit nehéz volt megemésztenem, hogy egy utcán. Én azért hangosan szültem. Az éjszaka közepén ugattak a kutyák, mert kiabáltam az autóban. Meg kellett emésztenem, az agyamban kellett csak helyre rakjam, hogy ez valójában semmi, mehetünk tovább. De ebből a szempontból valamelyest volt egy kicsit trauma is. Egyébként pedig abszolút életem élménye. A mi életünkben, ha nem autóba szülünk, akkor nem tudott volna Dávid ilyen formán ennyire részévé válni a születésnek. És hogy a Jóisten ezt megadta nekünk, hogy egy picit így nyilván a nők szülnek, de hogy a Dávid maximálisan szült a férfiak módjában.
4: Ehhez én is annyit tenném hozzá, hogy természetesen a nők szülnek, és minden elismerésem az övék, de viccesen meg szoktam jegyezni, hogy azért a harmadik gyerekünket egy kicsit én is megszültem.
2: Hogyan formálta ez a történés a házasságukat?
4: Mind a két irányban formálhatta volna. Sajnos vannak olyan történetek, amikor egy traumatikus szülésélmény után a házas felek már nem találnak vissza egymáshoz. Nálunk épp az ellenkezője történt, sokkal jobban elmélyedt a kettőnk szövetsége, és sokkal inkább egymás felé fordultunk. Egyszerűen azért, mert egy ilyen szülésélmény alatt az ember minden ruhát levet magáról, mentálisan is, fizikailag is, ott áll a házas fele előtt úgy, ahogy ő valójában van. Ennél mélyebb, ennél ösztönösebb, keményebb formában soha nem találkoztunk még egymással, és pont ez az élmény hozott minket még közelebb egymáshoz, mert még jobban megismertük egymást ezáltal. Ez egy érdekes misztérium, de ez lesz az a fordulópont, amitől mi öregkorunkig együtt leszünk.
2: Bognárka, ön is így van ezzel? Vagy nőként ezt nehezebb volt megélni?
3: Hasonlóképpen vagyok. Ez rengeteget adott nekünk a házasságunkban. Olyan szempontból, hogy azért most 18 éve vagyunk együtt, az már hosszú idő, és sok a minden nap. És sokszor vannak nehézségek, kihívások, feladatok, egyetnemértések, és nagyon jó, hogy például ez egy olyan történet, amire rá tudunk tekinteni, és tisztán tükröt tart arról, hogy nézd, ez a házasság, meg ez a férj, meg ez a feleség, ezt tudják. akkor most egy kicsit tegyük helyére azt, hogy éppen ma a csütörtökön délután 6-kor mi a probléma. Tegyük akkor irányba magunkat, hogy ki van mellettünk, hogy mit éltünk át azzal, aki mellettünk van.
2: És Eszterrel mennyire határozza meg a kapcsolatukat?
4: Bizonyos vagyok benne, hogy az Eszternek soha semmilyen akadálya nem lesz az életben, amin ő ne tudna átmenni, és a jellemével, a habitusával ezt a szülési élményt igazolja azóta is. Ő egy olyan kislány, akinek, hogyha kétszer nem nyitunk ajtót, akkor kimászik az ablakon, mert nem igazán érdekli, hogy mit nem tud megcsinálni, hanem őt csak és kizárólag az érdekli, hogy ő mit tud megcsinálni, és ebből a szempontból egy rendkívül különleges gyermek, mert érzi rajtunk, hogy mi elhisszük azt, hogy ő mindenre képes, és ezáltal benne is az fogalmazódik meg, hogy ő mindenre képes.
2: Többször is szó esett arról, hogy fontos volt számodra a készülés. Ezt hogyan tetted?
3: Sok szüléstörténetet olvastam. Már az első szülésre készülve is ezek nagyon érdekeltek, de ahogy tudatosan készültem a másodikra és a harmadikra, ott még inkább olvastam minél több nőnek a történetét, mert hogy tényleg nincs két egyforma szülés, és hogy minden szülés úgy van, ahogy van. És nem kell tudnom előre, és hogy ebben meg lehet nyugodni, hogy majd a baba, Isten és a természet az úgy fogja rendezni a szülés folyamát, ahogy annak történnie kell. És számomra ez elképesztő nyugalmat adott, és bennem valójában ezért is született meg az, hogy ezt az interjút a felkérésedre megcsináljuk, hogy osszuk meg a történetünket, mert építjük egymást ezáltal.
2: A szülések és születésekből eredő istenbizalom volt az, ami konfirmációra késztette?
3: Részben igen, de nekem nagyon fontos volt egész életemben, hogy legyen családunk, férj és gyerekek, és a születések mellett mindhárom gyermekünk keresztelőjén ott álltunk, és megfogadtuk, hogy a gyermeket elkísérjük a konfirmációig, és a konfirmáció útján eszerint neveljük. Én nem konfirmáltam 13-14 évesen, mert akkor az életem más irányban volt, de minden keresztelőn úgy álltam, hogy tudtam, hogy ez is egy lépés afelé, hogy fogok konfirmálni. És utána még hány év eltelt, és végül is tavaly konfirmáltam, de hogy kimunkálta Isten bennem ezt az utat.
2: Milyen élmény volt, amikor először vehettek közösen úrvacsorát?
4: Szokásomhoz szíven elpityerettem, azért el tudom magam sírni ilyen helyzetekben. Nekem egyszerre volt egy nagyon nagy megkönnyebbülés, és egy határtalan boldogság is. Rendkívül büszke voltam rá, hogy megcsinálta ezt a folyamatot, hogy felnőttként csinálta meg, hogy ezt rá senki nem kényszerítette, ez önként a saját maga vállalása volt. Bennem büszkeséget okozott, és tárnokon nagyon jó volt mellett állni a konfirmációkor. Hálás lehettem, hogy ez az élmény megadatott.
2: Mitől könnyebbült meg?
4: Azt éreztem, hogy Isten még egy lépéssel közelebb jött a családunkhoz. És Boglárka már itt említette, hogy a keresztelői eskütételkor megfogadjuk, hogy végigkísérjük a gyerekeket. Ez alapvetően egy jó dolog, de ez egy nagyon erős vállalás, amit nem lehet felrúgni azért, mert te éppen mást gondolsz. Ez egy fogadalom. Ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor a katonák felesküdnek arra, hogy az életüket áldozzák Magyarországért. Én felesküdtem arra Isten szent színe előtt, hogy a gyerekemet elkísérem a konfirmációhoz. Ebben a vállalásban egy nagy segítség az, hogy Boglárka időközben lekonfirmált, és érti, látja ezt az egész folyamatot. Nem lennék őszinte akkor, hogyha azt mondanám, hogy a hitem állandó és konstans. Vannak szakaszai, amikor jobban eltávolodok a jó Istentől, vannak szakaszai, amikor egészen közel kerülök hozzá, de a hit az sokkal inkább egy folyamat, egy görbe, és sokkal inkább egy olyan dolog, mint egy jó házasság. Meg kell érte dolgozni.
1: Jan Boglárkát és Németi Varga Dávidot hallották.

0: Öntömjénezés helyett alázat, egó helyett Isten. Filó Bence, nagykőrösi református lelkipásztor igei gondolatai következnek.
1: Kedves testvérek, az apostol szavaival köszöntelek benneteket. Kegyelem néktek és békesség. Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Istennek ígéjét Pál Titushoz írott leveléből olvasom most nektek, annak is a második fejezetéből az első 10 verseket eképpen. Te pedig azokat szóljad, amik az egészséges tudományhoz illenek. Hogy a vén emberek józanok legyenek, tisztességesek, mértékletesek. A hitben, szeretetben, tűrésben épek. Hasonlóképpen a vénasszonyok szentekhez illő magaviseletűek legyenek. Nem patvarkodók, nem sok borivás rabjai, jóra oktatók, hogy megokosítsák az ifjú asszonyokat, hogy férjüket és magzataikat szeressék. Legyenek mértékletesek, tiszták, háziasak, jók, férjüknek engedelmesek, hogy az Isten beszéde ne káromoltassék. Az ifjakat hasonlóképpen intsed, hogy legyenek mértékletesek. Mindenben tenn magadat adván példaképül a jó cselekedetekben, a tudományban romlatlanságot, méltóságot mutatván, egészséges, fedhetetlen beszédet, hogy az ellenfél megszégyenüljön, semmi gonosz sem tudván rólatok mondani. A szolgákat intsed, hogy az ő uraiknak engedelmeskedjenek, mindenben kedvüket keressék, ne ellenkezzenek, ne tolvajkodjanak, hanem teljes jó hűséget tanúsítsanak, hogy a mi megtartó Istenünknek tudományát ékesítsék mindenben. Amen. Kedves testvérek, az emberi büszkeség határtalan tud lenni, és erre a társadalmunk pedig tökéletesen rásegít. Ahogy az ember akár csak végig megy a nagyvárosnak az utcáin, rábombázzák a plakátok. Ezt vedd meg, azt vedd meg, amaszt vedd meg. Ez neked jár, te ezt megérdemled. Ne törődj semmivel, csak te számítasz. Az öntömjénezésünk pedig nem itt kezdődött, hanem már az Édenkertben. Az ismerős ősi hazugsággal olyanok lesztek, mint az Isten. Az ember Istenné akart válni, ő akart Isten székébe ülni, és erre pedig nap mint nap indítanak bennünket is a saját kísértéseink, sokszor a legpitiánerebb szinteken is. Ameket Pál itt leír Titusznak, teljesen ellene megy az emberi természetnek, az emberi egónak. Az idősek még a hosszú és terhes életút után is őrizzék meg a tartásukat. A fiatalok forduljanak a család felé, a fiatalasszonyok engedelmeskedjenek a férjüknek. Ennyit a modern feminizmusról is. Az ifjak legyenek józanok, mértéktartóak. A szolgák őszintén szolgálják uraikat. A modern ember fel is háborodhat ezeken a sorokon, amiket Pál kér. De ez ugyanúgy szól nekünk is. Alázatra hív bennünket. Alázatra, hogy egy lépéssel vegyünk vissza a saját egónkból, és lássuk meg, hogy az milyen rossz utakra képes bennünket terelni. Mennyit tud rombolni, mikor csak önmagunknak élünk. Nehéz, mert az ego nagy úr. Mégis alázatban előttünk jár valaki. A mi Úrunk Jézus Krisztus, aki Isten lévén mégis szolgai formát öltött fel. Ő az egyetlen, aki valóban büszke lehetett volna önmagára, aki valóban tökéletes, akinek valóban kijár minden tisztelet, de ő az alázatot választotta. A szolgaságot, a megaláztatást értünk, mert annyira szeret bennünket. A mai napon így vegyünk vissza önmagunkból, az önmagunk szeretéséből pár lépéssel, és tekintsünk a mi Urunknak keresztjére, és alázattal fogadjuk a ránk rótt küldetést.

naponta jelentkező ige magyarázatokért kövessék a Magyarországi Református Egyház közösségi oldalait és podcast csatornáit. Ez volt a Minden Időben a Református Egyház műsora a Kossuth Rádióban. Ha van véleményük, kérdésük az elhangzottakkal kapcsolatban, írják meg nekünk a radio@református.hu e-mail címre. Mai adásunkat 60 napig tudják visszahallgatni a mediaclick.hu oldalon. Dóka Viktória nevében is köszönöm figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Kojsze Pétert hallották. Áldás békesség! A műsort készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.

0: 14 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A Kossuth Rádió mikrofonjánál Bordi András. Holnap ismét életbe lép a vörös kód, jelentette be a családügyi és szociális miniszter. Kátai Németh Vilmos hangsúlyozta, hogy a tartós kánikula megviseli a gyermekek, az idősek és a fogyatékossággal élő emberek, valamint a krónikus betegek szervezetét, a hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a nagy hőségben. A vörös kód idején az intézményeknek fogadniuk kell a rászorulókat. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a holnaptól várható kánikula miatt. Aki teheti, nem most töltse fel a medencét, mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze csúcsidőszakon kívülre. Az egy hónappal ezelőtti hőségriasztás idején több településen akadozott az ivóvíz szolgáltatás, főként a főváros környékén. Az ország háromnegyedét sújtó aszály miatt rendkívüli riadókészültséget rendelt el Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter. A fővárosi szolgáltatók és intézmények felkészültek a tartós melegre, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, a rekordalacsony dunai vízállás ellenére a fővárosi vízművek biztosítani tudja Budapest vízellátását, így vízkorlátozásra nincs szükség. Hozzátette, megkezdődött a szükségkutak kihelyezése a fővárosban. A Mi Hazánk mozgalom szerint vízlépcsősítéssel is ellensúlyozható a klímaváltozás hatása. Dócs Dávid, az ellenzéki párt alelnöke hangsúlyozta, a Duna minél délebbi szakaszán kellene megépíteni a vízlépcsőt, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű víz maradjon az ország területén. A Demokratikus Koalíció felszólította a kormányt, hogy állítsa le az akkumulátorgyárakat a legsúlyosabb aszályos időszakban. A párt arról írt, hogy a hatalmas vízigényű gyárakkal szemben elsőbséget kell adni az embereknek, a természetnek és a mezőgazdaságnak. Ismét rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány. Az országgyűlés a többi között egészségügyi adatkezelést érintő, valamint a közneveléssel és a szakképzéssel kapcsolatos törvénymódosításokat tárgyalna. Napirendre kerülhetnek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő jogszabályváltozások, illetve a média tanács elnökét, tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló javaslat is. Meghosszabbítják az ingyenes Városligeti kertmozi programsorozatot Budapesten. A szabadtéri vetítéseken ezrek vettek részt az elmúlt két hónapban, ezért a szervezők további 8 alkalmat hirdettek meg. Augusztusban is szerdánként, péntekenként és szombatonként várják a közönséget. A műsoron lesz például a macskafogó, a bárányok hallgatnak, a sok hűhó semmiért és a ponyvaregény. Lezuhant és meghalt egy ipari alpinista a Rókus Egészségközpontnál. A betegellátás zavartalan, de a Semmelweis Egyetem arra kéri a betegeket és a hozzátartozókat, hogy a főbejárat helyett a Stáli utcai kapun keresztül közelítsék meg az épületet. Azt egyelőre nem tudják, mi okozta a halálos balesetet. Napról napra fokozódik a kánikula, holnap is szinte zavartalan napsütés várható csapadék nélkül, a Dunántúlon helyenként megélénkülő széllel. Éjszaka 13-18, napközben 32 és 37 fok közötti értékek várhatók. Nagy tavaink 24 fokosak. Hírekkel legközelebb 15 órakor jelentkezünk.
1: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Összeállította Polc Allen.
3: Amikor hívást kaptam erre munkára, öröm és vidámság fogott el. Milyen jó lesz hallani a kedvenc verseimet, szövegeimet. Azokat a sorokat hallani, amiket magamba szoktam mondogatni. Persze lassan torzulnak is, ilyenkor aztán elképed a fülem meg én. Ezek az élet szép meglepetései. Először csak gondolatban kezdtem összeválogatni az anyagot. Meglepetésre vettem észre, hogy olyan ez, mint egy tükörben néznék. A tükörben látok egy másik tükröt, amit másik kéz tart, s abban tükröződik az én tükröm.
2: Levendula és sebészkés és rózsák.
3: Emily Dickinson léte, költészete számomra maga a csoda. A verseny meg nem szűnő gyönyörűség, az élet egy gyenge percekben, napokban erőt adó. Hát ez is lehetséges, kérdezem magamtól. Képzeljünk el egy puritán vörös téglából épült komor házat, múlt században, amerikai kisvárosban, olyan rideg és szigorú apával, aki a kézkrémet is tiltandó luxusnak tekinti, olvasni valónak a Bibliát adja, egy anyát, aki gondterhelten takarít. Aztán ők elmennek, a testvérek kiröppennek, és marad Emilia kerttel a házzal. Ennyi az élete. Így itt születik meg a 20. század nagy költészete, anélkül, hogy írója sejtette volna. Fiatalon hajlíthatatlanul hal meg. A kora nem értette meg, de ő nem volt hajlandó változni, alkalmazkodni. Egyszer-kétszer nyomtatták ki néhány versét, humorizálva ír róla a folyóirat szerkesztője. Ebbe a puritán házba semmit mondó sorsban Emily befogja a világ mindenséget, de úgy, hogy méhek, lepkék, madarak természetes közelben maradnak. Azt hiszem, éppen az bűvöl el, hogy az Isten és az alma számára egy. Emily szerette és értette az életet, a halált, az eget, a szelet, a virágokat és a kutyáját. Két nagy szerelmet is megél ott a házban egymaga. Tudjuk, hogy nem sokat találkozott azokkal, akiket szeretett. Károlyi, ami 20 évig készülődött, és érlelte magában a fordítást, megérte. Filip Lajos, irodalom szakértő jó barát figyelmeztette, vigyázzon, ez a hölgy levendula és sebészkés a műtőasztalon. Igaza volt. Olaj présből csepeg. A rózsaillatot nap nem izzasztja egymaga, hanem a csavarok. A dáma fiókjába ez nyarathoz akkor is, mikor a hölgynek ágya már örökös rozmarink.
4: Kétszer állottam koldus Isten ajtód előtt. Kétszer szállott le angyal, kártalanított. Atya, tolvaj, bankár, megint a koldusod. Magunk mögé rejtett magunk ijeszt agyon. Mondják, az idő enyhít, sohasem enyhített. Valódi kín keményszik, mint kortól az erek. Szelidebbek a reggelek, a dió barna már, a bogyók képe kerekebb, a rózsa messze jár. Végapkendő a jávoron, piros ruhás berek, ékszert tűzök, hogy ózsdi közöttük ne legyek. Menj, az, mit el nem érhetek. Az alma ághegyen fent, hogyha függ reménytelen, ilyen a menny nekem. Cirkáló fellegen a szín, a tilalmas határ, a domb mögött talán a ház, ott édenkertje vár. Szívtépő bíbor alkonyat, hiszékeny, csábított a szemfényvesztőért hevül, ki tegnap elhagyott. Agyamban van a temetés, éreztem. Gyászmenet lépked, lépked, még úgy tűnik, a tudat átreped. S hogy minnyájan leültek, szertartás, mint a dob döngött, döngött, még gondolom, hogy elmém megfagyott. Hallottam, ládát vonnak ők, és lelkemben recseg az ólomcsizma hang megint, a tér meg kongni kezd. Akár harang lenne az ég, s a lét csak puszta fül, és én s a csönd, de furcsa faj. Zátonyon, egyedül. Elmémben deszkaszál törik, s fokonként zuhanok. Egy-egy világhoz ütközöm, s az eszmélet halott. Ólom szitán szitál, erdőket púderez, az út redőit márványvattával tölti meg. A hegynek és a síknak egyforma arcot ad, kelettől újra keletig töretlen homlokot. A kerítésig ér, beburkol rácsokat, amik prémbe süllyednek el, mennyei fátylat oszt. Csak csonk és rönk és szár a nyár üres tere, csak ők tudják, hol volt szüret, különben nincsen jele. A cölöpök csuklóján királynői fodor, művészei kísértett hadát szétfújja, nincs sehol. Utunk végére jár, lábunk már oly közel, hol többfelé ágaz a lét, az örök lét e hely. A léptünk lassúdik, mennénk visszafele. Előttünk város, de közbül a holtak erdeje. Eltorlaszolt az út, már visszahasztalan. Elől örök lét fehér zászlaja, s az Úr minden kapuban. Az agyunk tágabb, mint az ég. Helyez csak térbe tért, ez elnyeli a másikat, s még te is beleférsz. Az agy mélyebb, mint óceán, az Úrhoz mért az Úr. Az agyat spongya vagy vödör, a másik belefúl. Az agy és Isten súlya egy, laton latolható, s ha eltérnek, csak annyira, mint hangzás és a szó. Mert meg nem álltam, a halál megállt illemtudón. Mi és a halhatatlanság ültünk a fogaton. Lassan hajtott, sosem siet, s mert szépen szólt velem, hát félretettem kedvéért munkám és pihenőm. Elhagytuk már az iskolát, játszó gyerek hadat, ámuló szemű gabonát, a lenyugvó napot. Vagy inkább ő hagyott el, remeg a harmat, hidegül, csak ökörnyál a köpenyem, a peleri nem tül. Hintónk megállt a ház előtt, túrás a talajon, a tető alig látható, az oromzat halom. Azóta századok, de mind a napnál rövidebb, hogy észrevettem, örök lét felé a lófejek. Kaput nyis, ó halál, engedd be, jön a nyáj, szűnik a bégetés, útjuk végére jár. Tiéd a csöndes éj, tiéd biztos karám, túl közel, hogy keresselek, túl jó, hogy mondanám. Utolsó éje is éj volt, mint bármelyik, kivéve a halált, mitől minden megváltozik. Mit elébb elkerült, most szemünk rátalált, nagy fénytől mi agyunkra hult, minden kurzívra vált. Végső szobája, és mind a többi szobák közt járkált mind, ki élni fog még holnap is, a vád, hogy más élhet tovább, míg néki vége van, féltékenység, mely értekelt, szinte határtalan. Vártuk, míg költözik, alig volt már idő, beszédhez lelkünk zaklatott, a jel végtére jő. Beszélt, s felejtkezett, majd könnyen, mint a nád a vízre dől, alig rezeg,

0: Sokan hiszik, szerintem éppen akkor születik. Magánya van a térnek, és magány van tengeren, halál magánya. Ám ezek társaság, úgy hiszem, a belső tájhoz mérve, mely jégsarki rejtelem. Lélek magába elvonult, bevégzett végtelen. A rénszarvasok ideje, a sarkcsillag pompázva ég, a napnak tárgy lencséje ez, és Finnországod év. Isten igen féltékeny úr, el nem viselheti, hogy egymással, s nem ővel akarunk játszani. A távol, mit a hold bejár, elébb fel sem tűnik. Visszatérésük várható, tikkadó évekig. Aztán, hogy mi is ott vagyunk, már több, mint sejdítés, oly meghitlőn, oly megszokott a múltba révedés. A legbúsabb, legédesebb, a legtébújtóbb hang, mit tavaszi reggelen fütyülnek a rigók. Március-április között a mágikus határ, amin túl, szinte túl közel ott tétováz a nyár. Halottainkra gondolunk, ődöngtek itt velünk, a válás bűvölésitől még drágábbak nekünk. Arra eszméltet, ami volt, minek hiánya fáj. Kívánjuk, a szirén torok mind elhallgatna bár.
1: De rózsáról a vándor tudhat, már senki sem. Ha útszélről nem tépem én, és föl nem emelem. Egy méhnek majd hiányzol egy pille emleget, sietve messzi földről keresnék ebledet, egy madár majd elámul, egy szellő majd piheg, rózsa, meghalni néktek, milyen könnyű lehet. Tulajdonképpen én azt hittem, hogy nem is szeretem olyan nagyon a rózsát, mert annyi virág között úgy mellékesen megvolt számomra. De amikor elkezdtem olvasni Borgest, és megtaláltam a rózsaverseit, négy olyan rózsaverse van, amit fél éven keresztül minden áldott reggel elolvastam. Ki voltak írva a lapszámok, elkezdtem, vettem végig. Mert ő a rózsaverseken, amit számomra Emily elindít, hogy azt mondja, nem tudhat már senkit sem, mert rózsáról, ha én föl nem emelem. Ő viszont úgy ír a rózsáról, hogy azon keresztül megértjük magát, az életnek a mulandóságát, és amögött a virágoknak az örök szépségét, a rózsáknak a mindenen átütő erejét. Mióta olvasom ezeket a rózsaverseket, másként nézek a rózsákra.
2: A hegyra után 500 esztendővel Perzsia 1000 minaretje nézte a sivatagi lándzsák betörését. És egy rózsát nézett Niszapúri Attár, így szólva hozzá hangtalan szavakkal, mint aki töpreng, nem imádkozik. Kezemben zsenge szirmod. Az idő hajlít kettőnket, mit se tudva rólunk ez eldugott kert késő délutánján. Könnyű súlyod nedvesen csügg a fényben. Szüntelen ömlő tenger illatod már hanyatló öreg arcomba tódul, mégis messzebb vagy tőlem a gyereknél, aki álmában látott valaha, vagy egy reggeltán épp ebben a kertben. A nap fehérsége lehet tiéd, vagy a hold aranya, vagy talán a kardél bíbor villanása a győzelemben. Én vak vagyok és tudatlan, de látom, hogy sokféle az út. Minden dolog végtelen sok dolog. Te zene vagy. Egek, paloták, folyók, angyalok, mélységes rózsa, meghitt, s végtelen te. Kit az Úr megmutat majd holt szememnek. A minden rózsa generációk közül, mik az idők még

0: éjébe vesztek, hadd mentsek meg a feledéstől egyet. Egy nyomtalant és jeltelent a sok volt dolog közt. A sors engem szemelt ki arra, hogy elsőnek megnevezzem-e halk virágot, e végső egyetlen rózsát, mit Milton arcához emelt, bár nem látott. Ó, te, egy régi kertben nyíló bíbor, fehér vagy sárga rózsa, varázsold múltadat sosem múlóra. Hogy feltündökölhess ebben a versben, arany, vér vagy ivor színben lobogva, mint a kezében. Láthatatlan rózsa. Nem tudom, milyen arc néz rám, ha szemtől szembe itt a tükör arcába nézek. Mi régi arc keresi benn a képet, csöndes haraggal, mely hamar megenyhül. Kezem sötétben lassan tapogatja ki láthatatlan arcom. Fénynyilan lát rajtam. Látni vélem hajad aranyját, már lehet, hogy már hamuszint akarja. Hajtogatom, hogy csak minden dolognak hiú felszíne van számomra veszve. Ez Milton tanácsa, és ki tudna jobbat, de betűk és rózsák jutnak eszembe. Meg az, hogyha most arcom megleshetném, megtudnám, ki vagyok. Ritka estén. A rózsa, a hervadhatatlan rózsa, a meg nem énekelt, e súly és ez az illat, a rózsa. A mély éjszakák fekete kertjében, minden kertben és minden este nyíló rózsa, amely titkos alkímiával felkelt a széthult hamuból, a perzsák rózsája és Ariosztóé. Az örökké magányos, a rózsa, mely rózsák rózsája mindig. A zsenge plátói rózsa, a lángoló vak rózsa, a meg nem énekelt, elérhetetlen rózsa.
1: Polc Allen műsorát hallották. Emily Dickinson verseit Károly Ami, Jorge Luis Borges verseit Somjó György fordította. Elmondta Takács Katalin és Rátóti Zoltán. A felvételt Rozenman Péter és Tóth Balázs készítette. Szerkesztette Szebényi Cecília. Rendezte Zoltán Gábor.
2: A versműsor 1995-ben készült, és legutóbb 1995. október 5-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.

0: Raymond Carver, a diák felesége.
1: A diák Rilkéből olvasott fel, csodálta ezt a költőt, amikor a felesége elaludt. Feje a diák párnáján. Szeretett felolvasni, jól is csinálta. Érces, magabiztos hang, hol mélyen, komolyan és ünnepélyesen szólt, hol felszárnyalt, hol meg izgalomba hozta a hallgatót. Soha nem emelte fel a szemét a könyvről, amíg felolvasott, és szünetet is csak akkor tartott, ha elvett egy cigarettát az éjjeli szekrényről. Dús hangja álomba ringatta a feleségét, aki karavánokat látott, melyek épp most indultak el egy fallal körülvett városból, meg szakállas embereket köpenyben. Néhány percig hallgatta a férjét, azután behunyta a szemét és elszenderedett. Folytatta a felolvasást. A gyerekek már órák óta aludtak, odakint néha egy autó húzott el a nedves aszfalton. Kis idő múlva letette a könyvet és megfordult az ágyban, hogy elérje a villanykapcsolót. A felesége hirtelen kinyitotta a szemét, mint aki megijedt valamitől, és pislogott kettőt-hármat. Szokatlanul sötétnek és húsosnak látta a felesége szemhéját, amint fölleszaladt merev és üveges szemén. Figyelmesen nézte a feleségét. Álmodtál? Kérdezte tőle. A másik bólintott, fölemelte a kezét, és az új hegyével a feje jobb és bal oldalán is megtapogatta a műanyag hajcsavarókat. Holnap péntek, neki kell vigyáznia a 4-7 éves korosztályra a Woodlawn lakóparkban. A diák a könyökére támaszkodott, és le nem vette róla a szemét. Közben a szabad kezével megpróbálta kisimítani a takarót. A feleségének finom volt az arcbőre, s kiálltak a pofacsontjai. Ezek a pofacsontok bizonygatta olykor a barátainak, az apjától vannak, aki pedig negyedrészt indián származású volt. Aztán... Tegyél már nekem valamit egy szelet kenyérre, Mike. Vaj, salátalevél és só mindenképp legyen rajta. A diák nem csinált semmit, nem is szólt, mert aludni akart. De amikor kinyitotta a szemét, a felesége még mindig ébren volt, s őt nézte. Nem akarnál aludni, nem? Kérdezte tőle komoran. Késő van. Először ennék valamit. Valamitől fáj a karom meg a lábom, és éhes is vagyok. A diák nyomatékosan nyögött egyet, míg kikászálódott az ágyból. Elkészítette a kenyeret, és behozta egy csésze aljon. A felesége felült az ágyban, és mosolygott, amikor a párja belépett a hálószobába. Majd egy párnát csúsztatott a háta mögé, és elvette a csésze aljat. A diák arra gondolt, olyan ebben a fehér hálóinkben, mint egy beteg a kórházban. Nagyon furcsa álmom volt. Mit álmodtál? Kérdezte, miközben visszabújt az ágyba, és hátat fordított a feleségének. Várt, és az éjjeli szekrényt nézte. Aztán lassan lehunyta a szemét. Tényleg érdekel? Persze. A felesége kényelmesen hátradőlt a párnán, és leszedett egy morzsát a szájáról. Hát, igazán tartalmas és mozgalmas álom volt, sok minden történt benne, de már nem tudom az egészet felidézni. Amikor felébredtem, még átláttam az egészet, de most már egy kicsit homályos. Mennyi ideig is aludtam, Mike? Bár azt hiszem, igazából nem ez számít. Minden esetre azt hiszem, úgy volt, hogy valami helyen töltöttük az éjszakát. Nem tudom, a gyerekek hol voltak éppen, mert mi csak ketten voltunk egy kis szállodai szobában, vagy miben. Egy tópartján, ami nem volt ismerős. És volt ott egy másik idősebb pár is, akik el akartak vinni bennünket a motorcsónakjukkal. Fölnevetett, ahogy visszaidézte, és előre hajolt a párnáról. A következő, amire emlékszem, az az, hogy lent vagyunk a csónak kikötőben. De közben kiderült, hogy csak egy helyen lehet leülni a csónakban, egy ilyen padszerűségre a hajóornál, és ott csak hárman férnek el. Erre mi ketten elkezdtünk veszekedni, hogy melyikünk hozzon áldozatot, és vonuljon hátra, ahol egészen össze kellett kuporodni. Te is azt mondtad, hogy majd te hátra mész, és én is azt mondtam, hogy majd én. Végül én préseltem be magam. Olyan szűk volt a hely, hogy megfájdult a lábam, és attól féltem, hogy oldalt bejön rám a víz. És akkor felébredtem. Nem mondom, érdekes egy álom. Ennyit tudott kinyögni a diák, de bóbiskolva is érezte, hogy ennél azért illene többet mondania. Emlékszel Bonnie Travisre, Fred Travis feleségére? Azt mesélte, hogy ő színes álmokat szokott látni. A nő a kenyérre pillantott, kézbe vette, harapott egyet, mikor lenyelte, végig húzta nyelvét a foga és az ajka közti részben, és még hátra nyúlt, hogy fölrázza a párnát, az ölében egyensúlyozott a csésze ajjal. Mike, emlékszel még rá, amikor a Tilton folyónál éjszakáztunk? Tudod, amikor másnap reggel azt a nagy halat fogtad? A férje vállára hajtotta a fejét. Emlékszel? Mert ő emlékezett rá. Az utóbbi években alig jutott az eszébe, de nemrég felidéződött benne. Egy-két hónappal azután történhetett, hogy összeházasodtak és elutaztak egy hétvégére. Kis tábortűz mellett üldögéltek este, egy görög dinnyét betettek a jéghideg folyóba, ő pedig hemendexet sütött vacsorára, konzerv darált húsból, hozzá paradicsomos babkonzervet adott, és másnap reggelire ugyanabban a megfeketedett serpenyőben csinált palacsintát, és megint hemendexet. Mindkétszer odaégette az ételt, a kávévizet pedig egyszer sem sikerült felforralniuk, de talán soha nem érezték ennyire jól magukat. Emlékezett rá, hogy a férje akkor éjjel is felolvasott neki. Lisbeth Browningot, meg néhány verset a Rubáiádból. Olyan sok takarót húztak magukra, hogy a lábát is alig tudta mozdítani a súly alatt. Másnap reggel Mike fogott egy nagy pisztrángot. A folyómenti úton az autósok megálltak, hogy végignézzék, amíg fárasztja. Na, akkor most emlékszel rá, vagy sem? És megsimogatta a férje vállát. Mike. Emlékszem, mondta Mike, egy kicsit odébb csúszott a saját tér felén, és kinyitotta a szemét. Nem emlékszem rá tisztán, gondoltam. Amit valóban fel tudott idézni, nagyon gondosan kifésült haj és harsány sületlenségek életről, meg művészetről, de ezekre nem is volt kedve emlékezni. Ez azért nagyon régen volt, nem? Rögtön a gimnázium után, még el se kezdted az egyetemet. Mike várt egy kicsit, aztán a karjára támaszkodott, és a válla fölött a feleségét nézte. Megetted már a kenyeredet? Nem. Nem, még mindig ült az ágyban. Bólintott, visszaadta a csésze aljat. Leoltom a villanyt, mondta Mike. Ha akarod... Mike megint visszamászott az ágyba, és kinyújtotta a lábát, míg csak el nem érte a feleségéjét. Egy percig csöndben feküdt, aztán megpróbált ellazulni. Mike... Még nem alszol, ugye? Nem, egyáltalán nem. Kérlek, hogy ne aludj el hamarabb, mint én, nem akarok egyedül ébren lenni. Mike nem felelt, de egy gondolatnyival közelebb húzódott hozzá. Amikor Nan átkarolta és a tenyerét a mellkasára tette, megfogta a felesége ujját és gyöngéden megszorította. De néhány pillanat múlva a keze lehanyatlott az ágy mellé és felsóhajtott. Mike, édesem, úgy szeretném, ha megmasszíroznád a lábamat. Fáj. Ja, Istenem, már teljesen elaludtam. Jó, de most azt szeretném, ha megmasszíroznád a lábamat, és beszélgetnél velem. A vállam is fáj, de főleg a lábam. Mike megfordult, és elkezdte masszírozni a felesége lábát, de közben megint elaludt, keze Nan csípőjén. Mike, most mi van, Nan? Mondd meg, mit akarsz? Légy szíves, masszíroz meg tetőtől talpig, mondta felesége, és hanyat feküdt. Ma éjjel a karom és a lábam is fáj. Fölhúzta a térdét, hogy tornyot formázzon a takaróból. Mike egy pillanatra kinyitotta a szemét a sötétben, majd újra behunyta. Növekedési fájdalmak, ugye? Na-na, mit gondoltál? És megmozgatta a lábujjait. Örült, hogy sikerült kirángatnia a férjét az álomból. 10-11 éves koromban már akkora voltam, mint ma. Látnod kellett volna. Akkoriban olyan gyorsan nőttem, hogy állandóan fájt a karom meg a lábam. Neked nem volt ilyened? Milyenem? Nem érezted, hogy most nősz? Nem rémlik. Végül megint felkönyökölt, meggyújtott egy gyufát, és az órára nézett. Átfordította a párnáját a hűvösebb oldalára, és újból visszafeküdt. De hiszen te alszol, Mike. Miért nem akarsz beszélgetni? Jól van, na. Mike nem moccant. Ölelj át, és altass el. Képtelen vagyok elaludni, mondta Nan. Mike megfordult, a karját Nan vállára tette, közben Nan az oldalára fordult a fal felé. Mike? Mike a lábujjával megbökte Nan lábfejét. Mi lenne, ha szépen elsorolnál mindent, amit szeretsz, és azt is, amit nem? Épp egy se jut eszembe, de sorold el te, ha van kedved. Csak ha megígéred, hogy te is elmondod majd. Megígéred? Mike megint megbökte Nan lábát. Hát, mondta Nan, és elégedetten a hátára fordult. Szeretek jókat enni, sztéket lepirított hagymás tört krumplival, ilyesmit. Szeretem a jó könyveket, meg a magazinokat, az éjszakai vonatozást, meg amikor repülőn ülök. Szünetet tartott. Persze, ez nem sorrend. A sorrenden még törnöm kéne a fejem, de repülni azt tényleg szeretek. Van az a pillanat, amikor a gép felemelkedik a földről, és úgy érzed, bármi történjen is veled, az jó. Egyik lábát átrakta a másikon. Szeretek késő éjszakáig fent lenni, és másnap délelőtt ágyban maradni, bárcsak mindig így élhetnénk, nem csak néha-néha. És szeretem a szexet. Szeretem, ha néha úgy érnek hozzám, hogy nem számítok rá. Szeretek moziba járni, és utána beülni egy sörre a lányokkal. Örülök, hogy vannak barátnőim. Nagyon szeretem Janice Hendrixet. Szeretnék legalább hetente egyszer elmenni táncolni. Szeretnék mindig csinosan öltözni. Szeretném, ha a gyerekeknek is mindig rögtön szép ruhát vehetnénk, ha szükségük van rá. Lorinak már most húsvétra kell valami rendes újholmi. Gerinek meg egy kis öltönykét akarok. Már elég nagy hozzá. És neked is szeretnék egy új öltönyt. Igazság szerint neked van nagyobb szükséged rá. És szeretném, ha lenne saját otthonunk. Nem akarok minden évben vagy minden második évben költözködni. És ami a legfontosabb, tette hozzá, szeretném, ha mind a ketten jól és becsületesen élhetnénk együtt, anyagi gondok nélkül. Anélkül, hogy izgulnunk kellene a számlák meg hasonlók miatt. Már megint alszol, mondta. Dehogy is. Más most nem jut eszembe. Te jössz. Mondd el, miket szeretsz. Mit tudom én? Sok mindent, motyogta Mike. Hát akkor meséld el. Most úgyis csak beszélgetünk, nem? Azt szeretném, ha békén hagynál. Megint befordult az ágyban a saját oldalára, a karját lelógatta az ágy széléről. Nan is megfordult, és odabújt Mike-hoz. Mike, jó Istenem, majd, hát jó, hagyd nyújtóztassam ki a lábamat, és azután felébredek. Kis idő múlva Nan megkérdezte. Alszol, Mike. Gyengéden rázogatta a férje vállát, de Mike nem mozdult. Nan még egy darabig ott maradt, egészen Mike testéhez tapadva, és megpróbált elaludni. Eleinte nyugodtan, mozdulatlanul feküdt szorosan mellette, és egyenletesen, apránként vette a levegőt, de nem tudott elaludni. Igyekezett nem odafigyelni Mike lélegzésére, de egyre nyugtalanabb lett tőle. Jött valami hang Mike orrából, amikor beszívta a levegőt. Most megpróbálta szabályozni a saját légzését, hogy ugyanolyan ritmusban csinálja, mint a férje. Hasztalan. Az a kis hangocska Mike orrában mindent tönkretett. A mellkasa is sipolt a váladék miatt. Nan újból megfordult, a fenekével Mike-éhoz simult, a karját kinyújtotta az ágyból, és az új hegyeit óvatosan a hideg falhoz nyomta. Az ágy végében elmászott a helyéről a takaró, és érezte, ahogy bejön a friss levegő, mikor megmozdítja a lábát. Hallotta, hogy ketten feljönnek a lépcsőn, és bemennek a szomszéd lakásba. Valaki felköhögött valamit, mielőtt kinyitotta volna az ajtót. Azután egy széket húztak végig a padlón. Megint a másik oldalára fordult. A szomszédban lehúzták a vécét, és még egyszer lehúzták. Megint megfordult, ezúttal hanyat feküdt, és próbált ellazulni. Eszébe jutott egy cikk, amit egy magazinban olvasott valamikor. Ha a test összes csontja, izma és izülete tökéletesen ellazulva válik egyé, szinte biztosan megjön az álom. Vett egy mély levegőt, behunyta a szemét, és teljes mozdulatlanságban feküdt. Két karja két oldalt kinyújtva. Próbált ellazulni. Megpróbálta elképzelni, hogy a két lába föl van polcolva, és valami fátyolszerű anyagban fürdik. Hasra fordult. Becsukta a szemét. Azután kinyitotta. Az ujjaira gondolt, amelyek behajlítva hevertek a lepedőn a szája előtt. Fölemelte az egyik ujját, azután visszaengedte a lepedőre. A hüvelykújjával megérintette a jegygyűrűjét a gyűrűs ujján. Oldalt fordult, aztán vissza. Hanyatt. egyszer csak félni kezdett. Majd egy oktalan pillanatában imádkozott, hogy sikerüljön elaludnia. Istenem, segíts, hogy el tudjak aludni. Aludni próbált. Mike, suttogta. Semmi válasz. Hallotta, hogy a másik szobában valamelyik gyerek forgolódás közben neki ütközik a falnak. Kitartóan fülelt, de semmi más zajt nem hallott. Kezét a bal melle alá csúsztatta, és figyelte, hogy a szívverése átsugárzik az ujjaiba. Hasra fordult, és sírva fakadt. A feje a párna mellett, szája a lepedőn. Sírt. Azután kimászott az ágy végénél. A fürdőszobában kezet és arcot mosott. Azután fogat. Fogmosás közben szemrevételezte az arcát a tükörben. A nappaliba melegebbre állította a fűtést. Utána leült a konyhaasztalhoz, a hálóinga alatt felhúzta a lábát. Megint sírt. Kivette egy cigarettát az asztalon heverő csomagból, és rágyújtott. Később visszament a hálószobába a fürdőköpenyéért. Benézett a gyerekekhez. Betakarta a fia vállát. Visszament a nappaliba, és leült a nagy fotelba. Átlapozott egy magazint, olvasni is próbált. Végignézte a fényképeket, utána megint próbált olvasni. Néha egy autó ment el a házuk előtt, olyankor felpillantott. Mindegyik autó után várt és fülelt, majd megint visszatért a magazinhoz. Egész halomképes újság hevert egy könyvállványon a fotel mellett. Mindet átlapozta. Mikor odakint derengeni kezdett, fölállt. Az ablakhoz ment. A hegyeken túl a felhőtlen égbolt kezdett kivilágosodni. Lassan ki lehetett venni a fákat, meg a kétszintes lakóházakat az utca túloldalán. Az ég még világosabb lett. Gyorsan terjedt a fény a hegyek mögül. Leszámítva azt, amikor valamelyik gyerek miatt kellett fennmaradnia, amit nem számolt, hiszen olyankor sose nézett ki az ablakon, hanem sietett vissza az ágyba vagy a konyhába. Nem sok nap felkeltét látott életében. És azt is mind kiskorában. Tudta, hogy egyik sem volt ehhez fogható. Sem a képeken, amiket látott, sem a könyvekben, amiket elolvasott, nem tapasztalt ennyire borzasztó napfelkeltét. Mint ez a mostani. Várt, azután az ajtóhoz ment, kinyitotta és kilépett a tornácra. Összehúzta a köpenyt a torkán, nyírkos és hideg volt az idő. Lassanként egyre jobban látszott minden. Körbejárt a tekintete, majd megállapodott a szemközti hegytető rádiótornyának csúcsán pislákoló piros lámpán. Végigment a félhomályos lakáson vissza a hálószobába. Mike az ágy közepén feküdt összegömbölyödve, takaró, lepedő egy csomóban a vállán, feje félig a párna alatt. Kétségbe esettnek tűnt nehéz álma közben. Karja keresztben kinyújtva nentér felén, fogai görcsösen összeszorítva. Még a férjét nézte, a szoba teljesen kivilágosodott, a fakó lepedők a szeme láttára fehérettek ki. Nen egy cuppanás kíséretében megnedvesítette a száját, és letérdelt. Kinyújtotta a kezét, és az ágyra tette. Istenem, mondta, segítesz rajtunk, édes jó Istenem.

0: Raymond Carver, az apa.
1: A csecsemő egy kosárban feküdt az ágy mellett. Rugdalózóba és fehér sapkába öltöztették, a kosara frissen volt festve, világos kék szalagokat kötöttek rá, és kék takaróval bélelték ki. Három kis nővére, az anyja, aki éppen most kelt fel az ágyból, és még nem tért teljesen magához, meg a nagymama mind körülállták, és figyelték, ahogy néz, és néha a szájához emeli az öklét. Nem mosolygott, nem is nevetett, de egyszer-egyszer hunyorgott, és kidugta, visszahúzta a nyelvét, amikor valamelyik kislány megsimogatta az állát. Az apa a konyhában volt, és hallotta, hogy játszanak a csecsemővel. Kit szeret a kisbaba? Kérdezte Phyllis, és megcsiklandozta az öccse állát. Mindannyiunkat szeret, de a legjobban aput, mert apu is fiú. A nagymama leült az ágy szélére, és azt mondta, nézd csak a kis karocskáját, milyen dundi, és az ujjacskái tiszta anyja. Hát nem édes, mondta az anya, és milyen egészséges az én kisbabám. Előrehajolt, megcsókolta a csecsemő homlokát, és megérintette a karján a takarót. Mi is nagyon szeretjük őt. Na de kire hasonlít, kire hasonlít, sivalkodott Alice. Mindannyian közelebb hajoltak a kosárhoz, hogy megnézzék, kire is hasonlít a csecsemő. Szép a szeme, mondta Carol. Minden kisbabának szép a szeme, mondta Phyllis. A kis szája teljesen a nagyapjáé, állította a nagymama. Nézzétek csak a száját. Hát, nem is tudom, mondta az anya. Szerintem nem. Az orra, kiabált Alice. Mit akarsz az orrától, kérdezte az anya. Nagyon hasonlít valakiére, felelte a kislány. Nem tudom, mondta az anya, nem hiszem. A kis szája, motyogta a nagymama, meg a kis ujjacská is, ezzel szétterítette a csecsemő ujjait. Kire hasonlít? Nem hasonlít senkire, jelentette ki Phyllis, és még közelebb hajoltak hozzá. Tudom, én már tudom, kiáltotta Carol, hiszen apura hasonlít. Még alaposabban vizsgálgatták a csecsemőt. Jó, de kire hasonlít apu? Kérdezte Phyllis. Kire hasonlít apu? Ismételte meg a kérdést Alice, és egyszerre mindannyian a konyha felé fordultak, ahol az apa az asztalnál ült, háttal nekik. Hát senkire, mondta Phyllis, és elpityeredett. Psszt, csitította a nagymama, és elfordította a fejét, aztán megint a csecsemőre nézett. Apu, nem hasonlít senkire se, mondta Alice. Hát valakire azért hasonlítania kell, mondta Phyllis, és a szemét törölgette az egyik szalaggal. A nagymama kivételével mindannyian az asztalnál ülő apa felé fordultak. Az apa megfordult a székén, arca sápat volt, és kifejezéstelen.

0: Raymond Carver novelláit hallották. Közreműködött Bánsági Ildikó és Kern András. Hangmester Kornides Tamás. Zenei munkatárs Molnár András. Rendezte Vajda István. A felvételt a Votek Kft. Készítette a Thália Színházban 2012-ben.
1: A hangfelvétel legutóbb 2012. július 16-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: A Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Itt van, utána jött.
2: Örökség. Hol van? Sehol.
1: Önnek a pénz többet ér, mint az, akit szeret.
3: Filmek Jókai Mór regényeiből.
1: Nőr megyek a várokhoz.
3: Szegény gazdagok, gazdag szegények.
4: Boldogsághoz mindenkinek jussa van.
3: Vasárnap 20 órától az M1-en.
5: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
6: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak.
7: A pontos idő 15 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A Kossuth Rádió mikrofonjánál Bordi András. Holnap ismét életbe lép a vörös kód, jelentette be a családügyi és szociális miniszter. Kátai Németh Vilmos hangsúlyozta, hogy a tartós kánikula megviseli a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét. A hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a nagy melegben. A vörös kód idején az intézményeknek fogadniuk kell a rászorulókat. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a holnaptól várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze csúcsidőszakon kívülre. Az egy hónappal ezelőtti hőségriasztás idején több településen akadozott az ivóvízszolgáltatás, főként a főváros környékén. Az ország háromnegyedét sújtó aszály miatt rendkívül riadó készültséget rendelt el Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. Soha nem volt még szükség olyan vízpótlási intézkedésekre a Körösök vidékén, mint idén. A vízügy egész évben nyári duzzasztási szinteket tart. A Békési és Békés-Szentandrási duzzasztó által visszatartott vizet juttatják el a csatornákba. A kövizik területén kiépített 17 mezőgazdasági öntözőrendszerből jelenleg 15 üzemel. A fővárosi szolgáltatók és intézmények felkészültek a tartós melegre, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, a rekordalacsony dunai vízállás ellenére a fővárosi vízművek biztosítani tudja Budapest ivóvízellátását, így vízkorlátozásra nincs szükség. Hozzátette, megkezdődött a szükségkutak kihelyezése a fővárosban. Spanyolországban jelenleg 10 erdőtűz megfékezésével küzdenek a tűzoltók. Az ország középső részén, például Madrid környékén és Kasztília tartományban csökkent a tüzek intenzitása, de a kontinenst elérő újabb hőhullám nehezíti az oltást. Eddig több mint 85 ezer hektárt pusztítottak el a lángok. Ahol végeztek az oltással, elkezdték feloldani a kijárási tilalmakat, és több településre visszatérhettek a lakók. Szerbiát is elérte a hőhullám. A következő napokban 35 és 40 fok közötti nappali csúcshőmérsékletek várhatók, és veszélyes, egészségre káros lesz az UV-sugárzás. A lakosokat rendkívüli SMS üzenetekben is figyelmeztetik a tartós hőhullámra. Egy 100 éves Ford T-modell az egyik legnagyobb szenzációja a Nemzeti Múzeum új kiállításának. Az Amerikai Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából rendezett tárlat a tengeren túlra kivándorolt magyarokról szól. A kiállítás november 1-jéig látogatható. Meghosszabbítják az ingyenes Városligeti Kertmozi programsorozatot Budapesten. A szabadtéri vetítéseken ezrek vettek részt az elmúlt két hónapban, ezért a szervezők további 8 alkalmat hirdettek meg. Augusztusban is szerdánként, péntekenként és szombatonként várják a nézőket. Már több mint 400 nevezés érkezett az 58. Kék Szalag nagydíjra. Az online nevezés ma 20 órakor zárul. Az idei verseny a hagyományoknak megfelelően holnap 9 órakor rajtól Balatonfüredről. Napról napra fokozódik a kánikula, holnap is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13 és 18, napközben 32 és 37 fok közötti értékek várhatók.
0: A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Irodalmi figyelő. Szerkesztő műsorvezető Németh Gábor.
9: Hölgyeim és uraim, jó napot kívánok! Önök a Beszélő Kvartettjét hallják, azaz Angyolosi Gergelyt, Bán Zoltán Andrást, Radnóti Sándort és Németh Gábort. Havonta egyszer beszélgetünk egy-egy frissen megjelent könyvről. Mai témánk Závada Pál, Jadviga párnája című műve, amely a Magvetőnél jelent meg 1997 könyvhetére. És a szokásaink szerint megpróbáljuk röviden elmondani, hogy mi a tárgya, miről szól, ha szabad ilyet mondani. Bán Zoltán András.
10: Hát az alcíma könyvnek az, hogy napló, valóban naplóról van szó, pontosabban egy napló könyvről, amelynek három szerzője van. Az első szerzője a könyv egyik főse, Osztatni András, aki itt mindjárt az első mondatban le van írva, hogy 1915. február 5-én kezdi meg a feljegyzéseket, ez a házasságkötése előtti nap. A második naplóvezető a feleség, Jadviga, aki 1937-ben kezd beleírni a naplóba, így is van a könyvben megfogalmazva, hogy Jadviga beleír Ondrics naplójába. A harmadik szerzője a naplónak pedig a fiúk, pontosabban a Jadviga szeretőjével nemzett fiú Misó, aki megtalálja a naplót, és aztán ő, ha jól tudom, 87-ig vezeti, és azután meghal. Na most érdekes a könyv, hogy az utolsó pár oldal számozva van ugyan, de nincsen benne szöveg. Hát ez Misó tervei azok voltak, hogy még befejezi ezt a könyvet, de hát nem tudta befejezni. Hát körülbelül ez az, ami
11: így röviden elmondható. Mondjál el, hogy miért Ondris, és miért Misó, és miért...
10: Mondd el, te kérlek.
11: Tehát ez egy szlovák, magyarországi szlovákok környezetében játszódó történet, ahol aminek fontos nagy jelentősége van a könyv szempontjából, lévén, hogy vannak benne állandóan szlovák szavak, szlovák mondatok, amelyeket aztán értelmez a jegyzetben a harmadik beíró.
10: Igen, ez egy nagyon fontos, amit mondasz, hogy a Misó, tehát a harmadik bejegyző, az folytonosan jegyzeteli a szövegeket, tehát jegyzetekkel látja, lefordítja a szlovák mondatokat, és itt értelmezi a bejegyzéseket. És azt lehet mondani, hogy bizonyos, akik ő a könyv szerzője, mert abban a formában, ahogy most előttünk van, ő állította össze ezt a könyvet, legalábbis a fikció szerint.
11: Még akkor itt már meg is állhatunk egy pillanatra, ugyanis ez a különlegessége ennek a könyvnek, az végigolvasás után, ami elsőre feltűnik, az, hogy mennyire zárt ez a fikció. Ugye a modern próza nyitott fikció, amiben a megírásnak a módja, a megírásnak az ügyletei, azok tárgyává válnak a könyvben. Ez tökéletesen elzárkózik ettől. Itt lényegében az író nem lép be a könyvbe. Három szerzője van a könyvnek, a három naplóíró, és valóban értelmezhető, hogy az utolsó időben utolsó naplóíró, aki elrendezi a naplójegyzeteket, aki időnként felteszi magának a kérdést, hogy vajon ide illik-e Jadviga bejegyzése, vagy máshova, az a végső szerző, a fikció szerint.
10: Egyébként azt lehet mondani, hogy Závada önmagát megörökítette, ebben igazad van, hogy a fikció világában nem lép be, mint szerző, de az utolsó oldalakon szerepel a 435-en egy bejegyzés, amikor azt írja, hogy máma jött egy fiatalember homályos szaglásási céllal, na most kiderül róla, hogy ez egy szociológus. Én nyilvánvalónak tartom, hogy ez Závada önportréja. De hát természetesen igazad van abban, amit mondasz.
9: És hát annyiban talán be van lopva ebbe a struktúrába a szokásos, az írásra, mint tevékenységre vonatkozó kételyrendszer, hogy ez a már fikción belüli interpretátor azért kiteszi a maga kérdőjeleit igazság, stílus és egyéb tekintetében. Legfeljebb ez egy ilyen rejtőzködő interpretátor, nem? Szóval, mint hogyha azért volna itt egy ilyen trükk, szerintem.
11: Nem tudom, bocsánat. Nekem például egy nagy meglepetés volt, ugye annyira hozzá vagyunk szokva a modern szépprózában ehhez a belebeszéléshez, hogy azzal a természetes tudással kezdtem el a könyv olvasását, hogy a jegyzetek azok egy bizonyos írói korrekciót jelentenek. És nagyon lassan tárult fel, egyébként ez is a művészi hatása, az egyik művészi hatása a könyvnek, nagyon lassan tárult fel, hogy ez egy karakter, méghozzá egy nagyon rettenetes karakter, aki itt bejegyez, a végső szerző, ahogy mondtuk.
12: Igen, hát tulajdonképpen, ami, hogyha lehet modernségről beszélni ennek a szövegnek a kapcsán, mert még egy dolgot talán nem említettetek a napló formán kívül, hogy ez egy családregény. Ha úgy tetszik, egy klasszikus családregény, amely három generációnak a történetét mondja el egészen szabályosan, tehát lezárja. És itt a névszimbolikára is utalnék röviden, ugye, amit többszörösen el van magyarázva a könyvben, ez az osztatni, ez, mint megtudjuk, az utolsót, a maradékot jelenti szlovákul. Szóval ezen a hagyományos formán belül, amelyet már megbont a naplóformának, ez a sajátságos tagolódása, tulajdonképpen ezt a belső nyitottságot, amit a modern proza megkíván, ezt pontosan ez, amit Gábor említett, a Misónak a interpretációi adják, szóval ők ébresztenek rá bennünket, mint olvasókat folytonosan arra, hogy semmi sem bizonyos. Tehát annyira eltérő szövegvilágok vannak szembesítve, hogy ebből a szembesítésből jön ki az a nyitottság, ami tulajdonképpen mégis modernné teszi ezt a könyvet.
10: Hát és az, ne felejtsük, hogy azt gondolom, hogy a könyv egyik legfontosabb témája a hazugság. Többféle módon gondolom ezt. Tehát egyrészt a ténybeli hazugságok. Hát számtalan dolog kiderül, hogy valaki hazudott tényekben, vagy nem mondott igazat, vagy elhallgatott. A másik része mondjuk így az élethazugság. Ugye? És tehát ez talán a legerősebben a Jadwiga figurájánál éreztem, aki én számomra az egyik legnagyszerűbb kics ember a magyar irodalom történetében. Szóval egészen bámulatosan van megcsinálva szerintem. Tehát ezek az állandó szóvirágok, ezek a túlburjánzó ömlengések, ezek a félelmetes magyarázkodások a nő részéről, és amikor mögött egy iszonyatos, rémes személyiség van, és egy hazug gicsember, én úgy érzem. Ez szerintem az Ávod egy legnagyobb teljesítmény, hogy ezt sikerült megírnia, anélkül, hogy ő, mint szerző ott lenne a könyvben.
11: Igen, szóval van egy ilyen olvasói naivitás, ami egy bizonyos jó indulattal közeledik a figurákhoz. Például azt gondolja, hogy igazat mondanak. És ezek mind sorra, mind az igazat mondás, mert valóban a hazugság az egyik fő téma, mind pedig a karaktereknek egy bizonyos megszavazott rokonszenv, az olvasó részéről megszavazott rokonszenv lefoszlik, ahogy a könyv olvasódik, és egy rettenetes történet bontakozik ki, ahol mindegyik figura öncsalásokkal terhelt, miközben hatalmas szenvedélyekkel is természetesen. Talán egyetlen ilyen bizonyos és két lábon járó karakter van a regényben,
10: az
11: öreg szolga.
10: Gregor. Én majdnem, hogy mesebeli alak, vagy mondai.
9: Most ez a könyv formailag imitál egy naplót. Az utolsó oldalak szerintem nagyon elgondolkodtatok ebben a tekintetben, mert azt az igényt jelentik be, hogy tökéletes másolata ez a könyv valaminek. erre törekszik. Igen. Most számomra volt egyetlen pont, ahol ez az egész rendszer, és én nem tudom eldönteni, hogy szándékosan-e vagy nem megbillen, mégpedig ott, ahol egy novellának a vázlata került történetbe. És ez a novella vázlat egy nagyon kedves, szimpatikus dilettánsnak a munkáját imitálja.
11: Igen.
9: Aki ugye a naplóíró.
11: Igen, az egyik naplóíró.
9: A napló szövege viszont hát egy rendkívül profi írót sejtett. És ez a feszültség, ez engem nagyon zavarba ejt, mert nem tudok igazából mit kezdeni vele, nem tudom, hogy ez závoda hibája-e, vagy egy olyan szándékos eltérés, amiből következtetnem kéne valamire. Ha nagyon frivol akarok lenni, akkor és ez egy borzasztó igazságtalanság lesz, hát Márai is sokkal jobb naplót írt, mint amilyen regényeket, de itt azért nem erről van szó.
11: Erre van egy magyarázat, hogy én adnék egy magyarázatot, ez egy nagyon érdekes kérdés, amit felhoz Gábor. Ez a magyarázat pedig úgy szólna, hogy a fő naplóíró, ugye terjedelmileg Osztatni András a szövegei a leg... ő írja a legtöbb szöveget ebbe a könyvbe. Ő tulajdonképpen egy titkos író. Egy titkos író, aki... És ez magyarázza, hogy egy nagygazda, egy paraszti nagygazda, aki azonban érettségizett, és elvette egy szintén érettségizett, és több nyelvet tudó külföldön élő fiatal lányt, aki az apjának a nevelt lánya, és talán az igazi lánya is. Nos, ez a nagygazda, ez éppen az indokolja a napló formát, hogy egy hihetetlen verbális készsége és képessége van, amely a napló formában, ahol a saját sorsáról, szenvedélyéről, erről a szörnyű, hiszen erről kell majd beszélnünk, erről a szörnyű szerelmi szenvedélyről és szexuális szenvedélyről, ami tulajdonképpen reménytelenül fűzi a feleségéhez szól, erről tud beszélni, és amikor ezt át akarja váltani irodalommá, akkor viszont egy jóval alacsonyabb szintre kerül a stílusa. Tehát amikor a saját történetéből, vagy történet foszlányaiból egy irodalmi művet akar megcsinálni, amelyet be is küld a Valami és Vidéket című megyei laphoz, akkor szükségképpen kerül egy jóval alacsonyabb szintre az írói képesség. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy annyira ravasz könyv, amire minden ilyen kérdés, és sok ilyen kérdést fel lehet tenni, van egy válasz a könyv fikcióján belül. Ezért mondom, hogy egy nagyon zárt fikció.
9: Akkor talán az olvasat kérdése, vagy a olvasói alkat kérdése, hogy még elfogadja ezt a távolságot a naplóban megmutatkozó írói készségeket, sokszor brilliáns alkalmazása, és a novellának ez a darabos dilettantizmusa között. Szóval engem mindestre megbillentett. Most még egy, hogy a könyv egészének hihetetlen finoman valóság

0: Minden egészen kiupasztanak zseniális dolgok, ezek a gazdasági bejegyzések.
1: Igen, valamint ott vannak a másik gyereknek a nagyon szükszavú
0: másik
1: világháborús napló, notesz lapjai, és ilyen értemben érzem ezt a stilisztikai építményt néhol bizonytalannak.
2: Én kiterjeszteném ezt a problémát, amit mondtál erre a novella töredékre vonatkozólag az egész regénynek a szerkezetére annyiban, hogy maga az a szerelmi háromszög helyzet, amely az elejének azt a roppant feszültséget adja, szóval egészen kivételes, néha megkockázni a Dosztojevszki feszültség van az első néhány együtt töltött év elbeszélésében, az feloldódik, és nekem volt egy olyan érzésem, hogy tulajdonképpen ez egy kis regényből nőtt egy családregény ez a mű, és ilyen lassan rétegesen szerkesztődik, a rétegek egymás után kerültek rá. Én nem akarom eldönteni, hogy jobb lett volna, hogyha az Závoda megmarad a kisregény formán, és megőrzi ezt a felső fokát a feszültségnek, amely a regény első harmadát jellemzi, vagy pedig hogy azt tette jól, amit tett végül is, hogy meg szerkesztette ezeket a rétegeket, és elénk tette ezt a nagyon különleges családregényt, mert mindenképpen vesztettünk volna valamit. Így megkaptuk viszont ezt a nagyon erős hőfokú novellát, vagy kisregényt egy családregényen belül, de kétségkívül ez a feszültség nem marad meg végig, a regény nem is lehet fenntartani. Tehát az ismétlődések, ahogy nyúlik ez a kapcsolat a három szereplő, egy nő és két férfi között, úgy veszít folyamatosan a feszültségébe, és úgy lépnek be az egyéb szálak, például a történelmi szál, amely ilyen belül szintén vannak ismétlődések, tehát a spionkodás, mint történelmi kényszer, ami megismétlődik a Misó esetében, a kisfiú esetében, sokkal durvábban, mint az Osztatnyi András esetében. Tehát valóban ebben teljesen igazad van, hogy a történelmi szál is rendkívül lényeges, és az viszont és már bizonyos feszültségben van ezzel a nagyon szoros szerelmi háromszöget tárgyazó.
3: Olyannyira feszültségben van, hogy 15-ben, tehát a világháború közepén kezdődik a könyv, és hosszú 10 oldalak telnek el, amíg a történelem egyáltalán belép valamilyen formába a regénybe. Igen. De úgy látszik, hogy marha ez lesz a szerepem, hogy erre is van egy magyarázatom. Nevezetesen arra a kérdésre, hogy ez a rendkívüli feszültsége a novellisztikus korai történetnek, tehát a házasságkötés utáni csalódás, a nász éjszaka, el nem hálás, a rendkívüli szexuális problémáknak a rendkívüli feszültsége, az hogyan integrálódik, ez a, ha tetszik, novella a regénybe. Talán úgy, hogy valóban családregényről lévén szó, ez egy pusztulás történet. Itt minden generáció rosszabb egyel az előtte lévőnél. Mindegyik nagyon problematikus, de az apa figurája az még egy sokkal egészebb ember, mint a főhős Osztatnyi András figurája és Edviga figurája, akik tényleg a szenvedélynek a szenvedély szörnyetegeket csinál belőlük, illetve fél embereket csinál belőlük, és aztán a Misó, a harmadik generáció, az viszont már egy tökéletesen egy ilyen
2: majdnem szellemileg fogyatékos.
0: Fizikailag is, ugye, mert törpe. És hát ez nagyon jól mutatja, hogy a számomra az egyik legmegrázóbb befejezés a újabb könyvek. Szóval újabb könyvekben a legmegrázóbb befejezés egyik az, hogy az utolsó könyve az, hogy Maci sajt. Igen. Hát ennél mélyebbre azért nehéz már lemenni. Igen. Ahhoz képest, hogy az első oldalakon egy igen gazdag szecessziós szókép dús prózát olvastunk, és akkor az utolsó szó az, hogy Maci sajt.
1: Igen,
0: hát ez kétség.
3: Igen, egy pusztulás történet.
2: Mint minden családregény egyébként, szóval itt egy klasszikus mintát variál, de ennek a klasszikus mintának ellentmond ugyanakkor az, hogy amit megtudunk az öregekről, tehát az első generáció, az is van egy borzadály. Tehát a mamuska figurájára gondoljatok, szóval, hogy annál szörnyűbb. Tehát egyszerre követi ezt a pusztulás vonalat, és egyszerre valamiképpen ellentmond neki. Én szeretnék két mondatot felolvasni a Jadwiga beírásából.

0: amikor 108. oldalon, ahol na, kétségtelen egyetértek Bán Zoltánnal azzal, abban, hogy Jadviga sokszor és gyakorta hazudik, mint egyébként mindegyik szereplő önhazugságok sorával él, de van egy pont, ahol azt hiszem őszinte, ahol azt mondja, hogy hisz megvallom, még ha a fennvaló rám dörög is érte, hiába írtam úgy az elép, hogy rossz út, romlás, tiprás, gaztett, nem minden lépésemről látom még ma sem, hogy a rossz úton léptem-e, vagy inkább képzelni, remélni, vágyni is teremtett ember számára kikerülhetetlen végzet útján. Azon, ami csak is az enyém volt, és amit magamnak kellett kiküzdenem, és ahogy bírtam elfogadnom, mert másnak az életére föl nem lehetett cserélni. Tehát ez a modern regényíró reflexiója a hagyományos családregényformával szemben, nem tudom, hogy végzett munká-e, utólag se lehet megmondani, hogy jól tettünk-e valamit. Ez a klasszikus regényíróban ez a két hely nem munkált. Utólag mindent meg tudunk mondani, hogy volt helyesen a klasszikus regényíró számára. A modern regényíró ebben bizonytalan, és úgy érzem, hogy závoda is nyitva adja ezt a kérdést, hogy itt végzett munkált-e, vagy nem lehetett másképp lépni, vagy pedig nem.
1: Soha ennek a könyvnek egy számra rendkívül rokonszemes erénye az a závadának a nagyon-nagyon finom iróniája, ami valamilyen módon részvételt teli, tehát ami a szerkesztésben is néha megnyilvánul, ahogy egy lábjegyzet és a főszöveg közti feszültség, ahogy az elbutulás lábjegyzetben mutatkozik a főszöveghez képest, az a hihetetlen bájos pillanat, amikor azt írja a lábjegyzet elő, hogy nem tudom, kik lehetnek ezek a Gruberék, úgy látszik, már elköltöztek.
2: Igen,
1: ami ugye egy ilyen dermesztő nem tudása valamilyen módon a történelem.
0: Ugyanakkor pedig ez a majdnem szellemi fogyatékos Misó néha telibe talál, amikor felülbírálja nála sokkal intelligensebb, sokkal kulturáltabb szüleinek az önhazugságait. Ha egyetlen film alatt rávilágít, na azért ezt talán mégse, vagy annyiszor azért még sem, és hát ezek a megjegyzések fantasztikus, tehát senkinek sincs igaza. Lehet valaki okosabb, de az igazsághoz nincs közel.
2: Meg vannak olyan részek, amikor az anyja például egy ilyen hosszú szóvirágos mondatot ír, ami szörnyű gics, és akkor a Misó odaír alulra, hogy hát azért ismerjük el, ami szép, az szép.
1: Hölgyeim és uraim, sajnos itt félbe kell szakítanom a beszélgetést. Angyalosi Gergelyt, Bán Zoltán Andrást, Radnóti Sándort és Németh Gábort, azaz a Beszélő kvartettjét hallották, Závada Pál, Jadviga párnája című könyvéről. Köszönöm a figyelmüket.
3: A hangfelvétel 1997-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, július 3-án hangzott el a Magyar Rádióban. Rövid zene után a regény első részét hallgathatják meg.

0: Dajcie nam tuto kniżeczku. Én, Osztatni András, 1915. február hó 5-én kezdem meg ezt a feljegyzési könyvecskét, nősülésem előtti napon. Fűtve, dulva az izgalomtól, a szememre álom még szállani nem akar. Előhúzom ezért már is jegyzetkönyvemet, mit Bindernél vettem. Épp e minutában üti el az éjfélt. Beírhatom így már, hogy végre máma 1915. február 6-án oltár elé vezethetem Palkovics Mária Jadvigát. Gyakovágy pána bohu! Hogy megértem ezt a napot, azt az Úristennek kell megköszönnem.
1: Várjunk csak, ide csillag, és a lapajára, hogy gyakovágy pána bohu. Az köszönet az Úristennek szlovák nyelven. Ja, de az első mondat is. Začínám tuto knižečku. Elkezdem ezt a könyvecskét. A fölé kéne fejezet címet is. Egy idézet itt. Innen az apuséból, hogy legyen részekre is osztva. Na, ez talán első fejezet. A mátkaság természetes parancsa.

0: Itt letettem a tollat. Összekulcsoltam a kezemet, és ráhajtva fejem adtam hálát a sorsomért. Utána kinyújtóztam, mert tagjaim bizony elcsigázottak kissé, és sokat végeztem velük máma. Minden előkészületekkel jó időre meglettünk. Zabijacska hotova.
1: Vagyis úgy mondva, hogy kész az agyonverésecske. Vagy hát meglettek a disznóvágással.
0: Délután 3-ra itt a rokonság. Átmegyünk a kerten, és kikérjük Jadvigát. Hadakoztunk Mamovkával ezen is, hogy kitől kérje ki a vőfélyem a lányt, aki árva. Mert csak jobb lett volna, ha nem ő, a saját anyám adná hozzám. Aztán mégis ráhagytam, legyen, ahogy anyám akarja. Nem mintha szava felett bármikor is a disputát tűrt volna el. Noha Jadvigát apácskámnak köszönhetem, Frigyünkre Mamovka is áldását adta.
2: Azaz, hogy mi okom itt szépíteni?
0: Áldás, elég ide annyi. Ahogy első ízben járultam anyám elébe, másíthatatlan elszánással, de rettegve, szavamtól akkor céklavörösre gerjedt, s fújtatva jött, míg a falig nem hátráltam. Csó? Zseko? Csó? Ismételgette a fulladástól elébb hörögve, majd ablakrezgetőn ordítva, hogy micsoda? Hogy kit akarok én? És tanulni fogsz, nem nősülni, megértetted? Üvöltötte. Soha így féktelenül dühösnek nem láttam, pedig hát Rakoncát sosem ismert a nyelve. Már érintésre voltunk, amikor már csak ütni lehet. Akkor a kutya fenyegetve rámugatott, én kiszöktem a konyha felé, anyám pedig magára vágta a szoba ajtaját. 2 hét múlva mertem megszólítani, de ő egyetlen intéssel folytotta belém a szót, és ezzel rivalt rám. Csobi vas csed zobrav, taxiu vezni! Hogy bánja is ő?
1: Azt jelenti, hogy az ördög vigyen el titeket, hát akkor vegyed el.
0: Ha már, azt mondja, az orromat is elcsavarta ennek a nőnek a szaga. Ez való igaz, hogy elbódított. Egyszer tőle jövet Stralsundból hazafelé, magamnak is vettem olyan kámforosat. Azt szagolgattam, amíg újra viszont nem láttam őt. Jaj, hogy az én drága apácskám és Zsofka nővérem nem érhették meg ezt a napot. Mert Mamovkám azóta még keserűbb, hogy nincsen leánya már. Hiszen Zsofkát, eljegyzett menyasszonyt még Apovkám halála előtt 4 hónappal, 913. októberében temettük, eltört liliomszálunkat, szegényt. Egy dolog miatt futottam csak át reggel Jadvigához a másik házba, mit Apovkám Zsofkának épített, és most mi fogunk benne lakni. Gyere, húztam magammal át a kerten, nyitottam a füles kulccsal a pincét, és levezettem ámuló menyasszonyomat az üstökben telelő leánderek közé. Szakítsál nekem, mondom, egy rozmaring ágat, s tűzzed a kalapomba. Nevettünk, ahogy ezt megtette. Összeülelkeztünk, s mondom, már itt se vagyok, te meg szaladj, észre ne vegyenek. Pedig nem más akarta így, hogy ne mutatkozzunk együtt, csak is egyedül ő. Hogy ne kelljen fogadni neki a rokoncsődülést a tortákkal, csirkékkel, besötétít inkább az új házban, gyógyte a gőzökkel inhalál, mert hűlés bujkál benne, meg a kánforos kenőcseivel enyhíti magát.
3: És eltűnődnék még. Ezt maga megérti, drágám.
1: Jaj, hát tudod te jól, hogy kérhetnél tőlem bármit.
0: Hát az esküvői öltönyöm zsebébe ezt a rozmaring szálat dugtam az elébb. Előveszem még a kánforos kenőcsöt is, utoljára tán, hogy epekednem kell a gazdája után, mert aztán az enyém lesz örökre.

0: 1915. február 8-a. Lakodalmamról, mely legnagyobb részt jól sikerült, jegyzek majd még. Kivált a nász éjszakáról, alkalmas időben, később, mely úgy értve az emberi természet szerint 4 éjszaka óta sem történt meg a maga valójában, holott szerelmi érzület felől kölcsönösen biztosítva. Gyengétség, etc. Napok óta nem alhatom. Elragadtatottság és dúltság egyazon időben. Kint vagyok a tanyán. Jó reggel befogtam már a szellőt, hogy el kell igazítanom idekint a Gregort. Pedig hát ördögöt a Gregort. Jobban tudja ő, mint én, hogy mikor mit kell csinálni. Jadvigám angyalmosolyúan kelt föl velem, tisztát adott és ranyajkát.
1: Ranyajka az reggeli, de mondják frustiknak is. Mert lásd, németbe a früstök.
0: Lopva magamhoz vettem könyvecskémet, s csókkal váltunk. Beültem hát írni véncseléden, s intéző jószág igazgatóm szobájába, hol az öreg, mint gyermeknek, mennyit mesélt már nekem. Apácskám még hűbérese volt ő suhanc korától, s dacára, hogy nem nősült sose, megörülvén ez a tanyánk, itt szállásolta előtt Apovka, hogy Gregornak marad ez, amíg csak él. Apácskám Osztatni György tehetős gazdaságot rakott össze, megtriplázvájussát. Tréfálkoztak is a nevével a gazdák, mert épp hogy a legtöbbre vitte ő a faluban, s jó részt a maga erejéből.
1: Pedig nem vicces. Osztatni név nálunk Tótól utolsót jelent mai napig is. Bár a szótár nem ezt adja, hanem hogy a többi, vagyis ami még marad, maradékféle. Végül is föl lehet fogni magyarosan humorosított oldalról, hogy utolsó söpredék család.
0: Holott más életpálya felé is vihette volna útja Apovkámat, ha, mint Gregor mondja, nem Mamovkát veszi el, hanem a Ponyicki kántortanító lányát, aki iránt szándéka meglehetős lehetett. De írjam sorjában. Egy német fiskális bojtárnak, Winkler Benjaminnak, akivel apácskám gimnazistaként együtt volt Kostkvártéjon, megtetszett a falunkbeli rőfös zsidónak, Weisspoldi bácsinak a lánya, Mici. De mert egy németről, még hogyha ügyvéd is, a Poldi bácsi hallani sem akart. Apácskám hozta-vitte titkon leveleiket, majd magát Winklert is hazahozta, s találkákat ütött nekik nyélbe. Méghozzá sikerrel, mert Micike megesett. A szerelmes Winkler pedig megszöktette, és feleségül vette. S megszületett a Franci. Apácskámat hálából Winkler ügyvéd elküldte a bátyjához, a mecklenburgi Felgastba, majd pedig itthon barátként fogadta be a maga városi köreibe. Hogy Apovkám mégsem maradt szülőfalujához hűtlen, azt gyanítom, ennek nyitját Ponyicki Máriában kellene keresni. Ám azt még Gregor se tudja, epekedésüknek mi vetett hirtelen véget, hisz egyfelől az, hogy öregapám mennydörögve tiltotta fiát a vagyontalan rektorlánytól, csak cses, nyedajusznyov, nics!
1: Hogy mit akarsz? Nem adnak vele semmit se, mármint hazamányba.
0: Ez a már akkor is nyakas apácskám eltántorításához magában elég nem lehetett. Másfelől pedig, ugyan mennyit ronthatott ezen az érzeményen annak a kis elöljárósági írnoknak a feltűnése, akit mintha amúgy is csak azután helyeztek volna át ide, hogy apácskám egy keserves bánatban átmulatott éjszaka után falfehéren betoppant Mamovkámékhoz, és anélkül, hogy beszélt volna vele, azon mód megkérte a falu legmódosabb és legrátartibb lányának a kezét, de azzal ám, hogy itt rögtön választ kér. Mindezt tán sose fogjuk megtudhatni. Csak azt emlegetik ma már, hogy az előző évben előzve gyűlt, megrodgyant Ponyicki tanító ugyanaznap kísérte lányát az írnok falujában tartandó esküvőre, amely napon nálunk apácskám, Osztatni György, és Mamovkám, Racskó Zsófia, akkora menyegzői tort ültek, amekkorának párja se addig, se azután nem volt. Ehetett, ihatott úgy, ahogy volt az egész falu. 1886. május 7-e volt. Hónapok alatt zuhogott le aztán a sors csapásainak teljes sora, melyből az Istennek csak egyetlen adománya ragyogott ki, az, hogy Ponyicki Mária, bár idő előtt, gyönyörű kislányt szült. Ám anyai örömének nem hagyott helyet a kétségbeesés, melyben majdhogy meg nem tébolyult, hogy elébb, édesanyja után másfél évvel tanító apját veszítette el, majd pedig a férjét. Elöljáróságunk kedélykóros írnoka, ki, mint mondják, mintha szép, magas homlokára írva viselte volna végzetét, úgy emlegetik, vérmérgezésben pusztult el valami sebből kifolyólag. Egy év se telt el, s a fiatal anyát, kihez szoptató és ápoló dajkát kellett fogadni, mert se teje, se életkedve nem volt, végleg elhagyta a lélek. És nem tudni, hogy ő pusztán hagyta csak, hogy kiszálljon belőle, vagy pedig ő maga űzte ki magából, mert akadnak, akik azt mondják, lúgkövet ivott. Itt most be kell rekesztenem, mert ebédre vár a feleségem. Csak egyetlen mondatot bízok még jegyzőkönyvemre. Hogy apácskám Mamovka átkainak dacára az árvának elébb a gyámjául szegődött, majd örökbe fogadta a kislányt, akit úgy hívnak, hogy Palkovics Mária Jadviga, és ő az én feleségem.

0: most akkor ide beteszek hátulról az anyuséból egy részt, mert szét van esve az egész lapokra, és mondjuk rá, hogy Jadwiga beleír Ondrizs naplójába.
1: Most már ide, a jegyzetkönyvébe jövök el magához. Kihajtom a fakuló indigó szín vászonkötést, akárha mellkasáról vonnék szét egy sokszor mosott inget, és a testén, arcán viselt nyomokból indulnék olvasni. Beleírok és olvasok a naplójába, ha szólni akarok magához, ha hallani vágyom a hangját, látni tollpercegető csuklóját, s a papírról tűnődve fölemelt arcát, vagy az ellapokon örökül hagyott történeteiben fölidézni ifjúi alakját, s magunkat, kettőnket, ahogy akkor maga látott minket.
2: Mit tagadnám magam elől, hogy mielőtt följebb csavartam a kanócot, hogy a lapokon vergődő szívem hű krónikása legyek, fölhajtottam két pohárig terkeicas napszot, s hogy ne vesszenek össze, egy butélja a vadkerti savanyát hoztam ki még a komorából.
0: Én is, mint hű lábjegyzett krónikás fordítom, hogy az két stampedliver törköly pálinka, amit apus szokott. És akkor még a komorát is ide, hogy kamra.
2: Nász éjszakánknál kéne kezdenem, hisz odakint, Stralsundban a csókig volt csak előre haladhatás. Az is jó darabig ajkaink tapadása lehetett csupán, mert nyelvvel furakodni fogacskái közé egyedül a hazautazásunk előtti estén engedett. A lakodalomból szobába későn kerülhettünk. Nem kezdtünk vetkezni rögtön, hanem a langyos kemencéhez és egymáshoz dűlve súgdolóztunk a jól sikerült lakodalomról. Aztán Jadwiga kiosont tisztálkodni, majd amíg én is leöblítettem magamról az izzadságot, az ágy szélén ülve várt. Akkor megcsókoltam, rögtön engedett, de ahogy elkezdtem motozni elől a mellin a gombokkal, elvonta a kezem.
1: Csak lassan, majd inkább egyedül. És az a másik a maga oldala, Ondrisko.
2: Nyakára hajolva öleltem át, kicsit ülve maradt még, aztán, hogy döntöttem is, hátrahanyatlott végre. Ettől akkor rögtön görcsbe rántott a teljes merevedés. De ő buzgóbb műveleteimet lecsitítva kérte, hogy ne is mozduljunk. Átkarolva melengessük csak egymást. És noha ezt tetszett, meg amúgy se vagyok egy sturmos alkat, mégis elindult lassan a tenyerem az arcán, nyakán, karján, majd lentről a térdétől fölfelé is óvatosan. De ő visszafogta a kezem. Jöjjek inkább közelebb. Eltol és hív egyszerre, gondoltam. Csókolni, heves lélegzettel odasimulni engedve volt. Utat lelni az öléhez az nem. Csak a nadrágderékhoz nem hagyott nyúlni, csak az öléhez nem engedett. De hát én alig bírtam már magammal is, amikor ő azt érezte, hogy légzésem mind hevesebb, és igen erősen tapadok már a csípőjére, átfogta derekamat, még közelebb szorított, lassan ringatni kezdte magát, és engem is.
1: Hagyja csak, nyugodtan, drága. Így.
2: És miközben remegő kézzel sodorgattam lejjebb a derekán a bugyikát, hogy legalább a csupasz bőréhez tapadhassak, addig szorítottuk egymást gyorsuló ringásban, míg vágyam nedve s a belém szorult lélegzet ki nem szakadtak. Forgott velem az ágy. Hálatelt öröm töltött el, bár némi szégyen is. De ahogy ott fújtattam a vállán, Jadwiga úgy csitított és ölelt, mint egy kisgyermeket.
1: Dobra. Jól van. Jól van, drágám. Dobre. Milyen moj dobre.

0: Jadviga párnája, Závada pár regényének rádióváltozata. Az első részt hallották. Szereplők voltak Ondris, Szakácsi Sándor, Jadviga, Udvaros Dorottya, Misó, Holl István.
1: A regény rádióváltozata 1998-ban készült, és legutóbb 2010. augusztus 9-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.

0: Grecsó Krisztián versét Ternyák Zoltán olvassa fel.
1: Ami tulajdonképpen nincs. Hajnalban megy egy vonat Pestre. Krúdi Gyula. Ez egy olyan történet, aminek nem lehet a végére járni. Ennek a történetnek nem lehet a végére járni. Van, mikor tévé előtt ragad az ember, vagy hosszú utazás alatt narancsot bontanak, hagymát rágnak, a hosszú utazást rögtön rövid utazás követi. Rövidet a hosszú visszafelé. Narancsot sem bontanak, se hagymát. Az ablakból nézve még nem érez csodálatost az ember. Nem érez, ha leszáll sem. Az odahagyottakra gondol. Azt a percet keresi, amelyiknek az induláskor lett vége, kételkedik, az elmaradtak idejét az ugyan hova lehetne illeszteni. Hiába van zárva a bolt a sarkon, meg ha nyitva is lenne minek. A hazajövők csak másra tudnak gondolni. Combokról, mellekről szeretnek beszélni, és személyes sértésnek veszik, hogyha egy néni tyúkkal szár fel a buszra. Mert nénik veszik meg a nénik tyúkjait. Ezer arcú, egy lényű nénik a tyúkjaikkal oda, vissza, oda, vissza. Megismeri a kotlósokat az ember. Hárman, négyen megint a tévé előtt ragadnak. Senki sem tud elszámolni lyukas fogaival és repedezett tenyerével. Elmaradásaink vannak, ki sejtheti, mi várja a hazajövőt a házban. Keresni kezd, hova tűntek azok a dolgok, amik nem voltak fontosak. Hova vesznek a lényegtelen darabok? Azokkal igazolhatnánk egy hetet. Megmagyarázhatnánk, egyszer ezt a fenyőt már feldíszítettük. Meglocsoltuk a lányokat. Ha nem kapcsolom be, magam látom. Magad látod, mondja mama. Magam. A tévé pihen. Az élőadás fekete-fehér. Bekapcsolom, színes. Az öregek miatt van a baj. Ez bántja a hazajövőt. Nem tudják igazolni a hetet. Egymás sem tudják igazolni. Nem emlékeznek az öregek halálára. Nincs alibijük betegségükben se. Az úr nem szarik, ha a paraszt nem vet. Az úr nem szarik, nem eszik, ha nem vet. A parasztok meg elfogytak. Szarnak is, vetnek is, mégis valakik. A jó műsorokat lehet szeretni. A barátságos műsorokat felhangosítani. Minek nő a hangszárad test? Füllel, szemmel, békén megél 80 év csendet az ember. Aki nem tudta, elhinné, hamarabb az egész végére járnánk. Nem hiányozna az senkinek. Ami tulajdonképpen nincs.
0: Grecsó Krisztián, Ami tulajdonképpen nincs című versét Ternyák Zoltán olvasta fel. Szerkesztette Turai Tamás, rendezte Szabó Kálmán. A hangfelvétel 1998-ban készült, és legutóbb, ugyancsak 1998. november 10-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Grecsó Krisztián, Most én kővé és illatos és édes verejték című versét Ternyák Zoltán olvassa fel.
1: Most én kővé. Fertájéve, ahol lakom, ott, ahol szemben az osztály, fertájéve kihajolva látom, mint tolják be görgős kocsin, mint tolják be és ki őket, és mint sétálnak ki onnan a vadvízkabátú kismamák. Fertájéve, itt morog a bucka hasak látványához, nyírkosan emészt hozzá a tisza, monoton örlő, de szokásos zaj ez. Megszoktam már, igazán, fertájéve. ahol lakom. Szobám a szülészeti osztály homloka. Holnap én leszek. Holnap én, ki benne megfoganok a varjúszájú csendben. A csendben tollasan emészt meg a Tisza. Fertály éve, ahol lakom. Minden előfordul, sétálnak hasamban a vadvízkabátú kismamák. Van minden, de minden. Ám a vajúdásra, vajúdásra eddig példa nem volt. Hiába, hogy kihajolva ott az egész, mi több, mint bármikor is lesz ideben. Hiába, vajúdásra, igazi vajúdásra még példa nem. Nem. És nem. Tegnapig, mikor mégis megállt bennem az a bizonyos ütő, hogy mi ez? Mi ez? Hát az. Igen. Hajszára egészen úgy, mint valami Dérmarta ócska filmben, ijesztően ugyanúgy ömlött befelé a terhelhetetlen hang, én meg meredve olvastam tovább, hogy e határon éppen pontosan ezt, meredve tovább, hogy e határon most én kővé változom. Illatos és édes verejték. Sokáig virasztunk szavaink fölött, hogy beteljesüljenek. Ami szürkületig nem hangzott el, hajnalra rozsdás férgek martaléka lesz. Forró fazékban enged, csontos tűzben pirul, pirkadatkor megszenteljük, illatos és édes verejtékkel. Búzát vetettünk, mégis elfeledtünk aratni. Olyan alávalóan hosszú az érés ideje, és gyönge fejünkben nehéz pergamen főveny. Nem ülhetünk egész nyáron veszteg, ami hamar hevül a szellem, oly hirtelen ki is leheli lelkét. Holnap szorongattatás és gyógyulásnap lesz. A szelídek mézes kalács huszárok tükrében nézegethetik maguk. A csúnyáknak a szívek tükre jár. A rigók verebek estig böjtölnek, meg annyi kalapos giliszta üdvére. Borotvált nimbereink nátronnal mossák maguk, és lúggal hígítanak utóvégre. Minden kietlen duhajtól elhamvad emlékeikből egy darab. Úgy ültettük őket, mint egészen kiváló fajtát, de mire megöregszenek, senki sem lakik bennük. Kikopott húsos fáinkból az érteni akarás. Botlábúak és balgatagok. Nyakuk oly kemény, mintha habos lombjuk fonnyadna már, menthetetlen. Ítélkezzünk-e felettük? A meccés helyett rendre célra vezetőbb, ha kútvízünket elegánsan lemérgezzük.
0: Grecsó Krisztián Most én kővé és illatos és édes verejték című versét Ternyák Zoltán olvasta fel. Szerkesztette Reményi József Tamás, rendezte Szabó Kálmán. A hangfelvétel 2000-ben készült, és legutóbb 2000. szeptember 20-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
2: Van köztetek valaki, aki most van először kakaókoncerten? Egy családias koncert, ahol a komoly zene életre kel a gyermekek számára. Ahol a hangszerek mesélnek és beavatnak a titkaikba.
3: Miért kedvenc hangszer a tuba?
2: Ahol a fülbemászó dallamok után mindenkit egy pohár meleg kakaó vár. Budapesti Fesztivál Zenekar, Kakaó koncert Fischer Ivánnal. Vasárnap 12 óra 55 perctől az M5 műsorán.
4: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Rendkívüli riadókészültséget rendelt el az aszály miatt az élő környezetért felelős miniszter. Ez azt jelenti, hogy a vízügyi igazgatóságok az azonnali beavatkozásokat és intézkedéseket hatékonyabban, gyorsabban tudják elvégezni, tájékoztatott Gajdos László. Jelenleg az ország háromnegyedén súlyos a vízhiány. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a holnaptól várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcsi időszakon kívülre. Az egy hónappal ezelőtti hőségriasztás idején több településen akadozott az ivóvízellátás, főként a főváros környékén. A fővárosi szolgáltatók és intézmények felkészültek a tartós melegre, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, a rekordalacsony dunai vízállás ellenére a fővárosi vízművek biztosítani tudja Budapest ivóvízellátását, így vízkorlátozásra nincs szükség. Hozzátette, megkezdődött a szükségkutak kihelyezése a fővárosban. Holnap ismét életbe lép a vörös kód, jelentette be a családügyi és szociális miniszter. Kátai Németh Vilmos hangsúlyozta, hogy a tartós kánikula megviseli a gyermekeket, az időseket, a fogyatékossággal élőket és a krónikus betegeket. A hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a nagy hőségben. A vörös kód idején az intézményeknek fogadniuk kell a rászorulókat. Erdőtüzek pusztítanak Törökország nyugati részén. A lángok a turisták körében népszerű Mula városánál csaptak fel, eddig 65 embernek kellett elhagynia otthonát. Elővigyázatosságból kiürítették a tűztől mintegy 3 kilométerre lévő kórház több szárnyát is. Spanyolországban jelenleg 10 erdőtűz megfékezésével küzdenek a tűzoltók. Az ország középső részén, például Madrid környékén és Kasztília tartományban csökkent a tüzek intenzitása, de a kontinenst elérő újabb hőhullám nehezíti az oltást. Eddig több mint 85 ezer hektárt pusztítottak el a lángok. Ahol végeztek az oltással, elkezdték feloldani a kiárási tilalmat, és több településre is visszatérhettek a lakók. Édesvízi medúzákat észleltek a Belgrád melletti Szávatóban. Megjelenésük sokakat meglepett, mert általában a tengerekkel azonosítják őket. Szakértők szerint nincs ok aggodalomra. Az édesvízi medúzák ugyanis csak külsőre hasonlítanak tengeri rokonaikra, a csípésük nem veszélyes az emberekre. Már több mint 400 nevezés érkezett az 58. kék szalag nagydíjra. Az online nevezés ma 20 órakor zárul. Az idei verseny a hagyományoknak megfelelően holnap 9 órakor rajtol majd Balatonfüredről. Vélhetően második világháborús bombákat találtak az aszály miatt visszahúzódó Dunamedrében Érdnél. A város polgármestere azt kéri, hogy senki ne menjen a partra. A helyszínt biztosították, a hatóságok jelenleg az előbukkant robbanó szerkezet azonosítását végzik. Végül az időjárásról. Napról napra fokozódik a kánikula, holnap is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet éjszaka általában 13 és 18, napközben 32 és 37 fok között alakul, nagy tavaink pedig 24 fokosak. Hírekkel legközelebb 17 órakor jelentkezünk.
0: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Akar ön utazni? azt hiszi, helytelenül, hogy ez csak úgy megy.
7: Ön azt hiszi, fölkeres egy utazási irodát, és basta.
6: Ön téved. E század nem kedvez az utazóknak.
7: A turisták százada vagyunk.
6: A turista nem utazik. Helyet változtat.
7: Oda utazik.
6: Hová, hová, te jóságos Isten?
7: Identitás problémák?
6: Béreljen utazót.
7: A bérelt utazó nem megoldás, de lehetőség.
6: Az ön tragikus létélménye nem lesz korlátozva. A középpontban...
7: Vancsa szavai?
6: Továbbra sem az ellentéteket feloldó eggyel, hanem a káosszal fog találkozni.
7: A hiánnyal, a szakadékszerűséggel, a beteljesületlenséggel, a keletkezés és elmúlás feszültségével.
6: Béreljen utazót.
7: Résztávra kedvezmények.
0: Lefelé a Dunán. Kedvezményes utazás Eszterházy Péter Hán-Hán grófnő pillantása című regényében. Negyedik rész. Szereplők: E. Vallai Péter, P. Sinkó László. Az előző részek tartalma:
8: elmentem és visszajöttem, közben eltelt egy kis idő.
6: Érd, víz folyt le a Dunán.
8: Itt és itt jártam, ezek estek meg velem, bár azt nem állíthatom, hogy ilyen és ilyen voltam, és most ilyen és ilyen vagyok.
0: Budapest.
8: Ha hisznek nekem, jó. Elindulván arra, és három napon át kelet felé haladva, az utazó Budapesten találja magát. A városban, amely gyönyörrel engedi két keble közé a Dunakígyót. Nagy itt a folyó. Ezt látva az idegen, azonnal otthon érzi magát. Ha hisznek nekem, jó. Aki sokáig lovagol elvadult vidéken át, vágyódni kezd egy város után. Végre megérkezik Budapestre. A városba, amely úgy pörög-forog saját emlékezete körül, mint egy ócska vásári ringlispil. A városba, ahol, ha az idegen két nő közt habozik, talál egy harmadikat. Ahol az öregek a Dunaparton, többnyire a pesti oldalon, egymásnak gonoszul gáncsot vetnek, majd harsányan nevetve sikoltoznak. 11-es! Ezeket tapasztalva az idegen olyan idegennek érzi magát, hogy vakaróznia kell, vakarózási roham fogja el, és ez már közel áll az otthonosság érzetéhez. Ha hisznek nekem, jó. 80 mérföldnyit hajózva Misztrál ellenében, az ember Budapest városába érkezik, ahol 7 nemzet gyűlölete gyülekezik minden napi egyenlőség idején. Cserebere fogadom, többé vissza nem adom. Ha hisznek nekem, jó. Engem újra és újra meglep, mert váratlanul ér, ha arról a helyről, ahol életem telik, egyszerűen, mint városról beszélnek többnyire külföldiek. Hogy Budapest város volna, ahogy Párizs, Amsterdam, Stockholm. Szóval tényleg ott feküsznénk a Duna két partján festő ilyen. Hídjaink csak úgy ívelnek, mint szebbnél szebb gondolat. Kulturális életünk pezseg, mint híres fürdőink. Budapest fürdőváros.
7: Zubog az elpusztíthatatlan élni akarás, a túlélés kelet-európai vicce, rafináltan, tehetséggel is a ravazdin, Schweigtől kicsit délkeletre. Már megint irodalmi nagyhatalom vagyunk valami költőszimpozionon? Ne kerteljünk. Kicsiny, dupla fenekű ékszerdoboz a Kárpátok ölén, az vagyunk. Ahogy a sláger mondja, én mindig Pestről álmodom, nekem csak ő a Párizsom. Ilyen jól állnánk. Ha hisznek nekem, jó. E város lakói így definiálták a boldogságot. A Szentendrei szigeten, a naplemente előtti ragyogásban, abban a ragyogásban, melyben, ha egy apró görög szigetről volna szó, a görög bölcselet született, abból és nem másból, ott ülve egy rozog a kiszolgált széken, mely majdnem összedől, összeomlik, figyelve a Dunáról hazatérő halászok komótos régi mozdulatait, egy pillanatra nem tudva, én vagyok-e a parti homok, a víz, a halász, a kagyló, a hal, a fény, avagy a roncsszék. Ilyen hatalommal rendelkezik Budapest, a családváros. Ha hisznek nekem, jó. Minden városnak van titka. Budapest titka a családsága. Valami rossz fátyol borul erre a városra, akár egy harmadosztályú táncosnőn. Látod lecsüngő hasát, a háj gazdag redőit, a horpadt combokat, a megduzzadt bokát, és akkor egy apró szellő meglebbenti ezt a fátylat. Talán csupán azért, mert megérintett egy vad pillantás a zsinagóga előtt, vagy a buszsofőr fütyülni kezdett egy kis Donizettit, Don Pasquale nyitány, dübörögve végig az Andrássy úton, vagy csak nem akaratlanul meglesed, ahogy a városligeti tavon két ifjú megfogja egymás kezét, majd nagy nevetéssel ladikjukkal vízbe fordulnak, cápa, cápa kajabálják, és ebben a pucérságban rálátsz egy őrületes városra, amelynek nem Bécshez volna köze. Budapest olyan, mint Bécs, csak az működik, hanem inkább a 20-as évek excentrikus Berlinéhez. Hagyod, hogy nézzenek, belefütyülsz a Donizettibe, sóvárogva pislogsz a két fiú felé, és látod, hogy ez a város szép, kihívó, veszélyes, ordinári, nagyvonalú és önző és hiú, szép. Szomorúság fog el. Már várod, hogy visszalebbenjen a fátyol, s a művésznő fáradt farát megrázza. Ehhez a nőhöz tényleg nincs közöd. Nyugodtan bujdokolhatsz tovább. Ha hisznek nekem, jó. A titokról nem lehet beszélni. Minden városnak van titka. Vérfürdő város, mondja Örkény. Ha hisznek nekem, jó. A buhera. Buherált házak, buherált hétvége, buherált házaspár, buherált házasság, buherált életek. A buhera alapszó, a Kádár-rendszer főszava. Vannak szabadságok, de nincs szabadság. A buhera, mintha ugyanaz volna, mint ami a legvidámabb barak kifejezés volt kívülről a fájeton szinten, ez belülről, praxisból. Belülről a legvidámabb barak nem vidám, se nem vidám, se nem szomorú, hanem szürke.
8: és belülről a barak nem is látszódott, csak a linóleum, a szikszalag, a flakon, a spéci kombifogó, légsámli, a bonanza szekrény sor vagy mi. Belülről csak az a tengernyi erőlködés látszódott, a műanyag, a sky, a habszivacs, a ragasztás, a pótlás, a hongkongi nyílászáró keret, az a sok toporgás, varia, trükk-mükk, tompaság és rátermettség, amnézia és figyelem, mindaz, amivel építődött az, amiről nem lehet tudni, hogy micsoda, de valami csoda volt, mert emberek éltek benne, úgymond irreálisan nem létezve, valami összegányolt, kocsvasztott, zabrált, buherált. A buhera egyszerre ügyesség és ügyeskedés. Egyszerre terepismeret, annak tudása, hogy mitől döglik a légy, hogy hogyan kell a jég hátán is megélni, és kinek kell szólni, és neki mit adni, ki ügyeskedés. De nem egyszerűen, de legalábbis nem kizárólagosan csalás, nem csupán a körülményekhez való ravaszdi alkalmazkodás. A buherálás először is győzelem, hogy hiába vacakít minden, és az sem igaz, hogy én kivétel volnék, de azért ezt mégis összebuheráltam. Ám nem csak győzelem, hanem vereség is. Aki buherál, annak nincsenek álmai, az soha többé nem fog álmodni. A buhera a döntetlen, a verességgel fölérő döntetlen. Mindazonáltal kapunk egy pontot, amely majd jól jön a bajnokság végén. A buhera a túlélés, csak nem tudni, mi volt az ára. Ha hisznek nekem, jó. Volt egy

0: hogy érzékeltessem a helyzet fonákságát, ekkor Budapest volt Szolnok. Szolnok volt Lovasberény, Lovasberény volt Szeged, következésképp a Tisza a Duna a Jenyiszej a Tisza. Szeged volt Kőszeg, és Kőszeg volt Budapest. Nagyon kellett figyelni. Aki például a Jenyiszejt Jeszenyinnek értette, az az életével játszott. Ha hisznek nekem, jó. Budapest városának dolgozó népe az 1947. április 1-én kezdődő 3 éves terv során újjáépítette a várost. Soha nem látott mértékben fejlesztette Budapest gyáriparát, modern, új városrészeket, lakó telepeket teremtett. Budapest olyan város, ahol egy ilyen új lakó telepi lakásban egy öregasszony minden este lefekvés előtt büszkén azt üvölti: már alig hallok. He? Mi? Már alig látok. Magam alá csinálok. Fáj minden. Senki nem szeret. Bugyognak a beleim. Diadal zeng a betonfalak közt, mintha azt üvöltené: egyre közelebb vagyok az Istenhez. Ha hisznek nekem, jó.
1: Távirat. Nem hiszek magának. Stopp, megbízó, bérlő.
0: Beszámoló. Egy híd egyenként mindegyik köve.
1: Távirat. De hát melyik az a kő, amelyik a hidat tartja, megbízó, bérlő?
0: Válasz, távirat. A hidat nem az egyik vagy a másik kő tartja, hanem a belőlük formált ív vonala, utazó.
1: Távirat. Miért beszélsz nekem kövekről? Engem csak az ív érdekel, megbízó, bérlő.
0: Válasz, távirat. Kövek nélkül nincsen ív, utazó. Vagy ahogy egy nőismerősem mondja, nincsen farok.
1: Távirat. Azt olvastam valahol, hogy a magyarok barátságosak és egyszerűek. Maga nem valami barátságos. És hogy Magyarország boldoggá teszi az embereket. Maga boldog? Stopp, megbízó, bérlő.
0: Volt egy nap, amikor minden budapesti férfinak fölállt a farka. Alig fértek el egymás mellett a szűk sikátorokban, középkori városmag. Emiatt a várost finoman átépítették. Ha ezt nem látod, idegen, semmit se látsz a városból.
1: Távirat. Nem hiszek magának. Megbízó, bérlő.
0: Válasz, távirat. No comment. A torkolathoz közeledve szaporodnak a metaforák. Utazó.
1: És magában még ezt gondolja.
0: Minden megbízó, bérlő életében elkövetkezik a pillanat, amikor túljutnak a végtelen meghódított területek fölött érzett büszkeségen, és a bánaton és megkönnyebbülésen, amit a tudat okoz, hogy hamarosan le kell mondani ezek megismerésének, megértésének, akár csak a lehetőségéről is. És ha ilyenkor megbízó bérlő kinéz magányos szobájának ablakán, olyan ürességérzet fogja el, olyan lehetetlen kizárólagosság, mozdulatlanság, mintha befagyott volna a Duna, és eluralkodik rajta a kétségbevonás, melyet aggályosan megkülönböztet a kétségbeeséstől.
1: Ez a pillanat azonos avval, amikor ő, utazó, szülővárosába érkezik.
0: Valahányszor megérkezem Budapestre, szülővárosomba. Kétség és kétségbevonás uralkodik el rajtam, amelyet ugyan aggályosan megkülönböztetek a kétségbeeséstől. Mindez azonban nem változtat a már-már rituális tehetetlenség.

0: próbáltam a járt utat járatlanra cserélni. Külföldi kiadványokat lapoztam, melyek a városomról énekeltek. Geo Speciál, Stern, stb. Akkoriban Közép-Európa éppen in volt. A napnyugat kicsiny időre nem önmaga dicsőítésével ütötte el az idejét, illetve ennek egy összetettebb, ezért rokonszenvesebb módját választotta. Lényegében Adam Zagajewski példáját követtem, aki Visszaki Múr a Magas fal című írásában, már akinek ez mond valamit, azt a kérdést teszi föl, hogy mi lenne, ha én, az író, dánként jönnék Lengyelországba. Mit látnék, értenék, hinnék? Mit fognék föl a váratlan indulatokból, s vajon képes volnék-e kúszni a nemzeti bensőségesség és cinkosság láthatatlan föld alatti furataiban, ahol többnyire csak a bársony sötét a társam? Ezzel a fikcióval jártam a turisták ösvényeit, hogy dán vagyok, német és holland. Emlékszem, a 70-es évek elején a nyugati látogatónak éttermi bónokat kellett kötelezően beváltania, és a nagynéném hátrahagyott bónjait, hisz értelemszerűen nálunk lakott és evett, mi ettük föl, és ehhez külföldinek kellett eladni magunkat. Emlékszem, nagyon udvariasan bántak velünk. Ettünk a Rózsadomb étteremben, meg a Kárpátiában is. Apám volt a fő buhóc, soha nem láttam olyan biztosan vidámnak, mint akkoriban. Pedig akkor talán még mindig segédmunkás volt valahol. Budapest nincs. Elmenekült.
1: Távirat. Nem tudok hinni magának. Megbízó, bérlő.
0: Válasz távirat. Konkrétan a hűs szellő iszapos folyó torkolat illatát hozza. Utazó. Budapest egy nagy falu. Mindenki ismer mindenkit. Engem is ismernek. Ismerlek, szép maszk, mosolyognak rám a falunkbéliek. Egyik kölyük épp befőz. Marmelád, mondja. Istenem, sóhajtok. Egy marmelád asszony, s akár egy jókedvű orgyilkos behúzom magam mögött a konyhajtót. Búcsúzáskor ez az illető azt állítja, hogy a megszólalásig hasonlítok a nagybátyámra, Robertóra. És beletúr a hajamba.
1: Távirat. Nem hiszek neked. A te Budapested nem létezik. Talán sohasem létezett. Bizonyos, hogy nem fog létezni többé. Miért áltatod magad vigasztaló mesékkel? Jól tudom, hogy birodalmam rothad. Akár a mocsárban a holttest, amelynek méteje megfertőzi a belőle lakmározó hollókat épp úgy, akár a nedveivel trágyázott, talajból kinövő bambusznádat. Miért nem beszélsz nekem erről? Miért hazudsz megbízódnak, bérlődnek, idegen, megbízó, bérlő?
0: Válasz, távirat. Egy város az, amit képzel magáról, amit képzeleg magáról, amit fantáziál, amit hazudik, füllent, lódít, amit ferdít, kohol és linkel. Egy város az a csillag, amelyet letagad az égről. Felfedező útjaim célja ez. A még fellelhető boldogság nyomait kutatva felmérem ínségét. Ha tudni akarod, mekkora sötétség vesz körül, éles szemmel kell nézned a távoli pislákoló fényekre. Csatolom a számlákat. Utazó.
1: A közeli kispostán, ahol a választáviratot föladta, utazó szóba elegyedett a postás kisasszonnyal, aki sovány és sápat volt, és ha kimondott egy számot, elpirult. 57 forint. Suttogta például, és rőt fényben úszott a hivatali szobácska. megbeszélt a lányal egy randevút a Dunapartra, és ezt azonnal el is felejtette. Valahogy mégis találkoztak. Kéz a kézben sétáltak, fújt a szél, levelek száldostak, akár a papírrepülőgépek. Nagy itt a folyó. A férfi néha gonoszkodva olyan kérdést tett föl, amelyre a lánynak számmal kellett válaszolnia. Olyan rőt lett a Duna vize, mint naplementekor. Akkor így szólt a lány.
2: Azt tudja, hogy lehallgatják a telefonját.
1: A férfi derűsen ingatta a fejét. Nem, nem, ő sosem gondolt ilyesmire.
2: Volt kint nálunk egy fiatalember a központból, az mesélte.
1: A lány keze hideg volt és izzadt. A férfi megszorította. Majd kedvetlenül, mint aki az ellenkezőről van meggyőződve, mondta.
2: Nem vagyok én olyan fontos ember.
1: A lány rajongva fölkiáltott.
2: Hát persze, hogy nem. Nem is maga, hanem valami régi ügy. Roberto, vagy hogy hívják?
1: Nem ismerek semmiféle Robertót. Válaszolta szívdobogva a férfi, és átölelte a postás kisasszonyt.
2: Mondja utána. Egy, kettő.
1: A délutáni bécsi hajó szelte át a vizet, és a potrós hajó olyan méltóság teljesen evickélt tovább, mint egy kövér pap. A kémények gőgösen füstölöttek, a kerekek hűségesen és komolyan lapátolták a vizet, még a fedélzeten fehér abroszos asztalok látszottak, ahol kövér idegenek sonkát esznek, és hozzá jégbe hűtött sört isznak. A korlát mellett színes ruhájú asszonyok és lányok állnak, nagy szalmakalappal a fejükön, és zsebkendőiket a férfi felé lobogtatják. Ilyenkor emberünk, nevezhetnénk szerényen Szimbádnak, fehér nadrágos és aranyos sapkájú hajós tiszt szeretett volna lenni. Hófehér cipőben ábrándos lépésekkel megy végig a fedélzeten, és hódító pillantásokat vet a nyers sejem ruhás, nagy szemű román asszonyokra.
0: Megmutattam Dalmának azt a helyet a Dunaparton, ahol valamikor régen egy lánnyal feküdtem. Öcsém uram ízlése nem nyomasztóan igényes, de kedvesen belém karolt, hosszú, üres csontcipkát szopogatott. Tudja, a maga bácsikája, tudom, távol és nem is rokon, ne védekezzen, az egy báb lett a maga bácsikája. Azt csináltak vele, amit akartak. Csak egy helyen kell a falat megbontani, és akkor már egyik tégla repül le a másikról. Még csak nem marad ott a semmi. Ez a semmi volt, Roberto. Ezen a semmin feszültek azok a jót védek. Talán azért álltak olyan jó rajta. Nem volt, ami elroncsa. Görcsösen szorítottam a karját. A zöld ár olykor lombos egész fákat is sodort a Dunán. A forradalom után nyugatra küldték. Előbb kisebb munkák, hírek az emigrációból, hangulatjelentések, apró beszervezések, nagyobbak, ügynöklisták, ellenügynöklisták, átállt ügynökök visszafordítása, nagyon jól dolgozott. Hiányzott belőle a természetes félelem, vakmerő volt, mint a sátán. Egészen addig elhallgatott. Beleharapott az ajkába. Egészen addig, tudja, mit kérdi, amíg magába nem szeretett. Ő nem szeretett senkit. Én szerettem őt. Engem se szeretett. Dalma vállat vont. De engem szeretett. Senkit se szeretett. Ezen ne tessék rágódni, öcsém uram. Aztán jött 63-ban a Duna terv. Avval már nem lehetett volna viccelni. az már orosz vezérléssel ment, ahogy mindig. Robertoval nem lehetett bírni, hogy ő, így mondta, megduplázza a Dunát. Sokat ivott akkor, és valóban megduplázta. Oda-vissza befutóra, egyszerre az oroszoknak és az amerikaiaknak. Nem pénzért, akkor őt már csak úgy ampaszan érdekelt a pénz, hanem hogy az orránál fogva vezeti az egész világot, hogy mégis valaki, pedig egy senki volt, hirtelen megtorpant. Miért nem csókol meg soha? Nem figyelte meg? Még soha se csókolt meg. Ne higgye, hogy nem látom, hogy ma is ugyanaz az ing van magán, mint tegnap. Mindig mindent észrevett rajtam. Ez olykor bosszantott, olykor jól eső kevésséggel töltött el. Még Magyarországról ismertem őt. Jártam hozzá a Hortobágyra. Egyike voltam a szeretőinek. Minden hónap harmadik péntekén buszoztam le. Késő délután érkeztem, mindig kutyavonításban, kolompolni kellett, volt egy kolompa kertkapun. Én szeretem az Alföldet, ahogy beléptem hozzá a vályokházba, rögtön az ablakhoz mentem. Ha megcsalt, volt ott egy csoki, fájdalomdíjként. A Landmannban ért véget a Duna. Nem értem. Hát mit nem ért? Valaki elárulta. Ki? Én. Elkezdtem rohanni. Álljon meg, maga szamár. Hát nem féltékenységből, csak mert láttam már, hogy megsemmisítik. Én megmentettem őt, álljon már meg. Halt, halt.
1: Távirat. Talán ennek a kertnek teraszai csak gondolataink tavára nyílnak. Megbízó bérlő.
0: Válasz, távirat. Ime, ide jutottunk. Valóban. Utazó. Vagy azt képzeltem talán titkon, hogy a Dunaparton másként lesz? Dalma a víz különféle mozgásait mutogatta, az örvényeket, a sokszor rejtett sodrásokat, kisebb bukókat, hogy milyen sokat evezett erre. Volt egy társaságuk, egy igazi banda, benne ő az egyetlen lány. Aknákat is találtak, volt, amit a sziget csúcson ők maguk robbantottak föl. Meg hogy amikor a Szovjetunióban járt, megmutatták a Jenyiszejen a nagy bukót. Egyedülálló a világon, szinte bukfencet vet a víz. Ott nincs hajó, amely átmenne. Ez persze gazdaságilag nagy csapás a Szovjetuniónak. Dalma sokat beszélt, igaza volt, féltünk a csöndtől. Elkenődött a rúzsozás, a szeme alatt a könyvzacskók lüktettek, az arca nem egyszerűen csúnya lett, hanem ijesztő. Mintha csupán jelezné saját magát. Ilyen, és ilyen voltam, ilyen szép. És ez rettenetesen csúnya. Öcsém uram, rámunt, mondta hirtelen, de most ne kezdjen újra rohangászni. És miért vitt engem Roberto magával? Te voltál az egyetlen a világon, akiben megbízott. Az egyetlen Tókiótól New Yorkig. És maga? Ugyan. És az apám? Ugyan. És az anyám? Erre nem válaszolt. Újra kérdeztem, hallgatott. Újra kérdeztem. Ha még egyszer megkérdezed, felpofozlak. Erre elkezdtem nevetni, pedig nyilván úgy értette, hogy akkor megöl, megsemmisít Dunába taszajt. Robertót 63-ban lecsukták, és csak 83-ban szabadult. Azaz leült az egész büntetést, ami ritka, de valamiért nem akarták őt kicserélni. Bertó él?
3: Ugyanazon a hangon folytatta.
0: Hogy neki Dalmának az az érzése, hogy féltek tőle. Mindenkinek jobb volt Roberto elzárva. Ő minden esetre soha nem szerette annyira, mint e 20 év alatt. 83. szeptember 2-án, amikor kiszabadult, és becsöngetett az ő Maria Hilferstrasse-i kislakásába, akkor már nem szerette. Akkor már ő is csak félt. Roberto nagyon megverte, módszeresen, sokáig ütötte, agyonverte szinte. Aztán beköltözött a hátsó kis szobába, és onnét csak a fürdőszobába jön ki. Akár egy regényhős, gondoltam fitymálva. És mit csinál? Dalma vállat vont. Térképeket böngész, terveket sző, följegyzéseket készít, mindegy. Most azt mondta, hogy csináljuk meg együtt a Duna tervet. Hát, ha most nem árulom el. Mindegy. Nem értem. Nem érteni kell. Le kell hajózni Tulcsáig. Én meg azt hittem, hinni se kell. Öleljem meg. Megöleltem, mint egy fadarabot. Szégyeltem, hogy öreg. A szipka szagát éreztem. Láttam, hogy ritkul a haja, de azért megcsókoltam felülről a feje tetejét. Roberto nem üzent nekem semmit? Nem.
3: És nem akar látni?
0: Nem. Már senkit nem akar látni. Olyan, mint egy öreg ember. Mint egy magányos özvegy, aki már csak a halált várja gyűlölködve. És minden nehezére esik, minden lépés, orrfúvás, levegővétel, egész éjszaka nyöszörög, és minden nap addig iszik, amíg bírja. Semmit nem akar. Illetve egyet, egy valamit még akar. De én akarom látni. Maga itt nem akar semmit. Magának nem üzent, de nekem üzent, hogy kerüljem őt.
3: Most hol van?
0: Ne akarja tudni.
3: Mondja már meg, nem vagyok gyerek.
0: Elhúzta a szája szélét. Még mindig átölelve tartottam.
3: Engedje már el,
0: lesöpört magáról. Szemben a bécsi hajó pihent, olyan méltóság teljesen ült a vizen, mint egy kövér pap. Dalma halkan mondta. Ott van. Este lett. Egy csónak látszott a régi ezüsthöz hasonlatos Duna hátán. A csónakban fehér ruhás nők ültek, és egy kibontott hosszú fehér fátyolt lebegtettek a víz felett, majd megjelent a révlámpás a túlsó parti sötétségben, és erre csend lett a nagy Dunán. A habok láthatatlanul álmodozva suhantak tovább, és elvitték hírét félelmünknek és tanástalanságunknak a messzi tengerekre.
1: Távirat. Gondolj arra, hogy nincs más választásod. Megbízó. Bérlő. Távirat. Választ kérek! Előző távirat szövege. Gondolj arra, hogy nincs más választásod. Megbízó. Bérlő. Megbízó. Bérlő.
0: Választ távirat. Gondolok. Sincerely. Bérlemény.
1: Egy bús őszi napon felhívták volt bérleményt, ha rossz kedvű volt utazó, így gondolt magára, felhívták Párizsból. Nevetős reket hang szólt a kagylóból. Figyelj ide, te, buta magyar! Bérlemény nagyon szerette a hanggazdáját, akiről többnyire azt mondták szerb, holott az édesanyja Crnagorác volt. Az apja meg magyar zsidó, ő maga valójában vélhetően az egyetlen jugoszláv, benne csúcsosodott ki az a képtelen ötlet, ami Jugoszlávia. Ő volt erre szinte az egyetlen egzisztencia bizonyíték arra, hogy a különböző népek nem csak gyilkolni képesek egymást, hanem gazdagítani is. Ez a gazdagság volt Daniló kis. A világon az egész világon. Neki volt a legszebb Ádám csutkája. Igazi franciás Ádám csutkája volt, legalábbis bérlemény szemében. Ez a közép-kelet keverék európai testesítette meg a francia férfit, mint olyant, okosság, erotika, szellemesség, szigorúság, férfias méltóság és férfias önirónia, bohóc és morális instancia, már bocsánat a szóért, és könnyedség, súly és súlytalanság. Ez volt Daniló kis. Halál és halhatatlanság egy szemébe.
0: A városok és a név. Egy. Maga egy intelligens ember. Magának magyarázzam, hogy mi az érdeke a pártnak. Egy nevet kérünk. Maga is tudja, én is tudom. Értem. Azt hiszed, patkány, hogy a fájdalom valami alsóbb rendű testi dolog. Tévedsz. Ha tört üveggel átmossuk a húgyvezetéked, akkor majd érezni fogod a faszod metafizikai dimenzióit. Fogod akkor te érezni az egész zenyt, meg zollent. És fogadj el egy jó tanácsot én tőlem. Ingyen adom. Féljél. Most igazán féljél. A szimmetrikus négy épület a hajdani november 7-e téren, ma oktogon, Skalnicki Antalt 1873 dicséri. A körúton jobbra az első ház, a házasság kötőterem, a firenzei Palazzo Strozzi mása. A Palavicini palota, Andrássy út 98 belső udvara, egyike a legszebbeknek, vadszőlős átrium, stb. A kettő közt az Andrássy út 60-ban volt az államvédelmi hatóság. Milyen is? Hauptquartier.
1: Daniló kis és bérlemény első találkozása így esett. Tartottak egyszer egy igen előkelő konferenciaszerűséget. Olyan fényeset, hogy amikor bérlemény első este kilépett a felvonóból, ebből az aranyozott díszes fülkéből, s körülnézett a fogadóteremben, látva látta, hogy ottan valaki vagy Nobel-díjas, vagy milliómos. Lényegében saját magát is így kizárásos alapon tudta azonosítani, belenézett egy barokk tükörbe, látta, hogy az ott se nem ez, se nem az, bólintott, akkor tehát ez én vagyok. Megálltott a szélen, nézte a forgást, csistergést, pezsgős poharakat, smokingokat és fülönfüggőket. Színes amerikai film, bálterem, zene, Csajkovszki. Senkit nem ismert, legfeljebb képről. Ekkor fekete szél kerekedett a szála túloldalán, és egy langaléta nyakigláb tünemény robbant át a társaságon, kockás sportzakóban, mintha mindenkit feldöntött volna ez a szélvész, de mégis úgy, hogy rögtön föl is állította őket egy graciós kézcsókkal. Nem kézcsókkal. Déliesebben, durvábban. A nőket tehát a seggüknél, a férfiakat az ingmelnél megmarkolva, de egy kézcsók könnyűségével, nehéz bájjal, és ott állt bérlemény előtt a bátyja. Mert bérlemény bátyban szegény férfi volt, és szerette viszonyait lecsaládiasítani. Nővérekre vágyott, és anyákra, apákat talált ki magának és testvéreket, stb. Egyszerű ez, akár a zsákba futás. Az ismeretlen kiabált, mint egy ottlik regényhős, ölelgette, lapogatta, nézegette bérleményt. Te? Mi? Hát, szóval, jól van, magyar. És ebben a pillanatban mindenki megtudhatta, az egész csillogó társaság, hogy kicsoda is bérlemény, bérlemény tehát az, akit ez a rekett hangú, mondjuk így, szeret.
0: A városok és a név. Kettő. A kukucskálón át ma egész délelőtt téged néztelek. Siralmas állapotban vagy, a véraláfutások, a duzzadmányok. Azt is láttam, hogy kézzel feszítetted szét az állkapcsodat, hogy beléd tudják nyomni a vizes kenyeret. Te nem látod magadat, de én látlak téged. Nagyon szép vagy. Tudom, hogy tudod. Látom a szemeden. Érdekes, hogy ez ennyire megtéveszt. Pedig mi egy név? Betű, sorrend, vagy nem? Az Andrássy út 39-ben büszke reneszánsz épület állít meg. A volt nagy párizsi áruház, 1909. Itt működött a Terézvárosi kaszinó. A főterem mennyezetén Budapest városának allegóriája. Körbe-körbe figurák, melyek a művészetet és a kézművességet testesítik meg. Ma kempingfelszerelést és ágyneműt árusítanak benne. Az Andrássy út 88-90 épülete toszkánai stílusban épült. A homlokzaton azon vidékek címerei találhatók, mely vidékeken áthalad a magyar vasút. E kettő közt az Andrássy út 60-ban volt az államvédelmi hatóság Hauptquartierja.
1: Figyelj ide, te buta magyar, szólt Párizsból a hang. Reket vagyok, berúgtam Dubrovnikban. És hogy állítólag volna Magyarországon valamiféle csepp, ha azt bérlem én neki elküldeni, de nem fontos, főleg csak a nők miatt kéri, hogy azok megnyugodjanak. Na, szia, te marha. A hang finoman tudott magyarul, nem akcentus nélkül, de hajlékonyan belülről, invenciózusan. Bérlemény elég jól tudott hallgatni, azon a tanácskozáson is. Sokat járkáltak együtt, karon fogva, mint két barátné. És bérlemény hallgatta a férfit, izgatottan és meghatottan, ahogy mindenféle belső szakmai ügyeibe beavatta, hogy két éve nem ír más, hogy mennyire értéktelennek tartja az értékeit, éppen azokat a tulajdonságait unja, amelyeket dicsérnek. És aztán hosszan az életről, ami más volna, mint az irodalom, hogy aztán azt mondja legvégül, engem csak a forma érdekel. A forma, érted? Buta magyar, fel tudod ezt fogni? Föl, te szerb vérszopó nacionalista.
0: A városok és a név. Három. Egy nevet. Tájleírás.
1: Azt a gyógycseppet akkor éppen nem lehetett kapni. Bérlemény ide-oda futkosott, elment a filmrendezőhöz is, aki a csepp szocialista kálváriájáról készített volt filmet, a föltaláló meghurcoltatásairól. Megígérte, hogy segít, segített is, de elment mindenkihez. Szervezeteket hívott föl, és barátokat, gyógyszertárakat, és esküt ellenségeit. Aztán átszaladt a szomszédokhoz, el a közeli iskolákba, majd hazament és lefeküdt, és aludt, mintha meghalt volna. És akkor egyszerre csak elindult az árdat. Ismeretlen emberek csöngettek. Férfiak, nők, öregek, fiatalok, gyerekek. Jó napot kívánok! Ennek a Danilónak hoztuk, és hozták, és hozták. A félig telt üvegcséket, a maradékot, mind budogatta föl a fény felé, és megrázogatta, hogy lássa a bérlemény, nem üres. Színes üvegek, fiolák, mustáros poharak, sörös üvegek a tanári kar nevében, a futballcsapat nevében, az egyház nevében. Kis Dánielnek hoztuk, úgy mondották, nehéz beteg. Úgy beszéltek erről az ismeretlen betegről, mintha nagyon is jól ismernék és szeretnék. Mintha mindenki fogta volna azt a csontos nagy kezet. Mintha látták volna nevetni. Mintha ismerték volna azt a vészes villanást a szemében. Azt a furort, mintha horribile dictu olvasták volna.
0: A városok és a név. Négy. Higgy el, én is fáradt vagyok, nem csak maga. Mondanám, nézzen ki az ablakon, de hát az alaksorban ez rossz vicc volna. Vagy azt hinné, heccelem. Én is csalódott vagyok, nem csak maga. Én is rossz kedvű vagyok, nem csak maga. Gondolom, most már megértette, ha a vártnál lassabban is, hogy itt az alaksorban nincs jelentősége a kiemelkedő erkölcsi erőnek és a kiemelkedő fizikai erőnek.
3: nem ott különbözünk, ahol szeretné. Jelzem, egyedül élek. Valami mást kell kitalálnia. Én nem mondom, hogy nem lehet, de látni még nem láttam. Innét ember úgy még nem ment ki. Aki megúszta, az belehalt. Kár ezért az ablak históriáért. A tetőerdő, akár Párizsban. Európa. Tudom, hogy elcsigázott. Majd én mondok nevet. Maga csak bólincson. Ne féljen.
1: Utoljára telefonon beszéltek. Október legelején. Hogy nem érti a leírást, amelyet bérlemény mellékelt a cseppekhez. Persze sejtette, hogy bérleménynek a fogalmazás nem erőssége. Mutattak erre jelek, de... És így tovább frivolan rezzenéstelenül a saját haláláról. Mert hát miről másról lett volna szó? Hogy a halálához vezető úton 3:1, vagy kérlek szépen 1:3 a tea arány. De akkor már olyan rekett volt a hang, olyan kásás, olyannyira nem a Daniló torkából jött, hogy azt már nem lett volna szabad földi lénynek hallania.
3: A városok és a név. 5. Ez is Budapest. Itt az alaksorban nincs különbség férfi és nő közt. Üldöző és üldözött közt. Itt csak a pillanat van. Ne tegyen szemrehányást magának, csupán az történt, ami történhetett. Nekem se tegyen szemrehányást. Ez nem harc, ahol győztes és vesztes van. Ez inkább olyan, mint amikor esik az eső, vagy süt a nap. Az igaz, hogy van aszály és van árvíz. Ezt nem figyelmeztetésül mondom. Már nem fogják bántani. Holnap haza fog menni. Holnap után a Hortobágyra fogják kitelepíteni. Nem veszélyes. Meglátogathatom? Dalma a nevem.
1: Van egy polc a bérleménynek. IKEA. A maradékkal. A megmaradt üvegek, a cseppek. S ha csak ránéz, hallja annak az elvarázsolt délutánnak a hangjait. Az öregasszonyét, a becsípett kántorét, az utcaseprőt. Jó napot kívánok! Itt van ez a csepp. Annak a Danilónak, akit tetszett mondani, hogy meg kell neki gyógyulnia. Annak hoztuk, hogy gyógyuljon meg. Majd megtetszik látni. Meg fog gyógyulni. És minden jóra fordul.
3: Képzeld azt, jó megbízó bérlő, hogy éjszaka van. Azaz nem csak sötét, de a sötét tonnákat nyom. És te a hegyen állsz, domb az inkább, csak itt mondják hegynek. Előtted egy város, kicsi akár egy babaház, sok kis fénypont, csillog és lüktet, majd később küldök egy hasonlatot is. Mögötted egy asszony áll, olyan közel, hogy olyan nincs is. Hallod, ahogy a tüdejében fordul a levegő. Talán le akar döfni. Volna egy jó tanácsom. Félj! Suttogva beszél egy régi férfiről, akit ő nagyon szeretett, aki pedig akkor már egy senki volt, egy senki se volt, üresség volt, egy rakás nulla volt, már mindent kivertek belőle, a testét, a lelkét, a múltját, az emlékeit, egy nevet, a nőket, a nőket. Még a nőket is kiverték belőle. Nagy itt a folyó.

0: Lefelé a Dunán. Kedvezményes utazás Eszterházy Péter Hán-Hán grófnő pillantása című regényében. A negyedik rész hangzott el. Szereplők: E. Vallai Péter, P. Sinkó László. Zene: Melis László és a 180-as csoport tagjai. Készítették: Kosárszky Péter, Magos György, Molnár András, Pápai Monika, Varga Viktor. Már akinek ez mond valamit.
1: A regény rádióváltozata 1991-ben készült, és legutóbb 1998. június 18-án hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
2: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
3: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
4: Nagyon jó megúszó voltam.
5: Pákráztam a rohanó szarvasok után.
6: Mondom, hát ez nem lehet.
7: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
8: Imogoszú!
9: Úszogumi!
8: Pontos!
10: Ó, magyarul!
11: A nyelvújítás előtt!
12: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19:45-kor a Dunán!
1: Műsorajánlót hallottak.
13: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Megkezdik a Paksi atomerőmű egyik blokkjának leállítását, miután a Duna vízszintje az elmúlt napokban tovább csökkent. A jelenlegi vízállás Paksnál 118 cm. A vízügy 4 szivattyús úszóművet és 2 úszódarút állított készenlétbe. 55 szakember folyamatosan figyeli a vízhőmérséklet változását, és az adatok ismeretében hozzák meg a szükséges döntéseket. A cél a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása, olvasható az atomerőmű közleményében. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe az egész országban, miközben a vízi közműszolgáltatók és az önkormányzatok egyszerre kérnek mindenkitől takarékos vízhasználatot. A települések ivókutakkal, párakapukkal, valamint hűsölőhelyekkel segítik majd a felfrissülést a következő napokban. A Duna vízállása Budapestnél rekordalacsony, szállodahajók vesztegelnek a vizen. A Velencei tó vízállása pedig történelmi mélyponton van. Az észak-magyarországi regionális vízművek és a Dunamenti regionális vízmű is arra szólított fel mindenkit, mellőzzék a medencetöltést és az autómosást. Budapesten Karácsony Gergely főpolgármester tájékoztatása szerint vízkorlátozásra nincs szükség. A legforgalmasabb pályaudvarokon ivókutak segítik majd az utasokat. 10 hektáron ég az erdő a magyar-osztrák határon Fertőrákosnál. A lángok átterjedtek Ausztria területére is. Pius pusztánál a tarló, a gaz, az avar, illetve egy bozótos terület gyulladt meg, és a lángok elérték a fenyőerdőt is. A tűz kiterjedt a fák koronájára is, amelyek több 10 méteres lánggal égnek. Riasztották a környékbeli tűzoltókat, és a helyszínre tart a Győr-Moson-Sopron vármegyei katasztrófavédelem műveleti szolgálata is. Továbbra is oltják a tüzet Érdés Százhalombatta között, ahol tegnap délután tarló, körbálák, valamint 30 000 köbméter komposzt gyulladt be. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint hivatásos és önkéntes tűzoltók próbálják megfékezni a lángokat. Munkájukat több munkagép, illetve lajtos kocsi is segíti. A tüzet sikerült körülhatárolni, de a munkálatok elhúzódnak. Spanyolországban jelenleg 10 erdőtűz megfékezésével küzdenek a tűzoltók. Az ország középső részén, például Madrid környékén és Kasztília tartományban csökkent a tüzek intenzitása, de a kontinenst elérő újabb hőhullám nehezíti az oltást. Eddig több mint 85 ezer hektárt pusztítottak el a lángok. Ahol végeztek az oltással, elkezdték feloldani a kijárási tilalmat. Több településre visszatérhettek a lakók. Itthon meghosszabbítják az ingyenes Városligeti kertmozi programsorozatot Budapesten. A szabadtéri vetítéseken ezrek vettek részt az elmúlt két hónapban, ezért a szervezők további 8 alkalmat hirdettek meg. Augusztusban is szerdánként, péntekenként és szombatonként várják a közönséget. Műsorról lesz például a Macskafogó, a Bárányok hallgatnak, a Sok juhó semmiért és a Ponyvaregény. Napról napra fokozódik a kánikula, holnap is szinte zavartalan lesz a napsütés, eső nélkül, helyenként megélénkülő széllel. A hőmérséklet éjszaka 13 és 18, napközben 32 és 37 fok között alakul.
1: A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 20-as stúdió, kékvér, kutyabőr. A Dokumentum műsorban nemesi családok leszármazottai szólalnak meg, a riporter Hegyi Imre.
4: Apucikám, képzeld el, hogy a óvodában van egy gyerek, azt mondja, hogy a házukban lakik egy gróf. Azt mondja, hogy az apukája is gróf, még a nagyapája is gróf. Mit jelent az, hogy gróf? Olyan, mint a herceg. Annak a grófnak is van gyereke. Azt mondja, hogy együtt játszanak. A grófoknak aranyból van a koronájuk, vagy csak van nekik tízsi guli. Csikám, ugye csak a mesékben van a grófok, és mesél róla.

0: Jó estét kívánok! Kedi csapolom! Jó helyen járok! Jó, én Huszár Györgynét keresem.
1: Én vagyok
0: az. De azt hiszem, jobban mondom úgy, hogy Báró Huszár Györgyné.
1: Nem, az már nincsen. Már 45 óta nincsen. Tessék! Szóval... Anyám a színész családból származott, apám pedig régi nemesi. 1226-ban kapták a nemességet az én szüleim. Apám, a Jeszenszkijek. A férjem volt Báró Huszár. Ők valamikor 1600, nem tudom, mibe kapták a nemességet, ugye én lenéztem őket, mert mi 1200-ak.
0: Régen volt ilyesmi?
1: Hát nagyjúban azt mondtam, csak hallgasson, mert csak 1600-ba kapták a nemességet.
2: Kitől?
1: Én csak azt mondom, hogy mi második Endrétől kaptuk az Aranybulla kiadása után. És akkor Mátyás király újabb kutyabőrt adott, és megerősítette ezt a mi családunkat a Jeszenszky név használatához a jogukra.
0: Annyiszor hallani, emlegetni ezt a kutyabőrt, ez ténylegesen kutyabőr volt?
1: Én megfogtam, mert a nagybátyámnak megvolt a Mátyás királytól adományozott az eredeti, az nem tudom, hogy hova lett a Endre által adott. Ezt én nekem kezembe volt, mert ő megmutatta, hogy sikerült ezt megszereznie, és ott rajta volt a Mátyásnak az aláírása, Matthias Rex, és megerősíti, hogy joguk van a Jeszenszky névviseléséhez az én ősömnek.
0: Unokája idegenvezető. Erről rögtön az ugrik be nekem.
1: Jaj, aranyos vagy, köszönöm.
0: Kávét kapunk. A Jeszenszkyek valamiféle családi tulajdonságokat örökölhettek. Nyelvtudást, duhajkodást, mit még?
1: Duhajkodást nem már a mi részünkön. Kívül szegény bátyám, az tavaly halt meg.
0: Mit lehetett örökölni Jeszenszky réven?
1: Nem tudom, talán... A nyelv érzéket, én nem igen tudok, én egy keveset tudok, franciát tudok, németül, hát németül mi is rengeteget nyaraltunk kint Bádenben.
0: És ki kell lehetett ott összefutni Bádenben, így a jobb például körökből?
1: Szemere Miklóssal, nem tudom valót.
0: Hogyne.
1: De Genere Huba, a bárókat nem tegezte le.
0: Igen?
1: A nagybátyámmal Pertú volt azért, mert azt mondta ugyanolyan régi család, mint az övé.
0: Tehát itt nem az 1600-as, hanem az 1200-as származás.
1: A számadás, és ő Huba vezértől számította az ő családfáját, ugye?
0: Honnan a vezértől?
1: Árpád.
0: Árpádtól?
1: Árpád. Igen, ő onnan. Egyszerűen azt mondta, hogy onnan származik. És el is fogadta mindenki, ugye? Egy nagyon nagy vivőr volt, elegáns ember volt, a barátnője volt ott, a Meszlényi Adrien, szóval sokan. A papa például kivehette volna a kamarásságot, ha akarta volna, ő az egyetlen volt, mert az anyámnak is megvolt a 14 őse.
0: Ennyit fel kellett tudni mutatni?
1: Felmutatni jobbról balról.
0: Ez azt jelenti, hogy 14 generáció visszafelé?
1: 14 ős, igen, szóval apa... Nagyapa,
0: dédapa, a legmagasabb rendű nemesi származás bizonyítéka volt.
1: Elérhetett, ugye? Kivéve az, hogy a rangokat, de viszont tudta vásárolni. A hazai Samutól kezdve végig mindenki tudta, meg a Weissmannfeld városágot, ugye? Szóval az nem számított. Az semmi nem volt. Azt a többiek...
0: Lenézték?
1: Nem is lenézték, mert pénzük volt, ugye? Főleg az arisztokrácia, hát szerette a pénzt.
0: Például a Jeszenszkijék, azok a Weissmannfriedot lenézték?
1: Úgy mondjam, semmi nem volt. Szóval az nem számított. Nem volt az, hogy bár az Weissmannfried volt. Volt neki egy nagy gyára, és el volt intézve. De hát az nem társaságbeli volt. Hát természetesen járt társaságba, hát az arisztokrácia befogadta. A pénzéért.
0: Nos, akkor egy ilyen társaságbeli megjelenés.
1: Lenézték.
0: Amikor én itten környezettanulmányt végeztem, azt mondták, hogy egy olyan bárónővel fogok találkozni, aki jól érzi magát ebben a társadalmi rendben.
1: Jó. Én tejbolttal dolgoztam a közértnél, onnan vagyok nyugdíjas, ugye? Szóval elmentem közértbe, és tejet mértem mindenki. Majd leültök a barátnőim, hogy egy Jeszenszky lány egy tejet mér ottan, és kiszolgál. Hát élni kell, és rendesen jó megfizettek, és nekem minden protekció nélkül onnan kiemeltek, hogy jogügyre elvittek, mert jogépeltem, és mert mondjuk szép írásom volt, meg minden, és mikor kádereztek, behívtak, ugye, és megkérdezték, hogy vallásos vagyok. Azt mondtam, hogy igen.
0: Szóval onnan tetszett nyugdíjba menni?
1: Onnan mentem nyugdíjba.
0: Szó esett az unokájáról.
1: Igen.
0: Ő tudatában van-e annak, hogy 1200-ig visszavezethető család leszármazott?
1: Ő lenézi.
0: Lenézi?
1: Lenézi. Vett arisztokrata, vagy azt mondja nekem.
0: Látok itt egy szép zongorát.
1: Igen.
0: A Jeszenszkyék zongoráztak?
1: Hogyne.
0: Még mostanában is tetszik játszani?
1: Most már körülbelül 2 év, olyan hamis fotozongra most csináltattam meg. Most már lassan, hogy ami eszembe jött. A filmnél kellett zongorázom is.
0: Megteszi nekem, hogy játszik egy pár taktust? Azokból a régi dalomokból,
1: csak ami... Csak a régi tudok. Én csak...
0: Hálás lennék érte.
1: A lári-fári nem kell várni.
0: Jó,
1: ilyeneket.
0: Tessék már nekem eljátszani.
1: Na de hát... Na... Én biztos belesülök.
0: Nem baj.
1: Most már belesülök, mert van sok... Nem jut eszembe. Az én körülbelül 300-at tudtam kívülről. Most ha 4 vagy 5 eszembe jut.

0: Tessék már dudolni hozzá.
1: Nincsen nekem magom. Mi muzsikus lelkek, mi bohém fiók.
0: És hogy végképp stílszerű legyen, a zongorán itt áll a felirat Kaiserische und Königliche Privilegium.
1: Igen.

0: Jó napot kívánok! Dr. Muzsainét keresem.
1: Az én vagyok.
0: Ne haragudjon, már zavarás érint.
1: Legyen szíves bemutatkozni. És mi a foglalkozása?
0: Elmondom. Hegyi Imre vagyok, a Magyar Rádió ifjúsági osztályának riportere.
1: Kérem szépen, ha én hozzám beállít civilbe egy nyomozó, akkor én megfogom őt, mielőtt beengedem, elfogom az igazolványát kérni.
0: Nyomozónak nézett?
1: Nem. Bár mit lehet azt tudni, de azok közt is van dísz.
0: Ne haragudjon.
1: Mert én már egyszer szerepeltem, mint asztrológus, és úgy utálok szerepelni.
0: Nem,
1: tudja, hány szakmám van azon kívül?
0: Tessék már sorolni.
1: Kérem szépen, először is képzőművész vagyok, aki valamit kitalált. Hogy engem nem szeretnek, nem kellek, ez hosszú.
0: Kavicsberakásokat csinál, ugye?
1: És más kőberakásokat.
0: Akkor most én előrukkolok a meglepetéssel. Én tudom azt, hogy nemesi családból származik.
1: Csak ez ne lenne.
0: Sőt, azt is tudom, hogy Széchenyi és Windisgrécz ág valamilyen keveréke. Így
1: nem,
0: igaz?
1: Nem így igaz.
0: Hogy igaz?
1: Én tiszta Széchenyi vagyok. Én egy Széchenyinek és egy nagyon közönséges, iparos, sőt, egyszerűbb családból való lánynak vagyok a keveréke. A Windisgrécék a mostoha nővérem családja. Tehát apám első házasságából való családja.
0: De akkor nagyon közel élt ezekhez a körökhöz, hogy Windisgrécz, hogy...
1: Sajnos igen.
0: Miért mondja, hogy sajnos?
1: Mert ma is osztályidegennek érzem magam.
0: Most érzi, vagy éreztetik?
1: Éreztetik. Nem csak a képzőművészetben, egyébben is.
0: Gróf kisasszonyként nevelkedett.
1: Ha már ott nevelkedtem, megtanultam két nyelven, világnyelven perfektül, franciául és németül. Sőt, angolul se adnak el olyan egykönnyen. Na szóval letettem a két felsőfokú nyelvvizsgát, született tolmács vagyok. Mint ilyen is, mint nyugdíjas is. Csak ilyennek szeretnék elmenni, ha már a képzőművészet bedöglött.
0: Na most, grófnő, arra
1: nem,
0: lennék
1: grófnő, én... lesz ezt liácskának hívni. Én egyszer egy szállodában marha jól éreztem magamat a legutóbbi munkahelyemen, és ott a kedvesebbi kollégáim engem liácskának hívtak, sőt, liának hívnak... Nagyon régóta.
0: Most milyen körökben titulálták mégis grófnőnek? És hány évig?
1: 24 évig. Akkor jött a felszabadulás. Utána kikértem magamnak, addig se szerettem. Ha hiszi, ha nem.
0: Miért nem szerette akkor, amikor tulajdonképpen egy kényelmes életet biztosított, beleszületett valamibe?
1: Mert a kényelmes élet nem minden, ezért nem mentem nyugatra.
0: Miért pontosan?
1: A kényelmen kívül... Pláne, amíg az ember fiatal, más szempontok is vannak. Például utáltam azt annak idején, hogyha én szegényebbekkel barátkoztam, sose tudtam, hogy az őszinte. Az, hogy ki őszinte, azt ma se tudom.
0: A mellőzött művész szólalt meg magából?
1: Nem csak a mellőzött művész. Sőt, nem csak a mellőzött tolmács, hanem a mellőzött szállodai telexgépkezelő.
0: Hogy elbocsátották?
1: Nem. Ezt védett korban nem tehetik meg, mert a törvényeket valahol be kell tartani. Én az igazgatóm ajtaja előtt gubbasztottam. A munkámat azt elvégeztem 4 éven át. Ronda munka volt. Adminisztratív, kompjúterbe menő számmásolás. Külföldi vendég, igen kevés, aki attól. Két felsőfokú nyelvvizsgával együtt 2700 forint fizetés.
0: Azt mondja, külföldi vendég nagyon ritkán jattolt.
1: Kevés volt.
0: Na és hogyha jattolt, esetleg tudta-e, hogy egy gróf Széchenyinek jattol?
1: Pontosan tudta, hát a bécsi magyar járt csak oda.
0: Ezt külön kipoentírozták, hogy ők most jattolnak egy gróf Széchenyinek?
1: Nem. Ehhez ők sokkal értelmesebbek voltak. És ők nem azt jattolták, hogy kinek, hanem azt, hogy hogyan csinálja nekik. Értem. Egy üzletembernek az a fontos, hogy a telexe az hogyan megy el, és nem az, hogy ki csinálja. Azt, bocsánat, az őt nyugaton se érdekli.
0: Tehát megszűnt a munkaviszonya?
1: Persze, mert nyugdíjba mentem. Nekem az fájt, hogy mondom, én most már nyugdíjba megyek, és bejött a műszakpótlék. Mindenki megkapta a műszakpótlékot, én állandó délutános voltam már 4. évben, én nem kaptam. Ez havi 500 forint, ez összesen 5000, arra több, mint fél évre, és ez az én nyugdíjamon egy 100-as dobott volna. Na most nézze, sose voltam olyan, jaj, de anyagi körülmények közt nekem nem. Esküszöm, az erkölcsi bántalom jobban fájt, mint a
0: Mint a forint összeg.
1: Mint a forint összeg.
0: Most tudja, mi...
1: Mert higgy el, hogy az is kéne, de nagyon. Ma is. És tudja, hogy elmentem a munkaügyi bíróságig. És tudja, hogy olyan dühbe jött az a kis bíró, hogy elmeheti a jegyzőkönyvet elkérni 5 forintért oda.
0: Szóval tulajdonképpen
1: nekem még nem volt rá, hogy teljesen igazam lett elkölcsileg, csak anyagileg nem. De én szerettem a kollégáimat. Én ott sokat tudtam nevetni, és imádni.

0: De nem olyan mértékben, mint ahogy csinálták akkor. Akár hiszi, akár nem, én elismerem, ha nem is 100%-ig, de legalább 80-70-75%-ban a szocializmus és kommunizmus eszmét. Én is utáltam azt gyerekkoromban, hogy ronda viskókban laknak a cselédeink és mi kastélyban. Ezt érthetetlenisnek és borzalmasnak találtam. Tehát én nagyon is igazságosnak tartottam, hogy jöjjön egy... Jó, hát vegyék el. De adjanak helyett egy tisztességes megélhetést. Azt mondja, a szocializmus az tehetségem szerint. És én sohasem a tehetségem szerint éltem meg. Az, hogy nekem, hogy én nem vagyok milliómos, már bocsánat, hát már nyugaton se akarnak mint milliómosok lenni. Pontosan a nyugati rokonaimtól tudom.
1: És a nyugati rokonok mit szólnak ahhoz, hogy egy gróf Széchenyi Emília így és ilyen módon él?
0: A maguk módján segítenek.
1: Miért, segítségre szorul?
0: Hát persze. Csak nem képzel, egy 1400 forint nyugdíjból, egy albérlőből, na meg van 800 forint nőtartásom, én megélnék. Én nem élek meg 2200-ból. Hát már bocsánatot kérek, ennyi idős koromra megvan a jogom ahhoz, hogy beüljek egy vendéglőbe, ha nekem úgy tetszik, hogy megiszom a 2 decimet, vagy a 1/2 liter boromat, ha úgy tetszik, és dohányozzak 2 vagy 3 dobozzal, ha már nem az a fő bajom.
1: De jó Isten, annyit szível egy nap?
0: Igen.
1: 3 dobozzal?
0: Néha igen, sajnos elég gyakran.
1: Ez az idegesség levezetésére szolgál?
0: Mit tudom én mire? Hát 9 éves korom óta dohányzok.
1: Szabad volt egy gróf kisasszonynak 9 éves korában rápipálni?
0: Hát a kibabgyókorok alatt, hogy ne?
1: Mit szólt ehhez a frajlein?
0: Megszöktem előle.
1: Igyuk a kávét, mert meghűl.
0: Én szívesebben volnék a maga helyébe. Pénzem is több volna.
1: Nem hiszem.
0: Az, hogy ennyi gyereke van, ez a maga dolga.
1: Hát akkor, kedves Lia grófnő...
0: Mi az, hogy grófnő? Hát megegyeztünk, hogy Liácska vagyok.
1: Akkor, kedves Liácska, itt hagyom a 3 születési időpontot, és akkor egy héten belül visszajövök.
0: Mondja magáit, nem hagyna itt? Hallássak magába egy kicsit bele.
1: Hát szóval írjam én ide a saját születési időpontomat is?
0: Igen, azt is kérem.
1: És akkor teljesen nyitva leszek?
0: Ó, nem. Semmi nem biztos, csak a halál.
1: Szóval...
0: Szóval máma ne szerepeltessen engem többet.
1: Miért?
0: Mert máma délelőtt már szerepeltem eleget. Sokat alakítottam.
1: Alakított? Ezt hogy kell érteni?
0: Hát úgy, hogy kit ki kell osztani, kit meg kell nyerni.
1: Szóval az élet egy nagy színjáték?
0: Persze, főleg az ember rá van írva, hogy kicsoda.

0: A nemesi cím az ötágú címerre járt, a bárói 7-tel, a gróf 9-en, és a hercegik 11, úgy tudom. Az a garnitúra, ami maga ül, ez még a dédanyámé. A festmények, ezek apámtól vannak, ez anyai. Amin van ezüst evőeszköztől, ékszerekig, szőnyegbe, ilyesmi.
1: Ami csodás vázák.
0: Azok is, mind. Ezek, szóval amin van érték, az még mind családi. Amit én szereztem, az kommersz. Pedig tényleg dolgoztam egész életemben. Szóval ezek örökségek. Arra szoktam én azt mondani, hogy a nagy vagyon, ha valahol van egy nagy vagyon, az valahol megmaradt. Szóval nem kell nagyon sajnálni a nagyon gazdagokat, hogy elszegényetek, mert mindig marad valami. Én így gondolom. Hát szóval azért mondom, én nem vagyok egy jó alany magának, mert nem emlékszem ezekre a dolgokra, és nem is éltem benne. Ilyen mindig azt mondta, hogy ha nincs a címhez pénz, akkor azt jobb, ha eltagadjuk. Na nem kell élni.
1: Na de azért volt idő, amikor a cím is sokat jelentett.
0: Jelentett, mert apám ügynök volt. Megnyomatta ugye a szép címeres névjegyét, és beküldte egy báró gorup, és rögtön fogadta a főnök. És ragyogó üzleteket kötött a vállalatának. Szóval biztos, hogy volt. Hát elsősorban apám egy gyönyörű ember volt, 2 méter magas, csodálatos megjelenség, tényleg nagyon szép férfi.
1: Most bocsáss meg, ha itt megakasztom, ez valahogy törvényszerű volt? Szóval a nemesek, már másodszor, harmadszor, ötödször hallom, akik így visszaemlékeznek, hogy a

0: évadó családfő, gyönyörű, szép, magas férfi volt. Ez törvényszerű volt? Szóval kicsi, köpcsös, nagyhasú, pohos grófot, bárót nem is szabad elképzeljek?
1: Biztos, hogy voltak, de nézem, mint hogy az állatoknál is van pedigré, és van egy kifinomodott faj. Hát nyilván, miért szépek most a gyerekek? Hát most minden gyerek gyönyörű. És miért magas a fiatalság? Hát jobban vannak táplálva, többet kaptak. Hát nyilván ez volt akkor is. Meg volt a pénz, meg volt hozzá a mód. Tehát kifinomult az a faj. Persze ugyanakkor degenerálódott is. Hát egymásba házasodtak és degenerálódtak a jó módban. De hogy szépek voltak, kifinomult faj volt, az természetes volt. Legalábbis a mi családunkban mindenki szép volt. Nagyon sok katonatiszt volt, ugye hát, hogy mezzel járt. Papok voltak rokonaink. Volt egy püspök, egy gorup püspök, egy veszprémi püspök. Sőt, a Keszthelyi Múzeumban láttam egy levelet, amiben elmarasztalták, hogy ő hogy kínoszta a jobbágyait.
0: És erre egy mai gorup lány, egy báró gorup, hogy vélekedik?
1: Szégyeltem.
0: És most, amikor a nagyfiával együtt él, mit ad tiszta szívvel át neki?
1: Legyen igaz ember. És ezt nem a nemes jelöltöktől adom.
0: Tessék már elmondani, hogy miért nevezték kékvérűeknek a nemesi embereket?
2: Hát valószínűleg azért, mert a vékon bőr volt egy párnál, és átütöttek a kék erek. A viszerek.
0: Na és akkor rögtön a másik kérdés, hogy vajon miért éppen kutyabőrre írták a nemesi kiváltságokat biztosító leveleket?
2: Mert tartós volt, hogy sokáig megmaradjon.
0: Igen.
2: Hogy a Percel Mórnak két unokája, Percel Dénes és Percel Armand orosz fogságba kerültek. És az oroszok, mikor megtudták, hogy a Percel Mór unokái hazaengedték őket, itthon aztán kitelepítették mind a kettőt.
0: Itt a részletes családfat, te jó ég. Hány név van ezen?
2: Ez leszármazási táblázat. Ez ahogy, ez női ágon is, ahol benne van a vér.
0: De legalább 300 név található.
2: Hát igen, és köztük 4 szent, de 2 ágyas is.
0: Az mit jelent, hogy ágyas?
2: Az, hogy törvénytelen volt a gyerek.
0: Ó Istenem, szóval a perceleiknél minden előfordul?
2: Na igen, de királyoknál voltak a törvénytelen gyerekek.
0: Szóval ez enyhítő körülmény.
2: Megtartották akkor a középkorban.
0: Megtetszene mondani, hogy kik voltak ezek az ágyas percelek, akik hát királyoktól ugyan, de törvényen kívül születtek?
2: Az egyik a portugál királynak volt a lánya, és a másik, várjál, már itt egy ilyen fekete izé, az annyit jelentett a régi világban, hogy az törvénytelen szület, egy ilyen fekete.
0: Húha, szóval az a család szégyene.
2: Az a család szégyene, igen.
0: Olvasom is a neveket. Eleonora Aragon hercegnő, ő tehát egy szégyen.
2: Igen.
0: És azt mondja, hogy 9. Henry, Kastília, Leon, stb. Királya.
2: Igen.
0: Szóval ők voltak a szégyenek, és a szentek pedig Szent Izabella Aragon hercegnő, Nagy Szent Lajos francia király, Babenberg Szent Lipót osztrák őrgróf, és Szent László magyar király. Na, az hogy?
3: Hát a lánya révén. Most bemutatnám Percel Mór, aki szintén a családunkhoz tartozott, és a 48-ban, hát azt hiszem közismert, ez történelemkönyvben is szerepel, mondjuk a családunknak szintén büszkesége. Ez évben, március 15-én Bonyhádon kapott egy mellszobrot, amire én magam is egy meghívót kaptam, és ahol egy nagyon szép ünnepség keretében leplezték le.
2: Egyelőre ez még vázlat.
0: Mennyi időt tetszett ezen dolgozni?
2: Hát körülbelül 20 évig szedtem össze az adatokat. A unokáim számára összeállítottam.
0: Na és érdekli az unokákat?
2: Remélem. Hát ha talán valamelyiket érdekli, akkor utána nézhet. Hát nem biztos.
0: Tessék már szólni itt egy perccel unokának. Egyáltalán hogy vélekedtek arról, hogy a nagymama 20 évi munkával állította össze a családfát?
4: Emlékszünk még iskoláskorunkból is, hogy ezeket csinálta. Tulajdonképpen a történelmet így tanultuk. Úgyhogy a konkrét anyagok mellé mindig tudott egy kis érdekességet mondani.
0: Elég volt ismerni a család történetét ahhoz, hogy az ember ne bukjon meg történelemből.
4: Hát az biztos.
2: Az országos levéltár is összeállította a Szilasi családfát egészen 980-ig.
0: Hogy kerül ide a Szilasi család?
2: a mi anyánkról.
0: Értem, tehát ebből az új percelág már egy ilyen beházasodás révén született.
2: Igen. És a családi följegyzések szerint a Szilasi család a Kunt vezértől származik.
0: Tehát a vereckei szorosan igen. gyalogoltak
2: és,
0: át.
2: És a Botondot tartják ősnek szintén. Azóta mindig a családban van egy nagyon erős valaki.
0: Akit Botondnak keresztelnek?
2: Nem keresztelik Botondnak, de nagyon, nagyon erős fizik. Ez mindig újra termelődik. Most a lányunokám olyan erős.
0: Tehát a legutolsó perccel leszármazott, aki a Botondért örökölte.
5: Kovács Veronika vagy.
0: A család kiáltotta ki az ügyeletes erősnek?
5: Hát igen, hát észrevettük költözések során.
0: Szóval nem atletizál?
5: Nem, csak itt a bútortologatásnál derült ki, hogy mégiscsak nálam van az erő itt a családban.
0: Komárom Győr fele mikor megy?
6: Komárom
0: Győr, ja.
6: 15 órakor a 7-esről.
0: Köszönöm szépen.
7: Legyen szíves, Gyöngyösről bejött már a 12:30-es busz?
6: Most kell érkezni a túlsó leszállóra.
7: Köszönöm.
0: Én kerültem sorra. Jól tudom-e, hogy itt az ablak mögött egy gróf Zicsi ül?
6: Igen.
0: Megtenni, hogy egy pár szóra beengedne ebbe a kalitkába? Mi is a teljes neve?
8: Gróf Zicsi György.
0: Zicsieknek melyik ága?
8: Hát hogy mondjam, melyik ágát? Három ágra szakadtunk állítólag abban az időben, amikor bejöttünk. Az egyik maradt Erdélybe, a másik a Felvidékre, mi meg lekerültünk a Dunántúlra.
0: És ez mikor volt ez, amikor bejöttünk?
8: Árpáddal.
9: Ez nagyon tetszik, látom.
0: A főnök?
8: Igen, a főnök, közvetlen főnököm.
0: És megszokta, hogy így gróf úrnak titulálja?
8: Ki annak nevez? Én nem... Hát miért? Hát nevezze neki. Hát miért? Én nem csinálok ebből problémát.
0: Mondja... A család 45-ben államosítás idején mit vesztett el?
8: A család az sokat. Én gyerek voltam, én nem sokat. Mert én még akkor mondjuk nem is nagyon tudtam fölfogni, hogy mi az az egész, ami történik. Apámnak annak volt annak idején, igaz, hogy nem olyan borzalmas nagy, de volt neki kb. 800 volt szántója, de 7000 erdője volt. Az egész kaphegyi erdő az övé volt.
0: Ahol most a tévé átjátszó állomása született.
8: Az egész volt, hát szóval az.
0: Hogy pergett egy gróf Zicsi gyerekkora?
8: Nagyvázsonyba éltünk, öten voltunk testvérek, apánk elég szigorúan fogott azért bennünket, úgyhogy nem mondhatnám azt, hogy nagyon elkényeztettek, mert elkényeztettek volna, talán nem ülnék itt.
0: Ezt most hogy érti?
8: Hát úgy, hogy nem voltunk ilyen sejem fiúk. Lehetőleg én nem siránkozok ezen, sőt. Örülök neki, mondom, mert így legalább át tudtam mondjuk így, hogy így mondjam, át kellett állni, hát most át.
0: Voltak-e nehéz életszakaszok, amikor, hát hogy úgy mondjam, a megélhetés is gond volt?
8: Volt, mert sokan nem úgy gondolkoztak, mint ahogyan én gondolkoztam annak idején, és csodálkoztam azon, hogy az embert nem embernek, hanem mint leszármazott egyénnek tekintik, és ezáltal nyomják.
0: Szóval, hogyha bemutatkozott, akkor vesztett ügye volt?
8: Akkor vége volt a dalnak.
0: Mondjon egy példát.
8: Hát például el akartam menni annak idején volt tanácsnak, mert meg volt a jogosítványom, el akartam menni például a gépkocsi vezetőnek, és egyszerűen megtagadták.
0: Mondja, ez a munka miből áll, hányra érkezik ide?
8: 17:30 kezdem reggel, és 22-ig tart. Jawohl. Hát in der Früh oder in der Abend möchten Sie fahren?
10: Jetzt möchte ich Nachmittag.
8: 15:20 geht das Autobus von der 10. Autostelle.
10: Ja, danke schön.
8: Bitte schön.
0: És ez így megy?
8: Ez így megy. Ez így megy nap mint nap.
0: Én nem zavarom tovább, hiszen már sorok kígyóznak itt a felvilágosító ablak előtt. Egyetlen utolsó kérdésem van. Soha nem jutott eszébe, hogy ki menjen, elmenjen?
8: Nem. Kint voltam, anyám kint élőt meglátogattam egyszer, meg jó apámot még élt, azt is meglátogattam, de úgy, hogy én kint maradjak. Itthon vagyok, egy ős mondás van, hogy itt élned, halnod kell. Tessék!
11: Csákvárra, mikor és honnan?
8: Ott áll a 12-esen, 3 órakor indul.
11: Köszönöm.

0: Mellettem ül Báró Shell Luisa.
1: Aloysia Anna Luisannak neveztek, igen.
0: Aki el tudja mondani nekünk, hogy a Majlád birtok tulajdonképpen miből állt?
1: A Majlád név?
0: Nem. A birtok.
1: Ja, a birtok. A birtok volt két nagy tanya, az egyik Őrhegy, a másik Monyha, és maga, ahol mi laktunk, az...
2: Perbenyik.
1: Perbenyik. De az már most Szlovákia, igen.
0: Mit kellene tudnom a sellekről, a báró sellekről?
1: Hát az én édesapám volt Sér Gyula, Nagyidán laktak, én ott születtem, és ő is otthon gazdálkodott.
0: A falon itt függ a címer, ami mit is szimbolizál?
1: Egy pajzs, és három arany, vagy nem tudom ami, rendes kis csörgővel. És akkor mi, mint gyerekek, persze kérdeztük az apunkat, hogy hát mit jelent ez? És azt mondja a papa, hogy hát ez tulajdonképpen a bohócoknak a jele, mert valamikor valamelyik ősünk egy nagyon találó és nagyon eszes ember olyan prímán felelt valamire, hogy megérdemelte, hogy kvázi megörökítsék.
0: Ha jól gondolom, egy Shell név a lakatos kormányban is előfordult.
1: Azt főispán volt. Főispán volt Péter, igen.
0: És később
2: volt a lakatos kormányban miniszter.
0: És ezt az információt már Majlád grófnő adja, aki jelenleg
2: Horváth Elemérné
0: szimplább névre hallgat. Még egy Majlád grófnő.
3: Somogyi Kálmánné.
0: Igen. És betoldunk még valamit a sellekről szóló hiányos ismereteinkbe.
3: Shell Gyula, aki hosszú ideig volt a rádiónak a igazgatója.
4: Meséld el, hogy éltél te abban az időben. Hogy éltél te abban az időben? Mit csináltál?
1: Melyik időben?
4: Amikor te grófnő voltál.
1: Semmit, grófnő voltam.
4: Énekeltél, nyelveket tanultál.
1: Na igen, azt még lánykorában tanultam. Franciául, angolul, németül, úgyszólván... Nagyon, majdnem mondhatnám, hogy majdnem tökéletesen bírtam.
4: Mondd el, hogy hány cseléd volt? Hány kisasszony kitörődött a gyerekeiddel?
1: Hát a gyerekek mellett volt egy aranyos, szepességről való, egyszerű nő, akit nem tudom ki ajánlott nekünk, de hát az egy angyal volt.
2: Mi 45 kora nyarán jöttünk haza Németországból. A előbb említett Shell Gyula nagybátyánk rábeszélésére. Egy ideig itt éltünk Pesten nála, utána mama hazament a Bodrog közbe, ahol hát a régi birtok volt.
1: Én mikor megkaptam az értesítést, ugye, hogy államosítva lett az egész birtok, akkor mondtam, legyenek szívesek, adják ide nekem a birtokívet, hadd nézem át. És akkor vettem észre, hogy három szám nincs kipipálva. Tehát az még az én tulajdonom. És akkor vettem magamnak azt a bátorságot, mert én egyáltalán nem vagyok nagyon rámenős. Elmentem az irodába, és mondtam, tessék, itten van három szám, ami nincs kipipálva. Én a mai napon ezzel a három számmal belépek a TSZ-be. Rögtön elfogadták, aláíratták velem, egy pár héten belül már kaptam az értesítést, hogy nem tudom hány száz forint havi nyugdíj, azután kaptam nem tudom hány más a szenet minden télen, egy szóval hát nagyon-nagyon nobilisan, és azóta hallom, hogy az felett szántva azok az utak, amik kik voltak hagyva, és hát hasznosítva lettek. Hát ez nagyon érdekes, ugye, hogy a sok ezer hold helyett én ebben a két kis semmiséggel TSZ tag maradtam.
2: Ott voltunk TSZ tagok.
0: Jól hangzik, gróf Majlád.
2: Már amilyen jól hangzik, mert az édesanyám azóta kapja a TSZ nyugdíját, ami az egyetlen kimutatható jövedelme. 900 forintra emelték föl most a nyugdíját, Úgyhogy ő, özvegy dr. Majláth Józsefné, TS nyugdíjas a mai napig is, élete végéig. Ha ő nem élne nálunk, mondjuk a 900 forintból egyedül megélni nem tudna. De mégis tudja azt, hogy 20-án csenget a postás, és hozza neki a nyugdíját, amit ő mindig ki is hangsúlyoz, hogy ő TS nyugdíjas.
0: Voltak nehezebb évek.
3: Én 15 éves koromban elmentem varni tanulni, ami nekem nem nagyon tetszett, mert én nem szerettem az ülő munkát. Ott dolgoztam a Sárospataki gyümölcsszeszipari vállalatnál, mint segédmunkás. Időközben elvégeztem a szeszfőzői tanfolyamot, lettem brigádvezető a szeszgyárban. Hogy mit dolgoztam ott, az, aki egy kicsit járatos a szesziparban, az el tudja képzelni, hogy azt a sok büdös, piszkos cefrét vödör számra. Volt, amikor nehezebb volt a láda, amit vittem, mint én magam. Aztán elvégeztem a kazánfűtői tanfolyamot, mely szerint én voltam Budapesten az első vizsgázott kazánfűtőnő. 55-ig dolgoztam a szesziparban, szerettem, mert dolgozhattam, mert produkálhattam, és valamennyire tudtam támogatni édesanyámat, aki akkor hát elég szűkös körülmények között élt. Én nekem mindig az volt a vágyam, hogy orvos, avagy ápolónő legyek. Kérvényeket nyújtottam be 49-től kezdve, és mindig visszautasítottak azzal, hogy helyhiány és létszám fölötti. Bár sosem írtam be az önéletrajzba azt, hogy ki vagyok, de elég volt, ha azt írtam oda, hogy Majláth. 57-ben írtam újra egy kérvényt, és akkor beleírtam apait, anyait, mindent. Hogy az apám ez volt, az anyám ez volt, én ez vagyok.
0: Azaz, pontosabban.
3: Apám gróf Majláth József, földbirtokos, anyám Bárosel Lujzan, és én pedig segédmunkás vagyok, illetve szakmunkás, de gyermekkori vágyam az, hogy az egészségügyben dolgozzak. 57-ben föl is vettek. Itt Budapesten elvégeztem 2 éves ápolónői képzőt, lekerültem Balatonfüredre, állami szívkórházba, ahol 16 éven keresztül dolgoztam, mint ápolónő. Férhez mentem 59-be, Somogyi Kálmánhoz, vízvezeték szerelő volt, egy nagyon rendes ember. Hát mondanom sem kell, hogy anyám mondjuk ennek a házasságnak túlzottan nem örült.
0: Ez azért megmaradt?
3: Ez bőven megmaradt, de viszont...
0: Hát ne haragudjon, egy TS tagnak mi ellenvetése lehet?
3: Igen, hát mondjuk én is azt mondtam, hogy én ugyanolyan dolgozó vagyok, mint az a Kálmán, akinek hát én a felesége lettem. Egy fiam van, aki jelenleg 17 éves vadásztanuló.
5: Kezdje a bemutatkozással. Hát kérem, Olczi Péter vagyok.
0: És nem mondja hozzá, hogy?
5: És nem mondom hozzá, hogy báró is vagyok, mert a címek és rangok ma már el vannak törülve.
0: Mit csinál?
5: A Budapesti Kádár Ipari Szövetkezetnél dolgozom, mint kádár segéd.
0: A 45-ös időket követően az államosítás idején Siheder gyerek lehetett. Mit látott maga körül?
5: Édesapám az éppen akkor halt meg. A nővérem férhöz ment a családból, a bátyám az elkerült dolgozni, máshogy mi ketten maradtunk egy kastélyba ott.
0: Hol is?
5: Tarnaörsön.
0: Tehát ott a 22 szobás Orci kastélyban ott éldegélt. 11 éves volt akkor.
5: Igen. Ez ott végeztem el a 8 általánost. Jó, zenehallásom volt. Szerettem volna elhelyezkedni, már olyan iskolába menni, ahol zenét tanulhattam volna. Úgy emlékszem, Békés Tarhoson volt egy ilyen gimnázium. Oda jelentkeztem, és oda nem vettek fel. Ezután megpróbáltam a Ózdi Ipari Iskolába esztergályi szakmát tanulni. Ott se vettek fel. Utána én elkezdtem dolgozni, járni. Dolgoztam az ország majdnem minden területén.
0: Milyen szakmákban?
5: Kubikus voltam, kocsis voltam sokáig. Betonoztunk sokat, építkezésnél dolgoztam.
0: Na és aztán hogy lett kádár?
5: Pesten ugye munkásszálon laktam, volt egy vaságyam, egy faládám, más semmi.
6: Tehát a kádár szakmát választottam, mivel nagyanyám azt tanácsolta neki. Szőrleje volt, hogy ez egy jó fizető szakma, és sok pénzt ad ki. Ezért És akkor elmentem egy maszekhoz, 2 évig, mint ipari tanul, ott dolgoztam. Utána a mechanikai hordógyárba 1 évet még letöltöttem, és ott szabadultam. Utána elmentem esti gimnáziumba, azt elvégeztem. És utána hát beiratkoztam így esti nyelvtanfolyamokra, úgyhogy nyelvvizsgát tettem németből.
0: Úgy érezte, hogy az orcinév kötelez. Miért csinálta? Hiszen akkor már tulajdonképpen megvolt a szakma, a kereset.
6: A szakma, a kereset megvolt, de azért éreztem, hogy ennyi nem elég. Tehát egy embernek nem csak az a fontos, hogy a keresete meglegyen és a megélhetése meglegyen, hanem bizonyos szellemi igényeket is támasztottam magamnak. Nehéz fizikai munka mellett az érettségit megszereztem itt a Táncsics Mihály gimnáziumban.
0: A testvére külföldön él.
6: Igen, a bátyám az 56-ba kiment külföldre, azóta Montrealba él, Kanadába. Többször hazalátogat, idén is jönnek, és mi is kint voltunk egyszer édesanyámmal, 2 hónapot kint töltöttünk Kanadába.
0: Na, bocsásson meg, simán megkapták az útlevelet?
6: Hát, egy ízbe ugyan behívtak, és közölték, hogy ne is számítsak arra, hogy megkapom, mert én közöltem, hát jó, hogy megmondják, mert akkor úgy rendezem a dolgaimat, hogy úgy sem mehetek. Érdekes, hogy másnap hazaérkeztem, és be volt dobva egy nagy borítékba, meg volt az útlevél. Anyámnak akkor már, mint nyugdíjas, szintén meg volt az útlevél, hogy rá 2 hét múlva el is indultunk.
0: Nem fordult meg a fejében, hogy ott marad?
6: Kimaradjak, ez soha nem jutott eszembe, én úgy is indultam, hogy hazajövök. Nem is biztatott arra senki, hogy maradjak kint. Talán 1-2 azt mondta, hogy itt is jól meg tudnál élni ezzel a szakmával, hiszen hordókat, bárpultokat kellene csinálni ott. És hát én vittem is ilyen kis díszhordókat ajándékba, ami nagyon tetszett. De úgy gondoltam, hogy megélni meg tudok itthon is. És nem ez a fontos, hogy az ember megéljen, hanem ha a hazáját szereti, akkor ott éljen, ahol élni szeret. És nem ahol esetleg anyagiakban jobban ki tud jönni.
0: A 22 szobás kastély.
6: Hát ez egy nagyon szomorú dolog. 54-ben, amikor mi eljöttünk onnan, a kastély még lakható állapotban volt, hűthető volt, parkettás volt. Egy műemlék kastély, 1200-ra is vissza lehet vezetni az alapokat. Templom már 1320-ba volt a helyiségben. Vagbottyán ott halt meg, Rákóczi idejében egy nagy kuruc tábor volt, egy megerősített vár volt. Orci István egyik ősöm, Rákóczinak kapitánya volt, toborzó kapitánya volt, később a Jászkun huszárezrednek a generálisa lett. Úgyhogy igazán egy műemlék. Később fia Orci Lőrinc a fölvilágosodás korának kimagasló költőegyénisége. Ott élt, ott alkotott Kazincival, Bacsányival, Besenyeivel.
0: Ezeket a történelmi adatokat tanulmányai során gyűjtötte föl, vagy jutott energiája a kubikoló, zsákoló Orcinak arra, hogy ezt úgy magán érdeklődéssel szedje össze?
6: Nem, kérem, mert csak ki kell nyitni egy harmadikos magyar irodalomkönyvet, és abban ezek az adatok megtalálhatók. Szóval a kastély ma sajnos már romokba hever, egy szoba nem lakható. Úgy néz ki, hogy kérem, össze fog dőlni. És ez a szép műemlék, ami jó lett volna közcélra, itt gondolok olyasmire, hogy ipari tanulóiskola, vagy mezőgazdasági gépésziskolát lehetett volna berendezni, hiszen Alföld mezőgazdasággal foglalkoznak. Sajnos ez kimaradt, a műemlék nem renováltatta. Egyre írják a cikkeket, hogy milyen kár, de pénzt nem áldoznak rá. Úgyhogy itt jelenleg is fölkérném a műemlékbizottságot, ha lehetne, hogy jobban oda kellene figyelni olyan műemlékekre, amik még állnak, ahol még a falak állnak. Hiszen olyan műemlékeket emelünk ki a földből, ahol már csak egy pár darab kő van, amit egymásra teszünk, és megmutatjuk, hogy ez egy műemlék volt. Kár volna olyanokat pusztulni hagyni, amiknek még a fala áll, még a tetőzet is valamennyire megvan, a jellegét megőrizte. Tehát ez irányba kellene tenni valamit. Ezt nem öncélúak mondom, én abból lakni soha nem akarok, de egy nemzeti műkincset kár így elvesztegetni.
0: Milyen embernek tartja magát?
6: Nem egészen értem a kérdést, hogy milyen embernek. Hát mindenkinek magára van egy kritikája, van, amit magának megőriz, és van, amit hát talán a környezetének elmond. Bármilyen munkahelyre, bármilyen munkára kerül egy magunkfajta ember, Tény az, hogy nem könnyű megállni a helyét. Sőt, sok esetben kétszer annyit kell produkálni, mint mondjuk az olyan származásoknak, akiknek már eleve adva van az a lehetőség, hogy érvényesüljenek. Most fölmerül az a kérdés, hogy én keserű ember vagyok-e. Nem vagyok keserű ember. Egy biztos, hogy erősen kritikus szemmel nézem a fejlődő eseményeket, és állandóan olyan szemszögből próbálok kritikát gyakorolni, hogy a múltban, amik voltak hibák, ma ne ismétlődjenek meg újra. Tehát álljuk meg azt az alapot, amit mondjuk ez az új rendszer megkövetel tőlünk, dolgozóktól, akik a hazáért, a magyar államunkért dolgozunk.
7: Elhangzott 20-as stúdió, kékvér, kutyabőr. A Dokumentum műsorban nemesi családok leszármazottai szólaltak meg. A riporter Hegyi Imre volt, szerkesztette Kovalik Márta. A hangfelvétel 1979-ben készült, és legutóbb 1995. szeptember 26-án hangzott el a Magyar Rádióban.

Petrőci Kataszidónia. Jaj, szívem gyötrelmi! Jaj, szívem gyötrelmi, sebeim fájdalmi, vajon, de mikor szűnnek? Sűrű könyhullásim, gyakor sóhajtásim naponként ím, mint nőnek. Bánattim sebembe, elbágyat szívembe újabb nyilakkal lőnek. Látom, hogy már sohasem vidul, mert moha, mint rút köd, bús szívemet, szomorúságimnak, méltó siralmimnak elborítá elmémet. Felhőt szaporítok sóhajtásimmal, ó, fogyatom életemet. Szánjatok kősziklák, erdők, kiespuszták, bánkodjatok én rajtam, szánjatok meg kérlek, mert jaj, búban élek, és ím, mire jutottam, mezők szép virági, vizek friss folyási, könnyezzetek én rajtam. Erdei sok vadak, repülő madarak, sok jajszómat halljátok. Te is, csendes ekhó, hallod, hogy gyakran, ó, jön ki számon, s tudjátok okát bánatimnak, gyakor panaszimnak, miért, hogy meg nem szántok. Ó, könyörületlen, kemény és kegyetlen tigrisek és sárkányok, méltó siralmimon, szörnyű fájdalmimon, néktek is, oroszlánok, essék meg szívetek, áradjon könnyetek, mérges vipera kígyók. Tengernek habjai, cetés más halai, értsétek meg jajszómat. Kérlek, megszánjatok, bár csak sóhajtsatok, s enyhítsétek kínomat azzal, mert már nékem nincsen reménységem, hogy elfelejtsem búmat. Ha Orfeuszt régen hallgattátok híven, hogy kesergett lantjával, sőt, még Proserpína, poklok királynéja megszánta, s bánatjával lenyitotta szívét, Euridikéjét megnyerte nótájával. Méltán engemet is szánhattok, mert én is kesergek, jaj, szüntelen. Mind éjjel és nappal, bús óráim jajjal múlnak, s abban véletlen, mint mély örvényébe, tenger mélységébe merültem reménytelen.

0: Petrőci Kata Szidónia Jaj szívem gyötrelmi című versét Kohut Magda mondta el. A hangfelvétel 1981-ben készült. A Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz. Petrőci Kata Szidónia versét Bánki Zsuzsa mondja el.
1: Sebes árvízeknek, sebes árvízeknek, kegyetlen szeleknek érzem kemény zúgását. Szívemnek fájdalmit, iszonyú kénnyait, szemeim könyhullását meg nem állíthatom. Óránként jajgatom szerencsém változását. Mert naponként nőnek, soha meg nem szűnnek bánatimnak árjai, sebesült szívemet, elhagyott elmémet, szomorúság szelei igen ostromolják, éltemet fogyatják, engem vesztő kínjai. Már elfogyott nékem minden reménységem, végórámat nem várom, sőt, mind éjjel-nappal epedvén sok búval fájdalmimot jajgatom. S minthogy így gyötrődöm, szörnyen emésztődöm, halálomat óhajtom. Nincsen orvossága, semmi végassága búba epett szívemnek, kevés a szánója, nincs végasztalója, jaj, íj reménytelennek, nemhogy enyhítője, avagy segítője lehetne én ügyemnek. Azért teljességgel, bizony nagy készséggel kívánok elköltözni. Ez gonosz világtól, s múlandó voltától nagy örömmel búcsúzni. Ha Isten akarja, ne készség órája, kész vagyok már meghalni. Mert az halál nékem lehet segítségem, hogy elfelejtsem búmat, és ő enyhítheti, sebemet beköti, gyógyítja fájdalmimat, elveszi szívemről, letörli szememről gyakor könyhullásimat.
0: Petrőci Kata Szidónia Sebes árvizeknek című versét Bánki Zsuzsa mondta el. A hangfelvétel 1969-ben készült. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
2: Itt van, utánam jött.
3: Hagyom, örökség. Hol van? Sehol.
2: Önnek a pénz többet ér, mint az, akit szeret.
4: Filmek Jókai Mór regényeiből.
2: Nőr megyek a várokhoz.
4: Szegény gazdagok, gazdag szegények.
5: Boldogsághoz mindenkinek jussa van.
4: Vasárnap 20 órától az M1-en.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják. Megkezdik a Paksi atomerőmű egyik blokkjának leállítását, miután a Duna vízszintje az elmúlt napokban tovább csökkent. A jelenlegi vízállás Paksnál 118 cm. A vízügy 4 szivattyús úszóművet és 2 úszódarút állított készenlétbe, 55 000 szakember pedig folyamatosan figyeli a vízhőmérséklet változását, és az adatok ismeretében hozzák meg a szükséges döntéseket. A cél a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása, olvasható az atomerőmű közleményében. A Fidesz vasárnap estig nyilvánosságra hozza a birtokában lévő információkat, amelyek azt bizonyítják, hogy Bangó Sándor áldozat, közölte a párt országgyűlési képviselője. Panyi Miklós közölte, az elmúlt időszakban tényfeltáró munkát végeztek, hogy kiderítsék, mi történt április közepén, amikor a Szőlő utcai nevelőintézet egykori lakója interjút adott a Kontrollnak. Az ellenzéki politikus azt mondta, több információ utal arra, hogy az interjú pénzért cserébe készült el, és része volt egy felépített, az egész jobboldalt megbélyegző pedofil vádnak. Panyi Miklós hozzátette, úgy tudják, hogy Bangó Sándor öngyilkosságot kísérelt meg. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe az egész országban, miközben a vízi közműszolgáltatók és az önkormányzatok egyszerre kérnek mindenkitől takarékos vízhasználatot. A települések ivókutakkal, párakapukkal és hűsölőhelyekkel segítik a felfrissülést a következő napokban. A legforgalmasabb pályaudvarokon ivókutak segítik az utazókat. A Duna vízállása Budapestnél rekordalacsony, szállodahajók vesztegelnek a vízen. A Velencei tó vízállása történelmi mélyponton van. Budapesten nincs szükség vízkorlátozásra. Tilos a Duna szabaddá vált meder szakaszaira menni, mert óvni kell az ivóvízellátást, figyelmeztetett a fővárosi vízművek. Tájékoztatások szerint jogszabály tiltja a belépést az ivóvízbázis védelmi területeket érintő meder szakaszokra. A cég kéri, hogy senki ne tekintse a szabaddá vált Duna medret kirándulási, sportolási vagy turisztikai célpontnak. Több helyen kigyulladtak az erdők, bozótosok, tarlók az országban. 10 hektáron ég az erdő a magyar-osztrák határon, Fertőrákosnál. A lángok átterjednek Ausztria területére is. Piusz pusztánál tarló, gaz, avar, bozótos terület gyulladt meg, és a lángok elértek egy fenyőerdőt is. A tűz kiterjedt a fák koronájára is, amelyek több 10 méteres lánggal égnek. Riasztották a környékbeli tűzoltókat, valamint a Győr-Moson-Sopronvár megyei katasztrófa védelmi műveleti szolgálatot is. 24 órája dolgoznak a tűzoltók Érd és Százhalombatta között, ahol tegnap délután tarló gyulladt meg. Hivatásos és önkéntes tűzoltók próbálják megfékezni a lángokat. Munkájukat több munkagép, illetve lajtos kocsi segíti. A tüzet sikerült körülhatárolni, de a munkálatok elhúzódnak. Szarvas közelében lakóházakat veszélyeztettek a lángok. A város határában száraz fű, avar és gaz égett egy erdős területen. Ott már sikerült megfékezni a lángokat. Napról napra fokozódik a kánikula, holnap is szinte zavartalan lesz a napsütés eső nélkül. A szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet éjszaka 13 és 18, napközben 32 és 37 fok között alakul.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Amit én tudok, azt mindenki más is érzékeli. 7. rész. Nádas Péter íróval Mihancsik Zsófia beszélget.
7: Április 22-e. Mi volt a benyomása, vagy mit gondol most?
8: Nem gondolok semmit. Ez a cél játékos ember volt, ez egy a szónak a legalapvetőbb értelmében, és mindig tartalékba is bizonyára kellett lenni embereknek, akiket valamiért így vagy úgy mozgatott. Mit tudom én, 60 hányba lehetett az, nem tudom hányba volt, az 69-ben.
7: 69-ben, igen.
8: Pest megyei hírlapnál való tevékenységem utolsó szakaszában volt, egyszer csak kaptam tőle egy levelet teljesen váratlanul, hogy gratulál, kedves Péter megszólítással, mintha nem úgy váltunk volna el, ahogy elváltunk azelőtt, mit tudom én, 4 évvel, tehát mint két ember, aki soha nem akarja látni többé egymást, és soha semmiféle, egy fél mondatra semmiféle közösséget nem talált egymásra. Kedves Péter megszólítással írt egy levelet, hogy mennyire gratulál az Ádám Otto Éjjeli menedékhely című rendezésének a kritikájához, ami világos volt már akkor is előttem, hogy a Népszabadságban a Molnár Gál Péter írt egy nagyon elítélő kritikát az előadásról. Én írtam a Pest megyei hírlapba egy kritikát, ami örült az előadásnak, és az előadás pozitív vonásait elemezte, mert nekem tetszett, neki meg a Molnár Gálnak meg nem tetszett. És ő harcba keveredett, mert valamilyen paranoid okból úgy látta, vagy úgy látták, hogy ez valami szörnyű támadás lenne, amit a Molnár Gál indított, volt, valószínűleg egyszerűen nem tetszett neki az előadás. És ezért rögtön én az ő pártjára kerültem, és elkezdett udvarolni egy levélbe, És hogy mennyire érdeklődik a munkásságom iránt. Na most, ha én ezt a csalit beveszem, nem látom át egy pillanat alatt, hogy itt valami van, a paranoid címszó alatt, akkor bekaptam volna a horgot. 68 után az ember tudta, hogy itt se vita alap nincs, se tárgyalási lehetőség. Ezt az ember a továbbiakban vagy túléli, vagy nem, inkább nem. Akkoriban a Bojtár Endre úgy fogalmazott, és ez számomra egy ilyen mértékegység lett, hogy itt az ember vagy öngyilkos lesz, vagy alkoholista. Azzal egészítettem az évek múltán ki magamba, hogy a normális emberek, az abnormálisak nem. És utána én se öngyilkos nem lettem végül is máig, se alkoholista nem lettem, tehát valószínűleg én abnormális vagyok. Mert nincs rá normális reakció, tehát kibírom. De volt egy rettentes morális dilemma, ami miatt mégis belementem abba, hogy válaszoljak a levelére, még ha ez a válasz egy nagyon kritikus válasz is volt, de mégis valamilyen módon párbeszédben maradjak vele. A morális kérdés, a megoldhatatlan morális kérdés az volt, hogy ebben a szisztémában az ember megpróbált ezt is, meg az ellenkezőjét is. Egyszerre több dologgal kellett próbálkoznia. Tehát mit tudom én, voltak emberek, akik nagyon radikális módon a legkülönbözőbb irányokból, tehát mit tudom én, maoistáktól kezdve sztálinistákon át, úgynevezett marxista revizionisták és konzervatívok, tehát a legkülönbözőbb módokon megpróbáltak ellenállni, de amikor bajba keveredtek, akkor azok kritikus helyzetek voltak, tehát valahogy ki kellett volna mászni a bajból. És akkor valakikhez fordultak. Most ezek a valakik, ezek voltak a közvetítők, olyan nagy közvetítő figura, amit, mit tudom én, mint az I és a Déri is közvetített, de hát voltak ilyen nagyon nagy közvetítő figurák, mint a Boldizsár Iván, vagy az Örkény István, akik ezt a közvetítést, mint egy hatalom és az elnyomottak között, mint egy szakmaszerűen csinálták. Tehát mind a két féllel nagyon jó kapcsolatokat tartottak fönn. Személyes emberi kapcsolatokat. Tehát az Acéllal vacsoráltak, és a többiekkel is vacsoráltak. Vagy a többiek szegények voltak, tehát ők hívták meg valószínűleg vacsorálni. Amit én a magam részéről nagyon nagy bizalmatlansággal néztem, mint szerepet. És úgy döntöttem magamban, hogy én ezt a szerepet nem vállalnám. Nem is voltam abban a helyzetben, hogy vállalhassam, mert ahhoz valamilyen pozíciójának kellett lenni az embernek, vagy hiteles rangjának.
7: Nem, alkalmasnak kellett lennie, hogy elérjen egy ilyen rangot, amiből aztán közvetítő lehet, nem?
8: Igen, igen. Is. Tehát mind a kettőnek. És én azt gondoltam, hogy én ezt nem vállalnám. De nagyon jól láttam, hogyha valakinél házkutatást tartottak, vagy valakit netán letartóztattak, vagy valaki egzisztenciálisan lehetetlen helyzetbe került, akkor milyen óriási szaladgálás indult, hogy találni egy olyan közvetítőt, találni egy olyan figurát, akit egyébként megvetünk erkölcsileg, aki segít. Most ott voltam egy olyan szituációban, hogy kaptam az Acéltól egy levelet, kedves Péter megszólítással, és a barátaimat közben, és ezt az Acélnak is tudni kellett, rendőrségileg üldözték.
7: Mint?
8: Hát a Fogarasit, a Horgas Bélát, a nem tudom, behívták őket, és ordítoztak velük. És mint tudom én, a Kennedynek a félpofája ferdelett tőle, és hát mit tudom, a Fogarasi vagy a Horgas Bélát, ezek finom, törékeny emberek, hát ezekkel nem lehet ordítozni.
7: Az eszmélet miatt, a folyóirat terv miatt.
8: Igen. Meg még másokat is már nem emlékszem, erre a kettőre emlékszem. Akkor már a Horgas Bélánk három gyereke volt, és hirtelen fölpattant vele szembe egy rendőrt, vagy még csak kettő, és már a harmadik jött, mit tudom én, és fölpattan egy rendőrt, és beleordít a pofájába, hogy hát ez lehetetlen, hát ez, hogy én hogy tűrjem, mint barát. nem tűrheti az ember, tehát vannak kötelezettségei, erkölcsi kötelezettségei, de ha belemegyek a diskurzusba, akkor egy másikat megsértek. Egy másik erkölcsi kötelezettséget, és a barátságot úgy éreztem, hogy ez fontosabb, tehát a baráti szolidaritás fontosabb, hogy én nem lehetek kedves Péter megszólított, ezt vissza kell utasítanom, hogyha ővelük közbe ordítanak. Tehát ez nem vállalható, és ezért egy olyan hangvételű levelet írtam, amit azon kevés dolgok közé tartozik, amit ma már nem vállalhatok, bármint dokumentum ott van az életemben, és ezt mindenkinek szívesen meg is mutatom, közöltem is, közreadtam, hogy lássék. Azért nem, mert csak úgy tudtam már megírni, hogyha hazudok. Tehát hazudnom kellett a levélben, mert magát a diskurzus lehetőségét kellett hazudnom. Tehát ez egy ilyen csapdahelyzet volt, amiben mindenki beleesett, aki nem volt közvetítő, tehát aki nem vállalta a közvetítés szerepét, aki nem vállalta a főtiszt vagy altiszt szerepét a szisztémán belül. Ebbe a csapdába mindenkinek így vagy úgy bele kellett lépnie, biztos, vagy valószínű alig van kivétel.
7: Jól értem, hogy tulajdonképpen most azt mondja, hogy maga azért válaszolt az udvariasságon túl, ami nem tudom, egy szempont volt.
8: Nem volt szempont. Nem kellett volna válaszolni. Vagy lehetett volna egy udvarias levelet írni, hogy tisztelt a cél, hogy nagyon jól esett, köszönöm.
7: De akkor azért vállaltam, mert úgy érezte, hogy a barátság fontosabb, tehát ilyen esetben ki kell állnia mondjuk Horvas Béláék mellett, ugyanakkor mindezt tette egy alkalmatlan eszközzel, mert olyan levelet írni viszont nem tudott, amelyik hatékonyan segített volna rajtuk, magyarán ezt a közvetítő szerepet maga nem játszotta, maga egyszerűen csak elvileg kikért magának valamit. Nem csak, igen, hanem elvileg kikért magának valamit.
8: Igen, ez több szempontból volt rossz. Tehát én nekem az lett volna az igazi mutatvány, hogyha egyszerre vagyok elutasító és határozott, tehát a saját elveimet tartalmazta volna a levél, és ugyanakkor segített volna megoldani a helyzetet. De ez az, amit nem lehetett, tehát ezre mondta akkor a Kennedy János, hogy legfeljebb majd az Acél archívumból majd később előkerül, és akkor majd szégyelhetem magamat. Emiatt
7: egyáltalán írt?
8: Hogy egyáltalán írtam. Tehát ő látta, hogy igen, azt írta, hogy majd besorolnak a nagy balekok kategóriájába az utókor. És ebben neki teljesen igaza volt, átlátta a helyzetet. Tehát ő azok közé tartozott, aki a lehető legradikálisabban elutasították a párbeszédet, és ebben neki teljesen igaza volt. De hát ezzel nem tudta helyettesíteni azt az erkölcsi dilemmát, tehát ezzel bennem nem tudta megoldani, illetve én magamban nem tudtam megoldani, hogy mit csinál az ember, hogyha kedves Péterként megszólítják, de a barátait zaklatják. És hát mindenféle egzisztenciális problémáik is vannak emiatt.
7: De Acél válaszolt, és az már nem kedves Péter volt.
8: Az nem, hát ez természetesen nem, de az a maga módján válaszolt, tehát ő megint ebbe látott maga számára egy sanszot, és akkor tulajdonképpen nagyon kedvesen válaszolt, nagyon atyásan megint, tehát nagyon tetszett neki, vagy látszólag nagyon tetszett neki, hogy ilyen keményen beszél vele valaki, amiben természetesen megérezte azt az ellentmondást, ami a levélben benne volt, hogy valaki nagyon keménykedik, de közben egyrészt be van tojva, másrészt valami szeretne elérni. Tehát itt van egy kis rés, ahol be lehet, és akkor behivatott magához. És akkor megint volt egy nagyon kínos beszélgetés.
7: Amiután hogy váltak el?
8: Amiután én úgy váltam el, a Rabalnak van egy novellája, nem emlékszem, melyik kötet, egy nagyon korai kötet, hogy valaki elmegy egy kiállításra, és hogy csak a vezérről készült szobrokat lehet látni, és minden látogatónak a nyakába kötnek egy vödröt, hogy legyen hova hánynia. Én álltam a pártközpontban, akkor már pártközpontban dolgozott, pártközponti irodában voltam. Álltam a kapu előtt, és éreztem, hogy ez soha többet, szóval ezt soha többet. Tehát ezt a alantas játékot, amit még akkor is, hogy hát se arra került sor, hogy a tárgyaló felek semmivel nem tudtak egyetérteni, és kölcsönösen megsértették egymást. Akkor is éreztem, hogy ezt a játékot én többet nem tudom játszani, és nem is játszottam.
7: Mivel magyarázza végül is azt, hogy aztán eltelt úgy, ha jól számolom, 8 év, hogy nem jelent meg magától semmi?
8: Hát az 69-től, tehát a második kötetem megjelenésétől 77-ig tartott egy ilyen periódus, amiről csak aztán később értesültem, hogy egy ilyen, hát lista nem volt, csak hát minden esetre valami több helyütt elhangozhatott, ami miatt nem közöltek. Illetve egy-két dolog valamiért mégiscsak átment, azért mert valószínűleg azért, mert ahogy a Kerényi Károly fogalmazta, a rendszer inkonzekvens, inkoherens és inkompetens. Tehát a
7: rendetlen treány.
8: Igen, tehát a három innek elegette. Itt az inkonzekvencia működhetett, vagy tudja a fene mi. Tehát a családregény egy-egy részlete megjelent, meg a vigiliába írhattam színházi kritikákat, ott az egy olyan senki földje volt, és a Rónai meg a Dorombi meghívtak, és ott írtam színházi kritikákat. Az volt az egyetlen kapaszkodóm, mert komolyan vették és szerették.

0: akik hát mint egy a segédjei voltak, Pándi, a király, a Kardos György, és hát rólam a Kardos György gondoskodott, és elképesztő ez a rendszernek a Kafka kastélyára emlékeztető vonása, ahol nem tudjuk, hogy mi történik. A levél után, amit az Acélnak írtam, a Kardos fölhívott, és kérte, hogy minden kéziratomat adjak oda, mindenre szerződik, és ő mindent akar, mert látta véletlenül az Acél asztalán a levelemet, és hát ilyen bátor, csodálatos embert ő még nem látott. És mindenki
1: mondta?
0: Igen. És meg akar ismerni, és nem tudom. És akkor elvették rá tőlem rendesen, de itt lépre mentem, helyesebben gyanútlan voltam, helyesebben miért? Hát volt kéziratom, miért ne adtam volna a Magvetőnek, egy jó kiadót. És hát ezt betették szépen a subládába, a fiókba, és élvezték, hogy kínoznak. Ez...
1: Kötöttek magammal egy szerződést, hogy ki fogják adni a könyvét?
0: Nem adták ki.
1: És még fizettek is?
0: Fizettek is, természetesen nem az ő pénzük volt, hanem az állami, úgyhogy ezt, amit elvettek máshonnan, azt ott kifizették. Amit tőlem elvettek máshonnan, azt kifizették ott, és még hálásnak is kellett lennem, és attól kezdve se nem adták ki, se a kéziratot nem adták vissza, és élvezték, hogy kínoznak. És én kínlódtam is, mint egy állat. Minden szerző kínlódik, ha valamilyen oknál fogva megalázó helyzetekbe kerül a kézirataiba.
1: És akkor ezt még nem lehetett, szóval még nem volt világos, hogy ez egy módszer náluk, hiszen nem csak magával csinálták.
0: Nem csak velem csinálták, erre volt a Kardos többek között tartva, tehát a mézes madzag és a korbács működtetésének ez egy fontos terepe volt. A másokat meg kiadtak mindenféle feltétel mellett, de kiadtak, és mások a kedvezményezett kategóriába kerültek, és az úgy történt. Én nem, ezzel nekem semmi problémám nincs, helyesebben van egy kritikai viszonyom ezzel kapcsolatban, hát főleg a Kardos György emlékkönyv íróival kapcsolatban.
1: Mert hogy?
0: Hát azért, mert ez már sok volt. Tehát az én szememben az sok, tehát az túl van teljesítve, mert az ember jó, megjelenik, ennek örül, de azért az egy túl teljesítés volt. Tehát mindenki tudta, hogy ki a Kardos György, azt is tudta mindenki, hogy ki az Acél György, tehát azért annyira senkit, aki írással, vagy emberekkel, vagy egyáltalán gondolkodással foglalkozik, megtéveszteni nem lehet. Az olyan kötet, mint a Rákosi elvtárs 60 éves születésnapjára a magyar írók, az pont az a kötet, a hiúság és a szemérmetlenség vására, amiben ott vannak a legnagyobb íróink, ami nem von le az értékükből, de nem.
1: Már az írói értékükből.
0: Írói értékükből semmit, az erkölcsi értéküket az belőli.
1: Hogy érezte magát maga ebben a közegben? Most kifejezetten a kollégáira gondolok. Tehát, hogy belőtte azt, hogy miféle erkölcsi választások vannak, miféle magatartások lehetségesek, hányan választják, és milyen nagy, valóban nagy nevű és jó írók, meg jó költők azt, ami magának nem tetszik, és hányan voltak azok, akik körülbelül azt az utat választották, amit maga, és ez mondjuk elégséges háttér volt, elégséges biztonságérzet volt a maga számára, vagy magának tulajdonképpen elég lett volna saját maga is?
0: Nem, saját magam semmiképpen nem lettem volna, ez egészen biztos. Tehát számomra nagyon sokat jelentett az indulásnál az a néhány író, nem a személyes ismerettségük csak, hanem az, hogy egyáltalán voltak a világon. Mándi, a Mészői, a Zotlik, a Pilinszky, a Nemes Nagy. Ezek nagyon sokat jelentettek. És hát mit tudom én, a Mándi vagy a Mészői, ők voltak az utolsók. A többieket így vagy úgy be lehetett csábítani. És nagyon érdekes volt az egésznek a logikája. Engem mindig inkább a logikája érdekelt. Sokkal jobban érdekelt a logikája, mint az erkölcsisége. Tehát az, hogy például, arra emlékszem, hogy ezek közül, az írók közül, például a Nemes Nagy, az mindig, nem mindig, de hát amikor beszéltem vele, akkor világossá tette, hogy én tévedek. Tehát az én magatartásom vagy elutasításom az egy tévedésen alapszik.

0: hiszen volt egy sokkal rosszabb korszak az 50-es évek, és ahhoz képest ez jobb. Tehát tett egy ilyen különbséget, és ebben neki teljesen igaza volt. Itt volt annak, amit ő az irodalomtól akart, vagy szeretett volna, annak volt játéktere. Tehát például a kardos ellenőrzése alatt az ő folyóiratuk, az nem folyóiratként, de hát legalább évkönyvként megjelenhetett, és én abban publikáltam is.
1: Az Új Holdban.
0: Az Új Holdban, igen. Ő ezt úgy értékelte, mint egy eredményt. Én nem értékeltem úgy, mint eredményt, én úgy értékeltem, mint engedményt. Tehát a politika defenzívában van, és a defenzíva miatt engedményt tesz. Engem ez úgy érdekelt, mint a rendszer működésének az elve. Tehát az, hogy ha Moszkvába megy, akkor a Kádár János is ellenálló, és úgy jön haza, hogy ezt joggal gondolja. És amikor valamit mond az acélnak, akkor az acél is joggal gondolja, hogy ő jót akar. Igaz, hogy amikor Moszkvában durvábbak, akkor kénytelen úgynevezetten durva lenni, és akkor a magyar értelmiség hirtelen, mondjuk 1980 nyarán, hirtelen úgy beszél, tehát ugyanazt mondja, amit egyébként a nyugat-európai értelmiség, hogy most már lengyelek jobban tennék, hogyha dolgoznának és nem sztrájkolnának. Tehát hirtelen egy olyan pozíciót vesz föl, meg akarja őrizni a kis kiváltságait, és nem veszi észre, hogy ez a szisztéma hol tart. Ha megengedő éppen Brezsnyev elvtárs, Kádár elvtárs, Acél elvtárs, akkor természetesen mindenki megengedő módon viselkedik, tehát akkor még tovább próbálja ezt a rést tágítani, és tovább próbál menni még egy lépéssel. És ebbe az Acél elvtárs és a Kádár elvtárs is ugye partnerek, mert ezen a mézes madzagon tartanak engem fogva. Tehát ezt kaptam én be. És természetesen ilyen vagy olyan módon, bármi volt is a véleményem, hát én is egy részese voltam ennek a játszmának, vagy játéknak, hiszen én is publikáltam, és a maga a publikáció az részévé tett. Ez megint egy nagyon érdekes aspektus volt, mert a demokratikus ellenzék legradikálisabbjai emiatt engem megvetettek, elvetettek, és ennek hangot is adtak.
1: Mire gondol?
0: Hát azt mondták, hogy aki publikál, az eleve része ennek a rendszernek, függetlenül attól, hogy mit publikál. És ebbe a saját logikájuk szerint igazuk is volt, és ezt állandóan éreztették. Tehát a személyes közlekedésben ez egy állandó konfliktus forrása volt, hogy én olyan gyenge vagyok, hogy én nem a második nyilvánosságba akarok publikálni, az én most általános alany, tehát nem magamról beszélek, mindenki, aki publikál, az oly gyenge. Tehát ezek olyan árnyalatok voltak, hogy mondjuk én voltam egy árnyalat a Nemes Nagy Ágnessel szemben, a Nemes Nagy Ágnes volt egy árnyalata, nem tudom én kivel szemben, a Kennedy János vagy a Radnóti Sándor volt egy árnyalat velem szembe, és így tovább, és így tovább. Tehát ezek árnyalatok voltak, és engem az egésznek ez a mozgása, logikája az, ami igazán érdekelt, nem föltétlen az erkölcsisége.
2: Ez nem inkább úgy volt, ezt tényleg nem tudom, azért kérdezem, mert például ott volt az Őrsi, aki amikor lehetett, minden alkalmat megragadott rá, hogy a hivatalos nyilvánosságban publikáljon, viszont teleírta a szamizdatot. Magának nem inkább azt hányták a szemére, hogy nem írja tele a szamizdatot? Tehát megbocsátották volna, hogy publikál.
0: Nem, személyesen különösebben nem hánytak semmit a szemembe. Ez egy...
1: Éreztették, jó.
0: Igen, ez néha beszélgetésekből kiderült, és beszélgetéseknek tárgya lett. Amit az Őrsivel kapcsolatban említ, az egy másik dolog. Volt, tehát itt két dolog keveredik. Tehát egyrészt egy ilyen szituációban mindenki részt vesz valamilyen módon a saját elképzelései szerint egy általános felszabadító háborúban. Kádár János a maga emeletén, az Acél György a maga emeletén, a Nemes Nagy a maga emeletén, tehát mindenki a maga emeletén a felszabadító háborúnak és a szabadságharcnak a résztvevője, Így vagy úgy. És ezen kívül, és ez a másik nagyon lényeges tulajdonsága egy ilyen állapotnak, tehát az elnyomás állapotának, vagy az elnyomatottság állapotának, hogy mindenki partizán, tehát mindenki halálosan egyedül van, és mindenki vívja még ezen kívül a saját partizán háborúját, és azon igyekszik, ami egy majdnem lehetetlen vállalkozás, hogy a saját partizán háborúja és a nagy felszabadító háború valamilyen módon egymással kiegyenlített maradjon, tehát ne mondjanak egymásnak ellent, a saját kis érdekeivel ne keresztezze a nagy szent érdeket. Ez 89-el aztán véget ért, megmaradtak az alapformái, változatlan ugyanebben a rendszerben szerveződik a társadalom, vagy hát ez az értelmiségi társaság, vagy réteg, amilyen alapformációk kialakultak a korábbi helyzetben, de hát a feltételei azok megszűntek.
2: Komolyan kérdezem, mert ez nekem nagy probléma. Közben is az volt, utána is az lett, és most, hogy amit maga is elolvasott, tehát a Révés Sándornak az Acélkönyve után, is ugyanez a kérdésem van, ami borzasztó primitíven megfogalmazható. Szóval, amikor, ahogyan annak idején fogalmaztak, geopolitikailag indokolt egy csomó cselekvéssor, és geopolitikailag nézhető a szabadság foka egy adott országnak, mondjuk, és azon belül egy adott író társadalomnak, akkor az ő mozgásuk, most azon túlmenően, hogy hatalmi játékokat játszottak, mondjuk az Acél, és ezt élvezte, az ő mozgásuk tényleg abban az irányban értelmezhető sok szempontból, hogy növelni ezt a szabadságfokot. A problémát azt jelenti számomra, hogy akkor miért kell, hogy kétféle erkölcsi mércével mérjek, mert kétfélével kell, hogy mérjek, ha azt mondom, hogy ők amennyire lehetett és amikor lehetett a szabadság irányába játszottak, viszont mélységesen megvetem őket azért, mert egyáltalán játszottak.
0: Nem, én ezt egész máshogy látom. Én ezt úgy látom, hogy annak a játszmának, aminek Magyarország csak része volt, meg voltak a nagyon súlyos és nagyon olyan feltételeje, mint Magyarország nem osztott, nem szorzott, szóval ez a nagy terep asztalon. Még geopolitikailag sem volt egy fontos terület. Hát ez kiderült 56-ban, egyértelműen nem jöttek az amerikaiak. Legfeljebb holland vajat küldtek, meg dán vajat. És kiderült 68-ban, amikor Johnson elnök azt táviratozta Brezhnev elnöknek, hogy a jaltai szerződés áll. Amivel Nyugat-Európa bejelentette a felvilágosodás eszméjének a végét. Hogy bizony, iszonyatos nagy veszély, a harmadik világháború veszélyének elkerülése véget, azért, mert nem akarunk atomháborút, tehát nem akarunk közvetlen konfrontációt, olyan eredményekkel járhatna, melyek beláthatatlanok, két erkölcsi mércével mérünk, és ugyanazzal a két erkölcsi mércével mértek Magyarországon belül is. De a történelemnek ettől függetlenül ez az akkori politikának volt a dilemmája. Jó oka volt rá Willy Brandtnak, hogy a Kádárral tárgyalt, jó oka volt a pápának arra, hogy a Kádárt fogadta, és jó oka volt az angol királynőnek, hogy Elena Ceausescuval csevegett. El akarták kerülni a harmadik világháborút. De a történelemnek a logikáját azok értették igazán, akik tudták, hogy ez csak egy állomás, és tudták azt, hogy ez nem fenntartható.
2: Nem volt ilyen ember.
0: De volt ilyen ember. De volt ilyen ember, hát a legradikálisabbak, tehát a demokratikus ellenzéknek a legradikálisabbjai, azok nem voltak hajlandók egy idő után semmiféle kompromisszumra, megcsinálták a saját szamizdatlapjaikat, csak ott publikáltak, olyanok voltak, mint a szerzetesek, tudták, hogy az egész világ ellenükre van, és nekik ezt mégis kell csinálni. Ja, az egésznek semmi értelme, Egyik depresszióból estek a másikba, az egyik alkoholos vödörből a másikba, és mégis ezt csinálták, és ezt Lengyelországban nagyban csinálták, nagyban játszották, Magyarországban nagyon picibe és jelentéktelenbe, de Magyarország erkölcsi tekintélyét ők tartották fönn.
2: Jó, félreértettem.
0: Kész, pont.
2: Nem, ezt szeretem
0: elmondani. A történelmnek van egy nagy logikája, amiben nekik volt igazuk, még akkor is, hogyha Magyarország történelmi adottságait gondolok 56-ra. 56 miatt az oroszok rettenetesen féltek ettől az országtól. Tehát nem azért engedtek a Kádárnak, mert a Kádár olyan ügyes politikus volt, ügyes politikus is volt. Tulajdonképpen egy hihetetlen primitív ember volt, egy politikusnak nem kell föltétlenül nagyon nem primitívnek lennie. Primitív ember volt, de egy született politikus volt. Az Acéllal szemben is az volt. Tehát ahol az Acél mindig érzelmessé vált, és még próbálkozott, ő azt mondta, hogy nem, nem. És akkor nem. Kész. Akkor vége volt a oldott korszaknak. Függetlenül attól, hogy ebben a helyzetben, ahol mondjuk ilyen radikális embereknek, mint amilyen a Kennedy János, vagy a Kis János, olyan sok nagy játékterük nem volt, nagy hatásuk se volt. De minden esetre fönntartották a gondolkodó elmék erkölcsi tekintélyét, amivel az ember magának tartozik, nem a többieknek, és szerzetes módjára egymással és önmagukkal vitatkozva egy ellenpontot képeztek mindahhoz képest, ami az országban realitásként zajlott.
2: Igen, szóval
0: irreális emberek voltak.
2: Így van, irreális emberek voltak, és szeretném elmondani, hogy nem arra gondoltam, hogy nem volt fontos az, hogy vannak emberek, és van egy csoport, amelyik nem hajlandó relativizálni az erkölcsöt semmiféle praktikus és szükségszerűségi hivatkozással, hanem arra gondoltam, hogy ők maguk aztán utána elismerték, hogy nem eszükben nem jutott, hogy még ez az ő életükben véget érhet. Szóval valóban úgy voltak,
0: világos.
2: Remeték.
0: Hát nem is juthatott az embernek eszébe ilyesmi, azért sem, mert a rendszert nyugati pénzből tartották fönt, nyugati kölcsönökből. Hát ez mai napig nem volt olyan magyar miniszterelnöke a Szabad Magyarországnak, aki elmagyarázta volna az embereknek, a polgároknak, a Magyarország lakóinak, hogy hát uraim, asszonyaim, hát ezt azt a pénzt, amit most vissza kell fizetni, azt már egyszer megkaptátok. Tehát most azt, amit jogtalanul kaptatok, nem munkával jutottatok hozzá, most el kell venni. Vagy adjátok, vagy nem adjátok, akkor is elvesszük. Nem mi vesszük el, hanem az visszaveszik. Tehát ezt valahogy vissza kell fizetni. Kamatostól természetesen, mert arra adták. Az azért volt ez a pénz, tehát az az államadóság, az más kérdés, hogy ez azóta halmozódik őrületes módon, mert ugyanabban a rendszerben próbálják a különböző előjelű és pártállású kormányok tovább csinálni, ahogy a kádárizmus csinált, tehát hogy mindenkinek megadni, hogy maradjon csöndbe. Hát ez így valószínűleg nem fog menni.
2: Hát ez mondjuk az utóbbi két év éppen
0: nem,
2: arról szól, hogy nem így van.
0: Nem, ez nem így van.
2: Maga miért nem volt ennyire egyfelől életidegen, mert ez egy abszolút életidegen magatartás, másfelől ennyire erkölcsös, mint a demokratikus ellenzék. Miért nem állt be? Na.
0: Már mint demokratikus ellenzéknek.
2: Igen, tehát miért nem ezt a magatartást választottak?
0: Annak két oka volt. Az egyik egy személyes ok, az, hogy én az, miután a szüleim egy illegális ellenzékhez tartoztak, tehát az egész magatartásukat, ez nagyon meghatározta, az egész gondolkodásukat, a baráti körüket. Tehát a konspirációnak azt a jellegét, azt én otthonról ismertem, történetekből elbeszélése, otthon nem konspiráltak a szüleim, bár bizonyos mértékben igen, mert bizonyos dolgokat előttünk nem mondtak, és akkor konspiráció folyt, tehát az minden gyerek érzi, hogy szülei konspirálnak, de hát ennyire mindenki előtt konspirálnak. Ehhez nekem nem volt kedvem. Tehát az én eszményképpen, miután hát én ezzel foglalkozom, az az volt, hogy nem tudtam elképzelni egy életet, amit én magam titkosítok. Amikor emberek konspirálnak, akkor megvan a maga hierarchiája a dolognak. Tehát akkor be kell állni egy hierarchiába, mese nincs. Ehhez sem volt kedvem. Tehát akkor van vezérűrű és akkor vannak a többiek, és akkor vezérűrű után kell menni. De különben nincs fegyelem, ez volt a demokratikus ellenzék legnagyobb problémája, hogy megpróbáltak demokratikusan szervezkedni, de hát végül is nem nagyon lehet, nem nagyon megy. Abban a formában, mint ahogy a vörös brigádok csinálták Németországba vagy Olaszországba, szellemileg az jobban érdekelt. Tehát ott az sokkal tisztább formában volt jelen, tehát arról szívesebben olvastam, mint a demokratikus ellenzéknek a belső csatározásairól.
2: Ami tisztább volt a logika, ami szerint működte?
0: Ez egy teljesen egyértelmű logika, a bankelnököket le kell lőni, föl kell lázítani a munkásságot, mit tudom én, mit lehet még csinálni. Tehát ez a kérlelhetetlenségnek a magatartása. Magyar demokratikus ellenzékben, ami megint csak egy olyan pont volt, ami számomra nem tette vonzóvá, a filológusoknak és a filozófusoknak a késhegyre menő vitái és egymással személyes és nem személyes különböző nézeteltérései. Még akkor se, hogy egy csomó embert nagyon szeretek. Akkor is szerettem a mai napig, akár mint olvasója, tehát aki távolról szereti, akár mint ismerőse, aki személyesen szereti, de ez tőlem teljesen távol állt. Azért is állt távol, mert hát az, amivel foglalkoztam, attól távol állt. Az egy nagyon magányos tevékenység, oda nem lehet beengedni másokat, és én nem tudom kivinni. Tehát én nem tudom elmondani, vagy elmagyarázni valakinek, hogy az én energiáim másra kellenek. Mert nem tartozik rá, hogy az én energiáim mire kellenek, és hogy én azt hova rakom. Nagyon érdekes volt, hogy a kádárizmus utolsó évtizedében ez kifejezetten kifejlődött, egy ilyen természetes munkamegosztás, és természetes a különböző rétegeknek az egymás iránti tisztelete. Az ember tudta, hogy hát a másik más csinál, és ez nagyon mi annak az értéke, és hogy annak van értéke, és én meg azt csinálom, amit én csinálok. Tehát én nekem egy történetet kell fölépítenem, ennek a történetnek megvan ugyanaz a logikája, mint az ő történetének a szamizdatjával, vagy az ő történetének a táncházakkal, vagy a mit tudom én micsodával. Ugyanúgy megvan a maga logikája, és én nekem amellett kell maradnom.
2: Tényleg így érezte, hogy ez egy ilyen kialakult? Hát állandóan egymás piszkálása folyt, és állandóan egymás megítélése és elítélése folyt ezekben a különféle csoportokban.
0: Lehet, hogy csak én nem ítéltem meg. Úgy fogalmaztam, hogy ez a vakontúrásoknak a... Tehát kis vakondok túrtak és aláásták az egész iszonytató világbirodalmat a rettenetes, lassan elrozsdásodó fegyvereivel és tankjaival, és az egész beszakadt, kész. Azért, mert ezek a kis vakondok, ami én is vagyok, tehát ezt még meg is írtam ezen a kis tolvajnyelven, amit használtunk, szóval, hogy alá van, vagy termesz hangyák, alá ássák a szisztémát.
2: Félt valaha? Politikai okokból.
0: Igen.
2: Akkor aláírta a kartát, utána félt?
0: Akkor nem. Hát ez egy elég világos szituáció volt, mert hát a demokratikus ellenzék tagjainak szükségük volt, tehát a legradikálisabbaknak szükségük volt személyes bátorságra, de meg volt ugyanakkor a védelmük, tehát volt egyfajta védettségük. A védettséget az adta, hogy ez nem abszolút védettségű volt, de hát egy bizonyos fokú védettség volt, hogy önbizalma, vagy öntudat. Az adta, hogy a nyugat-európai közvélemény, ami a magyar kormányok számára, amikor mi a kártát aláírtuk 77-ben, már egy nagyon fontos tényező volt. Tehát Magyarország hitelképessége. Magyarország akkor kapott hitelt, hogyha azért az ellenzéket nem akasztotta föl. Kicsit bebörtönözhette, kicsit megrugdoshatta, kicsit üldözhette, a szamizdat butikot megszüntethette, tehát ezeket csinálhatta bizonyos kereteken belül, de ha egy keretet túllépett, és erre volt példa, Románia, akkor kész, tehát akkor befagytak a viszonyok.
2: Ugyan ezt utólag lehet ilyen biztosan tudni, akkor sose lehetett kiszámítani. Én szerintem, hogy
0: 79-ben vagy 80-ban, tehát mindesetre a második karta aláírása után, Tóth Dezsővel a minisztériumba behívtak. A Tóth Dezső beszél, akkor azt adták ki, hogy a résztvevőket kicsit piszkálni, a szerződése van megszüntetni, ha nekem nem volt semmi, de akkor volt, meg is szüntették később, de nem emiatt. És ott ültünk a Tóth Dezsővel egymással szemben, és ő elmondta azt, hogy én milyen rosszat tettem személyesen a saját hazámmal kapcsolatban, és én épp olyan meretten és ostobán belenéztem az ő szemébe, mint ahogy ő az enyémbe, és mondtam neki, nem, ellenkezőleg én úgy gondolom, hogy Magyarország hitelképességét növeltem ezzel. Igen, és ez az egyetlen, ami miatt tulajdonképpen nem örülök annak, hogy aláírtam. Ezt, mert nem akarom, majd nem, tulajdonképpen nem tartozott a szándékaim közé, hogy a hitelképességet növeljem. Nagy csend következett, és azt mondta, hogy magának igaza van.
3: Igen?
0: És ebben maradtunk, más tárgyra tértünk. Úgyhogy azért ez akkor elég világ. 77-ben még nem, de 79-ben éppen azért, mert látszott, hogy a 77-es az tulajdonképpen a rendszer kénytelen lenyelni. Nem tud más csinálni. Mert ha bebörtönzi ezeket az embereket, mint ahogy Csehszlovákiában bebörtönözték őket, akkor azzal sem megy semmivel. A csehszlovák vagy a román rendszer azzal, hogy nem vett föl hiteleket, csak önmagát paralizálta. A paralízis
2: nem... Benne volt a lehetőség, bármikor benne volt
0: benne
2: a lehetőség. Úgyhogy ezért mondom, hogy nem mehetett senki biztosra.
0: Biztos
2: a Demszki is, amikor megverette magát, és maga sem, amikor kartát
0: nem,
2: találja.
0: Nem verette meg magát, a Demszkit megverték.
2: Úgy, igen, szóval...
0: Kitet... Nem hagyta magát, a Demszkit
2: A megverette magát, az azt jelenti, hogy nem félt olyan helyzetekbe belemenni, amikor tudta, hogy meg fogják verni.
0: Na. Természetes, természetes, de én ragaszkodom a magam megfogalmazásához, hogy senki nem akarja magát megveretni, mert akkor a hős nincs senki, hanem csak számításba veszi, hogy megverhetik, ez éppen elég, ez bátorság.
2: Igen, csak erre akartam utáni. Szóval mikor félt?
0: Mikor féltem? Egyszer nagyon féltem, az nagyon rossz volt. Az Lengyelországban történt, hogy a Pályi András adott neki, aki polonista, ugye, adott egy krakói címet nekem, egy krakói egyetemi tanárnak a címét, aki nagyon szoros kapcsolatban állt a Szolidárnoscsal, helyesebben hát tehát egyik helyi vezetője volt. Nevére nem emlékszem sajnos. És én előbb fölkerestem őt az egyetemen, Wroclawban volt, Wroclaw. Aztán bementem hozzá az egyetemre, és aztán lezajlott egy, ő nagyon hosszan beszél, az elmentünk a lakására, és ő mondta, hogy őt követik, de hát egyrészt én Magyarországon sem foglalkoztam azzal, hogy kit követnek, vagy kit nem követnek, meg hogy kit hallgatnak le, vagy kit nem hallgatnak le, ott se foglalkoztam vele. És aztán kikísért a pályaudvarra, és akkor egy jelenet lezajlott közöttünk, amiről hát nekem tudni kellett volna, éppen a szüleim konspirációs tudománya alapján, ugyanis én kivettem a csomagmegőrzőből a bőröndömet, amit ő udvariasságból, holott hát egyidősek voltunk, csak mit tudom, az újságjaimmal, nem tudom milyeimmel, nem tudtam éppen mit kezdeni, tehát kivette a kezemből, majd fölmentünk a peronra, és a peronon odaadta a bőröndöt nekem. Tehát az ő kezéből megkaptam egy bőröndöt, azzal felszálltam a vonatra, és a vonaton láttam, hogy a kupéba két nagyon feltűnő emberrel tolakodtunk be, tehát azok mindenképpen tolakodtak, és egy helyet legalább akartak velem szembe. Kettőhöz nem jutottak, a másik kínált, és attól kezdve egészen Varsóig eléggé sarokba szorítva éreztem magamat, mert az volt a módszerük a lengyel titkos rendőrségnek különösen, illetve a lengyel titkos rendőrségnek, hogy kábítószert raktak bele a bőrönbe, tehát amíg az ember kiment, vagy nem tudom mi, és aztán leleplezték, mint valutatolvajt, vagy kábítószer kereskedőt, vagy nem tudom én micsodát. Tehát valamit nem hagyhattam ott a bőröndővel. És láttam a váltást, tehát Lucsba valahol, tehát valamelyik nagyvárosba váltották egymást, átadtak egy másiknak. De ez még mindig nem lett volna semmi, hanem barátokhoz mentem Varsóba. És a barátokat nem akartam ilyen kellemetlen helyzetbe hozni, mert úgy tudtam róluk, hogy teljesen apolitikus emberek, és nem, most miért hozzak embereket kellemetlen helyzetbe, hogy mit fogok csinálni? Tehát mit fogok csinálni a barátommal, aki ott vár a varsói pályaudvaron? És valóban féltem, szóval valóban féltem, hogy ebből mi lesz. És akkor leszálltam a vonatról, és azt mondtam a barátomnak, hogy nem vagyok egyedül, kísérnek. Na, megrántott a vállát, és azt mondta, engem 3 napja.
2: Igen.
0: És akkor a félelemnek is vége
2: volt. Szóval ez volt az egyetlen eset tényleg?
0: Nem, hát biztos sok eset volt még, amikor féltem. De most nem jött eszembe másik. Ez olyan kalandos volt, és az ember a saját gyávaságát olyan jól tudta ellenőrizni, hogy te meg a saját, tehát, igen, a saját rémképeit.
2: Amikor a 77-es kartát elvitték magához, egy percig nem okozott problémát, hogy aláírjál, vagy sem, nem gondolkozott?
0: Nem vitték el, hanem a Kennedy fölhívott, hogy valamiért akar velem találkozni. Valamilyen oknál fogva tudtam, hogy miért akar velem találkozni. Valahogy ilyesmire még nem volt. Például a Móricz Zsigmond körtéren találkoztunk, fölmentünk a Vezér Erzsébet Mészői utcai lakására, közben elmondta a Kennedy, hogy miről van szó, nem volt semmi problémám. Én is olvastam újságot, tehát én is tudtam, hogy miről beszél, én is tudtam, hogy mit akar.
2: De tudta viszont, hogy nagyot fog szólni az aláírás.
0: Nem is szólt olyan nagyon nagyot. A kutyát nem érdekelt.
2: Ne vicceljen, hát fél ország hallgatta a Szabad Európában. Meg a, igen, meg, igen, igen, igen, meg az
0: igen, a... Na, volt egy nagyon édes eset, a Kisorosziba egy kőműves, a Győző, azóta már meghalt szegény alkoholizmusba. A Győző mondta a Mészőinek meg nekem, hogy zorongatta a kezünket, és hogy csak szóljunk neki, hogy ha az írók az Írószövetségben valamit csinálnak, ők jönnek.
2: Ők a kőművések?
0: Igen. Nagyon helyes volt, egy nagyon kedves ember volt a Győző.
2: Olvasható is az a Pándi véleménye, amelyet az emlékiratok könyvéről írt, tehát a Pándi Pál véleménye. Hát értelemszerűen politikai szempontból nézi végig. Ez volt az egyetlen, amikor politikai szempontú értékeléssel volt kénytelen találkozni a könyveinek a kiadása során, bár előtte nem, azért nem volt túl sok.
0: Hát ugye az első, a 65-ös a Biblia, és akkor attól kezdve tulajdonképpen nem írhattam olyat, ami így vagy úgy nem lett volna politikai mérlegelés tárgya. Azért tartottam én fontosabbnak azt, hogy regényt írjak, mint azt, hogy konspiráljak, mert én nekem az volt a meggyőződésem, hogy ha az ember belemegy kellőképpen a személyesbe, tehát az individuum pártjára áll, szemben akár a politikai ellenzékkel, akkor értelmesebben én a saját képességeim szerint, tehát a saját képességeimnek ehhez közelebb jelenítem meg a szabadságvágyat.
2: A darabjai például miért? Szóval a darabjai sokkal inkább az én benyomásom szerint a személye miatt, nem azért, mert...
0: Nem. Hát mit tudom én, a takarítás végén, ugye ha kilép valaki a falból, a fal leomlik, és a kiszállt a győri, a teljes győri vezérkar, tehát a győri pártbizottság, vagy a győr megyei pártbizottság első titkárával, már nem emlékszem, hogy hívták, milyen elvtársal, aki egy súlyos ember volt, és beszakadt alatt ráadásul a pódium, tehát még el is nyerte méltó büntetését, sajnos a bokájának semmi baja nem lett. Ári elvtárs. Hogy, és ők elmondták a próba után, amikor az volt a kérdés, hogy most mehet-e vagy nem mehet, 80 ember előtt, tehát nem nagy színpadon, hanem egy levegőtlen kis helyiségben, hogy ez a szocializmus falát jelent, és hogy a szocializmus fala leomlott, és mi a Mocsányi Gézával, meg a Szikora Jánossal nem mertünk egymásra nézni, hogy nehogy kibudjanjon belülünk a röhögés és a sírás egyszerre, hogy hát akkor ezek látják, hogy miről szól az előadás. Hogy arról szól bizony, hogy itt a fal az leomlik, itt mese nincs. És nem a rendszerbe omlik, mert arra egyikünk se gondolt, hanem itt ezen az előadáson bizony leomlik a fal. Ez bizony a szocializmus fala, ha akarod, igazad van. És azt kellett mondanunk, hogy nem, ez hogy lenne itt a szociális. Tehát ez egy fal, ami föl van csirizzel és papírtéglával építve. Az egy eminens politikai kérdés volt. Az, hogy mit és milyen határig lehet az emberről egyáltalán beszélni. És hol kezdődik az ember, mint szabad lény. És ahol szabad lény kezdődik, az be volt tiltva.
2: Ahhoz az kellett, hogy magának legyen egy múltja, egy politikai múltja, amelyet ő ismert, hogy a Szikorának is legyen, hogy még a Rajk László is ott tervezzen díszletet, és azért ahhoz sok minden kellett, hogy ő azt tudja azt mondhassa, hogy ez a falotta egyben a szociális.
0: A Hári elvtárs nagyon pontos, amit mond, a Hári elvtárs meg is mondta nekünk, fölkéretett minket a pártbizottságra, Markó Ivánnal együtt. Markó csinált is egy nagy jelenetet, amilyet egy barokk művésznek, aki mindent megtesz azért, hogy pénzt kapjon, meg kell tennie. Megmondta, hogy megkapta a belügyi anyagot.
2: Igen?
0: Igen. Megkapta a belügyi anyagot, és látta, hogy egy érdekes ember vagyok. És meg akart ismerni személyesen. És megismerte.
2: És a belügyi anyagából abszolút azt, világossá vált neki, hogy az a falott az nem egyszerűen, nem lehet csak, hiszen maga erre nem képes.
0: Mondta, ezt az egyik segédje mondta, a győri pártitkár mondta, nem tudom, hogy hívták. De hát ezek összefutottak, ezek a vonalak furcsa módon. Hát persze, hogy összefutottak. Hát a darab arról szól, nem arról szólt, hogy a szocializmus fala leomlik, de hát a darab mégiscsak arról szólt, hogy valaki szabad, vagy nem szabad. Hogy valakit a nyom agyon nyom a múlt, de nem a sajátja, hanem a másoké, vagy nem, és vagy kimászik alóla, hogy valaki a rabtartóját megöli, vagy nem öli. És hogyha megölte, akkor mit csinál? Erről szólt a darab. És a Pándi véleménye is egy sokkal differenciáltabb vélemény. Tehát az, ha végignézi, én nekem akkor, amikor elolvastam...
2: Mikor olvastál?
0: Azt a kezemre játszották. Így működött a szisztéma, hogy az Illés Endre miközben azt akarta, hogy a Pándi véleménye alapján bizonyos dolgokat megváltoztassak, gondoskodott róla, hogy tudjam, hogy ő mit, mihez képest kér. Tehát, hogy én ha látom, hogy a Pándi mit kér, akkor ahhoz képest nagyon kevés az, amit ő kér. És én a különbséget le tudjam mérni, tehát gondoskodott róla, hogy ez a papír a kezembe kerül.
2: Ez a Szép Irodalminál.
0: Ez a Szép Irodalminál, igen. Hogy értett a dramaturgiát?
2: Hogy gondoskodott róla? Nem úgy, hogy a kezébe nyomta?
0: Nem, úgy nem gondoskodhatott róla, mert úgy akkor úgy kellett volna éreznie, hogy a cinkosoma. Úgy se gondoskodhatott, hogy megkerüli a saját főszerkesztőjét, illetve csak úgy gondoskodhatott, hogy megkerüli, rábízza a saját főszerkesztőjére azt, hogy mondja el nekem, hogy milyen változtatásokat igényel, de amikor ez a szegény ember ezt elmondja, és tipródik, akkor ugyanakkor én már tudjam, tehát mintegy a főszerkesztőjét megvédje. Tudjam, hogy miről van szó. Tehát én ezt a papírt ott hagyott ezzel a papírral, és a papírt elolvastam. Ez a papír, ez világossá tette a számomra, hogy abban, és ezért értékeli, maga alul értékeli szerintem ezt a papírt, ez egy nagyszerű dolgozat. Csak hogyha én azt a regényt, amit a Pándi követelt volna, meg tudtam volna írni, akkor valószínűleg lett volna szocialista realizmus. Tehát akkor mindent úgy olyan igények szerint át lehetett volna csinálni, hogy akkor valóban a szocialista realizmus egy művészeti, külön művészeti ág, műfaj, nem tudom, mi lett volna. Szobrászat, tánc, szocialista realizmus. De miután azt nem lehetett megoldani, tehát például azt kellett volna csinálnom, hogy azt a jelenetet, ahol én az 56 és 53 összefüggését megteremtem, tehát az 53-as berlini felkelés és az 56-os budapesti közötti összefüggést azáltal, hogy két ember, két férfi szerelmes egymásba, és egymásnak mesélik a saját forradalmukat, a saját elnyomott és saját magukban is elnyomott forradalmukat, ami hát egyben a saját érzékiségük elnyomásának a története, a saját szabadságvágyuknak a története, hogy ő azt akart, hogy ezt vágjam ketté, tehát válasszam el egymástól. Tehát az én találmányom éppen az volt, hogy ezek egybe tartoznak. Tehát, hogy ezek ugyanannak a történetnek a különböző aspektusai. És hogyha én ezt szétválasztom, akkor tényleg vagy én lettem volna a Pándi Pál legjobb magyar tanítványa, vagy én lettem volna a demokratikus ellenzéknek az egyik legjobbja, de mintha nem ezt, én egy más összefüggést kerestem, tehát én azt írtam meg, amit megírtam.
2: Most ha azt akarja mondani, hogy a Pándi pontosan értette a maga könyvét, értette. Akkor ebbe teljesen egyetértek, csak aztán megpróbált, ha jól emlékszem, vagy jól értem, magának olyan javaslatokat tenni, ahol ezek a politikai transformálható konfliktusok a maga regényében megváltoztathatók.
0: Nem nekem tette volna a javaslatokat, hanem az Illés Endrének. Az volt a fantasztikus, hogy mielőtt készhez kaptam volna ezt a papírt, Pándit futólag ismertem. Mentem a buszon, leugrottam a buszról, egy buszmegállóba itt a vár alatt, a Dózsa téren, és ő ott ült a padon, valószínűleg azért, mert rosszul volt. Szívbeteg volt, és valószínűleg azért, mert rosszul volt, két szatyorral, nem sápadtan, hanem hamuszürkén ült a padon. És amikor én megjelentem a busz ajtajába, akkor valami olyan hihetetlen gyűlölet volt az arcán és a szemében, ami ez azonnal elmúlt, mert arra hogy se volt igazán ereje. És én ezt a nézést legalább másfél-két hétig nem értettem, hogy mi ez. Soha azelőtt nem volt. És plusz, hát részvétet éreztem, mert hát rosszul volt, és olyan rossz érzés volt, hogy miért nem mentem én oda ehhez az emberhez megkérdezni, hogy ne segítsek-e. És aztán kaptam meg ezt a papírt a kezembe, és akkor értettem meg magát a jelenetet. De nem tudom, hogy miért mesélem el ezt.
2: Mert ott tartottunk, hogy a Pándi pontosan értette maga a könyvét, és nem magának akart javaslatot tenni,
0: hanem az Illés Endrének, mert az Illés Endre ugye nem dolgozhatott önállóan, Kardus önállóan dolgozott, illetve hát bizonyára rögtön közvetlen az Acéllal beszélte meg, az Illés pedig egy ilyen köztes szituációban volt, és az is egy gyönyörű történet volt, hogy ez az idős ember, aki nagyon sok könyvet nem adott ki, Hernádi Gyulától a Mészöly Miklósig, az élete végén elhatározta, elolvasta ezt a könyvet, és elhatározta saját magát.
2: Mert az emlékiratokat elolvasta.
0: Igen, és ki akarta adni. És hogy ehhez milyen diplomáciai, tehát rengeteg munkára volt neki szüksége, holott valószínűleg már a rendszer ezt a munkát annyira omladozott, hogy nem is igényelte. De ő nagyon sokat...
2: Nem tudott más módszert.
0: Igen, ő nagyon sokat dolgozott, és hát többek között ez az egész diplomáciai játék, hogy én tudjam, hogy mihez szólok hozzá, és bele is mentem azokba a változtatási javaslatokba, amelyek tényleg ahhoz képest, amit a Pándi akart, tehát az, hogy írjam meg a regényt újra, olyan elvek alapján, amit legutóbb Zsdánol elvtárstól hallottam, végrehajthatatlan volt, tehát az megvalósíthatatlan, amit ő kívánt. De amit az Illés akart, illetve amit a kiadó kért tőlem, azok megvalósítható dolgok voltak, mert egy ekkora szövegben, hogyha nem ez a kifejezés áll, hanem az teljesen lényegtelen, úgy is maradt a mai napig, tehát a második kiadásban se változtattam vissza az eredetire.
2: Miért nem?
0: Nem osztam szoroz. Igen? Tehát ezek itt szavak voltak, Volt olyan eset, ahol kifejezetten differenciáltabb kifejezést tudtam találni.
2: Hogy mondhat ilyet egy író, hogy szavak voltak, nem osz, nem szoroz, de várj.
0: Ha egy ekkora tömegben, tehát egy ekkora szövegtömegben, ez nem tudom én, talán 11 hely volt, 11 szöveghely, ahol változtatást kértek.
2: A szavak szintjén rendben van a dolog, de nem... kérte ki magának?
0: Nem, élveztem.
2: Hogy beleszólnak a szövegébe, igen, azt nem élvezhet.
0: Nagyon, Illés Endre fantasztikus volt. Soha előtte nem voltunk ilyen, mindig éreztem rajta a bizalmatlanságot és az idegenkedést sok okból, biztos sok oka lehetett rá én nekem is, hogy fordítva is így volt. De akkor nagyon közel kerültünk ebbe a... és vitatkoztam, tehát mint a kereskedők alkudoztunk, hogy mit lehet és mit nem lehet. Tehát volt, amit nem lehetett. De annak érdekében, hogy ezt nem lehetett, ezt lehet. Nagyon érdekes volt. Egy játék volt, tehát ez ugyanaz a játék volt, amit mondom, Moszkvában játszott a Kádár, amit az Acél játszott a saját játékosaival, vagy játszótársaival, ahol a dolognak volt kockázata. Neki is megvolt a maga kockázata. Ő akkor veszítette el a nagy játszmáját a Révai Lexikonnal, amivel kihúzta volna a kiadót az anyagi válságból, és az utolsó pillanatban azt akarta, hogy tudjam, azt akarta, hogy tanulja legyen. Ott ültem, és megkérdeztem tőle, amikor az íre fölkerült a pont, hogy nem csinálhatja a Révai Lexikont, és ott kiabáltak ezzel a 80 nem tudom hány éves ember, és kérdeztem, hogy menjek-e ki telefonon, telefonált a pártközponttal, nem tudom kivel. Menjek-e ki? És mondta, hogy integetett a telefon mögül, hogy nem, csak tessék, maradjak. Azt akarta, hogy halljam, hogy mit művelnek. Meghívott vacsorára magukhoz, az inkább unalmas volt, mint érdekes, de hát érdekes volt, mert egy világba beleláttam, amivel nem kívánkoztam különben, ami tőlem idegen volt, de hát láttam, és szimpatikus volt, kifejezetten szimpatikus volt.
2: De ez nem szerkesztői munka volt, amit maguk ott végeztek, ez cenzori munka volt.
0: Akkor ez kemény cenzori munka volt, bizonyos tudtam, megszabtam, hogy hol a határ. Tehát azt láttam, hogy 56-ot 53-tól el nem választhatom. Mondtam, hogy most azt mondtam neki, hogy most mondd meg nekem, hogy az oldalt hol vágjam szét. Hosszába vagy keresztbe? Ez volt az én feltételem. Ezt nem, szavakat igen. Na de a Pándi szövegében éppen az van, hogy nem szavakat, hanem a lényeget. Tehát ő neki, amikor én ezt kérdeztem, hogy ő tudta, hogy én tudom, hogy a Pándi mit kér, én is tudtam, hogy ő is tudja, hogy én tudom, és ezzel együtt azt kérdeztem tőle, hogy most hol vágjam szét a fejezetet. Függőlegesen vagy visszintesen? És mutattam, hogy ollóval most hogy vágjam szét. És hát mint szakember nem mondhatta azt, hogy de hogyha a két férfi nem szereti egymást, nem gyűlöli, és nem elmesélik, hanem visszaszívják a történetet, akkor jó lesz. Most írjam újra így, hogy visszaszívják, gyűlölik egymást. És hát hogy miről van szó? És akkor nem azt mondta, hogy de akkor nem adom ki, hanem akkor azt mondta, hogy de ott van az a mondat, a, nem tudom én, abban a beszélgetésben, az operában, hogy ott akkor azzal nem tudok-e valamit csinálni. És akkor ezt elfelejtettük, hogy itt ezt szét kell vágni. Hát tehát magyarán ő vállalta annak a kockázatát, hogy hát ugyanilyen alkukat folytatott az Acél is a Dérivel, az Örkénnyel, a Juhásszal, a nem tudom én, mindenkivel. Ezek alkuk voltak.
2: Hány évig írta?
0: 11.
2: 11, igen. Szóval van egy 11 éves munkája, amit nem csak azért, mert 11 éves munka, hanem mert egy baromi nagy vállalkozás, nyilvánvalóan hát élete kulcs kérdésének tekint. És akkor belemegy alkudozni az Illés Endrével, és ezen keresztül a Pándival, és ezen keresztül éppen nem tudom ki volt, még mindig az Acél volt, a maga legnagyobb művéről, egy-kettő, elvileg belemegy egy alkudozásba egy irodalmi műről, belemegy egy cenzurális beszélgetésbe egy irodalmi műről. Ezt hogy csinálta?
0: Ez tulajdonképpen egy megvethető, megvetendő dolog, hogyha az ember Antonin Artaudnak születik, vagy Georges Bataille-nak születik, vagy Jean Genet-nek születik.
2: Tehát egy törvényen kívüli személynek születik.
0: Igen, tehát van az elátkozott művész, ez francia fogalom, ugye, akinek az élete és a művészete egy. De annak az nem ilyen típusú regényt ír. Tehát az ilyen típusú regény megírásához egy másféle alkat szükséges. Az elátkozott művész az elég a művészet oltárán. Antonin Artaud az azonos minden mondatával. Én elosztom magam, én máshogy gazdálkodom, független attól, hogy itt most mik a nagyságrendek, azzal most nem foglalkozom, most tipologizálok. Tehát nem mentem volna bele ebbe a regény írásába akkor, hogyha én el akarom magam égetni. Tudom, én a Hajnóci sokkal inkább ilyen elégetős. Tehát aki azonosította a saját irodalmi működését és az életét. Én nem gondoltam, hogy azzal, hogy ez a regény most megvan, most bármi befejeződött, vagy bármi elkezdődik.
4: Elhangzott, amit én tudok, azt mindenki más is érzékeli, 7. rész. Nádos Péter íróval Mihancsik Zsófia beszélgetett, szerkesztette Bán Magda. A Portré műsor felvétele 1997-ben készült, és legutóbb 2002. október 22-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.

amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig hallhatóak. Hallgassák akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat.

Az aranyszamár. Apuleius regényét Révai József fordítása nyomán rádióra írta és rendezte Pós Sándor és Szabó Kálmán. 7. rész.

0: Azt a sárgát jól csutakod le. Szegény párát alaposan meggyötörte a küldönc, hogy a rossz hírt elvihesse rokonság szerte.
1: Fél napja, hogy senki se szól hozzám. Mintha nem is volnék, rám se derítenek. Sehogy ütleg, egy lódúj nem mocsok. Most érzem igazán árvának magam.
2: Szegény úrunk, ó, könyörületes istenek! Atyám mondta mindig, nem jó megöregedni, de fiatalon meghalni gyalázat.
0: Na és Karite, asszony lehetett 3 napig. Igazán még meg sem ízlelhette a szerelem mézét, s lám már is özvegy a lelkem.
1: Szegény kis úrnőm az ágyat nyomja. Ki tudja, éle még. Olyan nagyon szenvedett, mikor meglátta imádott férjét kiterülve ott.
3: Iszonyú látvány volt, még ma is borzadok. Telepolemus állt, éppen csak féltérden, értetlen bambán fivérét nézte, s még csobogó vérét a szomjas föld beitta, elzuhant hosszan a nedves avaron.
2: Gyász a lakodalom napján. Átok ül a házon, főlovász uram. Átok! A bal végzet felülkerekedett, és sejtelmem azt sugallja, ettől fogva az lesz itt az úr. Tessék, nedves a szalma! Ezt rakjam a lovak alá!
0: Esik, csak esik. És a vizes levegő mindent átjár. Az ég is, mintha urunkat siratná.
2: Főlovász uram, én elmegyek innen. Nekem feleségem van, 2 apró gyermeke. Élnünk kell továbbra is, és itt nem tudom, mi lesz velünk.
1: 2-szeresen is leszállt az este. Az istálló ajtaját szél nyikorgatja. Nedves szénával birkózik fogam. Langyos eső zúg, olykor villámlik. A többi némaság. A ház kihalt, a vendégek elosantak mind, és akik maradtak, halott őrző hervatrokonok. Szörnyű gaztett. És ami szörnyűbb, ennél úgy hiszi mindenki, hogy a vakmerő lovag élete lángját a bőszült vatkan rohama oltotta ki.
0: Várni kell, fia. Csendesen kivárni. De maradt valami jó is az időbugyrában, és végül kirukkol vele.
2: De hát Karite asszony, az ő állapotában...
0: A Karite asszony gyengélkedik is, itt van Trasillos úr, ő komoly, megfontolt, és tudja, hogy a gazdaságot csupán pennával fenntartani nem lehet. El kell a szorgos értőkész továbbra is. Efelől biztos lehetsz. Vedd úgy, fiam, hogy a világ egy nagy istálló. De ha az ember nem rest és dolgozik, csak eléri célját. Rend lesz és tisztaság, miként most itt mindenütt.
2: Szavaid nem hangzanak valami meggyőzően, főlovász uram.
0: Ne keresd a kákán is csomót. Ha elvégezted dolgodat, pihenj le és aludj. Indulok én is. Bármi, ha történne, zörges fel. Jegyezd meg. Az élet megy tovább, és mi követjük lépéseit. Most ez a kötelesség, ez a becsület.

0: Nyugodalmas álmokat, fiam.
1: Jó éjszakát, uram.
2: Kihúnyt a mécs pislalángja. Szurok sötét az éj, csitú esőkopogása. Csend barlangja mély, felhők lassan foszladoznak. Gomolyukból szivárognak ezüst párák, holt permetek. Szikrát fognak erdők, hegyek. Mi bőves látomás. Kristálló tárva nyitva. Itt. Boszorkány tűz. Lidérc járás. A fényesség egyre nő. A fák között árnyak imbolyognak. Jézus. Éjféli holdfüst. Surranó ködök. Szívemre lámpást, csillagot kötök. Kimegyek, s megfürdöm e fényzuhatakban. Ah, minden milyen tiszta, s határozott rajzú. Az élet könnyű lebegés. Mintha nem is lépnék, csupán a fuvalvat vinne. Most csüvítő szél roham zúdul a kastélyra, s kék hideg fény lángot vet a tetőn. Ó, istenek! Egy alak állott teljes valójában. Nem más, mint
3: Karite, kedves, te kiszívem verését nem hallhatod immár. Halld meg még ez egyszer, keserves sóhajom.
1: Ő az, Tlepolémusz. A hangja, alakja, vagy inkább szelleme. Alvilági képe.
3: Halld meg hát, Karite, fénye életemnek és halálom oka. Nem a sorsult hozzád, a véletlen mostoha.
1: Feltűnt, Karite. Ott vonul lassan, méltósággal az oszlopok között. Szemét lehunja. Arcán a holt sápadt tükre ragyog.
4: Ó, férjem, szerelmem, merre vagy?
3: Sehol és mindenütt. Valón felszívódott. A mind rabja lett. S lettem így a semmi. Csak képem imbolyog.
4: Szellem vagy tehát. Az emlékek vízfénye. Kit, ha elfelejtek, kísérteni megszűnik tered.
3: Férjed emléke vagyok. A gyötrő emlék, mely nem hagy nyugodni, míg ki nem derül a színtiszta való.
4: Beszélj hát, mondd el, mi az, mi szívemet nyomja, s emlékképedet kísérteni a tetőkre hajtja.
3: Thrasyllus dárdája döfte át a testem. Bátyám fegyvere. Ő volt kileterített, mint ahogy téged is, csak egészen másképp.
4: Thrasyllus gyilkos?
3: Tolvaj és gyilkos, elébb megrabolt, elragadt belőled egy kicsiny darabkát, aztán, hogy a többit is magának tudhassa, kipusztított engem e földi világból. Ereimet láncsa, nem vatkan a gyar tépte. S a halált az a kéz osztotta, mely egykor téged is gyöngéden simított.
4: Thrasyllus, Thrasyllus!
3: Hát ész csak néhány percet adott, hogy a felvilágban töltsem. Időm elillant, hív a sötétség. Titkom immár a tiéd is, nyugodtan mehetek. Karite, kedvesem, vigyázzanak rád az Istenek.
4: Ó, Tlepolémusz, férjem.
5: Itt vagyok, Karite. Miért kiáltottál? Eszedbe hatolt, igaz? Megértelek. Neked férjed, nekem szeretett öcsém volt.
4: Szeretted őt, Thrasyllus?
5: Micsoda kérdés, persze, hogy szerettem. Hisz egy anyánk, egy atyánk, vér volt a véremből.
4: És engem szeretsz-e?
5: Hogy szeretlek-e? Jobban életemnél.
4: És még kiénél?
5: Nem értem, mit akarsz ezzel?
4: Csak tudni akarom, mennyire szeretsz.
5: Szeretlek mindenkinél jobban, beleértve egyszál magamat.
4: Bárkit, ha kívánnám megölnél, értem.
5: Bocsáss meg, kérdésed kissé talányos.
4: Az, talányos. Mint minden, mely ezen az éjszakán körül fog minket.
5: Öljek meg valakit. Azt akarod ezzel?
4: Hiszen már megtetted.
5: Mit mondasz, Karite?
4: Már meg is tetted. Ha elszántad rá magad.
5: Nem egészen értlek, a fejem kissé nehéz.
4: Könnyítsünk rajta. Nyisd ki egy palackot. Gyöngyös aranynedű fájtlat vett mindenre. Egészségedre, Thrasyllus.
5: A tiédre is, Karite.
4: Tehát? Azt mondod, szeretsz?
5: Ha jól emlékszem, egyszer már bizonyságot tettem.
4: Tedd meg ma éjjel is.
5: Karite, gyönyörűm, ezt komolyan mondom.
4: Ígyunk rá, Thrasyllus. Egészségedre.
5: A tiédre is, Karite.
4: Tlepolémusz, tudod, mi vad volt és férfias?
5: Az, az vad és szertelen.
4: Nem lehetett olyan, mit meg nem tett, értem.
5: Az a vadka mégis maga alá
4: gyűlte. De te lebírtad őt egy pompás dobással.
5: Így volt, csak az bánt, hogy elkéstem vele.
4: Ne bántson, Thrasyllus. A győzelem a tied.
5: Azt mondod, Karite. Elhiggyem szabad.
4: Ígyunk rá, te férfi. Egészségedre.
5: A tiédre is, Karite.
4: S hogy az a csekéke kétség is semmivé foszoljon, mely szerelmed igazát kutatja bennem. Add a bizonyságot.
5: Legyen az bármi, egy szóra megkapod.
4: Na hallja tehát. Ha úgy felhált benned a konok férfi hajlam, s ha én vagyok valóban az a boldog asszony, ki mindezt élvezhetem, hát úzd át a folyót. És ha a mártózás nem hűti le véred, azt mondom, öcsédnél különb vagy mindenben, s érezd még ma éjjel combom szorítását.
5: Megteszem, Karite. Már is indulok.
4: Egészségedre, Thrasyllus.
5: A tiédre is, Karite.
0: Ő az ott fekszik. Ki tudja mióta. Valami írás szorongat kezében.
6: Teremtő istenek. Ez ő, valóban. Takard be kendőddel, míg hozok rá valamit.
0: Meghallgattam szívét. Alig-alig dobban.
6: Az orvos merre van?
0: Nagy beteghez hívták tegnap este még.
6: Ma majd én cselekszem. Hé, fiú! Ébredezz! Hamar egy pokrócot.
7: Tűz mondtam, vagy mi az, főlovász uram?
6: Még magam sem tudom. Karite asszony ott fekszik a fák között. Ne álmélkodj, fiam, arra most nincs időnk. Ugorj tüstént lóra, és fuss az orvosért. Mi majd a pokrócot beburkoljuk testét, és gyöngéd óvatosan a házba cipeljük. Te meg, lányom, végre hagyd el a szibogást, és tedd, amit mondok.
1: Mi történt, és mi nem? Álmodtam ismét, vagy mi játszott velem? Reggel van, borús, az eső permetez. Kék láng, holdfény kihuntak hirtelen, s józan szürkeség lepi a világot. Karite pedig ott hever aléltan. Most viszik testét szelídebb nyughelyre. Merre van Thrasyllus? Persze a folyóhoz, oda igyekezett. Ez sem volt igaz, megint csak álom, hogy szerelmi próbát tett sodró hullám háton. Zavaros a fejem, szellőzni volna jó. Ütközik benne képzelet és a való. Eltépem kötelem, így, és lódulok innen. Kinn az udvarházban már zajlik az élet. Békén legelészve közéjük, ódalgok, és a fülemet lakatra nem zárom, a megfejtést bizonnyal köztük megtalálom.
8: Ugyan minek? A gazda halott. Az úrnő nincs magánál, is ki tudja, mi lesz még vele. Thrasyllus úr pedig sehol.
9: Tegyük mégis dolgunk meg, ha visszatér és látja renyhességünk. Haragja nem ismer határt.
8: Az orvos megérkezett?
0: Meg végre valahára.
8: És mit mond? Hogy van, Karite?
0: Nem mond semmit. Az anya zokog, az apa fölle járkál, izzad és az ujjait tördeli.
8: Van remény egy kevés?
0: Nem tudom. Nem tudom, semmit sem tudok.
8: Én mondom, el kell innen menni. Zsarnok parancsait én biz meg nem várom.
6: Hé, asszonyok legények! Mit ácsorogtok itt? Tehát nincs elég dolgotok? Állatoknak enni adni, ház környékét rendbe rakni, fát vágni, forralni vizet, főzni, mosni, seperni. Közületek ma, senki se fog.
10: A döbben szolganép alig-alig mozdult. Gazda nélkül maradt, nem tudta, mit tegyen. S a bajok sorra csak eztán tetőzött. Az égi listára új név iratkozott.
11: Hé, emberek! Ide, ide mind! Megvan Thrasyllus úr! A halászok az imént fogták ki a tetemét a folyóból!
12: Istenek, ez már a vég!
13: Tlepolémus, Karite, Thrasyllus!
10: Lett nagy fejetlenség, sopánkodás, iszony, s mert úgy látszott, immár a fúriák ellepték a házat, futott a cselédség, ki amerre látott.
5: Főlovász uram, jó, hogy itt találok. Az orvost meghoztam, s míg odabenn lebzseltem a cselédek körül, egy kényes, szörnyű titok bújt a napvilágra. Karite kezében találtak egy írást, mi Thrasyllus úr hagyott az élőknek hátra.
6: Igen.
5: Ebben a levélben vallomást tesz arról, hogy öccse halálát ő maga okozta. Érted ezt, uram? Nem vatka nagyar ölte meg gazdánkat, hanem bátyja orgyilkos fegyvere. Még most sem fogja fel igazán eszem.
6: Iszonyú, amit mondasz. És Thrasyllus úr a vízbe. Hogyan került bele?
5: Önnön magától. Nem bírta el tettét, a vérgyilkosságot. Fúriáktól üzve a partszegélyre hágott, aztán csobbant a víz, valahogy így eshetett.
6: Nem értem. Miért tört Tlepolémus ellen?
5: Nem tudja senki. Az isteneken kívül.
1: Akkor én bizonnyal olyasféle vagyok. Végtelen szerelem. A kép már világos. Sejtelmem szőtte a lidérces álmot. Amíg Thrasyllusnak viaskodott lelke, színes képzelgés vetült ki fejemben. Csak így lehetett. Vagy mégis varázslat, mint ahogy vagyok most hosszú fülű állat?
10: Nekem sem volt okom többé ott maradni. Négy jó lábamat a nyakomba szedtem, csak a folyóparton álltam megzihálva. Ott reméltem lelni néhány tündérrózsát, hogy a varázslatot, mert Pamphilem ért rám, feloldjam végre, s visszatérjek újra az ember közösségbe. Ember közösség! Ma már csak kacagok. De akkor még hittem. És átúztam a folyót, vásárról vásárra, bőröm így cipeltem.
1: Mi ez a zaj? Favágó baltája őrli az erdőt. Csapás-csapás, amit büszkén áll a szálfa, míg a vas nem dönti dermed zuhanásba. Arra nem mehetek. Egyenes belőjük botlanék. Pedig az út arra visz. Arra kell haladnom, hogy virágjaimat láthassam újra. Itt vannak a fanyűvők. Óvatosan, Lucius. Most e találka bajt hozna bizonnyal. A keservit. Átkozott kötél. Mely nyakamról lóg, s figyelmem eddig elkerülte. Ágak közé szorult, s lépni sem enged. Saját magam fogja lettem. Reményemtől alig kődobásra. Asztalon rángatom. Egyre inkább feszül. Nem bírok vele.
14: Hé, te, komám, valami ott a sűrűben mocorog. Látta te is?
15: Nem én. Semmit sem láttam.
14: Pedig ott van, csak most lapul éppen.
15: Lapul? Merre? Mutasd. Ha valóban ott van, ott kell lennie.
14: Ha persze, hogy ott van. Mondom, hogy láttam.
15: Hát akkor eredj, kutasd ki, mi az. Én nem látok semmit.
14: Ahol a kányafa veszői gubancba fonódnak.
15: Baltádat ne feledd, meg lehet, hogy disznó.
14: Akkor inkább hagyjuk. Még velünk is megeshet, mi oda áttörtént.
15: Ó, te megazolt, disznó nem lehet. Az elfut, vagy támad.
14: Tám most latolgatja, hogy reánk rohanjon.
15: Te, koma, biztos, hogy mocorgott?
14: Nem is tudom már. Lehet, hogy képzeltem.
15: Ugrasd az ágyodat! Tegnap óta kiráz a hideg, ha csak levél mozdul, szellőtől buzdítva. De én ezt már unom. Most odamész szépen, és hozol egy ágat a kányafa bokráról.
14: És ha mégis ott van?
15: Akkor majd előjön, és mi is meglátjuk. Mit találtál, komám? Szárad, miért áll?
14: Gyere csak közelebb, majd eltátod te is.
15: Mi a fene az, hogy így áll Milkoc rajta?
14: Nézd csak, nézheted. Láttál már ilyet?
15: Nem én. Mióta szemembőre kihasadt.
14: Szamára bokorban. Mint holmi házőrző üldögél magában. Szolgálni is tudtál, hogy szépen megkérdezett.
15: Olyan kié lehet? Mit kezdjünk vele?
14: Irhája csupa víz. Te! Ezt a folyó vetette ide.
15: Honnan jöhetett? Ha csak nem a mondan, mert itt senkit se tudok, aki kié lehetne.
14: Azt mondom, komám, jó lesz ez nekünk. Elhúzni törzset, hasábfát cipelni.
15: Hát, ha keresik, nyomában a gazda. Kössük el gyorsan. Rejtjük el pár napig, s ha nagyon kutatják, találjuk meg akkor. Még hálásak is lesznek, midőn előadjuk. No, kössük el, nem bánom. Hova vigyük innen?
14: Hozzám, hozzám vagy hozzád. Nem volna szerencsés rögtön kifecsegni a falu kandi népe. De ott van Birkász. Nála el lehetne. Távol esik háza temető mellett. Csak ki eltévedt vetődik arra. Biztos helynek látszik. Vigyük, amíg lehet, s míg odaérünk, kiöltünk egy meséjét, amit balga feje igaznak vehet.
16: Hé, Birkász!
17: Bujelő!
16: Mi vagyunk itt, öreg cimboráid!
17: Ho, ho, ho! Van itthon valaki?
9: Mi ez a kárállás? Görcsált nyelvetekbe? Ilyen égzengésre fut még a halott is, elkaparni csontját szelídebb gödörbe.
16: Itthon van az urat, Hermiasz, szép asszony.
9: Nincs.
16: Kérlek, várj egy perc.
9: Jaj, ne tartsatok fel, tenger a dolgot.
16: Az igazság az, szükségünk volna némi pártfogásra.
9: Mi az, hogy némi?
16: Az, hogy nem magunknak, hanem ennek itni.
9: Micsoda? Tehát csak ne lennek a koszos szamárnak.
17: De bizonyannak.
9: Igen, na ez érdekes. És hogyan vélitek? Mert ha incselkedni csalt ide kedvetek, zubog a bíz. Hozom, s leöntöm fejetek.
15: Megállj, Hermia! Komolyan beszélünk.
16: Hadd maradjon nálad itt e kezes jószág. Csupán néhány napig.
15: A csűr amúgy is üres.
9: Üres? Tám belé látsz. Na jó, tegyük fel. Abrakot hoztatok?
15: Nem hoztunk semmi más.
16: Csak ezt az állatot.
9: Etetni? Tán csecsemet adjam száján. Vagy úgy gondoljátok, levegőt harap? Drága a takarmány, a kenyér sem olcsó. Nekünk se jutott több, mint egy fazék borsó.
16: Ugyan ne, pörölj már. Úgy vett gondozásba Istennek e barmát, mintha tiéd lenne.
9: Ezt meg hogyan értsem?
16: Szóval az úgy történt, hogy túl a szomszéd falun él egy ismerősünk. Egy szamárfogatos.
15: Biztosan te is hallottál már róla.
9: Nem én, de mondjátok.
16: Szóval úgy esett az, hogy árverezni fognak házatáján, s minden bizonnyal búcsúzhat javától. Mi van ma?
15: Szerda.
16: Na igen. A péntekig nem fizet 200 ezüst tallér.
9: 200 tallér? Nem mondom, szép össze.
16: Rengeteg. S az illető tudja, nem fizethet semmit.
15: Ennyi roppant kölcsönt honnan is vehetne?
9: De hát, ha nem fizet, kipakolják házát. Na és a szamár?
16: Eldugni kívánja a poroszlók elő. Mégpedig egy biztos, becsületes házban.
15: Úgy véltük e portán.
9: Helyesen véltétek. Jó helyen jártam.
15: Na ugye, tudtuk mi, aranya te szíved.
9: Na és a folytatás? Sejtitek-e, mi az?
15: Az, hogyha a vihar elvonul fölüle, itt fogja keresni eldugott jószágát.
9: Itt hát.
16: És ha mégse lelné, mit fog tenni akkor?
9: Ugyan már miért ne? E becsület házában.
16: Törvényhez, bíróhoz alig ha fordulhat.
15: Mert ha megteszi, csak porhul jár vele.
16: Tartozás fejében lefoglalnák tőle.
9: Szegény szerencsétlen.
16: Így hát gyakorlatban kié ez a szamár?
15: Akinek oljában abrakját pusztítja.
16: No meg hát azért is, aki idehozta.
9: Na, kössétek be, nem bánom. Jaj, vagyis ne, majd én elvezetem oda. Legyen csak benn egyszer, senkinek többé nem fájhat rá foga.
16: Köszönjük, Hermia, csak állok és hebegek.
15: Önzetlen jóságod, áldják meg az egek.
9: Na, gyere csak, gyere,
18: Jobbkor alig, ha érkezhettél volna. Még hogy árverés. Lopott jószág vagy te. Csapzott irhád azt mutatja, oda átról jöttél. Úszva vagy vontatva, oktondi népség. Holnap a vásárban portéka leszel. Addig itt a csőrben meghúzhatod magad.
6: Végre, valahára. Kik voltak azok?
18: Jaj, férjem cimborái! Megőrizni hozták itt ezt a szamarat.
6: Kösd ki valahova, aztán tegyük dolgunk, mert ha csak egy percig kell még várakoznom, hívhatod a barbét eret vágni rajtam?
18: Itt ez a petrence, hozzá kötözöm. Remélem megtartja.
6: Hagyd már azt a rudat, ne bíbelődj vele. Emit van egy másik. Igaz, nem kötözni, elültetni való.
18: Jaj!
6: Nem bírom tovább.
18: Jaj! Jaj! Te! Jaj, mit csinálsz? Eresz, megfordulom.
6: A világért se tett.
18: Jaj, szorít a sarum, várj! Még megereszte.
6: Meg nem most úgy, meg nem maradj. Azaz, ha szorít, dőlj meg állatodban, úgy könnyíts szíjadnak gyötrő szorítását.
18: Ti istene! Teremtő atyám! Férjem a kapuba! Ide tart egyenes!
19: Hermia! Hermia, merre vagy, kicsi feleségem?
6: Nem értek el! Jöjjön, üsse nagyon inkább, de innen ki nem űz, amíg magam ellen megyek.
18: Ezennél így dákoz, ha itt talál végül.
19: Megjöttem, Hermia! Jó, hogy tarsolyomban.
6: A kimér a gorgos valamennyi dermesztelék kővé, ha már engem a sors elnyedni kényszerít.
19: Hermia, kedvesem, hol vagy, virágszálam?
18: Vissza a hordóba. Rejtőzzel, de gyorsan, és addig nem mozdulj, míg elő nem szólítalak. Itt vagyok a csűrbe, te! Te kórhely naplopó, te feleségek átka, te, anya szomorító.
19: Mi lehet az, hogy megáll, miért pörölsz?
18: Még kérded? Álszent zsivány, életem csapása, ki tallírjaim viszed nap, mint nap kocsmába, és egyebet sem nincsen, bajt hozol a házra.
19: Még hogy én.
18: Igen.
19: Hisz épp újságolni jöttem, vásár csaptam, nem is akármilyet.
18: Vásár? Jaj, szegény fejemnek újabb adósság, tallérok megint. Honnan vegyem őket? Az a tucat tojás, amit ma eladtam, néhány garast fialcs lám, már is elherdáltam.
19: Csillapodj, Hermia, fogd be, lepcse számba. Pénzt hoztam a házhoz, hallod? Nem vittem, hoztam. Mi ez a szamár itt?
18: Erre járt az imént két kocsma töltelék. Itt hagyták, tartsuk jól egy kevés ideig. Még ez a csapás is. Etessek, itassak egy idegen szamarat. De miből a keservit? Azt mondd meg, hogy miből?
19: Eladtam a hordót. Csak a penész eszi. 8 tallérért vették.
18: Tökkel ütött bárgyú. 8 tallérért mondod. És még dicsekszel is birka eszeddel. Nos, hogy lásd, mennyire málé voltál megint. Eladtam én is.
19: Eladtad? Mikor?
18: Éppen az imént. Kerek 18-ért. Dákosz mester, hallod? Bújj elő szaporán, és mondd a szemembe, mennyit ér a hordó.
6: Üdvözöllek, földi. Jó, hogy itt vagy te is. Bizony, néhol vásuk már a donga, de azért megveszem kerek 16-ért.
18: Akkor már mehetsz is, de a hordó marad. 18-nál alád egy garas sem engedek.
6: És a sok penész, meg a vásott abroncs.
18: Ma is segítünk rajta. Kapj elő, férjem, mécsest és kaparót. Mász be tüstént rajta a hordó gyomrába, és dörzsöld le onnan, mi nem odavaló. Adsz a pilácsot, majd én világítok. Na, benn vagy-e már?
19: Be vagyok.
18: Igyekezz! Vágj bele, ne sajnáld! Mire vársz, Dákosz? Elhágy az indulat! Arra gondolj, férjem! Kapok, majdnem, 26!
19: Hátulról kezd el, és nyomulok előre!
18: Ne magyarázd! Csináld! Erősebben, jobban! Mert ha csak mímeled, s vakaródzok, közbe szerszámodat, jobb! ha felakasztod szögre.
10: Szépség, fiatalság, csodás szenvedélyek. Forgattam a fejem, hová, merre nézzek. Rövid volt a kötél, nyakamat fogta, nem tehettem mást, mint bevártam sorra, ki hogyan boldogul saját munkájával, s lám tűztől sem riad, hogy tegye, amit vállal.

0: Az aranyszamár. Apuleius regényének rádióváltozata. A hetedik rész hangzott el. A szereposztása következő volt. Apuleius, Szabó Sándor. Lucius, Tordi Géza. Tlepolémus, Hegedűs D. Géza. Thrasyllus, Témár Béla. Karite, Pálos Zsuzsa. Hermia, Szemes Mari. Dákosz, Busz Gyula. Birkász, Szirtes Ádám. Főlovász, Képes József. Első favágó, Suka Sándor. Második favágó, Balázs Péter. Közreműködött Agárdi Ilona, Baracsi Ferenc, Faluhelyi Magda, Sírkati és Usztics Mátyás. A felvételt Kosárszky Péter, Kornédesz Tamás és Pápai Mónika készítette. Zenei munkatárs Kelemen László. A rendező munkatársa Tolnai Ildikó és Berecki Sándor. Szerkesztő Linka Ágnes. Rádióra írta és rendezte Pós Sándor és Szabó Kálmán.
1: A regény rádióváltozata 1981-ben készült, és legutóbb 1995. április 4-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Nyári szünidő a nagyszülőknél. Fűszermesék. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: A pontos idő 20 óra. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A Kossuth Rádió mikrofonjánál Bordi András. Leállították a Paksi atomerőmű 3-as blokkját a Duna alacsony vízállása miatt, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, a Duna vízszintje tovább csökkent, és újabb, korábban soha nem látott negatív rekordot ért el. Magyarország energiaellátásának biztosítása érdekében a kieső villamos energia mennyiségét a hazai erőművekkel, megújuló energiával és megnövelt importtal pótolják. A Paksi atomerőmű egyik blokkjának leállítása nem veszélyezteti az ország energiaellátását, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal bejelentette, megkezdte működését az energiaellátási műveleti egység, és elkészül egy rotációs krízisterv is. Ez azt rögzíti, mely nagy felhasználóknak kell szükség esetén átmenetileg csökkenteniük fogyasztásukat. Ez nem érinti a kórházakat, szociális intézményeket és más alapvető közszolgáltatásokat sem. Magyar Péter egyúttal takarékos fogyasztásra kérte a lakosságot a hőség idején. Kritikusnak ígérkezik a velencei tónál a következő egy hét a horgazdálkodás szempontjából. A Magyar Országos Horgász Szövetség helyi kirendeltségének vezetője az MTI-nek azt mondta, a vízminőség jelenleg megfelelő az állatok szempontjából, az oxigén szint stabil, de a várható szélcsendes hétvége helyi halpusztulást okozhat. A velencei tó vízszintje történelmi mélyponton van. 33 cm a vízállás. Bakteriális szennyezettség miatt a múlt hét óta 5 strandon fürdőzési tilalmat rendeltek el. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány ősszel, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András közösségi oldalán azt írta, másfél millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészében tűzifával fűt, az előző kormány rezsicsökkentő politikájának azonban nem volt része az ő támogatásuk. Közölte, az önkormányzatok pályázhattak ugyan támogatásra, de volt, hogy az nem, vagy csak túl későn jutott el a rászoruló családokhoz. A KDNP parlamenti frakció vezetője a Tisza újabb beváltatlan ígéretének nevezte a zöldségek és gyümölcsök áfájának 5%-ra csökkentését. Rétvári Bence a Facebookon hangsúlyozta, Magyar Péter miniszterelnök a kampányban még azt ígérte, hogy a kormány megalakítása után az összes egészséges élelmiszernél ugyanilyen csökkenés várható. Az ellenzéki politikus szerint ez is csak ígéret maradt, mint a megduplázott családi pótlék vagy a 480 forintos benzin. Még ma közzéteszik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezető posztjaira kiírt pályázatokat. Tegnap szavazta meg az országgyűlés az NVVH megalakításáról szóló törvényt. A vezetői posztokra mától augusztus 16-áig lehet jelentkezni. A hivatal elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül megválasztja az országgyűlés. A hőség ideje alatt ajánlott több órát is hűtött helyiségben tartózkodni. Országosan több mint 2200 helyiség klimatizált hivatali épület, üzlet, művelődési ház, könyvtár, egészségügyi intézmény, sportlétesítmény van, amelyeket bárki igénybe vehet a kánikula alatt. Ezek listája az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján elérhető. Napról napra fokozódik a kánikula, holnap is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet éjszaka 13 és 18, holnap napközben 32 és 37 fok között alakul. Hírekkel legközelebb 21 órakor jelentkezünk.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

mindenki káros az egészségre. Tandori Dezső plusz-minusz senki című regényének rádióváltozata. Natroid töredék Epiktétosznak. 5. rész.

Az emberek egyszerűen semmit se tudnak. A hírek eseményeiről hiszik, hogy tudják. A madárkirályt tudják. Az MGM-et. Már egy verebet nem tudnak. Sose nézték meg. És miért dühösek ilyenkor? Miért nem érdekes, amit én egy veréb tollairól írok? Vagy az elütött madarakról?

0: Válasz rá a szadát. Akár egy kormányfő. Kormány nyak. Kormány has. Kormány segg. Kormány tyúkszem. Vagy legalább a sofőrje. Mondjuk, ha a gazdája, ez a Teddy Pitli előkerül, a fotós anyját neki, benne lesz a koppancsában a golyó, amelyiknek a párja az én előszobafalamban, a szemközti ajtóban, és egyáltalán. Ja, hogy mi is lőttünk kifelé? Ugyan már, hadnagy úr, lelki hadnagy úr, mi ott se voltunk. A lakásuk gengszterbandák harcának színhelye lett.
1: Az én házam, az én váram. A valakam, a világon.
0: Hi, itt robbant a Toyota. Ezt talán kihagyjuk. Az Alsangár csugár is tökéletesen jó lesz az Ashencroft fasor felé. Sőt. Ezt mondjuk a Pitli fiú egészségére, aki a kesztyűtartóban hagyta. Four Roses. Vagy... Terger egészségére, ha az ő lapos üvege. Ez pedig... Bébi, csak úgy csináltam bele a semmibe. Belecsináltam a semmibe.
1: Csinálj bele a semmibe! Kóstold meg! Milyen jó az íze!
0: Így, hogy...
1: íze!
0: Először éreznék valamit abból, hogy mi a költészet?
1: A valakam se olvas verseket! Egy rosszban kiabálok! Oda is szarok rátok!
0: Nem sokára jön jobbra az Alsangár csugár. Arra rákanyarodunk. A főnök biztos ellátogat Fred Ace-hez. Ha minden jól megy, ott találja az egész társaságot. Ha csak nem vacakolja el az időt annál a telefonfülkénél, melyiknek a számát a Pitli fiúnot eszében találta. Mi a szart mond Ace-éknek, ha elkésik? Hogy egy tréfás kedvű halott titokzatos üzenetének kellett utána néznie? Nála ott a felhatalmazás Ben Ace-től, hogy átvehet egy kis álarcos szövőmadarat. Én itt megyek, hogy bizonyos Mrs. Munk fiától átvegyek egy kis álarcos szövőmadarat. Nem lesz ez egy kicsit sok? A főnöknek biztos nem. Talán csak akkor nyugszik meg, ha a Munk gyerekről kiderül, hogy látta a kalitkát is kirepülni a vézünként lakásba.

Mi lehetett Blackivel ott lent eljéknél? Tényleg B-vitamin hiány? Akkor inkább túlbiztosítás. B-t adni holnap Harry széknek? Felesleges bejegyzés. Holnap alig, ha fogom ezt olvasni. De úgyse felejtem el. D elfelejti, de a B-t mindig D töri. Ezért szólok neki. Neki jó, ha ennyit legalább csinál ebben az ügyben.

0: Bocsánat, hadnagy, Ben Ailes biztosan beszámolt magának a... Nem? Vagy úgy? Stanton Laguna elrabóival saját cinkosaik végeztek. Szép, hadnagy. Ragyogó eredmény. Ne, de hogy vegye gúnynak, mernék én csúfolódni, amikor épp hogy a szívességére számítok, hadnagy. Kösz, meg lesz. Csak annyit, hogy mit mond magának ez a kifejezés. Plusz, mínusz, senki. Esetleg nagy essel. Ó, én barom. Hát persze. Az országúti robbantások. Plusz, mínusz, senki a bosszú álló. Hogyan? Délután megmérgezték a börtönben. Nyilván neki még onnan is... Jó, igaza lehet, persze. Ehhez tényleg semmi közöm. Viszlát.
1: Hallom, Mr. Senki után érdeklődik.
0: Jól hallja.
1: És nyilván még sok kérdése van.
0: Rengeteg.
1: Mi lenne, ha azokat már a szemközti vendéglő telefonján tenni fel?
0: Komolyan mondja.
1: A lehető legkomolyabban. Hívást várok.
0: Amint látja, éppenséggel én sem vagyok tréfás kedvemben.
1: Egy kolt. Látom. Ők küldték. A biztonsági felügyelő vagy a madaras ember?
0: Maradjunk annyi van, hogy a telefonszám alapján jöttem.
1: Akkor ezt nyugodtan elteheti.
0: Helyes. Tudja mit? Adjon egy kukoricát.
1: Oké, csak elő fel kell vennem a telefon.
0: Nem csörög.
1: Nem csörög. Hanem villog. Látja? A sütögetőben. Potter? Persze, hogy én. Tehát vállalja. Remek. Madaros barátom kért mindent. És örülök, hogy magam egy. Ki tudja, mire készülnek a kis rovadékok. Nem. Azt nem mondta. A részleteket majd megbeszélik a helyszínen. Az a fülke. Igen. Az Ashencroft sarkán. Oda rendelték a drugstore-ból. A végeztek hívjon.
0: Én meg azt hittem, izzó szál.
1: Ez benne a jó. Hogy más is azt hiszi.
2: Ahogy a séta közben vigyázol, hogy ne lépj szögbe.

rendre is utasíthatod, aki túlment a mértéken. S ha nem lehet, hallgatással, elpirulással, vagy kedvetlen arckifejezéssel,

Hömpölygés helyett surranások. Draga írja az esti forgalomról. Meg lehet. Találó. Bár inkább suhanások. A kesztyűtartóban ott van Teddy egyik mappája. Az üzenő mappa. Ha odaérek, megnézem. A telefon fül ki az Ashencroft fasor sarkán, hogy majd ott hív a Chipmunk gyerek, és megadja a pontos címet. Mrs. Envolonnak egyelőre állítólag nem esett semmi bántódása. John Munk fia, Chipmunk. Vicces kis név. Chip, Chip. Harry szövedlik, és furcsa, ingerült kis hangokat ad. Fárasztó neki akaromról a vállamra felszállni. Nevetséges lenne összehasonlítani bizonyos istenség előtt Draga igyekezete mennyivel ér többet, mint Ben észé. Azt végképp felesleges méregetni, ki hova jut. A mi lakásunk például csak nem üres. Meg a Harris, Toyota, meg még néhányan. Ránézni se bírok majd azokra a bútorokra, tárgyakra. De ezt sem lehetett latolgatni, hogy mi van és mi lesz. Honnét jön a tekintély? Ben élsz, madár király lett. Igaz, plusz-minusz senki se senki. Még a börtönben sem az. Persze nem benzinkutakat fosztott ki, nem. Nem kassza ügyben aknázta alá kétszer is azt az útszakaszt a tó mellett, mert rettentő elgondolni azokat a vízi madarakat ott, ahogy az olajos, vegyszeres vízből, már felröppenni se tudva, kimásznak a partra, és kis szörnyekként sárba, homokba szobrozolva totyognak át az úton. Csak el onnét, valahova. Egyikükkel se beszéltem. Nem tudom, mit értek át. Az autók pedig sorra gázoltak át rajtuk. Volt olyan kocsi, amelyik direkt kétszer fordult. Több ezer madarat. Talán több tízezret nyírtak ki így. Holott eléggé mindegy volt. Ha úgy vesszük, elpusztultak volna talán mindenképpen.

gázolás. Szinte sport volt. Az is nekivágott a tó melletti úrnak, akinek semmi dolga se lett volna. Plusz-minusz senki robbantott megint. Egy ház is szétment. Akkor rájöttek, miért történik az egész. Potter még sehol.

Van ebben valami ijesztő, hogy örök életünkben ezt fogjuk csinálni. Egy jellegzetes összecsapás. Miért? Te mit akarnál csinálni? Én egy normális életet képzeltem el. Haha, ez én vagyok. Szegénynek igaza van. Ezt én is tudom, hogy nincs úgynevezett és előre meghatározott normális élet. Mégis, ahogy akkor veszekszünk, úgy érzem, igazam van. És most, ahogy írom a visszafelé jóslást, most is érzem, hogy van igazam. Én vagyok, ő, ez a nagy igazság. Én nem vagyok én, kiabál D olyankor, ha ezt mondom neki. Könnyű neked? Te vagy. Holott akkor mit VFJ, ha tényleg azt hiszed, hogy te vagy? Te írsz, és én csak mászkálok mindenféle alakok között, és akkor te vagy te, és én... Ilyenkor ez összekavarodik, és nagyot nevetünk. A jó az, ha D nem vág addig a falhoz valamit. De amióta több madár van, mondja, látod, nem vagyok olyan heves. Különben is ahhoz velem nagyon jóban kell lenni, hogy valakivel heves legyek.

0: Maga hová valósi?
1: Spliti vagyok. Vagyunk itt a környéken néhányan. Szerbiából, Dalmáciából, Macedóniából és a többi.
0: Plusz-minusz senki. Talán Senkics?
1: Ivo Senkics.
0: Ah.
1: Errefelé sokan nem szeretik. Ilyenkor mindig a fajtáját is belekeveri az ember, ha valami nagy dolgot művel. Súlyosbító körülmény volt, hogy kétszer is megcsinálta. Még akik gyűlölik is azt a körülményt, hogy az állatokat szinte mindenütt szabadon írtják, azok is visszaborzadtak valamelyest. Tényleg végeredményben nem azok haltak meg így, akik agyon visszagázolták mind a szerencsétlen vízi madarakat. Nem azok, akik megkínozták őket, ahogy olajosan, sárosan nem tudtak felszállni és elmenekülni, hanem úgynevezett ártatlan emberek. De senki csak azt mondta, hogy mindenki plusz-minusz. Így lett.
0: Így lett, ő meg plusz-minusz senki. Persze.
1: Az újságok nevezték el így. Azért, mert egyre ezt a plusz-minuszt hajtogatta. Az MGM valamelyik írója meg akarta venni a sztoriát, de nem adta el. Ben Ames játszotta volna a főszerepet.
0: Ben Ames lett volna a filmben?
1: Ivo Senkics. Ki más? Mondja maga, ismeri Pottert?
0: Pottert? Nem.
1: Nem? Pedig ő is az MGM körüli biztonsági fióknak dolgozik. A felesége is az MGM-nél sminkes. Remekül ő a srác. Meglehetős távolságból képes akárkinek lecsippenteni a fülecimpáját.

Miért gondoljam én rólad, hogy egy nagy szarhalom vagy, mikor nem tudom, nem alattad vagyok-e? Vagy mikor én is az lehetek a te szemedben? Csak mondd az ilyeneket, válaszolom ilyenkor, nagy sikered lesz velük. Én ezt úgy értem, mondja D., hogy nem kell annyira beképzeltnek lenni. Miközben másokat hibáztatunk, mi magunk is gyakran öntudatlanul a legnagyobb szarságokat követjük el. És ott, ahol azok vannak, nyilván mi se lehetnénk mások.

A szívrő, ha lemont, már sose lesz ő magont. A dologban minden benne van. De az üvegben már semmi sincs. Már az éjtörvenen járok. Legyen a neve mától Bertram Dergerút. Sugárutad lenne, Derger, ha az örök világosság fényeskednék hozzá. De így csak sikátorod van, mert tarod nincs. Bezzeg Teddy Pitlistonnak. Pitliston, mennyit nyom, egy mázsát meglássák, ha kinyissák a zsákcsát. De a zsákcsát délelőtt errefelé kapcsolódhatott rá a Ferrarival a Lincolnomra. Passi. Passi Lincoln. Az ócskás a szomszédban. Hozzá is áthallatszott, ha a deszkafal mögött szartam. Furcsa érzés volt, hogy a családom miatt lötyögtetem azokat a dézsavizeket. De az öreg Lincoln miatt akkorákat finktam volna, hogy sokkot kap tőle a szú a fában. És mindig csak annyival, hogy pardon, társalog a seggem. Már ha azt mondanák, mit társalogsz olyan hangosan? Az Ashencroft fasor. Az ott már a nyomda. Azt mondták, közvetlenül mellette van a bejárat. És... ne. A kávébarna Ferrari. A telefonfülke előtt. A fickó a fülkében pedig nyilván... mit tudom én. Így állunk tehát, Mrs. Munk.

0: Mindenki káros az egészségre. Tandori Dezső plusz-minusz senki című regényének rádióváltozata. Az ötödik rész hangzott el. A szereposztása következő volt. Deján Tradics, Csúlya Imre. Draga Tradics, Börcsök Enikő. Joe Lopikoló, Gáspár Sándor. Ron Szádl, Mácsai Pál. Ljubisa Grozdics, Szabó Győző. Epiktétosz intelmeit a Petét Iszok bendadta elő. Szöveg Fodor Tamás, szájharmonika Pribojszki Mátyás, Nagybőgő Pengő Csaba, gitár Szász Ferenc. Közreműködött Kálmán János, zenei szerkesztő Molnár András, hangmérnök Kulcsár Péter. Rádióra alkalmazta Varga Viktor, rendezte Magos György. A hangfelvétel 2010-ben készült.
1: A regény rádió változata legutóbb 2010. október 4-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.

Mindenki káros az egészségre. Tandori Dezső plusz-minusz senki című regényének rádióváltozata. Natroid töredék Epiktétosznak. 6. rész.

0: Mindenféle alakokkal foglalkozol, mondom Dének, és közben nekünk mi minden elmaradt. Ott volt ez is, hogy összeadtuk a nevünket, és kijött belőle, Dragán, egészen kis betűkkel. Aztán mégse.
1: Kihalt utca. Nagy darab férfi a kivilágított telefonfülkében. Klasszikus célpont. Viszonylag érthetetlen, hogy vízenként ilyen környéken lakott. Mindig ostoba dolog, ha megfontolom. Foghatnám magam, felülhetnék a legközelebbi gépre. Átutcolhatnék Jamaikára, akárhová, szigetekre, Acapulcóba, Rióba. És akkor itt mászkálok. A fickó hívásra vár, semmi kétség. Nagy megállapítás ez is. Vagy hát, nem. Ha hívásra vár, akkor ide hívták, hogy itt várjon hívásra. Ha engem várna, már rég kilépett volna, hogy... Bujik. Ez is szürke. Lassú és méltóság teljes. Nyilvánvalóan páncélozott, golyóálló ablakokkal. Esetleg beépített gépfegyverrel. Ha már nem Jamaica, legalább jó, hogy van nálam kézigránát. Nem, semmi. Tovább hajt. Mintha állarcosok ülnének benne.
2: Felmérték a terepet. Rendben. Látták, amit láttak. Hogy itt vagyok. Szinte a kirakatban. Majd hívnak. Vagy elszánják magukat arra, amire igazából készülnek. Vajon ebben is kiskorúak ülnek? Mint délután a Toyotában? Lefogadom, az sem jut be az autó mennyországba. Ma láttam először félemberi fejet, távol a nyaktól, és egy alkart egy hűtő tetején. A könyvben, amit végül nem hoztam el éjszéktől, volt egy szöveg. A lényeg az volt, hogy még azt is milyen szépen be lehet vezetni, ha valaki azt mondja, semmi közöm hozzá. Hogy valami képzetet kell megvizsgálni, ami nem az, aminek látszik. És eldönteni, igen, ez az, hogy olyasmire vonatkozik-e, ami a hatalmunkban van, vagy ami nincs. És ha olyan dologról van szó, ami felülmúl minket, tehát nem tehetünk ellene semmit, azt kell mondani, semmi közöm hozzá. Ez a mondás mindig kéznél van.
1: Azt a telefonfülkés alakot is ide csődítették, és ilyen magabiztosan állott, annak valami oka lehet. Mondjuk, társa van. De hol? És mikor helyezkedhetett volna el? Igaz, bőven vannak itt üres lakások, de biztosan menni nem lehet. Golyóálló mellé? Acélkalap. Kevés. Lőhetnek az altestére, a lábára. Műanyag ruha? Volna olyan? Van. Mégis valami más inkább. Más. Hát persze. Golyóálló plexilap. Vagy a féle. És ha... A bomba van a fülkében? Amikor hívják az illetőt, fölveszi. Fölveszi a kagylót, és létrejön valami kapcsolat. Vagy megszakad valami, attól függ, és robban a fülke. Akkor szart se ér a golyóálló plexivel.
2: Chase alszik, Toyota alszik, a Posada alszik. Később, amikor hazatérek, drága kiviszi Blackie-t a halba. Az ő történetéről még lehetne mesélni drágának. Persze, senki borzasztó dolgot művelt, és drága rögtön azt mondta a robbantásokra, ez az, amit nem lehet. És igaza volt. De ez más dolog. És megint más, hogy azt az egy madarát, amelyik tényleg vele élt abban a bódéban, vagy fészerben, azt a Blackburn poszátát nem lehetett hagyni. Tulajdonképpen azt kellene elmesélni drágának, milyen volt, amikor plusz-minusz senki félni kezdett, és előre gondoskodott volna Blackburnjéről. Neki is így van a neve végén. Oké. Ezt mondta állítólag. Meg nincs is sok ilyen vállalkozás, mint az enyém. Bár akkor még csak kezdő volt. Kezdik. Gondolom Potter nem szívesen dekkolna órákig a sövény mögött.

0: nem veszi fel.
1: Tehát?
0: Tudja?
1: Akkor miért állott? Mire ideért, nyilván addigra előkészítették a fülkét. Aztán kitettek egy tápát, hogy rossz. És akkor be is zárták az ajtaját, és csak akkor nyitották ki, amikor a bujk. Most a jobb oldali mellékutcával tolt elő a pofáját. Ez is sebben csillog, mint az előbb. Támadni fog. Fényviszonyok? Mondjuk rendben. A fickó a fülkében meg sem moccan. Magabiztos bujk, magabiztos áldogáló. Csak én vagyok bizonytalan. Ha támadnak, odavágom a kézigránátot. Ha lesz időm, persze. De csak, hogy bízzák rám. Előbb egy füstbomba, aztán a kézigránát. Mint a kilöktek volna valakit a bujikból. Egy nő. Feláll. Túszt küldenek a rohadékok.
2: Fiatalember, menjen oda a fülkéhez, és szóljon annak az úrnak, hogy vegye fel. Hallja! Nekem ez... Úristen! Filmen!
1: Egyből a kézigránát!

0: Filmen.
1: Jól van, asszonyom?
0: Könyörgök. Filmen.
2: Itt volt magával, Mrs. Envulon?
0: Itt, Mr. Traditch. És elvitte azt a másik kocsit, amelyik a sarkon túlállt.
1: A Rolls Royce-t! Maga Mrs. Envulon! A férje, Filmen Envulon,
2: aki... Fogja be a száját! A környék ilyen csöndes maradt a robbanásokra is. Ne verje fel az álmát.
1: Golyóálló lapokat tett be, mi?
3: Nem tettem golyóálló lapokat. Bár jó ötlet. Mr. Lopikoló, ha nem tévedek.
1: Nem téved.
3: Nincs kedve telefonálni?
1: Tehát robbant volna.
3: Próbálja ki.
1: Most mit facakol velem? Kinyírtam a támadóit.
3: Láttam, mit művelt.
1: A szemben lévő sövény mögött is volt egy emberük.
3: Potternek hívták.
1: Értem. A maga társa volt.
2: Ugye tisztában van vele, hogy meg kellene ölnöm?
0: Én vagyok a hibás. Talán ha jelzek valamivel...
1: Nem, de... nem, félreértés történt. Mit gondolhattam, amikor láttam, hogy a sövény mögött...
2: Vaszát, kismacsok! Ezt nem akartam mondani. Bocsásson meg, Mr. Lopikoló. Legalább lesz oka megverekedni velem.
0: Ne! Itt, ennek a rémes háznak a közelében. Hagyják ezt. Nem elég Harry Wézenkind és Kenny Fitz halála. Mentőket nem kéne.
3: Potterem, már nem segíthetünk. Majd a feleségének mondja el, Mrs. Envulon. Vagy maga, Lopikoló. Szép feladat lesz. Netán mégis rám bízza, Joe.
1: Miért nem hagyjuk itt ezt a helyet a fenébe? Fel nem támaszthatjuk Pottert.
3: Ne vegye a szájára a nevét. Rendben. Ha eddig nem vertük fel a környéket, akkor ne az utcán. Menjünk be abba a házba. Van ott egy kihalt lakás.
0: Abba a rémes házban, ne. Ne. Filmen azt mondta, ott indult minden borzalom. Most ketten. Az ő számára ott indult el. Visszahozhatatlanul. Képzeletik, milyen rettenetes volt őt így látni. Tényleg erre vártam, hogy viszontlássam, de... De így. Inkább sose láttam volna viszont. Ezért voltak hát az eltűnései régebben is. Ki tudja, hol és mit követett el azokkal az alkalmakkal is. Mindent. De mindent ő tervelt ki. Igen. A suhancok csak követték az utasításait. Azt mondta nekik, hogy ezen a környéken akár tankcsatát is vívhatnának az utcán. Nem mernének kimozdulni, még kinézni se az itteniek. Nagyon kérem, ne vigyenek arra a rémes helyre.
1: Nyugodjék meg, Mrs.
3: Elvon. Jöjjön, Patricia, nem kell félni. Ott leszünk mi. És a dolgok inkább körülöttünk fognak forogni.
4: Nem hívott meg valaki lakomára? Nyilván nem adtad meg neki, amiért az étkezést adja. Magasztalásért adja. Megalázkodásért adja. Azt mondod, hogy semmit sincs a lakoma elmulasztása ellenében. Dehogy nincs. Nem kell dicsérned, akit nem akarsz. És nem kell meghunyászkodnod az ajtón állói előtt.
0: Szörnyű hely.
1: Bátorság, Mrs. Envulon.
3: Nem kértem, hogy bárkit biztasson. Mr. Lopikoló.
1: Elnézést, itt maga a főnök. Mit nem adna a főnök, ha itt lehetne? Kár, hogy nem beszéltünk meg telefonrendezvút. Hát, ki hitte volna, hogy a titkok titkának színhelyére jutok el még ma a Wézenkind lakásból?
3: Számít rá, hogy talál itt valamit, Mr. Lopikoló?
1: Vár ki had nagy emberei után? Meg én nem tudom ki után még, aki Larkiék előtt járt itt?
3: Magának is ez a véleménye?
1: Meglátjuk. beszélünk róla. Minden esetre, ha elgondolom, hogy az élet ezeket a dolgokat hányszor ismétli...
3: De élni jó, ugye? Még mindig ez a véleménye.
1: Ez.
3: Potter sem vélekedne másképp. És most Mrs. Envulon, fáradjon be ebbe a szobába. Harry, végzünk kint hálószobára. Itt megvárja, ha szabad kérnem, amíg mi végzünk, jó?
0: Igen, de nem értem miért. Miközben filmen menekül, a halottakat a bűkba bármelyik pillanatban megtalálhatják. Ott az a szegény szerencsétlen Potter a kertben.
3: Csak nyugalom, Patricia, ne ijedjen meg, akármit hall is. Mi egy kicsit megvizsgáljuk a berendezést. Hát, ha kipottyan valami, ha nagyon megkopogtatjuk.
1: Mire gondol?
3: Arra, hogy leteszem a fegyvert.
1: Okos beszéd. Hárman is találunk ebben az ügyben elég tenni valót. A főnök, maga, én.
3: Leteszem a fegyvert. Itt, erre az asztalkára. Ebben a benyílóban.
1: Igen.
3: Rázárom az ajtó. Így.
1: Igen.
3: Most két szoba áll a rendelkezésünkre. A kulcsok itt vannak a zsebemben. Elveheti tőlem valamennyit. Ha ez sikerül, nyert. Potter sötétben halt meg. Egyértelműek a szabályok?
1: Egy. Csak maga két fejjel magasabb.
3: Mondom, megkapja előnynek a sötétséget. Én jól megnéztem magamnak a tárgyakat. A fogás nem szabad. Kés is lehet magánál.
1: Vagy magánál. Mi értelme ennek? Gyerekes dolog.
3: Maga mit tenne a helyemben? Mr. Lopikoló, végeredményben ok nélkül megölt egy embert. Rendben van, félreértésből. De ez nem változtat az én helyzetemen. Jön, vagy megkeressem. Ha kedve van, kiléphet az ablakon.
1: Tehát, mit akar? Itt van ebben a lakásban újra két ember. Talán meg fogja ölni egymást, de ha így lesz, mit bizonyít ezzel?
3: Gyerünk! Ennyire azért nem érünk rá.

Furcsa, hogy én eszem itt rendre a helyi ételeket. Én a jövevény. És D, akinek már az apja is ebben a városban született, szinte mindenestül tartózkodik az igazi amerikai kosztól. Azt ígérte, hozz sült kukoricát, és a lelkemre kötötte, hogy senkinek se nyissak ajtót. Ha ő jön, majd 2x5-öt, 1x4-et és 0x3-at csönget, aztán külön 1-et, 2-t és 3-at. Mi az a 0x3? Kérdeztem. Semmi te szamár, csak hogy a csöndnek is neve legyen. Szegény Mrs. E-nek biztosan nincs ilyen tréfás kedve.

0: Él? Nem tört el semmije? Ez a lópikoló.
1: Rendben van. Puttert letudtuk, de most sincs elintézve semmi.
0: Bele akarnék rugni magába. Utálom valamiért. Pedig amikor Teddy fotóján láttam, közömbös volt nekem. Egy ideje... Nem tudom. Hogyan került magához a Rolls-Royce, amelyikkel aztán filme nem vullon elment? Hogy került magához Ben Ace kocsia?
1: Őrült! Mrs. Envulon! Amiket? Két ember ismét majdnem megölte egymást ebben a lakásban. Milyen érzés?
2: Kérem, vigyenek el! Juttassanak el valahova messze innét! Mr. Tradish! Mr. Lopikoló! Kérem, magukat hagyjanak elmenni el ebből a városból.
0: Vége! Kérem, nyugodjon meg, Patricia! Jöjjön ki bátran!
2: Én ezt nem bírom. Rettegek filmentől, és ezen semmi többé nem segít. Olyan iszonyatos volt ez a ma este is itt. Filmen az állarcos halottak, és Mr. Potter, és önök itt. Ez a rémálom nem akar körülöttem véget érni. Kérem, engedjenek el. Nem akarok látni senkit. Senkit azok közül, akiket ismertem itt.
1: Kellett magának, Tradics? Az idegösszeomlás csak egy megállónyira van. Én alig tudok lépni. Egyébként legyen nyugodt. Nem kell félteni az életét. Rengeteg mindenért kaptam ezt. Úgy veszem, hogy nem magától. Csak lengetett és lengetett.
0: Talán megmaradt valami a hely szelleméből. Lengések. Nem szárnyaké. De mégis érezni kezdtem. Leküzdhetetlenül, hogy volt itt madár. És ahogy lengettem, egyre inkább azt kellett volna tudnom, hogy őrültség, ha esetleg agyonverem valamivel. Valamin. Mert mintha lenne megoldás. Jöjjön, Mrs. Ambulon. Elmegyünk innen.
2: Igen. Igen.
0: És mindketten hallgatni fogunk arról, ami itt történt. Ugye, Joe?
1: Persze.
2: Én se fogok szólni róla. Soha. Senkinek. Nyugodtan mondhatják, hogy hárman hallgatunk erről a sírig, Mr. Tradich. Ahogy ez a környék hallgat.
0: Nyugodtan mondjuk, Patricia.

0: Mindenki káros az egészségre. Tandori Dezső plusz-minusz senki című regényének rádióváltozata. A hatodik rész hangzott el. A szereposztása következő volt. Deján Tradics, Csúlya Imre. Draga Tradics, Börcsök Enikő. Joe Lopikoló, Gáspár Sándor. Patrícia Envulon, Bodnár Erika. Epiktétosz intelmeit a Petét Iszok band adta elő. Szöveg Fodor Tamás, szájharmonika Pribojszki Mátyás, Nagybőgő Pengő Csaba, gitár Szász Ferenc. Közreműködött Kálmán János, zenei szerkesztő Molnár András, hangmérnök Kulcsár Péter. Rádióra alkalmazta Varga Viktor. Rendezte Magos György. A hangfelvétel 2010-ben készült.
1: A regény rádióváltozata legutóbb 2010. október 5-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.

0: Műsorajánló.
1: Itt van, utána jött.
2: Adjon, örökség. Hol van? Sehol.
1: Önnek a pénz többet ér, mint az, akit szeret.
3: Filmek Jókai Mór regényeiből.
1: Nőr megyek a várokhoz.
3: Szegény gazdagok, gazdag szegények.
4: Boldogsághoz mindenkinek jussa van.
3: Vasárnap 20 órától az M1-en.
5: Művész és tanár.
6: Van valami olyan varázsa, amit szerintem mástól nem hiszem, hogy az ember megkap.
7: Mi mindnyájan jó úton haladtunk.
5: Egy gazdag életút, hangokkal kikövezve.
8: Mondják, hogy a kottában minden benne van. Csak jó kell tudni olvasni.
5: A mester, a művész és az ember. Baranyai László zongora művész, 80 éves. Vasárnap 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak.
9: Jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A Kossuth Rádió mikrofonjánál Bordi András. Leállították a Paksi atomerőmű 3-as blokkját a Duna alacsony vízállása miatt, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, a Duna vízszintje tovább csökkent, és újabb, korábban soha nem látott negatív rekordot ért el. Magyarország energiaellátásának biztosítása érdekében a kieső villamos energia mennyiséget a hazai erőművekkel, megújuló energiával és megnövelt importtal pótolják. A Paksi atomerőmű egyik blokkjának leállítása nem veszélyezteti az ország energiaellátását, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal bejelentette, hogy megkezdte működését az energiaellátási műveleti egység, és elkészül egy rotációs krízisterv is. Ez rögzíti, mely nagy felhasználóknak kell szükség esetén átmenetileg csökkenteniük fogyasztásukat. Magyar Péter egyúttal takarékos fogyasztásra kérte a lakosságot a hőség idején. A kormányfő felhívta a figyelmet arra, hogy a következő napokban ismét hőkupola alakul ki Magyarország felett, ezért éjféltől újra harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Hozzátette, a rendkívüli hőség legsúlyosabb következménye jelenleg a tartós aszály és a folyók rekord alacsony vízállása, ami egyes térségekben veszélyezteti az ivóvízellátást is. A közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtették a szükséges előkészületeket. A hőség ideje alatt ajánlott több órát is hűtött helyiségben tartózkodni. Országosan több mint 2200 helyiség, klimatizált hivatali épület, üzlet, művelődési ház, könyvtár, egészségügyi intézmény, sportlétesítmény van, ezeket bárki igénybe veheti a kánikula alatt. Ezek listája az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján érhető el. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány ősszel, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András közösségi oldalán azt írta, 1,5 millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt. Az előző kormány rezsicsökkentő politikájának azonban nem volt része az ő támogatásuk. Közölte, az önkormányzatok pályázhattak ugyan támogatásra, de volt, hogy az nem, vagy csak túl későn jutott el a rászoruló családokhoz. Több helyen gyulladtak ki erdők, bozótosok, tarlók az országban. 10 hektáron ég az erdő a magyar-osztrák határon Fertőrákosnál, a lángok átterjednek Ausztria területére is. 24 órája dolgoznak a tűzoltók Érd és Százhalombatta között, ahol tegnap délután tarlók, körbálák, valamint 30 ezer köbméternyi komposzt gyulladt be. Szarvas közelében lakóházakat is veszélyeztettek a lángok. Ott a tüzet sikerült eloltani. Makarska után Splitben is korlátozták az alkohol éjszakai árusítását. Este 9 és reggel 6 óra között tilos alkoholt árusítani az üzletekben, szupermarketekben, benzinkutakon, piacokon és automatákban. A szeptember 15-éig hatályos korlátozás nem vonatkozik ugyanakkor a vendéglátóhelyekre, így a kávézókra, éttermekre és éjszakai klubokra sem a horvátországi tengerparti üdülővárosban. Ami a hazai időjárást illeti, napról napra fokozódik a kánikula, holnapi szinte zavartalan napsütésre számíthatunk eső nélkül, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet éjszaka 13 és 18, holnap napközben 32 és 37 fok között alakul. Hírekkel legközelebb 22 órakor jelentkezünk.
0: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Szellemtörténetek. Klanicai Gáborral, a Kollégium Budapest rektorával Ránki Júlia beszélget.
10: A Kollégium Budapest rektorának 1997 őszén kinevezett Klanicai Gábor történész legfrissebb munkájának, egyben kandidátusi disszertációjának címe így hangzik. Az uralkodók szentsége. Magyar dinasztikus szent típusok európai összehasonlításban. Első tanulmánya több mint 20 évvel ezelőtt ugyancsak a középkorról szólt, az eretnekség és a szövőipar kapcsolatát vizsgálta. A 70-es évek végén, 80-as évek elején azután egyszerre kizárólag a modern tömegkultúráról, a divatról, a kommerszről szóló cikkek jelentek meg a neve alatt, majd ismét visszatért a középkorhoz. Mi volt a különös váltás oka? Mi történt?
11: Változott a világ, ezt is lehet mondani. A 80-as évek elejétől kezdve sajnálom, de kevesebb idő jut a modern kultúrával való foglalkozásra, mint korábban. Talán az is lehet, hogy megöregedtem, és éppen ezért az életemnek kisebb részét töltöm mozival, rockkoncertekkel, azzal, hogy élvezem az életet, és több időt töltök a könyvtárakban, az osztálytermekben, a vizsgáztatással és olyan dolgokkal, amivel keresem a kenyeremet. Tehát igazából csak ez történt. De ezen kívül még azt is lehet mondani, hogy az igazi szakmám az valójában mindig is a középkor kutatás volt, tehát az első időszakban, amikor valaki fiatal, akkor sok mindenről le akarja írni a gondolatait, és aztán el kell dönteni, hogy mivel foglalkozik komolyabban.
10: És mitől kezd el egy fiatal ember a középkor iránt érdeklődni?
11: Általános iskolás hatodikus koromban már eldöntöttem, hogy középkorral fogok foglalkozni, és akkor írtam első kis dolgozatomat a keresztes háborúkról. Ez még egy általános iskolás dolgozat volt.
10: Mit olvasott hozzá?
11: Egy-két könyvet elolvastam hozzá, amit akkor az apám adott a kezembe, de most is büszke vagyok rá, ez már egy gépet, kis szemináriumi dolgozat volt. És aztán utána hosszasan ellen kellett állni mindenféle csábításnak, hogy megmaradjak az eredeti választásom mellett, de nagyon csökönyös természet lehetek, mert soha semmi nem tudott igazán meggyőzni. Jártam rajzszakkörre, festettem, foglalkoztam matematikával a gimnáziumban, és a matematika tanárom nagyon erőteljesen megpróbált rábeszélni, hogy matematikát tanuljak, és hát a modern kultúra is nagyon érdekelt, de a végén mégis megmaradtam a középkornál.
10: Mi volt az erő, mi volt az a vonzalom, vagy az a vonzerő, ami megtartotta?
11: Hát ezt nehéz röviden összefoglalni, pontosabban én magamnak se tudnám elmondani. Én amikor újra meg újra a középkor mellett döntöttem, akkor mindig két dolgot tartottam végső érvnek. Az egyik egy borzasztóan bután hangzó, tulajdonképpen utilitárius szempont, hogy már olyan 17 éves koromban azt mondtam magamnak, hogy ha már ennyi energiát és időt belefektettem ebbe a középkor kutatásba, illetve abba, hogy tanulmányoztam, akkor most már meg kell maradnom emellett, mert most már ez kárba vesznek különben. De valójában azt hiszem, hogy inkább az érzelmi vonzalom volt a fontos, és szerencsém volt, hogy fiatal koromban mindenfelé utazhattam, és nagyon nagy hatást tett rám. Valahogy van valami ilyen ösztönös vonzódás valamihez, és engem mindig is a középkori katedrálisok, várak, a középkori festmények, középkor, és hát ez tulajdonképpen azért tágabb, valami, ami az európai civilizációhoz nagyon közel van, benne van, bele van ágyazva, és ugyanakkor mégis más, mint a mi világunk, de amihez mégis valahogyan visszavágyunk. Tehát egy nagyon érzelmes, és ugyanakkor azt lehet mondani, hogy ilyen bonyolultabb kultúrfilozófiai vagy kultúrkritikai terminusokban is megfogalmazható okok voltak azok, amik megtartottak végül is a középkor mellett.
10: Megkerülhetjük itt az édesapja személyét?
11: meg is kerülhetjük, de tulajdonképpen fölösleges, mert igazából azt is mondhatnám, hogy az apám tanított meg a középkor szeretetére. Ő persze nem a középkorral foglalkozott elsősorban, hanem a reneszánszal, de a középkorral is. És tulajdonképpen a gyerekkoromban mindazt, amit a középkorról megtanultam, azt elsősorban neki köszönhetem.
10: Klanicai Gábor édesapja Klanicai Tibor professzor volt. Akarta az édesapja, hogy történész legyen magából is?
11: Nem foglalkozott ő azzal, hogy különösebben rábeszéljen bármilyen választása se engem, se a testvéreimet. Tehát ő tulajdonképpen kivárta azt, hogy mi eldöntsük. Ez inkább az én választásom volt, és inkább egy olyan választás, aminek a amiben bele volt kombinálva az is, hogy nem akarom egészen ugyanazt folytatni, mint amivel ő foglalkozik. Folytatni akarom a családi mesterséget, egy kicsit megint csak a középkori mintát követve, de ezen belül valami saját különböző egyéni, akár az apáméval ellentétbe is kerülő önálló területet válasszak.
10: Hozott-e valamit a modern kultúrával való foglalkozás? Ezt talán nem nevezhetjük olyan mély kutató munkának, mint amit aztán a középkor kapcsán végigcsinált, vagy csinál jelenleg is, de hozott-e ez valamit a középkorral kapcsolatos szemléletében? Változtatott-e rajta valamit? Vagy ez egy teljesen történészietlen kérdés, amit most föltettem?
11: Nem. Nagyon logikus a kérdés, és tulajdonképpen tudok rá jó példákat mondani a saját magam szempontjából. Először az vonzott, hogy a középkort, azt a középkori civilizáció egészét, azt egy olyan átfogó módon lehet tanulmányozni, hogy abból mindenféle elméleti következtetéseket lehet levonni, és akkor is érdekelt már az, hogy ezt valahogyan kapcsolatba hozza mindazokkal a modern elméleti törekvésekkel, amelyek akkor az embereket foglalkoztatták. Strukturalizmus, antropológia, francia történetírás új dolgai, és ezért így kötöttem ki tulajdonképpen a középkori keresztény civilizáció belső ellentmondásainak vizsgálatánál, és ezen belül is a középkori eretnek mozgalmaknál. A 70-es évek elején jártam egyetemre, 69-től 74-ig, 68-ban egyébként olyan szerencsés voltam, hogy Párizsba lehettem éppen, bár nem májusban, hanem egy kicsit előtte, de a 68-as diákmozgalmak, illetve a 68-as prágai tavasz az nagyon meghatározta a 70-es évek elején egyetemre járóknak a gondolkodásmódját. Nem véletlen, hogy az eretnekeket kezdtem el vizsgálni, és valahogy azt, hogy a középkorban az ellenállásnak milyen formái voltak, azokat hogyan próbálta a középkori kereszténység rendszere beolvasztani, semlegesíteni, és azok hogyan támadtak fel újra meg újra kikerülhetetlen logikával. És ha a középkorral foglalkoztam, akkor is valamilyen módon a saját problémáimra is kerestem a választ, anélkül, hogy elárultam volna azt az alapvető mesterségbeli szabályt, hogy az embernek nem szabad nagyon direkt módon aktualizálni, és nem szabad csak válaszokat keresni a jelenre, a múltból, tehát a múltat valamiféle példatárnak felhasználni. Inkább úgy kell a válaszokat keresni, hogy a múltnak az eredeti logikáját megismerve az ember valamennyire kitalálhatja azt, hogy hasonló kérdéseket hogy lehet a jelenben megközelíteni. Ezután 1976-ban megint kikerültem Párizsba 4 hónapos ösztöndíjjal. Ez nagyon meghatározó volt a későbbi gondolkodásomra, és többek között a modern kultúrával való foglalkozásra is. Éppen ezzel az eretnekséggel foglalkoztam, és beláttam azt, hogy az, ahogyan itt Budapesten ezt műveltem, ez egy kicsit elszakadt a legfrissebb megközelítésektől, és elkezdtem a antropológiai szempontból vizsgálni, tehát például azzal kezdtem el foglalkozni, hogy a középkori eretnekek miért növesztettek hosszú hajat és szakállat, és miért hordtak szakadozott ruhát, vagyis hogy tulajdonképpen valamiféle középkori hippik voltak. Akkoriban nekem is hosszú hajam volt, szakállam már nem volt, de nyilvánvaló, hogy ez a kérdés ez sokkal alaposabban foglalkoztatott, mint másokat. És érdekes módon ez, ennek sikere is lett ennek a témának. Az első megjelent szakmai írásom a valóságban jelent meg, az a középkori hosszúhajú eretnekeknek az öltözködés ideológiájáról szólt. És az iparművészeti főiskolán fölfigyeltek arra, hogy valaki öltözködés történettel foglalkozik ilyen új szempontokból, és 4-5 évig divatszociológiát tanítottam. Ez megint csak egy nagy, azt lehet mondani, ösztönzés volt arra, hogy elkezdjek foglalkozni minden szempontból a modern kultúrával. Utána megkerestek a filmvilágból, hogy filmkritikákat írjak, tehát ezek így egymást szülik, ezek a dolgok, a folklór kérdéseit tanulmányozva nagyon jó kapcsolatom alakult ki a néprajzkutatókkal, akik szintén meghívtak ilyenféle konferenciákra, és előbb-utóbb azzal szembesültem, hogy ahhoz, hogy valamiféle érdekes szempontrendszerrel tudjak közelíteni egyáltalán a saját témámhoz a múltban, ahhoz meg kell ismernem elsősorban a néprajz, az etnológia, antropológia, de a szociológia, a kultúrszociológia és a kultúrával foglalkozó mindenféle elméleti tudomány kategória rendszerét. Ez volt az a pillanat a 70-es évek dereka, amikor a 70-es évek szubkultúrája, az felfedezte a középkor szubkultúráját. Tehát a két dolog összeért úgy is, hogy például Bakhtinnak a könyve, amit akkoriban fordítottak le magyarra, a középkori karneváli kultúráról, az mintája lett a modern utcai színházoknak. Éppen mostanában Nobel-díjat kapott Dario Fo például akkor tűnt föl. A divatokban a szubkultúráknak, az ellenkultúrának a divatja, vagy hát a 70-es évek második felétől kezdve a punk, az olyan módon kezdte a testi szimbólumokat használni, hogy azt igazából csak azt tudta megérteni, aki egyrészt az Európán kívüli civilizációknak az öltözködését, másrészt pedig a modern civilizáció előtti öltözködési típusokat és szimbólumokat jól ismerte. És ezért nagyszabású érdeklődés is volt ez iránt, és az iránt, hogy ezt a kettőt össze lehessen kapcsolni. Tehát az a fajta civilizációkritika, ami a modern 20. századi polgári kultúra, hétköznapi tárgyrendszer, vagy akár az egész művészetek világának a bírálatát tűzte ki, az több helyről próbálta az alternatív értékrendet előkeríteni. Az egyik az kívülről volt, az Európán kívüli civilizációktól, a másik az a társadalmon belül a marginális csoportokból, amibe beletartozott már ez a hippi ellenkultúra is, de az etnikus szubkultúrák, a bűnözők is, meg mindenféle más, aki más volt, az őrültek. És a harmadik pedig a múltból, tehát abból a kultúrából, amit ez a modern civilizáció elnyomott, vagy valamilyen módon felváltott, ezt talán pontosabb ezt mondani, akkor elnyomásnak tartott mindenki mindent, és azt gondolta, hogy ez a modern civilizáció ez elpusztított mindent, ami régen jó volt, szép volt és tökéletes volt. Ez persze egy ilyen illuzórikus, utópikus gondolkodás volt, de akkor így gondolkodtunk. És hát akkor ebből a konstrukcióból már világosan lehet látni, hogy valaki a középkor tanulmányozva szinte ugyanazon a terepen mozgott, és ugyanaz a problémával a fejében ugyanazokra a kérdésekre kereste a választ, mint az, aki az indiánokhoz ment, vagy az, aki a cigány szubkultúrákat nézte, vagy akár az, aki egyszerűen a hippiknél élte a maga világát.
10: Képes volt-e kívül helyezni magát a korabeli magyar társadalmon, hiszen sokat utazott, ahogy a publikációit nézem, legalább 4 nyelven beszél és ír.
11: Több.
10: Plusz latin.
11: Igen. Azon nem írok meg, nem beszélek, csak olvasok, de van egy ilyen kényelmes álláspont, hogy valaki kívül helyezkedik mindenen, mert ő tudós. Én ezt sose tudtam így elképzelni, és nem is volt célom, törekvésem. Én a 70-es, 80-as években azt lehet mondani, hogy noha nem voltam egy ellenzéki politikus, de baráti köröm az ellenzéki politikusok körébe is átterjedt, tehát igazából nagyon sok barátot találtam ott, nagyon nagyra értékeltem a bátorságukat és azt az energiát, ahogy valamilyen reménytelennek tűnő helyzetben megpróbálnak egy alternatív politikai kultúrát is kialakítani. Éppen ezért morális kérdésnek tartottam, hogyha szükség volt arra, hogy tiltakozók sorában legyenek olyanok, akiket nem olyan könnyű kirúgni, akkor én is ott legyek. Nem csak a szamizdat és az az alternatív politikai kultúra és az esti egyetemek fenntartása volt a kérdés, egy előbb-utóbb folyóiratok, kiadványok létrehozása, hanem az is, hogy ebbe az alternatív politikai kultúrába bekerüljön mindaz, ami fontos volt a 70-es, 80-as évek gondolkodásában. Nagyon fontos volt, hogy azok, akik idegen nyelven olvastak, azok ezeket behozzák, lefordítsák, népszerűsítsék, és hát voltak olyanok, akik éppen a francia 68-ra, vagy az amerikai 60-as, 70-es évek radikális gondolkodóira próbáltak támaszkodni, és egyáltalán nem volt nyilvánvaló, vagy nem volt előrelátható, hogy mi is az, ami felforgatja ezt az egészet. Egy sor olyan nemzetközi kapcsolat létesült, fontos emberekkel, akik idejöttek, nagy világhírességek. Michel Foucault is ide akart jönni Magyarországra, több követe jött ide, hogy előkészítse a látogatását, mert a hétköznapi ellenállást azt itt is tanulmányozni akarta, de jött ide a 60-as, 70-es éveknek nagyon sok ilyen sztárja, akik az itt létükkel néha eljöttek esti egyetemekre, és Susan Sontag és mások. Az egy nagyon komoly támasz volt annak a, azt lehet mondani, hogy nem is olyan kismaroknyi ellenzékinek, akik ezt fenntartották, ezt a tevékenységet.

0: nézni. Akkor is én azt láttam, hogy hát ezek a birodalmak, meg ezek az akármilyen tökéletes konstrukciók, ezeket a belső ellentéteik előbb vagy utóbb szétlökik, előbb vagy utóbb szétesnek, és lehetetlen, hogy ez fennmaradjon. És a középkori kereszténységen belüli ellentmondásokat is, ha sorra nézem, hogy jöttek az nagyobb és nagyobb eretnek mozgalmak, amik utána a reformációhoz vezettek, akkor azt kell, hogy mondani, hogy előbb-utóbb végül is győzedelmeskedtek, illetve előbb-utóbb egy ilyen fajta belső ellentmondás az a rendszer kereteit annyira szétfeszíti, hogy lehetővé teszi azoknak, akik nem akarnak tovább benne maradni, hogy ne maradjanak benne. Tehát ilyen szempontból nekem a történelem az mindig megnyugvást jelent, azt mutatja, hogy semmi se tart örökké, és minden meg tud változni, és sok minden előbb-utóbb érvényesül, bár ugyanezt fordítva is el lehetne mondani, úgyhogy ezért mondom, hogy végső soron ez az optimizmuson vagy a pessimizmuson múlik, hogy az ember mit emel ki belőle.
1: Semmi esetre sem akarnám rávenni, hogy egy rádió interjú kedvéért vulgarizálja mindazt, amit egyébként elmélyülten élik elemezni. Márpedig ezzel a kérdésemmel egy kicsit ebbe az irányba mozdítottam el, de amikor arról beszélünk, hogy Kranicei Gábor a középkorral foglalkozik történészként, akkor nem lenne illendő meghatározni, a középkor tulajdonképpen mikortól meddig tart. Ez nem egy ilyen egységes egész, igen, mint egy alma, igen, vagy
0: és
1: egy
0: hát
1: könyv.
0: Ráadásul hát lehet, mert periodizálják, és van, aki mondja, hogy 500-tól 1500-ig 1000 év. Másféle elnevezés meg az, hogy ugye ezt nekem tanítani is kell, hogy a reneszánsznak a gőgje volt az, ami a középkor fogalmát kitermelte, és azt mondták humanisták, hogy a középkor az a kor, ami a romaiak és ők köztük van, valami, amikor sötét kor volt, barbárság, nem tudtak jól latinul, és a kultúra az nagyon alacsony színvonalon volt. Római birodalom bukásától Amerika felfedezéséig, ezt is szokták mondani. Hát ezen belül én csak egy kis résszel foglalkozom, közelebbről a 13.-14. századi időszakkal, és azon belül is elsősorban ennek a kornak a kultúrtörténetével, vallástörténetével, és azzal, hogy Közép-Európa és Magyarország kultúrája, vallása hogyan illeszkedik bele egy nagyobb európai kulturális körbe, egy nagyobb vallási civilizációba, milyen ellentmondásokkal, milyen ellenállással, hogyan vesznek át különböző dolgokat.
1: Ez hihetetlenül aktuális pillanatnyilag.
0: Ez azt is lehet mondani, igen, hogy aktuális. Szerintem vannak is tanulságok abból, hogy ha a két millenniumot összehasonlítjuk, akkor ugyanaz volt a napirendi pont az első évezred fordulónál, mint a második évezred fordulónál, hogy az újonnan jöttek, akkor is lengyelek, csehek, magyarok, horvátok voltak, szélesebb értelemben persze az oroszok is, és mindenféle közép-kelet-európai kisebb nép, hogyan csatlakozhatnak ahhoz a kultúrkörhöz, ami akkor magát Occidensnek, nyugatnak kezdte nevezni, de Európának is egyre inkább, és ez a kereszténység retéréssel, a középkori államrenddel, a középkori társadalmi struktúrák, kulturális értékek átvételével is járt. Persze ennek mindenféle ellentmondás, meg az átvétel nehézsége is lett a következménye, és például az, ami napi renden volt 1000 körül, az megvalósulni például a magyar történelemben a maga ellentmondásmentesebb, tisztább formájában csak a 13.-14. században, tehát 300 évvel később tudott. Erről Szűcs Jenő, akivel én a Történettudományi Intézetben jó pár évig együtt dolgoztam, közvetlenül azon a középkori osztályon voltam, mielőtt az egyetemre kerültem, nagyon jól leírja az Európa három történeti régiójába, hogy csak a 14. században közeledik igazán Közép-Kelet-Európának az egyik fele nyugathoz annyira, amennyire szeretnék. Most megint ugye ez van a napirenden.
1: És megint 400 évig fog tartani?
0: Hát persze a kérdés az az, hogy mi az, amit szeretnénk, mert igazából arról is van szó, hogy egy régiónak egybeolvasztása a másikkal az nem csak nyereség, hanem veszteség is, egy identitásnak a feladása. Nyilvánvalóan az Európához csatlakozás az egy olyan folyamat, ami már 1000 éve tart, és még jó pár száz évig fog tartani.
1: Hát akkor egy rosszabb kérdés is van, hogy akkor 1000 év alatt tulajdonképpen nem tudtuk megoldani, mert ami 1000-ben kérdés volt, annak

0: egy részét 400 év alatt sikerült, de ugyanaz a kérdés 2000-ben is kérdés, a csatlakozás a nyugat-európai kultúrához, és itt most nem csak a kereszténységről van már szó.
1: Nem így néz ki a dolog, nem egészen így néz ki. Itt inkább arról van szó, hogy aktuális politikai szövetségek hogy alakulnak, és ebből a szempontból természetesen fontos és nagyon indokolt gondolkozni azon, hogy hova vezet az, hogyha egy szorosabb politikai, katonai, kulturális szövetségben van az ember Európának a nyugatabbi felével, és hogy ennek azután szimbolikusan azt a megfogalmazást adjuk, hogy most csatlakozunk igazán Európához, ez tulajdonképpen azért eltorzítja a tartalmakat, és azt gondolom, hogy fölösleges annyira önostorozni magunkat, csak visszanézek például a 60-as években, amikor ugye mennyire kivoltunk rekesztve ebből az Európából, vasfüggöny meg minden miatt. Én azt hiszem, hogy akkoriban sokkal jobban figyeltek arra, hogy mi jelenik meg a Talmudernben, mint ma. Egy akkori átlag egyetemista többet tudott a francia, az amerikai, a német avantgárd művészeti, filozófiai egyéb dolgokról, mint a mai átlag egyetemista. Nem, mert most rosszul hangzik, mint azt mondanám, hogy bezzeg a mi időnkben, de nem ez, inkább csak arról van szó, hogy a valamitől való elzárás, vagy elhatároltság az nagyon sokszor egy nagyon intenzív figyelmet vált ki, és ez felbecsülhetetlen érték, illetve egy olyan jelenléte volt az európai, a nyugat-európai kultúrának itt ebben a régióban, aminek a hatása lett tulajdonképpen az átalakulás is, ahogy hozták a farmer nadrágokat, meg az orkánkabátokat, ahogy visszaemlékszem a gyerekkoromban, szóval átszivárgott az európai civilizáció már akkor is, és emellett pedig arra is gondolni kell, hogy az a másik Európa, ami itt van a középkortól kezdve, a kolostorok, templomok, könyvtárak, könyvek, ennek a jelenléte is hatott, élt és van most is, tehát pontosan külön kell választani nem az Európához csatlakozáshoz, hanem inkább a nyugattal való szorosabb együttműködéshez kell visszatérni, de ez persze ettől függetlenül nem.
0: Ez már politikusok dolga.
1: Igen, és
0: nem a történészé.
1: Nem. Ez biztos. Lehet, hogy a történészek is kell, hogy valamit ebben segítkezzenek, de talán csak annyiban, hogy megmutassák, hogy ez a régió mindig is Európa volt.
0: A gondolkodásmódja és mindez, amit eddig csinált, az predesztinált a szinte arra a szerepre, amit a Budapest Kollégium rektorának el kell látnia.
1: Nem csak rektor vagyok ott, hanem állandó munkatárs is, vagyis permanent fellow-nak hívják, nem szépen hangzik magyarul, de a Princetoni modellt követi a Kollégium Budapest, tehát ezt a terminust vettük át. Kornai János közgazdasággal, Szatmári Őrs biológiával és általában a természettudományok, amint ahogy Kornai János is a közgazdaság mellett a társadalomtudományok politológia területével foglalkozik. Helga Novotny, egy osztrák, most Svájcban tanító tudományfilozófus, a természettudományok és a filozófia közötti átjárhatóságot biztosítja, és a humántudományok az gyakorlatilag az én felelősségem, és mindenkinek, mint permanent fellow-nak tudósként kell ezt a szerepet betölteni, tehát nyilvánvalóan sok szervező munkával jár, hogyha valaki egy ilyen intézménynek a szelekciós mechanizmusát, vagy a konferenciát, a programszervezését és ezeket irányítja, de hiteles akkor lehet egy ilyen intézményben működő permanent fellow, hogyha a saját teljesítménye is valamilyen nemzetközi elismertségnek örvend. Tehát én ezt inkább lehetőségnek és kihívásnak is fogom fel, hogy most 15 év után, amikor elsősorban a tanítással voltam elfoglalva, és azt lehet mondani, hogy, és ezzel nem panaszkodni akarok, mert nagyon szeretek tanítani, de egy nagyon időigényes dolog sok diákkal foglalkozni, előbb a bölcsészkaron, azután a bölcsészkar mellett azzal párhuzamosan a Közép-Európai Egyetemen megszerveztem a középkortudományi tanszéket, és ott is egy ilyen nemzetközi, posztgraduális középkori oktatás volt. Azt lehet mondani, hogy az elmúlt 4-5 évben szinte minden időmet a diákokkal való foglalkozás, az ő dolgozataik javítgatása foglalt el, ami egy nagyon izgalmas, érdekes dolog volt, és nagyon sokat kell a tanárnak önképeznie magát ahhoz, hogy megfeleljen egy ilyen feladatnak, de a Kollégium Budapestbe mégis inkább tudok kutatóként működni, azt hiszem, mint korábban, és vannak is befejezetlen munkáim, úgyhogy most egyelőre nagy terveim vannak, hogy a tudomány szervezés mellett a középkori dokumentumokhoz sűrűbben tudok visszatérni.
0: Vannak tanítványai, akik ezek szerint a középkor iránt érdeklődnek. Ugyanaz hajtja őket, mint magát, hogy egyszer érdekelni kezdte őket a keresztes háború, és nem tudtak szabadulni az élménytől?
1: Nem tudok ilyenről. Persze az a szerencse, hogyha valaki valamilyen témába beleszeret, vagy valamilyen kutatni való értéket megtalál a maga számára. Nagyon sokan ezt keresik, és hiába keresik. Középkort azt lehet egy olyan általános egészként felfogni. Duby mondta például, a nagy francia történész, aki nem olyan nagyon régen halt meg, hogy a középkorban az a jó, hogy elég távol van ahhoz, hogy egészbe lehessen látni a középkori civilizációt, és mégis elég közel van ahhoz, hogy lássuk, hogy mi innen jöttünk, és hogy az, ami ott van, azokra az emberekre mi ráismerjük, azokra az érzésekre mi ráismerhessünk. Tehát ez a távolság és közelségnek ez a furcsa játéka, ez nagyon vonzó lehet, illetve azt lehet mondani, hogy egy kedvező terület. Ha ilyen népszerűségi statisztikákat csinálunk, akkor a legújabb kor és a középkor, ez a kettő az, ami az elmúlt évtizedekben vezető volt, és sokan azért is foglalkozhatnak talán középkorral, mert egyszerűen valami olyan élmény érte őket valamikor, ami ehhez közelít, ilyen lehet például.
0: Ezek, az eretnekek szakállával.
1: Mint én az eretnekek, hát ez például egy nagyon nevetséges és banális dolog, igazából mégis akkor valahogy annyira fontos, annyira bosszantott engem az, hogy az emberek nem értik, hogy ez miért volt így. Ez még tínédzser koromban bosszantott, mert nekem ez evidens volt, és sokat vitatkoztam nagyszüleimmel, meg másokkal. Ez egy ilyen gyermeteg ellenállás volt, hogy utána ez a bosszankodás megmaradt bennem, és átalakult egy érdeklődésé, hogy akkor most jé, itt ez ugyanígy történt, és akkor ennek utána kezdtem menni, és akkor már egy idő után ebből egy önálló kutatási terület lett.
2: Elhangzott Klanicai Gáborral, a Kollégium Budapest rektorával Ránki Júlia beszélgetett. A dokumentumműsor 1998-ban készült, és utoljára ugyanabban az évben, augusztus 7-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz.
3: Szvoren Edina elbeszéléseit Kovács Lehel és Tóth Ildikó olvassa fel.
4: Korán feküdtek aznap. A nagyobbik fiú már összekészítette a legszükségesebbeket, amikor csöngettek. Az ágy sarkába halmozott tárgyak között volt iránytű, nagyító és négy nyelvű társalgási szótár. Hagyta, hogy kisöccse érjen elsőként az ajtóhoz, másszon a kicsinyített tonetszékre, nézzen a kukucskálóba. A kukucskáló fölfújta a rendőrök arcát, mint a dülledő békatokát. Az öcs nézte volna még őket, de vissza kellett ugrania a földre. Nem mondott semmit a bátyjának. Bátyja az előszobafalra akasztotta a gőzöléssel készült bükkfaszéket, apjuk ajándékát. Anyjuk megjelent a folyosó végén, és a nappali ajtajába kapaszkodva kérdezte, ki az. A kisfiú hallgatott. Mikor a bátyja rászánta magát, hogy ajtót nyisson, az anya végignézett magán, a fanszőrzettől mellig megnyílt mesztelen, lepedő nyomatos sávon. Amíg kezével a kék pongyol a froti röve után tapogatózott, el kellett, hogy engedje az ajtófélfát, s kissé megtántorodott. Elrendezgette a haját, aztán a pongyol a minduntalan szétnyíló szárnyait öfhéján kézzel fogta össze. Meleg sajtszagú tenyere lassú kifordításával hívogatta a kisfiút, de az inkább a kibelezett antik pianinóba bújt. A rendőröknek be kellett jönniük egészen a nappali ajtajáig, ha nem akartak a lépcsőházból kiabálni rossz híreket. Egyikük civil ruhát hordott. Az ajtót erőltetni kellett, föltornyozva álltak mögötte tavaly előtti újságuk. Sötét volt az ablaktalan előszobában. A civil ruhás rendőr jött elől, a cipők közt lábfejjel csinált helyet. Még az ebédlő asztal alatt is bakancsok, szandálok meg zoknik hevertek. Az anya kénytelen volt hátrébb húzódni, hogy mindannyian elférjenek, és most a tejüveg ajtószárnyal takarta magát. A másik rendőr, az egyenruhás, a csillárra nézett, de a nő nem etintett. Kiégett, mondta rekedten, s nyelvével körbenyalta a fogsor és az ajkak közötti rosszagú árkot. A kisfiú sepphelyes lábszára kilógott a pianinóból. A bátyja rendőrök háta mögött melkosán összefont karral támasztotta a falat. A kisfiú pengetni kezdte a pedálból kiinduló vashúzalt. A civilruhás jelentette be, hogy a holttestet megtalálták. Azzal kezdte, hogy részvétem, és csak később mondta, hogy miért. Tapintatosan és mindvégig feltételes módban az egyenruhás beszélte el a részleteket a remíz fölötti dombról, meg az apánál talált tárgyakról. A kisebbik fiú felhagyott a vashúzal pengetésével, a bátya leeresztette a kezét. Az anya ajtóba kapaszkodó hosszú barna ujjai megrándultak, a körömágy rózsaszín húsa fölizzott. A tapasztaltabb civilruhás rendőrnek volt bátorsága a félmeztelen nőhöz lépni, puhán az ajtószárny mögül kilátszó várra tenni a kezét, és megérinteni a kék frotír arasznyi hasadását. A nő hátrált és lazán összezárt ujjaival végig simította sötét barna szemöldökét. Az újbegyére került hideg izzadmányt nem tudott mozdulattal a pongyolába törölte. A rendőrök ismertették, mi a teendő, és a nő előbújt az ajtó mögül. Akkor átöltözöm, mondta. Az idősebbik fiú rezzenéstelen tekintettel követte anyja bizonytalan lépteit. A rendőrök látták, hogy a pongyola kifordult zsebe beleakad a hálószoba ajtó keretéből kiálló szögbe, s a nő térdre esik. A kisfiú kinézett a pianinóból, a rendőrök lesütötték szemüket. Úgy illett, hogy a bátyja hálószobába siessen, s a hóna alá nyúlva derekát átkarolva húzza fel anyját az apja eltűnése óta vetetlen ágyra. A hálószoba ajtót nem sokára sarokkal berúgta, de az üvegajtón át látni lehetett a lassan mozgó, hirtelen rebbenő árnyakat. A fiú ruhákat keresett, felöltöztette anyját. Pofon csattant. A kisfiú a rendőrök lábszárát nézte, meg a pedált nyomogatta. Megkérdezte, mire való az agnoszkálás. A civil ruhás volt, aki legugolt, hogy válaszoljon. A kisfiú kénytelen volt a húrláda pókháló sarkába lapulni, ha nem akarta, hogy a rendőr simogatása elérje. A fiúnak zöld, élettelen tekintete volt, mint egy hüllőnek. Nyílt a hálószoba ajtó. A báty maga elé engedte az anyát. A félhomályban nem látszott, kipofozott Mackit. A nőn most nem csak szövetszoknya és blúz volt, hanem karkötő, meg fekete nájlon harisnya. A pofontól bárki kapta is kissé kiózanodott, és sem a cipőtengerben, sem a kisfia pianinóból kilógó lábában nem botlott meg. Azt hitte, képes lesz állva belebújni a lábbal talpra fordított szandába, ha közben az egyik rendőr előzékenyen felé nyújtott karjába fogóckodik. Az idősebbik fiú leemelte a fogasról a kicsinyített tunetszéket, és az anya feneke alá rakta. Az anya ráhuppant, és hagyta, hogy a fia húzza rá a jobb lábra való bordó szandát, meg a szintén jobb lábra való barnát. Amikor a fiú túlszorosra húzta a pántot, az anya felsziszent, és megdörzsölte a bokáját. A bátyja egyenlőre nem engedte, hogy az anya fölálljon. Hozta a műbőrretikült, és ellenőrizte, hogy benne van-e az igazolvány meg a pénztárca. Kivett a táskából egy levélgyógyszert, és két szemet az anyja nyírkos tenyerébe nyomott. Vizet is hozott. Amíg az anya ivott, s kétszer félre nyelt, a rendőrök indultak, hívták a liftet. A nő önállóan tápászkodott föl az alacsony székről. Pillantása a kisfiát kereste. Itt a lift, emlékeztették a rendőrök. A nő a nagyobbik fiúra nézett, aki a szobája küszöbén állt, farzsebretett kézzel. A lépcsőházból belső fény sárga porszőnyeget terített a bejárati ajtótól a nappalig, s a nő pihés arcán is meglátszottak most már az ujjnyomok. Ugye mégsem utazol? Kérdezte hiába. A szemét lilás félkörben duzzadt puha hús kerítette. Nem teheted ezt velünk? A szemöldökét alkotó szőrszálak fegyelmezetten elvékonyodva követték a szemöldök csontívét. Az egyenruhás rendőr a nő lábszárát nézegette. A fekete harisnyát, amin két sávban is fölfutott a szem. Az egyik ágon tért hajlatig, a másikon szoknya szegélyig. Aztán az anya újra körbe nyalta a fogsor és az ajak közti árkot. Behúzta maga után az ajtót, és felemás cipőjében sántikálva távozott. A fiatal a fivér lélekszakadva sietett a kukuskálóhoz, de már nem talált senkit a lift előtt, csak a dülledő levelő fikuszt. Csalódottan a bátyja szobájába kullogott, és leült a mindig mindenhova magával cipelt tonetszékre. Hátradőlni nem mert, mivel az apa, akinek az arcát összeszabdalták a remíz fölötti domb csipkebokrai, elfelejtett merevítőt szerelni az ülőfelület és a gőzöléssel meghajlított támlaív közé. A báty nem zavarta el az öccsét. Jegyzett tömbbel és napelemes számológéppel egészítette ki az ágy sarkába készített kupacot. Megkereste az útlevelét, amit anyja elől a fehér neműs fiúkba rejtett, s a kék frotírpongyol a kezébe akadó övét, amire pár évvel ezelőtt apjának mégsem sikerült magát fölakasztania, rémülten tömködte vissza az alsó nadrágok közé. Öccse elkérte az útlevelét. Odaadta neki, hadd lapozgassa. Ahogy sötétedett, kezdett barnára színeződni az öccse pupillája. Az idősebbik fiú katonai vászonból varrott hátizsákot vett elő ágya alól, és beledobálta a ruháit, a társalgási szótárat, az iránytűt, a nagyítót, egy színes útikönyvet. Már csak a 16 funkciós svájci bicska hiányzott, de azt az apja vitte magával, hogy legyen mivel fölbontani élete utolsó üvegborát. A báty megfürdött, átöltözött, megbocsolta a virágokat, elzavarta immár barna szemű öccsét fogad mosni. Nem várjuk meg anyát? Kérdezte az öccs. Mondta a báty, hogy nem, és a fiú szájüregébe fújt allergia elleni szerrel. Fölkapcsolta öccsének az akvárium neonlámpáját, ágya mellé készítette a kicsinyített tonetszéket, apjuk ajándékát. Ellenőrizte az indulás pontos idejét, a pályaudvart, még egyszer utoljára a vágány számát. Ágyba bújt. Éppen az ébresztő órát állította be, mikor az öccse benyitott. Az ágya szélére ült, és kérlelte, hadd aludjon vele. A báty nem mondhatott nemet, de kikötötte, hogy ma nem lesz behugyozás. Óvatosan magához ölelte az öccse testét. Éppen elfért a mellkas és tért közti öbölben. Megpróbálta maga elé képzelni a remíz feletti dombot, ahova mások anyák napi orgonát járnak lopni, amikor öccse alig hallhatóan azt kérdezte, apa miért nem kíváncsi rá, hogyan gyászoljuk őt?
5: Ha végeztél. Ébredj, mondtam magamnak. Kinyitottam a szemem, lábammal megkerestem a papucsot. Egy darabig még ültem az ágy szélén, és emlékeztettem magam arra, ami tegnap történt. Kisenyitottam az ablakot, már éreztem, hogy esett. A nedves fa illata árulkodott. Egyetlen határozott mozdulattal elrántottam a függönyt. Vigyáztam az ajokkal, nehogy anyu idő előtt fölkeljen. Azt kívántam mindkettőnknek, aludjon minél többet, minél mélyebben. Mezítlábmáztam föl az ablakpárkányra, hogy a leszakadt drótokat visszahajlítsam a függöny ringlire. Hideg volt az ablaküveg, ahogy a fenekemhez ért. Porszagú volt a függöny, a talpam pedig nedves lett a párkánytól. Kinyitottam az ablakot. Minden elázott az udvaron. Kiszaladtam a teregetőhöz, és megtapogattam a ruhákat. Amikor a pulóveremen megláttam a madárszart, mondtam magamnak, hogy ma nem menj iskolába. És a ruhákat se szedd be. Eszembe jutott a biológia dolgozat. Az osztályfőnököm, meg az Akli Miklós. Nagy eső esett az éjjel, mert az udvar közepén tócsa állt. A ruhákból, anyu rongyos pólóiból még most is csöpögött a víz. Csak a lefolyó szűrőjét kellett volna megemelnem, hogy az egész mötyi lefolyjon, de hagytam úgy, ahogy van. Az ecetvánk apró levélkéjé ringatóztak a tócsa felszínén. Főz kávét, mondtam, de rám köszöntek a második emeletről. Fölnéztem, és hanyagul, fáradtan a szőnyeg porolónak támaszkodtam. Fúrógép volt a férfi kezében, és egy narancsárga hosszabbító. Anyuról érdeklődött meg a nővéreimről, és válaszolnom kellett, mert a betegeket meg a kisgyerekeket mindenki szereti. Rólam azt mondták ott a második emeleten, hogy erős vagyok, kibírok mindent. Nem a férfi szemében néztem, hanem a kövezeten kígyózó végtelen vezetékre, és az élénk sárga színtől, az éles, tiszta kontúroktól sírhatnékom támadt. Szerettem volna a férfi lakásába kéreckedni, körülnézni a tiszta körvonalú tárgyak közt, kihajolni az ablakon, bámulni a forgalmat, hallgatni az utcai veszekedéseket, mások nyomorúságát, vagy legalább kezembe venni a narancsszínű hosszabbítót. Nem öltöztem át, pedig fáztam a hálóinkben. Csak egy zoknit vettem föl. Míg lefőtt a kávé, anyu fölött álltam. Néztem a szemét, a szemhéj mögött vándorló dudort. Néha meg-megrángott a lába, kevesebbszer, mint ébren. Próbáltam fölidézni, hány szemaltatót adtam neki előző este. A kávé szagán aztán felriadt. Kinyitotta a szemét, sóhajtott, de a fejét nem mozdította. Szerettem volna megrázni, hogy szedje össze magát. Azt sem mondta, hogy jó reggelt. Szia, köszöntöttem, de nagyot aludtál. Anyu nem sejtette, hogy altatózom. Elkészítettem a két kávét, letettem a csészéket a földre. Hoztam gyufát, cigarettát, hamutartót. Lehúztam anyuról a tolpaplant, és ő hadonászni kezdett, mintha nem tudná, hogy mindjárt hozom a kockás plétet és betakarom. Ne kapd föl a vizet, csitítottam magam. Fázom, mondta anyu. A paplant az ebédlőasztalra tettem szellőzni, aztán hoztam a takarót. A hónaljánál fogva följebb húztam anyut, bár egyedül is képes lett volna föltápászkodni. Megtapogattam a derékaljat, hogy száraz-e. Aztán leültem az ágy szélére, és fölkapcsoltam az állólámpát. Nem mész ma iskolába? Kérdezte. Látod, válaszoltam. Igazgatni kezdte a haját, és intett, hogy hozzam a fésűt. A kezébe nyomtam, hogy legalább próbálja meg. Fogd már! Erővel ráhajtogattam az ujjait a fésű nyelére, de éreztem, hogy ellenáll. Gyerünk! Nem megy, mondta. Menne, ha akarnád, morogtam. De azért mögé térdeltem, rá a párnákra, és fésülni kezdtem. Rátenyereltem a hajhagymákra, hogy ne fájjon neki annyira. Tudtam, hogy könny szökik a szemébe, ha fésülöm. Marokra fogtam a haját, és a vékony ősz nyalában háromszor kellett körbe tekernem a hajgumit, hogy tartsa. Megvagyunk, mondtam, és anyu megtörölte a szemét. A fésű fogai közt maradt hajszálakat kiszórtam az ablakon. Aztán mentem hányni, mert hiába mondogattam fésülés közben, hogy lélegezz mélyeket. A vécében észrevettem, hogy megint áltázott a plafon, de szerencsére éppen a vécé csészébe csöpögött a rozsdaszínű víz, úgyhogy nem volt szükség felmosó rongyra, vödörre. Néztem, ahogy csöpög, megjegyeztem a ritmust. Nem lett volna szabad beépítenünk a világító udvart. És emlékeztettem magam, mi történt 2 éve, amikor dögszag volt a vécénkben. Föl kellett mennem az elsőre, és megkérni a fölöttünk lakót, hogy a világító udvarába nézhessek. Persze, feltételeket szabott, pedig még csak 6. voltam. Ki lehet bírni, mondogattam, miközben simogatott. Aztán bemásztam a világító udvarba, és lapáttal egy nagy fekete szemetes zsákba kotortam a círmos maradékát. Kérdezte a szomszéd, tartson-e bakot, és kiröhögött, amiért nem tudom, ez mit jelent. Visszamásztam a kamrába, és cipőstől a férfi tenyerébe léptem. Nem az én macskám, mondta. Visszaültem az ágyra anyuhoz. Kérdezte, miért hánytam. Éreztem, azt hiszi, megint bekaptam a legyet, de nem nyugtathattam meg azzal, hogy a hajattól. Rosszat ettem, mondtam, és a takarón keresztül megcirógattam sorvadó combizmait. Kezébe adtam a kávéscsészét, szájába tettem egy szál előre meggyújtott cigarettát. A gyufaszagot jó mélyen belélegeztem. A kockás pléd egy mélyedésében elhelyeztem a hamutartót, aztán én is belekortyoltam a kávémba. Láttam, hogy csípi anyu szemét a füst, úgyhogy kivettem a szájából a cigit, csak akkor raktam vissza, hogy szívja meg, amikor kérte. Amikor észrevettem a kávémban úszó korpadarabkákat, újra felfordult a gyomrom. Lélegezz mélyeket. Amikor én is beleszívtam a cigibe, anyu azt mondta, nem is tudtam, hogy dohányzol. Hát, most már tudod, válaszoltam. Aztán tartottam neki a cigit, hogy szívjon. Beszélgetni kezdtünk, és anyu néha mást mondott, mint amit mondani szeretett volna. Láttam tegnap aput, meséltem. A pályaudvaron? Kérdezte elgondolkozva. Félreraktam a korpás kávét, megszívtam a cigit, bólintottam. Hamuztam sok picit, idegesen, anyu elé tartottam a cigarettát. Szívd. Megöregedett, mondtam. Ősz a haja. Van valami seb az arcán. Szemüveget hord és meghízott. Beindulhatott a sörbiznisz. Észrevett téged? Kérdezte anyu, és kasszáló mozdulatokkal igazgatni kezdte a pólóját. Segítettem neki. Nem hiszem, hogy megismert, válaszoltam, és elnyomtam a cigit, mert már a füstszűrőt szívtuk. Kimentem a konyhába, hogy csináljak valami reggelit. Benéztem a hűtőszekrénybe, ami dugig volt kovászos uborkával. Elővettem 4 tojást, meg egy hagymát. Meggyújtottam a gázt, megszagoltam a gyufát jó közelről, és vártam, hogy kicsit melegebb legyen. Fölültettem a tojásokat, meghámoztam, fölaprítottam a hagymát. Hagymától sosem sírsz, mondtam büszkén, és fölidéztem az osztályfőnököm pillantását, amikor bográcsoláshoz készülöttünk egy osztálykiránduláson. Nem akartam, hogy megsimogassa a vállamat, de neki jól esedett. Fölvertem a tojásokat, sót szúrtam bele, aztán mielőtt a serpenyőbe öntöttem volna, a szobában becsuktam az ablakot, mert anyu azt kiabálta, hogy fázik. Lehúztam a tűzről a serpenyőt, de egy darabig még bámulni szerettem volna a lángot. Na, gyerünk, mondtam. Elharmadoltam a rántottát, aztán a 2/3 részt csípős paprikával hintettem meg az 1/3-ot édessel. Kicsit odaégett a széle, de mondtam, hogy ez legyen a legfőbb gondod. Mint a másod unoka testvérem fejét, hasamhoz szorítottam a tegnapi veknit, és vágtam belőle 2 vastag szeletet. A rántott a 2/3-át magamnak szedtem ki, az 1/3-át pedig anyunak, mert féltem, hogy kakilni fog, és akkor nekem kell majd kitörölni a fenekét. Magamnak villát vittem, anyunak kanalat. Raktam szalvétát egy tálcára, hogy szükség esetén legyen mivel letörölni a nyálát. Amikor anyu meglátott, azt mondta, megint 2 van belőlem, és én azzal próbáltam megnevettetni, hogy azt mondtam, néha én is azt hiszem. Nehezteltem anyura, hogy meg se próbál nevetni. Félrehúztam egy kis területen a paplant, hogy helyet szorítsak a tányéromnak az ebédlőasztalon. A narancssárga hosszabbítós férfi bekapcsolta a fúrógépet, pedig alig múlt 8 óra, és rezegni kezdett bennem ott, ahol akkor szokott, ha a másodunok a testvérem megvadul. Már éppen kezdtem volna, amikor anyu ahelyett, hogy megpróbálta volna kézbe venni a kanalat, várakozón felén fordította a fejét. Észrevettem, hogy az előbb önkéntelenül megszívtam az orrom, de arra azért ügyeltem, hogy ne csapjam le a villát túlontúl hangosan. Fölálltam, és a fiókos szekrényből előkerestem a gészt. Anyu azt hitte, meg fogom etetni, ezért felém tolta a tálcát. Megráztam a fejem, megfogtam anyu jobbját, és 4-5-ször áttekertem rajta a gészt. Ellenőriztem, elég szorose, aztán a tenyere és a gész közé csúsztattam a kanálnyelét. Anyu mosolygott, én pedig azt mondtam, ígyni, most már önállóan ehetsz. Valaki nagyon nem akarhatta, hogy jól lakjak, mert csöngettek. A nagyobbik nővérem állt az ajtóban, meg az egyik gyereke. Nem baj, hozott pénzt. Sok arany ment ki tegnap, mondta, ezüst meg még több. Leült anyu ágya szélére, nézte, ahogy eszik, de hiába vártam, nem mondott semmit a gézre. Anyu mosolyogva evett, mutatta a lányának a készfejét, a gézt meg a kanalat, de ő nem értette, mit kell nézni, minek kell örülni. Az unokaöcsém felküzdötte magát az ebédlőasztal előtti székre. A nővérem megszívta az orrát. Nem volt hova ülnöm, úgyhogy ölembe vettem a nővérem gyerekét, és közösen elfogyasztottuk a rántottát. Egy falatot neki, 2 magamnak. Szeretett volna megetetni az unokaöcsém, de féltem, hogy megszúr a villával, és nem engedtem. Észrevettem, hogy anyu szomorúan figyel minket. A nővérem meg én kivonultunk a konyhába. Adott pénzt, többet, mint máskor, és kifordított tenyérrel végig simított az arcomon. Megkérdezte, mikor voltam utoljára iskolában. Megcsóválta a fejét, és azt mondta, cisztákat találtak a veséjén. A mosogatónak támaszkodva rágyújtotta, lábát keresztbe rakta, a hamut a szemetesbe pöckölte, és közben a nyakláncát babrálta. Anyu? Kérdezte. Grimaszoltam. Mi mindent kibírsz? Mondta a nővérem. Erős vagy. Elmeséltem, mi volt tegnap, de arról hallgattam, hogy anyu már egyik kezével sem tudja megfogni a WC-papírt. Aludni tud? Ahogy ne tudna. Nem beszéltem az altatókról. Kikerekedtél, mondtam később, és a nővérem megfenyegetett az ujjával. Beszaladt a táskájáért a szobába, aztán órákig turkált abban a földön túli rendetlenségben. Végre megtalálta, amit keresett, és a szendvics sütő tetején kinyitotta a saját nevére kiállított diákigazolványt. Az 5 évvel ezelőtt készült frufrus képen mindketten nevettünk. Hoztam az iskolatitkár pecsétjét, meglehelgettem, aztán a megfelelő rovatba nyomtam. Kértem egy golyós tollat, hogy az évszámot is odaírjam. Így mi? Szigorú arccal átnyújtottam az igazolványt, és mondtam, hogy most aztán tessék rendesen tanulni. Holnap bioszból írunk. A nővérem a fenekemre húzott az igazolványjal, és bement elbúcsúzni anyutól. Hiába mondtam, hogy maradjanak még, már az ajtóban álltak. Ne sírj, figyelmeztettem magam, amikor megcsókoltuk egymást. Elvettem anyutól a tálcát, és elmosogattam a szennyes edényeket. Bekapcsoltam a rádiót, elszívtam pár szál cigit, és elterveztem, mit fogok vásárolni. A madárszoros részt bevizeztem a mosogatószivaccsal, aztán kibújtam a hálóinkből, melltartót vettem föl, és keresztül erőltettem a fejemen a nedves, rossz szagú pulóvert. Fölvettem a koptatott farmeremet, amitől a másodunok a testvérem hajlamos elveszíteni a fejét. Aztán bekiabáltam anyunak, hogy kiugrom vásárolni, és már indultam is, kezemben kulccsal, szatyorral. Megszédültem, amikor eszembe jutottak a másodunok a testvérem mozdulatai. Csöngettek. Féltem, hogy az osztályfőnököm lesz. Azóta nem hagy békén, mióta adott egy 1000-est zeneiskolai tandíjra. Azt hiszi, nem látom, hogy a dicséreteivel akar lekenyerezni. Ha azt mondja, gyorsan pucolom a krumplit, meg erős vagyok, meg mindent kibírok, már a matek jegyenbe is beleszólhat. De egy osztálytársnőm volt az. Meglepődtem. Behúztam magam mögött az ajtót, hogy ne lásson a szobába. Bomba riadó, mondta. Gondoltam, addig állok a lábtörlőn, míg meg nem érti, hogy rossz kor jött. Megköszöntem, hogy elhúzta a tegnapi házi feladatokat, és vállamra vetettem a bevásárló szatyrot. Anyu szólongatni kezdett, mert hallotta a hangomat. Valaki kiabál, figyelmeztetett az osztálytársam, aki ellopta tőlem az aklimiklóst, pedig a szüleinek 2000 könyve van. Furcsa lány. 7 éve zongorázik, de a Máté Péter számokat még mindig nem tudja eljátszani. Anyu abbahagyta a szólongatást, de amikor ajtó nyílt valahol, majd észrevettem a gangon a szomszédot, aki bakot tartott, jobbnak láttam bemenni a lakásba. Legutóbb azzal zsarolt, hogy kihívja a gyámhatóságot, ha nem megyek föl. A füzeteket a konyhaasztalra tettem. Vizes a pulóvered, jegyezte meg az osztálytársam, amikor hozzám ért. Tudom, mondtam, én vizeztem be. Leültettem a hokedlire, s unalmamban belelapoztam az irodalom füzetbe. Éreztem, hogy néz. Kérdeztem, csináljak-e teát. Azt mondta, igen, köszöni, úgyhogy föltettem vizet egy fazékban, aztán keresztbe vetett lábbal a mosogatónak támaszkodtam. Rágyújtottam, és időnként a szemetesbe pöcköltem a hamut. A nyakláncomat babráltam. Szeretlek, mondta egyszer csak az osztálytársam. Tudom, hazudtam. Majd elmúlik, tettem hozzá. Ebben az életkorban ez normális. Nem fog, mondta kipirosodva, de maga biztosan, és ölébe húzta a narancsárga iskolatáskáját. Kíváncsi voltam, mit keres, és igazán nem hittem volna, hogy az Akli Miklóst. Nyújtotta a könyvet, amit annak idején ellopott. Mosolyogva visszatoltam a kezét, és azt mondtam neki, hogy tartsd meg, ha akarod. Hozok tollat, futott át az agyamon, és beleírok valami Máté Péterrel kapcsolatosat. De forni kezdett a víz. A cigit a csap alá tartottam, aztán a szemetesbe dobtam, és két teafiltert lógattam a vízbe. Anyu leverhetett valamit a szobában, de nem ugrottam rögtön. Néztem még, ahogy a filter megfesti a vizet. Néztem. Körbe-körbe hajókáztattam a filtereket a gyorsan feketedő vízben. Hagyd abba, mert így maradsz, mondtam magamnak. Szipogtam és odavetettem az osztálytársamnak, hogy szolgáld ki magad. A szobába siettem, és láttam, hogy anyu feldöntötte az állólámpát. Ellenőriztem a derékaljat, aztán az ágya szélére ültem. Szétpattant az állólámpa égője, de a sötétben is láttam, hogy könnyes anyu szeme. A fülemhez hajolt, amennyire tudott, mert hallotta, hogy nem vagyok egyedül, és azt csuttogta, kakilni akart menni. Semmi baj, mondtam magamnak. Semmi baj, mondtam neki is. Megsimogattam a combját, és lehúztam róla a plédet. Fölült egyedül, de lábra állni már én segítettem neki. Kezét a vállamra tette, én pedig átkaroltam a derekát. Kibicegtünk az előszobába, ahol apu nálunk felejtett sörös rekeszei miatt egy ember is bajosan fért el. Az osztálytársam éppen cukrot lapátolt a teájába. Csókolom, mondta anyunak ijedten, és rögtön lerakta a cukros kanalat. Anyu ránézett, és azt mondta, szervusz, kislányom. Leakasztottam egy baseball sapkát az előszoba falról, és anyu fejébe húztam. Anyu csodálkozva pislogott. Beáztunk, magyaráztam. Kinyitottam az ajtót, és leültettem anyut a WC-deszkára. Fölnézett a foltra, én pedig azt mondtam, csini vagy. Jól áll a sapka. Aztán halkabban, szólj, ha végeztél.
3: Szvoren Edina elbeszéléseit Kovács Lehel és Tóth Ildikó olvasta fel. A hangfelvételt Kornédes Tamás készítette. Szerkesztő-rendező Zoltán Gábor.
2: A hangfelvétel 2010-ben készült, és legutóbb 2022. október 11-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben sugározzuk. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
6: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
7: Mi vagyunk a legszebb és legjobb kórus az egész országban, ugye? Yeah!
6: Oscar-díjas és Oscar-díjra jelölt magyar filmek.
8: Hát, hogy túlélj bennünket, uram. Te kísérjed, ha mi már nem leszünk.
9: Csak rosszat állsz, kis huszár.
6: Mindenki jobb lázadása. Mephisto.
10: Ne menj vissza Berlinbe.
11: Színház mindig lesz, higgy el. Akármi történik is itt Németországban.
12: Torsod, hogy az légy, ami vagy!
6: Augusztus 1-én 20:05-től az M1-en.
2: műsorajánlót hallottak.
10: Huszonkét óra, jó estét kívánok, hírek a Kossuth Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. A paksi atomerőmű egyik blokkjának leállítása nem veszélyezteti az ország energiaellátását, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal bejelentette, hogy megkezdte működését az energiaellátási műveleti egység, és elkészült egy rotációs krízisterv is. Ez rögzíti, mely nagy felhasználóknak kell szükség esetén átmenetileg csökkenteniük fogyasztásukat. Magyar Péter egyúttal takarékos fogyasztásra kérte a lakosságot a hőség idején. A kormányfő felhívta a figyelmet arra, hogy a következő napokban ismét hőkupola alakul ki Magyarország felett, ezért éjféltől újra harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Hozzátette, a rendkívüli hőség legsúlyosabb következménye jelenleg a tartós aszály és a folyók rekord alacsony vízállása, ami egyes térségek veszélyezteti az ivóvízellátást is. A közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtették a szükséges előkészületeket, tette hozzá a kormányfő. Hőség ideje alatt ajánlott több órát is hűtött helységben tartózkodni. Országosan több mint 2200 helység, klimatizált hivatali épület, üzlet, művelődési ház, könyvtár, egészségügyi intézmény, sportlétesítmény van, amelyeket bárki igénybe vehet a kánikula alatt. Ezek listája az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság honlapján elérhető. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány ősszel, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András közösségi oldalán azt írta, másfél millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt, az előző kormány rezsicsökkentő politikájának azonban nem volt része az ő támogatásuk, közölte. Az önkormányzatok pályázhattak ugyan támogatásra, de volt, hogy az nem, vagy csak túl későn jutott el a rászoruló családokhoz. A kelet-lengyelországi Lublinban tárgyalt a lengyel miniszterelnökkel az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij közösségi oldalán közölte, elsősorban washingtoni látogatásairól számolt be Donald Tusknak, de szó volt az ukrán légvédelem megerősítéséről és közös védelmi kérdésekről is. Hozzátette, hogy egyeztettek a Kijev és Varsó viszonyát beárnyékoló történelmi vitáról is. Az ügy előzménye, hogy Karol Navrocki lengyel elnök júniusban visszavonta a lengyel fehér sas rendet az ukrán elnöktől, amiért Kijev egy szélsőséges, lengyeleket is lemészároló II. Világháborús milíciáról nevezett el egy alakulatot. Rio de Janeiroban 5 bűnöző és egy katonai rendőr halt meg egy tűzpárbajban. A hatóságok rajtaütöttek egy járműlopással foglalkozó bűnbanda autóján, a sofőr azonban nem állt meg a rendőri felszólításra, többen pedig menekülés közben tüzeltek a rendőrökre. A járművet végül sikerült feltartóztatni, a műveletben több lőfegyvert lefoglaltak. Belgiumban 117 erdő és bozót tüzet regisztráltak az éveleje óta. A területek többsége emberi mulasztás vagy szándékos gyújtogatás miatt kapott lángra. A Genfi Egyetem kutatása szerint a tavalyi bozót tüzek mennyiségét is meghaladja az idei esetek száma, amely majdnem kétszerese a 2010 és 2015 között regisztrált éves átlagnak. Híreink végén az időjárásról. Napról napra fokozódik a kánikula, holnap is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható. Nagy tavaink vize 24 fokos. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb éjfélkor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
2: A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: Macskakő, ponyva. Írta Lengyel Péter. Két szezon kasszabetörőkre.
14: Az éjszakára virradat következik egy keddi hétköznapon is, a természet rendje szerint. Kidugják szárnyuk alól fejüket a koránkelő verebek. Dúsfürtökben csiriplik el verébb gondjaikat a nagyváros fiatal fáin. És hangos madárhozsannával köszöntik az Isten napját.
15: A Knorr Marika gondolatai a rejtelmes hercegi lakó körül járnak, s szemét kerüli az álom. Fehér leányka ágyában végig-végig sepennek rajta a forróság hullámai, melyekről ifjúi és ártatlan tapasztalatlanságában úgy hiszi, hogy a nagy nyár heve hozza. Csak nem virrad már, amitől nyílik a lakás bejárati ajtaja, és a kislány egy pillanaton belül tágra nyitott szemmel nappal ébelen hever ott. Visszafolytja a lélegzetét, hogy az se zavarja, miközben fülével követi az ajokat. És napokkal később vallotta majd be a vizsgálóbírónak nagy nehezen, hogy bizony ő nem átallott mesztélább kilopózni és leskelni a kulcsjukon át.
14: Ezen a keddi hajnalon is munkába indulnak a kétkezi emberek, akik a világváros fényes homloka mögött a csatornákban és fűtőházakban, a szeméttelepeken, közraktárakban és vízművekben előállítják és megóvják a fenső ragyogást.
16: A Zsibáros utca sarkán, a nagy bazárban a szolid ékszerész cég bolti szolgája készül az új üzleti napra. Zakatolva nyitja az utcai vasajtót, s belép. Inkább érzi, mint látja az első rendhagyó jelet. Az iroda ajtaja tárva. Közelebb megy, és akkor bentről rámered a nyitott nagy trezor.
14: Lustán kondul a belvárosi templom harangja, majd elhallgat.
17: Az ékszerész elsápad a hírre. Nem kell megnéznie, hogy mit vittek el. Tudja. Két kezébe fogja a fejét, és csak ül meretten.
18: Dajka doktor, különleges vizsgálóbíró különös elégedettséggel állapítja meg, hogy a jegyek egyértelműek. A kassa legújabb kettős lemezes fajta, a helyiség tisztára takarítva. A cirokseprű vonalkái az alig látható fémpor és hamurétekben az ő legszemélyesebb nyomaik. A páncélszekrény ajtaján meglazult lemezek, csavarok. Jól látható a robbantás, és a szabályos kör alakú lyuk, melyel megkeresték, majd megközelítették az árat. Új módszer. Sorolja be a robbantást a kézjegyek közé gondolatban a doktor. A roncsolás a lehető legkisebb. Észrevétlenül érkeztek, s úgy szólván nyom nélkül távoztak. Előveszi a lupéját, s közelebbi vizsgálatba mélyed. A felnyitott páncélajtón hamarosan zöld gyapjúszálat talál, majd még egyet, egy tucatot. Tovább kutat, újabb nyomok után.
17: Az ékszerész hamar elkészül a kár felmérésével. A cég tegnap még egy új korszak hajnala előtt állott. Semmi nő más időpontban nem lehetett volna. Ilyen fájdalmas a veszteség.
18: Dajka doktor égnek meredő hajjal hallgatja végig a kék vér nevű gyémánt szállításának történetét.
17: A kő és a többi ékszer közösséges levélpostai küldeményként érkezett Párizsból. Minta érték nélkül jelzésű borítékban.
18: Gondosan titkolták a kő érkezését, igaz? A rendőrség előtt.
17: Az ékszerész bólint. Hallgat.
18: Neki a bírónak, hogy vagyonukat megvédhesse, tudnia kellett volna a vagyonokról. Ez a betörés kiszámítható volt. Ő várta, és ha tudja, hogy mekkora támadási felület nyílik a Váci utca és a Zsibáros utca sarkán ezekben a napokban, másképp alakultak volna az események.
17: Az ékszerész lehajtja a fejét.
18: Ki tudott róla? Ki tudhatott a szállítmányról? Mennyit? Mióta? Hogyan?
17: És az ékszerész reménytelenül. Természetesen senki. Sehogyan. Hová gondol? Azért titkolták, hogy gondosan.
18: A vizsgálóbíró elfordul. Nézzük, mit vittek el még, mondja.
17: Mindent.
14: Majdnem mindent. Ott hagytuk a névre szóló takarékpénztári könyvet 80 ezerről, 50 ezer forintnyi váltót és 230 ezer forint ára másféle értékpapírost.
18: A doktor rábólint, szinte elismerően. Hiába, ők voltak. Nagy stílű gazemberek, s ami alvilági úton nem értékesíthető, azzal fölösen nem károsítják a jogos tulajdonost.
14: Úri emberek, van olyan.
18: A vizsgálóbíró érzései vegyesek. Diadal is keveredik közéjük, de erről nehezen tudna elszámolni másnak. Úgy érzi, most, hogy a betörők egy teljes évnyi csönd után újra megmozdultak, ő már el is indult az úton, melynek végén sorozatban fejti majd fel eddig megoldatlan kasszabetörések szálait. S a nemzetközi banda tagjaira egyenként rákattintja a karperecet.
14: Jól is gondolja, nem is. Felfejti is, meg nem is. Kattint is majd, meg nem is.
18: Mindvégig makacsul ott motoszkál tudata peremén egy tisztázatlan emlékkép. Valami történt. Valamit látott, emlékszik, a közelmúltban. Itt. Pontosan itt. A Zsibáros utcán. De nem sikerül rájönnie, mi lehetett az.
19: Délelőtt átutazik Budapesten Agap Kevorg, az örmény. Cári alattvaló és nemzetközi orgazda. Távirat hívta egyenesen erre a napra. Megfordul Óbudán, a Bokor utcában.
20: Ahol Lánc Rókus, az ismert fővárosi orgazda lakik.
19: Az örmény egyetlen órát tölt Budapesten.
14: A gyémántkő kelet felé utazik. Ahol a cári birodalom végtelen Versztályin megtalálja majd a nagyvagyonú vidéki földesurakat, és a Krímhegységben a tatár törzsfőket, kiknél a kincs eltűnhet, mint kilöttyent víz a sivatagban.
18: A vizsgálóbíró fekete zsebkönyvében egy határozott szó áll, magyar, és kérdőjellel a többes szám, magyarok. A személyek elnevezésű rovat a zárában otthagyott lábnyomokból indul el, s a betörés sorozat nyílegyenesen fut a Bálvány utcától Zárán át a Nagy Bazárig. Visszatértek, gondolja a doktor.
14: Jól gondolja, te már tudod.
18: Négy ember, mondjuk Bazár név nélküli, vagyis Bazár NN egyes, Bazár NN kettes, hármas és négyes. De valóban négy ember? Négy?
14: Sok baja lesz még azzal a negyedikkel.
18: Évszámokat, helyeket, szerszámok nevét rója sorba a fekete zsebkönyvben a vizsgálóbíró ceruzával. Új meg új rendbe csoportosítja tényeit. Grafikonokat rajzol, rendezget, s ha újik összeállítást meggyőzőbbnek találja, heves törlésbe fog az elefánt radírgumiával.
14: Visszatértünk.
18: Késő délelőtt kerít sort a doktor arra, hogy a rendelkezésére álló 1000 hivatalos és nem hivatalos csatornán kibocsássa a felhívást az embervadászatra. Útnak indítja a főkapitányság detektívjeit. Szálljanak meg minden elképzelhető helyet.
21: A vasúti pályaudvarokat.
22: Fürdőket, éttermeket és kávézókat.
23: Nyilvános házakat.
22: A fővárosi vámhatár állomásait.
18: Mozgassanak meg minden követ.
21: Figyeljék a piacokat, utcai elárusító helyeket.
24: Hallgassák ki sorra a város valamennyi hordárát, koldusát, bérkocsisát és sétálóját.
18: Hozzanak eredményt.
21: Vizsgálják végig a szállodák, fogadók és kispanziók bejelentőit.
18: Kinyomatja 500 példányban a kő és a többi ékszer leírását. Eljuttatja minden ékszerészhez, zálogoshoz. Németre fordítja és megsürgönyözi kollégáinak a különböző fővárosokba. Kiveti a nyomozás Európa méretű nagy lyukú hálóját.
19: Agap Kevorg nemzetközi orgazda vonatja teljes sebességgel zakatol kelet és dél felé, hátra marad mellette a karsztos, kietlen táj, szikrát hány a mozdony, s hosszút, keserveset füttyent.
14: A kasszabetörők testi szabadsága és a kérdés, mely olyan régi, mint az erény maga, hogy vajon kifizetődik-e a bűn? Mostantól köztünk és a vizsgálóbíró között dől el. Melyikünk az okosabb, találékonyabb és fürgébb, szerencsésebb?
18: A vizsgálóbíró tudja, hogy tolvajt fogni csak tolvajjal lehet, s késő este vadászatra indul.
0: a maga módján.
19: A külső kerepesi út máló vakolatú patekái.
0: Papra morgót rendel.
19: Végtelenül mocskos, sötét figurák veszik körül a bírót a kármentőnél.
1: Ős nemzéssel bújnak ki a porból, piszokból, minden nagyváros talaján.
0: A doktor arcát a hosszú porköpeny felhajtott galléria takarja.
14: Errefelé, ha valakinek rejtegetni valója van, attól csak növekszik a tekintélye.
0: A nyomorú apró tolvajokat, striciket keresi meg sorra.
19: A spionokat.
0: Hol, s kilátott új arcokat? Ki hallott újmódi betörőszerszámokról, dinamitról, elpasszolásra váró ékszerekről?
1: Hümmögés.
19: Széttárt karok.
0: Fejrázás. A bíró feladatokat ad. Olykor előhúz egy bankót, sutyomban átnyújtja, s nem kér róla nyugtatványt.
14: A bevált utak.
0: Este 11-kor a vizsgálóbíró ráakad az 56-os számú hordárra, kinek a hajdani Újpiac kocsi állomásánál van a posztja.
19: Dolgos férfiú, ki azért nem veti meg a karcos kocsis bort sem. Amid ön a köpenyes, jobb ember beszédbe ereszkedik vele, hamar az izgalmas élménynél tart. Mint látott az előző éjszakán néhány éppen ilyen finom malaclopó köpönyekbe öltözött urat a belváros felé sietni át a téren. Aztán ma meg az egész város a gyémántlopásról beszél. Hát nem érdekes?
0: De érdekes.
19: Feltűnt neki, hogy az egyik úr olyan barna képű, törökös, egy feszítővasféle kétlábnyi hosszú szerszámot ejtett ki a köpönyege alól. Mert megbotlott. Azért.
0: És mit gondolt Kelmed? Mit gondolt Kelmed azon frissiben? Hová készülnek vaj a ma finom urak a pájszerral?
19: Káromkodott is. Talán. De nem magyarul. Talán.
0: A fekete zsebkönyvbe bekerül Bazár NN 1-es. Fekete haj, barna bőr, külföldi, török, görög, olasz, más. Az NN 1-es a többi bazárbéli név nélküli számozottal mostantól fel nem cserélhető.
14: Rotyogva főnek jövendő pácaink.
4: Egy sugárúti fehérnemű kereskedő Vicián egy súlyos, kemény, papírba csavart rudacskát helyez a vizsgálóbíró asztalára. 50 darab csengőpengő nikkel 20 fillérest.
0: Mint hogyha megmozdulna valami.
4: Vicián emlékszik a férfira, aki előző nap a boltjában hagyta. 200 legfinomabb sejeminget és más testi fehérneműeket vásárolt, s feltűnt, hogy ha bár vagyonosnak látszik, nem szállítatja haza holmit. Meghagyta csak, hogy csomagolják össze, s rakják krumplisba. Őt ezen ellentmondások indították arra, hogy a hatósághoz forduljon.
0: A vizsgálóbíró előveszi a fekete zsebkönyvet.
4: Arányos termetű, fiatalos, jóképű férfi volt a vásárló, úgy 30 körül talán. Beszédet tanult emberre vallott. A hozzá tartozó dáma divatos, nagyon fiatal, karcsú. Sokat kacagott bevásárlás közben, és határozott ízléssel segített a válogatásban.
5: Igen, a buboréknak mindig biztos ízlése volt.
4: Az úr ezzel a tekercsapróval fizetett, és persze bankokkal is. Ezek elkerültek azóta a boltból, és a maguk rendes, ezer felé ágazó banki egy útjain mentek tovább.
0: A vizsgálóbíró átküldeti a pénztekercset az ékszerészhez.
23: Valóban a boltból származik.
0: A doktor elmorfondíroz magában. Vajon mi oka lehet egy körözött betörőnek, hogy a nagyfogás másnapján ilyen könnyen azonosítható pénzzel fizessen?
14: Én értem. A király gyermeki hiúságában a felelet.
25: A kasszakirály nem bírt a szakmai gőgével. Az orra alá kellett, hogy dörgölje a világnak, de tüstént még a pezsgő mámoros lebegésben, a sikertől másnaposan is kialvatlanul, nekem ilyen pénzem van és ilyen nőm. Mert én előttem megnyílnak a páncélajtók és a leányszívek.
24: Nekem mindent szabad. Minden sikerül. S hozzá még ezt a pimasságot is megúszom.
14: Értem a pökhendiségét. Szeretem ezt a könnyed szívű, hatóságtól, börtönöktől megtörhetetlen csirkefogót.
0: Bazár NN2. Magyar, 30 éves, közép.

0: azonnal visszafordulhat, Svájc felé indul, pihenés nélkül.
1: Ide az a körmünkre ég az idő. Nyílt szezonban kasszabetörőkre. És az egyetlen lehetőség meglapulni, mint nyúl a vetésben, beleolvadni a szürke háttérbe, s reménykedni, hogy a hajtók lánca átcsap felettünk.
2: A vizsgálóbíró nem nyugszik. Tizedszer is kitartó makacsággal nyaggatja az ékszerészt. Századszor is. Ki tudott, ki tudhatott a szállítványról?
3: Senki. Senki, és megint csak senki.
2: Hogyan ment el a megrendelés? Mi módon? Milyen úton? Ki küldte el?
3: Postán. Sima borítékban, különleges jelzés nélkül.
2: Ki vitte a postára?
3: A bolti szolga, válaszolná gondolkodás nélkül az ékszerész. De aztán eszébe jut valami.
2: Nos?
3: A bolti szolga aznap egy rokonának a temetésére utazott vidékre. A levelet egy bazárbéli hordár vitte el a postára, zárás előtt, közvetlenül.
2: A vizsgálóbíró már is a fekete noteszt lapozgatja.
3: Középtermetű, talán világoshajú, barostás, taprongyos, az állán kékes heg.
1: Szerencsénk volt. A levelet felbontani és visszaragasztani nem tellett sokba. Benne a kék vér, más egyéb ékszerek és órák megrendelője, időpont, s minden, ami kellett.
3: Az ékszerész nem gyanakodott akkor se. Most se. Az a levél harmadnapra rendesen megérkezett a címzethez Párizsba.
1: A falazó saját kezüleg postára is adta az után. Nem egészen egy óra múlva.
2: Bazár NN 3. Magyar, középtermetű, sebhelyes.
1: A falazó most is magyar és középtermetű, de az állon lévő régi vágás néha lemosható. Van ilyen. Ám ez nem segített majd rajtunk, csak figyelj.
2: Három ember. A külföldi, a mokány magyar, a sebhelyes. És a negyedik?
4: Macskakő. Ponyva. Írta Lengyel Péter. A tizedik rész hangzott el. A főszerepben Kaszás Gergő. A szereposztásból Dajka doktor, különleges vizsgálóbíró Blaskó Péter. A kassza király Rátóti Zoltán. Az ékszerész Pusztai Péter. Agap Kevorg, nemzetközi orgazda Juhász Jácint. A fehér nemű kereskedő Lukács József. A hordár Keresztes Sándor. A felvételt Kislászló és Maksai Helga készítette. Zenéjét összeállította Horkai Rózsa. Szerkesztő Szebényi Cecília. Rendezte Zoltán Gábor.
5: A rádióváltozat felvétele 1996-ban készült, és legutóbb 1996. november 29-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.

0: hőség.
1: Eredetileg csak azért indultam el az önkiszolgáló felé, mert az építkezéshez vezető földúton találtam egy hatalmas anyacsavart, két nagy fejes csavarral, és meg akartam az anyát tölteni gyufafejjel, mert emlékeztem, hogy Zsolt azt mesélte, hogy ha utána két oldalról belecsavarom a fejes csavarokat, és rákötök egy nájlont, és ledobom a negyedikről, akkor az ilyen írtatlan traktorkerék csavarok olyan nagyot robbannak, hogy még az aszfaltot is átlyukasztják. És ezért gyufát akartam venni. Legalább 4 vagy 5 pakkal. De a cukrászdában, ahol régebben venni szoktam, már nem szolgáltak ki, mióta beraktunk Szabival a vitrin alá egy füstbombát, és ki kellett dobni az összes süteményt, mert mindegyik ehetetlenül égett műanyagszagú lett a traktorkerék gumiforgácstól és a pingponglabda törmeléktől, amit a bombába kevertünk. És emiatt az önkiszolgálóba kellett menjek, ha gyufát akartam venni. De ott aztán akármennyit vehettem egyszerre, mert ismertem az egyik raktáros nőt, Áni néninek hívták, de mindenki csak hájas Álinak nevezte, mert olyan iszonyú kövér volt, tényleg akkora, mint egy ház. De én sose hívtam a gúny nevén, mert az anya barátnője volt. Egyszer 2 napig nálunk is lakott, amikor elkergette otthonról az alkoholista férje, és azóta is nagyon hálás volt anyának. És ha megkértem, mindig hozott nekünk a raktárból bontatlan gyufás pakkokat, meg füstbombához való acetont, egyszerre akár 4-5 üveggel is, és sose kérdezte, hogy mire kell, csak azt, hogy édesanyám jól van-e. Úgyhogy tényleg érdemes volt elgyalogolni, egész az önkiszolgálóig pedig elég messze volt. Amikor az Arató utcára értem, egyszer csak elfutott mellettem valaki. Aztán még egy ember, aztán még egy, és mind a Hangya utcára fordultak be, oda, ahol az önkiszolgáló volt, és akkor mindjárt az jutott eszembe, hogy sietni kéne, mert ezek biztos azért mennek, mert megtudták, hogy osztanak valamit, de aztán mindjárt arra gondoltam, hogy hülyeség, mert mit osztanának, meg nem is volt nagy kedvem margarinért, lisztért vagy tojásért sorban állni. De akkor megint elfutott mellettem valaki, és nem bírtam ki, utána kiáltottam, hogy nem tudja-e, hogy mit osztanak, de ez meg se állt, csak úgy futtában hátra szólt, hogy semmit, de akkor azért már mégiscsak gyorsabban mentem. De futni csak akkor kezdtem el, mikor megláttam, hogy szembe jön velem Szövérfi bácsi egy teletömött nájlonzacskóval a kezében, és banánt eszik. Én azelőtt sose láttam olyat, hogy valaki a nyílt utcán banánt tegyen. Enni mondjuk ettem egy párszor, de azt anyáik mindig valahonnan pult alól szerezték, és legtöbbször még zöld volt, és sokáig kellett várni, amíg megérett. Egyszer zölden is megpróbáltam megenni, felszeletelve cukorral, de az úgy nem volt nagyon finom. Apa eléggé meg is szidott, amikor észrevette. Már vagy 3 éve egyáltalán nem is ettem semmilyen déli gyümölcsöt, és ezért úgy futottam a Hangya utca fele, ahogy csak a tüdőm bírta. Már messziről lehetett hallani a kiabálást. Ahogy a sarkon betértem, egyből megláttam a sort. Egészen az utca közepéig elért. Lehetett vagy 40 méter. A végénél már 4-5-en álltak egymás mellett, de az üzlet ajtajánál a sor már elkeskenyedett, mert egyszerre csak 2 fértek el az ajtóban. A sor elején egy vasgyári munkás épp a gallériánál fogva rázott egy vörös pofájú ballonkabátos embert, és közben azt kiabálta, hogy mit képzel, csak úgy hagyni fogják, hogy előre beálljon, ismerik jól a csencselő fajtáját, hát most nem fog befurakodni a többi becsületes sorban álló elé. De a ballonkabátos erre azt mondta, hogy ő már azelőtt is itt állt, csak haza kellett szaladni a pénzért, és megkért valakit, hogy tartsa a sorát. De a vasgyári munkás erre azt kiáltotta, hogy olyan nincs, hogy sortartás, ha kell valami, akkor tessék személyesen végigállni, ahogy minden becsületes ember végigállja, és úgy meglökte a ballonkabátost, hogy az segre esett, és csupa sár lett mindene, és amikor felállt, a munkás még rákiabált, hogy most meg fogja magát, és beáll szépen a sor végére, és akkor a ballonkabátos azt mondta, hogy nem áll be, azt kívánja, hogy fulladjanak meg a banántól és a narancstól, de nem lesz olyan szerencséjük, mert úgy is hiába állnak, mindjárt el fog fogyni minden, és dögöljenek meg, és megfordult, és elment, de hogy merre, azt nem láttam, mert akkor én már beálltam a sor végére. Ott már 4-esével álltak az emberek, a sor nem nagyon mozdult, úgy egy lábfejnyit mehettünk előre, pedig eltelt már vagy 10 perc is. Én próbáltam megkérdezni az egyik előttem álló nőt, hogy mióta állnak, de az nem akarta megmondani, csak rám pisszeget, hogy csend legyen, hallgassak el. És akkor valaki megszólalt, azt mondta, hogy elég rég lesz annak, vagy jó 2,5 órája. Látom, hogy milyen lassan megy a sor. Akik előbbre állnak a kirakatnál, azt mondják, hogy bent az üzletben még vagy hármat tekeredik a polcok között. Na és akkor ott elől, az ajtónál valami mozgás támadt. Mintha ki akart volna jönni valaki, pedig az csak bejárati ajtó volt, de nem akarták engedni, mert senki se akart hátra lépni egy tapottat se, inkább mindenki megpróbálta visszalögdösni az előtte állót. Nagyon nagy volt elől a nyomakodás. Aztán valahogy mégiscsak hátra mozdult a sor. Az előttem álló nőt is hátra lökték, nekem jött, úgyhogy én is majdnem hátraestem, de akkor már a hátulsók elkezdtek durván előre nyomakodni, valaki a hátam mögött mindjárt keményen belém jött, előre estem, de akkorra már az egész sor összetorlódott, úgy, mint amikor a buszra próbáltuk felverekedni magunkat, valaki könnyökkel oldalba vágott, én meg rögtön arra fele rúgtam, próbáltam még jobban előre nyomakodni, mondjuk keményen löktek is hátulról. Na de akkor a sor megint hátra mozdult, de olyan hirtelen, hogy majdnem hanyattestem, csak a mögöttem állók tartottak meg. Aztán még a leghátul állóknak is muszáj volt hátrálni egy lépést, mert legelől, az üzlet bejáratánál tényleg nagyon vadul nyomakodott kifele valaki. Hallatszott is, ahogy azt kiabálja, hogy engedjék már az elvtársak, menjenek már hátra, nem értik, álljanak már félre az útból, hát nem látják, hogy tele van a keze. Én már a hangjáról is megismertem, de aztán, ahogy szétlögdöste maga előtt a sort, láttam, hogy tényleg Áni néni az. Egy csomó egymásba rakott ládát tartott maga előtt, azokkal törte magának az utat, úgy kiabálta, hogy mindenki fogja be a száját, és menjenek hátrébb, csend legyen már, mert ez a kulturálatlan viselkedés, ez teljesen tűrhetetlen, azonnal tessék hátrébb menni, el az ajtótól felháborító, amit az elvtársak művelnek. Ő nem is érti, hogy mit képzelnek egyesek, hol vannak, hogy négyesével állnak, és össze-vissza üvöltöznek, ahelyett, hogy szépen, tisztelettudóan várnák, hogy rájuk kerüljön a sor. Tessék azonnal hátrébb menni. Kiabálás közben végig lögdöste a ládával hátrafele az embereket, úgyhogy lassan mindenkit szépen ellögdösött a bejárat elől, a sor felbomlott, körbevették Áni nénit, sokan leszorultak az úttestre is. Áni néni meg ott állt a bejáratnál, és láttam, hogy tényleg tele van emberekkel az üzlet. Bent is épp úgy egymás sarkára taposnak a polcok között, mint itt kint. Áni néni lerakta a földre a ládákat, és a köpenye zsebéből elővette egy nagy rozsdás lakatot. Gyorsan becsapta a bolt bejárati ajtaját, aztán egy fürge mozdulattal elhúzta az ajtó reteszét, és a lakatot rácsattintotta, utána lehajolt és felemelte a ládákat, és elkezdte megint félre ellögdösni az embereket, és közben rájuk mordult, hogy engedjék már, mert dolga vanna, és akkor egyszerre csak elé állt a vasgyári munkás, és két kézzel megfogta a ládákat, és azt kérdezte, hogy bezárta a bejáratot. Nem látja, mennyien állnak itt? És Áni néni ráüvöltött a munkásra, hogy engedje azonnal el a ládákat, nem lát a szemétől, az üzlet be van zárva, vagyis nincs bezárva, de több vevőt nem engednek be, mert elfogyott az áru. Még jó, ha azoknak jut, akik már bent vannak. Mindenki menjen szépen haza, másnap megint lesz déli gyümölcsosztás, de ha nem másnap, akkor legkésőbb a jövő héten. Korán reggel érdemes jönni, de hát ezt úgy is tudják. Egyszerre mindenki kiabálni kezdett, és előre zúdult a tömeg, engem is sodort magával, ahogy előre lögtek, éreztem, hogy esik kifele a zsebemből a nagy anyacsavar, mire odakaptam már elgurult valamerre a sok ember lába között, a vasgyári munkás meg hangosan azt üvöltötte, hogy ez nem igazság, és kirántotta Áni néni kezéből a ládákat, és úgy odavágta a földhöz az összeset, hogy darabokra estek. A deszkák meg szerte szétrepültek, csúszkáltak minden irányba az aszfalton. Közben az emberek a bejárati ajtó felé nyomakodtak. Valaki úgy meglökött, hogy leestem. Tiszta sár lett a tenyerem. Az egyik deszka pont ott volt a szemem előtt. Az volt nagy fekete betűkkel rányomtatva, hogy Cuba. Csak egy pillanatra láttam. Aztán valaki már arrébb rúgta, én meg nagyon gyorsan előre másztam, és ahogy próbáltam felállni, hogy nehogy megtapossanak, egyszer csak rátenyereltem a csavarra, de valaki épp akkor rálépett a vádlimra, és ahogy elrántottam a lábam, a csavar megint kigurult a kezemből, de nem másztam utána, mert eléggé megijedtem. Eszembe jutott, amit Jancsi mesélt, hogy egyszer a stadionban széttaposott a tömeg egy embert. Valahogy felálltam, oldalazva próbáltam kiverekedni magam a tömegből, arra, amerre a csavar gurult, el a járdától az út közepe felé. Egyszer térdelt combon rúgtak, de úgy, hogy majdnem megint elestem. Aztán csak kikerültem valahogy a tömegből, de akkor már mindenki nagyon ordított. Lehajoltam és felvettem a csavart. Sáros volt. Beletöröltem a nadrágomba. A Akkor már mindenki nagyon keményen lögdösődött, és verekedtek is, úgyhogy nem mentem vissza, hanem onnan, az utca közepéről néztem, hogy mit csinálnak. Se a vasgyári munkást, se Áni nénit nem láttam sehol. Mindenki az ajtó felé nyomakodott, négyen vagy öten is rángatták, alakat rettentő hangosan zörgött, és akkor láttam, hogy egy másik munkás is kiverekedte magát a tömegből, azt kiaválta, hogy nem így kell, majd ő megmutatja, és lehajolt, és két kézzel megfogta a járda széle mellett az egyik csatornarácsot, és felemelte, és az emberek feje fölött belevágta a kirakat legnagyobb ablakába. Az egész nagy üvegtábla roppanva beszakadt és szilánkokra tört. A gulágba rakott paradicsomos meg olajos halkonzervek mind szétgurultak, és akkor már bent az üzletben is lögdösődtek és üvöltöztek. Hallottam, hogy valaki azt kiabálja, hogy tűz van, miközben a másik két kirakat üvege is betörött. Láttam, hogy két vasgyári munkás a sarokpántól fogva kiemelte a bejárati ajtót, felemelték, meglendítették és eldobták. Az ajtó odaesett elém az útra, a széles kékre festett vaskeretből csörömpölve peregtek az aszfaltra az üveg szilánkjai. Láttam, hogy a leszakadt retesz végén még mindig ott a rázárt rozsdáslakat. Tudtam, hogy nem kéne tovább maradni. Eszembe jutott, hogy anya milyen nagyon kérte, hogy ne keveredjek bele semmibe, de mégis ott maradtam és néztem. Épp csak hátrébb mentem egy kicsit. Mindenki tülekedett és nyomakodott befele az üzletbe. Volt, aki nekifutásból ugrott be az ablakon. Bent is feldőltek a polcok, az emberek elkezdték kifele dobálni a konzerveket és befőttes üvegeket. Hallottam, hogy valaki segítségért kiabál. Egy női hang meg egyfolytában azt kiáltotta, hogy ég az üzlet. Na és akkor megszólalt mellettem valaki. Egy öreg asszony volt. Azt mondta nagyon hangosan, hogy nem előre kell menni, hanem hátra a raktárba. Akkor majd kiderül, hogy miket dugdosnak ott az elárusítók. És mire ezt kimondta? Már szaladtak is egy csomóan az üzlet hátsó része fele, a raktárajtóhoz, de még oda se értek, mikor az ajtó kivágódott. És kijött rajta a vasgyári munkás, és azt kiabálta, hogy tessék, nézzék csak, miket dugdosnak itt, tessék! És egy nagy zsákot hozott a vállán, és letette az aszfaltra, és azt kiáltotta, hogy ez a zsák, de becsület szavára, tele van igazi pörköletlen babkávéval, és ebben a raktárban minden van, tényleg minden, ez a raktár maga, a bőség, van bőven csokoládé, narancs, csomagolt füge, datoja, ládákban áll a görög citromlé, minden van, értik? Minden. És tényleg, egyre másra rohantak ki az emberek a raktárajtón, és mindenki hozott ki valamit, zacskókat és bálákat és ládákat, és piros necchálóba csomagott narancsokat, de már a bolton keresztül is jöttek kifele. Láttam, hogy úgy, ahogy volt, kiszakadt a falból az ablak kerete. Egy magas, vékony nő egy polcdeszkával próbált utat törni magának, a másik kezében egy egész nagy uborkás üveg zöld olajbogyót szorított a hóna alá, de akkor már egymás kezéből próbálták kitépni az emberek a dolgokat. Két öreg asszony ott előttem szaggatott egy hatalmas nájlonba csomagolt banánfürtöt, mind a ketten vicsorogtak, és a fürt banán elszakadt, és egy szép nagy banán odaesett éppen elém. Lehajoltam és felemeltem, tiszta hideg volt, mintha jégről vették volna elő. Fogtam, és a nyakamnál bedugtam a trikóm alá, és láttam, hogy egy ember épp egy kiszakadt kartondobozba próbálja visszatenni a nagy tábla svájci csokoládékat. És elindultam oda, hogy elvegyek magamnak legalább egy táblával. Egyszerre valaki elkezdte azt kiabálni, hogy hol vannak a boltosok, hova bújtak, mert most meg fogják kapni a magukét, és akkor észrevettem, hogy Áni néni ott fekszik a földön a bejárati ajtó mellett. Biztos elájult, mert épp akkor tért magához, és próbált felülni, és akkor egy vékony vörös hajú nő is meglátta, rámutatott, és azt kiáltotta, hogy ott van. Az a hájas, pofátlan kurva, ott van. És akkor ketten nekirohantak, és felrántották, és már ott is állt előtte a vasgyári munkás, és ott volt a kezében a dróttárcsára tekert tűzoltófecskendő, ami minden üzletben ott szokott lenni a poroltó mellett, és a tömlő már félig le volt róla tekeredve, és hurkot kötött a tömlő végére, aztán az Áni néni nyakába akasztotta, és Áni néni akkor rekett hangon elkezdte kiáltozni, hogy engedjék el, ő ártatlan, ő nem csinált semmit, engedjék el, mit akarnak vele. Na és akkor a hosszú utca felől, a hídon túlról nagyon hangosan megszólaltak a szirénák, és hallatszott, hogy közelednek, és valaki elkezdte kiabálni, hogy fussunk, mert mindjárt itt lesznek a rendőrök, és velük az állambiztonságiak, és mindent visszavesznek, és akkor a tömeg egyszerre megmozdult, meglöktek, hogy majdnem leestem, de valaki elkapta a karomat, és megrántott, és akkor már mindenki futott vissza az Arató utca irányába, de én még hallottam, hogy Áni néni felsikolt, hogy segítség, hagyják, ne csinálják, de akkor a szirének már olyan közel voltak, hogy alig lehetett valamit hallani, és már én se akartam hátra nézni, hanem úgy futottam hazafelé, hogy csak azt hallottam, hogy lüktet a dobhártyámban a vérem, és éreztem, hogy a banán, amit a trikómba dugtam, lassan csúszik lefele, úgyhogy oda nyúltam, és az anyagon keresztül megfogtam, a hasamhoz szorítottam, és futottam tovább.

mozi. Három csavar simán kijött a négyből, de a negyedik az Istennek sem mozdult. Hiába szorítottam rá tiszta erőből Feri apjának a francia kulcsát, és hiába próbáltam elfordítani, vettem egy nagy levegőt, aztán megint megrántottam a kulcsot, de nem. A csavar megint nem mozdult, csak a kulcs csúszott le a csavarfejről, és akkor hallottam, hogy Feri azt csuttogja, hogy mi az apám faszát szarakodok, mikor akármelyik pillanatban visszaadhatják a villanyt. És akkor nekünk annyi. Mintha nem tudtam volna én is pontosan, hogy ez a szellőző akna, ez csak fél méter mélyen megy be a vetítővászon alá a falba. És ahogy itt hasalunk, mind a ketten derékig kilógunk belőle. És ha kigyúlnak a fények, akkor az egész iskola látni fogja, hogy kiáll a seggünk a szellőző nyílásból, úgyhogy odasugtam neki, hogy apámat hagyja ki, és a seggemet nyalja ki. És rúgtam is egyet fektemben feléje. Azt hiszem, pont oldalba kaptam térdel. Hallottam, hogy elkáromkodja magát, közben újra megrángattam a francia kulcsot a másik kezemmel, meg a rácsot is megrántottam, ahogy csak tudtam, de a rács nem mozdult. A csavar azért, mintha nyikordult volna egyet, de még mindig keményen tartott. Közben hallatszott, hogy mögöttünk a nézőtére mindenki össze-vissza üvöltözik, meg dobog és fütyül, az igazgató eltárs meg már torka szakadtából kiabált, ott állt valahol a széksorok előtt, egész közelről hallottuk, ahogy ordítja, hogy mindenki maradjon a helyén, mert hazafias dalokat fogunk énekelni a sötétben, úgy fogjuk megvárni, míg elhárul az üzemzavar. És senki sem merjen dobálózni, mert abból nagy botrány lesz, és vegyék tudomásul, hogy perceken belül vissza fog jönni az áram, és akkor folytatódni fog a vetítés, és aki nem lesz a helyén, mikor fölkapcsolják a villanyt, azt karóba húzatja, fölakasztatja az iskola udvaron, és személyesen tépi ki a szívét, mert eljött az ideje, hogy ez az utolsó trehány, hóhányó banda megtanulja egyszer és mindenkorra, hogy mi a fegyelem. És tudtam, hogy kiabálás közben az igazgató elvtárs le és feljárkál, és közben ide-oda pásztáz a nézőtéren a 8 elemes reflektor elemlámpájával, de direkt nem akartam arra gondolni, hogy mi lenne, ha véletlenül odavilágítana a vászon alá, a szellőző aknához, vagy belebotlana a kinyújtott lábunkba. És megint megrántottam a francia kulcsot. De a csavar megint csak nem mozdult, és akkor odasugtam Ferinek, hogy hülyeség volt ide mászni. Menjünk inkább vissza a helyünkre, mert ez a előző nyílás nem vezet sehova. Nincs itt semmiféle titkos vetítőterem, hagyjuk a fenébe. De erre Feri könyökkel oldalba vágott, és azt mondta, hogy menjek vissza, ha akarok. De ő nem adja föl. Ő itt marad, mert most már látni akarja a betiltott filmtekercseket. És húzzam meg már azt a kulcsot, ne szarakodjak, mert tényleg mindjárt visszajön a villany, ne balfaszkodjak, és akkor én mondani akartam, hogy nem balfaszkodok, és menjen a Brandba. De inkább nem mondtam, hanem még erősebben rászorítottam a francia kulcsot a csavar fejére. Aztán a könyökömet a szellőző akna falának feszítettem, úgy rántottam egyet a kulcs nyelén, és akkor a csavar feje úgy, ahogy volt, egészben letörött. De olyan hirtelen, hogy majdnem kiejtettem a kezemből a francia kulcsot. És akkor Feri suttogva azt mondta, hogy jól van, most akkor szedjük le a rácsot, de óvatosan, mert nagyon kevés a hely. Én meg visszasugtam, hogy valami olyat mondjon, amit nem tudok, és megrántottam a rácsot. És akkor a rács végre lejött a vasperemről, ami körben tartotta, és Ferivel két oldalról megfogtuk, de sehogy se tudtuk elfordítani, mert ahhoz túl nagy volt. Úgyhogy majdnem egészen ki kellett hátrálni a szellőző aknából, csak úgy tudtuk lefektetni. És közben az énektanár is odajött az igazgató mellé. Szerencsére egy kicsit arrébb állt, nem pont az akna mellett, úgyhogy nem vette észre, hogy kimásztunk. És akkor óvatosan lefektettük a rácsot, és betoltuk a szellőző aknába. És én pont hallottam, hogy az énektanár halkan azt mondja az igazgató elvtársnak, hogy ha tényleg azt akarja, hogy éneklés legyen, akkor legyen szíves, és világítson rá, hogy a gyerekek lássák, ahogy dirigálja őket. De az igazgató elvtárs erre semmit sem mondott, csak folyamatosan káromkodott, mert valaki fejbe dobta krétával. Na és akkor mi visszamásztunk, átbújtunk a rács helyén, és elkezdtünk kúszni végig a keskeny aknán a titkos gépészterem felé. Felimászott elől. Először még hallottam, hogy szuszog, és neki-neki üti a térdét vagy a cipője orrát az akna falának. De aztán nagyon előre mászhatott, mert őt már nem hallottam, csak azt, hogy kint a nagyteremben dobognak meg kiabálnak. Közben egyre jobban összeszűkült az akna, de annyira, hogy éreztem, hogy két oldalról súrolja a vállam a fal.
Azt gondoltam, hogy mindjárt be fogok szorulni. Úgy, mint amikor a beton csatorna csőbe másztam be a Prodanok bőrlabdája után. És tényleg, ahogy négy kézláb előbbre kúsztam, éreztem, hogy az akna tetejéhez súrlódik a hátam. És tudtam, hogy most már, ha akarnék, se tudnék megfordulni. Úgyhogy löktem magam tovább előre, és azt kívántam, hogy bár ne nyertem volna meg reggel azt a fogadást. Rögtön azután fogadtunk Ferivel, hogy az igazgató elvtárs bejött az osztályba, és bejelentette, hogy az első 3 óra nem lesz megtartva, mert helyette moziba megy az egész iskola. Megnézni az Épül az ország című dokumentumfilmet az 5 éves tervről. Na és akkor Feri mondta, hogy fogadjunk, hogy elveszik-e vetítés közben a villanyt, vagy nem veszik el. És Feri azt mondta, hogy nem, mert az szabotázs lenne egy ilyen film közben elvenni a villanyt. Államellenes szabotázs. De én erre azt mondtam, hogy az lenne a szabotázs, ha nem vennék el, mert a villamos energiával nagyon felelősségteljesen kell gazdálkodni, és az ipari termelés még a hazafias filmvetítéseknél is sokkal fontosabb. Úgyhogy akkor Feri mondta, hogy fogadjunk. És akkor fogadtunk is. Megígértem neki, hogy ha ő nyer, akkor neki adom a tejgumis köves paritjámat. Ő pedig megígérte nekem, hogy ha veszít, akkor megmutatja, hogy hol van a moziban annak a titkos gépészteremnek a bejárata, amiről a nagyapja mesélt neki, és ahol azoknak a betiltott filmeknek a tekercseit tartják, amelyikek sose kerültek rendesen moziba. És ott minden film megvan, amiről mi csak hallottunk, de sose láthattuk őket. A Pókember mind a 6 része, és a Tarzanos és Zorrós filmek is mind, meg egy csomó kaubolyos, meg indiános film. Akkor aztán kezet fogtunk, és megkértük Janikát, hogy vágja el a fogadást. De neki nem mondtuk meg, hogy miben fogadtunk. Na és akkor Feri mondta, hogy ha tényleg elveszik a villanyt, akkor a sötétben megpróbálhatunk bemászni abba a gépészterembe. Tiszta szerencse, hogy pont nála van az apja egyik francia kulcsa. Verekedni hozta, de erre is pont jó lesz. Szépen ki lehet majd szedni a csavarokat a rácsból. Én erre rögtön kérdeztem, hogy milyen rácsból. De Feri nem mondta meg, csak annyit mondott, hogy majd megtudom, ha elveszik a villanyt. De addig jobban teszem, ha elbúcsúzok szépen a köves paritjántól, mert van egy olyan érzése, hogy az délutára már az ő köves paritjája lesz. A forradalom lángja mozi, ahova mentünk, a legnagyobb volt a városban. Azelőtt mindig oda jártam, de akkor már több mint 1 éve nem voltam ott. Azért, mert bajban volt a népgazdaság, de főleg az energetikai ipar, és nem lehetett előre tudni, hogy mikor fogják elvenni a villanyt. És olyankor ott kellett ülni a sötétben, mert a generátorok már nem működtek egyik moziban sem, mert a legtöbb helyről már a tartalék gázolajat is rég ellopták, és ilyenkor sokáig kellett várni a szurok sötétben. Egész, amíg vissza nem adták az áramot, vagy meg nem jöttek a rendészek, vagy a tűzoltók, hogy kiengedjenek, és ezt nagyon nem szerettem. Úgyhogy inkább nem is mentem moziba egyáltalán. Mondjuk mióta apát elvitték, pénzem se nagyon volt, de belógni be tudtam volna pénz nélkül is. Nem volt nehéz, csak tudni kellett egy kicsit rugdosódni és lögdösödni, meg azt, hogy hova kell állni a tömegbe. Azelőtt csomószor belógtam, mikor nem kaptam jegyet a Rodoszi Kolosszusra, a Pókemberre, a Sheriff az űrbőrre, vagy a Herkules meghódítja Atlantisztra, de azokra a filmekre, amiket újabban játszottak, már belógni se volt érdemes, mert csak ócska, partizános, meg háborús filmfelújítások mentek. Olyanok, mint a 7. elvtárs, vagy a Talpigvasban, vagy a Hosszú tél a könnyek városában. Máskor mindig hátrébb szoktunk ülni az utolsó sorba, vagy az utolsó előttibe. De Feri szólt, hogy most inkább előre üljünk és a sor szélére, hogy ne kelljen sokáig mászkálni a sötétben, ha esetleg mégiscsak nekem lenne igazam, és elvennék a villanyt. Úgyhogy a 4. sorba ültünk, jól lehúztuk a fejünket, hogy hátulról ne tudjanak krétával vagy nyálas papírral fejbe dobni. Mielőtt elkezdődött volna a film, az igazgató elvtárs kiállt középre a vászon elé, a karjával intett, hogy mindenki álljon fel, aztán elénekeltük a himnuszt, de mikor vége lett, akkor sem lehetett leülni, hanem meg kellett várni, hogy az igazgató elvtárs elmondja a beszédét. Arról, hogy milyen nagy dolog is a mozgókép előadás, haladó korunk egyik legnagyobb technológiai vívmánya. Aztán fegyelemre és odaadó figyelemre szólított fel bennünket, és jó szórakozást kívánt. A film az elején főleg a kombinátokról és a búzamezőkről szólt. Traktorokat mutattak, ahogy szántanak, meg kombájnokat, ahogy aratnak. Aztán a nagy vasútépítést, amelyiknek
át kell majd szelni a hegyeket, aztán a metrót, amit a fővárosba építettek. Egy szemüveges elvtárs meg is mutatta a térképen, hogy hol lesznek a lejárók. Aztán már mutatták azt is, hogy hogyan építik az alagutat ott lent a föld alatt. Egy hatalmas forgótárcsa marta ki a földet, a nyomában már betonoztak is a munkások, és a kamera ráközelített a forgótárcsára, egész a közepére, és akkor egyszer csak sötét lett. És mindenki fütyölni, meg kiabálni kezdett. Feri meg megszólalt mellettem, mondta, hogy nyertem, és hogy a fene egye meg. És akkor gyorsan másszunk, fogja meg a bokáját, mert ebben a sötétben nem fogom látni, hogy merre megy. Én akkor mondtam, hogy várjunk, mert lehet, hogy csak filmszakadás. De Feri erre csak annyit mondott, hogy ha filmszakadás volna, akkor legalább a kijárat jelzőfénye világítana, és nem lenne ilyen sötét. És tényleg igaza volt. Úgyhogy akkor másztunk is már, a sorok szélén előre, aztán végig a petróleum szagú padlón, el az igazgató háta mögött, előre a vászon közepéhez. Aztán Feri bemászott középen a szellőző aknába, ami ott nyílt a padló és a vászon között. És oda sziszegte nekem, hogy ne vacakoljak, másszak csak én is be szépen. Aztán, amikor ott feküdtem mellette, azt suttogta, hogy mindjárt előveszi a francia kulcsot, és akkor már csak a patkány ellenes biztonsági rácsot kell lecsavarozni, és ott is leszünk. Az akna már annyira összeszűkült körülöttem, hogy mozdulni se tudtam. Kiáltani akartam Ferinek, hogy jöjjön vissza és segítsen. De a sötétség nagyon rászorult a tüdőmre, úgyhogy egyáltalán nem is kaptam levegőt. És akkor eszembe jutott, hogy mit mondott anya, miután a tűzoltók kivettek a betoncsőből, és éjszakánként féltem, hogy megfulladok a takaró alatt. Azt, hogy nem szabad a fulladásra gondolni, hanem azt kell képzelni, hogy egy hegy tetején áll az ember, és az orrán és a száján beáramlik a friss hegyi levegő. És akkor én meg is próbáltam ezt elképzelni, de hiába hunytam be a szemem, akkor is csak a sötétséget láttam. És az jutott eszembe, hogy ha itt maradok beszorulva ebbe a folyosóba, akkor soha senki nem fog megtalálni. Itt pusztulok, itt maradok örökre, na és akkor ettől úgy megijedtem, hogy mégiscsak megmozdultam valahogy. És a fal az iskolás ruhán keresztül is meghorzsolt volt a vállam, ahogy oldalra fordultam, de nem törődtem vele, csak kúsztam tovább. Nagyon lassan ment, de azért éreztem, hogy csak előbbre jutottam valamennyit. És akkor egyszer csak meghallottam, hogy Feri azt mondja valahol elől, hogy jöjjek már, mert van még egy rács, amit le kell szerelni. És ne féljek, az akna mindjárt kiszélesedik, és tényleg. Egy kicsit még kúsztam, aztán már négy kézlábra tudtam állni, és nem is kellett sokáig mászni, már ott is voltam Feri mellett. Feri meg mondta, hogy az akna itt véget ér. A rács meg ott van a fejünk fölött. Nyúljak oda. Mindjárt megérzem. Ő már körbe tapogatta, és úgy érzi, hogy nincs oda csavarozva. És elég nehéz, de ketten azért elbírunk vele, és próbáljuk szépen megemelni. És akkor két oldalt megfogtuk, és egyszerre neki feszültünk. A rács először nem mozdult, de aztán mégiscsak felemelkedett. És akkor mondtam Ferinek, hogy ne borítsuk fel, mert nagyon hangos lesz a csattanás, hanem inkább csúsztassuk el oldalra, de óvatosan, hogy ne csapjunk nagy zajt. Feri megmondta, hogy jó, és nem is kell egészen csak annyira, hogy kiférjünk. Én másztam ki elsőnek. Sötét volt. Csak valami nagyon halvány piros fény világította, hogy elindultam arrafele, belerúgtam a rácsba, és a visszhangból hallatszott, hogy egy elég nagy teremben vagyunk. Feri is kimászott az aknából. Hallottam, hogy jön ő is utánam. Mikor mellém ért, odasúgta nekem, hogy ezt azért ő se hitte, hogy idáig eljutunk, mert nem is hitte, hogy ez a titkos vetítőterem létezik. Azt hitte, hogy csak egy legenda, mint az az alagút, ami a várból vezet át az egész város alatt, el az erdőig és az agyagbányáig. Én meg rászóltam, hogy hallgasson, vagy ha már mondani akar valamit, akkor suttogjon, ne kiabáljon. És akkor Feri suttogva mondta, hogy nem is kiabált, és közben odaértünk a piros fényhez. Egy téglalap alakú piros gomb volt. Egy kapcsolótábla közepén világított, nagy kapcsolótábla volt tele gombokkal, és a közepén a piros gombra fekete betűkkel az volt ráírva, hogy tartalék vészgenerátor. Használni csak indokolt esetben. És akkor Feri azt mondta, hogy szerinte ez indokolt eset, és mielőtt még elkaphattam volna a kezét, odanyúlt, és megnyomta a gombot. A piros fény azonnal kialudt. Egészen sötét lett. Úgy megijedtem, hogy nem is kaptam levegőt.
Feri is be lehetett szarva, mert még csak nem is káromkodott, csak állt ő is mellettem a sötétben. Úgy egy perc telhetett el. Aztán hallatszott, hogy valahol messze a falakon túl hangosan feldübörög valami. Először egy egész mély bugyborékoló hang volt. Még a padló is beleremegett, aztán egyre magasabb lett, és egyre halkult. A végén már majdnem sípolt, olyan magas volt, és akkor egy csattanás hallatszott. És egyszer csak kigyúltak a teremben a fények. Ferire néztem, és láttam, hogy ő is hunyorog. És akkor egyszerre sóhajtottunk, és mondta neki, hogy tiszta hülye. És akkor csak vállat vont, és elfordult, és akkor én is körülnéztem a teremben, és hallottam, hogy Feri füttyent. És attól, amit láttunk, majdnem én is elfüttyentettem magam. Egy rendes, nagy moziteremben álltunk, de nem székek voltak benne, hanem nagyon nagy bőrfotelek. A terem közepén kettő egymás mellett, mögöttük meg két oldalt félkörben még vagy 10, és a fotelekkel szemben egy nagyon nagy piros függöny takarta el az egész falat. A két középső fotel mögött egy kis szekrényen egy vetítőgép állt, és Feri egyenesen odament, és mondta, hogy menjek oda én is. Nézzem meg, mert ez hihetetlen, hogy még egy filmtekercs is bele van fűzve. És akkor oda is mentem, de akkorra Feri már kinyitotta a szekrényke ajtaját, és láttam, hogy tele van lapos kerek fémdobozokkal. És Feri egyből mondta, hogy most aztán megfogtuk az Isten lábát, mert tényleg itt vannak mind a titkos meg a betiltott filmek. És vigyázzak, mert ezek a filmtekercsek nagyon nehezek. Inkább ketten fogjuk meg őket. Ne próbálja meg egyedül kivenni egyiket se. És én akkor mondtam, hogy ne féljen, nem fogom. És akkor ő mondta, hogy jó, de neki viszont segíthetek. Először a legfelsőt emeljük ki szép óvatosan, de én mondtam, hogy nem segítek, mert nem akarom, hogy kiszedjük onnan azokat a tekercseket. És a filmekre se vagyok már kíváncsi, inkább másszunk vissza, mert ha itt elkap valaki, akkor végünk. Mert az ilyen titkos helyek mind katonai létesítményeknek számítanak. És ilyenbe bemászni, az biztos hazárulás. De Feri ezen csak kacagott, és mondta, hogy nem lesz semmi baj. Mit vagyok úgy beszarva, ha már ideig eljutottunk? Hülyeség lenne bele se nézni azokba a filmekbe. Képzeljem el, mekkora dolog lenne elmesélni a többieknek, hogy mi történik a Zorro folytatásában. De én erre is csak azt mondtam, hogy nem érdekel, és másszunk vissza, mert nem akarok bajba keveredni. És akkor Feri azt kérdezte, hogy tényleg annyira be vagyok szarva, hogy az se érdekel, hogy milyen filmek vannak itt. Legalább a címüket nézzük meg, hogy aztán legyen mit elmesélni. De én erre mondtam, hogy hagyjon már békén ezzel a meséléssel, mikor erről úgyse beszélhetünk, ha nem akarjuk, hogy feljelentsenek. De akkor a Feri már félig kihúzott egy tekercset, és mondta, hogy segítsek már, mert mindjárt a lábára ejti. Én meg erre mondtam, hogy ne vacakoljon, nem lehet az olyan nehéz, de aztán mégiscsak megfogtam, és együtt letettük a fotelre, és körbeforgattuk. Mert Feri azt mondta, hogy az aljára vagy az oldalára szokott lenni felírva, hogy milyen film, és hogy hányadik tekercs, mert a legtöbb film több tekercses, de erre a tekercsre semmi se volt felírva. Úgyhogy akkor kivettük a következőt, de azon se volt semmi. Aztán még megnéztünk vagy hármat, és az egyiken mégiscsak látszott a cédula nyoma, de le volt tépve, csak a legvége maradt rajta. Azon meg csak annyi volt, hogy 84. De Feri mondta, hogy az nem lehet, mert egyetlen film se lehet 84 tekercs hosszúságú. Én akkor megint mondtam, hogy nem érdekel, menjünk vissza, mert ha visszahagyják a villanyt, akkor örökre itt ragadunk, és akkor Feri mondta, hogy jól van. Most már mindjárt megyünk, de előbb még nézzük meg, hogy mi van befűzve a vetítőgépbe. És elkezdte kézzel tekerni az alsó tárcsát. És a filmszalag lassan áttekeredett a felső tárcsáról az alsóra. És ahogy közelebb hajoltam, láttam, hogy a képek is megmozdultak. Rendesen nézni lehetett a filmet. A címet, meg a rendezőt, meg a többi feliratokat nem lehetett elolvasni, mert tükrözve látszottak, meg mozogtak is. De aztán egy üres szoba látszott, lassan kinyílt az ajtó, és bejött egy nő, és körbesétált. Leült az ágyra, aztán megint felállt, oda ment az egyik fotelhez, arra is leült. Arról is felállt, oda ment az ablakhoz, kinyitotta, aztán felvett a kisasztalról egy újságot, és azzal legyezgette magát. Úgy, mint akinek nagyon melege van. Na és akkor Feri kérdezte, hogy mi van a filmem. Én megmondtam, hogy semmi, nagyon unalmas, valami nő mászkál ide-oda egy nagy szobában,
És akkor Feri kérdezte, hogy egyedül van. Én megmondtam, hogy igen. Na és akkor Feri is közelebb hajolt a filmhez, és úgy forgatta az alsó tekercset. És akkor a nő a filmen levette a kosztümkabátját. Aztán a szoknyáját. És ott állt blúzban és alsó szoknyában és magas sarkú cipőben, de még mindig melege volt, mert még mindig legyezte magát az újsággal. És akkor már a blúzát is levette, de még mindig nagyon melege volt. Na és akkor Feri megszólalt, hogy miért mondtam, hogy ez unalmas, mikor épp, hogy nagyon érdekes, mert ez biztos egy olyan fajta film, amelyikben egészen pucér nők meg férfiak lesznek, mert ő már hallott ilyen filmekről, és ha tovább tekerjük a szalagot, akkor mindjárt látni fogjuk, hogy ez a nő teljesen leveszi a ruháját, de még a melltartóját, meg a bugyját is. Úgyhogy akkor még közelebb hajoltunk, és tovább tekertük. És a nő tényleg levette az alsó szoknyáját is. Nem volt rajta már csak harisnya, melltartó, meg bugyi. De a harisnyája nem igazi harisnya volt, hanem úgy láttam, hogy csak a combja közepéig ért. És onnan kezdve valami szalagok tartották. Ezek hozzá voltak kötve egy öfhöz a dereka körül. Úgy, ahogy az indiánoknak szokott lenni a bőr lábszár védője. Na és akkor Feri még gyorsabban próbálta tekerni a filmszalagot. Úgy, hogy a nő mozgása felgyorsult és még darabosabb lett. De a harisnyáját sehogy se akarta levenni. Csak sétálgatott ott a szobában. Egyszer leejtette az újságját és lehajolt érte. Utána meg cigarettára gyújtott és sokáig cigarettázott. Egészen közelről lehetett látni az arcát. Nagyon ki volt rúzsozva a szája. Na, és akkor a teremben egyszer csak villantak egyet a fények, és akkor én mondtam Ferinek, hogy vigyázzunk, mert akadozik a generátor. És a kapcsolótáblára néztem, és tényleg láttam, hogy a közepén pirosan villog az a nagy kapcsoló. És akkor mondtam, hogy most azonnal hagyjuk abba, és másztunk vissza, mert baj lesz. Mindjárt le fog állni a generátor, vagy vissza fogják adni a villanyt. És Feri mondta, hogy jó, de oda se figyelt arra, amit mondtam. Csak tekerte tovább a filmet. És akkor megint szóltam, hogy menjünk már, mert a piros fény már nagyon gyorsan villogott. De Feri akkor azt mondta, hogy hallgassak, mert a nő most kapcsolja ki a melltartóját. Nézzek már oda, mert ilyet biztos, hogy nem láttam. De én erre mondtam, hogy nem érdekel, pedig nagyon érdekelt. De láttam, hogy a piros fény villog, és csak arra tudtam gondolni, hogy mi fog történni, ha itt elkapnak. Biztos, hogy javítóintézetbe kerülünk, úgyhogy megint mondtam Ferinek, hogy könyörgök, menjünk már. De akkor ő már kézzel húzta a filmszalagot, és mondta, hogy őt nem érdekli. Most már tudni akarja, hogy mi van a nő bugyija alatt. És láttam, hogy benyúl a zsebébe, és elővesz egy borotvát. És kérdeztem, hogy meg van bolondulva, mit akar csinálni? Ő megmondta, hogy a nő mindjárt le fog vetkőzni, és őt nem érdekli. Kivágja magának azt a pár métert. Én megmondtam, hogy ne nyúljon hozzá, mert nem szabad. Nem szabad, hogy nyomot hagyjunk magunk után. De Feri akkora már kinyitotta a borotvát, és már majdnem belevágott a filmszalagba. De akkor megfogtam a karját, és úgy kérdeztem, hogy mi van, megúta az életét, javítóba akar kerülni? De ő csak annyit mondott, hogy hagyjam békén, és meglökött. De én akkor se engedtem el a karját, hanem visszalöktem, és közben mondtam neki, hogy engem nem érdekel. Én visszamászok, mert nem akarom, hogy elkapjanak. És akkor Feri megint meglökött, de most sokkal erősebben, úgy, hogy neki kiestem az egyik fotelnak, annak, amelyiknek kapcsolók voltak beépítve a karfájába, és rá is tenyereltem az egyik kapcsolóra. Éreztem is, hogy kattan a tenyerem alatt, és akkor egy motor zümmögni kezdett, és lassan ketté nyílt ott elől a falon a nagy piros függöny, és közben Feri azt kiáltotta, hogy hülye vagyok, és hogy mit csináltam. Én megmondtam, hogy ő a hülye, és ő csinálta, és közben próbáltam felállni, és megnyomtam egy másik kapcsolót is, és akkor a teremben kialudtak a fények, de a vetítőgép reflektora bekapcsolt, és a tárcsák a filmmel pörögni kezdtek. És látszott is már a kép ott a vásznon. Életlen volt, de úgy is látni lehetett, hogy a nő előrehajolt, és levette a melltartóját. De ezt már csak futás közben láttam, mert akkor már rohantam az akna felé, és Feri is futott utánam, és akkor a nő ledobta a melltartóját, és látszott mind a két melle, meg a mellbimbója. És a kamera annyira közel ment, hogy a két melle egészen betöltötte a vásznot. És a nő akkor leült a fotelbe, és hátradőlt, és feltartotta magasra a kinyújtott lábát, és elkezdte lehúzni a bugyját. Pedig a harisnyája még mindig rajta volt. És akkor ott álltunk az akna mellett Ferivel, és tudtam, hogy be kéne mászni, de nem másztam be. És nem mászott be Feri se, hanem csak álltunk ott, és néztük, hogy a nő
Lassan-lassan lehúzza a fenekéről és a combjáról a bugyit. A kamera akkor ráment egészen a kezére, és az összetekert fekete bugyját mutatta, és aztán elkezdett lefele siklani. Végig a combján, és bement egészen a lába közé. És akkor a nő ott a fotelben egyszer csak teljesen széttette a lábát, és abban a pillanatban kikapcsolt a generátor, és sötét lett. Csak az hallatszott, hogy még mindig forog a vetítőgépen az egyik tárcsa, és akkor Ferivel egyszerre mozdultunk meg, egyszerre ugrottunk be az aknába, egyszerre kezdtünk mászni a szellőző alagút felé. Pont olyan volt, mintha birkóztunk volna, mert mind a ketten elsőnek akartunk bemászni az alagútba. Feri a karomat fogta, és úgy húzott vissza, és mondta, hogy engedjem. De akkor én nem engedtem, hanem felhúztam a térdem, és pont hasba találtam. Úgyhogy elengedett, és akkor már bent is voltam a szellőzőben, és kúszni kezdtem előre. És hallottam, hogy Feri is ott kúszik a nyomomban, és az akna megint összeszűkült. De most már nem ijedtem meg, hanem oldalra fordulva másztam, ahogy csak bírtam. Nem érdekelt, hogy az akna fala lehorzsolja a tenyeremlőre a bőrt, és ahogy másztam előre, egyszer csak meghallottam, hogy a moziteremben hangosan énekel az egész iskola. A hős szénbányászokról, akik mindig mélyebbre és mélyebbre vágják a csákányt. És akkor lassabban kezdtem mászni, mert tudtam, hogy még nem adták vissza a villanyt. És ha ügyesek vagyunk, akkor még az ének vége előtt visszaérhetünk a helyünkre. És úgy énekelhetünk mi is a többiekkel, mintha el sem másztunk volna egyáltalán.

0: Dragomán György, a fehér király. A 8. rész hangzott el. Felolvasta Hajduk Károly és Scherer Péter. Zene Tallér Zsófia. A felvételt Liszkai Károly és Táncos Tamás készítette. Szerkesztő Turai Tamás. Rendezte Gotár Péter. A műsor az ORTT támogatásával készült 2010-ben.
1: A Regény Rádió változata legutóbb 2016. szeptember 25-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.

0: lezsidóznak, nem jelenti azt, hogy zsidó vagy, gondoltam akkor tévesen. Nem tudtam még, hogy odakint, az iskolán kívül viszont pont így van. Ott az a zsidó, aki annak látszik. Nem is, nem kell annak látszania. Elég, ha nézik annak, vagy csak egyszerűen tartják. Zsidónak tartják, mint a csirkét levágásra. Engem nem tartottak annak. Akkor még.
1: Zsidó vagy? Írta és felolvassa Németh Gábor.
0: És mi van, ha úgy volt, hogy jött a zsidó fekete köpenyben, fekete zsidó lovon menekült. Nem látom az arcát, bele van húzva valami kámzsa. A nyakában inog egy kis bőr erszény, benne 30 ezüst, csatakosra hajszolta a lovát, és egy egészen kis előnyt szerzett. Előnyt a fényes páncélba öltözött lovagok előtt, pedig azok is hajszolják a szerencsétlen párákat, lobog a fehér köpeny utánuk a keresztel, kergetik Júdást, aki urukat a hóhér kezére adta, átvágnak egy erdőn, aztán egy horhos, átléptetnek egy vízmosáson, de Júdás előny szerzett, végre talál egy kis házat, egy tanyát, ahol talán elrejtőzhet, bevezeti holtfáradt lovát egy istálóba, lecsutakolja szalmatörekkel, vizet ad neki, nem veszi észre, hogy bejön az asszony vasvillával a kezében, csak az utolsó pillanatban fordul hátra. Elkerüli a szúrást, birkózni kezdenek, és Júdás farkába tolul a forró vér. Elfelejteti vele az ezüst páncélokat és a lódobogást, mindent. A paraszt üti agyon egy sajtárral, vagy a háromlábú fejőszékkel, az kerül a kezébe, azzal veri szét a fejét hátulról. Összekeveredik a tejjel a vér, elássák hátul a

bozótban a fekete páncéljával és a 30 ezüstjével együtt, azokhoz nem mernek hozzányúlni, csak a lovat fogják be. De az se bírja sokáig a szántást, kényes ló, kehes lesz, azt is agyon kell majd ütni. Soha nem beszélnek a zsidóról. Gyerekeket csinálnak, álmatag, szőke, tagba szakadt gyerekeket, többnyire kék szemmel, hogy azok aztán hasonszőrűekkel házasodva újra csak álmatag szőkéket csináljanak, és fogalmuk sincs, nem tudják, hogy ott lapul bennük a zsidó méreg, hogy ott várakozik alvó ügynök a megfelelő pillanatra, a kedvező körülmények együttállására, a csillagok kedvező állására, vár, hogy egy alkalmas pillanatban előbukkanjon, tisztán és keveretlenül a maga egyértelmű, brutálisan nyílt zsidó valóságával, amelyhez képest az ő valóságuk erőtlen és álomszerű. Előbukkan az idegen, fiú vagy lány képében, egy szót sem értenek az egészből, és elkergetik majd a tökéletesen ártatlan, hűséges asszonyt, aztán kénytelen kelletlen felnevelik a gyereket, felnevelik, de nem tudják nézni, nem tudnak a szemébe nézni, nem állják a könyörtelen zsidó pillantását. Ki lehetne ilyen meséket is találni? Ilyen mesékben keresni az igazságot? Inkább az lehet, hogy ott van bárhol. Keressem az első helyen, ami az eszembe jut. Dolog, gondolat vagy íz. Legyen mondjuk az élesztő íze. Élesztő. Egy kiló liszt, fél kiló kenyér, élesztő, esetleg valami felvágott, ha hoztak egyáltalán. Ja, meg egy doboz gyufa. A gyufa, na az már tényleg túlzás. Hármat még meg lehetett jegyezni, négyet viszont darálni kellett végestelen végig az egész úton, nehogy Lucifer kilopja a fejedből. Szatyor pénz, az rögtön elkezd izzadni, ahogy szorítom. Először végigmegyek a kis úton az estikék közt, legalább megnézem a paprikákat a földemen. Akkor a földarab, mint egy nagyobb pokróc, kb. Amilyet anyám szokott leteríteni, ha kirándultunk. A paprikák szépek, nem hiába dolgozok, meg is látszik mind a hat tövön. Aztán ki a szekér útra a Kohánék szőleje mellett, ott bármi jöhet, főleg a gyíkok, de káposztalepke egész biztosan. Jobbra a doktorék háza, valamilyen doktor, de nem ez az érdekes, hanem a kert. Az látszik a dróton át. Sziklák és a világ összes növényéből pár szál. A doktor ilyen kis alumínium táblácskákra írta a nevüket, meg hogy honnan vannak. Az a kis lila például állítólag a doktor állítja a táblán, Mexikóból. És aztán ráfordulok a köves útra. Kövek, kisebb-nagyobb szürke darabok, elég nehéz rajta a járás. Az állomáshoz vezető lejtőig még csak-csak, de a vegyesbolt egy örökké valóság. Atyámnak kis földbirtoka volt Nottinghamshire grófságban. Öt fia volt, én voltam a harmadik a hatban. Élénk vidor fiúcska voltam, de azért a vesztegüléstől és a tanulástól sem idegenkedtem. Még alig voltam 14 éves, amikor atyám a Cambridge-i egyetemre küldött, ahol 3 évig tanultam, és szorgalmammal teljesen kivívtam tanáraim megelégedését. De atyám szűk jövedelméből testvéreim nevelésére sem tellett, s azért sajna az egyetemi tanulmányokat abba kellett hagynom. Inasnak adtak, mégpedig Bates James úrhoz, London legjelesebb sebészéhez. 3 évig inaskodtam, és a mesterségemmel járó teendők mellett nagy buzgalommal tanulgattam a mennyiségtant és a hajózás mesterségéhez szükséges tudnivalókat. Valami titkos szózat váltigassúgta, hogy a sors hosszú utazásokra szemelt ki engem. Már régóta nagy lett volna a kedvem az utazáshoz. Valami legyőzhetetlen vágy ösztökélt, hogy keljek útra, és ismerkedjen meg idegen országbeli népekkel és az ő szokásaikkal. Magyar költő, olvasom a naplójában, hónapokat tölt a legjobb helyen, de tényleg a legjobban, annyira, hogy az Isten azt a helyet, mintha azért csinálta volna, mert az összes többi, egyébként egész konkrétan éppen általa tökéletesen elrontott hely miatt kissé szégyelte magát. Szóval magyar költő bemegy a világ legjobb helyén, összes templomba, bemegy, bent van, és ha már bent van, akkurátusan felírja, milyen műalkotások vannak odabent elhelyezve, és hogy azok jók-e, haloványak, avagy középszerűek. Oldalakat írt tele nevekkel és évszámokkal, a város a neutronbomba ledobása után, sehol egy lélek.
legfőképp az övé nincsen sehol. Én másképp utazom, inkább mint a törpe a liftben, aki a kérdésre hányadikra parancsolja, azt válaszolja, nekem mindegy, én azért utazok, hogy felejtsek. El innen. Tényleg a legjózanabb jelszó. Tetszőleges helyről gyakorlatilag azonnal el. Legyek bárhol, csak ne itt. Azért a rövid időért folyik a harc, amíg az ottból is itt lesz, és akkor kezdhetjük az egészet előről. Ha szerencséd van, az ottot lassan unod itté azonnal. Unatkozol, viszont alkatilag lusta vagy, ezért úton lenni a legjobb, mert eleve föl vagy mentve, nagyjából minden alól. Mégis mit kéne még csinálnom? Utazok. Nem látod, ne piszkáljál. Utazom, és gyakorlatilag bárhol letelepedek fejben. Színesen elgondolok 10-20 évet, megveszem mondjuk azt a házat, csak le lenne kenve másmilyen vörösre. Milyen tájjellegű regényeket fogok írni, és hová járnának a gyerekek iskolába? Sörös helye vagy boros? És hogyan hívják ott a pálinkát? Az életvizének, vagy inkább valami szellemes dolog? Aki utazik, halogat, holott, mintha az utazás éppen a halál ellen volna orvosság. 80-valahány, repülünk kifelé a varsói szerződésből. Először jövök ki életemben. Ből. Remegnek a szegecsek. A számáljot nem tud teljesen kijönni, mert egy szomorú, Iljusin, esetleg Tupoljev nevű szovjet-orosz férfi kissé elnagyolt dolgozata, Damásnyie Zadánnyie, egész világos, hogy a hitünk tartja a felhők fölött. A hit, hogy nyilván nem pont mi fogunk lezuhanni. Milánó tisztára új palota így elsőre, fölülről. Iszonyatos lakótelep, valahogy nem látszanak rögtön a mandarinligetek. Hogy bele ne halljak rögtön. Finoman, épp hogy érintsd. A repülőtére mindenféle föl van tételezve. Egy nagy könyvbe gyűjtötték a lehetséges változatokat az olaszok, azt nézi a kék egyenruhás, a pad alatt persze, hogy ne láthassam, mire hasonlítok. Az egyikre kise jobban a kelleténél. Majd megöl a kíváncsiság. Eszembe juthatna még Rúse, úgy 76 táján, fék ez a vonat, fölkapcsolják a lámpát, ébredek a felső ágyon. Kinyitom a szemem, és látom, repülnek kifelé a bőröngyeink a folyosóra. Kövér kicsi bolgár valami egyenruhában. Bolgár vagy félig román, vagy talán egészen az. Bolgár kalauz. Rángatja a csajomat. Rángatja kifelé, hogyan kellene megfékezni. Leveszem a sapkáját. Pillanatnyilag jó ötletnek látszik. Az is. Abba adja a rángatást. Rendkívül buta arc, a lehetséges bolgár butaság legfelsőbb foka. Lassan lesz céklaszerű. Akkor pipiskedni kezd, hogy eléri a sapkát, picit cicázok vele, de nem én vagyok bátor, hiszen még föl se ébredtem. Csak a rutin, mintha együtt volnánk óvisok. Valami visszaadja helyettem, gondolom az életösztön. Visszateszem a fejére, mond bolgárul vagy románul valami félelmetest, és elrobog. A lengyel nő, akinek ugyanide szól a jegye, a folyosón sír. Most mi lesz? Semmi. Kezdünk visszapakolni. Megkocogtatják a vonatablakot. Bajos hang, odanézek, géppisztoly csöve. Egyesített bolgár-román néphadsereg, de nem az egész, csak egy fő. Azzal integet, azzal az egy fejével, meg a géppisztollyal, hogy most akkor le kéne szállnom. Valamiért az a megoldás jut eszembe, hogy visszaintegetek. Vissza egy nemet. Rázom a fejem balról jobbra, ezen a ponton nyilván jó volna tudni, hogy az már Románia-e, vagy még Bulgária. Tud ő másképp is beszélni. Nem pont beszél, hanem szól a haverjainak. Egész kis különítmény, élén a kalauzzal, magyaráz, följönnek a vonatra, és mikor ideérnek, a bulesz leveszi a sapkáját. Ragaszkodik hozzá, hogy a kopaszodó fejét simogassam. Hogy nézzem meg a dudort, amit csináltam, azt akarja. Hatóság elleni erőszak. Na, ez hogy hangzik vajon bolmánul? Úgy, hogy nagyjából 20 másodperc alatt rúgdosnak le a peronra. Töprengek vajon kinek fognak jobban hinni? Állok a peronon, kicsit arrébb visznek el egy szétvert arcú embert, két bolmán vitéz kíséri a gyérfényű aluljáró felé. Papa, többé már nem látod a napvilágot. Folyamatosan vigyorgok idegességből, érzem, hogy a fogak túlságosan kilátszanak a fejemből, ezt valahogy meg kéne akadályozni.
Néha oda jön egy bolmán, vagy ugyanaz jön mindig, elég kínos, mindegyiknél fél fejjel magasabb vagyok, kicsit ágaskodik. Megtapizza a hajam, hogy igazi-e. Errefelé nem nő meg a haj. Vagy nem engedik meg neki, vagy eleve nem nő, ki sem mer nőni. Elveszik az útlevelem. Lógnak kifelé a vonatablakból az utasok, hogy miért áldogálunk, ha szabad érdeklődnöm. Szabad. Egy anyuka például megmutatja rajtam, hogy néz ki egy bűnöző. Látom a gyerek arcán, hogy megpróbál megjegyezni. Sír a szerelmem az ablakban, mutatom, hogy nem lesz semmi baj, a barátom már intézkedik, megpróbál átmenni a másik vagomba. Megpróbálok átmenni a másik vagomba, de a vagonok közötti átjárókat is lezárták. Kopogok az üvegen. A gépfegyveres egykedvűen bámul maga elé. Tovább kopogok. Valaki föltépi kívülről az ajtót. Üvölt, nem értem. A fejemre csapja. Újra rángatom a kilincset, zárva. Gábor velem szemben didereg. Mutatja, hogy elvették az útlevelét. Leveszem a pulóveremet, újra kopogok. A gépfegyveres kinyitja az ajtót, nyújtom neki a pulóvert, mutatom, adja a Gábornak. Nem mozdul. Lelépek a vonatról. A katona bevágja mögöttem az ajtót, és visszalép. Gábor felé nyújtom a pulóvert, mosolyog. Vedd csak fel, mondja. Mögöttünk egy vagy két pár sín és egy épület. Sötét, előttünk a néma hazafelé tartó turistákkal zsúfolt fekete szerelvény. A vonat eleje felül egy férfi bukkan föl. A sínek mellett lépked civilben, munkás ruhában. Valamit mond a katonának, és az óráját mutogatja. A másik a vállát vonogatja. A férfi visszafordul a sötétségbe. Aztán valaki kopog a vagon ajtaján. Folyamatosan, de nem erőszakosan. A géppuskás egy ideig hallgatja, aztán odalép az ajtóhoz. Kinyitja. Nem lehet hallani, mit beszélnek. A géppuskás megfordul, és ott hagy bennünket. A férfi fönnmarad a nyitott ajtóban. Rágyújt, nem néz ránk. Hamarosan katonák érkeznek. A törpe is közöttük van. Oda mennek az idegenhez, de nem szállnak föl. Két-három mondatot váltanak. A férfi eltűnik az ajtóból. Az egyik katona hozzánk lép, és visszaadja az útleveleket. Mutatja, szálljunk föl. Fölszállunk. Visszamegyünk a kusetbe. I és B már nem sír, csak merednek maguk elé. A vonat megrándul, indulunk tovább. Lassan föltűnnek az utasok is a folyosón. Elsuhannak a fülke mellett, és belesnek az üvegfalon. Mi történt? Kérdezi I. Gábor a fekete ablakot bámulja, nem válaszol. Semmi, mondom, és magamhoz húzom I arcát. Próbálj megaludni, mondom, és fölállok. Az ablaküveg tükrében Gáborra pillantok, aztán kimegyek a folyosóra behozni a könyvet. Néz az olasz, nézi a könyvet a pult alatt, nézi a titkos könyvében azt, akire hasonlítok. Valami arabra szeretnék. Kifelé a bőrömből, bele arabba. Kis kunyhó, világos kékre meszelve, azelőtt guggolok burnuszban naphosszat, hessegetem a legyeket, míg nem hoz valaki $100,000 meg egy hamis útlevelet. Megszületsz, megnősz, pikpak vége az egésznek. Egyszer lehet lökni, így van kitalálva. Egyszer lököd meg a kecskét, és ha egyszer, akkor tulajdonképpen mindegy is, mennyire találod el odafönn a parasztot. Nézi az olasz az arcomat, hasonlít. Aztán mégis beenged. Állok a szupermerkátóban, fél óra se telt el, rizst kellene vennem a risottóhoz, ez volna a feladat. 16 féle rizs van. Itt kihagyok egy nagyobb fejezetet. Kihagyom, mert el tudja gondolni, aki ért magyarul. Milánó, Budapest mázlista változata, Mailand, egy város Kákánia széléről, ugyanazok a házak, csak rendes házmesterrel. Öltönyben ül a házmester egy üvegkalickában. Megborotválkozott, hogy eléggé illatos legyen, amikor megkérdezi, miben segíthet. Meg mindenfelől dől ki a zöld cucc, leánderek a belső udvarokban, leánderek és működő szökőkutak. Tűznyelő a dóm előtt a téren. Ilyesmik. Anyuka a kisvakonnak a kérdésre, hogy miért élnek a föld alatt, mert ez a hazánk, édesem. Majd egyszer megkérdezik, voltam-e boldog, valaha, egyáltalán, és akkor ahelyett, hogy rutinosan visszakérdeznék, mi is van ez alatt értve, elkezdeném sorolni. Elmesélném például, hogy a második éjjel mentünk át Lugánóba,
Fizető stráda, alagutak, csillagtalan sötét, semmit se lehet látni. Új hármas golf, ülünk a hátsó ülésen, álmos vagyok. Néha a szembejövők fénye. Nem tudom még, mi felé tartunk. Nehéz, meleg, átjárja az egész testem, elengedem magam. 68 kiló, ahogy a rugalmas szivacshabba süllyed. És valahol félúton, Milánó és Lugánó között egyszer csak rájövök, hogy hazaérkeztem. Kb. Fél percig tart, és 17 éve próbálom megérteni. Megérteni, hogy lehet az, bolygó zsidó, hogy valahol otthon éreztem magam. Az úton voltál otthon, te hülye. Flying Dutch. Bolygó hollandi. Maastrichtban például szombat van. Megy laza apuka, laza anyukával, meg a két gyerek, két nagyon helyes kislány, az egyik 5, a másik 3 lehet. Úgynevezett értelmiségi családnak látszanak, gyakorlatilag minden család annak látszik. Nyilván van egy házuk valahol a kertvárosban, 5 szobás, barna téglából, hatalmas, tiszta üvegfelületekkel, mindenkinek bicikli, az előkert effektíve olyan, mint egy szőnyeg. Irdatlan gyepszőnyeget vesznek a jóisten áruházában, és kiterítik a ház elé. A férfi régi német irodalmat tanít, a nő online bedolgozik egy grafikai stúdióba, de most nem dolgoznak, hanem sétálnak. Mindjárt beülnek valahová ebédelni. Beülnek, és körülbelül 22 perc alatt elköltik a magyar minimálbért. Eleve van rajtuk 1 millió forint a lazákon. Lazán. Persze nem úgy, hogy valakik összevarták a sok-sok Bartók Bélát, és aztán kiszabtak belőle 4 zsákot. Ott a régióban mindenki kap egy szelet tortát, de tényleg amilyet csak akar, ribizliset, vagy mákosat, vagy mit tudom én. Eurotorta. Pénzből van összegyúrva. Pénzt tesznek pénzzel, nagyon finom. Finom pénz, a hollandok pénze például kifejezetten az, őrületes színek, vad kékek és vicces vörösek, semmi klasszicizmus, modern grafikai iskola, az 50-es tiszta napraforgósárga, fémből pedig 2,5 guldenest is csinálnak. Az is elég vicces. Mosolyognak a hollandok a pénzen. Vagy mondjuk menjen egyedül a holland-német tanár. Megy, a feleségére gondol, beugrik a coffee shopba, és haza visz egy kis hasisos sütit vacsora utára. Megeszegetik, és amikor utána bekapcsolják a tévét, nem mondja egy rosszfogú ember a képükbe, hogy testük, lelkük az enyészeté, nem állítja, hogy mire vége a híradónak, rászoknak a heroinra. Igaz, hiába is mondaná, nagyon komolyan ki lenne röhögve. És egyáltalán nem úgy pucolják meg a szemüvegüket, hogy ráköpnek, és a kinyúlt kínai trikójukba törlik. Speciál ezek ketten nem pont így, hanem egészen másképpen. Például szarvasbőrrel, vagy pedig vastag, csak erre a célra kikísérletezett szintetikus sejemmel, amire az van írva, hogy Carl Zeiss. Jön a magyar már itthon, vasárnap délután, jön a Jókai utcában, szuszog az ünnepi mackójában. Arra rá van írva valami szent név, lehetőleg rosszul, direkt rosszul, mert a maci kamu. Hamisítvány Tajvanból. Tajvanban hamisítják a szintén Tajvanban gyártott eredetit. Szuszog a magyar, kerülget más, nála is rosszabbul öltözött dülöngélő magyarokat. Ez egy részeg ország, viszik haza a kannásbort. Ha mondjuk 1 millió kanna kannásbort beleöntenének egy irgalmatlan nagy kádba, abban együttvéve sem volna fél kilónyi szőlőleve. Nem volna benne egy rohadt kort se. A kannásbort ugyanis valahol belső Ázsiában szőkítik pakura származékból. Később záhonynál még beleszórnak egy kis köldökpiszkot, a végén pedig megbolondítják citrompótlóval. Vagy nem is bíbelődnek az érzékeny részletekkel. Jön a kannásbor egyenesen a barátság vezetéken, jön, ahogy a csövön kifér, hogy jusson a mackósnak minden vasárnap, hogy minden maciba öltözött szuszogónak minden vasárnap legyen mit szuszogva hazacipelnie. Nem. Én egyáltalán nem gyűlölöm hazámat, hanem fizikailag vagyok rosszul tőle. Fizikailag. Ahogy megfogsz egy fogantyút a 6-os villamoson, úgy. Mert 10 000 magyar fogta meg előtted, és szorongta rá a szorongását a tenyeréből, és egyetlen se akadt, aki az előző 10 évben, vagy legyünk nagyvonalúak,
az úgynevezett rendszerváltozás óta egy meleg vizes ruhával leszette volna az előző 10 000 magyar szorongmányát. Hazafelé a repülőgépen a svédek például adtak egy forró rongyot, hogy beletöröljem a kezem, mielőtt nekifogok a fagylaltomnak. Persze nem rongy volt, hanem hófehér kis frottírdarab. Kendőcske. Törölköző. Belgiumban pedig az erdő közepén egy olyan helyen, amelyhez hasonló nálunk baromi rossz kedvű kempingatyás ember szokott bádókbódéból meleg kólát adni, minden tekintetben kifogástalan étterem állt, a kandallóban lobogott tűz, és a tiszta szemű, végtelenül kedves 70 körüli úr hófehér ingben és csokornyák kendőben magyarázta el, hogyan kúrálta Nagy Péter cára rakoncátlankodó máját a helyi forrásból föltörő gyógyvízzel. Búcsúzáskor kifejezetten ragaszkodott hozzá, hogy családost újjöjjünk vissza, hozzuk el a gyerekeket is. És föltehetően azért, mert valamilyen okból azt hitte, angolok vagyunk, elmesélte, milyen sok angol költözött a környékre pár száz évvel azelőtt. Nem azzal jövök, hogy ott jobb, hanem azzal, hogy itt reménytelen. Reménytelen, mert ha valamiről letörik egy darab, arra a letört darabra ketten lépnek, hogy szétmáljon azonnal. Hogy egész biztosan ne lehessen soha többé visszaragasztani. Mert tökéletesen van elfelejtve, hogy valamikor, régen másképp is lehetett, hogy nincs megtiltva, senki se fenyeget érte börtönnel, ha csak úgy, magunktól megint másképp szeretnénk csinálni. Nem gyűlölöd, csak rosszul vagy. Rosszul vagy és hálátlan. Nem térdelsz le, nem csókolod meg az anyaföldet, nem érzed a magyar földanya vérének lüktetését, nagyon nehezen veszed magad rá a fantomfájdalomra, legyen talán a tenger a kivétel, jellemző, hogy a magyar tengerpart neked a kivétel. Nyilván, mert ott lehet kikötni, és ahová ki lehet kötni, onnan el is lehet rugaszkodni. Bő, fehér vászonnadrág van rajtad, holland vagy zsidó vászon, állsz a kokpiten, a kezedben az eloldozott kötél, és egy nagyon laza, fényképezhető mozdulattal elrúgod magad a parttól. Elmész innen, ki a nyílt tengerre.

0: Zsidó vagy? Írta és felolvasta Németh Gábor. A műsort Molnár András, Táncos Tamás és Zoltán Gábor készítette.
1: A regény felvétele 2009-ben készült, és legutóbb, egy évvel később, február 10-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.

0: fél múlt 2 perccel hírek a Kossuth Rádióban. A mikrofonnál Jávor Miklós köszönti Önöket. Hamarosan ismét hőkupola alakul ki Magyarország felett, ezért éjféltől újra 3. fokú hőségriasztás lépett életbe. Magyar Péter kormányfő hangsúlyozta, a rendkívüli hőség legsúlyosabb következménye jelenleg a tartós aszály és a folyók rekordalacsony vízállása, ami egyes térségekben veszélyezteti az ivóvízellátást is. Hozzátette, a közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtették a szükséges előkészületeket. Leállították a Paksi atomerőmű 3. blokkját a Duna alacsony vízállása miatt, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, a Duna vízszintje tovább csökkent, és újabb, korábban soha nem látott negatív rekordot ért el. Hozzátette, a kieső villamos energia mennyiséget a hazai erőművekkel, megújuló energiával és megnövelt importtal pótolják. Közben a kormányfő hangsúlyozta, a leállás nem veszélyezteti az ország energiaellátását. Magyar Péter egyúttal takarékos fogyasztásra kérte a lakosságot a hőség idején, és bejelentette, hogy megkezdte működését az energiaellátási műveleti egység, valamint elkészült egy rotációs krízisterv is. Ez rögzíti, mely nagy felhasználóknak kell szükség esetén átmenetileg csökkenteniük a fogyasztásukat. Aláírta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényt a köztársasági elnöki jogköröket gyakorló házelnök. Forsthoffer Ágnes emlékeztetett, a kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért és a hasonló ügyek megelőzéséért. A KDNP parlamenti frakció vezetője a Tisza újabb beváltatlan ígéretének nevezte a zöldségek és gyümölcsök áfájának 5%-ra csökkentését. Rétvári Bence hangsúlyozta, Magyar Péter miniszterelnök a kampányban még azt ígérte, hogy a kormány megalakítása után az összes egészséges élelmiszernél ugyanilyen csökkentés várható. Az ellenzéki politikus szerint ez is csak ígéret maradt, mint a megduplázott családi pótlék, vagy a 480 forintos benzin. Lezuhant az ukrán légierő egyik F-16-os harci repülőgépe. A pilóta a bevetés közben észlelt rendkívüli helyzet miatt katapultált a gépből, majd földreérése után megtalálták és megfigyelésre kórházba vitték az ukrán hatóságok. A becsapódó F-16-os sem emberéletekben, sem pedig a polgári infrastruktúrában nem tett kárt. Makarska után Splitben is korlátozták az alkohol éjszakai árusítását. Este 9 és reggel 6 óra között tilos alkoholt árusítani az üzletekben, boltokban, benzinkutakon, piacokon és automatákban. A szeptember 15-éig hatályos korlátozás nem vonatkozik ugyanakkor a vendéglátóhelyekre. Több mint 400 nevezés érkezett az 58. Kék Szalag nagy díjra. Az online nevezés tegnap este zárult. Az idei verseny a hagyományoknak megfelelően ma 9 órakor rajtol Balatonfüredről. Híreink végén az időjárásról. Napról napra fokozódik a kánikula, ma is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban általában 13-18, napközben 32 és 37 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb reggel 6 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Jó éjszakát, további jó rádiózást kívánunk!
1: Amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth Rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsorstruktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig hallhatóak. Hallgassák akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.

Szürke galamb. Tar Sándor bőregénye folytatásokban. Negyedik rész.

0: Hol gipszelik mostanában a törött rendőröket?
1: Malvint keresed? Őt a klinikára vitette az őrnagy.
0: Mi az, hogy vitette? Vitetni kellett?
1: Nem akart menni, aztán mégis rálett. Egyszerűen az ölébe vette és kivitte a kocsiba.
0: Igen, Csiszár. A klinika most voltak éppen járványkórház, nem? Miért nem a balsebre fuvarozták? Más érdekesség?
1: Úgy látszik, Csiszár igyekszik mindenkit kiiktatni, aki az ezredes belső köréhez tartozott. Van, akit egészségügyi kivizsgálásra küld, másokat kimerültség miatt haza. De Sólyom zászlós például sérülten is itt alszik a készenléti helyiségben felöltözve.
0: Na igen, harchelyzet van, és járvány. Lehet, hogy Malvin is veszélyben van, sietni kell. Néha szerettek gyorsan és elhamarkodottan dönteni. Különösen érzelmi ügyekben.
2: Mit mond?
3: Ha felépül, meg fogom kérni a kezét.
2: Melyiket? Amit begipszeltek, vagy a másikat?
3: A töröttet.
2: Akkor jó. Mert ugye a másikat rakták gipszbe.
4: Családi tragédia miatt, igen. Néhány nap szabadságot szeretnék kívánni. Igen. Ugyanis meghalt a feleségem. Nem a járvány, megölték. Elnézést, most le kell tennem. Csöngettek. Igen, köszönöm. Ki az?
5: Én.
4: És tessék mondani, ki a fene az az én? Tessék. Elnézést. Nem vagyok felöltőből.
5: Bátyó küldött.
4: Jöjjön be. Vetközzel le.
6: Az ajtón kilépve átjárta a szívemet valami örömféle. Egyszerre remény és fájdalom, bűntudat is. Arra gondoltam, lehet, hogy meghalt. A ház ajtaja nyitva volt. Az asztalon ott volt az apró lábas a galamb fagyott húsával, látszólag érintetlenül. Mögötte az összegyűrt ágy üresen. Minden ablak nyitva. Most vettem észre, hogy milyen szörnyű ideg van az egész házban, nem értettem semmit. Később elmaszatolt zsír és húsmaradványokat fedeztem fel a viaszos vásznon, tehát mégis evett belőle. Körbejártam a házat, udvart, régi tyúkon mögött egy kóbormacskát találtam a hóban. Furán meggörbülve feküdt, a feje körül megfagyott véres hányás, a szája nyitva, mintha nyávogna még egy utolsót. Berohantam a házba, és előkerestem azt a magnófélét. Majdnem biztos voltam benne, hogy nem rádió. Nem voltak rajta sehol ilyen állomások, ilyen beosztások, csak a 4 nyomógomb, az egész elfért a markomban. Mégis majdnem eldobtam, amikor megszólalt.
7: Szokott kezdés, vesző. Amivel beszélek, vesző. Az egy Panasonic nagy R, nagy N kötőjel, 202, vesző.
3: Reggel 12 új beteg jelentkezett a közelmúlt járványszerű tüneteire hivatkozva a betegfelvételi osztályon. Beutalójuk nincs, a panaszokat eddig semmi nem igazolta. Elkülönítést javasolok, kímélő étrendet, megfigyelést, ezen felül alkoholkontrollt, ha kell beöntést, látogatási tilalmat.
0: Kezdjük előről. Azt mondták, hogy az őrnagy hozotta be, mert nem akart jönni.
2: Így van. Pontosabban. Az őrnagy úr a hóna alá vett, és idehozott, aztán gipszbe öntötték azt a karomat, amelyik kéznél volt.
0: Röntgenfelvételt nem is csináltak?
2: Az a kezem is fájt, nyugi. Más meg nem kérdeztek. Ilyenek ezek mind, nem is érdekli őket, hogy mit csinálnak. Tudja.
0: Tudom. És most mi legyen?
2: Telenyomtak nyugtatóval. Le sem mertem még szállni az ágyról. Ezt csinálják mindenkivel. Akkor nem kell törődni velünk. Na, adja már ide a ruháimat onnan a szekrényből, és menjen ki.
0: Haza akar menni?
2: Beszélhet angosan is. Nem látja, hogy kik fekszerek itt? Ezek ma szinte nincsenek is maguknál.
0: Tényleg, itt nincs semmi. Úgy értem, infúziós állvány, vagy lázlap. Mi ez, elfekvő?
2: Én nem tudom.
8: Maga kicsoda? Most nincs látogatási idő, hogy jött be?
0: Rendőr vagyok, meghallgatás van. Legyen szíves, hagyjon magunkra a hölgyel.
8: A doktor úr tud róla?
0: Nem hiszem, neki se kell tudni mindenről.
8: Szólok neki.
0: Kár, mert akkor magát is, és őt is be kell vinnem tanulnak a kapitányságra. Vegyen fel majd valamit, hideg van.
8: Hát ez nem igaz.
0: Ide figyeljen. Tegyük fel. Maga be sem jött. Nem is látott engem, nem is fog látni többé.
8: És hogy megy ki?
0: Ahogy bejöttem, ne is törődjön ezzel. Hol a hölgy ruhája?
8: Hát az úgy látszik, nincs sehol. Hol a ruhám?
0: Nincs itt.
2: Hát nem hiszem el. Adjon már ide valamit abból a szekrényből a kurva életbe.
0: Tegeződjünk, jó? Ost-West Rádió. A mikrofonnál Elek Álmos.
9: Vad dolgok Chip Taylortól és a Draxtól 1965-ből. Ez a város elég kicsi ahhoz, hogy mindenki mindenről tudjon. Ha egy helyi rádió talpon akar maradni a versenyben, olyan információkkal kell szolgálnia, amelyeket nem beszélnek városszerte, és ez nem könnyű. Ebben a második emeleti lakótelepi lakásban egy elszánt kis csapat vívja az éterben mindennapos harcát az életért. A csapat két főből áll, van egy külsős alkalmazottunk, aki a reggelit vásárolja lenti ABC-ben, utána pedig takarít és Ceglédinének hívják, valamint vagyok én, az Ost-West néven jegyzett rádió bemondója, Elek Álmos. Mikor először tudósítottunk arról a rejtélyes megbetegedésről, amely szinte válogatás nélkül szedi áldozatait, lefolyása ijesztően gyors, kivérzés orron, szájon, a betelefonálók az egészet akkora baromságnak találták, ami csak zavart elme műve lehet. Az események azonban a rádiót igazolták. Az orvosokkal és az áldozatok családtagjaival készült interjúkból egy még sokkal szörnyűbb kor arca rajzolódott ki, csupa feketével. Ahogy ez lenni szokott, szinte órák alatt megváltozott a rádió megítélése. Szeretni kezdték, az emberek imádnak szörnyülködni, mi pedig nekivadulva ontottuk a híreket. Szerda reggel a bűnesetek ismertetése során azt a hírt közöltük, hogy éjszaka egy magas rangú rendőrtisztet tűzharcban megöltek. Nem sokkal később, váratlanul, maga a rendőrkapitány jelentkezett telefonon. Először az érdekelte, honnan vesszük azt az információt, hogy az ezredes megölték. Ez új volt nekem is, hiszen addig azt sem tudtam, hogy ezredes az illető, ráadásul az egész híranyagot a 9-es buszon találtam ki. De mielőtt bármit mondhattam volna, a kapitány már is emelt hangon cáfolt.
10: Ost-West Rádió. A mikrofonnál Elek Álmos.
9: Elnézést kérek kedves hallgatóinktól, de az előbb beszéltem a rendőrkapitánnyal, akitől újabb hírem van, az ezredes nem lett gyilkosság áldozata, hál' Istennek él és dolgozik. Üdvözlöm a telefonvonalban dr. Szilágyi Elemért, a Hümér Klinika epidemiológus adjunktusát, és arra kérem, foglalj össze röviden, amit a járványos megbetegedésekről jelen pillanatban tudhatunk.
11: Előjáróban szeretném leszögezni, hogy járvány pedig nincs, megszűnt. Pánik, hisztéria még van, ettől függetlenül mindenkit megfelelően el fognak látni. De ezúton is azt kérem a lakosságtól, hogy előzetes orvosi vizsgálat, beutaló nélkül ne zaklassák a kórházakat.
9: Szeretném ismét helyesbíteni az előbb elhangzottakat, a rendőrkapitány ugyanis újabb hírrel lát el a stúdiót, miszerint a szóban forgó ezredes nem él, és nem egészséges. Tehát akkor mi az Isten van be?
12: Sólyom.
13: Itt csiszár. Zászlós úr képes már mozogni?
12: Hát persze. Úgy néz ki, megmaradok. Mi a parancsa?
13: Szeretem az ilyen válaszokat. Gratulálok az éjszakai akcióhoz. Mindig sejtettem, hogy maga önállóan is tud önteni. Ezentúl nagyobb szükség lesz ilyen emberekre. Én sem vagyok híve az agyonadminisztrált eljárásoknak.
12: Ezt már észrevettem.
13: Két dolgot kérek magától. A kórházban jelentkezett néhány ember beutaló nélkül. Azt állítják, hogy elkapták azt a járványt, ami nincs. Intézkedjen. A másik a városi rádió szerint az ezredest meggyilkolták.
12: Micsoda? Borbán?
13: Igen. Most már csak azt kell megtudni, honnan származnak ezek a hírek. És mi kell ahhoz, hogy abba hagyja a rádió a rémhírterjesztést egy időre? Szokott maga a rádiót hallgatni?
12: Nem.
13: Általában én sem. Úgyhogy nekem sem fog hiányozni.

0: Sok mindent megéltem már, mint boncmester. Egy némely halott, a még működő izomfeszültségek, reflexmozgások révén olykor váratlanul megmozdul. Vagy ha például hőmérsékletváltozás éri őket, előfordul, hogy kiáramlik a tüdőben rekedt levegő, és mintha sóhajtanának. Másokból bérsár, gyakran vizelet, vagy hányás távozik, de a boncolás közben is tapasztalhatók furcsaságok, nyekkenés, szusszanás, amikkel a kezdő medikusokat riogatják a dörzsölt boncnokok. Olyat viszont még én sem láttam, hogy a halott felerőlködött, lépett, sőt, mintha még beszélt is volna. Már arra gondoltam, hogy az a kis gyógyászati etilalkohol tréfált meg, vagy a kimerültség egy ilyen hosszú nap után. Nem volt rajta semmi azonosító cédula. Úgy látszik, akkor hozhatták, amikor épp nem voltam a teremben. Minden esetre felnyaláboltam a testet, és a többihez vittem. Nem mászkálj itt nekem, mert levágom a fejed. A szájából sárgás lé csorgott ki, de nem törődtem vele. A biztonság kedvére egy kicsit még tarkon csapkodtam, de mégiscsak halott az illető. Befejeztem a pakolást, aztán átadtam a váltásnak a teendőket, és indultam haza. Az izgága halottról nem szóltam semmit.
1: Rohantam a kórházba Enikőhöz, majd kiszakadt a tüdőm, úgy rohantam, hogy elérjem a buszt. Csak félszemmel néztem az égre, de egyszer muszáj volt megállni, hogy levegőt kapjak. Ilyet még nem láttam. Annyian voltak, mint egy szúnyograj, feketé lett tőlük az égbolt. Nem úgy repkedtek, mint máskor, ez tűnt fel először, hanem mint a fecske. Egyik-másik majd kiverte a szemem. Aztán magasabbra szálltak, mintha fogócskát játszanának egymással. Üldözőst. Néha szinte egymásnak mentek, de aztán csak súrolták a másikat röptükben, és ilyenkor a hangjuk, mint a jajgatás. Lent a hóban is totyogott néhány, rám se ederítettek. Volt, amelyiket már-már arrébb kellett rugni. Mi van ezekkel? Teljesen meg voltak zavarodva. Épp elértem a buszt. Ha az embernek nincs egye, akkor a jobb helyekre üljön. Aki az ajtónál ácsorog, az mindig gyanús. Az első ülést foglaltam el belül a sofőr mögött. Hideg volt a buszban, aztán át kellett szállni a villamosra, az is szinte deres volt. Onnan még futottam egy kicsit, aztán bent a kórház folyosón végre kezdtem kiengedni.
2: Miért nem jó ez? Nem is nagyon piszkos. Klasszikus fehér pöttyös otthonka, ezt tudom nyújtani ebből a szekrényből. Van még ez a vastagabb barna szoknyaféle, szép sárga műbőrkabát, és egy pár magas szár, ilyen posztócipő. Kendő van a kabát zsebében, valami némi szottyért, 4 fok.

0: Biztos volt ott rendesebb ruha is. Ezt a rohadt szoknyát meg végig kézzel kell tartani.
1: Na, mi az öcskös? Te is beteg vagy?
2: Nem vagyok beteg.
1: Hát ki vagy? Mit keresel itt? Kérdeztem valamit, he?
2: Ki maga? Kinek parancsol? Engedjen el, mert...
1: Ó, csak nem a főorvos úrhoz van szerencsém. Ebben a ruhában operál?
2: Kus paraszt!
1: Kapjátok el! Megszokik! Ne engedjétek! Vigyázz!
0: Igyekezzem már. Nem akarok sokáig égni itt, mint a Reichstag.
3: Valami nem stimmel a zárral. Hát persze, na nyitva van. Hoppá, vendégünk van.
2: Eltört a lábam, ne tessenek haragudni. Idáig is úgy másztam el négy kéz láb, meg a rendőrök is.
0: Ki a fene vagy te?
2: Tessék vigyázni, a szoknya lecsúszott.
0: A rossebbe!
3: Mit keresel itt? Hogy mertél ide bebújni?
2: Láttam a nyúl szájút, de a kocsiját biztos. Itt ment el mellettünk.
3: Egy pillanat, mit is mondtál? Ki ment itt el?
2: A nyúlszájú, láttam a kocsiját, egy szürke Peugeot 404-est.
0: És ha szabad kérdeznem, ki a fene az a nyúlszájú?
2: Egy híres gangster, vasárnap láttam először, beszéltem is vele.
0: De kivel?
2: A nyúlszájúval.
0: És tényleg olyan a szája?
2: Olyan. És akkora, mint egy cirkáló. A kezét meg, ahogy úgy tartotta, egyszer csak benne volt a pisztoly.
0: Pisztoly?
2: Igen, pisztoly. Le akart lőni a galamb miatt.
0: Na várjál. Ugye nem álmodtad ezt az egészet?
2: Dehogy is. Érám vadászik. Most is ott volt, fogadjunk.
0: Hol?
2: Ahol mi lakunk. A határúton. Engem keresett. Maguk kicsodák?
3: Anyámat hoztam az ambulanciára. Eltört a keze, kicsit sokat ivott.
2: Nem is az anyja. Inkább az én anyámra hasonlít. Az is ilyen kendőt hordott télen. A cipő is, a bütyke itt oldalt kinyomta. A kezét meg be tudta húzni a kendő alá, amikor mentünk. Ha hideg volt, az én kezemet is, a fejemet meg a hóna alá.
3: És?
2: Ó, meghalt, de már régen. Most a részeges apámmal élek. Csúzlival szoktam vadászni, most is itt van nálam mind a kettő. Ezt most csináltam, ez meg a pontlövő.
0: A fene égetni el ezt a rohadt életet.
3: Hol fáj a lábad?
2: Már nem is fáj annyira. Csak nagyon fázom, és félek.
0: Be kellene vinni az orvoshoz.
2: Azt nem. Ott meg a rendőrök keresnek, meg mindenki.
3: Micsoda? Hogy a rendőrök?
2: Elkapott az a nagy darab. Egy ilyen vörös.
3: Sója.
2: Meg is ütött. Én meg jól tökölrúgtam.
3: Rendben. Azt hiszem, a barátnőd egyelőre jó helyen van. Téged meg hazaviszünk, jó?
2: Nem tudom.
3: Ide figyelj. Most mitől félsz jobban? A rendőröktől, vagy a nyúl szájútól?
2: Attól a hasadt szájú pofától.
0: Megtalálhat ő téged?
2: Az megtalál, az olyan. Úgy el tud tűnni, mint a kámfor. Aztán egyszer csak ott van a pisztoly meg a kezében.
3: Most lenne jó a rádió.
2: Az minek?
3: Mert van egy barátunk a rendőrségen, szólhatnánk neki, hogy körözzék azt a kocsit.
2: Aha.
3: Mind mulatsz?
2: Látom a pisztolyt a hóna alatt. Az elejétől tudtam. Ez nem rádió?
0: Ez? Ez nem az. De honnan vetted?
2: Amikor visszamentem, el akartam vinni a nyúlszájú kocsiját, de nem tudtam beindítani, ez meg ott volt az ülésen. Szóval maguk tényleg rendőrök?
3: Hát úgy is lehet mondani, és akkor nem is hazudtam nagyot.
0: Csak mi egy kicsit másmilyenek vagyunk.
2: Fejvadászok, ugye? Ez meg áruha.
0: Na menjünk, hát a apád is előkerült azóta.
4: Sokat kezdés, vesző. Amivel beszélek, vesző. Az egy Panasonic nagy R, nagy N kötő.
3: Tegye, majd meghallgatjuk, most nem időszerű, mert nekihajtok valaminek. Loptál már autót?
2: Persze.
3: Na.
2: Jó, maguk úgyse hiszik el, szóval inkább bevallom, hogy nem.
3: Majd megtanítalak rá, ha megmondod, hogy mi a fene ez a rongy, ami anyádon van, és állandóan lecsúszik róla.

0: Vászon itt senki.
1: Szóval itt laktok. Kinyitotta ki az ablakokat.
2: Ez mi? Mi? Valami pörkölt féle?
0: Ne tessék hozzányúlni, lehet, hogy mérgezett. Az ablak nyitva volt már, mikor felkeltem, az ajtó is.
2: Ugye nem szereted az apádat?
0: Nem. De akkor még nem tudtam, hogy a hús. Nem is éllőttem a galambot. Úgy találtam a hóban. Rádióból hallottam én is.
1: Micsodát?
0: Hát azt a járványt.
1: És miből gondoltad, hogy a galambok terjesztik?
0: Mert meg vannak veszve mostanában. Verik le egymást, meg lehet nézni. Ott van a rengeteg dög most is. A földön szédelegnek, mint ha belennének rúgva, vagy elkábították volna őket. A repülésük sem olyan. És a macska is megdöglött, mert evett belőle.
2: És azt gondoltad, ha apád ezt megeszi, akkor majd ő is meghal, ugye?
1: Ma még nem is mosakodtál, fiam. Hát micsoda legény vagy te.
0: Siettem inkább.
1: Inkább, mint hogy a jeges vízben lubickolj, majd ha kitavaszodik, mi?
2: Kérek valami madzagot, vagy biztosítót üt, hogy ezt a rohadt ruhát valahogy magamhoz erősítsem. Na, az nem lehet, hogy apád közben bement, vagy bevitték a kórházba?
0: Állni sem tudott, úgy be volt rúgva. Hogy ment volna be? Már az ágyban feküdt, mikor behoztam neki az ennivalót. De élt, horkolt, meg dünnyögött. A ruhája is itt van. Én bizisten nem csináltam vele semmit, csak hagytam volna.
1: Hogy meghaljon, ha eszik belőle. Hát, ha még nem tudunk igazabbat, el kell fogadnunk a másik igazságát, még ha az igazságtalan is. De ha nem érted, ne is törődj vele. Így szemre nem jelzik valami a lakásból?
0: Nem. De a fénykép ott volt a tévén. Jaj, nála van a fényképem. Azt hitte a nyúlszájú, hogy én is itt alszom. És kinyitott mindent, hogy fagyjak meg.
1: Hát itt a lavorban valóban jégé állt a víz. Elképzelhető.
2: Kifinomult módszerei lehetnek, ha ő volt. Vagy különös oka, hogy semmilyen nyomot ne adjon.
1: Lehet, hogy szerepel valamilyen nyilvántartásban. Küldjük ki a helyszínelőket.
2: És mi a büntény? Hol az áldozat? Most már kicsit zavar a fiú. Nem beszélhetnénk valahol rendesen?
1: Ő semmiképpen nem maradhat itt.
2: Nyilván.
0: Itt a döglött macska, amiről beszéltem. Ott van, ott alszom én a nyári konyhában.
1: Menyezet nincs.
0: Csak a tetőpalák. De legalább a réseken átlátszik az ég.
2: És ez?
0: Kutyalánc.
2: Megkaphatnám kölcsönbe? Ezzel megkötném a szoknyát. Jó pillanat, elnézést.
1: Nem is néz ki rosszul.
0: Ne hagyjanak itt, félek. Inkább tartóztassanak le.
1: Gyere, hozzad a csúzlidat, le vagy tartóztatva. Na, figyelj, ezt leszeded. Itt vannak a drótok. Ezekkel tudod elindítani a kocsikat. Nem mindet, de a legtöbbet igen. Na, körülnézzünk még kicsit. Mutasd az utat, vagy valami dolgod van?
0: Dehogy.
1: Helyes, és ha azt mondom, feküdj, azonnal lebuksz az ülés alá, jó?
0: Jó.
1: Na, akkor ki is próbáljuk. Feküdj! Tökéletes, és most maradj ott egy kicsit.

0: Olyan volt az egész, mint egy elhagyott homokbánya. A fabódi elé egy kis teraszt ácsoltak utólag, derékig érő melvéddel. Amögött egy vén fotel állt a falnál. Ha az ember odaült, épp a határútra látott. Malvint a kocsiban hagytam a fiúval az út szélén. Ugyanazt a nem evilági kisugárzást éreztem, mint négerék házában. Ennek az embernek az erős valója hagyott itt magából valamit, ami nem téveszthető össze semmivel. Nekem nem voltak különleges képességeim. Annak idején a kiképzések során tudtam mindazt, amit a többiekem. Ahogy haladtam előre az ismeretekben, úgy kezdett gyötörni, mint gyakrabban egy tompa nyomás. Akkor már egy másik, nagyon titkos csoportban működtem, akikről a legtájékozottabbak is csak annyit tudtak. Az apostolok.
1: Teljesen egészséges. Leszámítva egy babszemnyi zsírmirigyet a hátán. Azt majd leoperáljuk. Viszont nagyobb fokú a szenzibilitása, a lelki érzékenysége. Valószínűleg etikailag alkalmatlan arra, amit csinálni igyekszik, és ettől pszichikai görcse van. Genetikai összeférhetetlenség, nem betegség, adottság. Majd inni fog, és cinikus lesz, mint annyian, az segít. A beleélő készséget tekintve egyébként maga a legjobb. Maga ösztönember, kiszámíthatatlan, képes viszont mások ösztöneire ráhangolódni, és ez kell nekünk. Vannak emberek, akik elől az utcán nem tudsz kitérni, ha véletlenül szembe kerültök, amíg végül kézzel segítve nagy nehezen sikerül elmenni egymás mellett. Lényeges pont a testi érintés, akkor mint egy kisül a felhalmozódott feszültség, energia. A jelenséget úgy nevezhetnénk, hogy másik azonosság, vagy én másság.
0: A legyőzhetetlenség, a magabiztosság tudatát igyekeztek mindenkinek az agyába égetni, és ennek egy összefoglalható alapigazsága volt. Mindaz helyes, amit szükséghelyzetben döntesz, teszel, bármi legyen is az, mert fontosabb vagy, mint a következmények, értékesebb vagy, mint más. 12 voltunk az induláskor. Azért kaptuk az apostolok elnevezést. Ebből a végére 5 maradtunk. Aztán egy fegyverhasználat nélküli túszmentést követően a csoport megszűnt. Senki semmit nem vihetett magával. Úgy hagytuk el az egységet, hogy csak egy szempárt ismertünk egymásból. A fabódéban majdnem sötét volt. Mégis azt láttam, amitől tartottam. Én álltam ott a szemközti fal hatalmas tükrében. Ha elmozdultam, az is. 2 kell lőni. 1 mindig kevés. Nem találhattam. Valaki, aki velem fordult, hátulról átölelve már fogta a kezem. Széttártam volna a karom, ahogy ilyenkor illik, amikor a kezemet pisztollyal együtt az a másik kéz felém kényszerítette. Megállt egy dermesztő pillanatig, majd lerántotta a hónom alá.
2: Tegye le azt a stukket, még felébreszt valakit. Hideg van itt.
0: Ez őrület. Tudja, mi jutott eszembe most erről? Azon kívül, hogy feltelmes viccei vannak?
2: Úgysem fogja elmondani. Minek ide ekkora tükör?
0: Minden van itt, ami egy közepesen felszerelt testépítő teremben lenni szokott. Mi az?
2: Füzetek.
0: Szürke galamb, esküvida,
3: évszámok.
0: Gondolom a büntetésben eltöltött idők emlékei.
2: Nem hiszem. Nem, inkább számsorok. Itt meg látja a gyógynövények nevei, vegyszerek leírásai, képletek, grammok, fokok, meg százalékok. Valamilyen számítások ezek.
0: Mintha egy kútmérgezésben megőszült felforgató szakácskönyvét böngésznénk. Aha. Attól tartok, találtunk valamit. Ezeket elvisszük. Fogja a papírokat, ezt majd viszem én. Na hát, ezt láttam már.
2: Szobalőtér.
0: Az. Táblaszivacs. Ez nyeli el a lövedékeket. Viszont nincs állás. Lőlap.
4: Nem is kell, ha csak a tükörrel gyakorol.
2: És most a magnóját keresi. De nagyon.
4: Hol a gyerek?
2: A kocsiban. Megkötöttem, mert el akart lógni. Tőlünk is fél. De van annak magához való esze, nem kell félteni.
5: Borbán ezredes nem lett öngyilkos, megölték. Mindent újra kell vizsgálni. Készítettem egy folyamatábrát az elmúlt napok eseményeiről, de a bizonytalan tényezők miatt majdnem mindegyik pozíció több irányba ágazik el. A bűnözők megelőztek bennünket, nekik egy tisztának látszó feltételezésük van, amit tényként kezelnek. Ennek kulcseseménye a járvány, a központi figurája pedig a nyúlszájú. Valahogy így. Ez itt a hálóterv. El tud rajta igazodni?
6: Igen. Tulajdonképpen igen.
5: Kerítse elő Csiszár őrnagyot és Molnárt is. És kérek még ilyen nagy alkú papírokat.

0: De szép is lenne egyszer olyat aludni, amiből egy álomvilágba ébredne az ember. És az lenne a valóság, hogy friss, kipihent és egészséges. Az összes foga épp, lehelete tiszta, minden ízében fiatal, és még az se baj, ha nem igaz. Csak örökké tartson. Ezek hárman már soha nem fogják magukat ilyen álomba ébredni. Jasa és a két másik is fiatalok ugyan, a fogaik is rendben vannak, és nagyjából mindenük. Csak az arcuk ment tönkre pár óra alatt, mintha leprások lennének. A patikust közvetlenül a cél előtt valósággal ellopták előlünk. Azelőtt járókelőket csaltunk be az udvarra, akiket aztán megvertünk, kizsebeltünk, aféle csibészség volt. Csak később fejlődött gyerekjátékból komoly foglalkozássá, mikor jöttek a rokonok, és azok rokonai, és mindenki éhes volt és nyomorult. Az ötletem, a hirdetés csak olyanoknak keltette fel a figyelmét, akiknek nem volt tiszta az életük. Ha az illető egy konkrét szemét jelölt meg, azt jól megvertük, ami meglepően sok mindent megoldott a továbbiakban. Ha egy állatot, egy tárgyat vagy tévéműsortunk meg az illető, akkor őt vertük el 20 000 forintért. A patikusnak is elege volt. A három fiún a hatást szinte azonnali. Baromi erő és kiütések, egy-egy bukósisak mögé rejtett eleven rothadás. Mindhárom fiam egyformán szeretem, de már csak Jasa az, akire szükségem van. A másik kettő úgyis meghal azoktól a szörnyű fekélyektől. Segíteni kell rajtuk. Nem szabad, hogy felébredjenek.
1: Hol a gyerek?
2: Elment.
1: Maradj ott, mert megöllek! Ki vagy te? Hol van a fiú?
3: Még jó, hogy szét nem tapos.
1: A szemed akarom látni, csak a szemed! Hogy is nem jutott előbb az eszembe, hogy az apostolok között nő is lehetett? Ahogy mögém kerültél ott a tükör előtt, a fabódéban, a fegyverfogás, a kényszerítés. Már akkor tudnom kellett volna. Az ezredesnek is így kellett meghalnia. Valaki a közelébe férkőzött. Borbán küldött hozzám? Ezt is csak tőled tudom. Kis semminő. Minden feltűnés nélkül, minden helyzetben, mindenütt ott van valahogy. Ott kavar a maga módján. Ki vagy te? Mit akarsz? Azt kérdeztem, ki vagy te? Honnan van a bilincs, a lánc? Egyáltalán honnan van mindig nálad valami? Mit csináltál a gyerekkel? Mit kerestél a faházban? Hol a táska?
3: Mondja már ki a lábát a szájából. Nem tudok beszélni.
1: Mondjál már valamit. Mondjad már.
3: A kesztyűtartó. Ott találtam a bilincset. A láncot meg a derekamon. De az a fiú ki tud nyitni mindent.
1: Most mit csináljak veled?
4: Valami szokatlan dolog történt a boncteremben. Valaki azt állítja, hogy az egyik halott, minden jel szerint él.
5: És? Mit tehetek én ezzel ellen? Pansérülése? Törés? Szúrt, vágott, lőtt sebek? Nincs. Hát akkor... Vigyék a belre. Tud járni? Igen? És hol van az az ember? Megnézem, Terike, mindjárt jövök.
4: Köpköd és motyog. Kis segítséggel jár is néhány lépést.
5: Levették a vért? Vizelet? Béltartalom?
4: Az az igazság, hogy kapott néhány kisebb pofont, mire bevallotta, hogy valami házmester. És azt állítja, hogy akarata ellenére hozták ide, hogy nem akart öngyilkos lenni, nem részeg, de hát mindezt mondja. Minden esetre kimostuk a gyomrát, ettől jobban lett. És általában, mintha egyre jobban tisztulna. Alkoholt viszont valóban sem a vérében, sem a béltartalomban nem találtunk. Mikor bekötöttük az infúziót a karjába, azt mondta, éhes, és elaludt.
5: Szúrják meg újra, valaminek lennie kell.
4: Most aludt el, minek szurkáljuk? Lement a vércukor, gyenge a pulzus, vérnyomás. Lehet, hogy valami hajléktalan. Bár nem csúnya beteg, még így holtában sem.
6: Tudja, hogy a gyilkosság nem hirtelen jön? Nem bizony. Lassan közeledik, mint a tank. És aztán megáll. Tessék.
7: Sólyom százados, rendőrség. Sikerült a betegről valami közelebbit megtudni?
5: Vámosi Pálnak hívják, kiderült, hogy mégis bevett valamit, azt motyogta, hogy a toronyházban lakik. Amit bevett, az egy primitív altató kotyvalék, a valériánához hasonló növényi készítmény, és mellé még valami, hogy ütősebb legyen. Valószínűleg azért hozták be, mert halottnak hitték.
7: Doktor úr, mióta szokás csak úgy az utcáról valakit egyből a bonzterembe vinni? Vagy netán besétált magától pucéron? Már elegem van ebből, hogy ide csak úgy kibejárnak a betegek, még azok is, akiket saját kezűleg bilincseltem meg. Másik meg se szó, se beszéd, tökörrúg és eltűnik.
5: Ez már a rendőrség dolga.
7: Hát akkor most sürgősen ébreszik fel nekem ezt a pofát, mert meg akarom végre tudni, hogy ki hozta ide.
4: Őszintén szólva nem tartom alkalmasnak az időpontot.
7: Ez engem nem érdekel, asszonyom. Ha gondolja, én elviszem úgy, ahogy idehozták, és valahol máshol majd szétszedem darabokra, mert itt bűnügy történt, tisztelettel. Valaki, vagy valakik elaltatták, és kijátszották a kórház hihetetlen éberségét, becsempészték a hullák között.
4: Ne asszonyom ozzon itt! Főnővér vagyok, és hajadon, ha nem vette volna észre. Nekem itt mindenkiért felelni kell. És tudom, hihetetlen, de nekem itt a halál mesdjéjé sem közömbös a betegek állapota.
7: Különösen ez énem.
4: Viszontlátásra.
7: Kisasszony, hogy lássa, kivel van dolga. Én bevihetem magát is, hozzá bilincselve a gyanúsítotthoz, hogy folyamatosan aggódhasson, és mire az előzetesből maga előkerül, lehet, hogy már nem is lesz annyira kisasszony.
4: Na, ide figyeljen.
7: Szabad lesz? Ébredjen, jó ember!
4: Hát ez nem igaz.
7: Na, mondjad, öreg, gyorsan. Elég szar színed van, de ne búsulj, mindjárt ki fogsz pirosodni.
4: Mit csinál?
7: Na jó, megkérnék mindenkit, hogy menjenek ki.
4: Na, de, hogy
7: kérdezik? Igen, jól van, akkor tegyen palaszt, tűnés már! Na. Infúziót kapsz. És csak mutatok valamit. Ha így tartom, akkor is megy a lé, ha a kezemben van. De ha lejjebb eresztem, így, akkor már egészen más, mert minden visszafolyik az üvegbe. Akarsz valamit mondani? Kapitány úr, igen, jelentem, megtaláltam a galambos embert.
2: Ez a város megőrült, hihetetlen. Valami Sólyom nevű zászlós járt itt a rendőrségtől, de hogy mit akart, engem minden esetre jól összevert, nagy szakértelemmel, sokáig. Ez a város megőrült, ez nem a járvány, itt már mindenki magától hülye.
6: Város felé tartottam. Lassan érlelődtek bennem az elvonás jelei. Reszketés. Néha megszédültem kissé. Máskor láttam valamit, ami nem is volt ott. Időnként hajlékonyá vált a kezemben a kormány. Nincs ebben semmi rendkívüli. Lesz ez még rosszabb is, ha sürgősen nem iszom valami tisztességes folyadékot. Később nem tudok majd elmenni a járdán, mert félek, hogy elesek, rettegni fogok a lifttől, de buszra sem ülnék fel semmi pénzért, mi több elszáll belőlem a humor, és itt marad egy megtiport rony test összeégve. Az a rögeszmém, hogy elrontották az életemet, a testület ellopta az illúzióimat, amit a jog és az igazság iránt igyekeztem táplálni. Néha kockára téve érte az életemet is. Feláldoztak egy politika őrületében. Az alvilág pedig egy végjátéki fordulattal elvette mindazt, ami maradt. A gyerekkel együtt.
8: Minden hivatásban csalódhat az ember. Nem kell ahhoz feltétlenül rendőrnek menni.
6: Olyan gicses ez az egész. Még szégyelni se lehet rendesen.
9: Biztos voltam benne, hogy itt rejtőzhet a közelben. Messzire nem mehetett, haza pedig semmiképp. Én a helyében a fabódéba osontam volna vissza, amíg mindenki megnyugszik abban a biztos tudatban, hogy oda úgyse fognak visszamenni. Ismét nekivágtam a hónak, majd odaérve a kis házhoz be sem mentem, csak beszóltam. Most már kijöhetsz. Elment apád.
4: Mit csinál itt maga? Vámosi úr.
10: Ezek...
4: Ilyet nem szabad csinálni. Maga nagyon beteg.
11: Nem hagynak meghalni se.
4: Istenem, szegény ember, micsoda szörnyű titkai lehetnek. Menjünk vissza szépen a kórterembe, és ott majd elmond nekem mindent, jó?
11: A rendőrség vaktában kezdett üldözni. Azt sem tudom, mivel gyanúsítanak. Én csak söpröm a lépcsőt. Térden csúszok a folyosón. Törölgetek, és szeret minden lakó. Tessék csak megkérdezni. És akkor rátörnek az emberre éjszaka. Ide hozzák a halottak közé. Mert akkor megvan a kettes. Fel is boncoltak volna, ha hagyom.
4: Szörnyű. De nyugodjon meg. Ismerem a leleteit. Tudom, amit tudok. Maga, mintha nem is lenne annyira öreg. Nem annyira plöcs, mint a többi. Még izmai is vannak. Hossán semmi háj. Nem ráncos sehol. Feneke rugalmas.
11: Ezek ilyen tisztítószerek, amit rajtam keresnek.
4: Drágám, ha ez lenne neked a legnagyobb problémád, néha kómába esik valaki, és abból elég nehéz kimászni. Bár általában mindenük funkcionál. És ha... Én jó Istenem, ha valaki feláldozná magát, a fiatalságát, a lányságát, tudná szeretni? Érzem már, nincs itt gond. Elviszem minden valami jobb helyre. Jó? Feküdjön csak, majd én eltolom valahová. Jó helyen lesz. Itt senki nem fogja keresni, míg visszajövök. Jó, mindjárt jövök. Csak hozok valami rendesebb pizsamát, és megyünk tovább. Csak aludjon nyugodtan.
10: Na, gyere csak.
12: Most megvagy. A testet a szokott módon nyitom fel. Bocsánat.
13: Állomás vételén vétel.
14: Vér csorgott le a lépcsőn. Itt-ott már megalvadt a betonon, aztán rájöttem, hogy a bor az. Vörös bor. Hát persze, én hoztam nekik, és a hidegben néhol megfagyott. Pedig a jó bor állítólag nem tud. Már harmadszor fordultam. Egy kalandfilm kellős közepén éreztem magam. Azt mondták, hogy ne is menjek ma sehová, hogy kéznél legyek, ha kell. Először reggelit hozattak a Calvin téri szállodából. Később el kellett mennem a bankba, és egy bemutatóra szóló betétkönyvről 100 000 forintot vettem ki. De 1 000 000 volt benne, és ez volt a negyedik sorszám. Aztán vennem kellett egy Super Nintendo-t, amit a fiú vett ki a kezemből, mindjárt a bejárati ajtóban. Hú, az ajtórésen át egy férfit és egy nőt láttam. A mesztelenül heveréznek egy széles francia ágyon. Zene szólt, üvegek, poharak mindenfelé, és akkor becsukták előttem az ajtót. Szóval, mint amikor valakinek ötöse van a lotton. Végre megfogtam az Isten lábát.
15: Bátyó küldött.
12: Bátyó? Mit akar még?
15: Nem tudom, valami üzenetet mondott, de nem lehet nagyon fontos, mert már el is felejtettem.
12: Jöjjön be. Vetkőzöl le.
15: Jó, akkor levetkőzök. Így sokkal kényelmesebb.
12: Iszik valamit?
15: Majd én töltök. Így. Neked is.
12: Ez micsoda?
15: Juice! Csak egy cseppecske, ne izgulj. Az enyémbe is teszek. Majd meglátod, milyen jó. Van tabletta is. Most már ideje, hogy lelazulj. Akarod, hogy megmasszírozzam?

0: Lenyűgöző. Lenyűgöző. Hát tényleg egy óra alatt többet éltem, mint az előtt 30 évig. Szegény Ilus.
1: Az kicsoda?
0: Feleségem. Meghalt.
1: Szomorú.
0: Nem annyira. Milyen szép a szemed. Milyen áltatlan. De eltitkolsz valamit. Valami fájdalom van a szemedben.
1: A tiédben is.
0: Akkor az nem lehet fájdalom. Annyira boldog vagyok. Édesem. A feleségemnek ezt soha nem mondtam.
1: Miért?
0: Nyilván már nem volt az. Te meg inkább barackézű vagy. Itt meg valami izgató páfrány. Meg indiai vadfűszer növényű illatú.
1: Jaj, az csak fabulon, vagy kékvörös.
0: De azért jó arra gondolni, hogy akár indiai is lehet.
2: Nem adjam már békén az ibolyát.
0: Ez a fiú mikor jött ide? Nem is emlékszem.
1: Egyből a másik szobába ment a Nintendóval.
0: De hiszen én magyaráztam el neki, hogy működik. Mindegy. Ez Lajkó. Ez a Lajkó, most rájöttem. Bátyó csapatából. De most nem olyan vidám, mint ott lent a pincében.
2: De nem már, meddig akarja még csinálni? Miért nem hagyja már békén az ibolyát? Elég legyen már, részeg disznó.
0: Tegezhetsz. Tegezzél. Hány éves vagy?
2: Na,
0: nem
2: magad.
0: Akarsz ide jönni?
2: Nem, előbb megfürdök.
0: Jó, majd segítünk levetkőzni, ugye, ibolya? Na, mi lesz? Na,
1: csináld már!
0: Győztél!
3: Így jó lesz. Oda neki? Fogjad? De ne oda! Itt mutatom, nem látsz? Még lejjebb. A borda közé. Most támaszd fel az állát a tenyereddel. Ezt a lábad hátra.
0: Mi ez a hideg? Ajkó, mit csinálsz?

Gondolom azt képzelték, hogy itt egy hamar nem lesz adás. Nyilván elmegyek majd látleletet csináltatni, feljelentés megy az ügyésznek, aztán tanúk kihallgatás, mi egyéb. Eltelik egy fél év, mire tárgyalás lesz, ha egyáltalán lesz. Arra meg régi bevált módszer meggyőzni az állampolgárt, hogy mennyire nem éri meg neki, ha megbüntetnek egy rendőrt. Most menjek haza és sírjak, hogy megvertek? Hát nem!

0: Szürke galamb. Tar Sándor bőregénye folytatásokban. A negyedik rész hangzott el. Szereplők: Anger Zsolt, Dankó István, Diósi Gábor, Fehér Balázs Benő, Fica István, Fodor Tamás, Kardos Róbert, Kocsis Gergely, Lukács Andor, Mészáros Béla, Ötvös András, Pécsi István, Rába Roland, Rezes Judit, Szantner Anna, Tasnádi Bence, Tenki Réka, Újlaki Dénes, Vajda Milán és Znamenák István. Rádióra alkalmazta Turai Tamás. Gyártásvezető Gönci Dorka, zenéjét szerezte Tallér Zsófia. A felvételt Kulcsár Péter készítette. Közreműködött Juhász Róbert. Rendezte Gotár Péter. A felvétel 2014-ben készült.
1: A regény rádióváltozata 2014-ben készült, és legutóbb 2016. május 1-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben sugározzuk. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nyugat-keleti díván.

a híd. Zöldes-sárga füst gomolyog a kéményekből az ég felé. Fúj a szél. A férfi nézi a füst gomoly mögött izzó narancsvörös korongot. Ott áll a hídon, a korlátnak dől, nézi a vizet. Vékony ágdarab lebeg, bugdácsol a vizen. A férfi nézi az ágdarabot. Az ágdarab lassan lebeg, bugdácsol a pillér felé. A férfi a korlátra kapaszkodik, mély lélegzetet vesz, behunja a szemét, a víz fölé lép. Száraz csattanás. A férfi öklendezik, víz csap a szájába. Nézi a vízen bugdácsoló ágdarabot. Néhány méter és eléri a pillért. A férfi előre lendíti a karját, úszik az ágdarab felé. A kék ólomkatona ott ül az ablakpárkányon, lábával a levegőben harangoz, nézi a férfit. Vállán narancsszínű puska, a puska csövön kék szurony.

Az üvegszekrény. Az üreg. Az ólomkatona ásít, szemét dörgöli. Feláll, vállára veti a puskát, megmarkolja a puska szíjat. Keskeny fénycsík hasít az üregbe. Az ólomkatona az arc elé kapja a karját. Botladozva hátrálni kezd. Fehérre meszelt falak, fehérre mázolt ajtó, fehér csőágyak. Az ablakon betűz a kelő nap. Az ajtó kilincs vörösen izzik. Az asszony felnyög az ágyon, arca sárga, homloka verítékes. A vizes, csapzott fekete haj sziszegve odébb siklik a párnán. Asztal, két szék, üvegszekrény, nejlonnal bevont heverő. Két műtős szalonnázik az asztalnál. Fehér köpenyük az üvegszekrény mellett álló fehér fogason lóg. Fehérre mázolt ajtó. A kitárt ablakon betűz a kelő nap. Az ajtó kilincs vörösen ízzik. A két műtős a zsírpapír fölé hajol, vágnak a kenyérből, szalonnából. Villognak a bicska pengék. A vastag tömpe ujjak megragadják a kenyeret, szalonnát. A fény villog a bicska pengén. A két ujjon izzik a karika gyűrű.

az üvegszekrény. Az üvegpolcon műszerek, gyógyszeres üvegek, ampullák. Az egyik polcon apró, narancsszínű puskák, a puskacsöveken kék szurony. Papírzörgés. Bekattintanak egy bicskát. Koppan, megreccsen az egyik szék. Vastag, tömpeújjú, karikagyűrűs kéz. A kéz megtapogatja a kulcsot az üvegszekrény zárjában. Az ablakon betűző fényben vörösen izzik a karikagyűrű. A kéz lassan kitárja az üvegszekrény ajtaját. Az ujjak a nyitott ajtóra fonódnak. Vörösen izzik a karikagyűrű. A kéz mozdulatlan. Lassan megmozdul, benyúl a polcra, ahol a narancsszínű puskák sorakoznak. A két vastag tömpeúj óvatosan megragad egy puskát. Vörösen izzik a karikagyűrű. Az ujjak lassan leemelik a puskát a polcról. A kinyújtott tenyéren fekszik a puska. A tenyér a levegőbe dobja, aztán elkapja a puskát. Földobja, elkapja a puskát. Sikoltva, csörögve villamos halad el. Megremeg az üvegszekrény. A kéz földobja, elkapja a puskát. Földobja, elkapja a puskát. Földobja, elkapja a puskát. A kinyújtott tenyéren fekszik a puska. A kéz lassan ökölbe szorul. Az ujjon vörösen izzik a karikagyűrű. Az ököl lassan kinyílik. A műtős két ujja közé csippenti, lassan hajlítgatni kezdi ujjai között a narancsszínű gumipuskát.

Az ólom katona a zsebébe nyúl, fenőkövet húz elő. Leveszi a válláról a puskát, a földre koppantja a puskaagyat. Végig húzza a fenőkövet az acélszuronyon. Megcsendül, ütemesen cseng a szurony. Veríték ül ki az ólom katona homlokára. Egy verítékcsepp végigfut az arcán, a szuronyra hull. Az ólom katona óvatosan végighúzza hüvelykujja körmét a szurony élén. Lehajtja a fejét. Zihálva, mozdulatlanul markolja a puskacsövet. Lassan fölemeli a fenőkövet. Ráköp a fenőkőre. Végighúzza a fenőkövet az acélszuronyon. Megcsendül, ütemesen cseng a szurony. Veríték üt ki az ólom katona homlokán. Egy verítékcsepp végigfut arcán, a szuronyra hull. Az ólom katona óvatosan végighúzza a hüvelykujja körmét a szurony élén. Lehajtja a fejét. Zihálva, mozdulatlanul markolja a puskacsövet. Lassan felemeli a fenőkövet. Ráköp a fenőkőre. Végighúzza a fenőkövet az acélszuronyon. Megcsendül, ütemesen cseng a szurony.

a piac. A férfi és az ólomkatona ott áll a piacon egy zöldséges bódéja előtt. A fabódé előtt rekeszekben alma, körte, káposzta, krumpli, bab. A férfi odalép az egyik rekeszhez, leemel egy nagy káposzta fejet. Méregeti, nézi a tenyerében a káposzta fejet. A kövér, kék kötényes tulajdonos nő. Szőke fiatal lány az almás rekeszre mutat. Az asszony a rekeszhez lép, kezében papírzacskó. A rekeszbe nyúl, szedni kezdi az almát az acskóba. A lány megrázza a fejét, hátra simítja a haját. A férfi a lányra pillant, összevillan a szemük. A férfi elfordítja a fejét. Nézi, méregeti a tenyerében a káposzta fejet. Az ólomkatona a káposzta fejre néz, elmosolyodik. Kék rózsa nő ki a káposztából, a férfi letöri a rózsát, meghajol, átnyújtja a rózsát a lánynak. A lány elveszi a rózsát, elpirul. Lehajtja a fejét, elmosolyodik. A lány nejlonhálóba teszi az almát. Pénzt nyújt a kövér asszonynak. A férfi nézi, méregeti a tenyerében a káposzta fejet. Öreg ember lép a kövér asszony elé. Az almás rekeszre mutat. Az asszony a rekeszhez lép, kezében papírzacskó. A rekeszbe nyúl, szedni kezdi az almát az acskóba.

férfi a hóna alá szorítja a káposzta fejet. Az ólomkatona nézi a férfit. A káposzta fejen a rózsaszöld tüskés csonkja. A férfi és az ólomkatona az utcán lépked. A férfi szatyrot cipel, hón alatt a hatalmas káposzta fej. Az ólomkatona nagy, sárga almát görget a járdán. Lépcsőn cipelik a szatyrot, a káposztát, az almát. Megállnak a lépcsőfordulóban. Lihegnek, arcuk verítékes. Az ólomkatona leül a nagy sárga almára. Vállán a narancsszínű puska, a puska csövön a kék szurony. A férfi zsebkendőt húz elő, törölgetni kezdi az arcát. Sikoltva, csörögve villamos halad el, megremeg a lép.

A férfi megragadja a szatyrot, hón alá szorítja a káposzta fejet, az ólomkatona melléhez öleli a sárga almát. A barnára mázolt ajtó. A férfi kulcsot húz elő a zsebéből, megforgatja a kulcsot a zárban. Az ágy, az asztal, három szék. Az asztal mellett a szatyor, az asztalon a káposzta fej. Az ólom katona a szatyor mellett ül a nagy, sárga almán. Keze fejével törölgeti a homlokát. A férfi ott ül az asztalnál, liheg, kezét a mellére szorítja. Nézi a káposzta fejet. Kék rózsa nő ki a káposzta fejből. A piac a kofák bódéi. Fák. A férfi átnyújtja a rózsát a lánynak, mosolyogva a fák felé mutat. Az ágy, az asztal, a székek. A lány mosolyog, hátraveti a haját. A férfi a lány vállára teszi a kezét, hón alatt a káposzta fej. Fúj a szél. Ott ülnek az asztalnál. Az asztalon a kék rózsa, a káposzta fej. A szél a lány hajába kap, meglebbenti a rózsaszirmait. Az ólomkatona ott ül a káposzta fejen, almát hámoz. Szétvetett lábakkal ül a káposzta fejen, bicskájával hámozza a nagy, sárga almát.

A férfi cigarettára gyújt, mélyen leszívja a füstöt. Az ólomkatona szétvetett lábakkal ül a földön, bicskájával hámozza a nagy sárga almát. Az ágy, az asztal, a három szék. A férfi kifújja a cigarettafüstöt, körbenéz a szobán. Nézi az asztalon a káposzta fejet. Az ólomkatona vág az almából, késére szúrja az almagerezdet, a férfi felé nyújtja a kést. A férfi legukkol, ujjai közt füstölgő cigaretta. Elveszi a késre szúrt keresztet. Az ólomkatona apró darabot vág az almából, lassan rágja a falatot. A padlón sárga almahéj szalagok. A férfi a szájához emeli az almagerezdet. Lassan rágcsálja az almát.

a szoba. Az ágy, az asztal, három szék. A székeken ágynemű. A férfi az ágyra teríti a lepedőt, fölhúzkodja a pizsamanadrágját. Kisimítja az ágyon a lepedőt. Az ólomkatona ott ül az ablakpárkányon, az utcát nézi. A lámpák fénykörei remegnek a betonon. Fúj a szél. A férfi pohár vizet, cigarettát, gyufát, hamutartót rak az ágy mellé a padlóra. Az ólomkatona lábújhegyre áll az ablakpárkányon, az eget nézi. Zöldes-sárga felhő úszik el az újhold sarlója előtt. Az ólomkatona orrát az ablaküvegre nyomja, nézi a hold sarlót. A férfi lekattintja a villanyt, ágyba bújik. Mellére húzza a takarót, kitapogatja a padlón a vizes poharat. Iszik a pohárból. Cigarettára gyújt, a hamutartót a mellére teszi. Vékony holtsugár remeg a takarón, a férfi elnyomja a cigarettát, a padlóra teszi a hamutartót. A férfi fölhúzza a térdeit, összekucorodik a takaró alatt. Sikoltva, csörögve villamos halad el, megremeg a ház. Az ágy, az asztal, három szék. A székeken ruhadarabok. A férfi hunyorog, ásít, megdörgöli a szemét. Az ólomkatona ott ül az ablakpárkányon, az utcát nézi. Zöldes-sárga füst komolyog a kéményekből az ég felé. Fúj a szél.

A férfi kitapogatja a padlón a vizes poharat, iszik a pohárból. Cigarettára gyújt, a hamutartót a mellére teszi. Az ólomkaton a lábújhegyre áll az ablakpárkányon, az eget nézi. Zöldes-sárga felhő úszik el a kelő nap előtt. Az ólomkaton az ablaküvegre nyomja az orrát, nézi az izzó narancsvörös korongot. A férfi elnyomja a cigarettát, ledobja magáról a takarót. Vékony, narancsszínű fénycsík remeg a takarón. A férfi az ablakhoz lép, kinyitja az ablakot. Az ólomkatona ott ül az ablakpárkányon, a levegőben harangoz a lábával. Megigazítja vállán a puskaszíjat, nézi a férfit. A narancsszínű sugár elsiklik az ólomkatona válla fölött, megvillan a férfi arcán. Sikoltva, csörögve villamos halad el, megremeg a ház. A kék ólomkatona ott ül az ablakpárkányon, a levegőben harangoz a lábával. A férfi nézi a zöldes-sárga füstgomoly mögött izzó narancsvörös korongot. Bezárja az ablakot, a székhez lép, a karjára hajtogatja a ruhadarabokat.

kezéből a fegyvert, ketté törik a puska csövet. Ketté törik az acélszuronyt. Eltűnik a kéz. Narancsszínű puska hever a kövön. Az ólomkatona nézi a narancsszínű puskát. Lehajol, felemeli a puskát. Meghajlítja a kék gumiszuronyt. A vállára veszi a puskát, megmarkolja a puska szíjat. A fehér paplan a nyers kőlapokra siklik. Vércsík fut végig a paplanon, a kövön. Az asszony felnyög, megmozdítja a fejét a párnán. A vizes, csapzott fekete haj sziszegve odébb siklik a párnán. A kék ólomkatona mozdulatlanul áll a kövön. Az asszony nézi a kék ólomkatonát. Behunja a szemét. A csapzott fekete haj mozdulatlanul fekszik a párnán. Az ólomkatona megmarkolja a puskaszíjat, lassan lépked a kőlapokon az ajtó felé.

Kopog, suhog az eső. A szolga ott áll az oltár nyerskőlapja előtt, kezében friss vízzel telt részkorsó, három szál virág. Óvatosan a kőlapra helyezi a korsót, igazgatni kezdi a virágot.

Hátralép, nyelvét kidugja, oldalt biccentett fejjel nézi a kőlapot. Elfordítja a fejét, gyors, nesztelen léptekkel eltűnik egy oldalhajóban az oszlopok között. Az asszony a templomajtóban áll, nézi a vénasszonyt és a fiút. A fal mellett lépkednek, a vénasszony lassan, botjára nehezedve, a fiú leszegett fejjel követi. Az asszony előredől, a közeledőket nézi. Lassan elhaladnak előtte. Az asszony hátra simítja vizes haját, nézi a sántikáló banyát, a mögötte lépkedő fiút, még csak az esőverte kockaköveken látni vél valamit.

Lábujjhegyen belép a templom ajtón, körülkémlel, egy oszlop mögé húzódik. A kőlapon álló korsóra pillant, egy kék virág kicsit megremeg, lesüti a szemét. Táskájába nyúl, fényképet húz elő. Nézi a képet, ajkát beharapja, fejét oldalt biccenti. Arcához emeli a képet, ide-oda forgatja az arca előtt, megszagolja a képet. Táskájába nyúl, tükröt húz elő. Felemeli a tükröt, nézi az arcát. Fiatal lány nevet a képen. Az asszony nevetni kezd, kezében remeg a tükör. Abba hagyja a nevetést, nézi a tükörben az arcát és a fényképet. Leengedi a tükröt, a fényképet az oszlopkő szegélyére helyezi. A korsóra pillant a kőlapon, a kék virág kicsit megremeg, lesüti a szemét.

táskájába nyúl, fényképet húz elő. Nézi a képet, ajkát beharapja, fejét oldalt biccenti. Arcához emeli a képet, ide-oda forgatja az arca előtt, megszagolja a képet. Felemeli a tükröt, nézi az arcát. A lány lehajtja a fejét, ajka sírásra görbül. Az asszony sírni kezd, kezében remeg a tükör. Abba hagyja a sírást, nézi a tükörben az arcát és a fényképet. Leengedi a tükröt, a fényképet az oszlop kőszegélyére helyezi. A korsóra pillant a kőlapon, a kék virág kicsit megremeg, lesüti a szemét.

táskájába nyúl, fényképet húz elő. Nézi a képet. Ajkát beharapja, fejét oldalt biccenti. Arcához emeli a képet, ide-oda forgatja az arca előtt, megszagolja a képet. Felemeli a tükröt, nézi az arcát. A lány kagylóhéjat tart az ujjai között, kurta hajtincs lóg a homlokába, ujját végighúzza a kagylóhéjon. Az asszony a homlokába igazgat egy nedves hajtincset, szemét az ujjaira szögezi, kezében remeg a tükör. Nézi a tükörben az arcát és a fényképet. Leengedi a tükröt, a fényképet az oszlopkő szegélyére helyezi. A korsóra pillant a kőlapon, a kék virág kicsit megremeg, lesüti a szemét.

táskájába nyúl, fényképet húz elő. Nézi a képet, ajkát beharapja, fejét oldalt biccenti. Arcához emeli a fényképet, ide-oda forgatja az arca előtt, megszagolja a képet. Felemeli a tükröt, nézi az arcát a tükörben. A lány kidugja a nyelvét a fogai közül, nézi a karján a legyet, keze csapásra lendül. Az asszony felhúzkodja karján a kabátujjat, nyelvét kidugja fogai közül. Nézi a karját, kezét csapásra lendíti, ujjai közt remeg a tükör. Lehúzkodja a kabátujjat, nézi a tükörben az arcát és a fényképet. Leengedi a tükröt, a fényképet az oszlopkő szegélyére helyezi. A korsóra pillant a kőlapon, a kék virág kicsit megremeg,

táskájába nyúl, fényképet húz elő. Nézi a képet, ajkát beharapja, fejét oldalt biccenti. Arcához emeli a képet, ide-oda forgatja az arca előtt, megszagolja a képet. Felemeli a tükröt, nézi az arcát. A lány nézi a férfi arcát. A férfi szemét az abroszra szögezi, ujjai dobolnak az asztalon. Az asszony nézi a tükörben az arcát és a képet, ujjai dobolnak a levegőben, kezében remeg a tükör. Leengedi a tükröt, a fényképet az oszlop kőszegélyére helyezi. A korsóra pillant a kőlapon, a kék virág kicsit megremeg, lesüti a szemét. Táskájába nyúl, fényképet húz elő. Nézi a képet, ajkát beharapja, fejét oldalt biccenti. Arcához emeli a képet, ide-oda forgatja az arca előtt, megszagolja a képet. Felemeli a tükröt, nézi az arcát. A vénasszony az alvó fiú fölé hajol, megcsókolja az arcát. Az asszony leengedi a tükröt, a fényképet az oszlop kőszegélyére helyezi. A korsóra pillant a kőlapon, a kék virág kicsit megremeg, lesüti a szemét.

Elvesz a kőszegéről egy képet, ajkát beharapja, fejét oldalra biccenti. Arcához emeli a képet, ide-oda forgatja az arc előtt, megszagolja a képet. Felemeli a tükröt, nézi az arcát. Fiatal lány nevet a képen. Az asszony nevetni kezd, kezében remeg a tükör. Abba hagyja a nevetést, nézi a tükörben az arcát és a fényképet. Leengedi a tükröt, a fényképet a táskába löki. A korsóra pillant a kőlapon, a kék virág kicsit megremeg, lesüti a szemét.

elvesz a kőszegéről egy képet, ajkát beharapja, fejét oldalt biccenti. Arcához emeli a képet, ide-oda forgatja az arc előtt, megszagolja a képet. Felemeli a tükröt, nézi az arcát. A lány lehajtja a fejét, szája sírásra görbül. Az asszony sírni kezd, kezében remeg a tükör. Abba hagyja a sírást, nézi a tükörben az arcát és a fényképet. Leengedi a tükröt, a képet a táskába löki. A korsóra pillant a kőlapon, a kék virág kicsit megremeg, lesüti a szemét.

elvesz a kőszegélyről egy fényképet, ajkát beharapja, fejét oldalt biccenti. Arcához emeli a képet, ide-oda forgatja az arca előtt, megszagolja a képet. Felemeli a tükröt, nézi az arcát. A lány kagylóhéjat tart az ujjai között, kurta hajtincs lóg a homlokába, ujját végighúzza a kagylóhéjon. Az asszony a homlokába igazgat egy nedves hajtincset, szemét az ujjaira szögezi, kezében remeg a tükör. Nézi a tükörben az arcát és a fényképet. Leengedi a tükröt, a képet a táskába löki. A korsóra pillant a kőlapon, a kék virág kicsit megremeg, lesüti a szemét.

elvesz a kőszegélyről egy fényképet, ajkát beharapja, fejét oldalt biccenti. Arcához emeli a képet, ide-oda forgatja az arca előtt, megszagolja a képet. Felemeli a tükröt, nézi az arcát. A lány kidugja nyelvét a fogai közül, nézi karján a legyet, keze csapásra lendül. Az asszony felhúzkodja karján a kabátujjat, nyelvét kidugja fogai közül. Nézi mesztelen karját, kezét csapásra lendíti, ujja közt remeg a tükör. Lehúzkodja a kabátujjat, nézi a tükörben az arcát és a fényképet. Leengedi a tükröt, a képet a táskába löki. A korsóra pillant a kőlapon, a kék virág kicsit megremeg, lesüti a szemét.

Felvesz a kőszegéről egy fényképet, ajkát beharapja, fejét oldalt biccenti. Arcához emeli a fényképet, ide-oda forgatja az arc előtt, megszagolja a képet. Felemeli a tükröt, nézi az arcát. A lány nézi a férfi arcát, a férfi szemét az abroszra szögezi, ujjai dobolnak az asztalon. Az asszony nézi a tükörben az arcát és a fényképet, ujjai dobolnak a levegőben, kezében remeg a tükör. Leengedi a tükröt, a képet a táskába löki. A korsóra pillant a kőlapon, a kék virág kicsit megremeg, lesüti a szemét.

elvesz a kőszegéről egy fényképet, ajkát beharapja, fejét oldalt biccenti. Arcához emeli a képet, ide-oda forgatja az arc előtt, megszagolja a képet. Felemeli a tükröt, nézi az arcát. A vénasszony az alvó fiú fölé hajol, megcsókolja az arcát. Az asszony leengedi a tükröt, a képet a táskába löki. A korsóra pillant a kőlapon, a kék virág kicsit megremeg, lesüti a szemét.

Elvesz a kőszegéről egy fényképet, ajkát beharapja, fejét oldalt biccenti. Arcához emeli a képet, ide-oda forgatja az arc előtt, megszagolja a képet. Felemeli a tükröt, nézi az arcát. A hullámok lassan, csöndesen siklanak a hegyek felé. A víz fölött sirály köröz. Az asszony leengedi a tükröt, a képet a táskába löki, bekattintja a táskát. A kőlaphoz lépked. A korsóra pillant a kőlapon, a kék virág kicsit megremeg, megmarkolja a táskát. Megremeg a válla, lesüti a szemét. Lassan felemeli a fejét, ujjával megérinti a vizet, a virágot, behunja a szemét, csöndesen elmosolyodik. A kék virág megremeg, fölragyog a kőlapon. Sirály áll a kőlapon, fejét kicsit oldalt billenti, nézi a virágot. A kék virág mozdulatlanul ragyog a kőlapon. A sirály felröpp.

Kopog, suhog az eső. Az asszony kilép a templom kapun. Hátra simítja vizes haját, lassan lépked az utcán. A nedves házfalon fekete, mozdulatlan árnyék. A banya botjára nehezedve lehajtott fejjel áll, szemét a szakadt cipőből kibukkanó lábujjaira szögezi. A fiú egy lépéssel mögötte, hátat fordít a banyának, lábát ugrásra lendíti, haja lobog a válla fölött. Az asszony az árnyékra pillant, lassan elfordítja a fejét, a fal mellé húzódik, lehajtott fejjel lépked a betonon. A szolga az utcára lép, lassan behúzza a templom ajtót.

0: Elhangzott Hajnóczi Péter két novellája, a Kék ólomkatona és a Szertartás. Felolvasta Fűr Anikó. Önök Hortobágyi László és Markovics Ferenc műsorát hallották. E-mail címünk fmarko@tonline.hu.
1: A rádiókompozíció 2005-ben készült, és legutóbb 2013. június 2-án hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: Fess valamit a talpamra.
1: Mit?
0: Amit akarsz. Valami jelet. Na, mit festettél?
1: Egy fix pontot.

0: Az ember véletlen baleset az evolúcióban. Szerencsétlenség és katasztrófa, hogy az ember annál emberibb, minél kevésbé ember.
1: Hogy egyezteted ezt össze a hétköznapi viselkedéseddel? Mert hiszen ebből az is kellene, hogy következzék, hogy adott esetben, ha az élvezet úgy kívánja, habozás nélkül akkorát hazudsz, amekkorát csak lehet.
0: Kamaszkorom nagy élménye volt Rambo. 16 éves korától 19 éves koráig megírta, amit egyáltalán írni lehet. Egyszer csak azt mondja, hogy a költészet ostobaság, és puff, elmegy komoly embernek.
2: Eleget láttam. A látomás mindenütt előbukkant. Eleget szereztem. Városok zsongása, este és nappal és örökké. Eleget tapasztaltam. Az élet ítéletei. Zsongások és látomások. Indulás az új érzés és az új zaj felé. A lég, a lét, amit nem reméltünk. Az élet. Hát ez az. És az álom éled.

المفروض

0: látható.
1: A túlvilág, amely nem bizonyult racionálisan elfogadhatónak, likvidálása után a halál irracionizálódott, tehát értelmetlenné és elfogadhatatlanná vált. A halál a személyiség aspektusából véglegesen irracionális állapot.
2: A meghalás műveletét mégis kénytelen végrehajtani. És mivel az irracionalitás szférájáról eleve lemondott, nem maradt lehetősége arra, hogy kapcsolatot építsen ki vele, hatalmat nyerjen fölötte.
3: A halál abszolút másság. A totalitás fogalmát kiötlő szellem számára a fogalom valódi és rémítő megjelenése.
4: Európa kezdettől fogva a halálélmény kiiktatására törekedett. A halál maga ellenséggé válik. A civilizáció valódi karakterével ellenkező rémképpé.

0: Mivel a halálhoz kapcsolódó képzetek lényegüknél fogva elsősorban nem intellektuális, hanem élmény jellegűek, a fogyasztónak, a közönségnek élményszerűen kell megélni saját vagy más halálát, halálfélelmét.
1: Annyira élményszerűen, annyira közvetlenül, hogy erről leszakadhasson az intellektuális és morális értelmezés.
2: A művi iszonyat nem értékorientáló, hanem önmagában és önmagáért szóló üzenet a közönségnek. Aki ezt passiójátékként, saját passiójátékaként fogyasztja.
3: Olyan alapélmény pótlékaként, amely a civilizáció egészéből hiányzik, de intenzív